0: Édesapja az oktatási hivatal elnöke volt korábban, akkor vannak unokaöcseim a központi orvostudományi kutatóintézetben is. Tehát a családban van még több ember, ha a sajtót nagyon érdekli, akkor szívesen odaadom, hogy ki kicsoda.
1: De minden esetre nem egy nyugalmas időszak után lesz az MTA elnöke. Mi lesz az első feladata?
0: Hát most ugye ezen a ma délutáni sajtótájékoztatón is az került elő először is, hogy az intézeteknek mi lesz a sorsa, a kutatóintézeteké. Ugye a köztudatban úgy szerepel az akadémia, hogy az akadémia kutat. Mert az akadémiának voltak kutatóintézetei 2019-ig. De azóta az akadémia nem kutat, ettől még nagyon sok mindent csinál. Ha egyszer lesz hosszabb idő, akkor szívesen elmondom, hogy mi mindent csinál az akadémia. De most úgy tűnik, hogy van lehetőség arra, hogy újra átgondoljuk ezt a helyzetet. Most ebben az akadémia nem nagyon játszhat kezdeményező szerepet, mivel erről egy törvény rendelkezik, hogy ezek a kutatóintézetek hol vannak. Két részre vannak szakítva, van egy Hunrend kutatóhálózat, arról van a törvény, és van négy kutatóközpont, amelyik még az ELTE-hez csatoltak. Na most az akadémia úgy kerül ebbe a képbe, nem is konkrétan azért, mert hogy régebben ezek az akadémiához tartoztak, hanem mert az akadémia a kutatóknak voltak éppen az érdekképviseletét is ellátja. És a kutatók nagyon elégedetlenek ezzel a helyzettel. Tehát akkor az akadémiához fordulnak, és az akadémia játszhat egy moderátori szerepet egy olyan folyamatban, amikor a kormánnyal, esetleg az ELTE-vel, de elsősorban azt mondanám, hogy a kutatóintézetek dolgozóival, meg a kutatóintézetek igazgatóival leülnénk egy ilyen kerekasztalhoz,
1: de
0: és megbeszélnénk.
1: Ön mit szeret, vagy önnek mi az álláspontja? Azért kérdezem, mert a Kvibiten nyilatkozott valamikor, és azt mondta, hogy két többféle vélemény is van. Van, aki azt mondja, hogy vissza kell hozni a 19 előtti időszakot, van, aki azt mondja, hogy ez egyenesen tragédia lenne, van, aki meg azt mondja, és szerintem ő nem betartozik, legalábbis ezt olvastam öntől, hogy a kettő között kellene. Tehát egyik sem a legjobb megoldás, akkor mi lehet a jó megoldás?
0: Igen, hát nagyon sok minden változott 2019 óta. És például a Hunrend hálózatban vannak olyan dolgok, amiket a főigazgatók legalábbis szeretnek. Tehát szabadabb gazdálkodás például. Most ezt meg lehet úgy is oldani, hogyha ezek a kutatóintézetek egy független hálózatot alkotnak. Tehát van egy irányító testületük, a tudomány így szokott működni. Tehát Nyugat-Európában is vannak ilyen hálózatok. A függetlenséget az biztosítja, hogy van egy megfelelő létszámú irányító testület, amelybe delegálnak a dolgozók, az intézetek tagokat, delegál a kormánytagot, delegál az akadémia például. Tehát valamilyen kapcsolat szerintem szükséges az akadémiával, de az is szükséges lehet, hogyha ezt igénylik az intézetek. Még az is lehet, hogy ez két külön társaság lesz, mert van, aki igényli, van, aki nem. Ezért kéne megbeszélni a dolgokat róla.
1: Mikor kezdeni ezeket az egyeztetéseket? Lehet, hogy még korai a kérdés, hiszen ma választották meg, de...
0: Hát, mint mondtam, a labda nem nálunk van elsősorban, de lehet kezdeményezni. És ugye a közgyűlés kétnapos, és a tegnapi napon a leendő miniszterelnök tartott beszédet az akadémián, és ő kijelentette, hogy a kormány nyitott arra, hogy meghallgassa az akadémiát.
1: Sőt, véleményét. Azt mondta, hogy visszaadnák a kutatóhálózatokat az akadémiának, azért kérdés, hogy kérik-e akkor?
0: Természetesen, de nem úgy kérjük, hogy ez a miénk, tehát nem, ez nem egy tulajdon. Mellesleg van egy ilyen tulajdoni probléma is, tehát hogy az intézetek az MTA ingatlanaiban vannak, és az MTA tulajdonban lévő eszközöket használják, ami egy nem jogszerű állapot. Tehát ez egy szabályellenes állapot, és ez is megszűnhetne valamilyen egyszerű megoldással. Ehhez majd jogászoknak a segítsége szükséges, de én szerintem a kutatók akkor lennének elégedettek, ha valamilyen módon az MTA-hoz tartozhatnának, de a 2019 előttihez képest függetlenebbül végezhetnék a munkájukat.
1: Erről is, a hálózatokról és az ingatlan vagyonról is beszéltünk itt a műsorban elég sokat. Erről valamilyen döntést kell hozni? Tehát itt most van egy per, ugye, az ingatlan vagyonnal kapcsolatban, tehát Igen. Ez nincs lezárva.
0: Olyan szempontból le van zárva, hogy az MTA nem fogja eladni az ingatlanait, ez lekerült a napirendről. Éppen a tegnap hoztunk határozatot egy 2024-es közgyűlési határozat hatályba talanításáról, illetve hogy hatályát vesztette. De ebben nem menjünk bele, mert nagyon komplikáltak a részletek, és szerintem ezt hosszú lenne
1: Világos, de már ez is egy új információ volt. Említett, hogy tegnap ugye beszédet mondott Magyar Péter Lendő miniszterelnök az ünnepségen. Hogy látja azt a beszédet? Nagyon sok mindent meg is ígért Magyar Péter. Több pénzt, nagyobb autonómiát, megbecsülést, életpályamodellt hirtelen nem is tudom felsorolni.
0: Hát ezek mind nagyon szépek, és nagyon örülünk neki. Hát és szükségesek is. Tehát ugye nagyon megalázóan alacsony bérekért dolgoznak a kutatók, főleg abban a 4 kutatóközpontban, amelyik az LT-hez került. Az is nagyon fontos, amit megígért, hogy a GDP-nek a tudományra, kutatásra fordított százalékát növelni fogjuk. Ez ugye Európában nem állunk valami jó helyen, és ez szükséges. Az is fontos, hogy újra bekapcsolódjunk az európai pályázatokba. Hát, hogyha így történik, persze örülünk neki. És ugye volt tavaly, az MTA csinált egy felmérést tavaly a Fiatal Kutatók Akadémiájával közösen, illetve hát ők vezették, vagy ők végezték a felmérést, ami az összes magyar kutatót megkérdezte, és 5600-an válaszoltak, tehát egy reprezentatív minta volt. És amit legkevésbé, vagy legjobban hiányolnak, az egy ilyen kiszámítható életpálya és nyugalom, stabilitás. Tehát az előbb az intézetekről volt szó, ott is ma is elmondtam, hogy az lenne a cél, hogy egy hosszú távon stabilan működő rendszert alkossunk meg, amiben jól érzik magukat a kutatók, és szeretnek dolgozni.
1: Milyen akadémiát szeretne? Megnéztem a pályázatát, ott leír egy A és egy B modellt, és ugye leírja, hogy jelenleg az akadémia az A irányába mozdult el, hát hol így van, hol úgy, országonként változik. Ön egy AB modellt szeretne, valamiféle hibrid modellt. Ezt tehát ugye mondani egyszerűen nekünk, hogy ez mit jelent?
0: Az modellben az szerepelt, hogy nem végez kutatást, a másik modellben pedig olyan, mint amilyen a régi akadémia volt. Ez még inkább hibrid lesz most, hogyha az intézetek valamilyen formában újra az akadémia részben irányítása alá kerülnek. Ami lényeges a programomban szerintem, és ami talán újdonság, az az, hogy én egy ilyen jobban közösségi akadémiát szeretnék. Tehát én például ugye Veszprémből jövök, Pannon Egyetemről. Nem mondhatom, tehát ez nem a leghíresebb, világhírű, bár nagyon jó egyetem, de nem egy budapesti elitintézmény, mondjuk így. És nagyon sok kutatóintézettel is van kapcsolatom, munkakapcsolatom az ott dolgozókkal. Tehát én úgy érzem, hogy azoknak a panaszát, vagy nevezzük panasznak, hanem inkább a gondjait ismerem, akik nem így a csúcson vannak. Tehát általában azt mondják, hogy az akadémia az a kiválóság képviselője, és ez igaz. És nagyon büszkék vagyunk például a lendületprogramra, ahol a legkiválóbbakat támogatja az akadémia, és tényleg világszínvonalú eredményeket érnek el azok a csoportok. De a magyar kutatói társadalomban van egy nagyon széles réteg, akik nem fognak lendületcsoportot vezetni, akiket nem emelnek ki, hogy milyen nagyszerű kutatást végeznek, holott ők is jól végzik a munkájukat. És az ő bevonásukat szeretném elérni, azt, hogy ők is magukének érezzék ezt a szervezetet, és ez lehet nagyon egyszerűen kis összegű kutatási pályázatokkal például, illetve ilyen kutatási műhelyekkel, amelyekkel segítjük őket.
1: Kapott tanácsot vagy útravalót a leköszönő elnöktől, Frau Tamástól?
0: Mikor átadta a pecsétnyomót, akkor mondta, hogy cipeld ezen túl, de jó nehéz volt.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Legyen könnyebb. Köszönöm. Gratulálunk még egyszer.
0: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Orbán Viktor 2023-ban jelentette be, hogy Magyarország akkumulátorgyártó nagy hatalommá válik. Talán megegyezhetünk a kedves nézőkkel abban, hogy az akkumulátorgyártással kapcsolatban túl sok pozitív hír nem keletkezik, nem jön szembe velünk. Maga az iparág sem úgy szárnyal felfelé, ahogy azt elképzelték. Ugyanakkor környezetvédelmi szempontból viszont nagyon sok negatív, mondhatnánk horrorisztikus történettel találkozhatunk. Ebben a témában beszélgetünk Bodnár Zsuzsannával, az Átlátszó újságírójával, akinek a legújabb cikkének a címe az, hogy környezetvédelmi engedély nélkül működhetnek a Pest megyei akkufeldolgozók. Jó reggelt kívánok, szervusz, köszönöm szépen, hogy itt vagy. A kulcsmondat számomra ebből a cikkből így szól, teljes a káosz az akkufeldolgozók engedélyeztetése terén. Ez hogy lehet, hogyha mi nagy hatalom vagyunk ebben az iparágban?
3: Hát tulajdonképpen úgy, hogy 2024-ben döntött úgy a kormány, hogy azt a korábbi gyakorlatot, hogy akár környezetvédelmi engedély nélkül működhetnek akkumulátorgyártók és feldolgozók, azt megváltoztatja, szigorítja. És a gyártókat környezethasználati, a feldolgozókat pedig környezetvédelmi engedélyhez köti, de mind a kettőnél azonos, hogy egy alapos környezeti hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Na most, amik korábban létrejöttek hulladéktelepek feldolgozók, azoknál pedig, hát ugye mivel régebben jöttek létre, visszamenőlegesen ez a törvény nem érvényes, ezért azok működhetnek enélkül is, viszont hogyha meg kell újítani az engedélyüket, mert az lejár, és ez történt a Gödi Samsung gyárban lévő hulladéktelep esetében, akkor ezt a hatásvizsgálatot le kell úgymond folytatni. De itt nagyon sok probléma van. Az, hogy például Pest megyében, tehát hogy erről szól a cikk, hogy új engedélyeket, vagy megújított engedélyeket, hulladéggazdálkodási engedélyt adnak ki ezeknek a feldolgozóknak, de ezt a környezeti hatásvizsgálatot nem írják elő. És a lényeg az, hogy ez nem formaság, itt emberek laknak ezek mellett, az üzemek mellett, ráadásul nagyon közel. És a hatásvizsgálat hiánya, meg az engedély, környezetvédelmi engedély hiánya, az azt jelenti, hogy nincsenek monitoringkutak ezeknek az üzemeknek, hulladéktelepeknek a területén, ez ellenőrizné ugye a talajvíz szennyezést, nincs megállapítva a hatásterület, tehát a közelben lakók nem hivatkozhatnak arra, hogy én zaj, vagy levegő hatásvédelmi területen vagyok, és egyébként nagyon sok panasz van például a kistarcsai hulladékfeldolgozó ügyében, most szerveződik egy csapat, amelyik azt mondja, hogy ők nem tudtak arról, hogy ilyen veszélyes hulladékfeldolgozás történik a házaik közelében, és gyakorlatilag tiltakoznak ellene, meg információkat szeretnének erről az egészről.
2: Amit a cikkedben írsz, van egy Alteo Circular Kft. Nevű cég, ami a Samsung Gödi gyárának a területén belül végez ilyen tárolást, feldolgozást, 16 ezer tonnát évente, tehát ez is egy brutális mennyiség, és velük kapcsolatban állt elő ugye ez a probléma, hogy a megújításhoz nem kellett bemutatni, vagy átesni ezeken a bizonyos szűrőkön.
3: Igazság szerint nem, tehát éppen itt most örülhetnénk, mert úgymond a Gödi gyár területén belül lévő hulladékkezelés, hulladékelőkezelés, és akkor ez azt jelenti, hogy a töltött és selejtes akucellákat ott a gyár területén lemerítik ilyen nagy sósvizes tartályokban. Tehát a Samsung gyár a korábbi dokumentációjában fennen hangoztotta, hogy tőlünk töltött cella, tehát tűzveszélyes töltött cella nem kerül ki, mert ez már ott lemerítésre kerül. Na most ezt a úgynevezett előkezelési tevékenységet kötötte a hatóság most hatásvizsgálathoz, 105 napos eljárást indított, és az van ebben a engedélyezési dokumentációban, hogy addig itt ez az Alteo nevű cég, ez egyébként az Éltex Kft.-nek az utódja, nem végez ilyen akkulemerítést. És ugye azt a kérdést tettem fel a cikkben, hogy hova viszik akkor ezeket a töltött cellákat, hogyha Pest megyében máshol sincsen olyan telephely és üzem, amelyik ilyeneket tudna csinálni. Most ezt elgondolhatják a nézők, hogy akkor viszik a kamionok ezeket a tűzveszélyes anyagokat nagyon nagy mennyiségben, mert ugye selejtakú cella az bőven keletkezik. Tehát itt a káosznak az a lényege, hogy kitalálták ezt a hatásvizsgálatot most egyébként az évek óta a Samsung gyárban működő hulladéktelepre. Korábban nem kellett, és a gödi lakosok egyébként most szembesülnek azzal, hogy ilyen mennyiségű hulladékot kezeltek is, semlegesítettek, gyűjtöttek a gyár területén. Egyébként ez természetes, hiszen a hulladék keletkezik, akkor valakinek össze kell gyűjteni, el kell vinni. Az Alteo az egyik cég, amelyik ezt egyrészt elszállítja, másrészt megmondom, ott előkezeli. Júniusig ezt nem tudja csinálni, akkor kapja meg az új engedélyt. De a kérdés az volt a cikkemben provokatívan, hogy elviszik innen, akkor hova viszik? Egy olyan üzembe, vagy olyan hulladéktelepre, ahol szintén nincsen környezetvédelmi engedély. Tehát a káosz az ezt jelenti, hogy nem tudja most ebben az esetben a Pest megyei kormányhivatal, hogy mit csinál az egyik kezével, és mit csinál a másikkal, tehát valamiféle összevisszaság van itt jelen.
2: Tehát akkor gödről akkor kiszervezték, hogy úgy mondjam, a tárolást, és elvitették olyan helyre, ahol viszont nem követelik meg azt, amit Gödön megkövetelnek.
3: Én ezt feltételezem, csak ugye ez majd kiderül, hogy ez tényleg így történik-e, mert ezt a Pest megyei kormányhivatalnak megküldtem ezeket a kérdéseket természetesen, hiszen fel kell kérdeznem a hatóságot, különben nem írnám le, amit írok, de nem válaszoltak. Tehát nem tudjuk egyelőre, hogy mi lesz a sorsa az ott keletkező hulladéknak nyárig, utána nyilván megkapja majd ez a cég az engedély, de van egy nagyon nagy probléma az, hogy egy ugyanazon a telephelyen működik egy gyártó üzem, a Samsung SDI, és ugyanitt van az Alteónak a hulladékudvara, és ezeknek a hatásait most külön eljárásban vizsgálják. Ez szintén elfogadhatatlan, tehát itt egy közös hatásvizsgálatot kéne folytatni, hiszen a lakosságot abszolút nem érdekli, hogy az a szennyező anyag, ami kijön a gyárból, és az összeadódik a kétféle tevékenység, a hulladékkezelés, meg a gyártás, abból most akkor mennyi a mennyi. Az összesített hatást kellene vizsgálni, ezt is leírtam a cikkben, hogy ez egyelőre hiányzik ebből az egész folyamatból.
2: Még van egy percünk, azt meg tudod mondani, hogy nemzetközi összehasonlításban hol helyezkedik el a magyar akkumulátorgyártás szabályozása? Tehát, hogy más országokban is ennyire kaotikus ez, vagy pedig ez magyar specialitás?
3: Ez abszolút magyar specialitás, annyiban meg kell védenem a kormányt, a korábbi kormányt, hogy az EU sem egységesítette például a kibocsátásokat vagy a jogszabályokat időben. Tehát mi úgy akartunk akkumulátorgyártó nagyhatalom lenni, hogy nem volt a hazai jogszabályok sem megfelelően rendezve, de az EU-s jogszabályok sem. Tehát itt kétféle folyamat van. És hát ha most azt mondjuk, hogy lesz egy új kormány, akkor annak egyrészt az EU jogszabályaihoz kell igazítani a magyar, másrészt pedig érvényesíteni kell az eddigi magyar jogszabályokat, mert ugye a cikkem arról szól, hogy a Pest megyei kormányhivatal nem tartja be a mostani hatályos jogszabályokat sem.
2: Zsuzsa, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Kedves nézők, Bodnár Zsuzsával, az Átlátszó újságírójával beszélgettünk.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Fidesz, mint nagy kormányzó párt meggyengült, ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt. Ezt Orbán Viktor írta a digitális polgári körök tagjainak. A legköszönő miniszterelnök szerint éppen ezért a DPK-knak kulcs szerepe van a nemzeti oldal újjászervezésében. A helyzetet Vető Balázzsal és Závetsz Tiborral értelmezzük.
2: Van itt van Závetsz Tibor, a Závetsz Research vezetője és Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója. Jó estét, szervusztok! Kezdjük azért ne a DPK-val és Orbán Viktorral, arról mindjárt, de Balázsi Gyula. Tegnap ejtettünk itt szót róla az egyenes beszédben, de hát éppen adás előtt ment le, vagy még le sem ment az interjú, nem is tudom. A kontrollban ment be, és ott jelentette be, hogy önként és ingyen átadja az államnak a teljes média cégeit, meg az egész cégbirodalmat. Van-e arra tegnap óta nektek megfejtésetek, hogy miért csinálta ezt?
3: Én azt gondolom, hogy ő bűnbánó céduláért ment be, tehát ő az, hogy bűnbocsánatért. Nem tudok mást értelmezni a ott léte kapcsán, mert hogy maga a szereplése egyébként teljesen értelmezhetetlen abban a szempontból, hogy ő elmondta azokat tulajdonképpen ilyen vallomásszerűen, ami a NER-nek egy lényege volt, és ugye ennek volt egy utóélete, egy olyan ember beszélt egyébként, aki a nyilvánosság elől mindig elrejtőzött, és ma pedig minden hír róla szól, tehát összegyűjtöttük médiumok, hogy is működött a NER világában a közbeszerzés, hogy lehetett közpénzeket tendereztetés nélkül, versenyeztetés nélkül magáncégekbe átfolyatni, úgy, hogy közben azokat a cégeket, akik azon a területen mozogtak, lehetett

0: lennítették hát évtizeden át legalább, de lehet, hogy ennél hosszabb időn át, és rávilágított ezzel a mondandójával erre a működési mechanizmusra, amit egyébként újságírók föltártak, de hát ez egy ilyen vallomás jellegű dolog. Én nem hiszem, hogy vallomásért ment be, én azt gondolom, hogy azért ment be, hogy megpróbálja valahogy előre menekülni ebben a történetben, hogy amikor majd jön az elszámoltatás, akkor ő talán kevesebbel megúszza azokat a dolgokat, amit egyébként ma már rendőrségi
1: így van, beszéltünk is erről itt Borbély Zoltán ügyvéd, de kiadhatott volna egy közleményt is, tehát hogy ez a kvázi ajándékozás, ez megtörténhetett volna így is, tehát ez az interjú volt furcsa, hogy bemegy a ráadásul kontrollba, tehát hogy miért pont oda ment be, és egyáltalán szóval nem furcsa ez az egész.
2: Hát ugye valójában ez már egy ilyen szokássá kezd válni a NER-ben, hogy különböző stúdiókba járnak be, és ott tényleg, mint egy ilyen gyontató fülkében mondják el valójában azt, hogy a rendszer pontosan úgy működött, ahogy azt ők 16 évig nagyon egyszerűen tagadták, hogy itt minden piaci alapon működik, és minden teljesen átlátható, és teljesen szabályos.
1: És minden rendben van a közbeszerzésekkel.
2: És hát a közbeszerzések azok soha nem voltak ennyire szabályosak. A kontrollnál pedig valószínűleg egyszerűen ugye az az új feltörekvő médium, ami legerősebben köthető talán a Tisza párthoz, és valószínűleg azt gondolják, hogy egyszerűen ez egy pluszpont a történetbe.
1: Nagyon sokan reagáltak már, a reakciókat hogy látjátok? Radnai Márk, Magyar Péter, Dajs Tamás, meg aztán majd külön Menczer Tamásról is beszélünk.
0: Hát, nekem nagyon fontosak azok a reakciók, ezeket emelném először ki, amik abból a szakmából jönnek, vagy amiket érintett Balázs Gyula tevékenysége, ahol ő 88%-os arányban, ha jól emlékszem, egyedül indult a tendereket, tehát ellenfelek sem voltak. És ez egy bevett gyakorlat volt, ahol 1100 milliárdot lehetett így behúzni a tevékenységi körbe, ahol sok száz milliárdos kivét volt, ahol 1300 nem tudom hány tendert lehetett nyerni. Tehát olyan számok, amik tényleg az üzleti világban mozgó embereknek is szerintem az inger küszöbe fölött vannak. Tehát én azt gondolom, hogy azok a reakciók fontosak, amik ebből azok is fontosak, vagy elsőként a szemekkel, amik ebből a szférából jönnek. És a Magyar Reklámszövetségnek a esti közleménye, vagy a szakmában sokaknak a most már egyre gyakoribb megnyilvánulásai, hogy zajlottak a tenderek, és hogy ők hogy lehetetlenültek el. Tehát egy egész iparág tulajdonképpen egy kézbe, ha csak a reklám, mert azt jobban figyelem, reklám szakmát nézem, mert szerintem ezek nagyon fontosak. A másik ugye a politikai reakciók, amik nyilván abból a megfontolásból születnek, hogy rávilágítsanak arra, hogy ez a dolog nem állít meg, folytatódni fog, ebben egészen szürreális jelenetek is vannak, annyira szét van esve tényleg a Fidesz kommunikáció, hogy én tényleg néztem Dajs Tamást, aki próbálta megmenteni Balázsi Gyulát, de közben följelentette Rogán Antalt, illetve nem tudott mit kezdeni azzal, hogyha Balázs Gyulát meg kell menteni, mert ő nem volt kompetens abba, hogy mi legyen az a tartalom, ami megjelenjen, akkor nyilvánvalóan fölötte döntöttek arról, ezt mondta el Dajs Tamás, aztán rájött arra, hogy ez akkor csak Rogán Antal lehet, és akkor ez így nem jó, ez a kommunikáció. De egyébként a tegnapi interjúban az nagyon érdekes volt, hogy maga Balázs Gyula mondta el, hogy nekik van olyan lehetőségük, ők nem csak egy hordozót működtetnek, van olyan lehetőségük, hogy tartalmilag is a vállalhatatlan dolgokat ne tegyék közzé. Most akkor képzeljük el, hogy ha ezek voltak a vállalhatók, ez a gyűlöletkampány, akkor mi lehetett, aminek ő ellenállt?
1: Menczer Tamás is reagált, és ő feltette a kérdést, hogy miért vesztettünk, és ő összekötötte Balázs Gyulával. Nem a kampány miatt, és nem azért, amit a háborúról mondtunk. Vereség ide vagy oda, azért ne veszítsük el a józan eszünket, pont. Balázs Gyula miatt vesztettünk, és itt a konkrét személy mellett a jelenségre is gondolok. Balázsi korábban két 60 milliós veterán luxus autó mellett pózolva pökhendiskedett a 444 riporterével, most meg a tiszás kontrollba megy sírni. Előbbi interjúnál egyébként a pökhendiségnél is jobban zavar az elképesztő ostobaság, amit Balázsi bemutat, ezért vesztettünk, a Balázsi Gyulákat már nem bírtuk el. Szóval itt megvan a megfejtés a veszteségre is, meg Balázsi Gyulára is megvan a reakció.
2: Hát Ugye az az elmúlt hetek Fidesz kommunikációjának egy központi eleme, hogy hát a luxizás az nem volt jó dolog, és a luxusautók, és ezek nem voltak rendben. Mondjuk Menczer Tamástól azért kicsit erős a pökhendiséget megemlíteni problémaként, hiszen hát ez az ő kommunikációjának is egy állandó eleme volt a kampányban, tehát hogy ebben azért azt hiszem a Fidesz és a körülötte lévő holdudvar egységesen működött az elmúlt időszakban. Szóval valójában az hiányzik igazán a Fidesz reakcióiból, hogy szembenézni tényleg azzal a valósággal, ami történt, és feltárni azt, hogy tényleg miért következett be ez a vereség.
1: Orbán Viktor is megszólalt, pontosabban levelet írt a DPK tagoknak, na nem erre az interjúra reagálva. Azt írta, hogy a földrengésszerű vereséget szenvedtek, ezen nincs mit szépíteni, és a Fidesz nagykormányzó pártként meggyengült, ellenzéki szerepből pedig nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt. Itt meg is állnék. Szóval mit gondoltok ezekről a mondatokról? Aztán van még folytatás.
0: Szerintem a felismerés és a valósággal való szembenézés teljes hiánya. Tehát Orbán Viktor azt gondolja, hogy a 2002-es énjét most elő tudja húzni. Ezt gondolta a kampányba, és lejárja az országot, megfordítja az állást, és győz a Fidesz. Nem sikerült. Most meg azt mondja, hogy egyszer már működött ez a polgári körös, ezek a kis közösségek, azt hiszem ez van így ebben az üzenetben, és akkor most ennek tulajdonképpen a ilyen reneszánszát kellene megvalósítani, ezek most a digitális polgári körök. Hát hogy működtek a digitális polgári körök, azt ismét a választási eredmény mutatja, hogy nem olyan nagyon jól. És ami nekem nagyon feltűnő volt ebbe a mai bejegyzésébe, hogy mintha pont ez az okkeresés, ez a szembenézés nem lenne meg, és ugyanott folytatja, ahol abba hagyta. Tehát azt mondja, hogy nem tudom, milyen kormány lesz, ilyen dehonestáló kifejezéseket tett, és azt mondja, hogy lefekszik majd Brüsszelnek, és támogatja a háborút és a migrációt, ezt a három dolgot. Tehát ezzel buktak el. Tehát ez volt a kormányzati kommunikáció, vagy Orbán Viktor kommunikációnak a veleje a választási kampányban. Láttuk az eredményt. És ezt most megismétli, hogy akkor erre alapozza ő ezt a DPK-s, nem tudom, megújulást.
1: A dehonestáló kifejezés az volt, hogy meggyőződése szerint az önkény és az akarnokság korszakába léptünk, köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölnék az alkotmányos garanciákat. Akkor ehhez mit szóltok? Baka András legfelsőbb bíróság volt elnöke, 2011 az alkotmánybírósági jogkörének megnyírválása, tehát érdemes-e most a Fidesznek ezzel kommunikálni, vagy ezzel az üzenettel előjönni?
2: Hát hitelesnek semmiképp sem hiteles, hiszen hát ugye beállítani most magukat, mint az alkotmányos demokrácia őrei, akik egyébként 16 éven keresztül szisztematikusan rombolták le a parlamentáris demokrácia minden egyes elemét, és valójában hatalmi pozíciókká és hatalmi eszközökké változtatták azokat a független intézményeket, amik hát pontosan a demokrácia őrzői lettek volna. Ugye itt valójában szerintem az egyik nagyon érdekes dolog, ami egyébként egy új a 2002-es stratégiához képest, hogy Orbán Viktor valójában eltűnt. Azon, hogy hetente egyszer-kétszer jelenik meg, és akkor sem úgy, hogy nagy nyilvánosság előtt, hanem ilyen üzenetekkel. Tehát mintha tényleg nem haladnának azzal, hogy mi is volt itt a probléma, hogy nincs az a szembenézés. Egyetlen egy fideszes politikus, mármint aki a vezetők közé tartozott az elmúlt hetekben, nem jutott el addig a pontig, hogy saját magában hibát találjon. Ugye ez a szokásos fideszes megoldás, hogy mindig külső tényezők okozták a problémát.
1: De ki fogja kimondani, hogy ki volt a hibás, és ki döntött, ki hozta a döntéseket, ki hozta a kampány döntéseket, ki engedte Balázsi Gyulát luxizni. Tehát lehet azt mondani Menczer Tamásnak, hogy úgy fognak megújulni, hogyha jobb közösséget építenek, és ezeket az embereket nem engedik be maguk közé. Tehát hiszem nem Menczer Tamás engedte egyébként.
0: Nyilvánvaló.
1: Tehát...
0: És kampányfőnököt sem ő nevezett ki, aki tulajdonképpen azzal a tartalommal tolta végig kampányt, amit nem tudott rezonálni a magyar társadalom, vagy akként rezonált, jó, ez nekünk nem kell, és amelyik kampány egyáltalán nem foglalkozott a belpolitikai témákkal, vagy belügyekkel. És még egy dolog, ez a szembenézés hiánya, hogy továbbra is az a szóhasználat, hogy a nemzeti oldalnak a megújulása. Tehát a fideszes politikusok mindegyike még mindig ott tart, hogy megpróbálja kisajátítani ezt a fogalmat, ezt a nemzeti oldalt, és ekként definiálja tulajdonképpen a mostani Fidesz, de hát úgy látom, hogy a Fideszt lassan így le kell venni, egy olyan brand, hogy mondjam, varázs eltűnés volt itt az elmúlt hetekben, Orbán Viktor varázsa is elveszett, mert tulajdonképpen ez a brand is így elporlott, tehát ő legalább ennyi ilyen érzéke van Orbán Viktornak, hogy nem lehet ebből az ellenzéki pozícióból egy Fideszt újra alkotni, tehát megpróbálnak nyilván valami mást, ami zavaró és kirekesztő, és ez is azért a kampány kudarcára utal, hogy a nemzet nem ők, hát hogyha azt gondolom, hogy az a befogadó megfogalmazás, amit Magyar Péter tett, meg általában most már úgy kell mondani, hogy kormányoldali politikusok, hogy nemzetet egyesíteni kell, az szerintem az nagyon ráfér erre a magyar társadalomra, és mintha ezt sem érezni Orbán Viktor, hogy egy ilyen retorikát kéne vinni, és nem megint szegmentálni a társadalmat.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést nektek.
2: Köszönjük.
1: És jön az Aktuál Jegesi Andrással. Szervusz András, kik jönnek hozzád, és mik a témáitok?
3: Szervusz Györgyi, jó estét kívánok mindenkinek. Mondom már is gyorsan a vendégeket. Itt lesz Tétényi Éva építész, Kulifai Máté a Hetek főszerkesztő helyettese, valamint Gerő Tamás ügyvéd. És hát természetesen mi is folytatjuk még a beszélgetést a Balási Gyula ügyről, ugyanis azt hiszem, hogy még a vendégekben is van ezzel kapcsolatban mondani való, és talán nem is elsősorban a politikai következmények lesznek érdekesek, hanem az, hogy vajon mi az, ami elkezdődhet a különböző nyomozati szervek által akár, hiszen ugye a kontrollos interjúban is az volt a riporternek a kérdése, hogy miért nem az ügyészséghez ment ezzel az egész történettel Balási Gyula, úgyhogy megbeszéljük ezt is. Miként ugye a Nemzeti Kulturális Alap kapcsán is felvetődtek különböző, hát minimum visszaélésre okot adó gyanúk, úgyhogy szerintem erről is lesz mondani valójuk vendégeinknek, illetve Karácsony Gergely abban bízik, hogy itt több száz milliárd forint juthat a fővároshoz, az uniós pénzek hazahozatalával, de hogy egyébként a költségvetés nincs jó állapotban, arról Magyar Péter is posztolt ma, és ezzel kapcsolatban is vannak már tényadatok is, amelyek a rendelkezésünkre állnak. Még egy kérdéssel adós vagyok, arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon lesznek-e még a cégeiket feladó NER oligarchák. Mutatom a szavazás állását, a bővebb kommenteket, no meg természetesen a vendégeinkkel a beszélgetést is lefolytatjuk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.
1: Ez biztosan így van, András, köszönjük neked, önöknek is köszönöm a figyelmet kollégáim nevében, és holnap este újra várjuk önöket. Viszontlátásra!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hosszú-hosszú ideje beszélgetünk már arról itt ebben a stúdióban is, hogy vajon meddig maradhatnak velünk a fapados járatok, az olcsó repülőjegy árak. A reggel felszállunk a gépre, este visszajövünk néhány ezer vagy maximum 10 000 forintból. Most úgy néz ki, hogy kezdenek kikopni a piacról, hogy ennek milyen hatásai vannak. Erről fogom kérdezni Varga G. Gábort, az Egekura blog szerkesztőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És most némi költői túlzással fogalmaztam meg azt, hogy kezd kikopni, nem fog eltűnni, hanem sokkal inkább azt látjuk, hogy az infláció hatására, a kerozin árának drágulása mentén és a munkaerő hiány tényezőit azt, minthogyha átszerveznék a fogyasztó irányába, vagyis a dráguló jegyekben. Ez így egy komplex képet ad?
2: Ez egy abszolút komplex képet ad, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ha ma ránézünk a foglalási rendszerekre, mondjuk megnézzük a nyári járatokat, akár egész közeli dátumokra is, lehet azt látni, hogy tényleg lehet mondjuk Olaszországban néhány ezer forintért elrepülni, csak jóval kevesebb ilyen áru repülőjegy van. Ez azért van így, mert a nagyon olcsó néhány ezer forintos repülőjegy tulajdonképpen egy marketing eszköz, ezzel promóciózzák a légitársaságok ezeket a jegyeket. Ami egy nagyon aktuális téma manapság, hogy a kerozin árának a csaknem duplájára emelkedése miatt gyakorlatilag alapvetően át kell számolni a légitársaságok költségeinek az oldalát, tehát ez egy nagyon-nagyon radikális költségemelkedés a légijáratok üzemeltetésében. Sokkal radikálisabb, mint amit például az jelent, hogy a munkaerő hiány miatt egyszerűen a légi utaskísérők, pilóták, földi személyzet költségeire sokkal többet kell fizetni. Szóval hosszú távon jó néhány olyan útvonal van, aminek a nyereségessége megkérdőjeleződik emiatt az áremelkedés miatt, és ilyenkor azért ennek egy természetes következménye, hogy bizonyos útvonalatokat elengednek a légitársaságok, máshol próbálkoznak, csökken a nyereség a szektorban, és akkor ez egy tovább gyűrűző folyamatot generál.
1: Számok mentén most nagyságrendileg hány százalékos a drágulás?
2: Most azt lehet mondani, hogy majdnem a duplája, 1,9-szeresre ma a kerozin annak az árnak, mint amit mondjuk február legelején regisztráltunk, hogyha ezt az európai átlagárat nézzük, nyilván vannak a Földnek olyan területei, ahol ennél sokkal drágább, és vannak olyanok is, ahol sokkal olcsóbb, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy átlagos, rövid és középtávú légijárat esetében az üzemanyag, az összes költség több mint 40%-át teszi ki.
1: Egészen őszinte leszek a felhasználói oldalról megközelítve, még soha az életben nem sikerült pár ezer forintért repülőjegyet váltanom, mert amikor az ember elkezd tovább kattintgatni, akkor azért olyan plusz költségek jelennek meg, mint hogy a székért mennyit fizetek, a csomagért mennyit fizetek, és akkor nem tudom én milyen extra szolgáltatásokért, hogy szeretne a szolgáltató felszámolni. Szóval, hogy léteznek-e egyáltalán tényleg ezek a nagyon olcsó jegyek, ami a beszélgetésünk kiindul. Alapját adja, vagy ahogy ön is fogalmazott, hogy a marketing elviszi az elejét, és az ember hajlamos ebbe bevonódni. Az, hogy a végére már az az összeg, amit látunk, nem ugyanezt a számot adja ki, az mondjuk elhanyagolhatnak számít abban a folyamatban, amiben ilyenkor a vásárló részt vesz a kezdetektől a végéig?
2: Hát vannak emberek, akik mesterien űzik azt, hogy tényleg néhány ezer forintért tudjanak repülni, tehát én is most egy saját programom miatt néztem, május vége, Olaszország, tényleg lehet találni reggeli járatra 7-8-9 000 forintos jegyet. Nyilván, ha valaki mondjuk reggel el tudna menni egy 7 000 forintos jegyel, valahogy pont mindig az lesz, hogy este a hazafelé tartó jegy, akkor lehet, hogy az inkább csak háromszorosába kerül. Meg ugye ezek olyan igények, tehát egy átlagos utazó nem így utazik, hogy csak azért felszállunk reggel egy repülőre, hogy este hazajöjjön. Ez inkább az üzleti utazóknak a szokása, ők meg nem árérzékenyek, tehát ők annyit fizetnek a jegyért, amennyibe kerül. Egy átlagos utazó mondjuk elutazik 3 napra, 5 napra, 1 hétre, akkor nyilván már podgyászt kell magával vinnie, amiért azért nagyon keményen fizetni kell. Szóval egyáltalán nem ilyen egyszerű ez, viszont az internetes foglalási rendszerekben nagyon jól néz ki, hogy 7 000 forint egy repülőjegy, úgyhogy ez generálja, valóban rendkívül erősen stimulálja a forgalmat.
1: Egy kicsit a szakma rejtelmeiben, hogyha elmerülhetünk, a brit kormány jelentette be, hogy szeretne enyhíteni a slot szabályokat. Na most nem biztos, hogy egyáltalán ez a kifejezés az átlag néző számára megvan. Mik ezek a slot szabályok, és utána majd ki fogjuk bontani azt, hogy ez hogyan hathat akár a magyarországi repülésre is.
2: Mivel a légi közlekedésben minden mindennel összefügg, gyakorlatilag egy repülőgép Budapestről akkor szállhat föl London felé, hogyha előtte az útvonalat szabaddá tudják tenni, Londonban meg tud érkezni az adott repülőtéren, van neki leszállási résideje, ezt a résidőt hívják egy egyébként slotnak, és még egyébként a repülőgépet ki is tudják szolgálni a terminál mellett, tehát van gépi és humán kapacitás arra, hogy a repülőgép kiszolgálása megtörténjen.
1: Tehát egy komoly gépezetről beszélünk.
2: Ez egy óramű pontossággal működő, nagyon precíz gépezet, ahol, hogyha a legkisebb homokszem bekerül ebbe a gépezetbe, akkor borul az egész dominó.
1: Szóval hogyan lehet rajta enyhíteni? Mert ez alapján én nem ezt értem.
2: Alapvetően az enyhítésnek egyetlen útja van, hogyha a zsúfoltságot enyhítjük, akkor van ez az egyetlen lehetőség, amikor egyébként valamilyen erőforrás hiánnyal küzd a rendszer. Tehát nincs elég gép, nincs elég munkaerő, nyilván egy repülőtéren a fizikai repülőgép állóhelyeket nem lehet egyik napról a másikra bővíteni, oda nagyon komoly beruházások, és ez egy időigényes fejlesztési folyamat, úgyhogy a zsúfoltságot kell enyhíteni, és akkor nagyon, nagyon fontos egyébként a különböző szakmai szervezetek közötti koordináció ennek a gépezetnek a működtetésében. Visszautalnék arra, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor Budapesten is nagyon sokat beszéltünk a késésekről, akkor a helyzetet igen eredményesen megoldotta az, hogy a Budapest Airport meg a légirányítás, a Hungarokontroll szakemberei elkezdtek egymással nagyon intenzíven, kifejezetten problémafókuszúan beszélgetni, és hoztak olyan intézkedéseket, amelyekkel sikerült csökkenteni ezt a zsúfoltságot, egy kicsit széthúzni a terhelést a repülőtéren. Most valami hasonló folyamat zajlik más részvevőkkel Londonban is, illetve az Egyesült Királyságban, és ennek a végső esetben pont ilyen drága kerozin mellett egyébként az is megtörténhet, hogy azt mondják, hogy bizonyos járatokat vonjanak össze, és egy adott időben mondjuk egy adott útvonalon 2 helyet csak egy repülőgép közlekedjen.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy a zsúfoltság az én értelmezésemben azt jelenti, hogy túl sok gép van adott esetben egy helyen, ami aztán vonzza magával az összes többi fontos tényezőt is. Magyarán ennek egyenes következménye kell, hogy legyen az, hogy ha már a példánknál maradunk, Budapestről kevesebb gép fog indulni mondjuk Londonba?
2: Igen, ez egy abszolút elméleti felvetés, itt ugye azért a járatoknak a töltöttségéről vagy a foglaltságáról is szó van, tehát a zsúfoltság lehet az, hogy több légijármű közlekedik az adott repülőtérre, mint amennyi ideális, és a zsúfoltság megnyilvánulhat abban is, hogy több az utas, mint amennyi felkínált ülőhely kapacitás van. Nyilvánvalóan akkor, és akkor ez még hozzátartozik, hogy a repülésben van egy menetrend, tehát járatokat nem vesznek ki belőle a légitársaságok egyik napról a másikra, úgymond kényük kedvük szerint. De felül lehet vizsgálni ezt a menetrendet, hogyha mondjuk azt látják, hogy adott járatok töltöttsége nem megfelelő, vagy jelentősen az átlag alatt marad, akkor azt a járatot kiveszik a menetrendből legalább középtávra, tehát néhány hetes vagy hónapos időszakra, annak a járatnak az utasait elosztják a legközelebbi járatok között, és akkor egyel kevesebb repülőgép mozog azon az útvonalon.
1: Én nem most úgy tűnik, hogy kellő rugalmasságra lesz szükség a következő időszakban, mint az utasok irányából, mint a szolgáltatók irányából, mert hogy sebezhetőnek tűnik a rendszer, de próbálja mindenki az optimális állást elfoglalni.
2: Rugalmasságra szükség lesz, és felkészültségre is, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, aki nyáron útra kell.
1: Varga G. Gábornak, az Egek Ura blog szerkesztőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy folyamatosan mélyülő demográfiai válsággal kell szembenézni a társadalomnak, nem csak Magyarországon, hanem a problémát globálisan kell értenünk, és érdekes eltolódások, aránytalanságok, vagy ha úgy tetszik, ellentmondások vannak a különböző számokban. Itthon például míg a házasságkötések száma növekedett, ezzel szemben a termékenységi ráta csökkent, ennek az okait is megpróbáljuk feltárni a folytatásban. Meleg Attila szociológussal, a Corvinus Egyetemről jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Itt van ma velünk, hogyha a nagy képet nézzük, ez a mélyülő demográfiai válság kimondva jelent valamit sokak számára, a számok szintjén hogyan kell értelmeznünk? Pánik helyzet van, aggódnunk kell, vagy ez egy trend, ami gyakorlatilag magából következik?
2: Én jobban szeretem azt használni, hogy demográfiai átalakulás van, mert azt gondolom, hogy én értem, hogy hogy a közbeszédben a válság az mindig egy figyelemfelkeltő dolog, és hogy ez van. Mi elemeztünk sajtót, és én láttam, hogy kb. 22 fajta válságot szoktak emlegetni a közbeszédben, ami mind a demográfiai átalakulással van összefüggésben. Nagy átalakulásban van az egész világ. A termékenység mindenütt csökken, úgy tűnik, hogy még 2100 előtt, tehát már a 60-as, 70-es években megállott a világ népességének a növekedése, és akkor ezek után van, aki azt mondja, hogy stagnálás lesz, van, aki azt mondja, hogy csökkenés lesz, tehát most már egyre inkább eddig a demográfiai növekedés volt a probléma a szakmában, most már majdnem mindenki a népességfogyás problémáival foglalkozik, hogy ennek milyen következményei vannak, milyen felkészülést igényel a társadalmaktól, hogy ezt valamiképpen tudják kezelni.
3: Hogy Magyarországra fókuszáljunk, hallottam egy olyan becslést, hogy 2100-ra akár 6-6,5 millióra csökkent a mostani 9,7-8 milliós lélekszám. Ez egy reális prognózis?
2: Mindenféle előszámítást lehet végezni, hogy mennyire reális, ez majd az idő eldönti. Magyarország ugye egy nagyon sajátos pályát fut ebből a szempontból, már ugye 1980-as évek eleje óta népességszám csökkenés van. Amit különben megjegyzek, a vándorlási egyenleg pozitív volt a főképp ugye a környező országból érkező emberek révén. Sokat segített, hogy ne akkora legyen népességszám esése, mint ami benne volt a halálozásban és benne volt a termékenységben. Csak azért mondom, mert például ezt is el szoktuk felejteni ebben az elemzésben. Ugye mindig hármat kell nézni, tehát a vándorlás van, a halálozás van és a születés van. Ezt az egyet végig kell csinálni. És ugye Magyarország tulajdonképpen ebből a szempontból, hogyha így nézzük a dolgot, akkor demográfiai válságban van már azóta. Nagyon rosszul alakult a korszerkezete, ezt tudjuk összehasonlításokban, hogy a korszerkezet már a 90-es évekre elég rossz állapotban volt abból a szempontból, hogy a népesség növekedést előtt tudná idézni, majd elveszítettük a maradék demográfiai tartalékokat ebből a szempontból, tehát sok minden történt, de én igazából megfordítanám a dolgot, mert mint mondtam, egy globális nagy trend is van emögött, hogy föl kell, végig kell gondolni, hogy lehet beleállni ebbe a dologba, tehát hogy mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni, és hogyan lehet a negatív következményeket ugye lejjebb vinni, ami pedig pozitív benne az jó. Tehát most az a legújabb adatok is azért a halálozás javulását mutatták. Ennek ugye senki se örül annyira, pedig szerintem ez egy nagyon jó hír, hogy a halálozások száma, tehát természetesen a fogyás az kisebb volt, mert a halálozás javult. És az emlegette, hogy a házasságkötések száma, ami azt jelenti, hogy valami bizalom van abban, hogy... Tehát, hogy itt több dolog van, amit egyszerre kell nézni. Tehát az az érdekes, a szép a demográfia szakmájában, hogy a szociológia szakmájában, hogy egybe kell nézni az egészet.
1: Ugyanitt a termékenységi ráta arányszámait hadd hozzam szóba. Engem egy kicsit meg is szokott zavarni az, amikor azt mondjuk, hogy termékenységi arányszám. Mert hogy ebből nekem az következik, hogy magyarán a párok nem képesek biológiailag a gyermekvállalásra, miközben ez bizonyos értelmezésekben a szándékot is jelenti, hogyha jól sejtem, hogy hányan hajlandóak és szeretnének gyermeket vállalni. Azt látjuk most, hogy melyik az erősebb tényező a termékenységi ráta csökkenésében. Most a friss adat ugye 1,29-re csökkent, a korábbi 1,31-el szemben, miközben 2 fölötti lenne az ideális arányszám.
2: Ez így van, de hogy én most nem szeretném a nézőket, mert ez egy bonyolult dolgok, ezek a termékenységi arányszámok, ezek hogy néznek ki. Sok mindent mondhatnék róla, ez igazából azt mutatja, hogy az adott év a gyerekvállalási, tehát korcsoportok szerint a gyerekvállalás hogyan alakul, és ezt megpróbáljuk extrapolálni, tehát megnézni, hogy ez mit jelentene, hogyha ez egy átlagos nő életét jelenteni ebből a szempontból. De igazából ezt jelenti ez a szám. Az érdekes ebben az, hogy ha trendszerűen nézzük most a dolgot, mert csak annyit tisztáznék, hogy a 2010-es évek elején voltunk a legmélyebb pontokon, és most közelítünk ahhoz vissza. Tehát volt egy emelkedés, valószínűleg a gazdasági válság és stagnálás miatt ez megtorpant és elkezdett visszaesni, és ezt csak azért mondom, hogy valamire lássuk ezt az évet. Nyilvánvalóan a termékenység, a gyerekvállalás ez egy rendkívül bonyolult folyamat abban a szempontból, hogy nagyon sok minden van benne. És nyilván az is egy probléma, hogy egyre későbbre tolódik a gyerekvállalás, és akkor már bizonyos biológiai szempontok is egyre élesebben megjelennek. Ugye sokat beszélnek a szakmán belül arról, hogy kicsúsznak a párok tulajdonképpen az időben, tehát tolják, karrier szempontok, párkapcsolati problémák miatt, csak így mondanám tovább a dolgot, párkapcsolati hiányok miatt, például a szociológia most sokat foglalkozik a 20 évesek magányosságával, érdekes módon ebben az új világban, mint hogyha nagyobb lenne a magányosság, sokat foglalkoznak a párkapcsolati minőséggel, tehát házasságok is tönkre tudnak menni, ami ugyancsak kihat ezekre a folyamatokra. Tehát ezeket egybe kell nézni, a vándorlásról is szó van, most a vándorlás biztosan nem fogja azt megtenni, hogy jelentősen megnöveli a születés számot, hiszen azok a párok, akik ugye vagy az egyik része, vagy a másik része vándorol és munkát keres más helyeken, akkor ugye ott sokkal nehezebben fog megvetni a lábát ahhoz, hogy... Tehát nagyon sok dolog adódik ilyenkor össze, és ezt sokat egybe kell tudni nézni. Ugye ezért is van megfordítva a dolog, hogy népesedés politikai intézkedések nem közvetlenül érnek el hatásokat, mert ugyannyira bonyolult... Akkor, társadalmi környezetben történik.
3: Akkor javaslom, hogy nézzük azt a részt, amit már ön forszírozott, hogy bele kell állni a helyzetbe. Tehát, hogy ez van, ez a folyamat igazából legfeljebb lassítható, de nem állítható meg, pláne nem fordítható vissza. Akkor mi a beleállás módja? Mit lehetne tenni? Hogy kell átalakítani a társadalmat?
2: Na most ez egy kicsit, én most mondok mindenféle dolgokat, ez nyilvánvalóan a társadalom dolga, hogy ezeket eldöntse. Tehát én nem szeretnék olyan szakértőként föltűnni, aki kívülről meg tudja mondani pontosan, mit kellene csinálni. Én kérdéseket tudok föltenni, vagy területeket tudok mondani, ahol valamit kellene kezdeni. Az egyik túlságosan kompetitív a társadalom. Ez a karrier, a munkahely, a biztonság szempontjából, hát hogy mondjam, fölpörgette az életet az emberek körül, és ezért kevésbé tudnak lenyugodni, és tudják azt mondani, hogy akkor én beleállok ebbe. A gondozásnál a szociológusok nagyon sokat beszélnek, na ott is beszélnek válságról, gondozási válságról, és ez nem csak az idősek és a betegek ellátása, ami egy rendkívül fontos dolog, hiszen az alacsony termékenység miatt egyre idősödünk, és egyre több ember van, tehát számban jóval nagyobb ember van a környezetünkben, aki valamilyen gondozásra szorul, legyen az egészségügyi, vagy szociális, vagy bármilyen, hanem ez a gyerekvállalás kapcsán is, azt is tudjuk például a szociológiában, hosszasan tanítjuk, hogy a piaci gazdaság és a gondozás nincs jó viszonyban egymással. A gondozás, mint egy ugye el nem ismert, meg nem fizetett, ám de állandóan használtad, egy percig nem működne a magyar gazdaság, hogyha nem lenne gondozás, vagy egy tized másodpercig sem működne anélkül, mégis ugye ezeket meg kellene szervezni. Ugyanez van az idős gondozással, az egészségügyel. Tehát nagyon sok dolgot kellene csinálni ahhoz, hogy, és a gazdaságot is átalakítani ahhoz, hogy ebben valami nyugalmi helyzetbe lehessen elérni, és minél hosszabban, nyugodtabban, minél nagyobb békében tudjunk
1: élni. Igen, most úgy tűnik ezek szerint, hogy ez az általunk csak láthatatlan munkának nevezett tényező, mintha megbosszulná önmagát, hogy nincsen értéke, nem volt értéke, nincs értéke annak, hogyha a nő otthon marad az 1-2-3 gyermekével, hiszen kiesik a munkaerőpiacról, de közben a másik oldal a támogatások szintje ezt nem fedezi, nincs értéke az időskori gondozásnak, tehát hogy ezt látjuk, hogy ahogy mondani szokták, visszanyal a fagyi.
2: Tehát, hogy a gondozással valamit kezdeni kell. Igen, tehát ugye...
1: Forintosítani kell? Ez ennyire a kettő közé egyenlőség?
2: Én azt gondolom, hogy ha forintosítanánk, akkor szerintem egy újabb hibát követnénk el, mert akkor az a dolog, amiről beszélünk, ez ugye tovább piacosítjuk a társadalmat. Én nem hiszem, hogy tovább lehet piacosítani a társadalmat ebből a szempontból, hanem nem, alternatív szférákat kellene létrehozni. Csak mondok egy példát. Sok országban már kísérleteznek vele. Gondozási ilyen munkabankokat hoznak létre. Tehát, hogy például én most beteszek valamennyi gondozást a szomszédságban, és segítek ennek, annak és amannak, és ezt később elismerik számomra, és én is kaphatok valamilyen gondozást. Ugyanez a gyerekek esetében nagyon fontos, hogy ezek a támogatások megérkezzenek, amely támogatások nem biztos, hogy pénzben kell közvetlenül megérkezniük, de ugye az egésznek azért mégiscsak a kiinduló pontja az, hogy ez a rendkívül kompetitív, rendkívül hatékony használata a munkaerőnek, ezek vannak gondok, tehát ez kihat a társadalom élet többi részére. Tehát, hogyha valakiknél ugye az van, mert ugye mindig mondjuk, hogy a 10 órát kell dolgozni, meg 12 órát kell dolgozni, meg szabadságra vissza lehet hívni embereket, mert ugye ez az adott vállalatnak ez az érdeke, annak van kihatása a gondozásra. Tehát azért mindenki, aki gyereket nevelt, az nagyon jól tudja, ez egy nagyon komoly logisztikai kihívás jelen pillanatban, hogy ezt, hogy tudjuk ezeket megszervezni, és akkor nyilván meggondolják az emberek, hogy még egy gyereket vállalnak, vagy nem, és hogy meddig tudják ezt vállalni.
3: Még van egy fél
2: pláne,
3: perc.
2: Ha későn kezdik a
3: gyerekek. Fél percünk van, de sokat beszéltünk az idősödésről. A mai formájában ismert nyugdíjrendszer ön szerint mondjuk 50-60 év múlva még fenntartható lesz?
2: Hát én azt gondolom, én olvasom a nyugdíjszakértőket ebből a szempontból, van ilyen is, van olyan is, tehát itt különböző vélemények vannak. Nem gondolom, hogy megoldhatatlan lenne az, hogy valamennyire tisztességes nyugdíjakat gazdag társadalmak ki tudjanak valamiképpen fizetni. Át kell gondolni a gazdasági modellt, amelyik ezt teszi. Tehát épp ezt akarom ezzel mondani, én most nem át akarom tolni a dolgokat, de például a gazdaság kérdését jóval előbbre kellene venni ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljunk.
3: Meleg Attila, köszönjük szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
1: Nagyon köszönjük.
2: Én köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: szerintem. Kormányzás.
1: Nem gesztusok kérdése.
0: De pont ez, na erről akartam még röviden, hogy én azt látom egyelőre a kormány összegyűjtésén, hogy itt gesztusok történnek, gesztusok a különféle választói rétegeknek, egyébként olyan gesztusok is, hogy na ezt nem, tehát nem csak pozitív gesztusok, hanem megértetése annak is, hogy itt mi folyik, és hogy ebből milyen kormányzás jön ki, azt én is csak azt tudom mondani, hogy meglátjuk. Lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz.
2: A miniszterelnök kiemelt szerepe megmarad, tehát mert azzal egyetértek, hogy szakértőibb jellegű kormányzás kezd kirajzolódni az eddigi jelöltek alapján. Jó néhány ember nem a politika világából jön, hanem volt egy vállalatvezetői tapasztalata, volt egy cégvezetői vagy állatkertvezetői tapasztalata. Tehát alapvetően nem korábbi parlamenti képviselők vagy miniszterek, államtitkárok lesznek, bár lesz azért pár egykori államtitkár is, Vitézi Dávid néhány hónapig államtitkár volt, vagy Kármán András ugye egy évig volt a második Orbán kormány államtitkára, de ezzel együtt, és ez alapvetően már inkább államszervezési, illetve közügyi dolog lesz, tehát a miniszterelnök kiemelt szerepe mit sem fog változni. Ez mindig is így volt az elmúlt 36 évben, az Antal kormánytól kezdve, hogy közjogilag meglehetősen erős a miniszterelnöknek a hatalma, nagyon nehezen lehet leváltani parlamentáris úton, ugye kollektív, konstruktív bizalmatlansági indítvány kell hozzá, és ugye a politikai jellegét erősíti majd ennek a kormánynak, Ruf Pálinnak a szerepe, pontosabban még az is, hogy ő visszaállítja, ha jól értettem, a tükörreferatúráknak a rendszerét, amit az első Orbán kormány próbált ki Stumpf István miniszter vezetésével, vagyis az a lényeg, hogy az egyes szakpolitikai minisztériumi területeknek is lesz egy felelős a miniszterelnökségen belül, tehát hogy követni fogják folyamatosan az egyes minisztériumok munkáját, ugyanis a Tiszapárnak mégiscsak volt egy választási programja, és ha már ennyire sokféle ember került be a Tisza frakcióba, akinek egy részéről, vagy nagy részéről nem tudjuk, hogy ideológiailag hol áll, kell egy zsinórmérték, és kell egy zsinórmérték a Tisza képviselői számára, de kell a zsinórmérték a Tisza kormánytagjainak a számára is, hogy a választási program fő irányán menjenek, és attól ne térjenek agyon el, és ennek a biztosítását szolgálhatja a Ruf Bálint vezette miniszterelnökség az én várakozásom szerint.
0: Te látsz fő irányt a választási programban?
2: Hát lehet látni, igen, tehát ez a program alapvetően a gazdaság helyrehozás talán mellett a központosítás enyhítését jelölte meg célkül, akár a települési önkormányzatok tekintetében, akár a gazdaságszervezés tekintetében. Hát Kapitány István személye lehet arra egy olyan erőtér, amely a gazdaságnak az állami szabályozásán enyhít. Tehát a kapitány meg is mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy ennyire szabályozzák a gazdaságot az árstoppal. Tehát ezt ön nyíltan meg is mondta. Tehát én arra
3: érdekesen hangzott a kampányban egyébként. Ez elég érdekesen hangzott a kampányban.
2: Igen, a Fidesz meg is próbálta kihasználni ellene, csak aztán nem. Tehát az a lényeg, hogy azért én arra számítok, hogy azzal ellentétben, amit az elmúlt 16 évben láthattunk, lehetséges, hogy csökkentik mondjuk a bürokratikus terreket, illetve az államnak a rátelepedését a gazdaságra. Legalábbis ez van a programban, hogy aztán ezt megvalósítják-e, vagy pedig inkább az lesz, hogy neres nagyvállalkozók helyett majd tiszás nagyvállalkozókat fogunk látni, kiderül.
0: Egy neoliberális
1: ahhoz is kell tudni kormányozni. Szóval én azt gondolom, hogy nem ez a kormányzás. Tehát amiről ti beszéltek, mondom, te szakértőinek tekintetted, az az ágazaton belül találni vagy népszerű figurákat, vagy olyanokat, akik emblemái valaminek, vidéken lakik, jó lesz vidékfejlesztési miniszternek, és így lesz valaki, aki egyszer már volt fél évig önkormányzató és 10 éve ügyvédbojtár, hirtelenében miniszter. Én azt mondtam hetekkel ezelőtt, hogy ez itt kérdés, hogy ki az, aki oda talál a minisztériumához. Én most elhülten nézem az egészet, meg azt is, hogy ez senkinek nem tűnik fel, az órunk előtt zajlik jelen pillanatban egy miniszterkasztink. Természetesen nincsen illúzióm, hogy a Tisza média az mögé fogja vetíteni már megint, hogy roppant tudatos az egész, de hát

0: komment szekció levette egy miniszterjelöltet. Hát ez történik. Azért egyébként szerintem is aranyos ember az új környezetvédelminek kinézett miniszter, de hát nem azon az alapon dőlnek a dolgok, hogy ki tud helyes képeket elefántokról posztolni. De most ezen fog, volt már ilyen struktúra egyébként a magyar közigazgatás történetben, állami gazgatás történetben, hogy így ágazatok voltak és nem kormányzás, csak a felett meg volt egy politikai bizottság. Amíg mégis döntött, annak vannak tervei, valami kézben tartva. Ez nem úgy néz ki, hogy minden területre mondok egy címszereplőt, hozzárakok egy Facebook profilt, megcsinálom az eléréseit, és előbb-utóbb azzal szembesülni kell, hogy van-e kormányzás az országban, vagy nincs, és hogy ha van, akkor az jó, nem jó, problémás, és így tovább. Én most azt nézem, és tényleg, hogy igazából ilyen torzoltáni bemondásokon túlmenően semmi elképzelés nem volt arra, hogy április 12-e után mi lesz meg, hogy úgy nagyjából majd úgy kormányozni is kell. Ingathatod a fejlet, hát én ezt
1: van
0: látom.
1: Van egy előre. Választási programozás, 240 óra, ott azért a fő irányokat el lehet olvasni.
0: Persze, mint az MSZP-nek az 1994-es programjában, csak az a helyzet, hogy az 1994-es programot olyanok hazudták össze, akik tudták, hogy miről hazudnak. A minden legyen szép és jó, és ne kerüljön pénzbe, ezt is meg lehet hirdetni, csak akkor miért a putyapártot szavazták ki a parlamentből?
1: De a programmal egyet nem érthetsz, meg kifogásolhatod, hogy irreális, csak én azt próbáltam elmagyarázni, hogy a Tiszának volt egy hivatalos választási programja, ugye ez aztán jó lesz-e?
0: Tök másról beszélünk.
1: Sikeres lesz-e? Ezt majd a következő négy évtudja megmutatni.
0: Jó, teljesen másról beszélünk, és ez semmi másra nem alkalmas, csak arra, hogy az egészet meg is torpedózza.
2: De ugyanakkor, amit mondasz a miniszterek személyéről, vagy personájáról egyébként, igen. Az szerintem igazán fontos ebben a pillanatban, ebben a struktúrában, ahol már valójában a kormányzás maga is egyfajta látvány tevékenység, nem csak a parlament, meg nem csak a választások. Ilyen értelemben szerintem sok szempontból számít az, hogy milyen emblematikus figurát raknak egy minisztérium élére, aztán, hogy ez milyen programot csinál, hogyan hajtja végre, milyen szakértői gárdát gyűjt maga köré, az megint egy más kérdés.
0: De ez a Péter, ezt mondom, hogy ez ami nem megy. Nem, tehát minisztériumok összessége nem egyenlő kormányzás.
2: Na de ma már ez nem így van, tehát amiről beszélsz, az amit joggal kérsz számon a politikán.
0: Én nem kérek
2: hogy
0: számon.
2: Itt már egy marketing.
0: Ezzel szembesülni fognak. Mondok egy területet. Ugyanis ráadásul a területek többsége az olyan, hogy nem tisztán azt lehet mondani, hogy egy tárcához tartozik.
2: Igen.
0: Ha mondjuk az új oktatási kormányzatnak lesz egy olyan elképzelés, hogy visszaadja az iskolai intézményrendszert az önkormányzatoknak, akkor ennek nyilvánvalóan van költségvetési vonzata. Nyilvánvalóan le fogja terhelni a közigazgatásnak azon részeit is, amelyek alapvetően nem az iskolákkal foglalkoznak, a kormányhivatalig bezárulnak, és nyilvánvalóan érinteni fogja az önkormányzattal foglalkozó minisztériumi dolgozókat, mondjuk a belügyminisztériumban, és így tovább.
2: Ez
0: kell felül egy döntés, kell egy olyan kormány döntés, hogy ez melyik minisztériumra milyen terhet ró, és ez soha nem alulról jön az ágazatból.
2: De két malomban örülünk, mert te a kormányzás mikéntjéről beszélsz,
0: így
2: és
0: van.
2: Meg a kormányzás dizájnjáról. És én úgy gondolom, hogy a kormányzás dizájnja részben azért, mert ahogy mondtad, most kezdődik a kampány a 30-as választásra, hiszen egyébként már hosszú évek óta folyamatos kampányban élünk, a kormányzás dizájnja sok szempontból többet jelent, mint a kormányzás mikéntje. Ez a legyen meg a dizájn, aztán majd kormányzunk valahogy. Táncolunk, aztán majd előbb-utóbb megyünk hozzá.
0: Értem. És ebben élünk most már nagyon intenzíven két éve, meg régebben valamilyen, de a Fidesz-szel szemben is folyamatosan a valóság jött szembe, ha nem más, hogy akkor infláció képében.
3: Tehát hát meg ugye elmaradt növekedés képében, tehát szerintem például a Fidesz, mert ugye itt az első részben szó esett arról, hogy a Fidesznek a bukásához milyen tényezők és mely kormányzati szereplők járultak hozzá. Szerintem a repülőrajtnak a bekamuzása egészen biztos, hogy nagyban csökkentette a hitel. Nem önmagában feltétlenül az, hogy nem volt gazdasági növekedés, hanem az, hogy ennyire nem találja el a a miniszterelnök és a gazdasági miniszter az, hogy, hogy lesz-e vagy nem. Tehát ez csak azt akarom mondani, hogy az ilyen látványpékséget, amit egyébként Orbán Viktor ugyanúgy szeretett, mint ahogy Magyar Péter valószínűleg szeretni fog, azt néha tényleg megpörköli a valóság. Kocián kollega, nagyon introvertáltnak tűnsz, ami egy tévéműsorban nem előny. Kérlek, bontakozz ki.
4: Jegyzeteltem.
3: Nagyon jó. Kedves nézőink, Kocián Péter jegyzetelését látták az elmúlt percekben, most viszont meg is fog szólalni.
4: Szerintem ezek valódi dilemmák, amit az András is mondott, Hont, meg a Konok Péter, meg mindenki. Ugye két modell van, ilyen szocializmusból, szocialista gondolkodásból jövő ágazat képviseli érdekeit, miniszteren keresztül a kormányban összecsapnak, miniszterelnök összeeszkábál valami döntést, aztán mennek tovább. A másik pedig az, hogy fölülről, amit ugye korszerűbbnek tartunk, Nyugat-Európában, meg az elnöki rendszerekben mindig ez működik, hogy fölülről megmondják, hogy ki mit csinál. Az elnöknek van kormánya, és ezen nincs vita sem az Egyesült Államokban, sem Franciaországban. A magyar RUF páros lesz szerintem az, vagy lehet az a páros, amelyik ezt a politikai konzisztenciát biztosítja. Az ő dolguk lesz. A másik, úgy megnéztem, Gajdos Lászlónak az a neve még minisztériumának, hogy az élő környezet minisztériuma. És ha filozófiát keresünk, akkor az élő környezet az pont egy olyan kifejezés, amiben nagyon sok mindent bele lehet pakolni. Ez nem egy ágazat. Tehát ez egyrészt arról, hogy itt sok mindent össze kell hangolni. Szerintem ez a megnevezés arra utal, hogy fölülről akarják irányítani, miniszterelnök meg a politikai stábja RUF-val együtt mondják meg, hogy ez mit jelent. És a miniszternek az a dolga, hogy ebbe beleilleszkedjen. Ebből lehetséges az is, hogy ezt a társaságot Magyar Péter egy közösen dobogó szívvé és közösen gondolkodó adja formája, ez is benne van. Ez általában nem szokott sikerülni. 40-50-60 éves embereket nehéz azért egy kormányzás során összeszocializálni, de meg lehet próbálni. A másik, hogy ezek az emberek a magyar RUF politikai agytrösznek a dolgait valósítják meg. Tehát egyszerűen az a dolguk, dizájnt adnak, másrészt pedig megcsinálják azt, amit a miniszterelnök és a stábja kitalált. És még egy dolgot akartam...
0: De hát ez is egyfajta kormányzás.
4: Így van, az persze.
0: De ez nem azért megy oda egy kompetens oktatáskutató, ez is el fog egyébként roppan hamar válni, hogy a szakértő és a miniszter azonos szerepköröke, de nem azért megy oda, hogy ő valamit végre, hanem azt a felhalmozott tudást most már végre megvalósítsa.
2: De ő képviseli ezt a tudást, tehát inkább erről van szó.
0: Personalizálja.
4: Ez a magyar RUF párosan múlik, hogy ők ezekben az emberekben rejlő speciális tudást, indítatást, egyebeket hogyan képesek összehangolni. Nem lehet kizárni pusztán az alapján, hogy mi azt mondta, hogy milyen fajta kormányzás lesz. A lehetősége benne van. Fölírtam itt az Orbán...
3: Bocsáss meg, Péter, egy példát hadd mondjak Vitézi Dávid, akinek azért voltak konfliktusai az elmúlt évtizedben, nem egy, nem kettő, másfél évtizedben, viszont amikor ő rábíztak valamit, és azt végigcsinálhatta, ugye ez a fővárosi közlekedés átalakítása volt, ott bekövetkezett egy minőségi javulás, és ez nyilván részben Tarlós Istvánnak köszönhető, akit én egyébként az elmúlt évtizedek legjobb budapesti főpolgármesterének tartok, részben pedig nyilvánvalóan Vitézi Dávidnak. Tehát amikor ő kitölthetett mondjuk egy ciklust egy adott terület felelőseként, ott eléggé maradandott.
4: Egyébként, ha már Vitézit mondott, szerintem ő az, aki azon a határon van, hogy általános politikussá váljon, vagy pedig megmaradjon szakminiszter szakpolitikusnak. Én egyébként várok Vitézi Magyar Péter konfliktusokat. Tehát a Vitézi Dávid az egyik olyan ember, aki politikai konfliktusokkal tud alakítani kormányzással kapcsolatban.
3: Két ilyen híresen diplomatikus ember esetében ilyeneket vársz, Péter?
4: Igen, igen. De hadd mondjam végig, ugye volt egy olyan előzetes bejelentés, Magyar Péter tette, hogy az igazságügyminiszternek, az egészségügyi miniszternek, a pénzügyminiszternek és a társadalom politikáért felelős miniszternek. Ezeknek az embereknek vétó joga lesz, mondta Magyar Péter a kormányzás során. Ami András itt mosolyog mellettem, ez nyilván a populizmusnak a megnyilvánulása, amikor ugye azt mondjuk a népnek, hogy itt a nép érdekében fogunk kormányozni. Azért ez egy érdekes helyzet, ahol 1, 2, 3, 4 miniszternek vétó joga van, külön-külön is, meg együtt is. Kíváncsi vagyok. És Ez nagyon érdekes, hogyan érinti ez a miniszterelnöki döntést és a miniszterelnöki miniszterelnökséget vezető?
1: Meg a kormány statútumát, tehát a kormány szervezetéről szóló kormányrendeletet akkor nagyon át kéne írni, és akkor jó, külön beleírni, mert van egy olyan Tibor, kormányrendelet, azt, hogy hogyan működik a
4: Tibor,
1: kormány.
4: Tibor, azt lehet mondani, hogy ez egy politikai vétójog, tehát nem közigazgatási, nem jogi vétójog.
1: Csak hogyha nem lesz belőle jogi vétójog, politikai... akkor onnantól kezdve nem tudom mennyit ért.
2: Igen, hogyha egy vétójoghoz jelzőket fűzünk, akkor
4: szóval, ha meg vétójogos kormányzás van, akkor meg van
3: ez
4: egy
3: ilyen... a népi demokrácia. Uh-huh.
4: Akkor van egy ilyen belső kabinet, amely összegyűlik egy, hát nem szivarszobában, de egy asztal körül, mindenkinek ugyanolyan a szék, a miniszterelnöke is, és akkor ez a 4-5 ember, Ruf Bálinttal együtt a hatodik, eldönti azt, hogy mi a kormánynak a társadalom politikája, meg mi a gazdaság politikája.
0: Ez a kommunális szekció dönti.
4: Jó, csak azt mondom, hogy elvileg ez a dolog is ott van, mint ígéret, ezt is teljesíteni kell. Én szerintem egyébként politikai kormányzás lesz. Magyar Péter arra tesz kísérletet, hogy ezt a sok széttartó ágazati javaslatot, meg gondolkodást egységessé formálja, hogy legyen valami kerete, legyen valami üzenet, hogy azt érezzük majd, mint nézők és választók, hogy ez a kormány ez úgy egységesen cselekszik, és nyilván az a hite, hogy majd ezt az egységességet a közlekedésben, az élő környezetvédelmében, a pénzügyekben, az adórendszerben sikerül megvalósítani, és akkor egy ilyen homogén, egymással összefüggő, logikus és jó kormányzás fog megvalósulni a magyar kormányban. Fogadjunk, hogy ezt hiszi, erre törekszik. Minden miniszterelnök erre törekszik, de ez a szerkezet, ez nem mondja meg, meg ezek a dolgok, amiket beszéltünk, ezekből az is lehet, amit ti mondtatok, hogy látványkonyha, az is lehet, hogy szétesik az egész, és az is lehet, hogy Magyar Péter szokásos vehemenciájával mindenkinek megmondja igen kiosztva a forgatókönyvben a szerepeket, hogy ki mit mond.
2: De se ingyen sör nem lesz, se örök élet.
3: Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. Kodok Péternek ezzel a szkepszisre okot adó mondatával búcsúzunk. Jövő héten újra Vogyarák Anikó várja önöket. Találkozunk akkor is. Viszontlátásra, viszonthallásra.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 9 órától a történelem írásbelivel folytatódik a középiskolai záróvizsga sorozat. Balázsi Gyula cégei becslések szerint 350 milliárd forint értékű megbízásokat kaptak az elmúlt 16 évben. Az iráni forradalmi gárda 7 gyorsnaszádját semmisítették meg az amerikai erők. Változatos az időjárás, lesz napsütés és eső is, 6-15 fok van. Jó reggelt kívánok, 2026. május 6-a reggel 6 óra van. A Spirit FM híreit Németh Lászlótól hallják. Ma a történelem írásbelivel folytatódnak az érettségik. A középszinten vizsgázóknak 180 perc áll rendelkezésre egy 12 feladatból álló rövid választ igénylő teszt sorra és egy szöveges, kifejtendő feladat sorra. A tegnapi matematika érettségit a korábbi évekhez képest könnyűnek értékelték a diákok, amivel a szakértők is egyetértenek. A 18 feladatban volt viharjelző magasságának kiszámítása és falusi foci csapatokkal kapcsolatos számtani sorozat is. Vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Balázsi Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban sírás közben jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről és felajánlja azokat az államnak. A főpolgármester is megszólalt a Balási interjúról. Karácsony Gergely azt írta, a gyűlölet politika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat. Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Szerinte tudatosan és szisztematikusan egyre nagyobb dózisban adagolva csöpögtették a mérget a magyarok lelkébe. Nincs az a könnyes interjú, ami ezt rendbe hozhatja. A felejtés nem opció, írta a főpolgármester, aki nem egyszer maga is szerepelt a kormányzati plakátokon. Az iráni forradalmi gárda 7 gyorsnaszádját semmisítették meg helikopterekkel az amerikai erők. Pete Hegseth hadügyminiszter azt közölte, hogy a szabadság projekt védelmi ernyőt biztosít a hormuzi szorosban rekedt hajóknak légi és tengeri egységekkel. Jelenleg több mint 22 ezer tengerész van, mint egy 1500 nemzetközi kereskedelmi hajó fedélzetén, amik a Perzsa öbölben vesztegelnek az iráni blokád miatt. Kedden Irán az Egyesült Arab Emírségeket támadta rakétával, rakétákkal és drónokkal, ami miatt tűz ütött ki az emírség egyik legfontosabb olajkikötőjében. A felhők változó vastagságban vonulnak kelet felé, néhol gyenge eső előfordulhat. A déli, délnyugati szél erős marad, 6 és 15 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország. Délelőtt vékonyodik a felhőzet, délután gomoly felhők képződnek, záporesőre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasi Gyula utcát a Baross utcánál gázvezeték javítása miatt. A Baross utcában a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Jó reggelt kívánunk, szeretettel köszöntjük a kedves nézőket és a kedves hallgatókat, köszönjük, hogy minket választottak.
2: Szép jó reggelt kívánok én is minden kedves nézőnek és hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntjük a Fridákat és az Ivetteket, név szerint ők ünnepelnek ma, és természetesen a születésnaposoknak is sok boldogságon.
1: Isten értesen mindenkit, bele is csapunk, jön Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. A téma, amit megadtak kollégáink, elkezdődött a Fidesz igazi összeomlása. Hát vannak erre utaló jelek. Orbán Viktor minden esetre kijelentette, hogy a jobboldal megújítása az nem a Fidesz feladata. Ez egy nagyon érdekes kijelentés, hanem olyan jobboldali közösségek, gondolkodói köröké, akik magukénak érzik a polgári gondolatot. Arról is beszélt a leköszönő miniszterelnök, hogy az önkény korszaka jön el, mert például az új kormány számos közjogi tisztségviselőt menesztene, elbocsátana. Hát nem tudom, hogy ez a gondolat, tehát hogy mondjuk az ÁSZ elnök idő előtt távozik, ez az aluliskolázottabb körökben vidéken mekkora felhördülést vált ki, illetve mennyire rázza össze a tábort, de ettől izgalmas a dolog.
2: És olyan érzékeli egyébként az előző kormány annak felelősségét, hogy némi módon, ha csak közvetetten is, de ők jutották azért ebbe a helyzetbe ezeket a közjogi szereplőket, nem?
1: Nem, tehát ennek nincs ele, hogy
2: teljesen távol állt ők? Akkor nagyon tévesen látok mindent, elnézést kérek a kedves nézőktől. Mondom is a következő témánkat, ilyen ismertem, közgazdász is itt lesz velünk. Gyakorlatilag majd, hogy nem csak ismételni tudom azt, ami a híradóban is elhangzott, mégpedig Varga Mihálytól, aki azt mondta, hogy a bankok bőven tudnának még hitelezni, azonban a lakosság még továbbra sem szeret annyira hitelt felvenni, és vagy legalábbis a feltételek és a körülmények még nem olyanok, hogy ezt szabadon és kényelmesen teljes lelki békével meg tudják tenni. Azonban a bankok versenyképességét és költséghatékonyságát lehetne még hova fejleszteni. Annak eszközét és megoldásait kevésbé osztotta meg a jegybankelnök, hát ha és Mártonnak erre lennének ötletei és meglátásaim.
1: Nekem beugrik egy ötlet, azt olvastam, hogy a magyarországi bankrendszer realizálja messze a legmagasabb profitot talán Európa szerte, tehát eszméletlen jól keresnek az itteni bankok, ennek szívből örülök. De egy picit szerényebbek lennének, lehet, hogy megnőne a hitelfelvételi kedv. Ez most ingyen volt.
2: Ilyen Feri őszintő örömmel, remélem figyelték az arcát is közben.
1: Jön Balogh Zoltán katonai szakértő, mert Magyar Péter lecseréli a teket, nem kér a személyi védelem terén az ő szolgáltatásaikból. Arról fogunk beszélgetni, hogy miféle személyi védelem jár egy kormányfőnek, hány emberből áll majd ez a stáb, mikor kell védeniük, mikor mondhat le erről a miniszterelnök. Nagyon izgalmas dolgok ezek.
2: És aztán csatlakozik ma még hozzánk Bodrogi Richárd is, a Tempusz közalapítvány főigazgatója. Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy hamarosan a magyar diákok a felsőoktatásból újra az Erasmus vagy akár a Horizon program részeseivé válhatnak, akár már ősztől is. Ez egyébként jelenthet egy különleges eljárást, úgynevezett pótfelvételiket is. Aztán természetesen érdekes kérdés, hogy az ezeket helyettesítő Pannónia program megmaradhat-e párhuzamosan, és egyáltalán mennyire volt sikeres ez a program. Erről is beszélünk majd tehát a szakértőben.
1: De mindenek előtt jön a lapszemle Lánczi Richárddal.
2: kezdünk.

0: Ez tehát a lapszemle, Lánci Rihárd kollégánk. Szervusz, jó reggelt kívánunk.
1: Szervusztok, jó reggelt kívánunk.
0: Mutatom is a nézőknek az első témát. Orbán Viktor, nem tudom, látszik-e? Bizonyára, köszönöm szépen. A megújulás nem a pártból fog jönni. Szóval, mintha a miniszterelnök így kiszervezni ezt a nem kis feladatot. Mit gondolsz erről?
1: Ugye, erről volt is szó, de szerintem ez a legnagyobb politikai önbeismerése jelenleg Orbán Viktornak. Tehát amikor 2002-ben a Fidesz elbukta a választást, akkor attól tudott újra megerősödni, hogy megalapította a polgári köröket. És ebből lett egy elég széles körben támogatott és nagy taglétszámmal bíró mozgalom. És ezt ugye az elmúlt 6-8 évben úgy szépen elengedték, mint hogyha nem lenne fontos. Jöttek a kétharmadok, nem kell ezekkel a polgári körökkel foglalkozni, és úgy szépen eliminálódtak. Egyébként a Tisza ezt a fajta rendszert használta ki. A Tisza szigetek az ugyanúgy a polgári körök rendszerére épült rá. Tenni akaró emberek, akik változást akarnak, akik nem a jelenlegi rendszert akarják fenntartani, akik hisznek egy másik fajta gondolkodásban, politikában, stb. Azok önszerveződő csoportjaira lehet számítani országszerte, és ezáltal lehet egyfajta országos lefedettséget szerezni a pártnak, és pont ezért elegendő a Tiszának az is, hogy mindösszesen pár tíz tagja van egyébként ténylegesen a pártnak, mert ezek a Tisza-szigetek, ezek ezt a fajta tagságot teljes egészében kipótolták, vagy hát végülis ők a tagsága a Tisza pártnak. Ezt a Fidesz teljes egészében elengedte, meg is bukott ebbe a dologba. Ez először a Harcosok klubjával, később a DPK-val próbálták ezt visszahozni, ezt a polgári körök dolgot, de az már egy ilyen mímelt történet volt, tehát ez a buszoztatunk, összeszervezünk oda embereket, nagy színpad, nagy kivetítő, nagy zene, nagy Mencer Tamás, és aztán utána meg az egészben láthatólag nem lett semmi, mert hogy mindenki kiabált a színpadról, hogy győzni fogunk, még Pataki Attila is, és hát nem győztek.
2: Szerinted az a fajta nemzeti oldalnarratíva, amit a Fidesz oldaláról még mindig hallhatunk, bár talán egy kicsit háttérbe kezd húzódni, és észreveszik azokat a kritikákat, vagy meghallják, amik ennek a nagyon karakteres, a nemzet kettébontásának való álláspontját igyekeznek árnyalni, de ettől függetlenül azért ebbe buktak bele. Most azt látjuk, hogy az ő szavazóinak egy jelentős része ettől el is fordult, és egy másik típusú nemzeti egységet és gondolatot képzelnek el ők a Tisza mellett. Szóval ez meddig életben tartható, vagy meddig maradhat meg, még mindig keresik a helyüket, és addig egy eszközként így betudható?
1: Hát ez olyan dolog, mint amikor az ember hozzászokott valamihez, és nagyon nehezen szokik le róla. Tehát, hogy a...
2: Tudható.
1: Hát ez olyan dolog, mint amikor az ember hozzászokott

0: magyar ember és magyar ember között, hogy az nem tudom hány év lesz, mire betemetik, úgy nagyjából ezeket az árkokat, és bizonyos emberek beszélni fognak egymással, vagy legalább elfogadják a másik gondolatait. De hogy ez a fajta dolog, hogy ez a nemzeti oldal, meg a nemzeti gond, meg stb., ez lejáratódott pont azért, mert 3,3 millió ember szavazott a Tiszára. És ők is egyébként a magyar nemzet részeinek tartják magukat, és baromi nagy hülyeség azt mondani, hogy Magyar Péter egy baloldali pártnak a vezetője, és baloldali emberek szavaztak rá, mert ez konkrétan nem igaz. És innentől kezdve ez a fajta dolog, hogy a nemzeti oldal, meg a nemzet valódi nemzeti része, az a Fidesz, főleg úgy, hogy tovább csökkent a támogatottságuk, az úgy eléggé sántít ez a dolog. És azért mondom, hogy ezt a fajta dolgot azért ők is finomabban kezdték el mondani, mert érzik, hogy ezután a vereség után az, hogy elmondani, hogy ők a nemzet, és akkor ők képviselik a tényleges magyarságot, hát nem.
1: Ez az ideológiai szál, de nyilván akkor lehetne sikeres egy ilyen alulról építkező, de azért fölülről irányított alulról építkező ellenmozgalom, hogyha vannak gyakorlati ügyek, ami mentén ezek az emberek energizálódnak, tehát mondjuk meg kell védeni valamit, amit ugye hallottunk 1500-szor így 16 év alatt. Tehát, hogyha olyan intézkedések következnek, ami sérti ezen csoportok érdekeit, de nem látszik egyelőre ez jönni, hiszen azt mondta Magyar Péter, hogy minden úgynevezett jóléti intézkedést megtartanak. Tehát, hogy mivel lehet őket motiválni, hogy elbocsátják az ÁSZ elnökét, és akkor Mari néni azt mondja, hogy na, akkor fölmegyek a Kossuth
0: térre. Nem hiszem, hanem mondjuk, hogyha bizonyos csoportoknak az érdekét mondjuk egy politikai döntés nem úgy képezi rá, ahogy ők szeretnék. Teszem azt mondjuk lehet, hogy a 14. havi nyugdíj, ami nem 14. havi, mert nem tudom, hány részletben van kifizetve, azt mondják, hogy lesz egy nyugdíjemelés, egy egységes nyugdíjemelés, viszont ez a 14. feldarabolt nyugdíj innentől kezdve eliminálódik, mert maga az emeléssel tehát feleslegessé válik ez az egész dolog. Másik az, hogy érdekes módon csak a választások évében, vagy hát az előtte lévő évben lett hirtelen fontos, hogy legyen 13. meg 14. havi nyugdíj Magyarországon, tehát hogy érdekes módon a választási kampány évében nagyon fontossá vált, hogy legyen, ilyen korábban nem nagyon jött szóba. Úgyhogy azért mondom, hogy ha ilyenfajta dolgok lehetnek, ennek mentén lehet politikailag valamilyen szinten mozgatni a dolgot. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező jó pár hónapban még nem lesz erre akkora felvevő kereslet a fideszesek között sem egyébként, mert mindenki várja, hogy mi fog történni. Ugye, ahogy a tisztások mondják, ők ugye 9-én mindenki leteszi az esküt. Hát ha jól tudom, ők 10-én már miniszteri meghallgatásokat szeretnének tartani a parlamentbe, tehát olyan szinten akarnak hirtelen indulni, és ha jól tudom, augusztusig akarják a ciklust nagy intenzitással nyomni. Hogyha belegondolunk, csak 90 törvény van, amiatt kell megváltoztatni, vagy újat elfogadni, hogy az uniós pénzek jöjjenek. Tehát csak 90 törvény az, amit ott. Azt ugye bizottságban meg kell tárgyalni, ott ugye meg kell szavazni, akkor el kell juttatni, hogy vitáz róla a ház, és utána szavaznak. Tehát ez egy hosszabb folyamat, és hogyha csak azt nézzük, hogy csak az uniós kötelezettségvállalásaink 90 törvénymódosítást irányoznak elő, akkor még nem beszéltünk olyan dolgokról, ami nagyon sokféleképpen szóba jött egyébként, hogy a két ciklusig tartó miniszterelnöki pozíció, stb. Amire ugyanúgy várnak az emberek, és akkor nem beszéltünk még a vagyon visszaszerzési hatóság felállításáról, etc. Ez mind törvényhez kötött feladatkör egyébként.
2: És hogyha már meg is említetted, hogy hétvégén megalakul az új kormány, és akkor elindulhat az országgyűlési munka. Hát ez egy nagyon érdekes felállás
0: lesz. Hát
2: ez
0: nagyon érdekes lesz, igen.
2: És ugyanitt azért a Fidesz frakcióját is szerintem érdemes egy kicsit elemezni, hogy hát most visszanyalt a fagyina, tehát erre nem nagyon lehet mást mondani, hogy hogyan szorultak ellenzékbe, és hogyan kell egy kétharmados többséggel szemben majd politizálniuk, és azok az arcok, azok a kerek karakterek, akik beültek oda a parlamentbe, be fognak ülni a parlamentbe, hát nem azt a hangot képviselték eddig a közösségi kommunikáció szintjén, amire azt gondolnánk, hogy enyhülnének ezek a kedélyek, hanem sokkal inkább így pitbullként fognak előre menni.
0: Valószínűleg pont valakivel beszéltem erről, hogy sikerült olyan arcokat berakni, akik így tipikusan ilyen konfliktus keresők. Tehát most egy Pócs Jánostól fogjuk várni azt, hogy valami nagyon komoly szakmai viták mentén menjen, nem azt fogja mondani, hogy liberálisok meg baloldaliak vagytok, és nem tudom, az országot romlásba viszitek. Tehát, hogy én nem érzem azokat a fajta szakmai. Biztos, hogy vannak, tehát

0: félreértés ne essék, nem akarok senkit megbántani, biztos, hogy vannak hatalmas szakmai know-how-k egyébként néhány képviselőbe, vagy akár mindegyikbe, de én azt gondolom, hogy a kiválasztás alapján egy kikülnek be a frakcióba, egyértelműen egy ilyen sárbirkózás, meg egy ilyen verbális hadviselés várható a parlament. Tehát, ahogy szokták mondani, kiválónak ígérkezik az elkövetkező program, tehát, hogy...
1: Ráadásul azért van egy-két személy, aki esetleg egy mandátum felfüggesztés réme is kísértett, tehát például itt van Hankó Balázs az NK képviseletében. Eléggé valószínű, hogy ott azért hatósági vizsgálatok jönnek, tehát csak mondom, hogy a fideszes ellenzéket nem csak az fogja sújtani, hogy milyen kicsi kisebbségbe szorultak, hanem hogy még közben vannak egyéb ügyek is. Ezzel gondoltam átevezni az NK sztorira, mert hogy ez igazából egy brutális botrány, és hát most kezdjük látni, hogy mi zajlott ott.
0: Hát szerintem Szijjártó Péter kicsit összetelti a kezét, mert most ugye a felhők így átmentek Hankó Balázs fölé egyébként ezzel a pénzkiosztással, mert ugye a Telex interjú után azért Szijjártó Péternek a megítélése, meg ugye a, hát hogy mondjam, tehát a rossz megvilágításba került, hogyha finoman szólva mondhatom ezt, de Hankó Balázs jött és elvitte a sót, tehát hogy Fási Zsuli kérek ez a Gypsy Kings tribútra, vagy éppen dokumentumfilme. Én már nem tudom, mert ő se tudta.
1: Film egyébként. Nem volt, Munkácsi vándorkiállítás volt.
0: Fási Zsulikével.
1: Igen.
0: Értem.
1: Igen.
0: Jó. Ez is jó dolog egyébként, de a Gypsy Kings tribút is nagyon-nagyon szép dolog egyébként. De a legjobb a szombathelyi polgármester volt, aki kifejtette, hogy hát végül is a szombathelyi világkarnevára nem sikerült egy forintot se adni, de legalább Fási Zsulika kapott 100 milliót. De nem csak ez, hanem hogy Mága Zoltán fotósa 500 millió forintot, tehát hogy szokták mondani, hogy szórták, mint bolond a lisztet. Tehát ez a volt 17 milliárdunk, gyerekek, kinek adjuk? Hát kinek? Hát a legjobbaknak, és akkor hajrá.
2: Ha már a különböző megvilágításokról beszéltél, azért az sem mindegy, hogy gyakorlatilag nem tudja a jobb kész, hogy mit csinált a bal. Tehát, hogy itt az egyenesben, szépen Hankó Balázs egészen más támogatást mondott, amivel aztán ugye Róna Jégon szembesítette is, hogy nem az az összeg, és nem arra ment. Mire jött Fási Zsulike és állította, de akkor az a másik verzió volt, szóval egy teljes képzavar. Ilyen értelemben fontos lesz, hogy tényleg lássunk egy transzparens, átlátható működést, és nem mondjuk politikai lojalitás mentén kerüljenek ezek a pénzek, ezek az összegek a megfelelő helyre. Ebben nagyon látványos változásra van szükség, vagy egyszerűen egy új magatartásforma, ami át kell, hogy járja a rendszert, elég, hogy ez a háttérben történik.
0: Hát ha valami normális országot kívánnak felépíteni, akkor egy baromi nagy változásra van ebben szükség. Tehát 36 év alatt nem sikerült, akármelyik kormányról beszélünk, hogy egy normális, átlátható, akár támogatási, akár financiális rendszert vitte. Tehát volt például az MSZP-nek, még emlékszünk jó pár, üvegzseb program. Tehát az üvegzseb programnak az volt a lényege, hogy ez egy opál üveg volt, soha az életben nem lehetett látni, hogy abban a zsebben mennyi pénz van, és kinek adja. De be lett jelentve, hogy az MSZP olyan átláthatóan fog gazdák, hogy üvegzseb programnak hívta ezt a rendszert. Tehát, hogy a baromság teteje. És egyébként mindenki vitte tovább ezt a fajta dolgot, hogy akkor ideadok egy kicsit, odaadok egy kicsit, stb. Hát a végére Hankó Balázs betolta a szuperboostot, tehát ő nem viccelt a dolgokkal, tehát ő azt mondta, hogy 17 milliárd, akkor odaadjuk azoknak, akik szeretik a Fidesz. Körülbelül ez volt tehát hogy mondhatjuk azt, hogy mit mondta, hogy ízlésbeli dolgok,
1: meg hogy
0: ez érdem alapján történt ez a kiosztás, de ha megnézzük a névsort, hát azért ott nem verekedtek egymással a Pintér Bélák, meg az ellenzékiek, meg akik máshogy gondolkodtak, mint a Fidesz, hogy gyerekek, ennyi pénzt ne adjatok már nekünk, mert hát meg vagytok őrülve, tehát hogy valahol mindig úgy jött ki, hogy egy DPK első sorba ülő emberkék, azok mindig kaptak pénzt, tehát hogy
1: nekem úgy tűnt, hogy maga Hankó Balázs azért nincs tisztában a tényekkel, mert lehet, hogy nem is kellett, hogy tisztában legyen. Ez csak feltételezés, nem állítom, csak kérdezem, hogy szólhattak neki föntről, hogy Balázs, itt egy lista, igen, szeretnénk őket támogatni.
0: Igen, csak vannak olyan összegek, amit ő konkrétan saját maga írt alá. Tehát valamikor volt olyan 300 millió, amit nem így az NK keretből, hanem a miniszteri keretből. És azzal kapcsolatban sem volt teljes egészében tisztában, hogy ő mennyi pénzt is adott és kinek. És most így hallgattam vele pont tegnap egy beszélgetést, és picit már megtalálta a hangját, tehát ugye elmondta, hogy ezek csak 1%-a volt egyébként a teljes kultúra támogatásnak, ez a 17 milliárd, ez egy maradvány összeg egyébként, és ez úgy lett kiosztva, hogy hát benn maradt, és akkor osszuk ki. De hogy elmondta, hogy hát itt igaziból ez tényleg ilyen érdem alapján lett odaadva, és hogy nem csak úgy, de hogy miért nem beszélnek arról, ami a 99%, ami a teljes kultúra támogatásra ment, és ott mindenki kapott, és érdemei szerint, és így ült az ember, hogy az a probléma, hogy ez a 17 milliárdnál akkora arcpirító dolgok történtek, hogy ezt megmagyarázni, hogy ez itt érdem szerint, meg szakmai alapon történt, hát nagyon nehéz lesz szerintem.
2: Ennyi fért ma reggel a lapszemlébe. Lánci Richárdnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Élmény volt hallgatni, mint mindig. Várunk vissza legközelebb.
0: Köszönöm a meghívást.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Wok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: hallgatói önkormányzat is lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetését. Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszakába lép Magyarország. Bizalmi szavazáson megbukott a román koalíciós kormány. Változatos az időjárás. Napsütésben és esőben is lesz részünk, 6-15 fok van. A Spirit FM legfrissebb híreit hallják május 6-án 7 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Már a hallgatói önkormányzat is lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetését. Ezt egyebek közt azzal indokolták, hogy évek óta nem sikerült érdemi párbeszédet kialakítani az intézmény irányítóival. A Hők nyílt levelet írt Lannert Judit leendő gyermek és oktatásügyi miniszternek és Tarz Zoltán jövőbeni társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek is. Az egyetem működésének átláthatóbbá tételét, valamint az autonóm mi a helyreállítását kérik. Hűtlenkezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségen az NKA támogatások ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgató helyettesének két jogi képviselője. A feljelentésről a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda számolt be. Az irodát Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgató helyettese kereste meg. A leköszönő miniszterelnök levelet írt a digitális polgári köröknek. Orbán Viktor elismeri, hogy földrengésszerű vereséget szenvedtek, és azt írja, a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobboldalt. Ennek nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Szerinte az önkény és az akarnokság korszakába lépünk, aminek kezdeti tünete, hogy a Tisza a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölni az alkotmányos garanciákat. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mutattak a hőmérők. Megbukott Romániában az Ilia Bolojan vezette Európa Barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson, írja az MTI. A bizalmatlansági indítvány kezdeményezői azzal vádolták a kormányt, hogy a legfontosabb nemzeti vállalatok privatizációjával, közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengíteni az állam befolyását stratégiai ágazatokban. Az államfő kizárta az előre hozott választás lehetőségét. A felhők változó vastagságban vonulnak kelet felé, néhol gyenge eső előfordulhat. A déli, délnyugati szél erős marad, 6 és 15 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország. Délelőtt vékonyodik a felhőzet, délután gomoly felhők képződnek, záporesőre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
12: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
13: A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszain befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé az M0-as autóúttól. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az Üllői úton befelé a Kőér utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúthoz közeledve. Ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában, a Kada utca közelében sávlezárásra kell számítani gázvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
12: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
2: Újra jó reggelt kívánunk a kedves ATV nézőknek és Spirit FM hallgatóknak, illetve most hozzánk csatlakozóknak is. Mi folytatjuk is a startot. Mondunk Ferivel önöknek egy-egy témát, hogy mi várható most a folytatásban. Hozzánk érkezik ma még I. és Márton közgazdász is. Varga Mihály kijelentéseire fogjuk megkérni, hogy reagáljon. Ő az ugye, aki azt mondta, hogy nagyon sokan nem akarnak hitelt felvenni. Ezen mondjuk a jelenlegi környezetben én a magam részéről nem csodálkozom. Viszont úgy van, hogy meglátása szerint a versenyképes és a költséghatékonyság a hazai bankrendszeren belül tudna még hova fejlődni. Állítása szerint jobbak vagyunk, mint 2022-ben, de a 2026-os év nehéz év lesz. Hol vannak itt a pufferek? Erről fogunk majd beszélgetni a közgazdásszal.
3: 50 éve nem hallottam olyat, hogy ez az év könnyű lesz, úgyhogy nem lep meg, hogy ez az év is nehéz lesz. Horn Gáborral arról fogunk beszélni, hogy milyen esélyei vannak a Fidesznek a megújulásra. Jelenleg egy középpárti státuszban van a párt. Orbán Viktor azt mondja, hogy maga a Fidesz nem képes megújítani a jobboldalt, azt helyi közösségeknek kell majd megtenni, hogy ez sikerülhet-e. Hát erről fogom kérdezni az elemzőt, mindjárt kezdünk.

0: Egy picit provokatív a cím, amit szerkesztő kollégáim adtak ennek a beszélgetésnek. Úgy szól, hogy elkezdődött a Fidesz valódi vagy igazi összeomlás. A Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok, szervusz. Köszönöm szépen. Egyrészt szerinted ez provokatív cím, vagy pedig benne van úgymond a pakliban ez a történés, ez a kimenetel?
1: Benne van, az ember nem tudja, hogy ez a végkezdete, vagy maga a vég, amit látunk a Fidesz környékén. Én magam ugyan gondoltam, hogyha ekkora lesz a bukás, és azt lehetett látni, hogy ekkora lesz a bukás. Érzem, ha Orbán mozgását az utóbbi a választások előtti egy hónapban valaki végigkísérte, akkor láthatta, hogy Orbán Viktor nem csak a saját hazug kutatásait látta, hanem a milyenket is, ami azt mutatta, hogy itt akár elképesztő mértékű is lehet ez a bukás, ez történt meg. Azt gondolom, hogy Orbánnal ez nem megy. Orbánnak mennie kell, Orbánnak az ország éléről már mennie kellett, ez szerintem nagyon helyén való és bölcsi döntés volt a magyar társadalomtól. Innentől a Fideszre van bízva, hogy ezt a bölcsi döntést ők is meg tudják-e hozni. Nagyon összenőtt Orbán és a Fidesz. Ugye tulajdonképpen nem is a Fidesz volt az utóbbi 10 évben már, amivel a magyar társadalom találkozott, hanem Orbán személye körüli mélységes személyi kultusz, megkérdőjelezhetetlen hatalmi centrum, ami létrejött körülötte, ez ami működésképtelenné tette az orbáni világot, a szükségszerű bukását jelentette a NER-nek. Szerintem Orbánnal nem megy, bármennyire azt látom, hogy Orbán nem tart még itt, én időt hagynék helyettük, nem vagyok a tanácsadójuk szerencséjükre, de azt gondolom, hogy túl hamar mennek ezek a dolgok. Tehát a Fidesznek először is elemeznie kell azt, hogy miért került ebbe a helyzetbe. Látunk már ilyen írásokat, nem akarok senkit propagálni, de Borokai Gábornak van egy írása válasz.hu-n, ami azért érdekes Borokai, mert ő is belülről jött, tehát látta közelről Orbán Viktort, nem csak Lenint, hanem Orbán Viktort is, tehát tudja, hogy miről van szó. Szerintem izgalmas az elemzése, bár nem tér ki olyan elemekre, mint például a választások elcsalása. Én fontosnak tartom azért a pontosság kedvére, hogy nem arról van szó, hogy Orbánék 2010-től 2022-ig kétharmados többséggel kormányoztak, arról van szó, hogy 2010-ben nyertek tényleg kétharmaddal, 14-ben, 22-ben elcsalták a választást, azzal a kormányzati propagandával, aminek egyik fő alszereplője, mert a főszereplő nem ült ott a kontrollban, hiszen a főszereplő Rogán Antal, őt még nem láttuk. Igen. Bevallotta, hogy itt mi történt tulajdonképpen könnyes szemekkel, de ez nem elég. Tehát ezek a, hogy mondjam, a gazdasági következmények. Ennek nyilván kell, hogy legyen jogi következménye, ha tetszik, az ítélőszék előtt, a magyar bíróságok előtt. De ez a dolog egyik fel, a másik fel a politikai következmény. A magyar társadalom meghozta a következtetését, elzavarta a NER-t, elzavarta Orbán Viktort. Most a Fideszen a sor, ezért azt gondolom, hogy legalább őszig várnunk kell a kérdéssel, hogy arra később tudjunk válaszolni, hogy ez tényleg az összeomlás-e, vagy van-e még kiút, és merre van ez a kiút?
0: Orbán Viktor személyéhez visszatérve, tehát a kampányban is úgy beszéltek róla, hogy Orbán Viktor fog kétharmadot szerezni, akik az utolsó percig tolták ezt a kommunikációt, például Menczer Tamás vagy Németh Balázs, tehát nem azt mondták, hogy mi nyerünk, vagy a Fidesz nyer, vagy a Nemzeti Oldal, hanem Orbán Viktor volt valóban a központban. Ez lojalitásból fakad, vagy és közben azért lehetnek lehetséges utódok, vagy tényleg úgy építették ki a rendszert, hogy még csak utódjelölt se legyen? Mert ez most akkor, ha így van esetleg, ahogy mondom, a második verzió, akkor ez is visszaüt, hogy akkor nincs senki.
1: Igen, Orbán nagyon helytelenül szerintem eltakarította maga körül mindazokat, akik alternatívát jelentettek volna, akik megmerték volna mondani Orbán Viktornak, hogy a király mesztelen. Ugye Szájertől kezdve Áderen keresztül Pokornék, bizonyos értelemben Kövér Lászlóig, Németh Zsoltig, és sorolhatom a régieket, akik még Simicska Lajos, aki egy fontos szereplő volt ebből a szempontból, aki azt tudta mondani még, hogy Viktor, ez hülyeség, ezt ne csináljátok. Ilyen már nem volt. Lojális, végrehajtó emberekkel vette körül magát. Az egyébként értelmes Nagy Márton rángatta bele abba a hazugságba a miniszterelnököt 2025. februárjában, hogy itt repülőrajtot veszünk, miközben mindenki tudta, aki gazdasággal foglalkozik, hogy nem nagyon van más választás, mint a földbeállás. Orbánnak nem merték a saját közvéleménykutatói megmondani, hogy mi a helyzet. Orbán ennél azért okosabb volt, és látta a többi közvéleménykutatási adatokat, mondom, ez érződött az ő magatartásán. Az egész rendszer Orbánra épült, hogy mennyire nem vonták le a következtetést, ha megnézem ezt az szintén Orbán által összeállított új frakciót, ugye kicserélték a felét körülbelül a listának, igen. Ha tetszik, még búcsúzó átverték a választókat, hiszen a választók nem erre a listára szavaznak. Erre persze joguk van, csak azért itt is van egy ilyen tartalmi tisztességbeli kérdés. Kerültek a bukott kormánynak a fele bent van. Tehát Tehát azok, akik felelősek azért, hogy itt tartunk, a felek jelenleg is parlamenti képviselő. Gulyás Gergely ugye a második legfontosabb ember volt, a frakcióvezető. Az összes ilyen kemény, megmondó ember, akik miatt ténylegesen bajba került, a Németh Balázstól kezdve sorolhatom a fantasztikus neveket, akik ott vannak továbbra is, tehát a Pócs Jánosokig, akik miatt került a Fidesz abba a helyzetbe, hogy végleg elvesztette a magyar társadalom többségének a támogatását, azok ott vannak ebben a frakcióban.
0: De ezek az emberek,
1: a megújulás.
0: Igen, de ezek az emberek nem azért kommunikáltak úgy, ahogy kommunikáltak, mert ez volt a központi utasítás, hogy legyetek bárdolatlanok, érdesek, belemenősek, kíméletlenek?
1: Inkább fordítva van, ezért választották ki őket erre a szerepre, mert ők ilyenek. Tehát itt a szerepekre kerestek új műsorhoz, új Férfi kell című, ugye drámai mondatokkal, operettbeli mondatokkal. Itt is ez a helyzet, hogy Orbán és csapata azokat az embereket találta meg, ugye ott van például Menczel Tamás, aki ugye azért kellett, hogy lehúzza magyart az ő szintjére, nem sikerült. Aztán belekompromitálják Lázár Jánost, aki ezzel ugye két legyet, egy csapásra Orbán megszűnik Lázár, mint ajánlat, ugye, mert Lázár lehetett volna, ha nem száll be egyfajta ajánlat, de elhasználta Orbán nagyon tudatosan ebben a kampányban, magához húzta Lázárt, a bukás egyik fő felelőseként lehet megnevezni, ő se lehet a nagy megújító. Tehát tényleg bajban van a Fidesz, mégis azt gondolom, hogy ez Orbánnal együtt nem tud menni. Ha Orbán marad, miközben ők azt mondják, hogy Orbánnal sem, hogy Orbán nélkül nincs Fidesz, akkor azt gondolom, hogy az a két út, ami a Fidesz előtt van, az egyik a még szélebbre tolódás. Ott ugyanakkor vannak. Tehát a szélsőjobb Magyarországon betöltött hely, ott van a Mi Hazánk nevű szélsőjobbos, rasszista, kirekesztő párt. Oda kimenni szerintem nem érdemes, mert ennél jobb, ebben a terepen már elnézést, a jobbat idézőjelben nem tud lenni Orbán. Vagy csapata, a Fidesz. Középen viszont ott van a Magyar Péter. Tehát a centrumban, ugye Orbán mindig is ezt gondolta, hogy ő megalkotja a szélsőjobbot, meg a szélsőbalt, és ő van a centrumban, de a centrum jelenleg foglalt. Szerintem Magyar Péterék nem egy jobboldali pártot akarnak, a kormány összetételét nézem, az egyetem egy jobboldali kormány.
0: Inkább nép.
1: Inkább egy néppárti jellegű, inkább igen. Egy olyan koalíciós kormány, ahol a koalíció belül van. Tehát a kormányon belül látszik a koalíció, liberális múlttal rendelkező, elkötelezett gazdasági szakemberektől kezdve sok mindenki van ebben a kormányban, úgyhogy ez egy sokszínű kormány, szó igazi értelmében nem egy jobboldali kormány, szeretik le jobboldalizni jobbról-balról, de szerintem ez egy centrista kormány, amit látunk. Orbánék nem azok voltak, az egy jobboldali állampárti kormány volt, amit láttunk, ez viszont egy centrista kormány, tehát oda is nehéz behúzódni. Jól látja Orbán, hiszen elemzőnek ő nem lesz rossz, ha az marad, hogy nekik valahol a jobb oldalon lenne keresni valójuk, valahol a konzervatív, tisztességes kiszámítható jobb oldalon, de ő nem lehet ennek arca, ebbe biztos.
0: Most itt még azért van egy faktor, ami nem lényegtelen, hogy a vagyonvisszaszerzés meg védelmi hivatal elkezdi a tevékenységét, tehát Balási Gyulától már csak Rogán Antal felé billenhet a dominó, ha jól figyelem, és igazából fel kell tennünk a kérdést, hogy Orbán Viktort meg fogják szerinted hallgatni valamikor, mint hogy annó például Gyurcsány Ferencet az ügyészség hallgatta ki, mert ha ez megtörténik, az megint csak nem a Fidesz esélyeit növeli a megújulásra.
1: Igen, hát ugye itt többen vannak, ugye Hankó Balázs is szerintem elkerülhetetlen, hogy bíróság elé kerüljön, hogy aztán ott mi lesz a döntés, ez a bíróság dolga. Én azt gondolom, hogy az is elkerülhetetlen, hogy a Magyarország 16 évig miniszterelnöke, a fél ország ellopásáért egy személyben felelős ember valamilyen módon meghallgatásra kerüljön. Ez nem azt jelenti, hogy egy független bíróság el is ítéli, de odáig el kell jutni a számonkérésnek meggyőződésem szerint. Erre nem csak egyszerűen választási igény van, hanem ténylegesen végre kell, hogy következményei legyenek a tetteinek. Ezért gondolom azt egyébként, hogy Orbánnak a Fidesz éléről is mennie kell, mert a Fideszen belül is következménye kellnek lenni ennek a súlyos bukásnak, amit látunk.
0: Horn Gábor, köszönöm szépen, hogy beszélhetünk.

0: Varga Mihály kijelentése után az idei évünk jobb, mint a 2022-es, hogy ez valóban így van, és milyen tények mentén hagyatkozhatott erre a talán kincstári optimizmusra, erről is fogunk beszélgetni, és Márton közgazdásza, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Vagy lehet, hogy éppen nem volt túl nehéz dolga Varga Mihálynak a 2022-es évvel összehasonlítani az ideit?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez van leginkább, tehát a 2022-es év azért gazdaságilag egy szörnyű év volt, ugye az év elején rögtön kitört egy háború, ami ráadásul közvetlenül a szomszédunkban volt. Például az olajár az körülbelül ugyanarra a szintre ugrott meg, mint most az iráni háború kapcsán, tehát most olyan 113 dollár a Brent olajár, akkor 110 volt, de például a Magyarország számára egy fokkal még talán fontosabb gázár az akár négyszerese is lehetett a jelenleginek. És ez az, ami akkor a magyar külkereskedelmi deficitet is berobbantotta. Úgyhogy igen, akkor egy kifejezetten instabil helyzetben volt a kormány. És erre jött rá persze a szokásos választási költségvetés 2022-ben, tehát akkor az egy kifejezetten instabil helyzetben találta a kormányt.
0: Igen, talán sokan nem szeretik, hogyha felemlegetjük azt, hogy ott az éves infláció év végére átlagosan 14,5 volt, akkor ugye az év második felében volt 20% körüli, hogyha jól emlékszem, szerintem az valami elképesztő magasság volt. És pontosan ez az osztogatás volt az, ami felerősítette, vagy megerősítette egy kicsit a gazdaságot az év első felében. Tehát, hogyha nagyon tényszerűen szeretnénk nézni, akkor az év eddigi szakaszához való összehasonlítás lenne hiteles Varga Mihály részéről, hiszen a választások előttig ugyanaz történt, mint eddig, ameddig a Fidesz volt kormányon. Az, hogy a Tisza kormányzás alatt mi történik, az pedig nagyon még a jövő zenéje, hogyha jól sejtem.
1: Így van, annyi különbség van, egyébként pont Varga Mihály javára írjuk, hogy akkor a jegybank is egy offenzív politikát folytatott 22-ben, és ezért igazából már 21 végén a magyar infláció jóval nagyobb volt, mint a környező országokban. Tehát már a háború előtt berobbant a magyar infláció. Most viszont egy erős forint mellett egy alacsony inflációs pályánál tartunk. Ezzel együtt egyébként nagyon sok kockázat van a magyarországi inflációban. Nagyon sok olyan rejtett feszültség, árszabályozás, amelyik igazából visszafogja a valódi inflációt, és ezeknek a esetleges kivezetése azért problémákat okozhat, és továbbra is azért egy bizonytalan nemzetközi környezet van.
0: Ez mit jelent az ön számításai vagy prognózisa szerint évvégére? Hány százalékos lehet ezek szerint az infláció? Hallottam beszélgetéseket év elején, az még január hónapban volt, akkor azért az éves 4%-ra tették a szakemberek. Sok minden persze akkor még bizonytalansági faktor volt, de hát azért gondolom, hogy voltak olyan számítások, amik mentén ki tudták az esetleges forgatókönyvekből számolni. Ez a 4% vagy akár a 4,5 megállhatja a helyét, vagy magasabb is lehet?
1: Lehet magasabb, és tényleg a nemzetközi helyzet itt, ami szerintem a kulcs. Ugye azt maga az IMF is három forgatókönyvet mutatott be annak kapcsán, hogy az iráni háború az mikor fog befejeződni, és a világ szinten is nagyon különböző inflációs látákat prognosztizáltak ezek a forgatókönyvek. És ugyanakkor persze van egy belső dolog is. A magyar inflációnak egy alapvető eleme az, hogy nagyon sok szektorban gyakorlatilag megszűnt a verseny. És erre egyébként Varga Mihály konkrétan tett utalást, hogy a banki díjak azok háromszorosára emelkedtek, mert egyrészt a tranzakciós illetéket és minden plusz adót azt továbbhárítanak az ügyfelekre, plusz az inflációt is egyből továbbhárítják. Na ez ugye azt mutatja számomra, mint szabályozással foglalkozó közgazdásznak, hogy akkor itt a pénzügyi szektorban nincs olyan kőkemény verseny, hogyha mindent azonnal át lehet hárítani az ügyfelekre. De ugyanezt látjuk a távközlésben is, ott is ugye az inflációt teljes egészében áthárítják az ügyfelekre. Szóval sajnos ez a versenyhiány az, amelyik nem tartja vissza az árakat. És persze ezt egy éven belül nehéz hirtelen megváltoztatni, de ez lehet a kitörés ebből az inflációs spirálból.
0: Ez ugye egy abszolút felülről jövő intézkedéscsomagra adott reakció volt, és bár naivan várhattuk volna azt, hogy ezt nem fogják áthárítani a banki képviselők a fogyasztókra, ez tényleg nagyon nagy naivitás volt.
1: Politikusok állították csak, szerintem egyetlen szakember sem lehetett hallani arról, hogy ez nem lesz.
0: Így van, azt mondom, hogy mi naivan csak reménykedhetünk abban, hogy nem, de hát ezt azért önök tényleg ki is mondták. A versenyképességi tényezők ilyen értelemben a bankrendszerben mit jelentenek? Hogyan lehetne egy valódi versenyhelyzetet teremteni? Mert ezt maga Varga Mihály is most hiányolja.
1: Én nagyon üdvözlöm egyébként Varga Mihálynak a megközelítését, mert ugye korábban volt egy Nagy Márton nevű miniszterünk, még most is miniszter pár napig, aki ugye azt mondta, hogy legyen kevesebb bank, és majd ettől majd hatékonyabbak lesznek. Most Varga Mihály teljesen másképp közelíti meg, azt mondja, hogy külföldi szereplők belépése, több piaci versenyző az, aki majd a versenyt fogja generálni. Meg is említette akár a Revolutot, akár ugye egy lengyel nagybank is bejelentette, hogy fontolgatja a magyarországi piacra lépést. Tehát ő érti, hogy miről szól a verseny, Nagy Márton nem ebbe az irányba kommunikált korábban.
0: Hogy mi is konkrétan értsük, tehát belép több szereplő ugyanarra a piacra, a több szereplő ugyanazért a fogyasztói szándékért, akaratért fog harcolni, tehát ezt milyen eszközökön keresztül fogják megtenni?
1: Nyilván kényelmi szolgáltatásokkal, nyilván díjaknak a csökkentésével, kedvezményekkel, tehát ezek azok a klasszikus piacra lépési eszközök, amikkel új betéteseket vagy új hitelfelvevőket lehet behúzni, hiszen Varga Mihály ezt is kifejtette, hogy bántóan nagy az a köre a magyar gazdaságnak, akik egyáltalán nem vesznek fel hitelt.
0: Ez lakossági vagy vállalati értelemben?
1: Elsősorban a vállalati értelemben érdekes ez számunkra, mert ez azt mutatja, hogy nagyon sok vállalkozás nem vesz föl hitelt, valószínűsíthetően nem is ruház be, és ebből is fakad egyébként az, hogy a 2020-as években gyakorlatilag nem nőtt a termelékenység Magyarországon. Tehát miközben mondjuk egy évvel ezelőtthöz képest 65 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, a termelékenység nem nő, hát ez a zsákutca. Tehát ebből nem lehet egy fikarcnyi GDP növekedés sem kihozni a végén. Miből nőhet a termelékenység? Hát egyrészt, hogyha piaci alapú beruházások valósulnak meg egy országban, nagyon sok elmaradt beruházás volt, mert cégek nem mertek ebbe a jövőbe befektetni. Nem féltek attól, hogy elveszik a piacokat. Féltek attól, hogy kiszorítják kormányzati támogatásokkal őket. Ugye Varga Mihály megemlíti azt is, hogy bántóan nagy a államilag támogatott hitelek aránya, tehát hogy nem egyenlő a verseny, úgymond. Szóval ezek a beruházások, ezek beindíthatják egy termelékenység bővülést. A másik a maga a verseny, tehát az önmagában a hatékonyabb szereplőknek a piacon maradását segíti, mindenkit egy kicsit rá kényszerít arra, hogy jobban, többet dolgozzon. És hát a humántőke a harmadik elem. Itt ugye Magyarország az, amelyikben nem nőtt egyáltalán például a felsőfokon végzettséggel rendelkezőknek a száma. Csak a lengyel-magyar növekedés közötti különbségnek a jelentős részét kiteszi azt, hogy miközben a lengyel felsőoktatás az felrobbant, lényegesen nagyobb százalékban jártak oda emberek, Magyarországon ez hosszú távon stagnált. Egyébként pont az elmúlt években már elkezdett az is egy kicsit növekedni, tehát van igény egyébként a diákokban, a fiatalokban arra, hogy tanuljanak.
0: Zárásképpen hadd kérdezzem még gyorsan a hiányról, mert hogy itt van a leköszönő és a jövőbeli kormány között szintén egy ellentét. Az Orbán kormánynak az eredeti terve 3,9% volt, ez most ugye 500, ezt emelték 5%-ra, és Magyar Péter állítása szerint ez akár 6,8%-a is lehet a GDP-nek. Ön szerint, hogyha ez megtörténne, akkor az milyen pályára állítaná Magyarország gazdaságán?
1: Én azt gondolom, hogy a piacok most egy kicsit ilyen megelőlegezett bizalommal közelítenek az új kormányhoz, és ezért talán elfogadnak egy magasabb hiányszámot is. És hát ugye azért a szakértői konszenzus az már inkább 6% volt a hiányra nézvést, és azért a szakértőket is nagyon meglepte a márciusi hiány, amelyik ugye 80% fölé emelte a tervhez képest a hiányt. Ugye itt Magyar Péter említett olyat, hogy már a választások után ne vállaljanak új kötelezettséget a kormányzatban. Az igazán nagy baj, hogy már a választások előtt kisöpörték a padlást, úgyhogy gyakorlatilag persze utána is történtek érdekes dolgok, nem tudom, hogy Lezsák Sándor megkötötte a szerződését a lakitelki birodalom támogatásáról, vagy április 22-én még ugye azt mondta, hogy nem látja biztosítottnak, április 28-án megérkezett 4,8 milliárd forint. Tehát
0: na, akkor ez most úgy látszik, hogy itt marad nyitva.
1: Folynak még
0: Köszönjük a felvetést, szerintem most a nézőkben is indult egy ilyen kis feszültségérzet, de remélem, hogy ki fogjuk tudni beszélni a folytatásban valamikor ezt a felvetést is, és minden további kérdést ilyen Ilyes Mártonnak köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Magyar Péter személyi védelmét nem adták, hanem a készenléti rendőrség fogja ellátni. Ezt maga Magyar Péter jelentette be egy Facebook bejegyzésben, és azt is megírta, hogy erről tájékoztatta Hajdú Jánost, a TEK eddigi, illetve jelenlegi vezetőjét. A változás okairól beszélgetünk Balogh Zoltán katonai szakértővel. Jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket!
1: Meglepő ez a váltás?
2: Nem, egyáltalán nem. Engem az lepett volna meg, hogyha a TEK folytatja ebben a struktúrában a működését. Tehát azt látni kell, hogy a TEK az nem igazán stimmelt bele soha a kormányzati struktúrába. Ő egy önálló entitás volt, és ugye korhatalmi erővel rendelkezett. A szakértelmét azt, hát voltak ezzel kapcsolatban szakmai viták, de igazából nem lehet kritizálni. Én úgy gondolom, mind a két szervezet egyébként alkalmas arra, hogy személyvédelmet biztosítson, de a TEK, annak a működése során azért voltak olyan jellegű dolgok, ami szakmai vitát, illetve hát ilyen politikai jellegű dolgokra emlékeztetett.
1: Igen, 2005-ben például Áder János is szakított a TEK-kel, és olyan hírek láttak napvilágot, hogy a TEK-en keresztül akár Orbán Viktorhoz is eljuthattak Áder János magánprogramjának részletei.
2: Abszolút így van. A szakítás oka az volt, hogy sokszor Áder János később tudta meg, hogy hova fog menni, mint Orbán Viktor. És ez ugye egy bizalmi vákum, az pedig személyvédelemnél nem megengedhető. Nem lehet kormányrendeletben szabályozni azt, hogy ki kiben bízom meg. Abban az esetben, hogyha most a testőrségnek a személyi állományáról beszélünk, ugye ők folyamatosan a miniszterelnök úr mellett lesznek, és védik, mint a magyar kormányfőt. Ez azt jelenti, hogy a magánbeszélgetéseit is sokszor hallani fogják. A kocsiba beleülnek, hogyha ott beszélgetést folyt a telefonon, vagy akárhol, akkor is minősített információkhoz is hozzá tudnak így jutni. Nem gondolom azt, hogy tehát ezeknek az embereknek nagyon-nagyon lojálisnak és rendkívül szakmainak kell maradniuk.
1: Mielőtt rátérnék erre, tehát a kiválasztás szempontjaira, még egy percre térjünk vissza a TEK-re. Mi lehet a TEK jövőbeni pályája, illetve Hajdú János?
2: Én nem tudom, hogy a hát Hajdú János munkásságát szerintem meg fogják köszönni. Ez egyértelmű, tehát ő nagyon mély gyökerekkel rendelkezik a

0: Fidesz irányában. A TEK, hát komoly feladat lesz. Ugye a TEK kialakulása előtt a készenléti rendőrség volt az, amelyik ezt a feladatot ellátta, illetve ők voltak azok, akik a személyvédelmet biztosították a főmértóságoknak. Én úgy gondolom, és sok olyat lehetett azért látni, hogy párhuzamos jellegű dolgokat csinált mind a TEK, mint a készenléti rendőrség. Ez luxus. Tehát én úgy gondolom, hogy a TEK az valamilyen formában a rendőrséghez integrálódni fog. Ugye a funkció, a terrorellátás az meg kell, hogy maradjon, de hogy még szervezeti egységnél landol ez a feladat, azt így előre nem lehet látni.
1: Akkor nézzük az új csapatot, tehát ez egy bizalmi állás, amint ön is elmondta. Abszolút. Hány lépéses szűrő rendszeren kell átmennie egy szakembernek, hogy bekerülhessen egy ilyen, mondhatjuk, hogy elit csapatba?
0: Hát tökéletes fizikai és mentális állapotban kell lennie. Ugye értenie kell a szakmájához, ami nem egy egyszerű feladat. Itt most, amikor a testőrségre gondolunk, akkor mindenki ilyen öltönyös, fülhallgatós emberekre gondolkodik, ennél sokkal bonyolultabb a szakma. Tehát vannak olyanok, akik az útvonalat biztosítják, vannak olyanok, akik igen, közvetlenül a védett személy mellett tartózkodnak, vannak olyanok, akik a tömegben vannak, és ott figyelnek, hogy mi történjen, de hát most ez kemény feladat lesz. Tehát azt azért látni kell, hogy a Orbán Viktor védelme az nem volt annyira bonyolult, mert ő beszállt a kocsiba, becsukták az ajtót, aztán lefüggönyzött, és akkor, vagy besötétített ajtó, ablakkal, és akkor mentek innen, onnan. Magyar Péter esetében ő egy népszerű és egy sokkal aktívabb ember. Tehát ő oda megy az emberekhez, szelfizik velük, kezet fog velük.
1: Igen, és azt mondta, hogy ez a győzelem után sem fog változni, tehát hogy ő folytatja
0: igen,
1: az országjárást.
0: Igen, ez egy nagyon népszerű, egy rendkívül közvetlen, nagyon emberi dolog.
1: De a szakma számára egy nagy kihívás.
0: Tehát azt úgy lássuk be, tehát ugye emlékszünk ha fel tudjuk idézni ugye a Fico elleni merényletet, amikor Michael Jacksonhoz hozzá bilincselte magát egy illető, ilyenből kifolyólag, mert odament és kezet fogott. Ugye a Fico elleni merényletnél is az volt, hogy odament ugye a korláthoz. És hát erre nagyon-nagyon fel kell készülni, tehát ez most egy kemény feladat lesz azoknak a személyeknek, akik védeni fogják a miniszterelnököt.
1: Magyar Péter gyakorlatilag a félvilágot meghívta október 23-ára. Most a szakma ezt a hírt meghalva mit tehet? Már
0: erre nincs ez semmi probléma.
1: Nincs?
0: Tehát erre nincs. Nagyon jók a magyar szakemberek.
1: Jó, még egy utolsó kérdésem volna, hogy mikor mondhatja azt a miniszterelnök, hogy nem kér védelmet, el akar menni egy moziba, egy konditerembe, ne jöjjön a testőr, szeretne
0: rossz hírem, van ilyen, nincs.
1: Tehát akkor ott lesz a konditerem ha. Előtt is? A mozi előtt is?
0: Hát, vagy bent a moziteremben. Tehát mondhatja azt, hogy nem kér védelmet, attól még védeni fogják.
1: Nincs olyan, egy percre nem szakadhat le a csapatáról?
0: Teljesen nem. Hát olyan lehet, hogy valami zárt területen, hogyha van, tehát nem kell a testőrnek mondjuk bemenni a parlament ülés termébe.
1: Balogh Zoltán katonai szakértő, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: A leendő Tisza kormány szándékai szerint újra megnyílhatnak a kapuk a magyar felsőoktatásban tanuló diákok előtt az Erasmus programon és a Horizon programon keresztül. Ez elsősorban azokra a diákokra vonatkozik, akik jelenleg ugye a Kekvás egyetemeken, vagyis az alapítványi egyetemeken tanulnak, hiszen előttük zárultak be ezek a kapuk, de ezt is mindjárt tisztázni fogjuk. Bodrogi Rihárd, elnézést kérnek, a Tempusz közalapítvány főigazgatójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mert hogy van egy ilyen szándék a Tisza kormányzat részéről, hogy visszahozzák az Erasmus programot, ez a visszahozatal, ez mit is jelenthet pontosan a gyakorlatban?
1: Igen, hát egyrészt azt szeretném elmondani, hogy mi nagyon, nagyon örülünk a Tempusznak, a Tempuszban annak, hogy újfent lehetőségünk lesz az Erasmus program keretében is együtt dolgozni az úgynevezett modellváltott egyetemekkel, ezzel az érintett 21 intézménnyel, és hogyha picit hátrébb lépünk, akkor egyértelműen az látható, hogy az Erasmus az utóbbi 3 évben is összességében háborítatlanul működött. A 21 darab egyetem, amely kiszorult a 2022-es év végén megjelent tanácsi határozat okán, ők azok, akik nem tudtak részt venni az Erasmus programban, és ugye náluk szűntek meg azok a lehetőségek, hogy Erasmus mobilitás keretében tudjanak részt venni a hallgatók, az oktatók, az egyetemi munkatársak nemzetközi mobilitási projektekben. Ennek az orvoslására született meg, vagy jött létre végső soron a Pannonia ösztöndíjprogram, ami azt mindenképp tudta pótolni, hogy a hallgatóknak, oktatóknak, egyetemi munkatársaknak ez a mobilitási lehetősége, ez egyébként adott legyen, hogy ezzel ők tudjanak élni. Az egyetemek tudtak is élni egyébként ezzel a lehetőséggel, ami talán nagyon fontos, és keveset hangzik el, hogy az Erasmus program nagyon fontos a mobilitás, és mi is azt gondoljuk a Tempuszban, hogy az egy hatalmas érték, hogy a fiatalok mobilitási lehetőségeket tudnak igénybe venni, de például az olyan centralizált Erasmus projektek, pályázatok, mint az Európai Egyetemi Szövetségek, ugye ezekből is kiszorultak szépen lépésenként az érintett intézmények, az abszolút örömhírként kezelhető, hogy visszatérhetnek ezekbe az európai szintű, nagyon fontos együttműködésekbe.
0: Az átmeneti időszakban, addig, amíg az Erasmus nem volt mindenki számára elérhető, a Pannonia mennyire tudta teljes értékűen helyettesíteni? Mert hogy tudunk róla, hogy vannak olyan külföldi egyetemek, amelyek viszont a Pannonia programban nem kívántak magyar hallgatókat fogadni. Ennek azért elég rossz visszhangja volt, megítélések szerint is azért ez okozott némi felháborodást, így az oktatás ügyön belül természetesen. Joggal érezhették kirekesztve magukat a magyar diákok, de ez mennyire jelentett hátrányt számukra? Tehát, hogy olyan nagy nevű, ismert és egyébként közkedvelt egyetemek szorultak ki, ahova a magyar diákok szívesen mentek volna? És akkor most, ha visszatér az Erasmus, akkor újra tárt kapukkal várják majd vajon a magyar diákokat?
1: Egyrészt valóban volt ilyen, tehát volt néhány példa volt. Tehát ugye folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Tempusznál az egyetemekkel is, és voltak és el is mondták, hogy voltak ilyen példák, volt néhány olyan példa, ahol végül úgy döntöttek, hogy nem szeretnének fogadni magyar hallgatókat, oktatókat, de nem ez volt az általános. Tehát alapvetően a mobilitások azok tovább tudtak folytatódni, és megvolt rá a lehetőség, és ez egyébként nagyon jól látszik egyébként, hogy Erasmusban alapvetően az Európa, tehát ugye európai mobilitási programról van szó, egyértelműen az európai célpontok voltak a legnépszerűbbek, még akkor is, hogyha egy Európán kívüli mobilitási lehetőséget is biztosít az Erasmus program a nemzetközi kredit mobilitási pályázattípus keretein belül.
0: De ugyanazokkal az egyetemekkel kerültek kapcsolatba a Pannonián keresztül?
1: Abszolút.
0: Akkor, hogyha most visszatér az Erasmus, mi lesz a Pannoniával? A kettő együtt fog tudni működni?
1: Ez természetesen attól függ, hogy a felálló ágazati irányítás milyen gondolati irányban mozdul el. Én azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy együttműködtessük a programokat és szinergiákat megtaláljuk egymás között. A két program ki tudja egészíteni egymást, és vannak olyan értékek a Pannoniában is, amelyek továbbvihetőek.
0: mint például akár az Európán kívüli.
1: Az Európán kívüli mobilitásnak a könnyített lehetőség, de sokkal könnyebb volt Pannoniával Európán kívülre menni, de a rövidtávú mobilitási lehetőségek általánossága minden képzési szinten, meg az új mobilitás típusok is, mint például a kutatási mobilitás típus, ahol hallgatók kutatni mehettek el rövidebb, vagy akár picit hosszabb időtartamokra is.
0: És az a tudás, amit ezeken az Európán kívüli intézményekben megszerezhettek, akár a diákok, akár a kutatók, az egyébként a hazai és az európai piacnak tudás szintjén mennyire fontos? Mert hogy eddig azért szerették az Európán belüli mozgást, mert hogy itt egy ökoszisztémában vagyunk, itt minden mindennel összefog, függ, vannak nagyon erős kapcsolati hálók, rendszerek, ösztönző programok, előrelépési és továbblépési lehetőség. Ezeknek a tudásbázisoknak a magja itthon hogyan tudott aztán csirájába szökni? Vagy tud-e, látjuk-e már ezt egyáltalán?
1: Persze, hát egyetemi együttműködések tudnak kialakulni mobilitásokon keresztül, és az, hogy Európán kívüli desztinációk is könnyebben elérhetőek, akár Szingapurba, akár vezető amerikai felsőoktatási intézményekbe. Ugyan jövő év január 1-től már Nagy-Britannia is újfent az Erasmus része, de addig is a Pannoniával lehetett ez a brit felsőoktatási intézményekbe menni, de Dél-Koreába, Japánba is egyébként vezető kínai intézményekbe is tudtak menni oktatók, hallgatók, és az ilyen nemzetközi együttműködtetett, ilyen nemzetközi mobilitások, projektek megalapozói lehetnek, együttműködések megalapozói lehetnek az egyetemek számára.
0: Az, hogy a financiális része hogyan alakul az egyes programoknak, abban volt nézőpont különbség. Ugye az Erasmusnál volt az utófinanszírozás, a Pannoniában pedig, ha jól tudom, akkor nem is előfinanszírozás, de olyan egyidejű finanszírozás, mert mindjárt segítsen, hogy hogyan is zajlott. Mert ugye a kérdésem lényege az valójában az lenne, hogy technikailag melyik a jobb megoldás, melyiket fogják melyikbe átültetni.
1: Alapvetően mind a kettő előfinanszírozás. Tehát, hogy és mi bátorítottuk is minden tekintetben az egyetemeket, hogy az ösztöndíjat azt mindig biztosítsák minél előbb a hallgatóknak. A Tempusz közalapítvány a támogatási nagy keretösszegeket kezeli, mi ezeket osztjuk ki az egyetemek között, ugye ők pályáznak, leadják az igényeiket, mi azt súlyozzuk szakmai alapon sok szempont szerint, és utána ezeket az összegeket használják fel az egyetemek a saját belátásuk szerint oktatói, hallgatói mobilitásra, természetesen a programok keretszabályainak a figyelembevételével, de mindegy az Erasmus tekintetében is, és a Pannonia tekintetében is mi mindig arra bátorítottuk, illetve kértük az egyetemeket, hogy minden előbb biztosítsák. Különösen a hallgatók esetében fontos, hogy már a mobilitás előtt hozzájussanak az ösztöndíj összeghez, és ez azért a legtöbb esetben működött.
0: Ugye nagy kérdés lesz az, hogy a transzparencia és az átláthatóság az hogyan alakul a folytatásban, hiszen ez volt a legnagyobb kritikája gyakorlatilag az Európai Uniós képviseleteknek, amiért aztán kizárultak a kvekvás egyetemek az Erasmus együttműködésből. Ennek az önmeglátása szerint hogyan sikerült eddig megfelelni, és hogyan sikerül majd a jövőben? Biztos, hogy elengedhetetlen feltétel lesz.
1: Biztos vagyok benne, hogy azt az egyeztetéseken majd az ágazat irányítás, illetve a felelős személyek az Európai Bizottságra ezt meg fogják tenni. Mi Tempusz oldalról ebben a folyamatban nem vettünk részt, korábban sem vettünk részt. Természetesen, hogyha a Tempusz felkérést kap, akkor részt fogunk venni benne, de mivel eddig nem vettünk ebben részt, én erről érdemben nem fogok tudni nyilatkozni.
0: Bodrogi Rihárdnak, a Tempusz közalapítvány főigazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egy óra múlva a történelem írásbelivel folytatódik a középiskolai záróvizsga sorozat. Hósfai Mihály lett a Tudományos Akadémia 22. elnöke. Bajban van Dubaj turizmusa és gazdasága. Napsütés után eső is lesz, 10-18 fok van. Jó reggelt kívánok, a Spirit FM legfrissebb híreit hallják. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Ma a történelem írásbelivel folytatódnak az érettségik. A középszinten vizsgázóknak 180 perc áll rendelkezésre egy 12 feladatból álló rövid választ igénylő teszt sorra és egy szöveges, kifejtendő feladat sorra. A tegnapi matematika érettségit a korábbi évekhez képest könnyűnek értékelték a diákok, amivel a szakértők is egyetértenek. A 18 feladatban volt viharjelző magasságának kiszámítása és falusi foci csapatokkal kapcsolatos számtani sorozat is. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése keddi ülésén megválasztotta az MTA új vezetőit, számolt be a Telex. Az akadémia 22. elnöke Pósfai Mihály geológus lett. Pósfai Széchenyi professzori ösztöndíjas és megkapta az akadémiai, illetve a Széchenyi díjat is korábban. Az új elnök kutatási területe az ásványtan. Dolgozott az Arizonai Állami Egyetemen és a Cambridge-i Egyetemen, illetve volt a Pannon Egyetem docense is. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mutattak a hőmérők. Az Irán elleni amerikai-izraeli háború súlyos válságba sodorta Dubaj turizmusát és gazdaságát. A repülőtéri forgalom drasztikusan visszaesett, szállodák zártak be és vállalkozások számolták fel a működésüket. Emiatt tízezrek veszítették el állásukat az egykor virágzó turisztikai központban, számolt be a Middle East Eye. A Dubaj Airports repülőtér üzemeltető adatai szerint az első negyed évben legalább 2,5 millióval kevesebb utas fordult meg a légi kikötőben. A turizmusnak az sem tesz jót, hogy nem kötnek utasbiztosítást a társaságok a háborús veszély miatt. A felhők változó vastagságban vonulnak kelet felé, néhol gyenge eső előfordulhat. A déli, délnyugati szél erős marad, 6 és 15 fok közötti hőmérsékletre ébredt az ország. Délelőtt vékonyodik a felhőzet, délután gomoly felhők képződnek, záporesőre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 25 és 28 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Margit hídon Budára, a Szélkámán tér környékén, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél. Torlódásra kell készülni az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. Ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Egészségügyel folytatjuk. Némiképp meglepő módon Kapitány István, aki majd az energetikáért és a gazdaságért fog felelni a Tisza kormányban, bejelentette, hogy vissza fogják állítani a szabad szülőorvos választást. Aztán reagált erre Hegedűs Zsolt, aki majd az egészségügyi tárcáért fog felelni, és azt mondta, hogy ezt ők intézik, ez az ő területük, és körültekintéssel. Ez egy elég pikáns kezdés egy még meg nem alakult kormánytól. Itt van velünk Kincses Gyula egészségügyi szakértő, a MOK korábbi elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Először kezdjük azzal, hogy te hogyan reagáltál, vagy mit gondoltál, amikor éppen Kapitány István úr szólalt meg egy egészségügyi kérdésben?
2: Kapitány úrnak a tudását általában egyáltalán nem vitatom, de az első reakcióm az volt, hogy remélem, hogy energetikai kérdésekben nem fogok ott döntéseket hozni, Hegedűs Zsolt. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy mit mondott Kapitány úr, mert ugye a miniszter úr azt mondta, hogy demográfiai krízis van, tisztességes körülményeket kell teremteni a szüléshez, a mesterséges megtermékenyítési vonalat erősíteni kell, és ehhez tette hozzá a szabad szülő orvosválasztást. Tehát magával, azzal a ténnyel, hogy demográfiai krízisben vagyunk, ilyen kevés gyerek még soha nem született Magyarországon, mint tavaly. És hogy erre egy miniszter reagál, ez teljesen rendben van. A részletekben meg majd a szakma fog dönteni.
3: Megmondom őszintén, hogy nőként mindig egy kicsit zavarban vagyok, amikor azt látom, hogy a szabad szülészorvos választásáról férfiak diskurálnak. Tehát, hogy senkit nem szeretnék ezzel megbántani, de azért ilyenkor bennem nőként mégiscsak van egy ilyen eleven vagy elemi feszültség, hogy hát ezt azért többnyire a nők szokták átélni és megélni. És bizony az elmúlt időszakban voltak olyan visszajelzések sajnos az egészségügyből, hogy mennyire kiszolgáltatott a helyzet a szülésnél, mennyire nincs meg a bizalom, milyen emberi kapcsolatok nem alakulnak ki, ami szükség lenne arra, hogy ebben a helyzetben egy nő biztonságban és jól és komfortosan érezze magát. Szóval, hogy ez mint tényező, ez egyáltalán Kicsis úr meglátása szerint szerepelte bármikor, és szerepelnie kell-e a jövőben, mert egyelőre én ezt ebből most még nem érzem.
2: Szóval én is először megijedtem, mikor kiderült, hogy előző riportot maga csinált, hogy akkor Ferivel fogok erről beszélgetni, mert hogy ez nem a két férfinek a dolga. Amit elmondott, az maximálisan igaz. Csak pontosan az a lényeg, hogy miért választunk szülészorvost? Két dolog miatt. A hölgyek azért, mert szeretnének biztonságot, bizalmat, információt. Bízni akarok abban, aki ott a legkritikusabb pillanatban körülöttem lesz. Plusz a férjek meg sokszor azért, mert én megtettem mindent. Én választottam. Szóval ez a önigazolás. Csak azt senki nem gondolja végig, hogy ennek két negatív hatása van. Egy, miről beszélünk? Aki választ orvost, annak lesz bizalom. Azzal beszélni fognak, annak elmondják. Azt ugye senki nem gondolja, hogy a születésnapi vacsoráról, vagy egy szombatesti műsorról egy szülész felpattan, beszalad levezetni egy szülést, és ingyen. Ugye ez nem elvárható dolog. Akkor eljutunk oda, hogy akinek van pénze, annak van bizalom, azzal rendesen bánnak, akinek nincs pénze, azzal nem. Tehát már biztos, csak ezért is nagyon rossz az irány.
3: Biztos, hogy ez ennyire élesen megjelenik a tényezők között? Mert hiszen azért a terhesség vagy a várandóság, valaki jobban szereti ezt a szót, ideje alatt a szülész nőgyógyász, de legalábbis a nőgyógyász biztos, hogy végig kíséri az édesanyát ebben a folyamatban. Pont az utolsó pillanatban mondana nemet?
2: Nem mond nemet, csak a rendszernek kell olyannak lenni, hogy erre ne legyen szükség. Tehát azért, ha én hoztam mindenféle papírokat, hogy a császármetszések aránya mennyire eltér egyes kórházak és egyes megyék között. Tehát olyan nincs, hogy egyik kórházban 18%, másikban 54%. Tehát ennek nincs szakmai alapja, ez szokáson múlik, illetve hát a másik ábrám azt, amit elhoztam, arról szólt, hogy valamiért hétvégén nem szeretnek a nők szülni, nem szeretnek császármetszést csináltatni. Magyarul ez az egész dolog befolyásolt, és sokkal tisztességesebb az a rendszer, amikor mindenkinek jár egy tisztességes felkészítés, ahogy a lányomat Olaszországban végig kísérték előtte terhes felkészítésen, hogy ez lesz a szülőszoba, ide fogunk menni, ezek a szülészorvosok, ezek a szülésznők, mindegyiknek mutatkoz be, ők fognak rajtad segíteni, és tudta, hogy mi fog történni, tudta, hogy bármikor megy, valamelyik ebből a négyből lesz, aki őt ellátja. Megvolt az a bizalom, nem kellett remegnie azért, hogy akkor vajon akiben én bízok, az megfelele. És nagyon fontos tényleg, hogy maga az egész felkészítés, a terhes gondozás, hogy működik, mert maga a szülés, a szerencsére az esetek nagyon nagy részében szülésznői feladat, és nem orvosi feladat.
1: Egyébként Hegedű Zsolt pont azt képviseli, hogy Anglia, ahol dolgozik már, vagy dolgozott évtizeden át, ilyen pontrendszerrel értékelteti a betegekkel az adott kórházat, az adott orvost, és akkor kialakulnak rangsorok, és bárki megnézheti előzetesen, hogy milyen híre megítélése van annak a szakembernek, akihez ő bejelentkezne. Tehát ez is egy járható útnak tűnik, mert például mondjuk fogorvosnál én ahhoz megyek, aki jól látott el, és nem ahhoz, akiről negatív tapasztalatom van, és hát egy szülés ennél jóval fontosabb.
2: A Hegedű Zsolt szemléletében alapvető fontosságú az, amit mondtál, hogy mérhetővé kell tenni az egészség tevékenységét, transzparenssé kell tenni, de ennek az alapvető célja az öntanulási rendszer, hogy lehessen tudni, hogy hol vannak gyengeségek, lehessen tudni, hogy mit kell erősíteni, hol kell rádolgozni úgy a rendszernek, úgy annak az embernek, hogy ne legyenek nagy különbségek a minőségben, és hát nagyon fontos a betegelégedettség mérése, és ennek valamilyen megjelenítése akár a bérezésben. De ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül orvost kell választani, az intézményi választás már sokkal inkább reális ebben, már csak azért is, mert ma már a gyógyítás leginkább tímmunka. Tehát hiába operál valaki zseniálisan, ha nincs meg az utógondozás rendesen, akkor már nem olyan eredményű, és az ápolás, szakápolás, és egyáltalán az egész csapatnak a munkája az, ami meghatározó, és ezért inkább az intézményi adatok lesznek ebben fontosak.
3: Ugye az imént is elhangzott az, hogy a legnagyobb fenntartás ezzel a rendszerrel kapcsolatban az, hogy ne jöjjön vissza a hálapénz, vagy legalábbis a mostanihoz képest, mert vannak kimutatások arról, hogy mind a mai napig azért jelen van az egészségügyben, illetve hogy az igazságtalanság, hogy a különböző demográfiai háttérből érkező betegek, páciensek esetében ne érje hátrány, vagy éppen előny az orvosválasztás és az ellátás minőségében a pácienseket. Erre van jó módszertan, rendszertani struktúra, amiben érdemes gondolkozni?
2: Amiről az előbb beszéltünk, hogy végig kell gondolni, hogy nem otthon szülés, hanem otthonos szülés. Tehát minden szülészeten meglegyen az a gyakorlat, hogy hogyan lehet jól felkészíteni a szülőnőket, illetve hát a várandósokat már, hogyan lehet ezt az egész folyamatot úgy kísérni, hogy ne személyhez kötődjön valaki feltétlenül, mert annak megvan a kockázata, hogy elérem, nem érem el, elérhető lesz, nem lesz, és azért ugye azt is tudjuk, hogy van olyan, hogy behozza a mentőt, de egy kicsit még szorítsa össze már a lábát, mert a professzor úr még nem ért be. Szóval ezek mind olyan létező dolgok, tehát nem igaz az, hogy a választott orvos az nagyobb biztonságot ad
3: a
2: betegnek.
3: És a kapacitás hiány, vagy az infrastruktúrális hiány, a humán erőforrás, az mennyire szerepel ebben, mint tényező? Magyarán, hogy van-e annyi szülészorvos, és van-e annyi szülésznő az intézményekben, akik el tudják azt látni, hogy a folyamatosan hozzájuk érkező pácienseket egy ilyen rendszerben megfelelően el tudják látni?
2: Ezzel még messzebbre megyünk vissza, mert az a kérdés, hogy olyan helyeken, ahol ez nem megteremthető, érdemes a szülészetet fenntartani. Tehát jobb az, hogyha egy picit messzebb megy a mentő, vagy a család, de ott teljes biztonságban van ellátva. Tehát ahol évente nincs 200 szülés, ott nincs meg az a rutin, nincs meg az a bevett gyakorlat, nincs meg az a protokollnak a megéltsége, ami a biztonságot tekinti. Tehát jobb az, hogyha olyan helyen történnek a szülések, ahol ezek a feltételek minden értelemben véve megteremthetők. És nem pénzért, nem annak, aki ennek vágyik, hanem mindenkinek egyformán.
1: Azt javaslom, egy picit nyissunk nagyobbra a fókusz, még van 3 percünk. Mit olvasol ki a Tiszapárt egészségügyi programjából? Most már lassan véget érnek a mézesetek, jövő héttől indul az érdemi munka.
2: Alapvetően 2 dolog, ami meghatározó. Egy, eddig az egészségügy mindig ilyen a maradékelv alapján működött. A Tiszánál központi elem volt már a kampányban az egészség, tehát nem teheti meg a Tisza kormány azt, hogy ezt nem fogja kulcskérdésként kezelni, és ha kulcskérdésként kezeli, akkor azt a forrást, ami egy tisztességes, működő egészségügyhöz kell, oda kell adni. De itt is nem tudom hányszor elmondtam, hogy csak pénzzel ezt a kérdést nem lehet megoldani. Vissza kell szerezni a bizalmat. Vissza kell szerezni egyrészt a kollégák bizalmát, mert ma a Pintér Takács vonalban a kollégák az ágazatvezetésben elvesztették a bizalmat, tehát együtt kell működni, beszélni kell a kollégákkal, és vissza kell szerezni a kollégák, de a betegek bizalmát is. És ezeknek, ennek az elvnek a alapja az, hogy átláthatóság, nyíltság és szakmai párbeszéd. Ezek után jönnek a szakmai részletek.
3: Hogyha ez megtörténik, akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit át fog csordogálni a többi területre is. Tehát most kizárólag arról beszélünk, hogy amikor szabad orvosválasztás van, akkor abból ugye ki lett véve a szülészeknek a személye. Most ha ez visszakerül, ez igaz lesz az összes többi pozícióban is, vagy azt azért nem lehet egészséges módon ellátni?
2: Általában ez a irány a világ fejlettebb részén is, és a Tisza kormánynál is, hogy mérhető módon, transzparensen, de azonos minőségi ellátást kapjon mindenki. Tehát a közszolgáltatásoknál már vége van annak, hogy sztárorvoshoz akarok bejutni, és akkor majd az fog engem meggyógyítani. Ha protokoll szerint, szabvány módon zajlik az ellátás, és ez nem csak a műtőt orvos személyét jelenti, hanem az ápolást, a körülményeket, akkor egyszerűen nincs erre szükség, és akkor fogjuk megélni azt, hogy általában nő az elégedettség az egészségügyel szemben.
1: Még egy utolsó kérdés, hogyha te volnál döntési helyzetben, a társadalom elvárása óriási, hogy azonnali, látható, látványos változásokat vár minden területen. Ismerve az összes körülményt, te az egészségügyben milyen olyan lépést húznál meg, ami látványos, de reálisan rövid határidőn belül megvalósítható?
2: Azt gondolom, hogy a Zsoltnak az a bejelentése, bocsánat, hogy zsoltozom, csak egyenlőségben ültünk, tehát nekem így jön a számra, hogy leszereli az arcfelismerő rendszereket. Tehát magyarul az, hogy ez a katonás Pintérsen vagy által rendőri mintára létrehozott rendszer, ahol csend, rend, fegyelem, majd én eldöntöm. Ez az attitűd megváltozik, ez önmagában tud felszabadító lenni, és utána pedig szisztematikus munkát kell kezdeni. Tehát le kéne szokni arról, hogy tüzet oltunk mindig. Tisztességes programot kell a szakmával együtt kialakítani, és azt kell végrehajtani, de ehhez kell pár ilyen bizalmi intézkedés az elején, és némi készpénz.
3: Kincses Gyulának köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Én is.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Ez már a Start Plus, egészségügyi perceink következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
3: Már majdnem, de csak tényleg majdnem mondtam azt, hogy fogunk beszélgetni a migrén gyógyításáról, de akkor megérkezett Szegő doktor, és mondta, hogy ha-ha, ácsi, nagy különbség van a gyógyítás és a kezelés között természetesen. Értem az érveket, pedig meg fogjuk hallgatni, hogy mit is jelent ez a folyamatban. Dr. Szegő Péter orvosigazgatót az Ormos Intézet részéről köszöntöm. A migrénes fejfájás kezeléséről van tehát szó a folytatásban, azért, mert ez nem egy gyógyítható állapot? Vagy hol hibáztam én?
4: Hány ilyen van gyakorlatilag? Ugye vannak olyan betegségek, amiket az ember vissza tud fordítani, meg tud szüntetni. Azt meggyógyítottuk, kész. Mindenki boldog, többet nem kell foglalkozni, jó esélye. És vannak azok a krónikus betegségek, amiknél az okokat vagy nem tudjuk megszüntetni, vagy mondjuk, mint a migrén esetében nem is pontosan ismerjük. Na, ezt nem lehet végérvényesen meggyógyítani, sajnos. Tehát azok, akik migrénesek, azok arra rendezkednek általában be, hogy az ő betegségükkel hosszú távon együtt kell létezniük. Ez kinél könnyebb, kinél nehezebb, de mondjuk akkor, amikor tényleg 2-3 hetente az ember 2-3 napra egy sötét szobában lefüggönyözve be kell, hogy vonuljon, és mindenki hagyja őt békén, és gyakorlatilag a pizza az ajtó alatt bemehet, és semmi más, és attól is hány ingere van, az egy borzalmas állapot, és hát nyilván ezek az emberek, ezek kutakodnak, hogy mégis mit lehet ezzel csinálni. És hát vannak gyógyszerek, sőt vannak egyre jobb gyógyszerek erre a történetre, az a közelmúltban megjelent egyébként egy komplet új gyógyszercsalád, ami egész jól alkalmazható ebben az esetben, de minden gyógyszernél tudjuk azt, hogy egy picit jobb lesz, mint az elődje, valószínűleg, mert jobban van tervezve. És hát vannak egyéb nem gyógyszeres megoldásai is ennek a dolognak, ennek a kezelésnek, és ezek közé tartozik ez a TMS-nek rövidített történet, ez a transzkraniális mágneses stimuláció.
1: Igen, ebből a három szóból a második kettő az viszonylag gyakran szembe jön, de a transzkraniális.
4: Ez hát ha ezt lefordítom, akkor tulajdonképpen a koponyacsonton keresztül. Tehát egy olyan mágneses ingerlést alkalmazunk, ami beér ugye a koponyacsonton keresztül az agykérgig, és az ott lévő agykérgi idegsejteket, azokat tudjuk ezzel ingerelni. Ez magának a kezelésnek is a lényege tulajdonképpen, tehát hogyha elektromosan aktív sejteket mágneses térbe hozok, akkor onnantól kezdve az elektromos aktivitásuk az módosítható.
1: De fizikai eszköz nem kerül az agyba.
4: Nem, semmi nem, hozzá nem nyúlunk, Isten őriz, tehát nem a honfoglaló őseink raniotómiával, és ott mahinál szó nincs róla. Ez úgy működik, hogy az illetőnek egyrészt pontosan tudjuk azt migrénes esetben, hogy hol van az a terület, ahol a migrénes panaszok kifejeződése elkezdődik. Ezt meg lehet találni, ezt egy kiváltott válaszelemzéssel találjuk meg, ami azt jelenti, hogy ezt az eszközt, ezt elkezdjük rövid egyes impulzusokkal alkalmazni a koponyatető egy meghatározott területe fölött, és amikor egy meghatározott mozgást ki tudunk váltani, az általában a nagyújnak az akaratlan rángása, akkor jó helyen van a tekercs, akkor megtaláltuk azt a pontot, amit kezelnünk kell. De kinyitok ezzel már csak arra kell rájönni, hogy mi lesz az intenzitás, amivel úgy tudunk kezelni, hogy az illetőnek a keze az nem mozog folyamatosan a kezelés során, tehát meg kell határoznunk egy olyan küszöbb intenzitást, ahol ez már nincsen. És akkor ennek a küszöbnek meghatározott százalékával, vagy meghatározott szekvencia szerint, egy meghatározott protokollal ötször végigkezeljük az illetőnek a koponyáját, ötször. És ezzel vált. Hát egy húzamban ötször, igen, és akkor meglátjuk, hogy mi változik, az esetek jó részében egyébként vagy úgynevezett abortált rohamok fognak keletkezni, ami azt jelenti, hogy az illető pontosan tudja, hogy mikor szoktak kifejlődni az ő migrénes rohamai, tudja, hogy milyen érzés mikor elindul, csak nem robban be. Tehát az alapjai nagyjából megvannak, az indulást azt érzi, de alapvetően az van, hogy maga a tünetsor, ami ezzel az egészszel együtt jár, a fájdalom, hány ingeres, azok nem tudnak kialakulni, és van egy olyan rész, hála jó Istennek, aki mondjuk hónapokra tud mentesülni magától a fájdalomtól. Ez egészen zseniális, mert tényleg akinek 2-3 hetente vannak fájdalmai, az bármit, bármire képes azért, hogy ez elmúljon. Akármit ki szeretne próbálni, és hát ez érthető is, mert olyan panaszai vannak, hogy úristen, ezzel jó hosszú panaszmentességet el lehet érni.
1: Ez az ötszöri kezelés, ez milyen időtávon belül történik?
4: Hát ez napi kezelésről tehát szól. Tehát ez, igen, tehát úgy működik, hogy hétfőn indul általában a turnus, és akkor pénteken leülünk megbeszélni, hogy mi történt. Ha valakinek nem sikerül első adandó alkalommal elérni azt az intenzitást, amivel kezelni szükséges, akkor megnyúlik ez az öt kezelés. Tehát azok, amik alacsony intenzitáson, úgymond bemelegítő jelleggel történnek, azok nem számítanak bele ebbe a sorba, tehát nem mindenkinél tudjuk hétfőtől péntekig lejátszani ezt az egészet, de a tapasztalat az, hogy a migrénesek azért vannak annyira kemények már a saját panaszaik miatt, hogy azért viszonylag gyorsan el lehet érni velük azt a célintenzitást, amin kezelni kell.
3: Miért van az, hogy itt van egy ilyen mondat nekünk a háttérben, hogy a migrénes beteg akkor sem felhőtlenül boldog, ha éppen nincsenek panaszai. Ez abból adódik, hogy egy ilyen folyamatos készenléti állapot, feszültség, meg, hogy bármikor megjelenhetnek a panaszok, vagy ez több?
4: Ezt valahogy a herpeszhez tudnám hasonlítani igazándiból. Ami úgy néz ki, hogy az ember tudja magáról, hogy fertőzött, tudja magáról, hogy az életben soha nem gyógyul meg, és amikor nincsenek kiütései, akkor is azt várja, hogy na mikor jelennek már meg a hólyagok, és mikor fog fájni. Migréneseknél, szegényeknél ugyanez van, amikor épp panaszmentes periódus van, ők akkor is úgy élnek, hogy lehet, hogy ez holnap megszűnik. Mert jön egy melegfront, mert egy kicsit kevésbé alszom, mert olyat ettem, mert jön a menzes, stb. És akkor elromlik a következő hét, és szegények nem nagyon tudják magukat függetleníteni egyébként rohammentes periódusban sem ettől. Ez egy elég rossz lelki állapot a végére.
3: Azért ezen is lehet egy kicsit enyhíteni.
4: Persze, hogy sőt, ez ugye egy öngerlesztő folyamat, mert amúgy a stressz nem tesz jót ennek az egésznek. És hogyha azt várom, hogy mikor jön a fájdalom, az okoz egy stressz. Tehát az sűrűsíteni tudja ezeket a rohamokat. De ha az illető megéri azt, hogy hoppá, most már néhány hónapja nem volt fejfájásom, akkor ez a stressz szint is egy picit lejjebb apad, és akkor onnantól kezdve ez sem fog akkora rohamsűrűséget generálni.
3: Dr. Hát, Szegő Péternek, igen, parancsol.
1: Csak ennyi együttérzésem minden fejfájós.
4: Borzalmas egyébként, tehát ez tényleg...
1: Nem vagyok érintett, de
4: nem egy irigylendő állapot.
1: Rossz igyeni, köszönjük szépen, hogy...
3: sem. Jó együtt élni, igen.
1: Volt és elmondta mindezt.
4: Köszönöm szépen. Köszönjük.
0: A hagyományoknak megfelelően 1991 óta minden évben május 4-én tartják a Magyar Tűzoltók napját. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Hogyan hívták a védőszentet, aki a tűzoltók bátorságát és önfeláldozását jelképezi? Start 1. Szent György. Start 2. Szent Flórián. Heti nyereményünk egy 15 000 forint értékű szűztea termékcsomag a Dr. Csempatika jóvoltából, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Az online lapszemlével folytatjuk a műsort. NKO botrány, kőkemény szankciók jöhetnek, minden fillérrel el kell számolni. Ez így egy picit semmit mondó, de valójában arról szól ez a cikk, mármint a cím, hogy megszólalt annak az intézetnek az elnöke, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója pontosabban, amely intézet kiutalta azokat a botrányos összegeket, amitől hangos most a magyar közélet, Fási Zsülike, Pataki Attila, Mága Zoltán fotósa, de nem úgy a fotósa, illetve fotósa, de rendezvényszervezője, nem úgy 500 millió, úgy 500 millió, de nem nekem. Szóval ismerik ezt a horror történetet, Fekete Kassa. És gyakorlatilag ez a hölgy, Krucsainé Herter Anikó azt állítja, hogy ők, mármint az NKTK, ők csak végrehajtói a döntéseknek, tehát semmi közük ezekhez a botrányos döntésekhez, úgy is interpretált ezt az interjút egy másik lap, hogy ezzel az interjúval a busz alá lökte Hankó Balást, meg azokat, akik a tényleges döntéseket hozták ebben a történetben, és amivel kapcsolatban én, mint egyszerű magyar állampolgár, a 10 millió egyike, bízom a hatósági folytatásban. Úgyhogy nagyon érdekes interjú ez. És ide kapcsolódik a következő, hogy a 444 megszerezte Pataki Attila pályázatát. Egyébként nem ezzel kezdeném, mert volt egy másik pályázat is, ami nagyon érdekes, nem a kormányhoz köthető illető, egy mondatot írt, hogy miért is kér pénzt tőlünk, állampolgároktól, Rizner Dénes, Deniz, konkrétan azért, hogy új dalszövegeinek és zenéinek a megírását támogassák ebben az évben. Ez egy becsületes, egyszerű magyar mondat, jól értelmezhető, hogy mennyit kapott, azt most nem tudom, és akkor rátérünk viszont egy lendülettel Pataki Attila pályázatának egy központi elemére, most tehát akkor a 63 ezer éves művész gondolatait tolmácsolom. Dolgomnak érzem korunk zűrzavaros, káosz felé tántorgó világának utat mutatni a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, és mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mesdjéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak, magyaroknak, mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig, óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Azt hiszem ez 5 millió térde voltak, azért ott 150 milliós tételek is, úgyhogy tényleg érdemes művelni a nyelvet, még idősebb korunkban is. És akkor eljutunk most tulajdonképpen egy rendkívül filozofikus történethez. Ki ne izgulna azon, hogy mi lesz a jövőben velünk, mi fog történni, hogy alakul a sorsunk, és hát nyilván ezzel így van. Nem csak Szabó Zsófé, hanem az ő munkásságát, életpályáját követő milliók sokasága is. Nos, számukra jó hír, hogy eldőlt Szabó Zsófé sorsa, megtörte a hallgatást a TV2. Ennyi volt az online lapszemle.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Ebben az időszakban most már talán tényleg bizakodóvá válhatunk, hogy kegyes lesz hozzánk az időjárás, és ténylegesen megnyithatja kapuit azok a szabadtéri színházak, amik folyamatosan azon dolgoznak ebben a nyári időszakban, hogy a kultúra és a művészetek élményét átadják nekünk a megszokott környezetben. Így van ez a Margit-szigeti szabadtéri színházal is, melynek igazgatóját itt köszönhetjük a stúdióban, Bán Teodórát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És nem egyedül érkezett hozzánk, mert hogy itt van Vasovszky Norbert is, a Vasovszky Szimfonika alapítója. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: És hát egyenes következtetés szerintem ebből mindannyiunk számára, hogy valamiféle attrakció, előadás ebből az együttműködésből beindítja ezt a nyári szezont, jól sejtem, ugye?
3: Abszolút igen. Május 16-án Vasovszky Szimfonik címmel indul el, és első alkalom, hogy egy ilyen nagyobb szabású fiataloknak és azoknak a hát mondjuk azt a zenei csemegét kedvelőknek szánjuk ezt a nyitó koncertet, akik örömmel szabadulnak ki a szabadba, és nagyon reméljük, igen, hogy említetted, hogy jó idő is társul ehhez a nagy produkcióhoz, hiszen nagy szükség van rá, bár egyébként ugye a Margit-szigeti Színház, mindannyian tudjuk, hogy a színpada az egy gyönyörű, fedett, hatalmas, látványú színpad, a nézőtér ugyan nem fedett, a színpada az egy gyönyörű, fedett, hatalmas látvány.

0: hiszen nekünk sokszínűség az a, az a lényege, hogy minél, minél szélesebb és minél gazdagabb legyen az a repertoár, amivel, amivel azt a 100 000 embert behozzuk a nyár folyamán.
1: Ez egy első alkalmas együttműködés lesz, vagy ti már álltatok ezen a színpadon?
2: Még nem. És nagyon kíváncsiak vagyunk, milyen lesz ott fellépni. Nekem eleve nagyon fontos volt az, hogy olyan jó lenne valahogy kicsit természetközelben játszani, de hát nyilván azért a városhoz közel, és az, hogy a város szívében, a Margit-szigeten léphetünk fel, én ennek tényleg nagyon örültem.
3: Azt olvasom, hogy a legnagyobb világslágereket szólaltatjátok meg ebben a speciális leosztásban, tehát hogy DJ-szed, de élő vonósok, fúvósok, Lengyel Johanna, mint sztárvendég. Mondasz néhányat a legnagyobb világslágerek közül?
2: Természetesen, hát elővettük ugye Avicii nagy kedvencét is, például a Levelst, Szia nagy sláger, a Titánium is benne van a repertoárban, előveszünk egy-két ilyen régebbit, mint a Backstreet Boys is, úgyhogy egy tényleg nagyon könnyen énekelhető, könnyed szett lesz ez a nagyjából 90-100 perces műsor, amivel készülünk.
1: Kicsit, mintha a korosztár is következtethetnénk, hogy kiket vártok a nézőtérre, bár ma szerintem korszakát éri az, hogy a BSB-hez is sokan visszanyúlnak akár. Hát nekem ez a tinédzser korom, ne haragudj, hogy itt megtaláltam a kötődést ebben.
0: Igen, de nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy nem csak az, mert hogy nagyon divat is a retro. Ugye? Tehát a fiatalok is nagyon szeretnek egy picit visszatekinteni zeneileg is. És hogy ez egy olyan zenei feldolgozás is egyben, ami hozzám is nagyon közel áll, azért szóltam vele ebbe a történetbe, ami többek között valószínűleg a fiatalokat és az időseket is, idősebbeket is fogja vonzani, de ugyanakkor egy nagyon-nagyon modern és egy nagyon izgalmas zenei hangzás lesz, szimfonikusokkal természetesen, és énekesekkel, és Lengyel Johannával, aki ugye most nem kell bemutatni, mert azt gondolom, hogy végig aratta az összes sikert, ami létezik, versenyeket győztesként, és a látványról is tudunk beszélni, hiszen ezt Norbi tudja talán leginkább, hogy milyen izgalmas látvány lesz ezen a hatalmas nagy színpadon nézőtéren. Lesz lézer, lesz stroboszkóp, lesz füst, lesz minden, ami kell, tűz és egyebek.
2: Az biztos, rengeteg színpadi effekttel is készülünk, illetve egy olyan látvánnyal, ami úgy gondolom, hogy külföldön is megállná a helyét. Eleve ez megszámlálhatatlanul sok lámpa van a Margit-szigeten is, de még mi oda viszünk plusz 100, nem tudom, 30 darabot, úgyhogy izgalmas lesz. Meg ugye saját vizuált építünk erre a koncertre, úgyhogy tényleg ide készül ez a show, és teljesen meg is újult a repertoárunk, úgyhogy kicsit a klasszik house vonalra is rámegyünk ezen a koncerten. Gondolok itt Sissy Penistonra, vagy a Gypsy Womanre, vagy éppen a Café Del Marra. Úgyhogy akiknek mond valamit ez a pár dal, azok szerintem nagyon fognak majd örülni.
3: Az előbb osztottam szor, aztán említette, hogy 113 000 néző várható egy idényben, és ugye 3 000-es a nézőtér, akkor közel 40 előadást fog tartalmazni ez az idény. Hogy így alakulnak a, ezek az előadások?
0: Nagyon jól alakul, nem panaszkodhatunk most, hogy elindult a jó idő is, de egyébként mi már karácsonykor elindítjuk általában, hiszen ide bejárok hozzátok szerencsére, és el tudom mondani, amikor úgy karácsony, november és december környékén elindítjuk a highlightokkal a szezont. Ugye nagy operáink vannak, most az idén is nagy opera bemutatóink lesznek sorozatban, de most, hogyha májusról beszélünk, akkor a nyitó az azt gondolom nagyon fontos mindannyiunk számára, és azt nem árulok el titkot is, és hogyha jól sikerül, akkor ebben tradíciót is szeretnénk alapítani, egy ilyen nyitás, hiszen ez most a világon mindenhol nagyon-nagyon népszerű és izgalmas, és nagyon szeretik. Tömegeket vonz ez a fajta látvány és hangzás, és minden, ami így együtt meg tud szólalni. Pünkösdöt még említeném, hiszen pünköskor van egy nagyon komoly jazz és borfesztiválunk, ami most már a harmadik lesz az idei évi rendezvényünk, de arról majd később részletesen, most így Norbitól nem szeretném elvenni a szót.
1: Hát én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy itt ülve maradjon a közönség majd ezen a napon.
2: Elég sok kérdést is kaptunk emiatt egyébként, hogy így felszabad állni? Mondom, ez igazából kötelező.
1: Igen, a Margit-szigeti szabadtérén szokták is használni a nézőteret. Nekünk ugyan most el kell búcsúznunk, de akkor erre a május 16-ai hétvégére egy nagyon sikeres, grandiózus eseményre kívánunk nektek nagyon sok.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen, hogy eljöttek.
4: A hagyományoknak megfelelően 1991 óta minden évben május

0: 24-én tartják a Magyar Tűzoltók Napját. Ehhez kapcsolódik eheti kérdésünk. Hogyan hívták a védőszentet, aki a tűzoltók bátorságát és önfeláldozását jelképezi? Start 1. Szent György. Start 2. Szent Flórián. Heti nyereményünk egy 15 000 forint értékű szűztea termékcsomag a Dr. Csempatika jóvoltából, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
1: Magad.
2: Sokat kell beszélni, mondja Gadon itt a színművész, és Solti Ádám azt mondja, hogy dehogy is, a színművész, a Madách Színház művészei, ugyanis a színház szeptemberben mutatja be Andrew Lloyd Webber Evita című világhírű musicaljét. Hát nem stresszelni akarlak titeket, megnéztem a főcímdalt, a Don't Cry For Me Argentinát, amit Madonna énekel a világhírű filmben, ez a videó 72 millió megtekintésnél tart. Tehát ilyen előzmények után milyen érzésekkel vágtok bele ebbe a produkcióba?
3: Hát ez semmi.
1: Sokkal jobb lesz. Majd felkerül az sokkal én videóm, többet. Akkor annak sokkal nagyobb elérése lesz. Igen. Hát természetesen Madonnával mindenki ismeri ezt a filmet, úgyhogy ez egy nagyon ikonikus történet. Ezt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan ember van itthon, aki nem látta, és ne ismerni a történetet, úgyhogy bízunk benne, hogy sok ember lesz kíváncsi a mi verziónkra.
3: Ez biztos, persze. És ugye a tanár úr Szirtes Tamás is nagyon sokat dolgozik ezen, hogy szerintem az összes darabjában mindig az energia az, ami nagyon viszi előre a színészeket is, meg a darabot is, és folyamatosan vonza a nézőket, hál' Istennek. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit.
2: Hát ez egy világhírű darabja. A rendező kért tőletek valamit, vagy beletett valami újfajta megközelítés, vagy úgy vagytok vele, hogy ez eladja magát? Annyira jó a darab, annyira ismert.
3: Ez jó. Igazából még az agymosás előtt vagyunk szerintem.
1: Én úgy gondolom, hogy ez a darab azért is nagyon jó és nagyon különleges, mert sokféleképpen meg lehet közelíteni. Most legutóbb ugye Londonban is látható volt ez az előadás, ott egy ilyen koncertverzió volt tulajdonképpen. Itthon egy hagyományosabb verzióját fogjuk látni ennek az előadásnak. Már zajlanak a próbák, de azért meg viszonylag az elején járunk, még csak így nagyjából az első felvonás végéig jutottunk el, úgyhogy szépen lassan haladunk, hát még azért szeptemberig van időnk, hogy kibontakozzon.
2: Te alakítod Evitát, az Éva Peront, aki ugye Juan Perón argentin elnök felesége volt, támogatója, és aki tragikusan gyorsan, fiatalon halt meg, mert hogy nem akarta magát kórházban kezeltetni, mert a társadalom közelében akart maradni.
1: Így van.
2: Ez az élettörténet, ez hatott rád, vagy pedig te művészileg arra figyelsz, hogy amit kiosztanak rád szerepet, jól elmond, jól elénekeld, jól lemozogd?
1: Természetesen a technikai része is nagyon fontos, de tekintve, hogy Eva egy élő létező személy volt, akinek valóban nagyon tragikus története van, amiatt, hogy 33 évesen ilyen fiatalon méhnyakrákban meghalt, mindezt azért, mert nem akart, ahogy te is mondtad, távol maradni a tömegtől és az emberektől, nem akart eltűnni a nyilvánosság elől, muszáj, hogy az ember ezt szem előtt tartsa, és foglalkozzon a történelmi részével is, és hogy ő maga, mint ember milyen volt, úgyhogy mind a kettő része igazából fontos, de elsősorban az, hogy ő milyen volt, és hogy tényleg utána olvassak és foglalkozzak vele, ez sokkal-sokkal fontosabb szerintem.
2: Hány próba kell ahhoz, hogy összeálljon egy darab, illetve láttam, hogy itt hármas szereposztás van.
3: Tanár úr szerint 1000.
2: 1000 próba kell.
3: És az utolsó héten még kéne még 1000.
2: És a gyakorlatban ebből mennyi fog megvalósulni?
3: Hát nálunk a próba folyamat az körülbelül egyre több igazából, azt vettem észre, ami nem baj, mert nekünk segít nagyon sokat. A tanár úr úgy szokott fogalmazni, hogy először nekik kell kész lenniük fejben, és utána jövünk mi. És utána kérdez minket, hogy minden rendben van-e, megérkeztünk-e a szerepbe, de általában ez mindig sikerül.
2: És hát gondolom az a terv, hogyha ez siker lesz, és azért eléggé borítékolható, hogy siker, akkor ez hosszú évekig repertoáron marad.
1: Bízunk benne, igen, ez a terv.
3: Ez a terv.
1: Ez a terv.
3: Igen, most igen. Az első blokkban rögtön 36 előadást csinálunk, úgyhogy az...
1: Ez egy jó információ.
3: Igen, ez nagyon jó kezdet.
1: Igen.
2: Szóval azt olvastam, hogy minden főbb szerepre, vagyis hát a ti általatok is megformált egy-egy szerepre 3-3 igen, művész van. Ennek mi az oka, hogy biztosítva legyen a folyamatos
3: hát
2: játszhatóság?
3: Én sem tudom.
1: Én azt gondolom, hogy ez most már egészen gyakori a színházaknál, hogy hármas szereposztások, a minimum kettő, de inkább hármas szereposztással dolgoznak. Ez abból a szempontból is nagyon hasznos, hogy egy ilyen hatalmas blokknál, mint ez is, hogy lemegy 35 előadást, mondtál? 35 igen, előadásnál azért benne van a pakliban, hogy valaki lebetegszik, bárkivel, ne adj Isten, történik bármilyen baleset, vagy bármi, akkor
3: vagy máshol
1: mindig
3: játszik.
1: Vagy máshol játszik természetesen, tehát igen, az alapvető ilyen technikai dolgok, hogy meg legyenek oldva, és mindig valaki ott tudja lenni, ez megkívánja azt, hogy hármas szereposztásban csináljuk.
2: Én a Mama miatt láttam legutóbb a madásban, ott az meglepett, hogy a zene az élő volt, egy élő zenekar játszott, ez ebben az esetben is így lesz nálatok?
3: Természetesen, nálunk mindig élő zene van.
2: Igen. Nagyon profi.
3: Persze. Igen.
2: És mikor lesz akkor a várható premier? Annyit mondtam én csak, hogy szeptember.
3: Szeptember 18, 19 és 20. Ez a hármas szereposztás, hármas premierje. És akkor mi nem tudjuk ki, mikor játszik, mert ez meglepetés.
1: Ez mindig
3: nekünk is meglepetés.
2: Kinek ajánlanátok ezt a darabot? Mert hát a történet maga egy mély és emberi drámát dolgoz fel, ugyanakkor a műfaj meg egy népszerű típusú műfaj. Szóval ki jöjjön?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki jöjjön, akit érdekel, aki egy picit is kíváncsi a történelmi részére, aki a politikába iránt érdeklődik, vagy bármit, szerintem 16 éves kor fölött bárkinek ajánljuk.
2: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és ajánlottátok. Kedves nézők, ennyi volt a mai start és a mai startusz. Holnap is számítunk Önökre. Köszönjük a figyelmet az egész stáb nevében. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
3: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
8: Hé, hey, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
10: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
11: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
12: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
14: Ezekben a percekben kezdődik a történelem írásbeli az érettségi harmadik napján. Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszakába lép Magyarország. Bizalmi szavazáson megbukott a román koalíciós kormány. Érdemes esernyőt vinni magunkkal, délután 25-28 fok várható. Jó napot kívánok, május 6-án 9 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Ma a történelem írásbelivel folytatódnak az érettségik. A középszinten vizsgázóknak 180 perc áll rendelkezésre egy 12 feladatból álló rövid választ igénylő teszt sorra és egy szöveges, kifejtendő feladat sorra. A tegnapi matematika érettségit a korábbi évekhez képest könnyűnek értékelték a diákok, amivel a szakértők is egyetértenek. A 18 feladatban volt viharjelző magasságának kiszámítása és falusi foci csapatokkal kapcsolatos számtani sorozat is. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Az MTI tudósítása szerint Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. A leköszönő miniszterelnök levelet írt a digitális polgári köröknek. Orbán Viktor elismeri, hogy földrengésszerű vereséget szenvedtek, és azt írja, a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobboldalt. Ennek nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Szerinte az önkény és az akarnokság korszakába lépünk, aminek kezdeti tünete, hogy a Tisza a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölni az alkotmányos garanciákat. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat, a NISZ orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Gyegyovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter kedden, közölte az Economics. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-éig le kell zárulnia. Az orosz Gazprom a NISZ 56,15%-os tulajdonosa, a MOL csoport ezt a tulajdonrészt vásárolná meg. A miniszter egy belgrádi gazdasági fórumon elmondta, a tárgyalások intenzívek nem csak az orosz többségi tulajdonos és a MOL között, hanem Szerbia és a MOL között is. Megbukott Romániában az Ilia Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson, írja az MTI. A bizalmatlansági indítvány kezdeményezői azzal vádolták a kormányt, hogy a legfontosabb nemzeti vállalatok privatizációjával, közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengíteni az állam befolyását stratégiai ágazatokban. Az államfő kizárta az előre hozott választás lehetőségét. Egy friss, egereken végzett kutatás szerint a hipokampuszban az agy tanulásért és emlékezésért felelős területén lokálisan termelődő magas ösztrogén szint növelheti a traumás stressz utáni memóriazavarok kialakulásának kockázatát, közölte a Life Science. A kísérletben az egereket egyidejűleg több stressz hatásnak, erős fénynek, hangos zenének és más stresszelt egyedek szagának tették ki, ezzel szimulálva az akut traumát. A hím egerek a stresszt követően nekik tartó memória romlást mutattak. Hasonló mintázat volt megfigyelhető azoknál a nőstényeknél, amelyeket a petejérés fázisában érte a stressz, amikor az ösztrogén szint a csúcsán van. Délelőtt fátyol felhők zavarhatják a napsütést, délután komoly felhők képződnek, záporeső előfordulhat. A déli délnyugati szél ma is erős. A nappali legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Az elkövetkező napokban marad a változékony időjárás.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
15: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, a mikrofonnál Róna Jegan, a mai adást Cserdi Zsolt szerkeszti, és Jolanis Tamással, a Kossuth és Harangozó díjas táncművésszel indítjuk, akinek a táncművészi mi voltát egy pillanatra egy kicsit háttérbe szorítjuk, mert hát rendező, és hát bele is szeretett ebbe a műfajba, én azt hiszem. Szervusz, Tamás!
16: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
15: Ugye, hogy gyakorlatilag rád találtál, hogy megtaláltál valamit ebben a színpadi rendezésben, ami ellép egy kicsikét már a tánctól is?
16: Hát azért ez egy hosszú történet, 20 éve kezdődött.
15: Hogy hát igen.
16: Először operát, úgyhogy elég sok, nem tudom, kb. 35 mű van köz mögöttem, úgyhogy ez elég szerves részévé vált az életemnek. Hát az is igaz, hogy most már tulajdonképpen koreografálás mellett többet rendezek igazából szám szerint, és nagyon különböző műfajokban. Én egy kicsit azt érzem egyébként, hogy azért a színház csinálás az valahogy egyfajta folyamat, még hogyha néha a nyelvezet meg az eszköztár változik is, akkor is valahogy azért mégiscsak egyfajta munka ez. Ha operaénekesek, a színészek vannak, vagy táncművészek, akkor is valahogy hasonlítanak ezek a folyamatok, még ha vannak is bennük specifikumok.
15: Ugye azért nem hagyod el a Szegedi Kortárs Balettet attól, mert ezer minden más csinálsz.
16: Semmiképpen, a társulat remekül működik, és szágul, és fantasztikus külföldi utakat teljesítünk. És hát szerintem állandóan megújul. Hát ami egy szerintem különlegesség azért, hogy ugye a Pataki Andis barátommal 33 éve vezetjük ezt a társulatot, és bár öregszünk elvileg, mégis azt érezzük, hogy a sok fiatal művész, meg egyáltalán ennek a szakmának a fiatalsága, az minket is fiatalon tart, és a társulat nagyon friss arcát tudja mutatni egy-egy új produkcióval, és valahogy mi mindig talán nem lépegetünk a sorban valahol, hanem trendsetterek vagyunk, és Magyarországon mindig szerintem élen jár a Szegedi Kortárs Balett munkája.
15: Na de nem is ezért kerestünk, hanem azért, igen, mert igen. Hogy a Csokonai Színház nagy színpada a Pillangó kisasszonyt fogadta be. Április 24-én volt a premier, te rendezted, és hát Puccini az nem először fordulsz, tehát például Puccinit biztosan szereted.
16: Ez így van, igen, azért az olasz szerzők, Verdi és Puccini a két kedvencem nyilván. Mozart operát rendeztem még egy pár másikat, de azért valóban az elmúlt években ugye a Manon Lescaut is rendeztem, és a Pillangó kisasszonyt Szegeden megrendeztem, most pedig Debrecenben is megvolt a bemutató, ami hát annyiban érdekes, ugye, hogy ugyanaz a díszlet és jelmez utazott át a másik városba, ez egyfajta ilyen összeműködése a két színháznak, de a szereplőgárda, nyilván a kórus is, már zenekar is, és a szereplőgárda tulajdonképpen csak egy fő volt az, akit átvittünk Szegedről, méghozzá Vajda Julika, aki egy szegedi csoda, és őt most átvittük Suzuki szerepében, de mindenki más új volt, úgyhogy nagy munkát igényelt az, hogy itt újra foglalkozzunk a darabban.
15: Ilyenkor különböző művészekkel, ha találkozol, mást kell mondani, más a használati utasításod a szerephez számukra? Tehát mennyire változott a darab, és mennyire változtál te a darabbal attól, hogy átkerült Szegedről Debrecenbe?
16: Igazából nem változott a darab. Elég erős játék működése van az egésznek, és azt megtartottuk. Mert nyilván valamikor az ember nézi az adott művészt, és itt fantasztikus művészekről beszélünk, egyébként mind a két Csocsosztánt alakító szereplő, Kele Brigitta és Létai Kis Gabriela is sokszor énekelte már ezt a szerepet, tehát van egy tudásuk a szereplőt, inkább az a kérdés, hogy az én felfogásom szerinti megközelítés és az adott szituációk megoldása az hogyan tud találkozni az ő elképzeléseikkel. Ez a folyamat a legizgalmasabb. De mondom, nagyon nyitott és elképesztően felkészült, csodálatos művészekkel dolgoztam minden szerepben, Pinkerton, Sharp lesz, mindenki, csodálatos énekesek az ország különböző pontjairól. Közülük ugye többen egészen komoly nemzetközi karrierrel is rendelkeznek, úgyhogy nagy boldogság volt velük lenni.
15: És hát egy jó néhány előadás van lesz ebből, még május 13-a, 15-e, 21-e, 23-a, tehát a májusi programban elég erősen jelen van, meg olvasom, hogy jövőre Pécsen is megrendezed talán ugyanezt a Pillangó kisasszonyt.
16: Ez így igaz, ugye azért a vidéki operajátszásnak van egy ilyen lehetősége, hogy összeműködjenek a színháznak. Ugye ennek volt egy előélete is, tulajdonképpen egy Coopera nevű cég, amely nagyon fantasztikus módon indította be ezt a fajta közös gondolkodást a színházak között, ugye dr. Vadász Dániel barátom volt ennek a kitalálója, és 5 éven keresztül hozott létre olyan produkciókat közösen a vidéki színházakkal, amelyeket mindenhol bemutattak. Nagyon sok érdeme van annak, hogyha így dolgozunk, hiszen nem egyrészt anyagilag nyilván költségkímélő a társadalmak számára, és bizonyos szereplők, hogyha tudnak utazni a produkcióval, akkor számukra is a befektetett szellemi munka az nem 8-10 előadásban fullad ki, sőt még ott is ilyen dupla szereposztások vannak, hanem tovább tud menni, aminek mindenképpen van értelme. Úgyhogy valóban Pécsett egyébként már május végén elkezdem a munkát, sőt a május közepén, és egy előbb bemutatót tartunk júniusban, és aztán pedig októberben lesz az igazi bemutató. Ott is lesznek új beállók, és érdekes folyamat lesz.
15: A Pillangó kisasszonyt te választottad eredetileg, és aztán, hogy mondjam, így rád ragadt a dolog, vagy pedig téged találtak meg ezzel. Kérdezem azért, mert ugye Puccini megint, és hát Puccini te egyébként egy cikkben nagyon veretesen dicsérted, hogy mennyire értett a színpad nyelvéhez, a színházi világhoz, amellett, hogy micsoda zeneszerző volt.
16: Én felkérést kaptam ugye a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójától még 24-ben, és így előtte lépben egyébként a Puccini évforduló kapcsán rendeztem én a Manon Lescaut-t, és utána a következő évben pedig felkért, hogy Pillangó kisasszonyán. A Pillangó kisasszony azért általában az operaházak húzó produkciója, hiszen a legismertebb operák között van, és a legnépszerűbbek között hát, is.
15: Tele van slágerrel.
16: Tele slágerrel is, meg olyan dallamvilág, olyan exotikus világgal, ami nagyon vonzó, és egy csodálatos és fájdalmas történettel is. Úgyhogy valóban Puccini egy nagyon erősen színházcentrikus gondolkodó volt, ő mindenhol azt vallotta, hogy az összes hang, ami létrejön, az csak az kell, hogy szolgálja, hogy ez a színpadi élmény, annak a hatása, a katarzis megszülessen, minden más hang az felesleges tulajdonképpen. Tehát, hogy ő kifejezetten színházra alkotta ezeket a műveket, és ez nagyon izgalmas tényleg dolgozni is rá, mert annyira megvan a komponálva, annyira pontosan van megszerkesztve, hogy tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy rendezőnek azért nem igazán sok a dolga, csak le kell jól bonyolítania, és figyelnie kell arra, hogy minden kellően, mindenki odaérjen a helyére, ahol meg kell történni a dolognak, viccesen, persze nem így van, de valóban nagyon kell követni az utasításait a szerzőnek ahhoz, hogy működni tudjon a játék.
15: A te dolgod a hatás, nem? Rendezőként. Tehát, hogy szól a zene, hogy tudjuk, hogy mi történik, hogy kicsoda Pinkerton, hogy mi van Csocsoszádnal, de hát ennek hatnia kell rám.
16: Igen, valami viszonyokat kell jobbni, vagy a karaktereket valahogy hangsúlyozni kell, ábrázolni. Én nagyon erősen a zenéből táplálkozóan gondolkodom, tehát azokat a zenei hatásokat próbálom színpadi pillanatokban is erősíteni, amiket a szerző kitalált, úgyhogy együtt haladunk a zenével nagyon erősen. A Debreceni Opera egyébként nyilván most óriási lendületet vesz és vett, hiszen dr. Vadász Dániel oda kerülésével, mint igazgató, ez a műfaj nyilván erősen van az ő fókuszában, aki ebben a műfajban nagyon sok éve hasznosan tevékenykedik, és most nagyon sok nemzetközi kapcsolatot indít el, és valóban olyan minőségi előadásokat igyekszik létrehozni majd, amik felteszik a térképre az opera világ térképére Debrecent.
15: Hát most minden esetre érdemes megnézni egy Pillangó kisasszonyt Puccinitől és Julanis Tamástól. Tamás, köszönöm szépen a beszámolót.
16: Én is köszönöm.
15: A sok-sok Pillangó kisasszonyodról jobbnál jobbakat kívánok.
16: Köszönöm szépen, neked is minden jó.
15: Szervusz Tamás. Julanis Tamást hallották itt a Spirit FM-ben, a Kultúrában.
17: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán befelé a Vasgereben utcánál. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídnál délre. Lassú a haladás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a Szél Kálmán tér környékén. A H5-ös hév a Szentlélek tér és a Szépvölgyi út között egy vágányon, a Batthyány tér irányú vágányon közlekedik járműhiba miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pungrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávváhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Június 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Szulák Andrea koncert, de önök szerencsések, mert már most hallhatják, igaz, nem énekelni. Szervusz, Andrea!
3: Szia, Egon, nagyon köszönöm a beszélgetést, előre és utólag is.
2: Jó, hát előre még ne így áll a medve bőrére, még nem tudod, mit fogok kérdezni. Azt fogom kérdezni, hogy ez ugyanaz lesz, mint amit láttunk már korábban a BKK-ban, vagy hol is? Várja, nem ott.
3: Erkelben,
2: igen, az ugyanaz lesz?
3: Tulajdonképpen 80%-ában igen, lesznek újabb dalok benne, amik kicserélődnek régiekkel, és teljesen más lesz a vendégeim névsora.
2: Hát akkor nem ugyanaz. Wolf Kati, Veréb Tamás, Karamell, Studio 11, azért ez menő?
3: Hát nem is úgy fogalmaznék, hogy menő, őket szeretem. Őket nagyon szerettem. És nem csak a művészetüket, mert az közhelyes, hanem emberileg is van közöttünk egy olyan kémia, ami miatt volt egyértelmű, hogy ők jöjjenek most.
2: Ez fontos? Profiknál is fontos, mert azt szokták mondani, hogy egy profi bárkivel bármit elénekel.
3: Én egy szívember vagyok. Lehet, hogy profinak tartasz, de igazándiból a szívem vezérel, és nekem nagyon nem mindegy, hogy kire nézek rá a színpadon, vagy kire nem nézek rá a színpadon. Legyen a zenész, legyen a színész partner, legyen az énekes partner, nem mindegy.
2: Hát meg ez a te ested. Tehát ez rólad szól, itt te válogatsz. Zenét is?
3: Persze. Hát figyelj, olyanokat szedtem össze, amik számon kérhetők. Tehát van egy generáció, aki kötelezően követeli rajtam mondjuk az Oroszlán Királyt, aztán van egy generáció, aki kötelezően követeli rajtam a Xenia Lászt.
2: Tényleg? A Xenia Lász ilyen élmény
3: figyelj,
2: volt?
3: Figyelj, képzeld el, hogy felnőtt egy generáció, akinek ez számított. Igen.
2: Ugye, a maga korában mindent kapott, csak jó szót nem. Tehát, hogy az tudod, a szitok szó volt egy időben a Xenia Láz, és engem ez most itt tényleg meglepett. Abban volt neked egy slágered, tehát vitted a főcímdalt.
3: Ebben az országban elég sok mindenre az idők folyamán rá sütik, hogy szitok szó. Én ezzel abszolút tudok együtt lélegezni, ugyanis én nem vagyok hajlandó részt venni a szitkozódásban. Én egy előadó művész vagyok, vagy ahogy az áldott emlékű Nagy Feró szokta emlegetni, egy kiöregedett táncbelénekesnő, és én folyamatosan énekeltem itt az elmúlt 40, nem tudom hány évben. Nem álltam be szócsöveknek, nem kaptam csiliárdos támogatásokat, szorgalmasan igyekeztem kiszolgálni a művészetet, amiben hiszek. És ezért vannak olyan dalok, amik nyomot hagytak az emberekben itt az éve. Hát gondolj bele, 42-3 éve csinálom ezt.
2: Az mondjuk azért őrület.
3: Halálosan boldog voltam tavaly, amikor egy magyar filmben nekem azt mondták, hogy van egy kis feladatom, mert hogy én egy ilyen ikonikus figurája voltam a 90-es éveknek. És érted, szóval ezek nagyon, ezekre de nem voltam.
2: De látod, ezek hiába volt hitok szó a Széni Aláz, tehát most mondtad, az előbb igazoltad, hogy a közönséget ez nem érdekelte, mert a közönség akkor is szereti, ha mások bántják. A közönség nem így ítél, mint ahogy egyébként a magas grémium.
3: Éppen ezért én soha nem a magas grémiumnak szeretek énekelni, hanem azoknak a kis vagy nagyobb pénzű embereknek, akik megengedhetik maguknak, hogy eljöjjenek egy-egy koncertemre, és ott semmi mással nem kell foglalkozniuk, csak avval, hogy szeressenek engem, mert akkor ők is nagyon szeretve lehetnek általam.
2: Hát azért mennek, mert szeretnek. Nagy Feró beszólt neked?
3: Persze, gyönyörűen, igen.
2: Ez nekem kimaradt.
3: Figyelj, majd egyszer megírom a memoárjaimat, amit van egy nagyon édes újságíró barátnőm, aki végig fotózta és újságírta az elmúlt, közel, nem is tudom, 28-30 évet, és mindig megszoktam tőle kérdezni, hogy bizonyos dolgokra én jól emlékszem, az tényleg úgy volt, ahogy én emlékszem rá, és mindig megnyugtat, hogy bizony, pontosan, és még dokumentálni is tudom ezzel, azzal, amazzal. Tehát ha egyszer megírom a memoárjaimat, ott azért egészen érdekes és izgalmas visszaemlékezéseket olvashat majd valaki a valódi és teljesen érdekmentes tempontok szerint összesorakoztatva.
2: Sok ilyened van?
3: Hát gondolj bele, 43 év. Szent és lent, kívül és belül. Mennyi minden történt itt társadalmilag, gazdaságilag, politikailag, erkölcsileg, és nem utolsó sorban szakmailag.
2: De azért jól vagy? És ezt most komolyan kérdezem, most ez nem formálisan.
3: Én nagyon.
2: És tehát ezeket nem hurcolod magaddal, csak időnként feljön?
3: Szembesülök a régi, tehát tudod, mi a csodálatos? Hogy szembesíthetsz a régi önmagammal. És ettől én nagyon jól alszom, nagyon-nagyon nyugodtan és boldogan alszom, bele tudok nézni a régi kollégáim, barátaim, ismerőseim szemébe. Fantasztikus érzés a számon kérhetőség szerintem. Nekem nagyon fontos ez. Hogy az, amit 5, 10, 20, 30, akárhány évvel ezelőtt mondtam, vagy gondoltam, azt ma is vállalhatom, pirulás nélkül. Igen.
2: Ez fontos, ez nyilván fontos. Azt mondtad egy interjúban, hogy neked a Margit-szigeti színpad, az a szabadtéri színpad, az gyakorlatilag a pici gyerekkorodat is felidézi.
3: Egészen fiatal kislány voltam, hát azt hiszem, a 7-es vagy 8-os, amikor először ott kvázi szerepelhettem, nem szerepeltem, statisztáltam valami nagy ívű, azt hiszem Carmen című operában, amiben egy amerikai énekesnő voltam a főszereplő, és először ott szívtam magamba azt a levegőt. Aztán volt nagyon-nagyon sokféle produkció ott kint, musical-estől elkezdve, musical előadások, koncertek, sokféle dolog volt ott. Valamiért nekem ez érzelmileg tényleg fontos ez a helyszín.
2: De ott már, amikor az a Carmen volt, akkor te már tudtad, igen, hogy mit akarsz?
3: Igen, kerámikus szerettem volna.
2: Hát ez sikerült. Ja nem.
3: Fogalmam nem volt arról, hogy kellene elkezdeni azt a dolgot létrehozni, amiről most engem ismernek az emberek. De nem is nagyon töltötte ki ez a mindennapjaimat. Engem a rajzolás, a festészet, a kerámiázás, a gyagozás, ez izgatott a leginkább akkoriban.
2: És ezzel most hogy állsz?
3: Festegetni már fogok a nyáron, mert csináltam magamnak egy kis kutkot itt a kert szélén, ahol tudok friss levegőn dolgozni, tehát hogy az anyag jól tudjon működni, és millió más nagyon-nagyon fontos és kreatív dologgal kötöm le magam és a szabadidőmet, most a főzésen kívül, mert ugye világhírű vagyok arról, hogy imádok főzni, és állítólag jól is főzök, de most már ebből mindenki ezzel haknizik, boldog-boldogtalan, úgyhogy ezt én nem éreztem egy olyan különleges skillnek, viszont olyan táskákat horgolok, hogy befonod a hajad. Csodálatos.
2: Hát ha én befonom a hajam, az meglepő lesz, de egyébként értem. És ezek a táskák, ezek piaci értékkel bírnak, vagy egyszerűen csak a barátok kaphatják meg te magad?
3: Barátok, kollégák, számomra kedves emberek, barátaim, feleségei, szerelmei. Igen, tehát retikülök, amik ilyen nagyon kis személyes, saját kreativitásomat ebben élem ki, és ez egyfajta olyan meditáció is nekem időnként. Nagyon megnyugtat ez a tevékenység, és nagyon kreatív dolgokat lehet benne kitalálni, igen.
2: Énekelni szoktál közben? Magadnak szoktál énekelni?
3: Csak pénzért.
2: Magadnak is?
3: Nem, egyszer a Hofi Géza mondta, amikor egy benzinkutas nagyon aranyosan megtöltötte a kocsiját üzemanyaggal, és mondta, hogy jaj, művész úr, mondjon már valami vicceset, és akkor a Hofi ön flagman visszanézett, ezt miért? Maga otthon a kredencbe tölti a benzint. Szerintem az ember otthon ne énekeljen, az otthon legyen otthon, finom ételek, meghittség, tisztaság, rend, női energiák, nekem ez az otthon. Itt nincs maximum, amikor felkészülök, de akkor is azt úgy csinálom, hogy senki más ne zavarjak, aki a körletben tartózkodik.
2: Június 6-a Margit-sziget szabadtéri színpad jegyek már és még kaphatók. Lesznek vendégeid, de hát az a lényeg, hogy Szulák Andrea koncert lesz. Jó volt veled
3: beszélgetni. Szeretettel várlak benneteket. Puszi, köszönöm
2: szépen. Szia, Andrea, szia.
3: See ya, see ya, see ya, see ya.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy kis irodalom, Kollár Árpád költő a vonalban, és a Pestext fesztivál igazgatójaként keresem most ezúttal, mert hogy ez megnyílik 8-án, 9-én, ezen a hétvégén. Itt lesznek Budapesten V4-es szerzők, olasz író, skandináv irodalom, szóval eléggé széles körű a kínálat. Halljuk, hogy mi minden történik. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és hogyha szabad ilyet mondanom, rádióban az olvasókat is, hiszen a fesztiválra a világirodalom olvasóit várjuk.
1: És hát nem akármivel, mert hogy szerintem elég ritka az, amikor mondjuk skandináv szerzőkkel lehet, vagy V4-es szerzőkkel akár találkozni. Ugye ez azt jelenti, hogy a szlovákok, csehek, lengyelek is itt lesznek.
2: Így van, sőt még magyarok is. Valóban a fesztiválnak a találkozások a hívószava, vagy ez a lényege, tehát hogy itt ez egy olyan független, jó hangulatú, az a fesztivál, ahol olyan írókkal lehet találkozni, akiket esetleg olvasunk, vagy a sajtóban követünk, de nagyon-nagyon ritkán fordulnak meg Magyarországon, és az a tapasztalatom, hogy élményszámba megy az, hogy testközelbe lehet kerülni egy íróhoz, lehet dedikáltatni, órákon keresztül akár válaszol kérdésekre egy szerző, és hát néha az is megesik, hogy egy sört is megiszik az olvasók a közönség köreiben, tehát mindenképpen érdemes eljönni erre.
1: Megmutatkozik, hogy a szerző is ember, ugye?
2: Így van, bár van olyan szerző, aki nem szereti az embereket, de azért néha eljön közéjük.
1: Ő biztos filozófus. Ja nem. Szóval nézzük egy kicsikét ezt fesztiválként ezt a dolgot. Elég nehéz úgy követni, hogy két helyen van. Pénteken a Három Hollóban, vagy szombaton meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ez mennyire szokta zavarni a közönséget, vagy akár a szerzőket, akik ide-oda jönnek-mennek?
2: Ezt a marketingeseimet szokta zavarni, akiknek el kell magyarázniuk az olvasóknak és a közönségnek, hogy két helyszínen van a fesztivál. De valóban már megszokták, tehát ez a két törzs helyünk. A Három Hollóban azért lazább események vannak, úgy szoktuk beosztani, tehát improvizációs színházzal indítunk például, vagy városi erdők, V4-es költészeti est, ahol zene is lesz, ilyen performatív estekkel, vagy hát krimi, például Árnedál krimi író is zárja azt a napot, tehát kicsit populárisabb, lazább dolgokkal jövünk a Három Hollóba, és ha mondhatok ilyet, kicsit ceremoniálisabb a PIM, de hát az sem az.
1: Hát ott az épület eleve ad egy hangulatot.
2: Igen. Egyszer volt egy francia illusztrátorunk, és rácsodálkozott, és azt mondta, hogy jé, hát ez olyan, mint Párizs. Tehát, hogy azért van egy pompája az épületnek, így van.
1: Jön egy olasz szereplő is, méghozzá Matteo Scrucul, aki a Mediciekről írt, tehát neki is valószínűleg tetszik majd az épület.
2: Ebbe biztos vagyok, ő a történelmi kriminek a nagymestere, és igyekszünk minden évben úgy válogatni szerzőket, hogy azért legyen népszerűbb, populárisabb irodalom, és ami többekhez szól, ő ilyen, vele Bánki Éva fog beszélgetni, aki szintén írt történelmi krimit, ő egyébként regényíró is, költő is, irodalomtudós is, mindig nagyon jó beszélgetéseket szokott vezetni, tehát így jött a képbe Strukul, de ugye Árnedál, skandináv krimi mestere, tehát hogy populárisabb műfajokkal is jövünk, de lesz tényirodalom is, és hogy mondhatom úgy, hogy kőkemény szép irodalom, sőt, még költészet is, még ezzel is merészkedünk egy költészeti estet is összehozni.
1: Itt például a költészeti est kapcsán nyilván érdekes kérdés lehet, de akár a beszélgetéseknél is, hogy ezek milyen nyelven zajlanak. Mert hogy ha szerencsénk van, akkor ugye a lefordított verset halljuk, ha nincs szerencsénk az eredet.
2: Hát ugye a válaszom az, hogy is ebben az esetben a V4-es költészeti est és az azt megelőző improvizációs színház az egy ilyen kavalkád lesz, őrület lesz, tehát ezt nagyon szeretjük. A V4-es költészeti est hívószava a városi erdők. A fesztivál témája idén a város és a természet viszonya, és ilyen témában írtak verseket lengyel, szlovák, magyar és cseh szerzők, ugye magyar részről Horváth Florencia és Ladik Katalin lesz jelen, és bizony eredeti nyelven is hallhatjuk ezeket a verseket, fordításban is, zenei aláfestéssel is, tehát ezért lesz egy ilyen interlinguális és mindenféle kavalkád ez az est, de egyébként mi azt szeretjük, hogyha a szerzők eredeti nyelven beszélgetnek. Tehát a norvég szerzőnk idén jelezte azt, hogy hát ő szívesen beszél angolul, biztos könnyebb úgy tolmácsot biztosítani, de megkértük, hogy beszéljen norvégul, mert nagyon-nagyon nagy tapasztalat az, hogyha félfüllel halljuk az eredeti nyelvet, szerintem sokkal különlegesebb dolog, de tolmácsot minden esetben biztosítunk.
1: És hát 8-9-én ilyen módon akkor 8-án az egyik, a három holló, 9-én meg a Petőfi Irodalmi Múzeum kínálja ezeket a programokat, a Pestextet. Megbeszéltük a beszélgetés előtt még, amik azt hallgatók azt még nem hallották, hogy milyen nehéz ezt kimondani. Egy külföldinek könnyebb?
2: Ők azt mondják, hogy Pestext, nekik sokkal könnyebb, magyarul valahogy nyelvtörő, nekem sosem sikerül elsőre, úgyhogy gratulálok hozzá, hogy sikerül.
1: Hát a gyakorlás, ugye? Pestext.
2: Igen, Pestext. Igen.
1: Ezt jegyezzék meg a kedves hallgatók is. Kollár Árpád költő és fesztiváligazgató volt itt a vonalban, önök éljenek a lehetőséggel, szerzők közelről és sok-sok irodalom a hétvégén. Köszönöm szépen, Árpád.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Minden jót kívánok, és minden jót önöknek is, kedves hallgatók. Sok-sok program, nyári koncerttől kezdve hétvégi költészeti, irodalmi programokig, remélem, hogy tudnak közülük választani. Tartsanak velünk holnap is, ugyanebben az időben jövünk holnap is. Itt a Kultúrában megtalálnak minket. Viszont hallásra!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: sem kell már.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: A hallgatói önkormányzat is lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetését. Ósvai Mihály lett a Tudományos Akadémia 22. elnöke. Bajban van Dubaj turizmusa és gazdasága. Érdemes esernyőt vinni magunkkal, délután 25-28 fok várható. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM legfrissebb híreit hallják 10 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László.
3: Már a hallgatói önkormányzat is lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetését. Ezt egyebek közt azzal indokolták, hogy évek óta nem sikerült érdemi párbeszédet kialakítani az intézmény irányítóival. A Hők nyílt levelet írt Lannert Judit leendő gyermek és oktatásügyi miniszternek és Tar Zoltán jövőbeni társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek is. Az egyetem működésének átláthatóbbá tételét, valamint az autonóm mi a helyreállítását kérik. A főpolgármester is megszólalt a balási interjúról. Karácsony Gergely azt írta, a gyűlölet politika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat. Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Szerinte tudatosan és szisztematikusan egyre nagyobb dózisban adagolva csöpögtették a mérget a magyarok lelkébe. Nincs az a könnyes interjú, ami ezt rendbe hozhatja. A felejtés nem opció, írta a főpolgármester, aki nem egyszer maga is szerepelt a kormányzati plakátokon. Hűtlenkezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségen az NKA támogatások ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgató helyettesének két jogi képviselője. A feljelentésről a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda számolt be. Az irodát Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgató helyettese kereste meg. A Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése keddi ülésén megválasztotta az MTA új vezetőit, számolt be a Telex. Az akadémia 22. elnöke Pósvai Mihály geológus lett. Pósvai Széchenyi professzori ösztöndíjas és megkapta az akadémiai, illetve a Széchenyi díjat is korábban. Az új elnök kutatási területe az ásványtan. Dolgozott az Arizonai Állami Egyetemen és a Cambridge-i Egyetemen, illetve volt a Pannon Egyetem docense is.
2: Az Irán elleni amerikai-izraeli háború súlyos válságba sodorta Dubaj turizmusát és gazdaságát. A repülőtéri forgalom drasztikusan visszaesett, szállodák zártak be és vállalkozások számolták fel a működésüket. Emiatt tízezrek veszítették el állásukat az egykor virágzó turisztikai központban, számolt be a Middle East Eye. A Dubai Airports repülőtér üzemeltető adatai szerint az első negyed évben legalább 2,5 millióval kevesebb utas fordult meg a légi kikötőben. A turizmusnak az sem tesz jót, hogy nem kötnek utasbiztosítást a társaságok a háborús veszély miatt. Kevés olyan emlékműve létezik a szerelemnek, mint a székesfehérvári Borivár. Bori Enő ugyanis imádott feleségének, Komócsin Ilonának építette, és nem építette az impozáns épületet. A falakban, a szobrokban, a festményekben, a kert virágaiban, de még a napsütötte teraszon is érezhető az ihlető múzsa jelenléte. Bori beton kísérleti alkotása 40 nyáron keresztül készült, és még egy Guinness rekordot is magáénak tudhat. Ez ugyanis a legnagyobb épület a világon, amit ember egymaga épített fel.
3: Délelőtt fátyol felhők zavarhatják a napsütést, délután komoly felhők képződnek, záporeső előfordulhat. A déli-délnyugati szél ma is erős. A nappali legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Az elkövetkező napokban marad a változékony időjárás.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
0: Ez itt a Gazdasági Magazin, jó napot kívánok, az a cím, hogy több, kevesebb, hát a Temunak kevesebb, a vásárlóinak több, ez lesz az első témánk. Meszlényi Zsófi szerkeszti az adást, Rónai Egon vagyok, és Horváth Bálinttal indítunk, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjével. Szervusz, Bálint!
4: Szerbusz, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Szóval mondom én, hogy Temu 800 milliót fizet vissza a magyar vásárlóknak a kínai óriás cég, de vajon miért?
4: Igen, még 2024 márciusában indította a Gazdasági Versenyhivatalat az eljárást. Ugye akkoriban nagyon sok panasz, fogyasztói jelzés érkezett hozzánk ennek a kínai óriás platformnak a működésével kapcsolatban, és a GVH gyanúja az volt, hogy a Temut működtető vállalkozás véletlenül több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, ami megtévesztette a fogyasztókat. Hát ez be is bizonyosodott az eljárásunk során. A GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője több jogsértő gyakorlatot is folytatott. Egyrészt különböző áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentésben nyomását. Az eljárás igazolta, hogy valóban nem léteznek 90-95%-os kedvezmények. Az ilyen mértékű kedvezmények valóságtartalmát nem tudta igazolni, illetve elismerte, hogy ezek nem voltak elérhetőek valójában. Olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében az árkedvezmény nem volt elérhető, és különböző sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmukban és vizuális megjelenésükben is összhatásukban alkalmas voltak arra, hogy a fogyasztókat, minket vásárlókat pszichés nyomás alá helyezzék. Ezért a Gazdasági Versenyhivatal megállapította ezeket a jogsértéseket, amit a Temut működtető vállalkozás egyébként el is ismert. Tehát az eljárás során együttműködött a Gazdasági Versenyhivatallal, és egy fogyasztói kompenzációt ajánlott fel. Ennek keretében pedig minden olyan vásárló, aki 2023. november és 2024. szeptemberek között vásárolt, akár egyszer is a Temu weboldalon, akár 100 forint értékben, az egyenként mindenki 2000 forintot kap vissza pénzben, tehát visszautalja a bankszámlára, nem pedig különböző kupont ad érte, és ezt vállalta, hogy ez el fog érni legalább a 882 millió forintot, ezt visszaadja a magyar vásárlóknak, és emellett még a GVH versenytanácsa kiszabott a Temura egy 437 millió forintos bírságot, amit vállalt a Temu, hogy 30 napon belül befizeti a magyar központi költségvetésbe, így összességében a szankció meghaladja az 1,3 milliárd forintot.
0: Azért az komoly pénz, legalábbis felőlem nézve, az nem tudom, hogy egy ilyen kínai óriás számára mekkora, de hát nyilván nekik sem öröm. De azt ugye tudjátok, hogy a világon semmi nem változott. Most kredit visszatérítésnek hívják azt a kamut, amit a Temu nyom a magyar vásárlók felé, nyilván nem csak mi kapunk belőle, akkor kapsz kredit visszatérítést, bármit is jelentsen ez, hogyha még vásárolsz, és majd, hogyha elérsz egy bizonyos összeget, akkor abból kapsz kedvezményt. Hát ez micsoda, hogyha nem arra sarkal, hogy bármi áron, de vásároljak.
4: Hát önmagában az, hogy a kereskedők ugye bizonyos eszközökkel megpróbálnak vásárlásra ösztönözni minket, az önmagában még nem biztos, hogy jogszerűtlen. Itt az a fontos, hogy megfelelően tájékoztatnak erről, illetve azok az árak, amelyeket feltüntetnek, illetve az akciók, amelyeket feltüntetnek a weboldalukon, azok megfelelnek a valóságnak. Itt a probléma az volt, hogy a Temu olyan árakat tüntetett fel, illetve olyan akciókat hirdetett, amelyek nem voltak valóságosak, és a GVH ugye ezt a 2023. november és 2024. szeptembere közötti időszakot vizsgálta. Ebben az időszakban vizsgálta a Temu-nak a különböző gyakorlatait, és erre vonatkozóan, erre az időszakra vonatkozóan állapította meg ezeket a jogsértéseket. Amennyiben most is alkalmaz még a Temu ilyen különböző kereskedelmi gyakorlatokat, amelyek akár kifogásolhatók is lehetnek, az természetesen egy másik eljárásban kell tisztázni, illetve a gazdasági versenyhivatal, mivel a Temu azt is vállalta, hogy egy átfogó megfelelési programot fog lefolytatni, illetve változtat a kifogásolt gyakorlatain. Ezért a GVH természetesen egy utóvizsgálat keretében meg fogja azt vizsgálni, hogy valóban változtatott ezeken a gyakorlatokon ez a kínai óriás platform.
0: Ilyeneket hogy lehet ellenőrizni? Most fölmentem az oldalra direkt ellenőrizni, hogy jól emlékszem-e. Hogy azt mondja, hogy mondjuk tudom én, 3 darab férfi ink 10 000 forint. Ajánlott fogyasztói ár 28.417 forint, fillér nincs mellette. És akkor ehhez mértem mondja azt, hogy ez micsoda fantasztikus kedvezmény, de hát hol van ez az ajánlott fogyasztói ár, ez honnan van, ki találta ki, hol lehet ezt ellenőrizni, mert itt náluk nem.
4: Az akciótartásnak, meg az akciózásnak megvannak a szabályai, amelyeket be kell tartaniuk egyébként a cégeknek. Tehát ilyenkor a gazdasági versenyhivatal mindig adatokat kérve, az akár az adott termékekre, az adott árakra vonatkozóan, és megvizsgáljuk, hogy például egy akció esetében az eredeti árat, amit feltüntett, tehát amiből a kedvezményt ő adja, azt valóban az elmúlt 30 napban alkalmazta-e, és neki a legmagasabb árból kell kiszámítania az akciót, tehát ilyenkor gyakorlatilag a GVH munkatársai akár informatikai módszerekkel is visszafejtik azt, hogy korábban milyen információkat közölt az adott platform, az adott honlap a nyilvánosan elérhető felületein, vagy az applikációjában, és ez alapján vizsgálják meg azt, hogy az árak feltüntetése egyértelműen a fogyasztók számára világosan kiderül az, hogy mekkora az eredeti ár, és mekkora a kedvezmény, és betartják-e ezek a szolgáltatók az erre vonatkozó előírásokat. Ezt folyamatosan figyeli a GVA. Ugye korábban volt eljárásunk az About You-val szemben is, ugye ott is egy komoly visszatérítést fizetett a cég a magyar vásárlóknak, de akár a TCC-vel, a Transferrel, különböző nagyon népszerű Magyarországon és népszerű divat platformoknál is vizsgálódott a GVH, tehát ezt folyamatosan vizsgáljuk, de hát említhetem például a Bookingot is, ahol hasonló gyakorlatokat vizsgált és kifogásolt a gazdasági versenyhivatal.
0: Van még egy nyomásgyakorló eszköz, amikor a kommentárokkal próbálják bizonyítani azt, hogy mennyire tökéletes a termék, ami lehet, hogy 3 forintba kerül csupán, de egyébként 30 000-ről van leolcsózva, és akkor itt ilyeneket olvas az ember, hogy ez pontosan az, amit kerestem, írja Diego. Aztán azt írja Edgar, hogy nagyon elégedett vagyok minden rendelésemmel, és ugye hát azt sem tudjuk, hogy Edgar meg Diego létezik-e, nem hogy ez a szöveg így hangzik el.
4: Persze, hát ilyenkor ezeket is, ugye ezek vannak, ezek a különböző vélemények, ugye ezeknek is alapvetően valós véleményeknek kell lenniük. Tehát ilyenkor a GVH azt is megvizsgálja, hogy milyen metodika, milyen módszer alapján kerülnek oda ezek a vélemények, és hogy emögött van-e valójában valós információtartalom, vagy akár valós személyek. De hát nyilván azt tanácsoljuk egyébként a fogyasztóknak, hogy minden ilyennel kapcsolatban hát körültekintően járjanak, illetve tudatosan viszonyuljanak az ilyenfajta véleményekhez. Hiszen gyakorlatilag nagyon gyakran ugye ezek nem is magyar felhasználótól származó vélemények, sokszor ilyen különböző mesterséges intelligencia alapú fordításokkal vannak lefordítva. Tehát amikor azt tapasztaljuk, hogy véletlenül itt valamilyen külföldi átfordítása van, akár magyartalanul, furcsa nyelvezettel megírt véleményeket olvasunk, akkor ezt mindig érdemes nagyon erős fenntartással kezelni.
0: Hát óvatosan, de hát nagyon nehéz egy ilyen óriással szemben igazán óvatosnak lenni, mert vagy elhisszük minden állítását, mert hogy miért ne, vagy egyiket sem, akkor meg nem leszünk a megrendelői, úgyhogy igazából itt kezdődik, ezt kell eldöntenünk, aztán az összes többi ezután jön. Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetőjét köszönjük szépen, várjuk vissza így országosan ezt a 800 milliót a Temutól, kinek mennyi jut?
4: Igen, erről fog értesítés küldeni minden fogyasztónak a cég.
0: Köszönöm. Szervusz Bálint.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági műsort. Elképesztő aszály van a Kárpát-medencében, és ez úgy tűnik, hogy egyre gyakoribb lesz, ahogy itt az elmúlt évek folyamatait figyeljük. Most is van olyan terület, ahol 5-6 hete csepp csapadék sem esett, és hát gyakorlatilag egészen a nyugati, délnyugati határ kivételével az egész ország aszályos, van ahol kritikus a helyzet. Ha valaki elmegy a Balaton vagy a Velencei tó partjára, akkor anélkül is, hogy szakember lenne, meg anélkül is, hogy az agráriumban működne, fogja látni azt, hogy milyen állapotban vannak a tavaink, gyakorlatilag nincs vízutánpótlás. Nyilván a földek helyzete az még kritikusabb. Pinke Zsolt, a Hunren Talajtani Kutatóintézet kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztőm!
1: Nyilván az aszályon magán olyan sokat mi nem fogunk tudni változtatni, ez a meteorológia, az időjárás, ezt olyanná tettük ezt a földet, amilyen. De mi tévők legyünk, akik itt élünk, és akiknek azért ezzel valamit kezdenünk kellene?
2: Egy kicsit hátrébb lépnék ezzel a bevezető mondatával, engedje meg, hogy egy kicsit vitatkozzak.
1: Parancsoljon.
2: Nem, mint hogyha paprikás hangulatban lennék, csak egyszerűen a tények azok tények. Tehát van mit kezdenünk az asztállyal, van mit tennünk ellene, és az asztály károk, és az asztálynak a mértéke jócskán ennyi.
1: Hát hiszen pont ezt kérdeztem, én azt mondtam, hogy az időjárással nem fogunk tudni mit kezdeni, tehát ha nincs felhő, akkor nem lesz eső.
2: Jó, oké. Tehát fogadjuk el axiomaként, különben ezzel is vitatkozhatnánk, mert hogyha nagy mennyiségbe juttatunk ki egy nagy területen vizet, az kénytelen párologni, és a párologásból vízgőz keletkezik, aminek egy jelentős része visszahull. Kárpát-medencei vonatkozásban 30-40%-ra becsülik, ha jól emlékszem, az atomkikutatói a helyben visszahulló csapadékot.
1: Akkor tehát még arra is lenne megoldás, hogy ezt az asszályt ellensúlyozzuk?
2: Ez feltétlenül, tehát ezek a vizek, amik itt helyben elvezetődnek, vagy helyben maradnak, és ott párolognak, tározódnak, beszivárognak, a növény kibocsátja, stb., ezek ilyen kis úgynevezett vízkörökben visszahullanak helyben. Nem az egész, bizonyos részt.
1: Miért nem csináljuk?
2: Megdöbbent az adaptivitásra való alkalmatlansága, hát ez nem az én ítéletem, tehát a nem cselekvés, a passzivitás az elmúlt évek, 5 évet tart egy aszályos periódus Magyarországon, és azt látom, hogy az érintett szakmák lényegében, köldöknézésben, panaszkodásban kimerítik az alkalmazkodás minden fegyverét, miközben rengeteg lehetőségünk lenne lépni.
1: Tegye meg, hogy sorol ezek közül párat, amiről azt gondolja, hogy igazából itt van előttünk a lehetőség, csak nem tesszük.
2: Igen. Tehát beszélünk az öntözésről általában. Öntözni a beruházás költségigénye és a szűkös erőforrások, tehát a hozzáférhető víz okán csak a jó és kiváló területeken érdemes. Magyarországon öntözési programokat finanszíroznak a mai napig, lineár rendszerű öntöző berendezésekre töménytelen mennyiségű pénzt osztanak ki. Egyszerűen ilyen, hát hogy mondjam, úgy fogalmazok akkor, hogy vízhiányos régiókban, ahol hát hogy mondjam, komoly tapasztalata van az öntözésnek, és a víz, a szűkös vízzel, mint szűkös erőforrással való gazdálkodásnak tilos a lineár rendszerek üzemeltetése, ezek ugye esőztetnek. Ezzel szemben csak csepegtető berendezéseket engednek telepíteni. Hogy értsük a különbséget, körülbelül óránként 200-300 toros a kiöntözött víz, a lineár rendszerekből többnyire teljes mértékben fölöslegesen, sőt, hőség idején károsan érintik a növényeket. Példa egy, tehát az öntözés területén. Nem 200 000 hektár öntözési kapacitás növekedésben tudnánk gondolkozni, hogyha azt mondanánk, hogy mostantól kezdve tilos a lineár, és csak csöpögtetünk, hanem fel tudjuk szorozni, ennek 3-4-szeresére tudnánk, hát hogy mondjam, öntözhető vizet kijutatni. A másik, az alföld jelentős részén, 30-40%-án egykor a 19-20. Századi modernizációs, hát hogy mondjam, gyakorlat előtt víz borította a területet. Ezek a mélyen fekvő területek, készítettünk erre vonatkozóan, és egy nagyon rangos nemzetközi lapban különben most publikálták le másfél hete, két hete az anyagunkat. Ezeknek a mélyen fekvő területeknek a túlnyomos többsége szántóföldi művelésre gyenge vagy közepes alkalmasságú. Tehát alig ha éri meg itt valójában szántani és vetni. Ezeknek a területeknek körülbelül mi egy olyan 1 millió hektárt látunk, ami így víznek visszaadható terület, az kell a sorsa legyen, hogy vizet tartsunk rajta vissza. Évente több balatonnyi mennyiségben.
1: Nem építettük be ezt a területet túlságosan az elmúlt évszázadban?
2: Nem. A leválogatásunk, tehát ez a, hogy mondjam, tehát az elemzésünk során tekintettel voltunk az úthálózatra, a beépített, ezeket kizártuk a, hogy mondjam, a vizsgálatokból. Nyilván lehetnek valahol mélyen fekvő terület településrészek, amelyek így hát egyfajta árvízi kockázattal nélnek szembe, ezeket meg kell védeni, körbe kell gátazni, el kell vezetni onnan a vizet. Minimális, nem jelentős risk az egész vállalkozásban. Itt a földhasználókat kell arról meggyőzni, vagy adott esetben állami eréllyel fellépni, hogy tetszik, nem tetszik, a mély területek arra való, kérem szépen, és a gyenge és közepes adottságú mély területekről beszélünk kizárólag, nem a jókról és a kiválókról, azok legyenek az agrárium szent tehenei.
1: Na de várjon egy másodpercet, hadd kérdezek vissza, hogy kerül oda víz? Tehát, hogyha nincs csapadék, akkor hogyan lesz ott víz?
2: A Tiszából minden évben kivezethető a víz. A felső Tisza vidéken van olyan medermélyülés egyelőre csak, ami meggátolja azt, hogy gravitációsan könnyedén ki lehessen jutatni a vizet. Oda meg kell oldani, bele kell termelni egy-két hegyet, sziklákat, hogy megemeljük ezeknek a medreknek a mélységét, küszöböket építeni, motorosan kivezetni, stb. De ez csak a felső Tisza vizék, ez egy, hogy mondjam, egy picike kis alrégiója az Alföld. Alföld nagy részén a folyókból télen és koratavasszal volt idén is áradás. Kivezethető a víz. Csak nem csinálják meg. Ott álltam a nyugati főcsatorna mellett, szerződése van a vízügynek arra, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park területére kiereszem bizonyos mennyiségű vizet, és nem juttatja ki. Ez csak egy példa. A vízügynél különben paradigmaváltás volt, tehát ez egy, hogy mondjam, egy műszaki kis hát anomália lehet, de egyáltalán a szemlélet, tehát a szemléletnek annak ez, hogy az a jó, ha totyog a táj a víztől. Ez tud megvédeni bennünket a rendszeres aszálytól.
1: Tiszta és világos helyzet, amit mond, bár nem tudom, hogyha ez ennyire egyszerű, akkor miért nem tesszük, illetve még az előző az öntözéses rendszerekkel kapcsolatos megjegyzésére hadd kérdezek vissza, hogy ezt nem azért nem csináljuk, ezt a csöpögtetős rendszert, mert ez megint plusz forrást igényelne, hogy erre átálljunk, és soha nincsen semmire pénz?
2: Nem, a plusz, erre komoly költséghaszon elemzések vannak, hosszabb élettartamúak ezek a csöpögtető berendezések, kicsit drágább a beruházás, itt nem ezekről van szó, a vízköltségen pedig messze megtérülő beruházások, nem ezt szokta meg a nép, nem ezt szokta meg a döntéshozó. Azt szoktuk meg, hogy mi száraz lábbal mászkálunk keresztül kasul az Alföldön, hozzá kell szokni ahhoz, hogy az Alföldnek a jelentés részén nem lehet száraz lábbal mászkálgatni, és akkor van jó dolgunk. Ezek megszokások. Borzasztó ereje tud lenni a megszokásoknak, de hozzáteszem, vannak olyan közösségek, például Dániában voltam 2019-ben, amikor is Dánia egész népe amiatt busongolt, hogy 2018-ban a történelmük első aszályát élték meg, és a házaikban 27 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Azonnal a gazdaszövetség, akkor választások voltak 19-ben, azonnal a gazdaszövetség valami környezetvédelmi szervezettel összefogva lehatárolt egy 100 000 hektáros egykori tőzegláb területeket, amiket szántottak, vetettek, és adták vissza az első aszály után. Szeretném én kérdezni a szerkesztő urat, hogy ön szerint hanyadik asszály után vagyunk most idén?
1: Hát gyakorlatilag itt már folyamatos az asszály, de hát biztos a negyedik, ötödikben benne ülünk.
2: Az elmúlt 6 évben az 5. asszályos évünk van, na de nekünk a történelmünkben volt minden második 2,2 évente van Magyarországon egy komoly asszály.
1: Akkor viszont hadd kérdezek valami mást, ez egy egészen másik terület, ez kevéssé a mezőgazdaságot érinti, de az is százezreket érint, a Balaton és a Velencei tó állapota. Ugye most már a Balatonról is rémisztő képek jönnek, a Velencei tó pedig önmagában elég nagy bajban lévő terület. Megélhetési kérdés, települések létének kérdése, és hát gazdasági, turisztikai kérdés is, amellett, hogy láthatóan egyelőre nincs ötlet arra, hogy mit kezdjünk ezzel a két tóval. Önnek van ötlete?
2: Hát nézze, én nem vagyok ennek a két hogy tavacskának szakembere, szakértője. Egy dolog biztos. A Balatont azt néztük, és többen is nézték, a Balatonról leválasztott vetlendeket, vízes élőhelyeket. Nagyon komoly kiterjedésű, például Beregben, vagy Szigliget környékén. Komoly kiterjedésű vetlendekről van szó. Ha ezeket a vetlendeket kinyitnánk, és élő kapcsolatot létesítenénk a Balatonnal, akkor egy olyan puffer jönne létre, ami az ilyen szárazabb időszakokban alkalmas lenne arra, hogy kiegyenlítse a hirtelen párolgásból adódó vesztességet. Ennek a lehetőségét a vízügy korábban, hát ilyen legyingetéssel fogadta. Természetesen most, hogyha esetleg ezt egy vízügyi szakembernek odaadnánk, most is legyingetéssel fogadná, miközben világszerte bevett szokás, hogy az ilyen érzékeny, sekély víztestek esetében puffereket alakítanak ki, de ez csak logikus is, nem? Tehát, hogy egyszerű észre is felfogható, hogy miért nincsen ezekre affinitás, nyitottság, miért nincs ilyen irányú gondolkodás, és miért állandóan betonban és mega beruházásokban lehet az megoldásokat keresni, ez sajnos egy kelet-európai kulturális lenyomat szokás.
1: Most sokan abban bíznak, hogy egy új politikai és ezzel egy új gondolkodásbeli korszak is elindul. Gajdos László, a környezetért felelős miniszter például elkötelezett az ügyben, mondta, hogy a vízügy területén vállalásokat hajtsanak végre. Nem tudom, látta-e ezeket a vállalásokat, a Tisza vállalásait, a homokhátság víz megtartása, Tisza és a Duna medrének rendezése, korszerűsítik az öntözést, támogatják a csapadékvíz visszatartást, és így tovább, és így tovább. Van önnek akár bármilyen kapcsolata ezzel az irányjal, ezzel a politikai erővel?
2: Sosem kapcsolódtam politikai erőkhöz, most sem.
1: Hát nyilván nem is politikai értelemben gondoltam, hanem kifejezetten szakmailag. Végre lesz egy szakembere és egy minisztérium a témának.
2: Igen, nagyon szimpatikus társágról van szó, fiatal emberekről van szó, energikusak, nagyon drukkolok nekik. Külön ígéretes az, hogy a Gajdos úr ugye alföldi illetőségű, tehát testközelből érzékeli a problémát. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy a szakaparátusok, és különösen itt az agrárium részéről végre legyenek szívesek kinyitni a fülüket, szemüket, és belátni azt, hogy az a paradigma, amit ők elképzeltek valamikor, óviba megtanították nekik, hogy akkor szép a táj, hogyha tokától bokáig szántjuk, és bevetjük azt búzával és kukoricával, és eddig terjedjen a fantázián, ennek vége. Nem szeretnék klasszikusokat idézni, ugye, hogy vége van kicsi, mert itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy tényleg vége van. Tehát ennek a vasútnak a végére értünk. Minél tovább húzzuk, különben semmi más nem történik. A földhasználó jelentős része ilyen marginális, gyenge, közepes területeken dolgozik. Ezek kerülnek egy olyan élethelyzetbe, egy olyan gazdálkodási krízisbe, hogy kénytelenek lesznek feladni a művelést. Amikor egy ilyen küszöbb érték közelébe ér a közösség, akkor én azt gondolom, hogy a döntéshozó részéről azt kell látni, hogy vagy neki engedjük őket a betonfalnak, és akkor egy tömeges és hát az komoly társadalmi, hogy mondjam, hullámokat vető tömeges krakká válhat, vagy megpróbáljuk őket kényelmesen kivezetni a betonfalnak való rohanásból, és például erre vannak kiváló és bevált eszközök az Európai Unióban, tömegesen lehetne különben a korábbi erdősítési gyakorlathoz képest támogatást adni arra, hogy add fel a közepes és gyenge területen a művelésedet, és tartsál vissza ezen vizet, különösen, különben, annak a fényében megfontolandó az, hogy azok a gazdálkodók, akik a földjeiken vizet tartanának vissza, vagy tartanak vissza, azok a közösség számára számos ponton előnyt, hasznot nyújtanak, és ezeknek a hasznoknak, a közösségnek nyújtott hasznokból jogosulni része.
1: Világos, tehát nem csak bukta lenne a dolgon, hogy visszaadom a földemet, hanem kapok is érte cserébe valamit.
2: Van, tehát... jogos, csak rétesebb.
1: Igen.
2: Bocsánat, hogy makogtam, igen.
1: Én azt értem, hogy ön nem fog a politikánál jelentkezni, abban bízom, hogy a szakembereknél, így önnél is a politika fog kopogtatni, hogy hát akkor a tudásukkal valamit segítsenek ezen az országon. Pinke Zsolt, a Hunrend Talajtani Kutatóintézet kutatója számolt be nekünk arról, hogy van-e megoldás, és van az aszállyal szemben. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget és a beszélgetést. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Lassan két hete is van már, hogy egy ostoba veszekedés után összecsomagoltam és otthagytalak. Pár napig jó volt nélküled.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt csak a külső sáv járható a Szent István körúton, a Jászai Mari térnél a Petőfi híd felé vezető oldalon. A Margit hídon Pestre lelassult a haladás. Baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utcánál, illetve a Tököli úton befelé a Stefánia út után a Szabó József utcánál. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják mától a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Útszűkület nehezíti a haladás napközben a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. Közlekedési híreinket hallották.

0: vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint, itt vannak a márciusi KSH adatok demográfiai területről is. Márciusban 5752 gyerek született, ez a valaha volt legalacsonyabb márciusi adat. Még az egy évvel ezelőttitől is, ami szintén eléggé drámai volt, 2,9%-kal marad el, és a halálozások száma is itt van, 10.393, ez 9,2%-kal alacsonyabb a 2025 márciusinál, ez tehát egy jó adat, de hát a születések száma az igazán, ami drámai. Meleg Attila szociológus a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Fura ez a történet. Az elmúlt 16 évben, ha valamit az Orbán kormány megpróbált, az valóban az, hogy a demográfiai adatok jobbak legyenek. Legalább a születés oldalon, ugye a halálozási oldalon ez nagyon komoly vita volt, hogy az egészségügy milyen állapotban van, és az mennyire járul hozzá ahhoz, hogy a demográfiai adatok így romlanak, de a születésekért tényleg megpróbáltak tenni valamit. Rossz módszereket, rossz eszközöket választottak?
2: Azt, hogy az intézkedések hatását értékeljük, ez egy nagyon bonyolult eljárás, és hosszú idő, míg azt visszafelé meg tudjuk mondani, hogy ez hogyan alakult. Én azt gondolom, hogy ugye a termékenység, a gyerekvállalás az egyik legbonyolultabb társadalmi jelenség. Nagyon sok tényezője van. És hogyha nagyon sok tényezője van, akkor, hogyha azt ugye néhány elemben próbálja egy intézkedést javítani, vagy változtatni a feltételeket, nem biztos, hogy van hatása. Mondok két dolgot. Az egyik a gazdasági helyzetnek és annak az értékelésének van egy komplex hatása. Úgy tűnik, hogy ez Magyarországon például elég jól látható. A munkaerőpiacnak is van. Na most az elmúlt időszakban a gazdasági recesszió, a gazdasági stagnálás biztosan nem tett jót ezeknek az érzületeknek. Azon túl ugye a mindenféle bizonytalansági tényező került be a társadalmi életbe. Vagy figyelembe vehetjük azt a dolgot, hogy a fiatalabb korcsoportoknál az elmagányosodás egy probléma. Tehát nagyon sokan nem tudnak létrehozni stabil párkapcsolatokat, és akkor menjünk tovább, a létező párkapcsolatok, a létező házasságok minőségének a problémája is ott van. Közben ugye ott van, hogy karrier szempontok is vannak, ott is talpon kell tudni maradni, azt egyeztetni kell, közben a párkapcsolatok belső rendszerével is azért gondok lehetnek, és bizonyos ugye individuális értékeknek fölértékelődhetnek. Tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer, amiben olyan könnyedén nem lehet mozogni. Tehát azért ezeknek a dolgoknak megvan a maga autonómiája, hogy így próbálok így viszonylag konkrétan válaszolni önnek.
1: Hogyha valaki változtatni akar azon, hogy a demográfiai adatok maguk változzanak. Igazából a halálozási oldalon, tehát az egészségügy felépítésén kell először is változtatnia, vagy meg kell győznie a fiatalokat, hogy vállaljanak több gyereket, és meg kell mutatni nekik, hogy ezt miért tegyék.
2: Sőt, ugye még egy ország szempontjából, hogy a migrációnak is szerepe van. De mind a három területen egyszerre komplexen kell mozogni. Nyilvánvalóan az egészségügyi ellátáson Magyarországon nagyon komoly problémák vannak. A halálozási adataink hasonló fejlettségi országhoz képest nem jók. Most szerencsére javultak, és ezek nagyon örömteli dolgok, de önmagában az egészségügyi helyzet, önmagában a korszerkezet, önmagában a gondozási igények nagyon komoly kihívásokat jelentenek. Tehát azt gondolom, hogy például a gyerekvállalás szempontjából is, hogyha a gondozás területén előre tudunk lépni, és például nincsen ez a, ugye van ilyen szendvics generációnak nevezik az 50-es években lévőket, a 40-es, 50-es években lévőkben, ami elég riasztó dolog, amikor egyszerre lefelé is, meg fölfelé is gondozási kötelezettségek vannak. Tehát, hogyha ezek a terhek lejjebb mennek, akkor lehet, hogy az emberek már korábban is felébrednek, és úgy érzik, hogy ebben lehet viszonylag szabadon mozogni. A másik nyilván a munkaerőpiac magatartása, tehát vagy hogy ott hogy bánnak az emberekkel, mekkora feszültségek vannak, milyen túlteljesítményeket kérnek tőlük, ez nagyon sokat számíthat. Tehát ezer helyen meg kellene mozdulni ahhoz, hogy valami komolyabb eredményt el tudjunk érni. Ezt hozzátesszük még ugye az elvándorlás is, ami nem csak azért, mert van visszavándorlás is, de minden mozgás azért a termékenységgel biztosan nem

0: közvetlenül nagyon pozitív kapcsolatban van. Tehát ez nyilván terheli a személyes élettörténetet, nyilván halasztásokhoz vezet. Tudjuk jól, hogy a termékenység az egy legnagyobb probléma, hogy kicsúsznak az emberek már bizonyos szempontból az időből, mert addig halasztják. Tehát, hogy nagyon sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni, és ez a komplexitás. És most nagyon fontos lenne, hogy ezt a komplexitást már a közbeszéd szintjén is visszanyerjük, mert szerintem az egyik legnagyobb probléma az volt az elmúlt időszakban, hogy ez a közbeszéd, ez bizony nagyon, hát hogy mondjam, ilyen nagyon sarkítva működött, hogy ilyen finoman fejezzem ki magamat, és most már valamit ezzel kellene kezdeni. Mi megnéztük, csak egy példát mondok erről az oldalról. Mi most megnéztük egy kutatás során, hogy a sajtóban lévő népesedési diskurzusok, amik népesedéssel foglalkoznak, mennyire foglalkoznak az idősödés, a gondozás problémáival, és hát elképesztő volt azt látnunk, hogy meglehetősen nagy a távolság. Nem tudnak ezek a népesedési diskurzusok igazán mit kezdeni, mondjuk a gondozás az idősödés területén érkező kihívásokkal, tehát van mit átgondolni.
1: Hogyha hallgatunk Kapitány Ivánra, ő például Ivánra, Istvánra, akkor ő például, mint leendő gazdasági és energetikai miniszter, érdekes módon megszólalt ebben a témakörben, ő ott látta a megoldást, hogy visszaállítja a szülészorvos választást a következő kormányzat, aztán az egészségügyért felelős szakember meg azt mondta, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű, bár ez egyébként áldásos lenne. De nyilván, ahogy én önt hallgatom, ez az egész kérdéskör ennél sokkal bonyolultabb. Itt egy társadalmi szövetnek kellene kialakulni, ami védi az anyákat, vagy védi azokat a fiatalokat, akik anyává, szülővé akarnak válni, mert ez nem csak a nők kérdése, ez itt a férfiaké is.
0: Ez így van, tehát az egész társadalmi kontextuson el kell gondolkoznunk, alapvető intézményeken el kell gondolkoznunk, és hát ebben bőven innovatívnak kell lenni. Tehát megfordítanám a dolgot, én azt érzékelem, hogy mind a mai napig az első reakciónk a pánik, miközben demográfus veszély nagyjából előre mondták, hogy ezek a dolgok be fognak következni, tehát az idősödésről, hogy a magyar korszerkezet már a 90-es években nagyon rosszul alakult, ezt az Úr Csaba kutatásaiból tudjuk, hogy már akkor olyan pályákra kerültünk, ami nehéz onnan lejönni erre a dologra, hogy meg kéne fordítani a gondolkodást, és igazából valami arra lenne szükség, hogy beleálljunk ezekben a folyamatokban, és próbáljuk a negatív hatásait valamiképpen csökkenteni a dolgoknak. És akkor így ez a biztonság a fiatalabb generációk számára például biztos, hogy sok intézkedést igényel, de biztos, hogy meghozza az eredményét is bizonyos szempontból, hogyha ennyiben kiléphetek a szerepemből, és mondhatok valamit, ami ugye nem az elemző közvetlen feladata.
1: De hát itt most egyébként nem a szakterületére és nem önre utalva, itt mindenki elemez most mindent, mert próbálja a társadalom azt gondolom felmérni azokat a hátrányokat, gondokat, amiket az elmúlt 16 év itt hagy, miközben nyilván vannak előnyei is. Kérdés, és kérdezem egyúttal, hogy azok a családbarát intézkedések, amikre a kormány oly büszke volt, azok, ha megmaradnak, azok segítik-e egy következő kormány céljait, vagy ezek eléggé öncélú döntések voltak?
0: Az biztos, azt tudjuk, hogy bizonyos intézkedések visszavonása, annak biztosan van negatív hatása. Ezt láttuk már korábban is több esetben, és hát így a stabilitásnak, a népesedés politika és szinten valamilyen stabilitás van, az szerintem fontos. Hát nyilván lehet ezeken a dolgokon úgy módosítani, hogy megmaradnak, csak jobban adaptálódnak a társadalmi átalakuláshoz. Tehát például csak mondok egy dolgot, egyre hangosabban mondják az emberek a bérlakás programot, és hogyha ez jobban bekerül a köztudatba, hogy lehet bérlakásokkal is élni, nem kell bankoknál eladósodni. Hosszú távon akkor lehet, hogy ez például a fiatal generációknak segíthet. Tehát, hogy nem szüksége, tehát nyilvánvalóan ezen a területen egy valamit nem szabad csinálni, nagy pörőjel körbe menni. Tehát ez biztos, hogy nem vezet eredményhez. Illetve ugye fel kell fogni az egész dolgot úgy is, hogy az innovációs készségünket kell megnövelni. Ugye a gondozás kérdésem, amit az ebben emlegettem, nem csak az idősekre és a betegekre vonatkozik. Ugye régóta tudjuk, elméletileg is tudjuk, hogy a gyerek gondozás és a piaci gazdasági rendszer nincsen jó viszonyban egymással. És egy nagyon komoly alávetettség és feszültségek vannak, alávetettségi viszonyok és feszültségek vannak. Tehát itt azért valami innovációnak végbe kell mennie ahhoz, hogy másképpen alakuljanak a dolgok. Hozzáteszem, ez nem csak magyarországi probléma.
1: Hát nyilván itt az egész Európai Unió egyébként ezzel a demográfiai gonddal küzd, és kérdés az az, hogy ez nyilván azt mondják demográfiai szakértők, demográfusok, hogy hát itt azért azzal is szembe kell nézni, hogy ez a folyamat nem lesz megfordítható, legfeljebb lassítható az európai elfogyás. Illetve hát itt jön a következő kérdés, hogy befogadunk-e olyanokat, akik nem európai származásúak, de élnének Európában, és elfogadjuk-e azt, hogy ez lehet egy demográfiai megoldás?
0: Hogy egy megoldásokról beszéljünk, én inkább azt mondanám, hogy nézzük ezeket a folyamatokat, egyben nézzük ezeket a folyamatokat, nem biztos, hogy egybe kell kötni őket. Tehát az látható, hogy az a törekvés a befektetők és a nagyvállalatok részéről, de néha nem csak a nagyvállalatok részéről, hogy egy globális munkaerőpiac jöjjön létre, ez elég erős. Erre nagyon nagy késztetések vannak. Én ugye, szakértőként én már sok mindent hallottam, mondjuk ilyen iparkamaraszerű intézményeknél, és most nem a magyarra gondolok egészen konkrétan, amikor ez itt mondják, hogy nekik erre szükségük van, és hogy ebben szeretnék lépéseket tenni. Ugye az a kérdés, hogy ezek a programok és ez a globális munkaerőpiac, ez mennyiben problematikus megoldás, mennyiben nem a társadalom fejlődése szempontjából, és ezeket a feszültségeket először jól végig kellene beszélni, mert azt gondolom, hogy ez megint csak arra utal, hogy látszólag nem demográfiai területeken is át kell gondolni dolgokat. Tehát önmagában a migráció, ezt azért nagyon sokan tudják, nem nevezhető ilyen pótlék megoldásnak a demográfiai folyamatokra. De közben nagyon kell figyelni mind a bevándorlást, mind pedig az elvándorlást. Magyarországon a népesség szám kisebb lenne, és rosszabb lenne, ha a 90-es évektől végig, és ebben ugye benne van, ugye ez az, amit el szoktunk felejteni, mert nagyon furcsán kezeljük ezeket a szavakat. Tehát a migrációban, a vándorlásban benne van mindenféle társadalmi csoport, tehát Magyarország végig pozitív vándorlási egyenleggel volt az elmúlt időszakban, és ebben ugye benne voltak az ide költöző már állampolgárok, de ide tehát bevándorlóként tekintettünk azokra a munkás emberekre, akiket nagy vállalatok hoznak ide egyszerre.
1: Igen. Aztán azért más kérdés, hogy ők mennek vagy maradnak. De hát ez a következő egyébként izgalmas kérdés, hiszen július 1-től külföldről nem lehet munkavállalót behozni szervezett módon, ki tudja, hogy meddig. De ez megint veszevezet is egy másik témakör. Előbb már mondtam volna, hogy köszönöm, és fontos volt, amit hozzátett utána, hogyha akkor most újra mondom, hogy köszönöm Meleg Attila szociológusnak.
0: Én köszönöm, és minden jót kívánok.
1: Minden jót kívánok önnek. És köszönöm a kedves hallgatók figyelmét is. Holnap ismét itt vagyunk a Gazdasági Magazinnal, ugyanebben az időben. Várom önöket. Róna Jégont hallották, a szerkesztő Meszlényi Zsófia nevében is búcsúzom, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Ami hazánk a szülők munkaviszonyához kötné a családi pótlék emelését. A Heves vármegyei Terpes polgármestere háromszor is lopott a Tesco-ból egy hét alatt. Amerika felfüggesztette a Hormuzi szorosban indított hajó kimentő műveletét. Most még süt a nap, délután eső lehet, 25-28 fokig melegszik a levegő. Május 6-án 11 órakor köszönti önöket a Spirit FM hírszerkesztője, Németh László. Csak azokban az esetekben tudja támogatni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk mozgalom, amikor legalább az egyik szülő munkaviszonyban áll, közölte Pakusza Zoltán alelnök az MTI-vel. A Mi Hazánk politikusa azt írta, bár a családok támogatása kiemelten fontos cél, elengedhetetlen, hogy a rendszer ne ösztönözön visszaélésekre. A Tisza párt a választási programjában megígérte a családi pótlék duplájára emelését. Vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Lopáson kapták vasárnap az egyik Egri Tescóban Bujáki Ferencet, Terpes polgármesterét. A 24.hu értesülései szerint a mindössze 207 lakosú Heves vármegyei község független polgármestere legót és kozmetikai holmikat tulajdonított el a hipermarketből 50 ezer forint értékben. A település első embere már harmadszor trükközött a Tesco önkiszolgáló kasszáinál a múlt héten. A biztonságiak kiszúrták és legutóbb már lekapcsolták. Bujáki Ferenc sajnálja a történteket. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat, a NIS orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Gyegyovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter kedden, közölte az Economics. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-éig le kell zárulnia. Az orosz Gazprom nyert a NIS 56,15%-os tulajdonosa, a MOL csoport ezt a tulajdonrészt vásárolná meg. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök éjszaka. Az USA vezetője internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Az elnök hozzátette, hogy a felfüggesztésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Egy friss, egereken végzett kutatás szerint a hipokampuszban az agy tanulásért és emlékezésért felelős területén lokálisan termelődő magas ösztrogén szint növelheti a traumás stressz utáni memóriazavarok kialakulásának kockázatát, közölte a Life Science. A kísérletben az egereket egyidejűleg több stressz hatásnak tették ki, ezzel szimulálva az akut traumát. A hím egerek a stresszt követően hetekig tartó memóriaromlást mutattak. Hasonló mintázat volt megfigyelhető azoknál a nőstényeknél, amelyeket a petejérés fázisában érte a stressz, amikor az ösztrogén szint a csúcsán van. Délelőtt fátyol felhők zavarhatják a napsütést, délután komoly felhők képződnek, záporeső előfordulhat. A déli délnyugati szél ma is erős. A nappali legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Az elkövetkező napokban marad a változékony időjárás.
8: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
9: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőt, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit is. Magyar Péter szerint Orbán Viktor az utolsó héten még kifosztaná az államkasszát. A megválasztott miniszterelnök azt írja, hogy tudomásukra jutottak olyan tervek, szerződések, kifizetések, amelyeket erre a hétre hagyna a leköszönő, mondjuk így a bukott Orbán kormány, és amelyek az egyébként is elszállt költségvetési hiányt 6,8%-ra duzzasztanák. Ehhez viszonyítási alap, hogy a költségvetési törvényben 3,9%-os GDP arányos költségvetési hiánnyal számolnak a teljes évre, ezt már módosították fölfelé, természetesen, mint mindig, 5%-ra, hiszen Nagy Márton nem a számok embere, ezt is tudjuk, de még ezt is jóval meghaladná a tényleges hiány, hogyha ezek a költések, kifizetések, kötelezettségvállalások teljesülnének is. Gondolom a Tisza kormány majd, amit lehet, megpróbál visszacsinálni ezekből. Balási Gyula felajánlotta teljes vagyonát az államnak, mármint a cégeinek a teljes vagyonát, a magánvagyonát nem. Ő az a nagyon tehetséges reklámipari szakember, akinek a cégcsoportja nagyjából 1000 milliárd forintnyi állami megbízást kapott kommunikációra. Például ő csinálta a hírhet plakátkampányokat, ezért plakátpápának is nevezik. meg számos egyéb kampányt. Tegnap bement a Kontroll szerkesztőségébe, engedélyt kért, vagy lehetőséget, hogy elmondhassa, hogy közjegyzői okiratba foglalta, hogy a cégcsoportját felajánlja a magyar államnak. A magánvagyonát azt megtartaná. Most olvastam, hogy az utóbbi 9 évben 92 milliárd forintot vett ki osztalékként, tehát ez bizonyára már a magánvagyon, vagy annak egy része. Ezt a pici részt megtartaná, de az állítása szerint 100 vagy 200 milliárd forint értékű cégcsoportot odaadná nekünk, magyar embereknek. Nem tudom, hogy miért, hogyha törvényesen szerezte és építette föl ezt a birodalmat. Nem értem, ez nekem teljesen életszerűtlen. El is sírta magát Balási Gyula az interjú során, azt sem értem, hogy mi a baj, de majd kiderül. És végül ma folytatódik az érettségi a matematika írásbelivel. Margitta kezdünk, kezicsókolom.
10: Jó napot kívánok! Elnézést, egy kicsit hosszú volt, de kinyírtam.
9: Köszönjük!
10: Egy kicsit visszamennék az időbe, mikor a Hornyulától átvette az első Orbán kormány a vezetést, ugye, hogy így mondjam, és szinte, ha jól emlékszem, az országnak nem volt államadóssága, tehát államadósság nélkül vett át, mire végzett ugye a 4 évvel, akkor már több mint 1000 milliárd volt az adósság. Utána meg már folyamatosan jöttek. Na, ez csak egy kicsit a múltnak egy kis szeletkéje. 10-ben, mikor átvették az Orbán kormány, mi volt neki az első intézkedése? Az, hogy a leköszönő minisztereket, meg a többi képviselőt, amit kaptak, ugye végkielégítést, annak, hát most pontosan nem emlékszem már vissza, 75 vagy 95%-át, tehát esziába, tehát termői jövedelem azonként vissza kellett nekik fizetni. Valójában nem maradt nekik semmi. Nem tudom, emlékszik erre vissza.
9: A pofátlan végkielégítésekre, erre gondol?
10: Igen.
9: Az 98%-os adóval sújtották visszamenőleg, igen.
10: Azért mondom, ugye, szóval rém lesz, hát mondjuk a koromnál fogva mondjuk, ez mondjuk elviselhető. És most ugyanezt vissza kellene nekik adni. És én ezt nagyon-nagyon javaslom Magyar Péternek, hogy lépje meg ezt. Tudják meg, milyen érzés az, amikor kifosztottul. Ki amúgy is kifosztották az országot, mert az előttem szóló, az nagyon-nagyon elmondta, milyen dolgokat csináltak. Tök fölösleges mondjuk még egyszer megismételni az embernek. De ezt lépje meg Magyar Péter, és tudják meg azt, milyen érzés azért, tehát amúgy is van nekik mit tejbe aprítani, legalábbis én szerintem. De ezt meg kellene neki lépni, és én ezzel szerettem csak volna csak hozzászólni.
9: Köszönjük szépen, hogy elmondta. Kezicsókolom, további szép napot. Józseffel folytatjuk. Jó napot kívánok!
11: Hello.
9: Üdvözlöm, ha megtenné, hogy elnémítja a tévét, azt megköszönném, és csak a telefonra figyelve bele is vághatunk.
11: Oké, rendben, csak a már is sikerül megoldani ezt a komoly problémát. Na, tehát József a Nyugger. Alapvetően az oktatásról szeretnék egy-két nagyon rövid mondatot. A magyar oktatás, hogy mitől rossz, vagy mitől jó, hát most általában nem szokták dicsérni, igazán én úgy gondolom, hogy amíg a gyerekek, és azt az unokámról tudom, legalább 10 kilós könyvcsomagot cipelnek minden nap az iskolába, és a iskolák hihetetlen módon rengeteg házi feladatot adnak nekik. Ugye nálunk, hogy szokták a Fábri mondani, jobb, mindegy jobb helyzetű országokban, általában az megszűnt már, hogy egyáltalán házi feladat. És ez a 20 kilós tankönyvcsomag, amit visznek, ez gyakorlatilag elsőtől a gimnáziumig velük van. Tehát én ezt nem tartom egyáltalán normálisnak a mai világban. Nem beszélve, hát jó, engem nem járt át annyira az iskolaszak, mint több nagy tudású tanárt. Ma is ugyanazt a mennyiséget próbálják belesújkolni a fejükbe mindenfajta tantárgyból, lexikális tudásból, ami még az interneten egy kattintás elérhető. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az oktatás egy valahol meg kéne nézni, ahol ez jól működik, és azt kéne csinálni. Nem tudom, hogy ez egyetértünk ezzel.
9: Hát biztos, hogy javítani kell az oktatás színvonalán, meg a stratégián, sok mindenem. Hát hogy nehéz a tankönyv, tehát fizikai értelemben ez egy dolog. Arra gondoltam, hogy ma már egyébként egy tabletben elfér a teljes, tudom, 100 év folyamnyi, most direkt túlzok, tananyag, hiszen egy tablet az végtelen mennyiségű információ tárolására képes. Tehát akár odaig is el lehetne jutni, hogy a gyerek nem fizikai tankönyveket cipel.
11: És iskolák adják a tableteket, ott vannak a gyerekeknél.
9: Úgyhogy akár ez is kiküszöbölhető, vagy valami olyan logisztikával, hogy ne kell minden nap mindent cipelni, nem csak azt, amire szükség van. De nem akarom osztani az észt. Hát ha ez tényleg fárasztó a gyerekeknek, vagy túlzottan leterheli őket, akkor el kell gondolkodni, és ki kell találni valamit. De nem csak ez az oktatásban a megújítandó terület, hanem úgy általában az egész.
11: Hát nyilván a lexikális tudásnak még ugyanazt tanulják, mint amikor hajdanán mi tanultuk, csak még a történet más szemmel nézik. Visszatérve még erre a táskacsomagra, azért érdekes, mert nem ez a rögeszném, csak én gyereknek vittem a táskáját. Kis növési kölykök vannak, nagyobb a táska súlya, és ezt a tanár, vagy a maga az oktatás, hogy nem veszi észre. Hát egyszerűen baromság, amikor így, ahogy van, számítógépet kapnak a gyerekek, mindenfajta tudás rajt, tehát mindenfajta, ami a tankönyvben van, ott van náluk, ugye már neten kapják a feladatokat is egyéb, de mindegy, ez a tankönyv része, a másik a lexikális tudás. Mi az öreg Istennek tanulják meg kétszer ugyanazt, mert ugye általános iskolában is megtanulják a történelemben valamit, majd a gimnáziumban ugyanazzal kezdik. Tehát számomra, és ez ahány váltás volt az oktatásügyben, ez csak rosszabb lett. Ez a szerény véleményem, anélkül, hogy osztanám az ész bárkinek, bár minden tudod, nyugdíjasként azt is megtehetném. Köszönöm szépen, hogy figyeltek rám.
9: Köszönöm szépen, József. További szép napot, viszonthallásra. Györggyel folytatjuk. Jó napot kívánok.
12: Jó napot kívánok. Én két témához szeretnék hozzászólni.
9: Igen.
12: Az egyik a Balázsi Gyula, de ahhoz másodszorra, és mindenek előtt a kegyelmi üggyel kapcsolatban még mindig úgy érzem, vagy úgy látom, hogy még mindig nem lehet tudni azt, hogy mitől adott kegyelmet annak idején Novák Katalin, ugye ennek a Kónya Endrének, most már ki lehet mondani a nevét, de én azt gondolom, hogy ezt a hozzá közel állók, illetve a Novák Katalint ismerők, meg a történetet ismerők most már jól tudják.
9: Ők eleve tudták, csak eddig titkolták mind a mai nap.
12: Na, de ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy a Balogh Zoltán, aki nagyon jó viszonyt ápolt a Novák Katalinnal, most nem akarom minősíteni, hogy ez milyen viszony, én nem ítélem el. Tehát ez egy szerelmi kapcsolat volt, és megkérte a szerelmét, hogy...
9: Erről én nem tudok, ezt csak úgy állítsa, azt kérném, hogyha tudja bizonyítani, mert én ettől elhatárolódom.
12: Nem tudom bizonyítani, csak...
9: Hát azért mondom, mert ez így...
12: Tehát
9: én nem tudom, de nem is ez a lényeg, hogy
12: jó, nem,
9: ez milyen kapcsolat volt, az biztos, hogy a mentora volt, és volt annyi befolyása az államfőnél, hogy egy ilyen kérést megfogalmazhatott.
12: Igen, így is lehet mondani, mentora, oké, de ő kérte meg a Novák Katalin, de aztán kiderült. Az volt a baj, hogy kiderült. Tehát nem, azt gondolták, hogy ez nem derült ki. Erről tudomásom szerint, de hát lehet, hogy én rosszul tudom, a Orbán Viktor csak utólag értesült erről a kegyelmi.
9: Ez az, amit nem tudunk. Mert az én teóriám meg az, vagy nálam ott van a kérdőjel, hogy azt mondja Balogh Zoltán, hogy ez az ember kiszabadult a börtönből, otthon volt, ha jól értem, ilyen nyomkövetővel, és jelentkezett nála, Balogh Zoltánnál, hogy szeretné elmondani a bánatát. Hát azért egy átlagember egy református püspökhöz szerintem nem tud úgy besétálni, hogy jó nap, meg egy korábbi csúcsminiszterhez az utcáról. Nekem már ez is életszerűtlen.
12: Hogy a felesége kereste föl a Balogh Zoltánt, hát, és a Balogh Zoltán a felesége ismerte a nem tudom kit, szóval mindegy.
9: Nekem ez az életszerűtlen, hogy az utcáról bárki be tud menni, hogy jó napot kívánok, a férjemet elítélték, de mi úgy gondoljuk, hogy az nem volt, egy pedofilt segített a vád szerint, de nem úgy volt, és meghallgatna minket. Persze, jöjjenek be, másfél óra beszélgetés, majd irány az államfőhöz. Nekem ez totál nem áll össze. Csak ha valaki megkérte Bolog Zoltánt, hogy beszélgess már el ezzel a kedves házaspárral, aztán majd...
12: Igen, ez valaki megkérte. Igen,
9: ez, de ki az a valaki? Igen.
12: Hát ezt hadd ne mondjam.
9: Hát nem mondja, mert nincs bizonyíték, de majd Magyar Péter azt állítja, hogy majd lesz.
12: Valaki megkérte Balogh Zoltánt, aki nagyon, nagyon jól ismerte ezt a hölgyet, és a Balogh Zoltán fogadta a hölgyet, és így
9: az. Na, hát akkor lassan kinyomozzuk, mint Kalambó Hadnagy. Lassan.
12: Na, a másik pedig ez a Balási Gyula. Én végighallgattam tegnap Balási Gyulának az interjúját, amit a kontrollnak adott. Hát szóval elképesztő, és egyre több ilyen lesz szerintem, mert a Balási Gyula, ahogy ön is elmondta, az előbb 92 milliárd forintot vett ki osztalékként a cégeiből. Ami egy tetemes összeg, abból ő vett, úgy tudom, Floridában van egy háza, itt-ott-amott.
9: Persze, mert befektette.
12: Befektette. Na most nekem eszembe jutott, nekem volt egy barátom, sajnos ha meghalt, a 90-es években, tehát az első rendszerváltás idején, itt akkor közlekedési miniszternek akarták az Antal, akkor még a Csurka is az Antal kormány része volt, és ő nagyon népszerű volt, egy kiváló vállalkozó volt, gázvezetékeket fektetett Magyarországon, és őt akarták közlekedési miniszternek. És a miniszterség a kinevezés előtt egy héttel volt egy riport vele a rádióban, amikor a következőket mondta. Egy jó vállalkozónak mindig az aktuális kormánypártot kell támogatnia. Ebben a pillanatban elvágta magát, nem ő lett a miniszter, és azt várták tőle, ugye, hogy azt mondja, hogy hát az MDF, hát az az igazi, csak azt le kell támogatni. Na most nekem a Balási Gyuláról tegnap mindig ez a történet jut eszembe, ő egy vállalkozó volt, kihasználta azt, úgy tudom, hogy nagyon jól ismeri a Rogán Antal, talán szomszédok, vagy nem tudom, valami ilyesmit hallottam, nem ismerem ezt a fiatalembert. Nekem őszintének tűnt, amit elmondott, úgy láttam, hogy körülbelül, ha jól emlékszem, 104 ilyen tender volt, és abból körülbelül felét ő nyerte.
9: A felét se nyerte, ezt így hangsúlyozta, hogy a többségét nem ő nyerte.
12: 48-at, ha jól emlékszem, azt hiszem, annyit nyert meg. Na most ebből hatalmas tőkét kovácsolt, nyilván voltak olyanok, amik túl voltak árazva, ezt nem tudjuk, majd ki fog derülni, de hát, hogy mondjam, nem ő a főbűnös, most őrá minden harag őrá vetül, hát ő kihasználta azt, hogy ő egy vállalkozó, megkapta ezt a lehetőséget, és hát ő
9: ezt... És ért vele. György, folytassuk, én innen azt javaslom.
12: Nem védeni akarom a Balási Gyulát, csak hát nem ő a bűnös, hanem az, aki ezeket a rendszereket létrehozta, hogy valaki úgy nyerhet tendereket, hogy nem volt versenytársa.
9: Majd nyilván eljut idáig a folyamat, most elkezd dőlni a dominó, nyilván a megbízó felé dől az én logikám szerint. György, tudjuk folytatni még a beszélgetést, hogyha van ideje, csak reklámszünethez értünk, úgyhogy néhány perc múlva folytassuk, ezt javaslom. Köszönöm szépen a türelmet.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt csak a külső sáv járható a Szent István körúton, a Jászai Mari térnél a Petőfi híd felé vezető oldalon. Torlódás alakult ki a Margit hídon Pestre. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják mától a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egy irányúsága megváltozott. A Madách Imre úton útszűkületen kell láthajtani. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a haladást, mert javítják a gázvezetéket. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Balcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni napközben a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászky Ferenccel.
2: Köszönjük szépen a türelmet, folytatjuk a műsort. Ha minden igaz, Györggyel folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, itt vagyok.
2: Parancsoljon!
3: Nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mit lehetne csinálni most ezzel a Balázsi féle üggyel. Én látszólag nagyon ki volt borulva ez a fiatalember, kétszer is elsírta magát, ha jól emlékszem. Nekem ez elég őszintének tűnt. Ennek a fő oka az, hogy ugye 500 ember dolgozik alatta, és mivel zárolták a számláit, ezt az 500 embert ő nem tudja kifizetni. Nyilván ezért hónap elején fordult a tévéhez, mert ez nagyon kiborítja az embert, hogyha van 500 ember alatta, lehet, hogy abból mondjuk 50 ember olyan, akinek tényleg a mindennapi betevőhöz kell ez a fizetés. Tehát ettől borult ki szerintem, és ezért nem tudom, hogyha én lennék mondjuk most a döntéshozók helyébe, mondjuk a Tisza párt elnöke, illetve a lendő miniszterelnök helyébe, én elfogadnám ezt a felajánlást, én valószínűleg elfogadnám, és valamilyen módon egy darabig folytatnám ezt a céget, különösen, hogy most lesz ugye a megdöntő, és azt hiszem ott is komoly szerepe van ennek a cégnek. Tehát abban remélem, hogy nem lesz semmilyen fennakadás.
2: Szerintem a BL döntőt a Balázsi úr cége nélkül is meg fogják tudni rendezni, meg a kommunikáció is.
3: A kommunikációját emlegette, hogy ott is van szerepe.
2: Hát nagy csapás lenne az emberiségnek, hanem a Balázsi úr cége. kommunikálni egy olyan eseményt, amit magától is megnéz a félvilág, szóval...
3: Nem a megnézést, hanem lehet, hogy van benne valami olyan szerződés, ami talán másokat, vagy külföldieket is, így nem tudjuk, hát nem mondta el. És amit még én megkérdeztem volna a riporter helyébe, az az, hogy tulajdonképpen azokat a plakátokat, amiket ő föltett, hogy veszélyesek, meg aranybudi, meg ismerjük ezeket a ezeknek a tartalmát, ezt ki mondta meg neki?
2: Hát nyilván a megrendelő, a kormány, tehát az Orbán igen. kormány rendelte meg a kampányokat, ő csak legyártotta neki, abban nincs beleszólása.
3: Igen, igen, de név szerint ki az, aki ezt megszervezte?
2: Hát gondolom, mivel Rogán Antal, ja, hát hogy ki tervez, azt nem tudom, az egy munkatárs, hát ezek azért nem olyan magas színvonalú plakáttervek, hogy három ember képes erre, nagyjából egy óvodás meg egy AI program az legyárt egy ilyen plakátot, beírjuk, hogy Zelenszkij, aranybudi, karikatúra, két gombnyomás, és ott van. Tehát...
3: Megrendelő adta az utasítást, hogy ez legyen rajta. És
2: persze. Hát vagy valami úgynevezett kreatív ember, kitalálja, hogy lehet a legmaróbb gunnyal ábrázolni egy élethalál harcát vívó ország elnökét. Nyilván ez kell egy speciális lelkület, gondolom ez a Balási úr kollégájában megvan, tehát én szembe köpném magam, hogyha egy ilyet meg kéne csinálni, hogy valaki az életért, meg az országért küzd, és ez akkor ilyen csináljak róla egy lejárató plakátot, nincs az a pénz, de hát mégiscsak van másoknak.
3: Mégiscsak van az a pénz. Oké, csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a sorsa, ennek a felajánlott hatalmas összegnek.
2: Hát egyrészt én nem is tudom jogilag értelmezni, hogy ilyenkor ki a magyar állam. Most még Orbán Viktor képviseli ezen a héten a magyar államot. Most ő azt mondja, hogy...
3: 3 napig vagy 5 napig még Orbán Viktor utána. Mi lesz? Talán ez egy nagyon érdekes...
2: Szerintem ez egy ilyen menekülési kísérlet, de nem látom értelmét, mert ha bűncselekményt követett el a Balási úr, vagy a cégei, akkor úgyis bíróság elé fog kerülni, ha meg nem, akkor nem. Ha igen, akkor miért szabadul meg a cég csoportjától? Ha ez egy...
3: Hát szóval szabadul meg, mert úgy nem, egész biztos benne, hogy a több megrendelés, mint Balási Gyula, biztos nem fog kapni. Hát
2: és akkor az állam odaadja az államnak?
3: Igen, hát ő így gondolja, hogy akkor megtisztul, egy ilyen megtisztulás.
2: Nem, hát ez biztos, hogy így nem fog megtisztulni. Ha van ott olyan pénz, ami jogtalanul került oda, azt egyrészt vissza kell fizetni. Lehet, hogy ezzel akarja kiszúrni az adófizetők szemét? Nem
3: hát,
2: tudom.
3: És meg gondolom, talán azt akarja, hogy esetleg a magánvagyon az megmarad.
2: Hát de miért nem maradna meg, ha tisztességesen szerezte? Hát itt az ellentmondás, ha valaki tudja, hogy tisztességesen gazdagodott, meg az nem ajánlatja a cégeit.
3: Hát igen.
2: Nekem nem áll össze ez a kép.
3: Bocsánat, csak itten találgatunk.
2: Persze, érdekes, ez szerintem lesznek még ilyenek.
3: Lesznek, biztos, hogy egész biztos, hogy most jönnek majd elő ezek. Úgyhogy köszönöm, elnézést, ennyi.
2: Köszönöm szépen, György, hogy hívott, további szép napot. Katalinnal folytatjuk, kezi csokolom.
4: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy hívtak. Én egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami Európa Unióból hazahozva különböző pénzeket, aki erre utalt, az a elnökünk, a Magyar Péter, és a Róna Péter volt az, aki a deviza károsultakkal kapcsolatosan telefonált a kormány felé, a Nemzeti Bank felé, hogy a károsultakat újból felül kell vizsgálni, és azt a Nemzeti Bank fogja rendezni. Na most ez elhangzott tavaly olyan október-november környékén, és ezt megemlítette a kampány során a Magyar Péter is. Tudom, hogy most nem ez az első, de 220 000 deviza károsult van, amiben én is benne vagyok. Nekem csak egy dolog az, ami foglalkoztat, mert volt a parlamentben is a jobbikos képviselő is foglalkozott ebbe, reagálás nem nagyon volt, és tudom, hogy még nem ez a legfontosabb, hanem azokat a vagyoni dolgokat, amiket itt most ki akarnak vinni az országból. De magam részéről én egy olyan esetbe estem bele, autót vásároltam 17-ben, 2007-ben, igen, és 15-ben lezárult a bírósági tárgyalás azzal, hogy akkor, hát ugye akkor nagyon sok ilyen probléma volt, mert a Kósa 89-ben mondta, hogy az IMF így, nem tudom pontosan, hogy mi volt a cél, de onnantól kezdve megbolondult az egész hitel szerződés, bonyolultá vált, mert a svájci frank az hát a 130 forintról 360 forintra emelkedett. Na most ezügyben a bíróság meghozta az ítéletet, 15-ben lezártuk, és mindent Isten 2016-ban egyszer csak kapok egy levelet, amiben áttették az én ügyemet, amit állítólag lezártak a második kerület, igen, a második kerület budai bíróságon, és újból kezdték az egész tárgyalást. Vagyis a legvégén ez is 6 évig tartott, és nekem akkor úgy volt, hogy ki lett fizetve az autó, össze-vissza módosították ott a havi részletet, mert tulajdonképpen nem is tudtam más fizetni, csak azt, amit csekket elküldtek meg hozzátartozó számlát részletezve. Na most Székesfehérváron előről kezdték az egész hitel dolgot, konstrukciót, tartott 6 éven keresztül, és mit tesz Isten? Tulajdonképpen a legvégén úgy döntött a bíróság, hogy hát elkopoznák a házat, meg a legyebeket, mert vagy pedig kifizetek 6 millió forint pénzt erre a szám az autóra.
2: Úgyhogy már egyszer kifizette az autót, meg minden egyéb részletet, és hát, még így is tartozott 6 millióval?
4: Igen. Úgy képzelje el, hogy a 3 millió 300 ezer volt a részletfizetésem erre az autóra. 15-ben akkor tudomásul vették, hogy akkor rendezve van. 16-ban meg közölték a legvégén, 23-ban volt, akkor zárták le, és akkor még követeltek tőlem, mert össze-vissza tárgyaltak, nem is értettem már a végén, és úgy képzelje el, hogy én nekem ez végig ott volt az én ügyvédem. Na most kérdeztem tőle, hogy most minek vagyok én itt a bíróságon. Hát ilyeneket kérdezett a behajtó, hogy de miért akartam én részletre megvenni azt az autót? Hát most erre mit lehet válaszolni?
2: Igen, az már lényegtelen az ügy szempontjából. És akkor most tulajdonképpen még mindig fenyegeti önt az elárverezés, vagy a házának az elvevése? És akkor most tulajdonképpen még mindig fenyegeti önt a...

0: a devizatárosultakkal foglalkoznak, hanem nyilván az ország költségvetését, meg a jogállamiság, meg az egyéb problémákat kell rendezni, hogy tud-e valamit erről, hogy most akkor hogy áll ez a Róna Péter által hozott, hogy igen, ezt...
1: Róna, nem tudom, nem is hallottam erről, meg hát nem tudom, hogy Róna Péter bármilyen döntéshozói pozícióba fog-e kerülni.
0: Nem döntött, nem, hanem a Európa Unióba, vagy nem is tudom, a Róna Péter az kint van.
1: Nem, ő már tehát az Európai Unió bírósága hozott egy ítéletet, ami alapján egyénileg újra lehet pereket indítani Magyarországon is, és pont azt mondják, hogy akik ilyen...
0: Azt is mondták, hogy nem egyénileg, hanem összességében, mert a Magyar Nemzeti Banknál, ahhoz fizettük a részleteket, azt tulajdonképpen ott megvan minden, úgyhogy az lehetne úgy, hogyha beadja az ember az igényét, akkor azt megnézik, és akkor foglalkoznak
1: vele. Hát akkor kérdezze meg az ügyvédjét, hogy ez járható úta. Én azt hallottam, hogy egyénileg kell az adott pénzintézetnél pert indítani, és főleg az autóhiteleknél nagy esély van, hogy a jogosulatlan, tehát az eredeti szerződés, vagy a ténylegesen odaadott pénzen felül visszafizetett, megfizettetett összeget visszakapja a hitelt kérő.
0: Azt tudom, hogy a kúriánál kell valami ívet, hogy ott ki foglalkozik.
1: Nem vele. Tudom, de hát önnek van ügyvédje, akkor ez számára ez egy beugró kérdés.
0: Nem nagyon akarnék.
1: Hát akkor keressen másikat. Én sajnos ebben nem tudok segíteni, hogy konkrétan mit, hol kell kitölteni. Az a jó hír, hogy autós devizahitelesek sorra nyertek már visszatérítést, tehát van esély, működik a dolog.
0: 3 millió 300 ezer.
1: Amennyivel, amennyit kapott, annyit szabad öntől elvenni, nem többet. Ezt mondja ki a...
0: 6 milliót fizettem még plusz.
1: Értem, akkor körülbelül 2 millió 700 ezeret a matematika alapján ön jogosult visszakapni. Volt, aki visszakapta az utolsó fél érig, de nem automatikus a dolog. Úgyhogy sok sikert kívánok.
0: Igen. Köszönöm,
1: köszönöm szépen, hogy hívott. Kezi csókolom, nem tudom, van-e itt még kedves hallgató, még van másfél percünk. Szóval akkor elmondom, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy Orbán Viktor az utolsó héten még kifosztaná az államkasszát, olyan intézkedésekről tud a leendő kormányfő, hogy ezen a héten még mindenféle kötelezettségvállalást teljesítene a bukott kormány, a távozó félben lévő kormány, és ezzel brutálisan megemelnék a költségvetési hiányt. Azt írja Magyar Péter, hogy 6,8%-os pillanatnyilag ez a hiány, amit az egész évre terveztek 3,9%-kal, majd módosították 5%-ra, de tehát, hogy ezt is jóval felülmúlná a valós, a jelenlegi helyzet, hát majd kiderül, hogyha megtörtént a kormányváltás. Úgyhogy ez az egyik főhír, a másik pedig, hogy Balázsi Gyula elsírta magát, pedig hát olyan szépen alakult itt minden, majd meglátjuk, mi lesz ebből. Tar Zoltán, a Tisza alelnöke pedig azt mondja, hogy felgyorsulni látszik a rendszer összeomlásának, mármint a NER-nek a folyamata. Délben jön a friss híradó, kedves nézők, aztán ismét fórum. Számítok önökre akkor is a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
2: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price, Great Brands.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
8: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
9: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszakába lép Magyarország. A hallgatói önkormányzat is lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetését. Bizalmi szavazáson megbukott a román koalíciós kormány. Most még süt a nap, délután zápor előfordulhat, 23-26 fok van. Köszöntöm a Spirit FM hallgatóit május 6-án délben. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László.
11: A leköszönő miniszterelnök levelet írt a digitális polgári köröknek. Orbán Viktor elismeri, hogy földrengésszerű vereséget szenvedtek, és azt írja, a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobboldalt. Ennek nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Szerinte az önkény és az akarnokság korszakába lépünk, aminek kezdeti tünete, hogy a Tisza a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölni az alkotmányos garanciákat.
10: Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Hivatali feladatait július 31-éig látja el. Kovács Tamás Iván az első Orbán kormány idején Deutsch Tamás kabinetfőnöke volt, később dolgozott az Európai Csalás Elleni Hivatalnál, az OLAF-nál.
11: Már a hallgatói önkormányzat is lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetését. Ezt egyebek közt azzal indokolták, hogy évek óta nem sikerült érdemi párbeszédet kialakítani az intézmény irányítóival. A Hők nyílt levelet írt Lannert Judit leendő gyermek és oktatásügyi miniszternek és Tarz Zoltán jövőbeni társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek is. Az egyetem működésének átláthatóbbá tételét, valamint az autonómia helyreállítását kérik.
10: A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Az MTI tudósítása szerint Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak.
11: Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mutattak a hőmérők. Megbukott Romániában az Ilia Bolojan vezette Európa Barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson, írja az MTI. A bizalmatlansági indítvány kezdeményezői azzal vádolták a kormányt, hogy a legfontosabb nemzeti vállalatok privatizációjával, közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengíteni az állam befolyását stratégiai ágazatokban. Az államfő kizárta az előre hozott választás lehetőségét.
10: Kevés olyan emlékműve létezik a szerelemnek, mint a székesfehérvári Borivár. Bori Enő ugyanis imádott feleségének, Komócsin Ilonának építette, és nem építette az impozáns épületet. A falakban, a szobrokban, a festményekben, a kert virágaiban, de még a napsütötte teraszon is érezhető az ihlető múzsa jelenléte. Bori beton kísérleti alkotása 40 nyáron keresztül készült, és még egy Guinness rekordot is magáénak tudhat. Ez ugyanis a legnagyobb épület a világon, amit ember egymaga épített fel.
11: Délelőtt fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, délután komoly felhők képződnek, záporeső előfordulhat. A déli-délnyugati szél ma is erős. A nappali legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Az elkövetkező napokban marad a változékony időjárás.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
12: Szeretettel köszöntöm a déli műsorság minden kedves nézőjét. A témák változatlanok. Magyar Péter azt állítja, hogy Orbán Viktor az utolsó héten még kifosztaná az államkasszát. Gulyás Gergely erre reagálva azt mondta, hogy a kormány csak olyan teljesítéseket visz végig, melyeket még a választás előtt vállalt. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a bukás után még gyorsan elköltenek mindent, amit az államkasszában találnának. Hát majd meglátjuk, nyilvánosságra lehet hozni minden szerződést az átadás, átvétel után. Ezek a szerződések pedig feltételezhetően dátummal is el vannak látva, úgyhogy kiderül, hogy ki nem mond igazat, mert a két állítás egyszerre nem lehet igaz, ezt könnyen beláthatjuk. A második téma, hogy Balási Gyula felajánlotta teljes vagyonát, pontosabban a cégeit, a teljes cégbirodalmát a magyar államnak, a magánvagyonát azt megtartaná, és mondjuk az sem kevés. A lapok megnézték, miután tegnap megtörtént ez a váratlan sírással végződő bejelentés, hogy osztalékként mintegy 92 milliárd forintot vett ki Balási Gyula, tehát ez a magánvagyonát gyarapítja 2017 óta, és azt hiszem 1300 valahány közbeszerzésen nyert, tehát nem egy átlagos karriert látunk, csodálatos karrier, ezt oktatni kellene egyetemi katedrákról, hogy kell egy fiatal vállalkozónak beindítani a cégbirodalmat, és önerőből, hátszélmentesen, korrekten, törvényesen és átláthatóan működni. Persze nem tudom, hogy minden jelző igaz tud-e lenni egyszerre Balázsi úr birodalmára, de nem akarok ironizálni, szóval nem kéne hülyének nézni az embereket. A harmadik téma pedig, hogy a matematikával folytatódott ma az írásbeli érettségi. Mi pedig Péterrel kezdünk. Jó napot kívánok!
13: Üdvözlöm, Ferenc! Bocsánat! Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, éppen gyalogolok.
12: Igen.
13: A igazságos, hogy ez a Balázs úr bement ebbe a televízióba, stúdióba nyilatkozni. Hát nagyon sajnálom szegénykémet, hát borzasztó. Nagyon sajnálom. Ezt a sok gyűlöletkampányban részt vállaltak ezek az emberek, és most nem szégyeli magát, bemegy sírni a stúdióba.
12: Valószínűleg nem a gyűlöletkampánya a kulcs momentum, mert lehet, hogyha egy szeretett kampányra kapott volna ennyi 100 vagy 1000 milliárdos megbízást, azt is teljesíti, hanem hogy hát azt próbálja most elhitetni, hogy minden törvényesen, túlárazásmentesen, átláthatóan zajlott, csak úgy látja, hogy a kormányváltás miatt ez a cégbirodalom nem tud tovább működni. De hát ez egy óriási logikai bukfenc. Ha eddig piaci alapon működött, miért ne működne tovább? Nem a piac változott, meg nem a piacot váltották le a választók, hanem az Orbán rendszert.
13: Na most egy picit visszatérnék, kicsit elnézést, hogy ugrándozok, visszatérnék a második világháború után a Nürnbergi perben, mikor a nácikat megkérdezték, hogy mi volt, stb. Hogy volt, és mindenki húzódott, én nem tudtam, én nem láttam, én nem csináltam, törvényesen hajtottuk végre a dolgokat, mert olyan törvényeket hoztak, amivel lehet, hogy gyilkolászni az embereket a világban. Na most ők is törvényesen jártak el, de azért ebből a óriási gyűlöletkampányból sok éve, 16 éve keresztül megszedték magukat nagyon jól, és jól érezték magukat. És most bemenne sírni. Tehát egyszerűen megáll az embernek az esze. És tulajdonképpen az egész arról szól, hogy akkor majd ezek az emberek esetleg büntetlenül megúszák ezt a 16 évvel az emberségeit, amit bűvelték az országgal, az emberekkel, a népekkel, a családokkal.
12: Hát gondolom valami ilyesmi lehet a cél, viszont ez elég sekélyes gondolkodásra val, mert ha történt törvénytelenség, akkor egy tévéinterjú, meg egy ilyen felajánlkozás, az nem változtat semmin. Tehát a múlt már olyan úgy marad, ahogy volt.
13: Ha most én törvényesen megszerzem a kis vagyonkámat, a varrógépet, meg a piros bizilli törvényesen, akkor én nem adom oda senkinek. Hát miért adnám oda?
12: Hát az a másik, igen, hogy ez is logikátlan, hogyha minden szabályos volt, miért kéne felajánlani bármit?
13: Miért kell odaadnom? Egyszerűen. Megáll az emberesze. És ebből is látszik az, hogy például, hogyha maradtak volna ez az Orbán mafiának nevezem, én mafiának nevezem az én véleményem, akkor sajnos a kiút, az ő számukra a kiút, Észak-Korea, vagy Putyin, vagy Oroszország lett volna. Tehát nem kell senkinek kétségbe vonni a dolgokat. Ez így történt volna, ők tovább tudjanak uralkodni. Ők uralkodni szerettek volna, de hála jó Istennek a magyar emberek felébredtek. Felébredtek és tehát egész Európa, az egész világ tulajdonképpen ünnepelte a rendszerváltozást. Tehát ez így nem áll meg, hogy most bemegy oda, és akkor most elsírja magát, és a többi. Akkor miért nem sírtak el, amikor például Orbán Viktor vagy a Rogán Antal kiadta a parancsatot, na most adjátok ki ezt a gyűlöletkampányokat, meg stb. Ő csak parancsot hajtott vége. Hát nem volt annyi vére pucájában egyiknek, hogy te ne haragudj ezt a gyűlöletkampányt, ezt én nem fogom közreadni. Nem. És most neki állnak sírni. Hát feleljenek érte, megmondom őszintén, amilyen gazemberséget elkövettek 16 év alatt, kivétel nélkül.
12: Természetesen szigorú jogi keretek között lefolytatott vizsgálatok nyomán, tehát egyelőre nem történt semmi.
13: Egy jogállamiságot betartva, természetesen. De ezt Igen. Nem lehet büntetlenül megúszni, hogy amit elkövettek 16 éven keresztül. Hát ahogy Orbán Viktor egy személybe döntött, akkor Orbán Viktor felelős mindenért akkor.
12: Hát nyilván kiderül, hogyha már így felajánlotta a Balázsi úr a cégeit, akkor elkezdenek utána nézni, hogy mi lehet a gond, hogy történtek ezek a megbízások, ki volt a megbízó, ki írta alá a szerződést, persze vissza lehet ezt fejteni.
13: És akkor jönnek ide a Bencsik úr, meg a többi úriember itten elkezdi magyarázni a mechanizmus, hogy mi, meg hogy, meg miért nem sikerül, stb. Hát azért nem sikerült, mert az emberek látták a valóságot. Az Európában is látták a valóságot az emberek. Magyarul megszabadultunk a gonosztól. hála a jó Istennek, hogy az emberek felébredtek. Tehát ezt így hiába így próbálom magyarázkodni, vagy sokan próbálnak magyarázkodni, hogy én nem tudtam, nem láttam, nem figyeltem oda. Szegény Gulyás Gergelyt is, mikor volt ez a kormányinfó sokszor, az ember már elnevette magát, már a fájdalmával.
12: Igen, a lényegről nem tudott általában semmi konkrétumot mondani.
13: Hát itt van például a Putyinnak az esete, most már ennek a háborús bűnös Putyin, úgy utálom ezt az embert, nem akarok gondot csúnyákat mondani. Tehát, és még mai napig nyomják a propagandát ezek a fideszes hölgyek, urak, hogy háború, de azt nem mondja egyik se, hogy a Putyin fenyegeti Európát. Hát fenyegeti Európát, mai napig fenyegeti Európát. És azért kénytelenek voltak fegyverkezni, meg például a svédek, meg a finnek is be akartak lépni a NATO-ba, és a kedves Viktorunk, hogy kiszolgálja a Putyinnak az érdekeit, vagy nem tudom miért csinálták, de gondolom, hogy miért csinálták. És akkor nem engedték csatlakozni a finneket, meg a svédeket a NATO-hoz, ilyen kis gyerek dolgokkal. Tehát akkor 16 év, amit műveltek az országgal, felelnie kell, még Orbán Viktornak is felelnie kell. Nem szabad megúsznia.
12: Persze, hát egyébként ő maga kezdte úgy a kormányzást, mostanában látom ezeket a videókat, elkezdték megint pörgetni a felhasználók, amint 2010-ben a kormányváltás után arról beszél, hogy ami az elmúlt 8 évben, tehát a szocialista kormány alatt történt, minden visszaélést ki kell vizsgálni, számonkérés lesz, felelősségre vonás, elszámoltatás, és hogy ez így normális, ez a természetes, sőt ez a kívánatos. Aztán ugyanezt elmondta Lázár János is, mint talán frakcióvezető. De ha akkor igazuk volt, és hát miért ne lett volna, akkor ugyanazon ezek az állítások ma is pontosan ugyanúgy érvényesek, mint akkor.
13: És akkor most ezek a kedves fideszes hölgyek, urak, itt vagdalóznak, hogy a Magyar Péternek a sógora beszállt a dologban. Most az úriember, az egy okos, az úriember biztos azért választott a Magyar Péternek, hát különböző, benne volt a stábba, előtte 2-3 évvel ott voltak már. Akkor most, hogy a netán két ember megszereti egymást, megkedveli egymást, akkor ennek mi a probléma? Szerintem semmi probléma nincs abból. Semmi probléma, hogy éppen a sógora lesz a igazságügyi miniszter.
12: Hát ő benne is okozott dilemmát, ezt Magyar Péter maga mondta, de aztán úgy döntött, hogy ez mégsem lehet akadály, mert hogy időrendben fordítva volt, előbb volt jó ismerős ennek a miniszternek, Mellétei Barna Márton, 20 éve ismerik egymást, aztán több mint két éve együtt a Tisza párt megalapításában, felfuttatásában, és ahhoz képest még másfél év késéssel köttetett meg a házasság, tehát igen.
13: És ahogy például mondják, hogy egy kicsit agilis ember a Magyar Péter, picit, igenis legyen egy picit, de hogyha ő látta, hogy ez jó szakember, akkor választotta. Kész, ennyi. Nincs ebből probléma. És a másiknak meg nagyon örülök, hogy Magyar Péter kijelentette, nem tart igényt a tekre. Hát nem, mert az Orbánnak a hadserege tulajdonképpen. Ki kell mondani, a piszkos munkát teghajtotta végre, amit Orbán utasítás kiadott. Mentek például, nem tudom hova kimenekíteni valakit, és akkor Amerikában szóltak a horvátoknak, hogy figyeljetek már oda, mert ezek valamit akarnak csinálni. Tehát nagyon jó, hogy nem kell a Magyar Péternek a tek. Nagyon jó.
12: Van, most írta fel egy újságcikk a figyelmet, hogy hívta fel, hogy Áder János, mikor államfő volt, ő sem kért a tekből. Ő is bizalmatlan volt a szervezet iránt, pedig hát ő a Fideszhez tartozik.
13: Igen. Tehát sok olyan minden dolog van, hogy itt próbálják magukat mentegetni, hogy így, meg úgy, meg amúgy, de felelősséggel kell őket mondani. Nem kell itt senkinek, és volt egy hölgy valamelyik nap, hogy azt akarják, hogy az emberek vértinni, meg népbíróság, meg mit tudom, nem kell ide, nem.
12: Nem.
13: Törvényel kell járni, meg kell nézni, hogy ki hogy van, stb. Nem kell vinni a egyfázisú forgótársas mosógépet, mert én ezt megvettem. Na, tehát egyszerű, nagyon egyszerű. De akinek van félnivalója, az féljen is. Megloptak minket, és csak az bosszant engem esetleg kicsit úgy félek, hogy nagyon mindenki meg fogja úszni, aztán mi egyszerű állampolgárok megyünk be a bótba, és 10.000 forintért nem fogunk semmit kapni ugyanúgy.
12: Tehát remélem, ezt még nem tudhatjuk, de hát a Tisza párt központi ígérete volt az elszámoltatás, úgyhogy nem minném, hogy ezt megkockáztatnák, akár csak ezt nem úgy teljesíteni, ahogy várják tőlük, de erre utal az is már, mint hogy akarják teljesíteni a vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal, vagy fordítva a név.
13: Én nagyon tisztelem és becsülöm azokat az embereket, egy-két vállalkozót, meg az embereket ismerek, meg ilyen kisebb embereket is, akik tényleg a tudások és a szorgalmuk, a ügyességük által lett jómódú ember. Nem milliárd, de jómódú ember. Hála a Jóistennek, hogy sok ilyen okos ember van, nem pedig mástól lopták el a lóvét. Ez a helyzet. Ezek meg itt Ferrari-tól kezdve, meg 20 milliós drág, meg mit tudom én, már nem tudták kinyugodni, hogy mit csináljanak. Az a pénz, a tőlünk van, emberektől van az a lóvé. Azért drága minden, azért egy doboz. Ilyen, most éppen akartam venni doboz festéket, 8000 forint, egy ilyen sima semmi zöld festék, meg egy hígító, meg egy 10000 forint. Ez Istenem, hát megáll az embernek az esze.
12: Köszönöm szépen, Péter, meglátjuk.
13: Köszönöm
12: de
13: szépen, Ferenc, de jót kívánok.
12: Viszont hallásra még ugye jön egy kormányváltás, átadás, átvétel, akkor dördül el valójában a startpisztoly. Ágnessel folytatjuk, kezi csokolom.
14: Köszönöm, szerkesztő úr. Nagyon röviden szeretnék olyat megbeszélni a szerkesztő úrral, hogy igazából itt a Balázsi Gyulát hibáztatják, nem azt mondom, hogy nem hibás, de a gyengébb idegrendszerű embert, egy kicsit aki labilisabb, őt be tudják ilyenbe szervezni, hogy na, kapsz ennyit, és visszaadsz ennyit. Tehát erről is szóljon a dolog, és az, aki aláírta a pénzeket, az, aki jóvá hagyta, hogy ennyit fizetünk azért a plakátért, meg amazért, talán azokat kellene előbbre helyezni, én úgy gondolom.
12: Hát egyelőre még nincs semmilyen hatósági eljárás. Ez az ember bekopogott a kontroll.hu szerkesztőségbe, és közölte, hogy okiratba foglalta, hogy felajánlja vagy a cégében levő vagyont, vagy a tulajdon részét. Tehát eddig ennyi történt, még senki nem mondta rá hivatalosan, hogy bármi rosszat elkövetett volna ő, hogy úgy mondjam, megelőzte egy picit. Nyilván tartott attól, hogy indul valamilyen vizsgálat. Elmondása szerint zárolták a számláit, a NAV zárolta a számláit, ebből már sejthette, hogy valami készülhet ellene, de még nem tudok róla, hogy meggyanúsították volna. Szóval először induljon el a vizsgálat, aztán majd kiderül, hogy milyen sorrendben és kit hallgatnak meg.
14: Igen, értem, de arról is kellene beszélni, hogy Uramisten, ki írta alá ezt a rengeteg pénzt, hogy ő felhasználja. Tehát én szerintem onnét kellene egy kicsit jobban elindulni, mert hát hiába kér a Balázsi úr akármennyi pénzt.
12: Persze, igen, ha nem döntenek úgy a döntéshozók. Persze, most a megrendelő felé kezd dőlni a dominó, igen.
14: Ennyi, és őket kellene egy kicsit említeni. Na, kíváncsi vagyok, hogy vajon ki írta ezt alá, és ki rendelte meg, és kinek volt erre egykora nagy szüksége az
12: meglátjuk. Hát az köztudat, hogy Rogán Antal felelt a kormányzati kommunikációért, hogy egy-egy ilyen szerződést ő kötött, meg ő írt alá, vagy valamelyik beosztotja, ezt nem tudni, én legalábbis nem tudom, de nyilván, ha már Balázsi úr így elébe ment a dolgoknak, akkor előbb-utóbb kiderül. Ágnes, tudunk még beszélgetni, ha szeretne, de csak a reklám után, úgyhogy most türelmet kérnék öntől is, és minden kedves nézőtől néhány perc is jövünk.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Pillangó utcánál, valamint a Margit körúton a Tölgyfa utcánál a Margit híd felé vezető oldalon. Csatornajavítás miatt útszűkületre kell készülni a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt. Lezárták a 11. kerületben a Jégvirág utcát a Hérics utcánál, mert javítják a csatornát. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi út felé, a Kocsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában, a Kada utca közelében sávlezárásra kell számítani, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Ágnessel folytatjuk. Parancsoljon!
3: Én annyit szerettem volna elmondani, hogy hogy háttérbe vonul a kedves vezetőnk, amikor annyi teendőt ígért, annyi mindent megígért a szavazóinak, például, hogy elfoglalja Brüsszelt. Hol a fenébe?
2: Ez most érdeklődés hiány elmarad, Brüsszel elfoglalás, egy picit csúsznak a vállalások.
3: Ja, értem. És akkor, de hát nem beszél róla. Tehát, hogyha csúsznak, akkor el kell mondani, hogy kedves híveim, ez a vállalás csúszik, és most nem érünk rá, most más a problémánk. De majd sor kerítünk rá hamarosan.
2: Igen, hát ezt így nem mondta el, hogy Brüsszel elfoglalása most kicsit csúszik. Azt elmondta, hogy a tábort azt újjá kell szervezni, a új Fidesz kell, új jobboldal. Tehát ezt a részét elmondta. Nyilván elég nagy bajban vannak, tehát ha így zuhan össze, mint ahogy látjuk az új medián kutatást, hogy már csak 20-valány százalékon állnak, akkor tényleg volna, van teendő. Úgyhogy ehhez képest tényleg a sokadik lehet Brüsszel elfoglalása most.
3: Jó, bocsánat, poénkodtam egy kicsit.
2: Értem, igen.
3: De az az igazság, hogy mindjárt észreveszük azt, hogy porlad el. Tehát ebből nem lesz semmi. Hiába igyekszik, hogy ő a nagyon kedves ember, meg ő az, aki szeretetet hoz, meg ilyesmit. Hát ne nevettesse legalább ki magát, hogyha el akar vonulni hátrét. Nem? És miért kell nevetségesnek tenni magát ilyenekkel, hogy ő a többiek a gyűlöletet keltik, ők meg a...
2: Nincs a tarsolyban ennél jobb. Tehát én sem értem egyébként, azt gondoltam, hogy több intellektuális tartalékkal rendelkezik a Fidesz, meg maga Orbán Viktor, de úgy tűnik, hogy nem. Amibe belevágott, azt erőlteti az utolsó utáni pillanatokban is. Csak hát az emberek nem hülyék, tehát a Poloskára, a pokol legmélyebb bugyraira, mint Balsosa himnuszban, az ellenzéki jelenlétre a magyar társadalomban, tehát ezekre emlékszik mindenki.
3: Így van. Na már, ha rosszul takarította ki a poloskákat, akkor szépen el lesz bocsájtva, ennyi, ilyen egyszerű. Úgyhogy ezt tudomásul kell neki venni, mert minden munkahelyen itt van, rosszul végzed a munkát, akkor el vagy bocsájtva. Hát most is ez történik akkor. És ne is akarjon többet.
2: Hát valójában szerintem köszönöm szépen, köszönöm, kezicsoklom, további szép napot. Nem tudom, hogy itt a következő kedves hallgató. Szóval, hogy azért vannak elvaratlan szálak. Ez a Balázsi Gyula féle történet, ez egy a sok közül. Nyilván kiemelt szerepe volt a kormányzati kommunikációnak, vagy propagandának, és irgalmatlan pénzt költöttek el erre, de mégsem ez az egyetlen vonal, ahol elég sok kérdés adódik, és elég sok, hát hogy úgy mondjam, a jogszabályokkal ellentétes, vagy annak tűnő folyamat, megbízás zajlott, szerződés köttetett. Ezeket előbb-utóbb mind elkezdi majd vizsgálni az új kormányzat, az ígérete szerint egy komplett hivatal lesz erre. A legjobb jogászokkal Magyar Pétert idézem. Tehát, hogy Orbán Viktornak nem csak az a feladata most, hogy egyben tartani az egyébként összezsugorodott tábort, hanem ezekre a kérdésekre előbb-utóbb majd olyan válaszokat is kell adni, ami egy picit tartalmibb, érdemibb, mint amikor mondjuk egy ilyesmi kérdésre annyit felelt a parlamentben, hogy önnek is boldog karácsony. Tehát bizonyos intézményekben ennél konkrétabb és exaktabb választ fognak elvárni adott esetben. Úgyhogy ez is teherként jelenhet meg. Dórával folytatjuk, kezicsókolom. Haló.
4: Haló.
2: Csokolom, parancsoljon, ön van adásban.
4: Mindenkit üdvözlök nagy szeretettel, és azt szeretném mondani elsőként, hogy nagyon-nagyon hálásan gratulálok, és hálás vagyok az ATV-nek, mert tényleg az volt az emberek mencsvára a normalitású emberek, normalitást igénylő emberek bástyája, védőbástyája, objektív tájékoztatás céljából, hogy az ember egy szívszorítóval kezdeném, amikor én azt hallottam a választás előtt, hogy idős emberek gyűjtik a szívgyógyszert, hogyha marad Orbán Viktor, akkor beveszik és inkább a halált választják. Ez hát indított ez... arra, hogy végső elkeseredésembe imához fordultam, és nem magam, én azt tudom ezt, de keresztény ember vagyok, és nem álkeresztény. És Pió atya imáját vettem elő, és annyira eufória töltött el hozzám hasonlókkal együtt, hogy győztünk.
2: Hát örülök annak, hogy örül, meg köszönjük a dicsérő szavakat.
4: Jaj, nagyon nagy elismerés. Hát nem beszélve arról, hogy Magyar Péter, hát az egy akárki, akármit volt, igenis hatalmas munkabírással bírt. Messiásnak tartom, géniusnak, sziporkázó értelem, amikor lefityválják, hogy egy ostoba ilyen, olyan, az Orbán, a valaki. Hát most mondja az Orbán Viktor azt, hogy az emberek felhatalmaztak, az emberek akarata. Most, amikor erre hivatkozik, az nem tetszik neki, amikor a Magyar Péter erre hivatkozik. Tehát tulajdonképpen elsőként azt tetszett, hogy szakértői kormányt állított fel. Ezt már 90-től vártuk, és arra reménykedtünk, hogy végre azt kellene fölállítani egy igazi szakértői kormány. Hát ez megtörtént. Na most kicsit ugrálok, ez Balázsikhoz is hozzá szeretnék szólni egy mondat erejéig, hogy a szenny és a mocsok belefért az erkölcsi életébe, akkor most ne rezeljen be, és ne sírogasson, és főleg azt nem értem, hogy miért védelmezik. Hát ha neki ez a rengeteg mocsok belefért a pénzét, akkor igenis viselje a következményeket. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy ez az agyrémező rémálom eltűnt, és bízom benne, hogy a jó Isten ezután is meghallgatja a kérésseim, és ezt mások is mondják, barátaim, hogy szeret téged a jó Isten. Végre eltűnt ez az arrogancia, ez az altári stílus, de még a Hír TV-ben sajnos fellelhető, azt sóval kellene behinteni.
2: Hát ez egy magáncég, tehát ha képes fenntartani magát, akkor, akkor virágozzon minden virág, tehát joguk van.
4: Borzasztó. Aztán... Becsület, tisztesség, minden, humanitáriusság megcsúfolása, a kereszténység megcsúfolása. Tehát tulajdonképpen ezt akartam elmondani, és nagyon-nagyon szorítok, és gratulálok, és bízom benne, és biztos, hogy tökéletes miniszterelnök lesz, és biztos, hogy jóra fordul a sorsunk. Hát ez az abnormalitás, ez már szörnyű volt elviselni. Az embernek a közérzetét bántotta már ez a sok bűnpártoló embert. Nem tudtam megérteni. És annyira örültem, hogy végre elég soknak leesett végül is a hályok a szeméről, és a agyhalottak közül is feltámadtak többet.
2: Nem érdemes agyhalottazni egymást, mert ez oda-vissza ment, de nyilván senkinek nem esik jól.
4: Tehát, tulajdonképpen ezt a sok butaságot és hülyére vették, akkor szerintem ez még belefér.
2: Jó, köszönöm szépen, Dóra, hogy hívott, további szép napot. Tehát egyébként az egy érdekes kérdés, hogy emberek imádkoznak mondjuk egy kormányváltásért, más emberek meg a kormány maradásáért, hogy ez hogy működik, ezt nem tudom megfejteni. Zoltánnal folytatjuk, jó napot kívánok!
5: Igen, jó napot kívánok, szerkesztő, Zoltán vagyok.
2: Parancsoljon, üdvözlöm!
5: Nekem egy észrevételem van csak, és nem tartom föl sokáig.
2: Igen.
5: Ezzel a kormánybukással kapcsolatban most vannak ezek a végkielégítések. Én nem tartom észszerűnek.
2: Igen, hát így szól a törvény, nyilván ezt az a kormány többség szavazta meg, amelyik most távozik, és szép summákat kapnak távozóban.
5: Igen, csak igen, én ezt meg is értem, csak nem értek vele egyet.
2: Világos.
5: Azért nem, mert ha ők akkor annak idején, mikor milliárdokat szórtak szét magyar hírességeknek, így mond, idézőjelben, akkor nem kérdezték meg az országot, hogy ez mennyire logikus, vagy jó dolog lenne. És azt a pénzt nyugodtan odaadhattuk volna az egészségügynek, az oktatásnak, vagy bármilyen olyan intézményeknek, ami csőcélén áll esetleg, vagy a nyugdíjasoknak, vagy bárhova. Nem így odaadni egy olyan embereknek, akik a Fidesz kampányán villogtak, meg éltek belőle, meg élnek. Én azt csinálnám, és erre meg is fogjuk kérni Magyar Pétert, hogy ezeket a pénzeket tartsák vissza. Nem kell nekik kifizetni, loptak ők már, és meleget. Mert Magyarországot megtanították, hogy kell lopni, hazudni, csalni.
2: Hát nem az országot tanították meg, én például egy forintot nem vettem el, meg nyilván milliók elmondhatják ugyanezt, tehát nem az egész országot tanították meg, van egy réteg, aki előszeretettel nyúl a közösbe, ez igaz?
5: Igen, ez kiegészítésnek így tökéletes. Én arra fölmondom, hogy most napirendi ponton a hazugság, mert ez, mert az, mert erre nincs pénz, mert most nem tudjuk megoldani. Ugye ezekre volt pénz, ezekre... Jó, én azt mondom, hogy a híresség legyen híresség. Én megkeresi a maga pénzét, különböző fellépés, híresség legyen híresség. Én megkeresi a maga pénzét,

0: bevétel jön be a jegyeladásból, mint amennyibe kerül az egész. Tehát a probléma ez. Olyan emberek nem nagyon adták az arcukat ehhez a projekthez, akik a piaci körülmények között jegybevételből, vagy bárhogy, de piaci alapon meg tudnak élni, nem véletlenül.
1: Igen, de hát olyan, mint Pataki Attila, meg Kis Grófó, meg Gáspár Győzike, meg Dokmen, hát én nem is, én Győzikét megértem, mert ő egy csaló volt világ.
0: Hát ott önnek a NAV-val volt egy kis problémája, aztán,
1: Hát
0: aztán elhárult a probléma.
1: Szerkesztő úr, én az apjának is dolgoztam annak idején, én ismerem Gáspár Győzinek a családját. Nekem őket nem kell bemutatni, hogy merre hány méter van ezzel kapcsolatban, de én visszatérve Pataki Attilára, ő rá van szorulva erre pénzre. Hát rá volt, mert...
0: Úgy tűnik, hogy igen, mert nagyon sokat kapott. Tehát az egy dolog, hogy a koncertjére kapott, a cége kapott, a zenészei fejenként kaptak 5-5 millió forintokat. Nem tudom, hogy mire kellett, de az ő dolga, csak nem biztos, hogy ez így teljesen erkölcsös volt.
1: Én ezt arra felmondom, szerkesztő úr, hogy itt vannak az országban, ahol leszakadt családok, gyerekek ódulnak az utcán, tönkrement idős 40-50 éves emberek tönkre vannak idegileg, mert nem tudnak megélni a tűzifa, mikor jön a tér, rettegnek az emberek, hogy kéne megoldani, és ilyenekre van milliárdokat kifizetni, ilyen emberekre.
0: Hát ez a hatalomban maradás egyik eszköze volt.
1: Így van.
0: Nem sikerült, de az biztos, hogy tulajdonképpen felső korlát nélkül szórták a pénzt mindenkinek, aki valamit is hozzátett a Fidesz kampányhoz, vagy valamit is remélhettek tőle. De mint kiderült, az egész brigád csődöt mondott, tehát Pataki Attilástól az előbb sorolt előadók, celebek, influencerek sokasága nem volt elég, sőt, hát akkora vereség lett a vége, hogy 60 éve nem volt ilyen Európában. Úgyhogy nem működött, mondhatni, besült ez a csoda fegyver.
1: Igen, jó mondta Nagyferó, hogy lefőtt a kávé, vele együtt. Nagyferóval együtt lefőtt a kávé.
0: Hát ő, neki már nem tudom, 10 éve nincs új dala, ha jól emlékszem. Tehát ő a múltja jelene olyan értemben, hogy alkotói jelene nem nagyon van, nem láttam új dalt tőle, új lemezt. Nagyon régóta.
1: Én azokat az embereket sajnáltam Nagyferó mellett, akikkel együtt dolgozott a színpadon, mert azért kiváló zenészek voltak, de ezt őről nem lehet elmondani.
0: Hát ő valamikor jó dolgokat alkotott, aztán úgy megállt a lendület. Köszönöm szépen, Zoltán, hogy hívott, az a helyzet, hogy lejárt az idő. Egyébként lehet, hogyha ezeket az összegeket jobb kormányzásra fordította volna a kormány, akkor ilyen kampányok nélkül is sokkal jobban szerepel, mert jobbnak ítélik a teljesítményét, mint így. De hát ez a hajó elment, nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha, mert pont az lett, ami lett, és nem más. Köszönöm szépen, kedves nézők, ennyi volt a Déli Fórum. Holnap reggel találkozhatunk ismét a Startban, Anitával számítunk önökre, legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Heves vármegyei Terpes polgármestere háromszor is lopott a Tesco-ból egy hét alatt. Karácsony szerint Balási cégei egyre nagyobb dózisban adagolva csöpögtették a mérget a magyarok lelkébe. Trump szerint előrelépés történt az irániakkal való tárgyaláson. Egyre több helyen valószínű zápor, 25-28 fok van. Köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, 13 óra van. A mikrofonnál a hírszerkesztő Németh László. Lopáson kapták vasárnap az egyik Egri Tesco-ban Bujáki Ferencet, Terpes polgármesterét. A 24.hu értesülései szerint a mindössze 207 lakosú Heves vármegyei község független polgármestere legót és kozmetikai holmikat tulajdonított el a hipermarketből 50 ezer forint értékben. A település első embere már harmadszor trükközött a Tesco önkiszolgáló kasszáinál a múlt héten. A biztonságiak kiszúrták és legutóbb már lekapcsolták. Bujáki Ferenc sajnálja a történteket. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségen az NKA támogatások ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgató helyettesének két jogi képviselője. A feljelentésről a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda számolt be. Az irodát Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgató helyettese kereste meg. A főpolgármester is megszólalt a Balási interjúról. Karácsony Gergely azt írta, a gyűlölet politika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat. Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Nincs az a könnyes interjú, ami ezt rendbe hozhatja. A felejtés nem opció, írta a főpolgármester, aki nem egyszer maga is szerepelt a kormányzati plakátokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. A Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mutattak a hőmérők. Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván csaknem 8 évig volt a két ország magyarországi diplomáciájának helyi vezetője. Döntését a megújulás, illetve az új szemlélet megteremtésének fontosságával indokolta. Hivatali feladatait július 31-éig látja el. Kovács Tamás Iván az első Orbán kormány idején Deutsch Tamás kabinetfőnöke volt. Később dolgozott az Európai Csalás Elleni Hivatalnál, az OLAF-nál. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök éjszaka. Az USA vezetője internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Az elnök hozzátette, hogy a felfüggesztésben szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Egy friss, egereken végzett kutatás szerint a hipokampuszban az agy tanulásért és emlékezésért felelős területén lokálisan termelődő magas ösztrogén szint növelheti a traumás stressz utáni memóriazavarok kialakulásának kockázatát, közölte a Life Science. A kísérletben az egereket egyidejűleg több stressz hatásnak, erős fénynek, hangos zenének és más stresszelt egyedek szagának tették ki, ezzel szimulálva az akut traumát. A hím egerek a stresszt követően hetekig tartó memória romlást mutattak. Hasonló mintázat volt megfigyelhető azoknál a nőstényeknél, amelyeket a peteérés fázisában érte a stressz, amikor az ösztrogén szint a csúcsán van. Délelőtt fátyol felhők zavarhatják a napsütést, délután komoly felhők képződnek, záporeső előfordulhat. A déli délnyugati szél ma is erős. A nappali legmagasabb hőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Az elkövetkező napokban marad a változékony időjárás.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós, a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a húzós legfrissebb adásában, egy legendás muzsikust vártam ide a stúdióba, és itt is van, úgyhogy egy névjeggyel kezdjük, ahogy az szokás, és aztán jön a beszélgetés.
3: Malek Miklós, zeneszerző, karmester. Trombita művészként végzett, de elragadta a tánczene, a beat és a pop világa. A táncdalfesztiválok díjai, az Express együttes, Hofi Géza, Kovács Kati sikerei övezték pályafutását. Ővé a 70-es évek legnagyobb slágere, Ahul az elsárgult levél. A legválasztékosabb ízlésű, a szimfonikus zenekari hangzást magabiztosan használó hangszerelőként tartják nyilván. Az ezredfordulótól a komoly zene felé fordulva versenyműveket ír, elsősorban fúvósokra. Egyebek mellett Artisjus életműdíjas, Erkel és Máté Péter díjas alkotó. Felesége Toldi Mária, korának sztárénekese, énekpedagógus, gyermekei ifjabb Malek Miklós producer és Malek Andrea énekesnő.
2: Malek Miklós, örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy itt vagy.
4: Köszönöm a meghívást.
2: Elmúltál 80-60 éve vagy a pályán, azért ezek kemény, komoly számok. Van még igazi örömed a zenében?
4: De még mennyire, hogy van. Nem sűrűn, csak ilyen napi szinten. Muszáj. Amit én csinálok és csináltam, és ahová jutottam, azt igazából nem lehet abba hagyni. Tehát minden napra jut a zenének valamelyik része.
2: Az hogyan van, hogy az emberek eszébe jut egy dal, egy dallam, egy gondolat, egy zenei gondolat? Tehát azzal nem biztos, hogy minden reggel így ébredsz. Ez munka is egy úttal, amikor oda kell ülni zenélni, vagy a zenét szeretni éppen?
4: Amikor már megvan a sugallat, vagy megvan a tématöredék, akkor az olyan, mint mikor föladod valakinek a leckét, hogy na most itt van, aztán fejezd be, jó? Ha van határidő, akkor megvan szabva, hogy mikorra, de ha nincs, akkor az agyad avval folyamatosan foglalkozik. De ha az hol, és mindig ő jelentkezik, és neked azt, és csiszolgatod. Csiszolgatod a hangszered mellett, és csiszolgatod, és a legfontosabb, hogy gondolatban. Igazából legalábbis esetemben a témák nagy része az mindig csöndbe születik, és nem zongorázás közben. Zongorázás közben a hangszerelés nagyon jó, ki tudom csiszolni. De igazából, amikor az egészet az ember visszahallja, mert kiépül ennyi idő alatt egy ilyen belső hallás sorozat, hogy akkor tud legfinomabban hozzányúlni a dologhoz. Vagy reggel fölébredsz, és eszedből jut a hangszerelésed, oda mész és kijavítasz két hangot, mert tudod, hogy rossz. Féljel majd le. Érdekes. Szóval onnantól kezdve, hogy megvan az agyad, nem hagy békén. Így válik, ez ilyen hivatásszerű dolog, hogy nem te szólítod őt, persze az embernek megvan a napi rutinja játszva.
2: Muszáj a napi rutinnak meglennie?
4: Hát, muszáj egyrészt fizikálisan, és muszáj rutinnak, meg hát hozzászoktam, hogy a zongorához, vagy valamelyik hangszerhez napi talákán van, hát nem úgy megy az.
2: Igen, a tekezetben láttunk gitárt a hajdanában. Zongora mellett ültél nagyon sokat, és egyébként trombita művész vagy. Igen. Tehát lényegében azt gondolom, valamennyi fúvós hangszer is meg tudod szólaltani.
4: Igazi zenebohóc, ha erre nem akar.
2: Igen, tulajdonképpen.
4: Nem zárom, de teljesen vállalom.
2: Csimbum cirkusz.
4: Vállalom, és azt is vállalom, hogy ilyen festőhelyen nálunk bohót iskola van. Hát, tudod, hogy a véletlenek sorozza folyamán kerültem volna, hogy végül trombitán végeztem a zenakadémiát. Talán így utólag visszanézve jobb lett volna, ha zongorán vagy elméleti szakaszon tanulok, de persze nem bántam meg, mert a trombitán való gondolkodás és a jelenlét az egy olyan különleges helyet foglal el még a nagy zenekarban is. Amikor a trombita megszólal, ott nincs mese, ott azt mindenki hallja, még akinek. Tehát ott ez egy uralkodó pozíció.
2: Kiszól a zenekarban. Kiszól,
4: nem beszélve, hogy a jazzben és a zenekarban pedig abszolút uralkodó. Tehát az első trombitás az a bizonyos szempontból királyi pozíciót foglal el egy big bandben. Vagy egy szóló trombitás a Berlineknél. Hát az...
2: Na jó, ha már így benne vagyunk.
4: Kész,
2: te komoly zenésznek indult, erről fogunk beszélgetni. De volt a családodban egyáltalán bárki, akinek volt köze a muzsikához?
4: Hát amatőr szinten.
2: Zenéltek?
4: Úgy, hogy a mama nagyon jól énekelt, kristálytisztán énekelt, és apám pedig magától megtanult valamennyit hegedülni, kicsit harmonikázni, és akkor ilyen szombat, vagy ritkábban összejöttek, és énekeltek, apa játszott a jó-rosszul a dallamokat, vagy igazából ők nem ismert akkor, tehát nem is volt rátegsége. De és akkor a magyar nótákat, az operettbetéteket, amik akkor voltak a szórakoztató zenének.
2: Hát ennyi erővel a cimbalmos is lehettél volna.
4: Ilyen erővel lehettem a cimbalmos is, de a molekulányi lakásban nem fért el se a cimbalom.
2: Így lettél trombitás?
4: Parancsolj?
2: Így lettél trombitás, az elfért?
4: Tiszta véletlenül lettem trombitás. Az unokaöcsém, akikkel együtt baraktunk, ők kezdtek el tanulni trombitálni. Én korábban harmonikázni kezdtem, mert az volt otthon kis tangóharmonika, és ilyen elméleti téren már előttük jártam. És akkor átmentem hozzájuk, és nézegettem, hát egy ilyen csőbe mindenki bele akar fújni, a gyereket még nem láttam. Én is belefújtam, és tök jó sikerült. És akkor ugye már volt zenei képzettségem, és megtalálgattam a három billentyűvel a eszem, hogy valamelyen dallamot kinyögtem rajta. Akkor jött a tanár be, azt mondja, hát ennek kéne tanulni, trombitálni.
2: És el is dört.
4: És el is dört. És akkor innen kezdve Újpest zeneiskola, gimnázium, akkor utána, gimnázium után, hogy akkor most mi legyen. Nem, hát nem volt zenei képzettségem, csak alsó szinten. Akkor egy évig nem jártam sehova. Tanultam zongorázni, tanultam elméletet, népzenét, mindenfélét, és felvételiztem a Zeneakadémiára. És felvettek.
2: A te pályafutásodban, hogy ez így alakult, valószínűleg ez többszörösen visszaköszönt és meghálálta. Mert az, hogy neked volt egy nagyon komoly zenei képzettséged, miközben az induló, a formálódó beat zenészek körében, hát nem olyan nagyon sokaknak.
4: Igen.
2: Ettől te olyan kulcspozícióban kerültél, hogy mindenki téged keresett, hogy segíts, hogy hogyan szólaljon ez meg, hogy hogyan hangszereljük ezt meg, hogy mit évők legyünk.
4: Valóban.
2: És te tudtad.
4: Valóban, de ez hozzátartozik, hogy én igazából szerettem volna mai napig is belelátni a folyamatban. De hát ez engem, nekem, ma is, ha elmegyek színházba vagy operában, látnom kell a zenekart. annyira valami olyan vonzás van irányába, hogy nekem meg kellett tudnom, hát hogy hogy működik.
2: És neked nem elég hallanod, hogy lásd őket a szemeiddel mégis, nem úgy van, ha nem látod
4: de
2: is.
4: Bizony, mert tudom, sokszor tudom, mi fog történni előre, és mégis minden alkalommal magával vissza a hangszer, amikor ha igazából összekapaszkodnak, és igazából összeérnek a felhangok, hát ott ami olyan varázslat történik.
2: De hát te mondtad nekik, hogy az úgy legyen. Mi lepődsz meg?
4: Hát az próbálkoztusor, amire mire az egységes gondolkodás összeáll. Akkor viszont remekül. De visszatérve arra, hogy valóban zenei képzettség terén előnyben voltam az akkor alakuló, és a popzenének, vagy beatzenének, vagy nem tudom. És az egész életemnek talán egyik legnagyobb pozitívum az, hogy ledöntögetni azokat a csőlátásos falakat, ami hogy az egyik lenézte a másikat, a másik nem mert szóba állni, mert azt gondolták, hogy így vagy, vagy nem. Én innen jöttem, ugyanolyan volt a diplomám, a pecsét, mint a másikén, és mégis azt mondták, a lenézett könnyű zenébe. Nem, és nyitogattuk a kapukat, és egyre inkább megtaláltuk egymással a hangot. És ebben úgy gondolom, hogy nagy részem volt akkor, és talán a mai napig is, hogy nyitottabbá vált a szemlélet mindkét oldalról, hogy a szimfonikus zenekarban ülő, de ebben kor is belejátszik, hogy nyitottabbá válnak, elmernek vállalni olyan más jellegű muzsikát, amit korábban tiltottak.
2: Sőt, hát ez ugye manapság már menő is.
4: Nem képzelni, hogy jazzzenész akar lenni, vagy ez volt az idő. Mi az, hogy jazzzenész, hogy kéne? Nem kell nekünk, ezt nekünk van népzeni. Na mindegy, ez egy hosszú út, és összefonódik szorosan avval a fejlődéssel, ahogy a hangszerek fejlődtek, ahogy megjelentek az új hangszerek. Ahogy helyet, hogy mondjam, követeltek maguknak.
2: De ez milyen érdekes, te a második változását éled meg a zenei világ hangszeres oldalának. Ugye először jöttek az elektromos hangszerek, hát akkor robbantál te be a tieiddel, a te korosztályoddal, most meg itt van az AI-jal komponált
4: muzsika. A digitális világ. És tényleg, ez az én életemnek a nagy szerencséje, hogy ezen végig tud ezen a fejlődésen az analóg világon, és az analóg világ hogy megy át a digitálisban, és ez hogy néz ki a zenén belül. Zenén belül. Egyáltalán, hogy a kezdetben a 60-as évektől, mikor megszólalt a dob, a bassgitár és a gitár, mert korábban csak képen láttunk ilyet, egyszerűen a hangszerek fejletlenek voltak. Ezért a korabeli hangszerelők csodás felépítményeket építettek. De alatta nem volt ritmusvilág. Hát emlékezz, mint a pönc, ez volt az egész.
2: Egyszer
4: csak megszólalt a nagy dob, te jó Isten, hát ilyen hangszer is van. Megszólalt a pergőn a 2-4, hát a hideg király most is, mikor először hallottuk. És megszólalt a bassgitár, végre volt egy basszus, amire építeni lehetett. Ezek aztán szépen előre jöttek, és föntről meg visszajött a felépítmény. És hátulról az emberek, akik odáig így ültek, felálltak a pultnál, és a gitárjaikkal előre jöttek. És szólistává váltak.
2: Ezt milyen izgalmas, hogy ezt te így látod. Azért most én belegondolok, hogy a nagymamám, amikor én gyerek voltam, ricsajnak hallotta az egészet.
4: Nem csodálom.
2: Apa azt mondta mindig, hogy ez jó, csak nem kéne annyira kiabálni. Mert hogy persze, a műfajból következett, ugye nem szépen kellett énekelni, hanem hatásosan kellett előadni. És nem volt baj, ha szépen is énekelt közben. De az, ahogy te látod, ahogy ezt te láttatod, ez meg úgy tünteti fel az egészet, mint egy generációs fejlődés a zenén belül is. Tehát nem csak a generációk harca, hanem egy ilyen teljesen természetes fejlődés.
4: Abszolút természetes fejlődés a színpadon lévő zenészek és a hangszergyártók közt is, inkluzíve. Mert az egyik azt mondta, hogy ez így nem jó, nem elég jó. Akkor az elkezdte gyötörni magát és a cége, és a startup cégeknek hívjuk azokat, akik tolták előre, hogy egyrészt az akusztikus térben, a másrészt a stúdiók világában, hogy ilyen mikrofonban beszélünk, és ilyen hangfalakon hallgatunk.
2: Korábban jóképű férfiak szépen tenorhangon énekeltek, nagyon szépen megírt dalokat. Ez volt a tánczene.
4: Így van.
2: És aztán jött a te generációd, ahol nem kellett tenorhangon szépen énekelni, hanem jöhetett a Kovács Kati, megállatott a színpad szélén, és torka szakadtából üvölthette, hogy nem leszek a játékszered. Ez is egy másik világ.
4: Megértem a nagymamát.
2: Persze, én tökre értettem, persze, csak hát 4 éves voltam, nekem tetszett, hát ott üvölt az én. Viszont neked hangszerelőként ezt másképp kellett nyilván kiszolgálnod, mint bárkinek az elődeit közül. Mert hogy egészen más volt az instrumentum, amire építkeztél.
4: Megváltozott a hangzás küszöb, hogy amire a nagyanyár azt mondta, hogy jaj, de hangos, mert korábban egy mikrofonnal volt beerősítve az egész, és csönd volt aránylag ahhoz képest, ahogy nőtek a mikrofon száma, megváltozott. De a fiataloknak az kellett, a fiataloknak nem annyira a szerelmes és a tánccal kellett, hanem az, hogy ki tudják kiabálni az érzelmeiket, mert most így viszonylag, vagy hangosabban mondják el az érzelmeiket. Hisz átalakult az egész szövegvilág, másról kezdtek beszélni, és ez így természetes. Mert a hangszereik is másról beszéltek. És ez így együtt ment előre, és fejlődött a mai napig. Beletorkollott ez az egész egy, most már nem akarom mondani, hogy a digitál, annyit beszélünk róla. De ennek is megvannak a szépsége és a kezelhető részei. De ez egy nagyon nagy fejlődés, ami nekem jutott, hogy láthattam végig. És sőt, színpadon végigélhettem. És láthattam, hogy tűnik el az utálat a komoly zenei arcokról, és hogy fedezik fel a túloldalon az értékes embereket, hogy azoknak az előadásai mennyire vonzók, és mennyire szuggesztívek, és mennyire kezdtek összekacsingatni egymással, és milyen boldogság volt, mikor végre együtt muzsikáltak. Ebben volt nekem nagy részem. Karmesterként, hangszerelőként, igen, egyrészt elfogadtak.
2: Szerzőként is, azért azt se felejtsük
4: el. Csak szerénykedni, mert hogy elfogadtak, az volt az a legnehezebb. Elfogadtak itt, elfogadtak ott.
2: Közben meg, hogy ezt így emlegeted nekem, erről az jutott mégis eszembe, hogy sokat bántottak az elején? Hogy keveredsz te oda? Hát ezért tanultál ennyit?
4: Minden szakmán belül van egy egészséges utálat. Ezt tudomásul kell venni. Ez nem a konkurencia harc, hanem inkább a saját magam pozícionálása, vagy a nem megfelelő pozíció tudatból jövő. Inkább fölemelem az orromat, és nézem, de igen. Én ebbe születtem be, ez volt a... Tudod, ma azt mondnak, hogy vedd ki a zakodból a számfát, vagy nem tudom, hogy egyenesen ülünk kész, nem nézzük. A komoly zenének ez volt, de ez egy mesterségesen gerjesztett, vagy valami, nem tudom, hogy járjában. Már ez teljesen feloldódott, és ez olyan boldogság nekem látni, hogy együtt tudnak játszani. Persze, mint szerző is jelen voltam, és aztán karmester. Hát a stúdió munkákban nyertem el elsősorban a szimfonikus zenekarnak a hitelét, hogy olyan hallásom van, amilyen, és nem tévedtem. Soha nem tévedtem zeneire, mert egyszerűen hallom. És megnézem a kottát, és hallom, és a hatana ott, állj meg. És amikor a rádiózenekart megálltottam, akkor a rádiózenekar állt meg. És akkor már onnantól kezdve nem volt probléma.
2: Észrevette ő is. És innentől egy volt a közülük. Persze, elfogadtak rögtön.
4: Mert a szakszerűség és az magáé beszél dolog, azt nem lehet utálni, az a valóság.
2: Na de erről akkor meg az jutott eszembe, hogy rengeteg bot csinált a szerzőben a popzenében. Azt hiszem, ti fütyös szerzőknek szoktad.
4: Igen, úgy hívták annak itt, hogy fütyülő szerzők.
2: Igen, tehát aki nem tud kottát, nem játszik hangszeren, de van egy zenei gondolat a fejében, és azt gondolja, hogy ez egy dal.
4: Igen.
2: És hát az nem egy dal. De akkor jössz te, hogy csinálj belőle egy dalt, miközben ő fog a dicsőségben fürdőzni, őt mutatják be a fesztiválon, mint a dal zeneszerzőjét, te meg megcsináltad neki.
4: Látod, ha innen nézem, ahol most tartunk, akkor eszembe jut, hogy mi a fejlődés, megszüntetve, megőrizve. Tehát átvinni a múltból a jót a jövőbe, ez lehet, hogy egy nem jó szlogán, de ez ma is pont így működik. Ma is pont így működik, csak már producereknek hívják azokat az embereket, akik azt a dallamtöredéket, vagy valamit képesek megharmonizálni, ritmusvilágba beültetni, és az alkalomra alkalmazni, hogy nyitányt írunk belőle, finálét írunk belőle, fő dalt írunk belőle, szerelmes dalt, stb. Tényleg, annak idején is nagyon sok ilyen szerző volt, és nagyon sok sláger született, mert a hangszerelők ilyen szempontból, hát a Bágyáitól kezdve a Körmendi, ezek nagyon nagy ágyuk voltak, Gyulai Gál Jani, nagyon magasan képzett emberek, és aránylag, hogy könnyen össze tudták rakni abból a kis dallam mozaikból az egészet. Mondjuk mindenkinek van egy álma. És lett belőle egy olyan kép, amit ma mindannyian őrzünk, pedig a legjobban, aki a dallamot kétre, az volt elcsodálkozva, hogy Jézus,
2: ezt találtam én ki.
4: és nem beszélve a szöveg.
2: Haragozott el is sláger volt.
4: Bocsánat, nem
2: beszélve. De nem, ezek fontosak, mert úgy is kérdeztem volna, mondj példát a saját pályádról, hogy miből lett olyan sláger, amire te is rácsodálkoztál, hogy hát végül is kaptam egy kis ficnyit.
4: Életműveket hangszereltem át, az egész Ijászgabit, a Kordát, nem tudom, hogy kicsodákat, mindenkit. Mindenkit, ja. De soha nem volt publikus. Soha nem volt publikus, hát ez volt igazából majdnem a fő foglalkozásom. Délőtt a rádió voltam, és mentem fellépni De ez engem inspirált is, és ez volt az iskolám. Nem a Zeneakadémia. A Zeneakadémia föltett bennem a dolgot egy magas poltra, és egy elvárást támasztott velem. De ezen az úton nem volt képző, nem volt iskola, ahol ezt meg lehet tanulni. Ez egy nagy önképzőkör a mai napig is.
2: Említette az előbb a vonósokat, hogy a nagy zenekar, a szimfonikus zenekar. Szimfonikus zenekart hangszerelni az iszonyú nehéz lehet, az nagyon bonyolult. Az ott rengeteg hangszer együtt és külön megszólaltatva, úgyhogy ráüljön a dallamra, hogy segítse az előadót. Ezeket hogy nagyon tanultad nevetszeri. Meg?
4: Nagyon nevetszeri. Ez csak lépésről lépésre lehet. Most nem mondom a mai világot, mert ma már modellezni lehet az egészet. Először is hangszerismeret kell. Tehát tudni kell, hogy melyik hangszer mettől meddig képes játszani, melyek a kényes regisztrációi, mik a játékmódjai. Na most egy hegedűnek számomra még már is kiismeretetlen mennyiség, általam nem ismert lehetősége van, pedig ennyi év után. És ugyanígy, de szimfonikus zenekar legalább 5 zenekarból áll. Vonosok, fák, rezek, ütők, hárfok, kiegészítő hangszerek, nem tudom, és akkor a kórusról nem beszéltünk. És akkor nem beszéltünk arról, hogy ezt a sok embert hány felé lehet elosztani. Nem kell mindenkinek ugyanazt játszani, hanem mondjuk a külső rész ezt, a belső rész azt, és megszólalnak az akkordok. De hát egy C-dur akkordban ott is csak 3 hang van, tehát nincs mese. Na most, a hangszerismeret önmagában nem elég ahhoz, hogy jó, hogy meg tudjál hangszerelni valamit, hanem muszáj a hangszerelőnek invenciódusnak lenni. Egyáltalán megtölteni az egészet, fenntartani a figyelmet, valami meglepetést okozni, ami egyébként szerzői kötelesség lenne ezen a szinten. Meglepetésen fölépíteni dinamikailag, hogy ne aludj el közben, miközben belecsempészni saját magát, esetleg a már egy ideje próbálgatott kis újdonságait, mert ez a zene így csiszolódik. Tehát, és ezen a területen ilyen szempontból nincsenek kísérleti muzsika, meg nem tudom. A zenét meghangszereltük, és másnap fölvettük a rádióba, harmadnap játszotta a komolyáté, vagy tehát egyrészt napra...
2: Negyed nap, meg eszembe jutott egy jobb ötlet.
4: Egyrészt napra késznek kellett lenni,
2: hát igen.
4: Mert az egészet befolyásolja, hogy mit hallgattunk. Luxemburgi rádiót hallgattunk, aztán bejött az angol száz zene, bejött a pentatónia, és ami nekem már nagy fájdalmam már, hogy a vokális kultúra egy kicsit lecsökkent. Annak idején még a gyönge, meg a hallatot, hogy még nincs még minden rendben, de arra törekedtek, hogy több szólamú legyen legalább a refrén, vagy hogy az emberi hang gazdagabban legyen jelen. Ahogy a hangzás elfoglalta a mai állapotját, és kikiabálom az igazat, és ott van, és inkább a szöveg átvette a lényeget. Mert ez a kettő úgy van, ahol sok a szöveg, ott kevés a zene, ahol sok a zene, ott meg kevés a szöveg.
2: Bob Dylan.
4: Igen.
2: De ez nem úgy van, hogy azért ez hullámzik?
4: Dehogy nem.
2: Most ez van, de majd...
4: Már vannak visszatérő hullámai, és ez így van rendben. Nincsen egyenes vonal, mindig... minden ilyen, meg olyan. Egyrészt persze begyűrődik, mert az a modern, meg most már a világot hallgatjuk. Nem a luxemburgi rádiót hallgatjuk, hanem a világ zenéjét. Igen.
2: Nem is győzzük.
4: Hogy?
2: Hát akkor egyszerű volt, ez lett a hét slágere. Kész.
4: Igen. De hát óriási a szórás. Óriási a merítés, már hazaviszonylatban is óriási a merítés. Nem 100 emberekről beszélünk, hanem 10 000-ről. Akik nem tudom, most a Dartisusnak hol tart a statisztikája, hogy naponta hány magyar dal születik. Nagyon sok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A mi hazánk a szülők munkaviszonyához kötné a családi pótlék emelését. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Bori Jenő saját kezűleg épített vár a Székesfehérváron világviszonylatban is ritkaság. Egyre több helyen valószínű zápor, 25-28 fok van. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit a szerkesztőtől, Németh Lászlótól hallják. Csak azokban az esetekben tudja támogatni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk mozgalom, amikor legalább az egyik szülő munkaviszonyban áll, közölte Pakusza Zoltán alelnök az MTI-vel. A Mi Hazánk politikusa azt írta, bár a családok támogatása kiemelten fontos cél, elengedhetetlen, hogy a rendszer ne ösztönözön visszaélésekre, és ne teremtsen lehetőséget a potyautas magatartásra. A Tisza párt a választási programjában megígérte a családi pótlék duplájára emelését. Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat, a NIS orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Gyegyovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter kedden, közölte az Economics. Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia. Az orosz Gazprom Neft a NIS 56,15%-os tulajdonosa, a MOL csoport ezt a tulajdonrészt vásárolná meg. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése keddi ülésén megválasztotta az MTA új vezetőit, számolt be a Telex. Az akadémia 22. elnöke Pósfai Mihály geológus lett. Pósfai Széchenyi professzori ösztöndíjas és megkapta az akadémiai, illetve a Széchenyi díjat is korábban. Az új elnök kutatási területe az ásványtan. Dolgozott az Arizonai Állami Egyetemen és a Cambridge-i Egyetemen, illetve volt a Pannon Egyetem docensei. Kevés olyan emlékműve létezik a szerelemnek, mint a székesfehérvári Bori vár. Bori Jenő ugyanis imádott feleségének, Komócsin Ilonának építette, és nem építette az impozáns épületet. A falakban, a szobrokban, a festményekben, a kert virágaiban, de még a napsütötte teraszon is érezhető az ihlető múzsa jelenléte. Bori beton kísérleti alkotása 40 nyáron keresztül készült, és még egy Guinness rekordot is magáénak tudhat. Ez ugyanis a legnagyobb épület a világon, amit ember egymaga épített fel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós, a Spirit FM-en.
3: És még kottára? Papírra? Vagy nagyon, már csak számítógép?
4: Nagyon ritkán. Már megtanultam ezeket a szoftvereket is. Amiknek az az előnye, de tudod, kinek adtam, odaadtam egy komoly zeneszerző barátomnak az 1000 év megmaradt 26 soros papíromat, mert annak idején ilyen tételbe vettem a kotta papírokat, egy-egy hangszerre is elvitt 15-20 lapot vagy 20 oldalt, és ez megmaradt, ahogy átkért. De mi a jó ebben? A szoftveres kotta, hogy előbb van a zene, a demo, aztán lesz belőle, és csak a végén szólal meg. Végén szólal meg, akkor kiosztjuk a izét, viszont nincs benne hiba. Mert a demo visszajátsza neked, és hallod a rossz hangokat. Korábban egy órát abban foglalkoztunk egy ilyen szimfonikus darabnál, hogy a Kott Tamásról által vétett hibákat, meg a szerző által javítgattuk, hogy így van, így van, így van. Többek közt ebben voltam én egészen jó, hogy ebben a javítgatás gyorsan ment. Ma erre nincsen szükség, mert egy kinyomtatott számítógépen írt Kottában, amit már megcsinálták a demóját, de nincs benne hiba. Kiosztjuk és játsszuk. Most ebből szálljak ki? Hát dehogy szállok ki. Hát egy gyönyörű. Hát olyan gotta kép van itt, hogy leugrik a papírról. Hát csodálat.
3: Az, hogy kövesd, hogy mi van a világban, azt a fiad mennyire támogatja, mennyire tud ebben neked segíteni? Ugye ifjabb Malek Miklós, akit megvert az apja, meg az élet azról, ugyanaz a keresztneve. Tehát mindig meg kell magyarázni, hogy ő az ifjabb, ő producer, zeneszerző, az Egyesült Államokban dolgozik sokat, és hát nyilván napi szinten tudja, hogy mi történik.
4: Abszolút. Aztán, ha valaki képben van ebben az ügyben, az a Miklós. Együtt kezdtük annak idején, és csak jellemzően a két út fejlődésére, mikor az első Atari-t megvettük, vagy a Commodore 64-et, és volt egy ilyen zenei program, aminek 1 megabyte volt a tároló képessége. Elindultunk, én elkezdtem olvasni a gépkönyvet, ő azonnal be a tapasztalati, hát persze ő is magasan képzett, tehát a zeneakadémia, és ő azonnal a tapasztalati részébe ment, és ahogy bővítettük a home studiót, ő nagyon jól, gyorsan elkezdte tudni kezelni ezeket a perifériákat, amik a digitális hangokat adják, vagy utánozzák az eredetit, vagy nem tudom én.
3: Hát neki volt kitalálva, mint minden elektronikus dolog.
4: Az ő korának volt kitalálva, és ahogy én mentem a kis lépteseimmel, ő óriás lépteket tudott hozzám képest haladni ezen a területen. És a mai napig is, ha beszélgettünk erről egyszerűen, azt mondja, én már tudok kutyába macskát is csinálni. Tehát, hogy gyakorlatilag itt ebben a digitális térben nincsen lehetetlen. És erre újra is ráújrázik minden nap, hogy bárki bárhangján tudom előadni, vagy le tudom venni a hangot. Most föllépünk a Hofi Gézának lesz 90-es
3: a Cutting Up Singers csinálja, igen.
4: És ott együtt játszom a Gézával. Ő énekel, én meg zongorázom.
3: Azért az érzelmileg sem egyszerű.
4: De most a technikai részét akartam megközelíteni.
3: Ezt értem, de engem meg az érdekel inkább most, értem, persze, meg lehet idézni, de hát neked ő barátod volt.
4: Igen.
3: Munkatársad volt.
4: Igen.
3: 30 éve mondom. Dolgoztatok együtt, lehet, hogy többet
4: sokat,
3: is.
4: Sokat.
3: Ez sokat. Érzésben milyen, hogy most akkor együtt lépünk színpadra, de ő már nincs.
4: Milyen? Hogy nem tudom nézni a képernyőt, csak hallgatom. A kivetítőn megy, mindenki látja, csak én nem. Én csak hallgatom, mert meggyötörem, hogy mondják, ez az igazság. De nem csak engem, hanem a zenésztársaimat is, meg maga a szituáció, és még a tartalomról nem is beszéltem. Tehát, hogy egy ilyen mára összehozható, és hogy így tud ez működni. Hát, persze ez egy olyan kell, mint a Géza. Tehát,
3: jó barát volt?
4: Igen, nagyon jó barát. Nagyon jó barát, és nagyon megérdemli, hogy és volt egy ilyen egy bemutató, vagy ilyen begyakorló koncert, és hát óriási volt. Óriási igény van most is rá, ennyi évvel teltével kész. Szinten beíródott a magyarok köztudatában, hogy átment a mondani valója köznyelvben. Köznyelben visszaköszön folyamatosan, vagy folytatjuk a szavaival, vagy nem is tudjuk már, hogy ő, de igen.
3: És
4: ugye, a jó koncert lesz, úgy gondolom, jó koncert, de nem akartam így gyökeret verni, tehát csak ez egy...
3: De fontos.
4: Egy olyan pillanat, és igen, amit nagyon megérdemel.
3: Vannak ilyen pillérek a pályafutásodon, az egyik ő, az nyilvánvaló.
4: Biztos.
3: A rengeteg lemez, amit készítettél, a Hull az elsárgult levél, ami azt gondolom, hogy életed popslágere, az egy nagyon fura dolog, hogy az ember rábök egyre, de mégis azt gondolom.
4: Tudod,
3: igen.
4: Az ilyen a hitelesség. A hitelesség, hogy mikor tud működni egy dal, hogyha a hitelt érdemlően jön ki annak a száján, aki előadja. A másik is elénekli jól, de mégis olyan, mint hogy egyik hegedű, ugyanaz a hegedű, a másik ember kezébe teljesen másképp szól. A dal is ilyen. És talán a Géza sikerének egyik titka az, hogy már, hogy eleve azt próbálgattuk, vagy próbálgattam magamba, hogy jön ki ez az ő száján. És mivel a dalok javarésze szövegre készült, nem pedig a zenére írta az Iván.
3: Azok Szenes Iván szöveg.
4: Szenes Iván, nagyszerű. Amit a kiöregedett vadászkutya az ma ilyen szempontból az egyik csúcsa ennek az egész együtt. Az egy hosszú vers. Amikor megláttam, hogy teljesen rosszul lettem, és akkor most ahogy lesz. És akkor nekiütem, és megzenésítettem, de már úgy, hogy hallva minden sort, hogy jön ki a Géza száján. És talán edél is működik ennyire a máig a dolog, meg még egy jó pár. És hogy miért tudtak a popzenekarok előbbre lépni a tánczenekaron? Azért, mert olyan dalokat gyötörtek a garázsban, ami az őszájukból hitelesen jött elő. De addig gyötörték, addig csaparták, addig. Nem pedig kaptak egy lehet, hogy menj be és énekeld el jól. Akkor bement és elénekelte jól a másik oldal. Itt pedig ki volt csiszolva hitelesen. Tehát amikor ne gondoltott ilyen a világ, az olyan őszintén és olyan, az sehogy másképp nem jöhetett ki, csak így.
3: Az, hogy megszületik-e éppen valami, azt egy idő után érzi már az alkotó? Tehát tudod, amikor egy dallamra csinálsz egy egész dalt és hozzá hangszerelést, lehet, hogy nem a te dallamod. De érzed, hogy ez itt most meg lesz, főleg mert tudod, hogy ki fogja énekelni. Vagy ez csak akkor születik meg, amikor a Kovács Kati, vagy a Hofi, vagy a rengeteg előadó közül bárki, akivel dolgoztál, bemegy a stúdióba, és ott megtörténik.
4: Azt mondom, az már egy késői állapot a stúdió. Ott
3: neked
4: is meg tud történni.
3: Kell hamarabb?
4: Igen. Tudnom kell hamarabb, pláne, hogyha nekiírom. Nem pedig úgy, hogy van egy dalom, és beadom a rádióba, és akkor azt kiosztják X-re, vagy Y-ra.
3: Volt így?
4: Na, nagyon, nagyon. Hát a fütyülő zeneszerzők, vagy hogy hívtak őket, vagy nem tudom, kicsoda, nagyon soknak a rádió osztotta ki, de ennek viszont nem lettek volna olyan számban magyar dalok jelen. De amikor az ember valakinek komponál, a Kovács Katinak írtam az Éjszakára, tudtam nagyon, hogy olyan téren szabad vagyok, hogy akkora hangtérülelme van, mint a korában senkinek.
3: Azt szerintem egyébként ebből a szempontból majdnem, életed majdnem, arra, amit ő ott énekel,
4: amit
3: a végén.
4: Amit ott énekel, akkor is le a kalappal, és most is le a kalappal. Nem is tudták sokan elénekelni, nem feltétlen az, hanem elfoglalni a pozíciót és megtölteni a szituációt ott fönn lenni, és a végén ki tudni nyílni.
3: Igen.
4: Kész. És akkor ez célzottan neki készült, és azóta Andi el tudja énekelni, és néha van alkalmam lekísérlem őt, és akkor készült, és azóta Andi el tudja énekelni.

0: sem, mert ez több csatornán megy. Igen. Először is van a zenei elvárás, aminek nagyon kell működni. Tehát anélkül, hogy mondjam, nem mondom, hogy nagyon jó volt, miközben nem. Nagyon. A zenét vegyük komolyan, és készüljünk föl ugyanúgy, és úgy menjünk el a stúdióba, hogy készen vagyunk. Nem véletlenül a lemező úgy ment be, én zongoráztam, ő énekelt. Nem úgy, hogy rá. Hanem ő is felkészült, meg volt oda. Mert sokáig nem, hogy nem vettek róla tudomást, hanem nem volt ilyen családi erőszak, hogy énekelni kell az én dalaimat, vagy foglalkozni kell vele. Egyszer csak Andi jelentkezett, hogy papa, én akkor elénekelném, és összeírt egy, nem tudom, egy lemezre való mennyiséget. És akkor én is elkezdtem gyakorolni a saját dalaimat, mert hogy egy zongorán megállja a helyét, mert az nem úgy van, ahogy az megmarad. És ott a stúdióban azok a pillanatok, hát először az ember kiszolgálja a zenét, de közben ott van bele a másik, és ott van, hogy a gyereket, de az nem jut eszedbe ott abban a pillanatban. Mikor leütötte az utolsó akkordot, kész, akkor ránézze, és akkor megöleled, de akkor sokszorosan. Tehát abban sokszoros tartalom van.
1: A ti családotokban unblock ott a zene, a feleséged, gyermekeid, édesanyja, akkor a 60-as évek egyik legnagyobb sztárja volt. Még talán a 70-es években is nyúlóan.
0: Igen.
1: És az aztán ő azt mondta, hogy a gyerekek, és majd ő inkább csak tanít, és hagyjuk ezt a színpadot. Sokat vesztettünk mi vele, hogy ő ott hagyta a színpadot?
0: Azt gondolom, hogy az a része, most én nem akarok nagy szavakat használni, ami a Marinak az erőssége volt, a drámai ének hatás. Tehát, hogy igen, hogy a lírai dallamot olyan súlya tudta előadni, ahogy ő, és ez volt a sikerének az egyik lényege. A másik, amikor abba hagyta, valahogy összejött, hogy Andi születése, az anyaság érzete, és közben a zene is egy picit változott. Tehát neki még lett volna, úgy gondolom, hogy bőven helye, hogy tovább énekelt volna. És úgy gondolom, hogy aztán igazából vesztettünk is, de más oldalon meg nagyot nyertünk.
1: Csomó énekes nyert nagyon sokat, mert hát rengeteg énekes.
0: Hát a zenés színpad mit nyert vele, hogy a tanítványai, hogy a, tudom, 70%-ban elfoglalták a magyar zenés színpad, és micsoda emberek lettek belőle. Mind a Marika nének, mind vitték azt a lényegi tulajdonságát magukkal. És ezt nagyon jól látni.
1: Nem mondtuk ki a vezeték nevét, ne kelljen a nézőknek, hallgatóknak utána nézni, Toldi Máriáról beszélünk természetesen.
0: Igen. Csak mindig csak Mari, hát én mindig úgy beszélek, mert a kollégám is, hát kész.
1: Ezt mindig elmondod, hogy a kollégád, de hogy kollégád ennyi együtt töltött év után? Hát ez már nem egy kollegiális kapcsolat, hát de. Hogy?
0: Nem tudom már, ennyi év együttlét után már sem az évek száma nem érdekes meg semmi, de annyira egyformák vagyunk, hogy az a minimum, hogy gondolok valamit, és ő kimondja, tehát. És hogy igen, szükségünk van egymásra a kritikában is, hogy neki játszom el először, vagy neki mutatom meg először, és ő elmondja, akkor én megsértődöm, és fordítva.
1: És aztán visszaülsz a hangszerhez, vagy a számítógéphez.
0: És akkor elgondolkodom.
1: Ez mondjuk,
0: jó, ez így.
1: Ez így szép lehet otthon időnként. De mondod, hogy neki mutatsz meg mindent. Az elmúlt, hát 25 évben már nem 3 perces darabokban gondolkozol elsősorban. Vagy ha igen, az is egy komoly zenei felütéssel készül. Az teljesen természetes utad volt, hogy egyszer csak visszataláltál a komoly zenéhez?
0: Azt gondolom, hogy igen. De ehhez kellett az a hangszerelői mennyiség, amit elvégeztem a rádióban. Kellett ahhoz, hogy annyira megtanuljam a hangszereket, amikor bátorságom van, mert tudod, ha az ember onnan, hogy mondjam, egy bizonyos szintről nézve bátorság kell, hogy nekiugorj a zenekarnak, meg mondani valódnak kell lenni. Tisztába kell lenni a hangszerekkel. Ez körülbelül 50 éves koromra alakult ki bennem, és az a kívánalom, mert a könnyű zenében nem tudtam mindent beletenni. Igyekeztem, de néha túl is hangszereltem szimfonikus megoldásokkal, mert ez egy

0: gyűlnek. Egyszer csak ki kellett, hogy jöjjenek. Meg, és ez nagyon aranyos kis dolog, hogy a hatos stúdióban reggel zenészek befújnak, játszanak, 10-kor kezdődik a felvétel, és akár ezt elmentem elő, mindig kikiabáltak, mikor isz nekem egy időt, poénkodtunk, aranyosak voltak, sokat játszottunk együtt, és akkor eljött ez a pillanat, mikor megjött a mondani való, már a hang, a zenekart már tudtam kezelni, és akkor megírtam az első trombita versenyemet. Geiger Gyurinak, a rádiózenekarnak a szóló trombitásának, és addigra már olyan hitelem volt, hogy megkaptam a rádiózenekart, mert hogy én magam is vezényeltem, és a Gyuri megtanulta, és hát egy óriási sikert adtunk vele. A Margit szigeten, majd később a Zenakadémián játszottuk, hogy olyan szinten jó volt, hogy majdnem a harmadik tételben majdnem popzenekari sikereket értünk el. Egyszerűen annyira tetszett a hallgatóságnak. És akkor ezen tovább lépve ott volt mellette a Kürtös barátom, ott volt mellette a Harsonás barátom.
1: Mindenki kapott egyet,
0: így van. És akkor ez lemezre került, és akkor egyszer csak észrevették, hogy én is kaptam egy Erkel-díjat. És akkor azt gondoltam, hogy ez most így rendben van valahogy.
1: Kerek lett a Zeneakadémiától az Erkel-díjig, és közben 3 perc, 20 másodperc popsláger.
0: Igen. Így van, tudod, most akkor én arra gondolok, hogy én Iker vagyok, én tudod, én szívemben a könnyű zene, a komoly zene, az teljesen egyben van. Nekem nincsenek kapuk. Na, és ezen az úton közben aztán végigírtam, és nem akarok nagy számokat, mert 10 darab koncertónál tartok. Tehát van benne hegedűverseny, fuvola, oboa, és közben a vonós zenekart annyira megszerettem, és hogy számukra is komponáltam, és aztán cellóra, hárfára, hegedűre, szólódarabot. Némelyeket én magam kísérlem zongorán, és együtt játszom velük. Érdekes, hogy egy másik világba beülve is milyen jól működik az az énem, és hogy milyen jól tudom őket magammal húzni. És most kis dolgokról beszélek.
1: Tehát hogy nem úgy van, hogy ez a 60-as évektől ez épült fel benned?
0: Ez épült fel.
1: Gyerünk, csináljuk.
0: És van egy közvetlenség. Soha nem onnan beszélek, vagy nincsen hókusz-pókusz. Én is csak egy olyan egyszerű ember vagyok, én is tudok tévedni, még ha ritkán is tévedek, mert csak úgy megyek oda, hogyha nagyon fel vagyok.
1: Nem készülve. Úgy van, hogy megérkezett a szerző?
0: Nem. Jaj, milyen nap van. Bocsánat, ezt kérem kihúzni.
1: Hogy keletkezik egy koncertó? Mert hogy azt az ember nagyjából el tudja képzelni, ugye a füttyös szerzők, tehát ezt most már utoljára fogom így említeni, de ez jól leírja azt, hogy egy popdalhoz nem kell egy 3 percnyi zene. Elég, hogyha van egy motívum, és majd abból csinálunk valamit. Egy koncertó az hogy születik? Az ennél sokkal összetettebb, bonyolultabb. Igen. Több réteg.
0: Egy morzsájában hasonlít, de egyébként nem. A popzene az ilyen függőleges. Minden pillanatban tudod, milyen harmónia, milyen ritmus van. A szimfonikus zene az pedig ilyen lineáris. Hosszan beszél. Hosszan mondja a történetet, vissza tud jönni. Más színben el tudja mondani, és bele tud hozni a történetbe új fejezeteket.
1: Egy kicsit mérnökibb munka, nem?
0: Először is kell lenni egy témának, amilyen a hangszerre karaktert ad. Tehát ha egy trombitás kiáll, akkor annak a téma megszólal, a trombitaszerűnek kell lenni. Nem pedig hárfaszerűnek, vagy hegedűszerűnek. A karakter nagyon fontos, hogy azt megtaláld. Ha azt megtaláld, akkor elkezded bővíteni. Fölfelé, lefelé. Vannak kötelező dolgok, ritmikai kötelezettségek, mondjuk a hangszerre jellemző, a fúvósokra a dupla nyelv, a tripla nyelv, ezek a technikák, ezt könyvből olvasom, nem.
1: Ismerni kell őket.
0: Igen. Ugyanúgy van hangterelem, van ugyanúgy van meglepetés, hogy tartom ébren a hallgatóságot, hogy folyamatosan, hogy a dinamikai térképe milyen ennek a műnek, hogy akár tételen belül, vagy csak egy rövid időn belül, hogy alakul a dinamika, a harmonika, harmonizás, a ritmika.
1: Előbb közbevetettem, hogy ez mérnöki munka, ezt én rosszul gondolom, hogy azért ezt át kell látnod, és adott esetben azt kell mondanod, hogy ide most ez kell.
0: Pontosan. Van két része, van az invenció, a dalamalkotó rész, és van, amikor az agyad dolgozik, a szakmai tudásod. Ez a kettő együttesen adja azt, hogy képes vagy valamiért létrehozni, de az még nem biztos, hogy jó. Tehát a szakmai tudásod, akkor az agyad dolgozik. Tudod az összhangdattan, tudod a szabályokat, még ha kikilépsz belőle, akkor is tudod, hogy most itt nem, de utána invencióval kell tovább lépni. Tehát a dallamalkotásnak folyamatosan ott kell lenni az invenció, mert nem csak a fő szólamok vannak, hanem a belső szólamok. Hát gondold el, mikor elindul egy belső cselló szólam, vagy egy klarinét, vagy egy fagot, vagy...
1: Bár el tudnám még gondolni. Nem,
0: mit?
1: Már bárcsak el tudnám gondolni, de hát ezért vagy te.
0: De látom, hogy tűnődsz az arcodon, hogy próbálsz fölidézni magadba valamit. Hát de... és a belső szólamok igazából, amik alátámasztják, vagy néha még jobban beszélnek, mint a dallam.
1: Az a kérdés merült fel bennem, szerintem logikusan a te pályafutásodból kiindul, hogy operát miért nem írsz? Mert hogy rengeteg szöveggel volt dolgod, és rengeteg szöveggel megbirkóztál 3 percben. Egy opera gyakorlatilag rengeteg ilyen 3 percből áll.
0: Hát... Ez így túl le van egyszerűsítve, hogy
1: nyilván.
0: Azon kívül az embernek tisztában kell lenni a saját határaival. Tehát, hogy mi az, ami általam átfogható, általam elfogadható, amiben nyugodtan meg tudom mutatni magamat. De idáig nem jutottam el az operáig, megmondom őszintén. Talán nem a dráma és nem a hangszeres. Lehet, hogy kellett volna valami olyan háttér, amely biztat, lehet, hogy kellett volna hozzá olyan libretto, ami bolygat folyamatosan, de odáig nem mertem elnyúlni. Még ha sok részét értem is, meg igazából a kortárs operák inkább távol tartottak ettől, hogy magam is belekezdjek egy ilyesmibe. És ezt a részét nem is bánom. Úgy gondolom, hogy ez nem az én területem.
1: Van, amit bánsz?
0: Az, hogy nem kezdtem el korábban zongorázni. Azt bánom.
1: Miklós, örülök, hogy itt voltál. Megtisztelő én volt.
0: Remélem, hogy nem szomorítottalak el, vagy nem mentem bele egy ilyen szakmai...
1: Szerintem élmény volt. Ha még azt is elmondod, hogy a 2-es és 3-as nyelv az micsoda, amit az előbb említettél, és okosan bólogattam, és azóta is ezen gondolkozom, azt megköszönöm.
0: Jó. Kérlek szépen, a trombita és a részfúvósok az egy üres cső.
1: Igen.
0: Nincsen benne, mint egy nád üres cső, hogy a megszólaljon, valami létre kell hozni benne egy hullámot. Az úgy történik, hogy az ember megüti a fogával a nyelvét, mintha köpni egyet. Érted? Ez az ütés létrehozza a csőben lévő hullámot, és megszólal a cső az alaphangjának megfelelően. Így vagy ugyanaz. Most, amikor nem csak azt mondom, hogy ta-ta-ta-ta-ta, hanem taka-taka-taka, akkor ilyen gyorsan tudok játszani, persze, ha az ujjam tudja kísérni ezt a tempót. De ha még ez sem elég, akkor van a tripla nyelv, azt meg azt mondja, ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka-ta-ta-ka. Általában triolákat így pörgetik a redesek. Na, most... Vannak, akik ezt boszorkányosan tudják művelni egyszerűen az emberre, rátvamrad a számom majdnak. A hazai viszonylatban a Geige Gyuri, hát ő az egész sváb közösségnek a kimagasztó csodás ideje.
1: Az ő legendás muzsikus volt.
0: Eszméletlen. Eszméletlen, hogy ezt hogy tudta. Csak hogy még megdicsérjem, amikor odaadtam neki a koncertó kottáját, elvitte, nem az abban jött vissza, hogy hol tudnák könnyíteni rajt, hanem hogy itt meg ott nem tudnám még itt esetleg ezt beletenni, vagy hogy...
1: Még többet mutassam.
0: Hogy még többet legyen.
1: Malek Miklós, te is mutass még nekünk többet. Jó.
0: Köszönöm szépen.
1: Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És köszönöm az önök figyelmét is. A 80 esztendős elmúlt már, tehát nem születésnapi beszélgetés volt. De így marad most egy darabig. Szóval a 80 éves Malek Miklós volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a figyelmüket. Jövünk egy hét múlva is. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel tárgyal. Megszólalt Balázsi Gyula ügyvédje. Amerika és Irán mostanra jutott a legközelebb egy béke megállapodáshoz. Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható. Következnek a Spirit FM hírei 14 órakor. Üdvözli Önöket a hírszerkesztő, Cserdi Zsolt. Csütörtökön 10 órakor Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök a miniszterelnöki rezidencián fogadja Magyar Pétert. Vette észre az erről szóló hírt az olasz miniszterelnöki hivatal honlapján a 24.hu. Ezt később Magyar Péter is megerősítette a Facebookon. A hétvégén hivatalba lépő magyar miniszterelnök kedden Olaszországba utazott, hogy részt vegyen a Riviera Filmfesztiválon, ahol bemutatták a Tavaszi szél, az Ébredés című róla szóló dokumentumfilmet is. A hatóságok ugyan zárolták Balázsi Gyula számláit, de más intézkedés egyelőre nem történt. Közölte Papp Gábor, Balázsi ügyvédje a 24.hu-val. Hozzátette, hivatalosan semmilyen gyanút nem közöltek az ügyfelével, aki a sajtóhírekből tudta meg, hogy eljárás indult, amely az ő cégcsoportját is érinti. Kedd délután a rendőrség Facebook oldalán azt közölte, a médiában múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett, úgynevezett vagyonmenekítéssel kapcsolatban a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda folytat eljárást. Az ügyvéd közlése szerint Balázsi Gyula az első pillanattól kezdve együttműködő, és esze ágában sincs külföldre távozni. Mégsem készítenek filmet Rákai Filipéko mohácsi csatáról. A választás után 4 nappal a Nemzeti Filmintézet visszavonta a gyártás előkészítésére beadott pályázatot, írja a Telex, amely felidézi, hogy tavaly nyáron 5 millió forintot ítéltek oda a Mohács 1526 címen készülő filmnek. Szerdán a történelemmel folytatódott a 2025-2026-os tavaszi érettségi több mint 79 ezer diák részvételével. Az Eduline-nak nyilatkozó történelem tanár szerint a feladatok összességében diákbarátnak mondhatóak. A céhekről és középkori városokról például sok szó esik a tananyagban, és a megadott források is jól segítik a válaszadást, fogalmazott. A hosszú esszék közül Első Károly uralkodása kifejezetten népszerű témának számít a diákok körében. A szaktanár szerint ez egy kedvenc téma, és sokszor találkozott már jól felépített didaktikus kidolgozásokkal a saját iskolájában és máshol is. Külföldi sajtóinformációk szerint az USA és Irán mostanra jutott talán a legközelebb egy béke megállapodáshoz, miután megfogalmaztak egy egyoldalas szándéknyilatkozatot, amelynek célja a háború befejezése és a részletesebb nukleáris tárgyalások kereteinek lefektetése. Az egyességnek még több kulcsfontosságú pontja továbbra is vitatárgya, amire az USA a következő 2 napban vár választ Teherántól. Az alku többek között kitér arra, hogy Irán vállalja az urándúsítás felfüggesztését, az Egyesült Államok pedig beleegyezik a szankciók feloldásába és a befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadításába. A világgazdaság számára az lehet a tárgyalás legfontosabb eredménye, hogy a felek vállalják, nem akadályozzák a hajózás szabadságát a Hormuzi szorosban, amit egy 30 napos időszakban lépcsőzetesen oldanának fel, írja a HVG. Nagyrészt fátyol felhős, napos idő várható. Majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként záporeső is kialakulhat. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. Késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon és ahol még belefutnak ebbe az adásba. És köszöntöm a stúdióban Kert Attilát, az Euronews budapesti irodájának a vezetőjét. Szervusz!
3: Szervusz, köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat!
2: A műsor elején két dolgot kéne tisztázni. Az egyik az lesz, hogy megkérdezem tőled, mint mindenkitől a műsor elején, hogy ő mire használja a mesterséges intelligenciát. A másik pedig az, hogy van veled kapcsolatban egy pletyka, hogy nem biztos, hogy sokáig ezt a pozíciót fogod betölteni. Szerintem ezt tisztázzuk az elején. Leszel a köztévé vezetője, a közmédia vezetője, vagy nem?
3: Az a helyzet, hogy erre könnyen válaszolok, nem tudom. Ugyanis nem kaptam erre felkérést, mégpedig azért nem, mert nincs, aki felkérjen. Aki ismeri a kereteket, az tudja, hogy egy EU-s jogszabály értelmében a közmédia vezetőjének pozíciójára pályázatot kell kiírni. Ez az egyik feltétele az EU-s pénzek úgynevezett hazahozatalának. Magyarán egészen biztosan pályázatot fognak kiírni erre az állásra, így bárki, aki azt terjeszti magáról, hogy ő lesz az, az vagy azt állítja, hogy ez a pályázat, ez csalás lesz, vagy pedig nem ismeri a rendszert. Én nem szeretnék ilyet mondani, miután még össze se hívták a parlamentet, nem született meg a jogszabály, nem született meg a médiatörvény, ezért nem ismerjük a kereteket. Ha megszületnek ezek a keretek, és a jogszabály olyan lesz, a pályázat olyan lesz, a pályázat sorsáról döntő testület olyan lesz, amit én olyannak tartok, hogy vállalható, akkor meg fogom pályázni ezt a pozíciót, ha nem, akkor pedig örömmel maradok a jelenlegi munkahelyemen, Európa legnézettebb hírcsatornájánál, annak budapesti irodájában, és folytatom tovább a munkámat, talán egy-két újítással, például a mesterséges intelligencia segítségével.
2: Akkor térjünk rá arra, köszönöm szépen ezt a választ, térjünk rá arra, hogy te hogyan használod, aztán majd arra is jön a tévé.
3: Igen, azt akartam mondani, hogy ez két kérdés is magában. Én is használom magamban, de használjuk a munkahelyemen is, az Euronews-nál többféleképpen is. Én azt képzelem, hogy én az early adaptert követő szinten vagyok, semmiképpen nem vagyok pionér, az early adapter és a következő szint között vagyok, tehát ilyen óvatosan használom, de nagyon megtanultam már használni arra, hogyha lefagy a zenemasinám otthon, és ledobja a wifi-ről, akkor nem a User's Manual-t kezdem el keresni, nem megkérdem valamelyik mesterséges intelligenciát, hogy mit csináljak és segít. Hát én is, mint sokan, használom kereső helyettesítésre, de van bennem annyi szakmai szolidaritás, hogy a találatokat utána meg is nyitom, megkérdezem, hogy hol találta ezeket azért, hogy ne lopjuk el a találatot azoktól, az újságíróktól, akik azt a tudást vagy tartalmat létrehozták. Használom tájékozódásra, ellenőrzésre, szoktam szövegeket írni, és én miközben magamról azt állítom, hogy nyelvtannáci vagyok, nagyon fel tud mérgesíteni, hogyha értelemzavaró helyesírás hibákat találok egy szövegbe, én magam is nagyon sok ilyent követek el, mert az ember a saját szövegével kapcsolatban vak. Meg szoktam kérni az AI-t, hogy ellenőrizze, akkor mindig mondja, hogy persze, és tényleg is javítom, akkor mindig rá kell szólni, hogy nem csak az elütéseket és a helyesírás hibákat, erre is használom. És van nekem egy régebben úgy hívták ezt, hogy blog, van egy sorozatom, az a címe, hogy 10 plusz egy tény valakiről vagy valamiről. Elsősorban világpolitikáról, politikusokról, rockstárokról, és az utóbbi időben néha magyar politikát érintő, de mégiscsak a világ történéseivel összefüggő dolgokról írok, és ebben nagyon nagy segítségemre van. Egyrészt tényellenőrzésben, forráskeresésben, és további tájékozódásban, és hát egy óriási lépés az eddigi keresésekhez képest, hogy ennek a sorozatnak van egy állandó formátum eleme, ez az úgynevezett Stone szál, amelyel igyekszem kimutatni a világ legtöbb jelensége összefüggésben áll a Rolling Stones-szal vagy a U2-val, csak ebben az volt eddig a nehézség, hogyha bárkinek a nevét és a Rolling Stones-t beírtad, akkor a róla a Rolling Stone magazinban igen. megjelent cikket jöttek elő, nem pedig az, amit én szerettem volna. Nagyon-nagyon körmönfont módokon kellett keresni cikkeket arra, hogy egy mondjuk egy svéd politikusnak milyen kapcsolata van Mick Jaggerrel, vagy a Rolling Stones-szal, ezt például nagyon megkönnyíti az AI. Az én személyes használatomban ennyi.
2: Jó, még egy pillanatit álljunk meg. Nyugodtan mondd el egyébként, hogy ezt hol lehet olvasni, mert szerintem sokakat érdekel.
3: Ja, tényleg, majd tegyük ki. Inzertben a Substack nevű közösségi média felületen, ami szerintem egy nagyon klassz felület, nem azért mondom, mert én ott vagyok, hanem egy olyan felület, ahol igazán jó tartalmakat lehet olvasni vagy látni, ahol nem arról szól a közösségi média jelenlét, hogy emberek verekednek és egymást próbálják gúnyosan vagy kevésbé gúnyosan legyőzni, hanem értelmes beszélgetések vannak, rendkívül érdekes tartalmak. Ott és hát persze a Facebookon is megjelenik, mindenkinek ajánlom a Substacket, nem csak magam miatt, hanem én ott nagyon sok érdekes orosz-amerikai brit skandináv szerzőnek és sok magyar szerzőnek a szövegeit szoktam olvasni.
2: Én is hasonlóképpen ajánlom mindenkinek a tiédet is, nagyon jó dolgokat lehet olvasni. Például a mesterséges intelligenciáról is írtál, és egészen a végéig el kell jutni, hogy az ember észrevegye, hogy hát ezt nem is te írtad, hanem a mesterséges intelligencia.
3: Igen, az egy kicsit egy ilyen gegnek szántam, hogy megkértem két vagy három mesterséges intelligencia eszközt, hogy írjon 10 tényt a mesterséges intelligenciáról, akkor azért egy kicsit versenyeztettem a különböző igen. szolgáltatókat, meg egy kicsit azért instruáltam, vagy azt hiszem úgy kell ezt mondani, promptoltam őket, hogy merre felé haladjanak, és akkor összeválogattam a tényeket, és a végén bevallottam, hogy hát ugye megy a gondolkodás, hogy hány munkát fog leváltani, vagy hány embert fog leváltani a mesterséges intelligencia, engem már leváltott, ez egyébként igaz volt, mert elmentünk a választási kampány előtt a családdal szabadságra, és a szabadságom alatt a mesterséges intelligencia helyettesített.
2: Jó, akkor nézzük, hogy a médiában, mondjuk először is nálatok, hogyan használjátok, mire?
3: Az Euronews-nál vagy Euronews-nál már hosszabb ideje használjuk, és több lépcsőben használtuk. Ehhez azt ugye muszáj tudni, hogy a Euronews egy nagyon speciális médium vagy orgánum, tekintettel arra, hogy televízióban 10, online 10 plusz 5, online pedig 13 nyelven jelenik meg. Így adja magát, hogy az egyik legfontosabb felhasználási terület a nyelvi adaptáció. Ebben már nagyon sok felületen megjelenik, tehát egyik nyelvről a másikra lefordítja. Szövegből leíratot csinál, leíratból képernyőfeliratot készít, lefordítja a leírt szöveget, és így tovább. Már a Euronews-on vannak, a magyar oldalon még nem, mivel a magyar túl bonyolult nyelv, de a nagyobb nyelveken már vannak olyan tartalmak, amit a mesterséges intelligencia publikált emberi beavatkozás nélkül egy nyelven megszületett cikket adaptál egy másik nyelvre, ellenőrzi és publikálja, és ez csak az első lépések egyike. Vannak már olyan tartalmaink, amik teljesen automatizáltan kerülnek ki, csak az alap videó kerül be, és a mesterséges intelligencia elkészíti, és folyamatosan a szerkesztőségi munkában is feladatot fog kapni a mesterséges intelligencia. Ezt a Euronews nála az egyik főnököm, pontosabban a főnököm úgy szokta mondani, hogy úgy kell hozzáállni, mint egy új munkatárshoz, aki egy csomó nehéz és sok időt meg kapacitást igénybe vevő munkát elvégez helyettünk azért, hogy az újságíróknak több ideje legyen arra, amire senki más nem képes, eredeti tartalom előállítására. Igen.
2: Egyébként nálatok ti jelölitek valahogy az olvasó számára, hogy ez vagy néző, vagy hallgató?
3: Igen, ami automata mesterséges intelligencia által más nyelvből lefordított tartalomot fel van ezt tüntetve. Vannak már más nyelveken mesterséges intelligencia által hang alá mondott videóink, az is jelölve van, és az is ilyenkor az van jelölve, hogy ez a cikk mesterséges intelligencia fordításával készült, eredetileg ezen a nyelven jelent meg, portugál.
2: Erre egyébként van valamilyen előírás, szabály, hogy ezt mennyire kell komolyan venni, ezt a jelölést? Nálatok, vagy úgy általában?
3: Nálunk bent van erre egy guideline a szerkesztőségnek, hogy ezt hogyan kell jelölni. Jogszabályi keret még erre nincsen pontos.
2: Igen, ezt gondolom az AI-eknek lesz valamilyen folyamodványa talán.
3: Én azt gondolom, hogy ahogy a közösségi média, ez... szövetségi, bocsánat, nem Amerikában vagyunk, szóval európai szabályozás szükséges ez ügyben, és nemzeti.
2: Igen. És hogy látod egyébként, lehet ma még médiát csinálni mesterséges intelligencia nélkül?
3: Lehet, mert egy csomó helyen csinálnak. Az a helyzet, hogy kevésbé hatékony.
2: Valahol olvastam egy ilyet, azt hiszem, talán a Spiegelnek, a Axel Springernek a vezetője szerint a mesterséges intelligencia az egy forrás a sok közül, nem is kell külön jelölni, felhasználtunk forrásokat.
3: Nem értek egyet vele,
2: mert
3: a mesterséges intelligencia nem forrás, hanem forrásoknak a gyűjteménye. Igen. Vagy válogatása.
2: Hogyan változtatja meg a jelenléte, mondjuk a ti munkátokat? Értem, egy sok terhet elvesz az újságíróktól, mondjuk egy új kolléga, nem tudom, még most mondjuk junior kolléga, több új junior kolléga, majd lesz senior is, de hogyan, de te is mondtad, hogy például rákattintasz a hírre, hogy lásd, nem csak amit az AI összefoglal, tehát ebből az irányból is változtatja a média működését.
3: Hát ugye ez most több irány is, mert ez egy gazdasági veszély a minőségi média számára, amiről beszélsz. Az újságírók számára én azt gondolom, és azt remélem, és azt gondolom, hogy olyan terhek alól mentesíti az újságírókat, amely terhek alól mentesülve több ideje marad eredeti tartalom előállítására, mert egy dologra soha nem lesz képes a mesterséges intelligenciát, vagy legalábbis a mi életünkben biztos nem, hogy kimenjen a terepre, emberekkel beszélgessen, információt szerezzen informátoroktól, a mesterséges intelligencia, nem fogok nyomozó riportot készíteni, a mesterséges intelligencia nem fog benfentes információt szerezni, a mesterséges intelligencia nem fog szocióriportot készíteni, de még csak helyszíni tudósítást sem. A mesterséges intelligencia a jelenleg ismert formájában legalábbis arra képes, hogy meglévő információkat szintetizáljon.
2: Illetve mondjuk lehet képes arra, hogy mondjuk több száz tőzsdei jelentést hihetetlen gyorsasággal értelmezzen, elemezzen.
3: Igen.
2: Következtetéseket vonjon le belőle.
3: Igen. Kész adatokat képes feldolgozni. Igen. Ez ugye ennek a fajta az elmúlt 10-15 évben teret nyert blogger újságírásnak egy kicsit a kannibalizációja, vagy a szakmában ugye csak copy-paste újságírásnak nevezi, azt annál sokkal magasabb színvonalon Igen. fogja tudni érzni, de még egyszer mondom, az eredeti tartalom előállítására oda menni Máté Szalkára és megkérdezni az embertől, hogy mi történt, kinyomozni azt, hogy miért adott kegyelmet a köztársasági elnök valakinek, ezt belátható időn belül nem fogja megtenni.
2: Ezt nyilvánvalóan nem. Jó, nézzük a kereskedelmi oldalt. Ott hogyan érint? Nyilván nem pozitívan.
3: Azért a mi területünkön ez még kicsit érezhető, különösen a magyar irodában. Nem biztos, hogy én vagyok erre a legjobb, aki erről információkat tud adni pontos adatok alapján, de azt látjuk, hogy egy második lépcsőfokhoz ért a minőségi médiából való forrás elvonás, hogy az első az volt, amikor a hirdetők a minőségi tartalmat előállító orgánumok helyett a Google és a közösségi médiumokat választották, mert ott pontosabban lehet targetálni a hirdetőket. A következő lépés az az, hogyha valamit keresünk a valamelyik kereső motorral, amelyik ugye lehet ilyen szégyellősködve azt mondja, hogy az egyik kereső motorral, de 10-ből 10-en a Google-t használják erre. Szóval, hogyha valamit Google-on keresünk, akkor ma már ugye felkínál egy mesterséges intelligencia által készített összefoglalót abban a témakörben, amire kerestünk, és a felhasználók egy jelentős része ezzel megelégszik. Miközben ezt emberek által munka révén előállított tartalmakból hozza elénk a mesterséges intelligencia, már nem kattintunk rá arra a felületre, ahonnan ezt összeszedte, és így nem juttatjuk bevételhez azt a felületet, amelyik valójában ezt az információt megalapozta, tulajdonképpen ellopunk egy információt.
2: Igen. Ugyanakkor mondjuk a mesterséges intelligencia nagyban hozzájárulhat akár az early adoptereknek, úgyhogy maguk megcsinálják, másoknak más módokon, mondjuk a személyre szabott hírfogyasztáshoz, nem?
3: Biztosan igen, és tulajdonképpen ezt már azért erre már várunk 20 éve, mert azt gondoltuk, hogy már maga a digitalizáció is ezt az eredményt fogja elhozni. Ha egészen őszinte akarok lenni, én ezt hamarabbra vártam a személyre szabott hírfogyasztást. Ezt igaziból a nem heavy user hírfogyasztóknak, vagy news junkiknak hozta el a közösségi média, ami tényleg azt a hírt rakja elé, amit ő látni szeretne, de azok, akik valóban szeretnek tájékoztatni, és újságokat olvasnak, nagy részt ma még maguk válogatják, azért szeretném azt is hozzátenni, hogy szerintem a jelen idő egyik legkorszerűbb média terméke, az egy múlt századi termék, és úgy hívják, hogy hírlevél. Erről nagyon hosszan tudok beszélni, és szoktam tanítani is, hogy mitől olyan korszerű ez, de lényeg az, hogy szemben az összes online média felülettel, ahol csak egy pillanatképet kapunk, igen, arról, hogy mi történt, a hírlevél az összefoglalja egy értelmezhető időtartam, egy úgynevezett hírciklus történeteit, legfontosabb híreit. Ha te kinyitod bármelyik, legyen az bármelyik kedvenc oldaladat, csak azt látod, hogy mi történt az elmúlt 2-3 órában, és mi a fontos annak az újság, igen, szerkesztőjének, és nem tudod áttekinteni az elmúlt 24 órát, és esetleges, hogy mikor nézel rá reggel, este vagy délután, persze ezt mérik szintén, hogy olyan, stb. Viszont a hírlevélben ott, ha ez egy napi hírlevél, akkor mint egy régi napilapban megkapod az elmúlt 24 óra legfontosabb híreit, vagy az elmúlt hét legfontosabb, ezeket a hírleveleket már mesterséges intelligenciával személyre szabják, tehát gép válogatja össze, ez már egy kicsit személyre szabott.
2: Már abban is, hogy én melyik hírlevelet kapom, és te melyiket mondjuk.
3: Igen, tehát, hogy feliratkozol ugyanarra a hírlevelre, és más tartalmat kapsz.
2: Ezt valószínűleg azért nem vettem eddig észre.
3: Mert csak egy személy vagy magadban, és...
2: Igen. A más, persze, mondjuk a hírlevélre nem, én is szeretem a hírleveleket, csak mondjuk amikor az e-mail fiókomban van 58 darab hírlevél, az már egy kicsit sok, és mondjuk még reggel sincs időm átnézni azt a hatot.
3: Igen.
2: Amelyik egybe jön.
3: Ennek kell létrehozni egy hírlevelet, ami összesíti a legfontosabb, igen, hírleveleket.
2: Igen, hát nagyjából szerintem ezt csinálja meg. Én találkoztam már olyan emberrel, aki mondjuk a pénzügyi folyamatok iránt érdeklődik eléggé, nyilván önző okokból, mert befektető, és ő megcsinálta magának. Uh-huh. Hogy minden reggel megkapja, nem tudom, a Bloombergből, a Financial Timesból, és még öt másik forrásból, uh-huh, megkapja a napi hírgyűjteményt. Uh-huh. És szerintem ez lehet, hogy ez is a média egyik jövője, hogy így hasznosul újra az a tartalom.
3: Ugye tulajdonképpen ami témát itt most feszegetünk, az, hogy a digitális korban a hírmennyiség végtelenné, igen, vált. Végtelen híregység van, és nagyon nehéz ebből kiválasztani a valóságosat, a relevánsat és a fontosat. Egyre több és több információbitet kapunk, és különböző tájékozottsági és műveltségi szinten különböző erőfeszítést követel az, hogy ebből kiválasztjuk a fontosat és a relevánsat, és a mi számunkra relevánsat, és tulajdonképpen az iparágnak az egyik legfontosabb motorja már ma is az, hogy kiválogassa számunkra a hírkereső vagy a Google a releváns információkat, és ennek az újra szervezésére, a válogatásáról beszélünk, miközben újra elmondom harmadszor is, hogy eredeti tartalmat elő kell állítani, mert ha mindenki a mesterséges intelligenciára bízza magát, az olyan lesz, mint Hankis Elemér példájában a közlegelők csapdája, ahol addig engednek be új teheneket, amíg mindegyik éhen hal.
2: Igen.
3: Ha mindenki rábízza magát a mesterséges intelligenciára, és kivonja a természetes agyat a történetből, akkor nem lesz mit feldolgozni. Majd pillanatra majdnem azt mondtam, hogy a mesterséges intelligenciával szemben a természetes butaságot, de nem, a humán erőt. Ha kivonjuk belőle, akkor nem lesz mit újra feldolgozni.
2: Mennyire változik olyan irányba a média, mondjuk te is csinálod a 10+1 tartalmadat, nem tudom, hetente egyet biztos közzéteszed, cirka, hogy ezt tekintem egy alapnak. Tehát azt gondolom, hogy téged követlek, vagy másik egy-egy magánemberként megjelenő szereplőt követek, aki vagy újságíró, vagy elemző, vagy közgazdász, vagy valami, és őt követem. És ugyanez mondjuk újságírók számára is egy adott lehetőség, hogy egy újságíróra ráállok, és őt kezdem el követni.
3: Ugye ez nagyjából az elmúlt 20 év tendenciája, amikor lebomlott ez a nagyon hierarchizált média rendszer azáltal, hogy a belépési küszöb zéróvá vált, bárki közé tehetett bármit, hogy elkezdett megerősödni. Korábban is fontos volt, hogy Walter Cronkite mondja a híreket, vagy Pálfi István, és kötöttek az emberek, de amikor ilyen sok tartalom lett, akkor megjelentek a személyre szabott véleményvezérek, és ez gyorsul, és sokszorozódik, sokkal több és különböző műfajban megjelenő ilyen véleményvezér van. Ugye ezt látjuk a blogokban, vagy posztokban, és hát a podcastekben. Ugye az amerikai választást egyes elemzők szerint az döntötte el, hogy Donald Trump nagyon sok sikeres podcastben jelent meg, amely podcasteknek a fogyasztói elsősorban nem a politika iránt érdeklődtek, de érdekelte őket a horgászat vagy a főzés. Vagy ott volt Joe Rogan, aki egy nagyon népszerű, nehezen besorolható podcaster véleményvezér, sok milliós követőtáborral is, és az ő hozzá lojális hallgatók adták meg az esélyt Trumpnak arra, hogy meggyőzze őket. Igen, van ilyen, és egyre sokfélébb, de közben meg én azt is gondolom, hogy emellett az intézményi hitelesség is fontos, amikor végtelen a híregység, és már nem keveseknek van ideje, türelme és egyébként szakértelme kiválasztani a fontosat és a valóságosat és az igaz,
2: igen,
3: akkor szükség van olyan safe harbor-ökre, biztonságos helyekre, amikről tudjuk, hogy nagy valószínűséggel pontos, igaz és nem csap be.
2: Igen, ez egy állandó visszatérő kérdés, hogy mindent ellenőrizzünk, meg tényellenőrzést folytassunk, mint olvasó. Nyilván minden hírnél ezt nem lehet megtenni.
3: Nem lehet minden pofon mellé rendőrt, igen, állítani, és én nekem ezért van az a meggyőződésem, ami némileg ellentmond a sokak által hangoztatott nézetnek, hogy szerintem soha még akkora szükség jó minőségű közszolgálati médiára nem volt, mint most, és én ezt nem csak Magyarország esetében gondolom, hanem Európa esetében. Akkor, amikor folyik egy civilizációs diskurzus arról, hogy mi Európa szerepe, jövője, merre van az előre, akkor szerintem tarthatatlan, hogy ez a diskurzus amerikai és kínai algoritmusok által szabályozott közösségi médiában amerikai és brit hírcsatornákban és orosz trollfarmok által befolyásolva megy, fontos mértékadó európai platform nélkül. Én azt gondolom, hogy muszáj, hogy legyen egy igazi, erős európai közmédia, azon kívül, hogy kell, hogy legyen európai platform, azért is, mert látjuk, és már az előbb beszéltünk is róla, hogy a minőségi média egyre kevesebb forráshoz jut a digitális átalakulás miatt, kiszolgáltatottá teszi az üzleti és a politikai nyomásnak, ezért nagyon nagy szükség van rá egyébként azért is, hogy azok a nagyszerű minőségi tartalmakat előállító független újságírók, akiket Magyarországon is láthattunk az elmúlt két évben, és bár ez a műsor nem erről szól, de szeretném megragadni az alkalmat, hogy itt is elmondjam, hogy az a munka, amit a független sajtó az elmúlt két évben példátlanul nehéz körülmények között, fenyegetettség közepette, kevés forrásból elvégzett, az szerintem az elmúlt évszázad, de inkább a magyar történelem legnagyobb újságírói teljesítménye volt. Olyan tényfeltárásokat láthattunk, mint még soha 1990 óta, és hát előtte meg pláne nem. De a források innen is fogynak, és azt gondolom, hogy a közmédiának az is egy feladata, hogy ezekkel a jobbára, vagy részben adományokból és előfizetésekből élő kicsi szerkesztőségek, nem a nagy és 100 milliós költségvetésű sikeres szerkesztőségekre gondolok, hanem azokra, amelyek hozzátettek ehhez, és valóban szinte önkéntes szinten működnek, hogy azoknak felületet és lehetőséget adjon.
2: Európai szinten ez lenne az Euronews?
3: Az Euronews az egy magánvállalkozás, amelyik közszolgálati funkciót teljesít, és fontos terepet ad az európai szemszögű hírközlésnek, vagy tájékoztatásnak, vagy hírbemutatásnak, és a vitáknak. Én úgy gondolom, hogy kell legyen egy köztulajdonban álló médium is, amely nem egy hírcsatorna, hanem ami Európa közcsatornája, köztévéje.
2: Ez kinek lehetne a tulajdonában? Az uniónak?
3: Erről nálam az európai intézményrendszerben és jogrendben tájékozottabb embereknek kellene gondolkodni. Én azt gondolom, hogy ez egy valamiféle köztestületnek kellene lennie, amelynek a tulajdonosi struktúrája olyan fokon divers lehetne, hogy bármely országban bekövetkező politikai változás sem tudná kibillenteni. Ugye ebben az ügyben a nehézség az az, hogy azok az országok, amelyeknek döntő szavuk lenne egy ilyen döntés meghozatalában, még nem értik, hogy miért fontos ez, mert nagyon elégedettek a saját svéd, vagy német, vagy francia közszolgálati médiájukkal, mert még nem tapasztalták meg, hogy milyen az, amikor az egy populista, mindent elnyelni kívánó politikai rendszer maga alá gyűri, de dacára annak, hogy az elmúlt közelmúltban milyen változások történtek Európa szerte, én azt szinte biztosra, vagy legalábbis nagyon valószínűre veszem, hogy az elkövetkező négy évben Európa három nagy országa közül legalább egyben be fog következni ilyen változás, Németország, Franciaország vagy Nagy-Britannia esetében, és nem lehetünk biztosak abban, hogyha egy nemzeti mozgalom, vagy egy AfD, vagy egy Farage vezette ellenzék nyer valamelyik országban, az ne tenne kísérletet egy ilyen fajta térfoglalásra, és akkor már késő lesz.
2: És milyen messzire jutottunk a mesterséges intelligenciától, de ez nem baj, ennél érdekesebb. Ha már itt tartunk, ugye az elmúlt, te meg én még talán emlékszünk, te biztos, én még talán emlékszem valamennyire, hogy mi a feladata egy köztévének, egy közmédiának.
3: Hát erre nagyon kész válaszom van. mert én ezen nagyon sokat gondolkodtam, egyszer valamikor még egy pályázatban le is írtam. Ha nagyon röviden kellene összefoglalni, akkor én, nekem az a hitvallásom, hogy a közszolgálati média dolga az, hogy alapvető javakkal ellássa, hírekkel, információkkal, ami a demokratikus jogaink gyakorlásához nélkülözhetetlen, hogy információk legyünk, informáltak legyünk, információkkal, hírekkel, kultúrával és minőségi szórakoztatással azokat a nézőket is, akik nincsenek a kereskedelmi médiumok hirdetőinek célcsoportjában, vagy nem tudják megfizetni a fizetős tartalmakat. Tehát az az ember, aki nincs a, nem nevezem meg a kereskedelmi tévék legnagyobb hirdetőjét, mert lehet, hogy a reklám reklámja az reklám. Tehát, hogy a fogkrém gyártó, vagy a gyors étterem lánc, már vannak olyan társadalmi csoportok, akik az ő számukra nem lényegesek. De az országnak ők is egyenrangú állampolgárai. Őnekik is jár hír, és őnekik is jár szórakozás és kultúra. Azt a hasonlatot szoktam ehhez mondani, hogy egy kicsit olyan ez, mint a távközlés, az internet. Ha azt vesszük, hogy az internethez való hozzáférés az egy közszolgáltatás, mindenkinek jár, akkor azt is tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol műszaki vagy közgazdasági okokból a kereskedelmi szolgáltatóknak nem éri meg szélessávú internetet szolgáltatni, mert ráfizetéses lenne, nem lehet arra kötelezni, vagy nehéz egy szolgáltatót, hogy veszteséges tevékenységet folytasson. Itt van a szerepe az államnak, hogy azoknak a lakóknak is, azoknak az állampolgároknak is, akik önhibájukon kívül esnek ezekből a kereskedelmi célcsoportokból, nekik is joguk van.
2: Legyen megoldásra, hogy hogyan jutnak hozzá.
3: Így van. Én ezt gondolom a közszolgálati média alapfeladatának, hogy mindig mindenki számára hiteles és megbízható híreket szolgáltasson, hogy tudja, hogy mi történik vele, hogy tudja gyakorolni a demokratikus jogait, és igen, hogy juthasson kultúrához, minőségi kultúrához, mert ugye az ember nem csak kenyéren, vízen és híren él, hanem kultúrán is, és igen, szórakoztatást, sportot, filmeket, és így tovább.
2: A filmeknél, mondjuk a filmeknél, nem konkrétan milyen filmet, meg kell-e Rolling Stones koncertet közvetíteni?
3: Rolling Stones a magas kultúra része, tehát ez vitán felüláll. Viccet félretéve, az szintén nekem egy régi hitvallásom, már idézett pályázatban is leírtam, hogy az egy, csak Magyarországon van egy szerintem tévedésből felépített magas fal, az úgynevezett magas kultúra és a popkultúra között. A popkultúra az a napjaink élő gondolkodásunkat alakító része, és ugyanolyan fontos, mint az úgynevezett magas kultúra. Elnézést kérek.
2: Semmi baj.
3: És a filmeknél is, ugye ott nagyon nehéz elválasztani egymástól a művészfilmet és a szórakoztató filmet és a gagyit. Mind a ketten tudjuk, hogy ami nagyon gagyi, az gagyi, és mind a ketten tudjuk, hogy Tar Béla művészfilm, igen. De hogy hol van a két
2: a határ, az elég,
3: nem tudjuk. Tehát ugye nem is kell ezt eldönteni, jó ízlésű emberek eldönthetik, és a közszolgálati média arra is való, hogy olyan műveket bemutasson, amiket nem lehet piaci alapon bemutatni, hogy olyan társadalmi csoportokat elérjen, akiket nem éri meg piaci alapon elérni, és most nem csak feltétlen arról beszélek, hogy képzetlen, szegény, idős, hanem arról is, hogy kisebbséghez tartozik, más az érdeklődése, ez mind közszolgálati feladat. A filmekre visszatérve, igen, kellenek olyan művészeti alkotások, amiket szintén csak nagyon divatos szóval élve nis helyeken lehet elérni, és kellenek szórakoztató filmek. Igen, volt egyszer egy film gyerekkorunkban, mindenki emlékszik rá, a Házi Buli, igen, című film volt, és abba az egyik szereplőnek az apja fogorvos volt, az anyja meg rajzoló. És akkor volt valami ilyen vita, hogy a fogorvos mondta, hogy de hát ő milyen fontos munkát végez, embereket gyógyít, meg nem tudom én mi, és egyszer mondta a feleség, hogy én megnevettettem az embereket. És szerintem...
2: Milyen igaz.
3: Különösen egy ilyen neurotikus országban, mint Magyarország, hát ugye valaki egyszer leírta egy párizsi labba József Attila halálakor, hogy magyarnak lenni kollektív neurózis, szóval egy ilyen rossz kedvű országban az embereket megnevettetni, az szerintem közszolgálat.
2: Abszolút. Na jó, akkor térjünk vissza egy kicsit legalább az újságírás részéhez. Ebben az újságírók feladata mi lehet? Nyilván az, hogy korrekt híreket készítsenek. Kicsit olyanra gondoltam egyébként, ugye, hogy amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor általában aki nem szereti a mesterséges intelligenciát, annál az első öt szó között lesz a fake news felbukkanása. Amiről mondta, te is mondtad, ez a kapuőri szerepben, azt gondolom, hogy az újságírónak, a médiának ebben óriási szerepe van. Hát már az elkerülésben, vagy hát, a kiszűrésben.
3: Igen, tehát ez egy kicsit már érintettük ezt, amikor arról beszéltünk, hogy a hitelesség és a megbízhatóság, hogy nem tudja mindenki, és nem is várhatjuk mindenkitől, hogy ki tudja választani az egyre jobb minőségben előállított fake newsból, vagy propagandából, vagy dezinformációból a valós híreket. Nem várhatjuk, tehát nem lehet elvárni. Ez egy újságírói feladat bemutatni a hazugságot, megmutatni, hogy mi a különbség a hazugság és a valóság között, és talán egy kicsi olyan edukációs lehetőség is van ebben, hogy időről időre, vagy idő múltával megtanítani, hogy hogyan ismerjük fel. Mert azért tulajdonképpen ebben is tettünk már meg nagy lépéseket, ez az elmúlt választási kampányban is azért látszott, hogy sokkal edukáltabban, felkészültebben állt a közönség.
2: Igen, volt olyan hír, amiről hamar mindenkinek lejött, hogy igen, valószínűleg igen. Nem igaz.
3: Igen.
2: Mondjuk azért is, mert nem volt olyan magas színvonalú, mint a macskás videók.
3: Igen, nem volt olyan kattintékony.
2: De nem csak az, tehát hogy csomó olyan dolog, arra gondoltam, hogy mondjuk macskás, de bocsánat, nem elkomolytalankodni, de ők a macskás videóknak állítok, akkor a 90%-a nem igaz. Ettől még rendkívül cuki.
3: Nem nézek macskás videókat, így nem tudom, de biztos ez, és most egy hiányosságomat
2: nem akartam erre így rámutatni direktben.
3: De most ezt, hogy mondjam, csak részben öniróniából mondtam, mert ez is, hogyha az ember azt képzeli magáról, hogy tisztában van a média világával, akkor ez is egy fontos tudás, hogy milyenek a macskás videók. Én belőlem ez a tudás sajnos hiányzik.
2: Nem, ez például olyan része van, hogy meg elküldi valaki ezt a videót, azt mondom neki, de figyelj, ez evidensen nem igaz. Nem baj, de aranyos. És sokszor így állunk a dolgokhoz, hogy mondjuk ez nem igaz feltétlenül, amit látok a videón, de akár lehetne is az.
3: Hogy azt tudni kell, hogy a médiafogyasztásnak az első számú motivációja az érzelmi mindig. Nem nagyon ritkán vagy kevesebb esetben hozunk döntéseket racionálisan, még akkor is, ha azt gondoljuk magunkról, mint érzelmi alapon. Az online médiafogyasztásnak a trendjei, a tévénézési adatok mind azt mutatják, hogy az elsődleges, hogy még egy ilyen nagyon divatos szót használjak, triggere az az érzelem.
2: Igen.
3: És a macskákat nézni sok ember számára egy pozitív érzelmi állapot, vagy mert szórakoztató, vagy mert cuki.
2: Igen. Viszont a híradóban meg igazat szeretnénk le.
3: Igen. Igen. Ennek van rögtön is egy előhoz egy diszonanciát, hogyha nagyon sokat mondunk, és nagyon igazat mondunk, akkor lehet, hogy ez unalmas lesz, és hát ha az érzelmi triggereknél tartunk, ez a bulvárnak a bulvárnak az oka, meg az eredete, hogy ott olyan érzelmeket és elemi ösztönöket megmozgató kérdésekről van szó, amik nem elsősorban a racionális mezőben dőlnek, tehát hogy sokkal fárasztóbb arról beszélni, hogy 27 vagy 24% az ideális mértéke a fogyasztási adónak, és mezőben dőlnek, tehát hogy sokkal fárasztóbb arról beszélni, hogy 27

0: új év, és lehet, hogy tévedek, hogy mára a közönség egy kicsit túlcsordult az agyatlan bulvárral. Annak idején 29 évvel ezelőtt, amikor a két kereskedelmi televízió elindult, akkor az egy forradalom volt. Én vitatom azt, hogy ez a gagyinak a forradalma volt, már csak azért is, mert ott voltam, de hogy az addigra szürke és megunt egyetlen állami tévé helyett, ezek színesek voltak, újszerűek, és érdekesek.
1: Sokkal dinamikusabbak.
0: Mára ezt megszoktuk, és elvitathatatlan módon ma már számomra is. Én fontos elmondani, hogy én egy évtizedet töltöttem a kereskedelmi médiába, de ma már számomra is befogadhatatlan mennyiségű a bulvár, és én nekem az az érzésem, és az elmúlt választási kampányaim persze nem tökéletes referencia pont, de azt mutatta, hogy nem csak én vagyok így vele. Nekem az a jóslatom, amit majd persze számon lehet kérni, hogyha nagyot tévedtem, hogyha lesz egy rendes közszolgálati tévé, és az előáll egy higgadt, nem harsány, már-már kicsit unalmas hírszolgáltatással, az legalább annyira érdekes és újszerű lesz, mint 29 évvel ezelőtt a kereskedelmi tévézés, és megkockáztatom, hogy nézettségben is versenyképes lesz egy ideig.
1: Hát arról nem is beszélve, hogy van egy olyan generáció, amelyik felnőtt, úgyhogy ilyet tulajdonképpen nem látott.
0: Igen, és ezeket a fajta, nevezzük bulvárnak, szórakoztató tartalmakat ma már megkaphatják másutt, viszont akinek igénye van arra, hogy hiteles, szerkesztett formában híreket kapjon, azt kevesebb helyről kaphatja meg, mint a macskás videókat.
1: Igen, ez így igaz. Hát akkor szerintem bízunk benne, nem, hogy ebbe az irányba haladunk?
0: Hát kivételesen egyszer lehetünk optimisták is.
1: Akkor zárjuk optimistán ezt a műsort. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem voltál. Itt voltál, elmondtad mindezeket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet a kedves hallgatóknak, nézőknek. Amennyiben tetszett a műsor, természetesen osszák meg, iratkozzanak fel.
0: Lájkolják.
1: Lájkolják, igen, a 10 plusz 1.
0: Ja, iratkozzanak fel a 10 plusz 1 tényre feltétlenül.
1: Még ehhez hozzátennék neked egy YouTube szállat, bár az ott talán nem annyira hangsúlyos. Egyszer készítettem interjút Bonóval.
0: Ezért irigyelek, én csak Edge-el készítettem, pedig Bono volt beígérve, és hát, hogyha még egy ilyen titkot elárulhatok, egyszer egy nagyon hosszú könyvet, Bono önéletrajzának a fordítását lektoráltam, abban a reményben, hogy hát, ha ebből egyszer egy interjú lesz, de még nem jött
1: össze. De még időnk van. Úgyhogy neked akkor egy Bono interjút kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Megszüntette Szabó Bence gyanúsítotti jogállását a legfőbb ügyészség. Vitézi Dávid megszabadulna az óriás plakát erdőktől. Ukrajna válaszolni fog Oroszország tűzszünet sértésére. Nagyrészt fátyol, felhős, napos idő várható. Következnek a Spirit FM hírei 15 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. Megszüntette Szabó Bence gyanúsítotti jogállását a legfőbb ügyészség, derült ki a volt százados Instagram posztjából. Szabó Bence azt írja, a legfőbb ügyészség azzal indokolta a gyanúsítotti jogállás megszüntetését a hivatali visszaélés miatt indult ügyben, mert a gyanúsítás idő előtti volt, és valószínűsíthető volt, hogy a gyanúsított célzata nem irányult jogtalan előnyszerzésére. Szabó Bence azt is írta a posztban, hogy az eszközeinek ellenőrzése továbbra is tart. Laco Adrián, a horvát lawyer ügyvédi iroda ügyvédje a Telexnek azt mondta, a nyomozás továbbra is folyamatban van, annak megszüntetéséről azonban nem a legfőbb ügyészség, hanem a fővárosi nyomozó főügyészség dönt. Az építészetért, településképért és közlekedésért is felelős minisztérium minden a városképet elcsúfító plakáterdőket védő kormányrendeletet és paragrafust felül fog vizsgálni, ígérte Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A leköszönő kormány ugyanis jogszabályok tucatjaival védte be a számára kedves hirdetési felületeket, írta. Vitézi hozzátette, ahol csak lehet, a TISZA programjával összhangban szeretnék visszaadni az önkormányzatok jogkörét a saját városképük védelmére. Az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel visszamenőleges hatállyal megsemmisítette azt a kormányrendeletet, amely megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy pereljék az államot a szolidaritási hozzájárulás miatt. Az AB azért semmisítette meg a jogszabályt, mert a kormány kihagyta az Országos Bírói Tanácsot az előkészítéséből, megsértve ezzel a testület törvényben rögzített véleményezési jogát. A vitatott rendelet célja az volt, hogy megakadályozza az olyan pereket, amelyek az önkormányzatokat sújtó állami elvonásokat támadták. Szerda reggel tovább erősödött a forint az euróval szemben, így letörte a lélektanilag fontos 360-as szintet is a jegyzés. Ezzel több mint 4 éves csúcson jár a magyar deviza, hiszen utoljára 2024. februárjában volt stabilan 360 alatt, írja a Portfólió. Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával. Közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni. Megállapíthatjuk, hogy az orosz fél megszegte a tűzszünetet. A katonáink és hírszerzésünk esti jelentéseinek összegzése után döntünk a további lépéseinkről, hangsúlyozta az államfő. Oroszország választása egyértelmű, nyilvánvaló elutasítása a fegyvernyugvásnak és az emberéletek megóvásának, szögezte le az ukrán elnök. Nagyrészt fátyol felhős, napos idő várható. Majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként záporeső is kialakulhat. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. Késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este fél 6-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont, a Spirit FM HR iránytűje. Mai témánk a harmadik országbeli munkavállalók. Szükség vagy kockázat, ez az alcím. Egyértelműen látszik, hogy vannak olyan szakmák, ahol folyamatos és komoly szakemberhiány, munkaerőhiány mutatkozik. Közben szigorú szabályok ellenére látjuk, hogy dolgoznak itthon harmadik országos munkavállalók. Mit jelent ez a gyakorlatban, illetve valódi megoldása, vagy csak egy újabb komplex kihívás a magyar vállalkozások számára? Erről beszélgettünk Varjuné Horváth Tímával, a Menton Jobs Kft. Cégvezetőjével. Szerbusz Tíme, köszöntelek az Álláspontban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Attila, én köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Csapjunk is bele rögtön egy ilyen indító kérdéssel, hogy mi a helyzet ma Magyarországon a harmadik országos munkavállaló kapcsán? Rengeteg mindent lehet hallani, picit tegyük helyre, aztán majd szeleteljük.
2: Jelenleg minden rendben van a harmadik országbeli munkavállalókkal. Itt tennék is egy különbséget, hogy harmadik országbeli munkavállaló, ez a mi viszonylatunkban vendégmunkást jelent, és más az, amikor a migrációról beszélünk, ezt sokan összemossák, egy kalap alá veszik, holott ez nem így van. Ők teljesen szabályozott keretek között, rengeteg adminisztrációval, átvilágítással, akár a cégeket, magát a munkavállalót, tehát megelőzi egy elég hosszú folyamat, úgyhogy ők mindenképpen szabályozott keretek között jönnek az országba azzal a céllal, hogy munkát vállaljanak.
1: Oké. Melyek azok a munkakörök, ahol legfőképpen ez a harmadik országos, vagy harmadik ország béli munkavállaló megfordul?
2: Lényegében bármelyik munkakör, ami Magyarországon jelenleg munkaerő szükséglettel van, tehát betanított munkakörök, ennek rengetegféle verziója van, de már a szakmákat is ide sorolnám. Tehát például targoncavezető, hegesztő, különböző lakatosipari szakmák, nagyon sokat fel tudnék sorolni, most csak azokat mondtam neked, ami legelőször eszembe jutott, de hogy a szakmákat is erősen érinti az, hogy már nagyon-nagyon nehéz megbízható, stabil munkaerőt találni.
1: Korlátozódik ez változatlanul a Kék Galéra, vagy irodában is látni már esetleg olyan kollégát, aki nagyon távolról érkezett?
2: Vannak, tehát nem is feltétlen vendégmunkás környezetben, de vannak multinacionális cégeknél, nagyvállalatoknál, vannak különböző társosztályokon, különböző nációk, ez lehet akár logisztika, beszerzés, pénzügy, IT, tehát igen, felelhetőek távoli országból is.
1: Egyébként miért hoznak a magyar cégek ilyen munkavállalókat? Ez költségoptimalizálás? Magyarul kevesebbe kerül egy ilyen kollégát integrálni a rendszerbe? Vagy egész egyszerűen azért, mert nincs ki dolgozzon, akár azokban a szakmákban, amiket említettél?
2: Az utóbbi. És az egyik összefügg a másikkal. Tehát alapvetően azért nyúlnak ehhez a megoldáshoz a cégek, mert nem látnak kiutat abból, hogy folyamatos fluktuáció van, hogy nem tudják abban a létszámban feltölteni a munkaerőigényeket, amennyire az optimális termeléshez szüksége van, és nyilván itt a költségoldal is hozzájön, hogy igen, azzal optimalizál, hogy a vesztességét csökkenti.
1: Van olyan pozíció az előbb említettek közül, amit kifejezetten már csak és kizárólag nagyon távolról érkező kollégával lehet betölteni? És fontos, hogy nem környékbeli országra gondolok, hanem Ázsiából abszolút érkező munkavállalókkal.
2: Jellemzően a nehezebb vagy speciálisabb betanított jellegű munkák.
1: Mik ezek?
2: Nagyon nehéz típusú fizikai munkák, nem éppen a legtisztább üzemek, tehát akár koszosabb, vagy szagosabb, most nevezzük így. Nagyon sokan mennek élelmiszeriparba is, tehát ahol mondjuk a higiénia kiemelt, vagy állattartásba, tehát állattartó telepekre. Tehát tipikusan azok a munkakörök, amit már a magyar nem akar és nem szeretne elvégezni, mert egyébként talál helyette tisztább üzembe, magasabb fizetésért más jellegű operátori munkát. De ez csak egy példa, kérted, hogy emeljek ki egy-kettőt, tehát mindenféle szektorban vannak olyan típusú munkák, amire ők kifejezetten alkalmasak, és ők el is végzik, hogyha ide jönnek ezt a munkát.
1: Azt látom, hogy egyértelmű előny, hogy legalább van munkaerő, tehát ha én munkáltatóként arra kényszerülök, hogy mondjuk hozok távolról munkaerőt, akkor nyilván látható, hogy az egyik előny az, hogy van. Van esetleg más előny, ami mondjuk egy munkáltatónak kézzel fogható?
2: Van. Ilyen például a munka iránti alázatuk, ezt mindenképpen szeretném kiemelni, tehát ők teljesen más környezetből jönnek, és környezetbe szocializálódnak, tehát náluk a munka az érték, és véletlenül sem állnak fél kézzel, fél lábbal a munkához, tehát hogyha ő valamit elvállal, idejön, akkor abba beleáll és csinálja, és az sem elhanyagolható, hogy nincsenek magukba roskadva. Tehát nem azt látod egy gyártó sor mellett, hogy lekókat fejjel szomorúan állnak, hanem megmarad az az életvidámságuk, az a kedvességük, és sokszor kapjuk azt a visszajelzést a partnertől, hogy még a munka morálra is jó hatással vannak, tehát az üzemen belül, ahova mondjuk Filippineket hozunk, ott a mellette lévő sorokon is valahogy így megváltozik a magyar munkaerőnek a nézete, mentalitása, tehát hogy pozitívan formálják a saját munkaközösségüket.
1: Egyébként ők miért jönnek el ennyire távol a lakhelyüktől? Kifejezetten azért, hogy dolgozzanak és pénzt keressenek?
2: Igen.
1: Ha viszont ez így van, miért nem mennek tőlünk nyugatabbra?
2: Nézd, nem mondom, hogy nincs, aki nem megy nyugatabbra, de kint is van egy olyan döntési lehetőség, hogy elmehet nyugatabbra. Tehát az, hogy miért pont Magyarország, ez érdekes. Amikor ide utaznak, akkor mindig az első kérdésük, hogy Budapestre hogyan tudnak eljutni, tehát hogyha nem Budapestre hozzuk őket, hanem vidéki városokba. Ez az első kérdésük, és látom a posztokat a Facebookon, hogy ilyen szívecskéket mutogatnak a otthoniaknak. Valamiért vonzó nekik, erre nem tudok így válaszolni, de aki minket választ, és Magyarországot választja, ők itt maradnak. Tehát, hogy náluk nem jellemző ez a továbbvándorlás, és ebbe is csak a kultúrát tudom, amiből jönnek visszacsatolni, hogy ők valami mellett letették a voksukat, és ez ilyen betyárbecsület jellegű dolog, hogy ő akkor itt marad, beáll abba a munkába, csinálja, és igen, van egy döntése majd mondjuk 2 év után, hogy ő akkor haza szeretne menni, vagy hosszabbítsunk, és itt marad, és dolgozik tovább, ez már egy másik kérdés, de amire behozzuk őket, azt ők tisztelettel, becsülettel belállnak, és elvégzik.
1: Ha jól értem, akkor ez mindenképpen egy fix időtartam, Mi van akkor, hogyha ő úgy érzi, hogy ez mégsem az, amit ő szeretett volna, honvágya van, vagy egész egyszerűen azt mondjuk, mégsem. Uh-huh. Van lehetősége visszamenni, kilépni ebből a munkaviszonyból?
2: Van lehetősége, ellenben azért ez nem gyakori. Ahogy említetted, 50-ből egy esetben azért megvan az, hogy megvoltak az előszűrések, videóinterjú, tesztek, különböző módszertanok, és idejön, és mégis azt érzi, látja, hogy ez neki nem megy, akár fizikálisan, vagy mentálisan, akkor ugye két lehetőség van. Ha tényleg nem megy, és minden támogatást a partner megtesz, hogy ő neki segítsen, könnyítse a beilleszkedést, vagy felvenni az egész munkafolyamatot, ha ennek ellenére sem megy, akkor vagy megpróbálunk neki más testhez álló munkát találni, más cégnél, más munkáltatónál, vagy hazamegy. Tehát ez a két opció van, de mint mondtam, ez nagyon kevés kicsi arányba fordul elő.
1: Nagyon érdekes, mert itt biztos szükség volt azért munkáltatói oldalon is egy edukációra, hiszen az, hogy az igény megfogalmazódik bennünk, hogy hú, szükségem van munkaerőre, az nem azt jelenti, hogy egy teljesen más kultúrából, tényleg nagyon messziről érkező kollégát alkalmazni fog tudni az egyik pillanatról a másikra. Említetted azt is, hogy ugye alázatosak, pozitív az a hatás, amit ők gyakorolnak egy kisebb közösségben. Mi az, amit munkáltatóként, ha valaki egyébként azon gondolkodik most, míg hallgatja az adást, hogy ő szeretne harmadik országbéli munkavállalót alkalmazni, mi az, amire kifejezetten figyelnie kell? És akkor még az adminisztrációs oldalt ne nyissuk ki, az majd egy másik kérdés lesz.
2: Hát amire mindenképpen az először is a saját belső vállalati elköteleződésük. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ott a tulajdonos, felső vezetés, az a kör, aki ebbe döntéshozó, leteszi emellett a voksát, akkor az egész szervezetben ezt át kell áramoltatni, azt az érzést, hogy felvállaljuk, hogy mi mondjuk Fülöp-szigeteki munkavállalókat fogunk alkalmazni, tájékoztatjuk erről a munkavállalóinkat, elmondjuk, hogy erre miért van szükség. Eleve ez ad egyfajta megnyugvást a magyar munkavállalóknak is, hogy nem azért jönnek ők, hogy leváltsák őket, hanem azért, mert egyszerűen ilyen mennyiségben vagy minőségben nincs magyar munkavállaló, és hogyha ők nem jönnek, és nem tud a cég termelni, vagy nem tudja kitermelni akár magát, akkor az ő munkája is megszűnhet. Tehát, hogy az első lépés szerintem mindenképpen a csapatokon belüli kommunikáció, mert hogyha egy olyan attitűddel várja a cég a Fülöp-szigetekieket, hogy házon belül ezt mindenki elfogadta, és mindenki érti, akkor az egy óriási könnyebbség a Fülöp-szigeteki munkavállalók beintegrálásában. És az egész folyamat sokkal gördülékenyebben megy, sokkal kevésbé jönnek olyan kérdések majd akár a gyártásból, vagy a műszakvezetőktől, hogy bezzegő rájuk, miért van szükség, tehát hogy megszűnik előre megszűnik az a fajta háborgás, ami ugye akkor jön, hogyha ők nem tájékozottak ebben a témában.
1: Ez egy komoly változás menedzsment kérdés is egyébként. Hogyne, abszolút. Vezetők, kommunikáció, igen, elköteleződés, ez mind kell ahhoz, hogy ez sikeres legyen.
2: Igen.
1: Jellemzően milyen ponton bukik el egy ilyen projektet? Mondjuk a vezetőség eldönti, hogy már pedig szükség van, akár egy expanziós tevékenység miatt, elrontják a kommunikációt, nem jókor vonják be, nem jó anyagok mentén, nem jó érvek mentén. Mi szokott lenni az a crash pont, ahol ez félresiklik?
2: Szerintem alapvetően igen, mert hogyha a kommunikáció nem jó, és nem vonják be szervezeten belül a szükséges kollégákat, akkor nem úgy fognak hozzáállni a külföldi munkaerőhöz, nem akarnak segíteni neki betanulni, nem fog odaállni mellé támogatóan, mert azt fogja érezni, hogy ez neki rossz. Azt nem tudja megfogalmazni, hogy miért rossz, csak rossz. Viszont, hogyha ezt megelőzi a vezetés azzal, hogy elmondja, hogy ez miért lesz nektek jó, akkor egészen más perspektívából látják házon belülről is ezt a kérdéskört.
1: Vannak arra számok, hogy körülbelül jelenleg hányan dolgoznak Ázsiából Magyarországon?
2: Hát ez egy jó kérdés, erre azért nem tudok pontos adatot, mert egyszerűen erre pontos adatot nem leltem még fel. Szoktam én is előadást tartani ebben a témában, és már többször kerestem, hogy erre valami pontos kimutatást. Nagyságrendi számokat látok, körülbelül ilyen 110-120 ezeres nagyságrendet írnak, de én úgy láttam, hogy ebbe benne van a határ menti országoknak tehát őket egy kalap alá vonja, mint harmadik országbeli, de nagyságrendileg én ilyen adatokkal találkoztam, és az is biztos, hogy a 2022 és 2024 év között volt a leg dinamikusabb emelkedése a távoli országból érkező munkavállalóknak. Forrásokból úgy olvastam, hogy meg 3-4-szereződött abban a 3 évben az előtte itt lévő harmadik országbeli létszám. És ugye ebből eredt, azt gondolom, a kvóta kérdésköre is, ugye, amit aztán behoztak. Ez tavaly óta nem változott, ez 35 ezer fő.
1: Per év, tehát ennyivel lehet mindig behozni, ennyi friss ember.
2: Hát elméletileg az új behozásoknak a számát jelzi, de az, hogy ezt valaha is átlépte valaki, erre sincsen információm, mert nekünk nem jelezték, nem volt olyan, amit azzal az indokkal utasítottak el, mert hogy a kvóta keret betelt. Úgyhogy ez is egy olyan, hogy oké, van a kvóta, de nem látjuk, hogy mi van mögötte.
1: Meddig maradhatnak ők Magyarországon? És akkor picit így kanyarodjunk az adminisztrációs részre, majd a munkáltatói oldalra is.
2: 3 évig maradhatnak, és ez általában jellemzően 2+1 évet jelent. Tehát ha a partner is beleáll ebbe, hogy 2 évre vállalja azt, hogy oké, akkor jöjjenek, akkor 2 évre kérjük meg a tartózkodási engedélyt, és azt követően 1 évvel hosszabbítható. Van más alternatíva, amikor csak 1 évre, mert hogy ő abban az 1 évben biztos a szándékában, akkor pedig ugye évente hosszabbítjuk, de hogy maximum 3 év. Hát.
1: Ez egy érdekes kérdés lesz, mert ugye közelít a bértranszparencia kérdése, ugye itthon is jogszabály övezi majd, ezért kicsit ilyen plátói a kérdésem, hogy főleg ennek tekintetében egyébként, ha én egy harmadik országbéli munkavállalót foglalkoztatok, akkor ő nekem ugyanannyiba kell, hogy kerüljön tulajdonképpen, mint egy magyar munkaerő. Tehát ha lenne arra az adott pozícióra magyar kolléga, és valaki a távol-keletről, akkor ugyanannyiba kellene, hogy kerüljön, plusz ugye az utazási költség, meg egyéb, gondolom.
2: Igen, itt bérszinten ugyanazt kapják egyébként, tehát hogyha valahol van például...
1: utazási költség, meg egyéb, gondolom.
2: Igen, itt

0: kettő egyébként kompenzálja egymást, és mi erre csináltunk is egy, hát nevezzük kimutatásnak, mert hogy fluktuációs költségméréssel szerintem mélyrehatóan nagyon kevesen foglalkoznak, holott, ha kiszámolná azt valaki, hogy egy betanított munkásnak mennyi a pótlási költsége, és milyen költségek keletkeznek addig, amíg ő megfordul a rendszerben, azért szerintem sokan elszörnyednének rajta, hogy akár egy betanított munkásnál 7-800 ezer forint is lehet a fluktuációs költség, és akkor már nem mindegy, hogy milyen számokat teszek egymás mellé, hogy mihez képest sok vagy kevés valami. Tehát én azt gondolom, hogy ma, akinek munkaerő hiánya van, és főleg több tízes létszámba, vagy nagy Isten több százas létszámba, ő neki sokkal több vesztessége keletkezik azzal, hogyha csak kivár, és próbálja küzdelmes úton feltölteni ezt helyi munkaerővel, mint hogy azt mondja, hogy oké, belevágok, ez egyszeri költségben magas, viszont ez egy olyan stabilitást ad az én cégemnek, termelésemnek, bármimnek, ami miatt onnantól nem lesz kérdés, hogy ez megérte, vagy nem érte meg.
1: Teljesen érthető és logikus. Mindazonáltal, ugye említetted, hogy a 22-24-es időszakban ugye volt egy kicsúcsosodása ennek az igénynek. Én mégis úgy látom, hogy bár a nyitottság az nagyobb, tehát főleg ezekben az években láthatóan nagyobb volt a nyitottság a munkáltatói oldalon, hogy legalább a gondolattal eljátszanak, mégis úgy látom, hogy talán kevesen mernek belevágni, és az egyik riasztó körülmény az az ezzel járó adminisztrációs kötelem. Erről mesélj nekem egy picit. Tehát itt tényleg ettől meg kell ijedni, falnak szaladunk, vagy erre nyilván van szolgáltatás és megoldás, ami leveszi ezt a terhet a munkáltatók válláról?
0: Hát igazából ez terheltségben minket terhel, mint minősített szolgáltatót, hiszen a teljes adminisztrációs folyamatot végigvisszük addig, amíg ő ide érkezik. Tehát ezzel effektív a partnereinknek nincsen feladata. Az egész folyamat egy akkreditációval indul a partneri részről is, tehát mi akkreditáltak vagyunk, a kinti toborzó cégünk akkreditált, és be kell akkreditálni azt a partnert is, akit bevonunk ebbe a harmadik országbeli munkavállalásba.
1: Bocsáss meg, tehát konkrétan ugye azt a munkáltatót, aki ezt a szándékot kinyilvánítja felétek.
0: Aki szerződik velünk mondjuk Fülöp-szigeteki munkaerőre. Okay. A következő az, hogy akkreditációs csomagot kell neki aláírnia, de ezt is mi állítjuk össze, mi effektív, oda visszük a szerződéssel együtt, és mondjuk, hogy akkor itt és itt kell aláírni, tehát megelőzi ezt az egész kiválasztási folyamatot egy akkreditáció. Ez viszonylag gyorsan átfut már a rendszeren, tehát ez egy másfél hetes történet, és amikor ez megvan, akkor kezdődik az effektív toborzás, és ugye az adminisztráció az minket terhel a toborzó cégekkel való kapcsolattartásban is, hiszen bizonyos dokumentumokat alá kell a távolból is írni a jövőbeni munkavállalóknak. Minket terhel az itteni rendszerekbe való adatfeltöltési oldalról is, tehát hogy miket kell benyújtanunk, van egy Enter Hungary nevű rendszer, és ezen keresztül megy a teljes kérelmezési folyamat, plusz bevonásra kerülnek a foglalkoztatási hivatalok, tehát ott is kérelmeznünk kell azt, hogy milyen munkakörben, milyen nációval, hány főt szeretnénk, és akkor ott is elindul egy adminisztrációs folyamat. Tehát igen, amúgy bonyolult, meg több szereplős a történet, de ezt mi fogjuk egy kézben össze, és a partnert tulajdonképpen ez nem terheli. Tehát ő a végén azt az eredményt fogja megkapni, hogy igen, megkapták a tartózkodási engedélyt, és akkor mikor fognak beutazni. Tehát ők megkapnak egy dátumot, hogy x-edik napon érkeznek a repülőtérre, és onnantól pedig ütemezzük a partnerrel, hogy akkor hogyan van a beállítás, mikor megyünk először.
1: Fantasztikus egyébként, ez így elmondva, nagyon könnyen hangzik, nyilván nálatok ez házon belül azért tényleg teher, meg fejfájás, de azért egy pozitív cél érdekében. A partner, ha szeretne, ő részt tud venni a kiválasztásban? Mert nyilván vannak olyan munkakörök, ahol azért fontos lenne, hogy ő is involválódjon.
0: Hogyne. A betanított munkáknál jellemzően online interjúk vannak, és mi kérjük is a partnert egyébként, hogy ő ebbe vegyen részt, hiszen ott face-to-face egyesével találkozhat azokkal a jelöltekkel, akik ők jelentkeztek arra az állásra. Ők is meg tudják kérdezni azt, hogy ők kicsodák, micsodák, honnét jöttek, vagy honnét jönnek, mit csinálnak. Ők is tudnak kérdezni akár a munkával kapcsolatban, ha valami olyan érdekli őket, amire korábban nem kaptak választ. Tehát ki tud alakulni egy interakció, és egyébként jellemzően ezzel élnek a partnerek, illetve van a másik, a szakmák kérdésköre. Tehát

0: Amikor szakmákra toborzunk, ott azért óhatatlanul már a szakmai tudás is bejön, annak valamilyen szintű szűrése, mérése, különböző teszteknek az elvégeztetése, és van egy-kettő olyan szakma, amiben már az kell, hogy kiutazzunk, és ott kint bizonyosodjunk meg a két szemünkkel arról, hogy az a munkavállaló azt a fajta feladatot el tudja elvégezni, és ebbe a partner is becsatlakozhat. Tehát ő is kimehet személyes kiválasztásra, és egyébként a nagyobb létszámú megrendeléseknél ez jellemzően így szokott lenni, és van igény rá, hogy ők is kiutazzanak, és ők részt vegyenek aktívan a kiválasztásba.
1: És akár mondjuk egy speciális oktatásban részesítsék, akár ott kint őket, hogyne, a kiválasztottakat.
0: Hogyne. Most ugye ezt a kamionsofőrökkel csináljuk, illetve a hegesztőkkel. Tehát most ez a két szakma, amire mi ráfókuszáltunk, mert azért ez már azért a bonyolultabb része. Tehát összetett is az egész folyamat, az egész háttérszervezés nagyon-nagyon odafigyelést igényel, és ebbe mi is, illetve bevont más szolgáltatók is részt vesznek annak érdekében, hogy tényleg olyan munkavállalót adjunk át, aki ezt a két munkakört maximálisan el tudja végezni, és nem lesz belőle csalódás. Tehát, hogy itt már nem akarjuk azt a kockázatot, hogy a távolból megmondjuk, hogy az a munkavállaló ezt tudja csinálni, vagy nem.
1: Izgalmas terület.
0: Igen.
1: Én abszolút. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, köszönöm ezt a rengeteg szépen információt. Önöknek pedig a figyelmet, álláspont, egy hét múlva újra itt a Spirit FM-en. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Soha nem látott előnyt mért a Tiszajavára a Medián. Hatályon kívül helyezték a Katzenbach gyilkosságban hozott elsőfokú ítéletet. 2050-re felszámolnák a szegénységet az egész Európai Unióban. Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható. Következnek a Spirit FM hírei 16 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Ha most vasárnap újraválasztás lenne, a teljes szavazókorú népesség 61%-a a Tisza pártra szavazna, miközben a Fidesz támogatók aránya 21%-ra zsugorodott. Derült ki a Medián április 27 és május 2-a között készített felméréséből, amelyet a HVG megrendelésére készített el a közvéleménykutató cég. Magyar Péter azt írta ezzel kapcsolatban: soha nem látott számok, soha nem látott felelősség. Május 9-én kezdődik a valódi szolgálat. Találkozzunk szombaton és lépjünk be közösen a rendszerváltás kapuján, írta. A felmérés szerint a teljes társadalom 65%-a, de még a megmaradt Fidesz szavazók 8-a is úgy gondolja, hogy Orbánnak bíróság előtt kellene számot adni a tetteiről, és csak 28% szerint nem lenne helyes a jogi eljárás megindítása. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az országgyűlés szombati alakulőülésén a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangzik, írta az MT Novák előtt szerdai közleménye alapján. A politikus ezt a himnusz lealacsonyításának nevezte. A kifogásról tájékoztatták az országgyűlés főigazgatóját is, de miután a kérdésben nem alakult ki konszenzus, az ügyben végül állítása szerint a köztársasági elnök hozhat döntést. Hatályon kívül helyezte a Katzenbach gyilkosságban hozott elsőfokú ítéletet, és új eljárás lefolytatását írta elő a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla. A táblabíróság indoklása szerint az első fokon eljáró fővárosi törvényszék súlyos eljárási hibát vétett, ami megakadályozta az ítélet érdemi felülvizsgálatát. Elmaradt például a bizonyítékok egymással összefüggő, teljes körű együttes értékelése. A törvényszék első fokon 2025 áprilisában életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte az ügy három vádlottját, a rapper Curtis testvérét Esz Lajost, valamint L. Istvánt és H. Lászlót, akik a vádirat szerint 2009. szeptemberében meggyilkolták Kaczenbach Imrét, az MTK egykori labdarúgóját. A táblabíróság fenntartotta a három vádlott letartóztatását. Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasolt szerdán a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében, és ez az első uniós stratégia, amelynek célja, hogy 2050-ig felszámolják a szegénységet az egész Európai Unióban. A szegénység felszámolását és a fogyatékkal élők jogainak előmozdítását célzó csomag javaslatot tesz a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére, írja az MTI. Nagyrészt fátyol felhős, napos idő várható. Majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként záporeső is kialakulhat. A déli, délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. Késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
10: Jó napot kívánok! A Gazdasági Magazin jelentkezik. Rónai Egon vagyok. Somodi Sajmos Eszter szerkeszti a mai adást, és arról beszélgetünk majd, hogy annak reményében, hogy lesz kormányváltás, most már tudjuk, hogy lesz, annak reményében, hogy lesz talán erről, ezt még nem tudjuk, de ígérik, és annak reményében stabilizálódik a magyar gazdaság. Egészen jó számokat kezdett el produkálni mondjuk a forint az euróhoz képest, meg egészen jónak látszik az a fajta befektetői mozgás is, ami Magyarország, a magyar gazdaság körül kezd kialakulni. Erről beszélgető Németh Dáviddal, a KNTH Bank vezető elemzőjével. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
10: Először is hagyj értsük meg, mert szerintem mi legtöbben, akik itt ebben a műsorban előfordulunk, vagy hallgatóként, vagy műsorkészítőként, nem vagyunk nagy befektetők. Bár lennénk, ugye? Bár az se lehet egy könnyű élet. Hadd értsük meg a nagy befektetők gondolkodásmodellt. Hogyha ránéznek egy országra, egy ország gazdaságára, vagy éppen a politikájára, mi alapján kezdenek el valami mellé odaállni, vagy valamivel kapcsolatban megvonni a bizalmat?
11: Ugye sokféle befektető van, és sokszor össze is mosódnak a különböző befektetői körök, mert ugye teljesen más típusú egy zöldbezős beruházó befektető, vagy valamilyen reálgazdasági befektető, és teljesen más, amikor egy pénzpiaci befektetőről beszélünk, már csak azért is, mert egy pénzpiaci mozgás sokkal hamarabb, gyorsabban le tud zajlani, belépnek a piacra, kilépnek a piacról, ezzel szemben egy reál eszközvásárlás, akár legyen egy termelő sor, vagy bármilyen szolgáltató szektorba való belépés, hogy ez egy hosszú távú elköteleződés, az nem egy olyan típus, hogy akkor ma úgy döntök, hogy belépek a piac, és holnap után meg kilépek, mert az nagyon nagy lenne az alternatív veszteség. Tehát itt, amikor a hirtelen jövő beruházási kedvről beszélünk, most még itt az első körben, az elsősorban az ilyen típusú pénzpiaci befektetők, ahova lehet sorolni a spekulánsabb típusú befektetőket, akik tényleg rövid távon gondolkodnak, néhány nap, egy-két hét, és vannak közép vagy hosszabb távú befektetők, például ilyenek egy nyugdíj alap, akik azért úgy próbálják a nyugdíj vagyont kezelni, hogy 5-10-15 éves futamidőn is jó hozamot tudjanak generálni. Ezek a típusú befektetők azok, akik megjelentek mindegyik más szempont miatt. Ugye rövid távon egyértelműen egy ilyen sztorit látnak Magyarországban, hogy van egy változás, teljesen új üzenetekkel, olyan olyan célokat fogalmaznak meg, amit alapvetően szeretni szokott a piac. Ugye ilyen, hogy a költségvetésnek a hiányát azt próbálják kordában tartani, az inflációt letörik, bevezetnek majd egy eurót, elindítanak olyan változásokat, amik majd a gazdasági növekedést tudják a jövőben serkenteni. Tehát csupa ilyen hangzatos szózat jelent meg a piacon, amit szívesen hallgatnak az ilyen rövid távú befektetők, és nyilván ebbe azt is belelátják, hogy ha ezek teljesülnek, akkor Magyarországot nem is fogják leminősíteni, hiszen az is ott lebegett az elmúlt időszakban már Magyarország feje fölött, hogy esetleg elveszíti a befektetésre ajánlott kategóriát. Most ez a fajta kockázat is így elkezdett kiárazódni a piacból, és ez a nagyon nagy optimizmus, meg hurrá hangulat, ez most elindított egy ilyen vásárlási kedvet, de azért ezekre a befektetőkre azt is tudni kell, hogy amilyen könnyen megjön a kedvük, azért gyorsan el is tud illanni, mert hogyha valami rosszul alakul, akkor pont ahogy említettem, ezeket a pozíciókat viszonylag hamarabb lehet zárni, hamarabb ki tudnak lépni a piacról, akkor ezt a döntést meg is fogják hozni, és keresnek a világban esetleg egy másik érdekesebb történetet, és akkor oda fognak befektetni.
10: Viszont ezért valami tehet egyfelől az ország maga is, hogy ne így legyen, másrészt pedig azért ez talán egy kicsikét öngerjesztő folyamat is, tehát az egyik elkezd hinni benne, a másik is elkezd érdeklődni. És valamelyest ez talán a magyar gazdaság stabilitását is elősegítheti pont abban az időszakban most, amikor hát azért ezzel vannak bajok.
11: Hát abszolút ez egy ilyen öngerjesztő folyamat tud lenni, pont hogy említettem, egy ilyen jó sztorit, egy jó történetet generáltak belőle, tehát hallottam olyan befektetői döntéseket így partnereken keresztül, hogy Amerikának egy kevésbé ismert alapbefektetői, akik nagyon nincsenek tisztában, hogy most Magyarországnak milyenek a konkrét számai, de ugye eljut oda is a sztori, hogy hát itt Magyarországon most valami történik, itt lehet egy hozam csökkenés, ebbe érdemes beleszállni, és akkor valamennyi pénzt allokálnak erre a piacra is, hogy nem akarnak róla lemaradni. Tehát valóban van egy ilyen csorda szellem ilyenkor, hogy akkor többen elkezdenek befektetni Magyarországba. Ugyanúgy a negatív csorda szellem is szokott néha lenni, elég 2022-re gondolni, amikor az energiakrízis ugye mélyen érintette az országot, akkor még mindenki el akart adni magyarországi eszközöket. Szóval ez a csorda szellem, ez mindkét irányban működik.
10: Mennyire? Valóban, igen.
11: Valóban, ugye az fontos, hogy az ország azért tehet azért, hogy ez ne egy átmeneti csorda szellem legyen, tehát ehhez kell utána, hogy a reálgazdasági mutatóink is a várakozások mentén elkezdjen javulni, hanem is ugyanolyan ütemben, mint ahogy a várakozások felépültek, de legalább valamilyen szinten lekövesse, és itt ugye költségvetési fronton tud a kormányzat rövid távon tenni, ezért nyilván mély struktúrális átalakításokhoz idő kell, tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy akkor fél év múlva már a teljes gazdaságnak a rendszerét is átalakították, de néhány döntés, ami elmozdíthatja abba az irányba, amit ígértek, azok elindulnak, akkor ezek mind tudják középtávon is támogatni ezt a pozitív szemléletet az országgal kapcsolatban.
10: Igazából miben érdemes mérnünk azt, hogy hogyan haladunk a következő időben a GDP változásában, ami végre megindult valamennyire itt az első negyed évben. Ugye ez még kormányváltás sem kellett, nem lett ez egy nagy szárnyalás, de valami legalább történt. Vagy mondjuk az infláció alakulásában, éppen mondjuk az euróár folyamában. Tehát hol láthatjuk mi az egyszerű kéttolóak azt, hogy jó felé haladunk?
11: Nyilván igen, ez egy helyzet pikantériája, hogy megtörtént a választás, és utána meg elkezdett néhány kedvezőbb gazdasági adat jönni, egy jobb GDP adat, egy ipari termelési adat felgyorsulás, tehát ezekhez nyilván nincs még semmi köze a választásnak, meg az új kormánynak, mert hogy ezek múltbeli adatok, és akkor még bőven a választás előtt voltunk. De amiket nyilván lehet nézni, hát a legkézzelfekvőbb az, hogy hogyan alakul Magyarországnak az Európai Uniós kapcsolata, az Európai Uniós forrásokkal mi történik, mert azért az egyik nagy hype, vagy hát ez a nagy öröm, amire kialakult az országgal szemben, az, hogy az Európai Uniós források, amik azért nagyságrendileg a GDP-nk 10%-át kiteszi, ami így beragadt a rendszerbe, hogy ezekhez hozzá jut az ország, és akkor ez már önmagában van egy gazdasági felpörgést, amennyiben ezt elkezdjük felhasználni. Úgyhogy ez egy nagyon jó nyomon követhető eleme lesz a gazdaságpolitikának, hiszen itt a határidők is nagyon rövidek, augusztus végéig ugye itt egy sokkal tisztább képet fogunk látni.
10: Igen, most derült ki, hogy nem kapunk haladékot, tehát augusztus 31-ig meg kell történnie, aminek meg kell.
11: Ez így van, hát ebből ugye nem csinálhat precedenst az Európai Unió, hogy akkor most valakivel kivételezünk, mindenkinek ugyanannyi idő állt rendelkezésére, hogy ezeket a forrásokat felhasználják. Hogyha most azt mondanák, hogy jó, akkor lehet később is, akkor mindenki gondolhatja, úgy akkor még van idő. Szóval mindenképpen ebben szigorúak, de azért én azt gondolom, hogy ilyen függőszámlákra rá lehet tenni bizonyos pénzeket, ilyen technikai megvalósítása lehet annak, hogy mégis egy picit késleltetve használjuk fel ezeket a forrásokat, de a feltételeknek az biztos, hogy 100%-ban meg kell felelni, különben nem fogják feloldani. Úgyhogy ez egy olyan, amit nagyon jól lehet monitorozni, a másik pedig a költségvetések. Ugye itt egyértelműen törvényi meghatározások vannak, hogy az adott évben be kell nyújtani a költségvetési tervet, ezt el kell fogadni a parlamentnek. Itt azért szigorú határidők is lesznek. Egyrészt a 26-os költségvetést is felül kell vizsgálniuk, a növekedési prognózisokat, a makropályát is, hogy ezekkel ki kell jönni az új kormányzatnak, és utána valamikor szeptember magasságában egy 2027-es költségvetési törvénytervezettel is meg kell jelenniük. Ugye ezekből már azért nagyon sok információt majd le lehet vonni, hogy mennyire transzparens a költségvetésnek a tervezése, valóban az eurózóna csatlakozás irányába mozdul el a fiskális politikánk, vagy nem. Úgyhogy ezek olyan momentumok, amik folyamatosan adnak információt a piacok számára is, hogy fenntartható ez a pozitív hangulat, vagy nem.
10: És akkor az utolsó kérdés, az általános és a legmegszokottabb egy pénzügyi elemző számára, hogy mi várható ebben az évben? Mennyire reális az, amit a gazdasági pályaként lehet tudni a Tisza gazdasági terveiről? Tehát, hogy egyszerre adott csökkent, és egyszerre bátorítja a kiáramlást például a legalacsonyabb nyugdíjak tekintetében?
11: Elég ambíciózus tervek, fogalmazzunk így, elég sok kockázattal. Ugye sajnos azért jelenleg is még ugyan most enyhülni látszik a hormozikon helyzet, éppen ma az olajára csökken, de hát láttunk már ilyet az elmúlt hetekben is, de azt látszódik már a világon, hogy van egy energiasok, meg egy költségsok, aminek már lesz valamekkora reálgazdasági áldozata, és ezt Magyarország is nyilván érezni fogja a saját bőrén. Tehát itt a növekedési prognózis rövid távon azért nem túl biztató, és hát ugyanakkor ott van az Európának a mindenféle saját nehézsége, Németország is viszonylag mondjuk úgy pessimista hangvételű, tehát a vállalatok azért óvatosan néznek a jövőbe, ez nem segíti az export piacainkon keresztül Magyarországot. Úgyhogy szerintem kihívások bőven vannak, és az alap TISZA program ugye az úgy készült, hogy önmagában egy költségvetés semleges, tehát nagyjából ugye, amit ők terveznek adócsökkentésben, vagy szociális juttatás emelésben, vagy egyéb sorokon kiadásnövelésben, azt ellentételezi például a növekvő gazdaságból jövő adóbevételek, a csökkenő kamatkörnyezetből következő megtakarítások, vagy akár a korrupciónak a csökkentésén keresztüli megtakarítások. De még akkor is arról beszélünk, hogy valahol a magyar költségvetés helyzet az közel 6%-os hiánnyal futhat jelenleg. Szóval innen el kéne jutnunk 3%-ra, úgyhogy kihívásokkal teli lesz, én azt gondolom, ez a következő időszak, hogy minden programígéret megvalósuljon, és ehhez jó adag szerencse is kell, hogy tényleg a globális konjunktúra az kedvezően alakuljon, és ebből Magyarország is megfelelően tudjon részesülni, és így a költségvetési bevételek azok növekedjenek, ebből tudjanak finanszírozni csomó programot. Úgyhogy szerintem nagyon nehéz időszak elé néz azért az új kormányzat.
10: Minden esetre úgy kezdte, hogy ambíciózus a terv, hát ambíciók nélkül meg minek? Úgyhogy hajrá! Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője. Köszönöm szépen!
11: Köszönöm szépen a lehetőséget!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a több-kevesebbet a gazdasági magazint, az idős gondozásról fogunk szót ejteni. Kéri Endre, az Ökonomusz vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: És hát ugye itt ön azt mondja egy anyagában, ami az Ökonomusz oldalán is megjelent, hogy ösztratégiai irányt lehet látni a magyar ellátórendszer megújítására, de akkor először is mutassuk meg azt, hogy a mai ellátórendszer hogyan működik és milyen állapotban van. Miért kell megújítani?
2: Igen, hát először kezdeném azzal, hogy a más országokat is sújtó demográfiai kihívás az, ami a társadalom általános előregedése. Ha megengedi szerkesztő úr, néhány számot mondanék, hogy jelenleg 9,5 millió a hazánk összlakossága, és ebből a lakosságból már most jelenleg is mintegy 20%-a szépkorúak, a 65 év felettiek, tehát a nyugdíjas korúak aránya, és hogyha a elmúlt években is jelenleg is tapasztalható demográfiai trendeket nem tudjuk megállítani, fékezni, illetve megfordítani, akkor várhatóan 2035-re a szépkorúak aránya elérheti a 24%-ot, 2045-re pedig már a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy a lakosság számunk, az ország összlakossága 9 millió alá csökkenhet, és a szépkorúak, 65 év felettiek aránya pedig meghaladhatja a 2,4 milliót. Ez egy óriási nyomást helyez az ellátó rendszerre, és mindenképpen szükséges lenne kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a szociális ellátó rendszeren belül ez az úgynevezett szakosított ellátás, ami az idősek intézményi ellátását is jelenti, ennek a finanszírozása, az áttekintése, illetve a reformja mindenképpen szükséges lenne.
1: Ugye itt nagyon komoly nehézségek vannak, nem tudom, hogy finanszírozási, vagy egyszerűen csak strukturális, tehát például egy épület sincsen, de minden esetre az idős otthonok tekintetében már most is óriási a hiány, legalábbis az állam által fenntartottaknál, de úgy hírlik, hogy most már a magánintézményeknél is nagyon komoly várólisták vannak.
2: Igen, gyakorlatilag a jelenlegi diagnózist úgy állíthatjuk föl, hogy több lábon áll ez az intézményi ellátóhálózat. Itt egyébként önkormányzati, egyházi, non-profit, úgynevezett nem állami és nem állami egyéb és állami, tehát központi kormányzati fenntartású intézményekről beszélhetünk. Itt kiemelném azt, hogy ennek a megoszlása jelenleg 690 úgynevezett engedélyes idős otthon szakosított intézmény működik Magyarországon. Ebből önkormányzati fenntartású mintegy 250, egyházi fenntartású 209, tehát ez 36%, és a többi fenntartás az pedig non-profit, illetve gazdasági társaság, vagy egyéb alapítványi fenntartású. Itt egyébként kiemelném azt, hogy az önkormányzati szerepben borzalmasan fontos, ugyanis a szociális törvény nem ró jogszabályi kötelezettséget az önkormányzatokra szakosított idős otthoni ellátás tekintetében, ezt önkéntes vállalás alapján teszik meg, ezért is kiemelkedő az ő szerepük. Amit a finanszírozást illeti, a normatív ellátás az, ami ezekben az esetekben úgy tagozódik, illetve úgy olyan mértékben finanszírozzák az idősellátást az állami normatívából, hogy az állami, illetve az egyházi intézmények megkapják a normatíva 100%-át, illetve annyival egészíteném ki, hogy az egyházi intézmények ezen felül is kapnak egy 68%-os kiegészítő normatíva finanszírozás, mert nekik egyéb feladatokat is finanszírozniuk kell, és a non-profit intézmények azok ugyancsak megkapják ezt a 100%-os finanszírozást, viszont a gazdasági társaságok mindösszesen a 30%-át kapják ennek a finanszírozásnak, ezért itt jelentős az a rés, amelyet a térítési díjakból és egyéb forrásokból kell az intézményeknek finanszírozniuk.
1: Ön említett az elején egy nagyon durván nagy számot, hogy hány nyugdíjas szépkorú, ahogy ön fogalmazott nagyon helyesen, lesz mondjuk 2045-re. Arra van még közel 20 évünk.
2: Több mint 2,4 millió a jelenlegi beszélések szerint.
1: Igen. Igen, tehát arra van még közel 20 évünk, de nyilvánvalóan, ha ezt most nem kezdjük el ezt a folyamatot építeni, akkor 20 év múlva, és mondjuk 15 és 10 év múlva, ahogy növekszik a számuk, egyre nehezebb lesz utolérni magunkat, miközben most is hátrányban vagyunk. Milyen módon kellene belenyúlni ma ebbe a rendszerbe, hogy ez kezelhetőbb legyen és épüljön valahogyan?
2: Egyrészt szükséges lenne a finanszírozási oldalnak a felülvizsgálatára, illetve a struktúra átalakítására. Úgy látom, illetve úgy látjuk, hogy a normatíva önmagában nem elegendő a jelenlegi finanszírozásra, tehát a rendszer alulfinanszírozott, és mindenképpen szükséges lenne egyfajta szektorsemleges finanszírozásra is abban a tekintetben, hogy ne a fenntartó típusa, tehát az, hogy állami, egyházi, önkormányzati vagy esetleg gazdasági társaság, hanem maga a működési forma szektorsemlegesen finanszírozható legyen. Tehát magyarul arra utalok, hogy például a gazdasági társaságok esetében mindenképpen ugyanazt a normatívát lenne szükséges folyósítani, mint amelyet a többi szereplő megkap, ez az egyik. A másik pedig az, hogy mindenképpen szükséges lenne az is, hogy olyan lábakat alakítsunk ki, olyan finanszírozási lábakat, egyfajta öngondoskodáson alapuló finanszírozási lábat is, például egy egyéni idősgondozási célú megtakarítási formára is javaslatot tettünk, amely a egyén öngondoskodásával az időskori ellátást finanszírozná, illetőleg egyfajta intergenerációs részt is javasolnánk ebbe beletenni, tehát magyarul, hogyha valaki a magánnyugdíjpénztári megtakarítások analógiájára egy idős gondozási számlát nyitna egy 10 éves felhasználási moratórium tilalommal, akkor ez akár örökölhető lenne, saját hozzátartozó részére is fel lehetne használni, és ez biztosíthatná a rendszer második pillérét. A harmadik pillér lenne az, hogy a állami kedvezményes kamattámogatott hitelekkel, akár a Magyar Fejlesztési Bank, akár az Exim Bank, mint központi szereplők részvételével egy kedvezményes olyan hitelkonstrukció kidolgozása, amely ösztönözné arra a befektetőket, hogy idős otthon kapacitást fejlesztenek, hiszen erre óriási szükség van. Becslések szerint a jelenlegi számok és igények mellett 12-15 ezer férőhelyet kellene fejleszteni, és kellene bővíteni ahhoz, hogy ezt a nyomást, ami a rendszeren van, ezt valamilyen szinten enyhíteni lehessen, illetve azokat az igényeket, amelyek tekintetben felmerülnek, ezeket ki lehessen elégíteni.
1: És hát ugye egy nagyon fontos része, de hát az ön javaslataiból következik is ez, hogy ne legyen kiváltság, hogy valaki időskorára egy olyan otthonba tud kerülni, ahol ellátást kap, ahol orvosi, gyógyászati ellátás is van, és gondoskodnak az utolsó éveiről, hogy az biztonságosan és békében teljen. Szerintem ennek nagyon fontos része ez, függetlenül akár attól, hogy valakinek a családja megvan-e még, vagy van-e egyáltalán.
2: Így van, és fontos lenne az is, ami a nemzetközi példákból adódik, hogy Magyarországon az otthoni gondozás, az otthoni ápolás, bár létezik a házi segítségnyújtás intézménye, de nyilván ez nem váltja ki, és nem azonos mondjuk egy szakosított intézményi ellátással, viszont ezt az otthoni ápolási lábat is mindenképpen erősíteni kellene. Erre nemzetközi példák vannak, például Szlovákiában és Csehországban az ellátottak 80%-ának az igényét ilyen módon elégítik ki, tehát otthoni ápolással, illetve van egy másik fontos tényező, amit érdemes lenne megfontolni, a német kötelező ápolási járadék vagy járulék, amelyet a mindenkori munkabérből von le a munkáltató. Ez egy 3,4%-os mértékű levonás gyerekesek, tehát gyermeket nevelők esetében, gyermektelnek esetében 4%. Természetesen ennek talán ennek van a legnagyobb szociálpolitikai kockázata, de az ápolási díjnak ezt a fajta társadalombiztosítási szocializálását mindenféleképpen érdemes lenne a tekintetben is megfontolni, és fontos az, hogy nem szabad az egyik lábat sem, tehát az egyik pillért sem a másik rovására erősíteni, tehát mint az intézményi lábat, a szakosított ellátás, mint pedig az otthoni ápolás, gondozás erősítése egyidejűleg szükséges lenne, amellett, hogy ezek kiegészíthessék egymást, és még ami még ezen kívül rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozóknak az ágazatban dolgozóknak a nemzetgazdasági átlagban az egyik legalacsonyabb, hanem a legalacsonyabb a bruttó átlagkeresete. Az ő életpályájuk kidolgozása az ő számukra egy saját hivatásrendi törvény megalkotása, ami egy transzparens, látható, előrelátható előmeneteli rendszert biztosít, és egy olyan bérfelzárkóztatási pályára teszi rá az ágazatot, amely az ő bérüket, amely jelenleg az 550.000-560.000 forintot alig meghaladó mértékű, azt legalább az egészségügyi ágazati bér színvonalra húzná fel, hiszen nem várható az, hogy azok a fiatalok, akik ezen a pályán szeretnének elhelyezkedni, különösen a középfokú végzettségűek, akik mondjuk a jelenlegi oktatási struktúrában érettségi nélkül 5 évig, érettségivel még 2 évig tanulják ezt a szakmát különböző specializált területeken, hogy a pályán tudjuk őket tartani, hiszen nem vonzó egyáltalán ez a pálya, bár egyébként ami örvendetes tendencia, hogy a felsőoktatási képzésben, a szociális képzésben évről évre túljelentkezés tapasztalatú. Tehát mindezeket a kulcspontokat kellene olyan szinergiába hozni, hogy az ágazat e tekintetben elindulhasson egy fejlődési pályán.
1: Talán valaki ezzel jutnak a szavai. Kéri Endre vezető kutató az Ökonomusztól beszélt a fenntartható idős gondozás feltételeiről. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál. A 8. kerületben a Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. Csatornajavítás miatt számítsanak útszűkületre a Váci úton kifelé a Frangepán utca előtt, a 11. kerületben a Jégvirág utcát pedig lezárták a Hérics utcánál. Lezárták mától a 18. kerületben a Vlasis Gyula utcát a Baros utcánál gázvezetékjavítás miatt. A Baros utcában a forgalom egy sávon váltakozva halad. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. A 7. kerületben a Veselényi utcában a Rumbaksebestyén utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert beszakadt az útpálya. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Készült egy kutatás, és ennek az információival folytatjuk a több-kevesebb műsorát itt a Spirit FM-en. A Corvinus Egyetem bevonásával készítették el azt a nemzetközi anyagot, amely arról szólt, hogy az anyák és apák közötti szabadságmegosztás hogyan alakul, és hogyan látják ezt kedvezőnek a Közép-Európában élők. Szalma Ivett, a Corvinus szociológusa a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: A magyar részről ön jegyzi ezt a dokumentumot, amely egy cseh-magyar kutatás és magyar, lengyel és szlovák adatokat vizsgált, ugye?
4: Igen, igen.
1: Mi volt a kiindulási alap? Mit lehet tudni arról, hogy igazából önöket, kutatókat mi érdekelte, mi izgatta ebben?
4: Igazából ez Hanna Triskova ötlete volt, aki egy cseh PhD hallgató, és ő volt kíváncsi arra, hogy hogyan oszlanak meg, hogyan változnak időben a szülői szabadsággal kapcsolatos kérdések, hogy mit gondolnak az emberek, mennyire kellene az apáknak részt vennie, és hogy egyáltalán milyen hosszú legyen a szülői szabadság, amit az emberek a kisgyermekük töltenek.
1: Ugye az a otthon hagyományos, és az a társadalom többsége által természetesnek tekintett, hogyha valami van, legyen betegség, vagy egy iskolai szünet, akkor az anya marad otthon a gyerekkel, apa meg megy a dolgára. És hát ezeknek az arányai, illetve az elfogadottsága a különböző társadalmakban volt a kérdés ebben a kutatásban, ha jól fordítom le.
4: Igen, igen. Ugye ebben nagyon-nagyon különböznek a társadalmak Európán belül. Ugye a skandináv országokban már jóval korábban kialakult az, hogy az apák aktívan részt vesznek a kisgyermek gondozásában. Például már 1993-ban bevezették Norvégiában az apa kvótát, ami azt jelenti, hogy a szülői szabadság egy részét csak az apa használhatja föl. Ehhez képest itt a posztszocialista régióban ez kevésbé bevett gyakorlat, és ráadásul az utóbbi évtizedekben nagyon különböző modellt jártak be az országok. Például Szlovéniában már a 2000-es évek elején bevezették, hogy ha 60 napot nem használ föl az apa a szülői szabadságból, akkor azt elveszíti a család. Ezzel szemben például Magyarországon ez nem került bevezetésre. Úgyhogy ezért is érdekes, hogy ebben a négy sok tekintetben hasonló országban hogyan alakult az elmúlt évtizedekben az erről való attitűd.
1: Itt igazából, amikor a gyermekkel kapcsolatos szülői szabadságról beszélünk, akkor a születés utáni első évekről beszélünk, vagy alapvetően a kiskorú gyermekről mindvégig?
4: A mi kutatásunkban konkrétan a szülői szabadságról volt szó, tehát a gyerd és a gyers kérdéséről, ahogy így a magyar hallgatóknak talán ismerősebb, de itt azért hangsúlyoznám, hogy ez nem szükségszerűen csak az icipici, tehát 3 év alatti kort jelenti, ez is egy ilyen társadalmi beidegződés, hogy mi ezt tekintjük, hogy 3 év alatt, mert hogy nálunk vezették be, mi voltunk az egyik első ország, ahol ennyire hosszú szabadság elérhető a szülőknek, de például Svédországban ez a szülői szabadság sokkal rugalmasabb rendszert jelent, ugyanis rugalmasan vehetik ki a szülők, nem muszáj egybe kivenni ezt a bizonyos időszakot, hanem a gyerek 8 éves koráig esetleg több szakaszban is felhasználhatják, úgyhogy például ez az egyik javaslatunk, hogy érdemes lenne rugalmasabbá tenni, és hosszabb időszak alatt elérhetővé tenni.
1: Ugye, amikor az első gyesre ment apuka híre bejárta az országot, akkor egyrészt mindenki azt mondta, hogy jé, hát ebben teljesen általános volt a társadalom, és aztán két felé oszlott. Az egyik része azt mondta, hogy ez egy agyrém, mert anyának van helye a gyerek mellett, és micsoda karrierista nő az ilyen. A másik meg azt mondta, hogy nagyon helyes, mert az apának pont annyi dolga van a gyerekkel, és a családnak így jobb a megoldás, akkor miért is ne? Ez mennyit változott a kutatásuk szerint?
4: Ez nagyon változott időben, tehát minket is meglepett, hogy 2002 2012 és 2022 között milyen nagy arányban gondolják úgy az emberek, hogy egy sokkal inkább egalitáriánus felelősségvállalásra van szükség, hogy igenis az apáknak is ki kell venni a részüket a gyermek gondozásából.
1: Az, hogy egy mekkora időtartamot gondolnak a szülők maguknak megfelelő szabadságként, azt hogyan tudtuk mondjuk egy ilyen 3 éves periódusban felosztani?
4: Mi önkényesen, tehát szubjektíven felosztottuk, de nyilván csináltunk több ilyen ellenőrzést, és úgy osztottuk föl, hogyha egy évnél rövidebb időt gondolnak, azt rövidnek tekintettük, 1 és 2 év között közepesnek, és 2 évnél több szülői szabadságot pedig hosszúnak gondoltuk. És egyébként ez egy régió specifikus, tehát hogy 3 évig otthon vannak a gyerekkel a szülők, ez kifejezetten Szlovákiába, Csehországba, Magyarországra jellemző, Lengyelországban sem jellemző ez a mintázat, mert ugye ez nagyban függ attól, hogy milyen a családpolitikai rendszer, és legtöbbször erre nincs lehetőség. És egyre kevésbé értenek az emberek azzal egyet, hogy hosszú ideig maradjanak otthon a kisgyerekkel. Nyilván azért, mert egy ilyen felgyorsultabb a világ, tehát hogy meg főleg, hogyha gender, tehát nemileg nem egyenlően osztják föl, akkor ez rengeteg idő, amit kimaradnak a munkaerő piacról, elsősorban az anyák, és ugye a mai technikai fejlődés azzal a következménnyel jár, hogy nagyon-nagyon amortizálódik ez a fajta tudás.
1: Hát hogy kimaradt 3 évre, és gyakorlatilag elment mellette a világ. Egy másik munkahelyre megy, miközben ugyanott az asztala. Viszont azt mennyire támogatja ma a magyar munkaerőpiac, lehet, hogy ez ennek a kutatásnak nem is része, és akkor túlterjeszkedem a dolgon, vagy mennyire támogatja általában a társadalom, hogy hol így, hol úgy. Tehát hogy első évet legyen otthon anyuka, mert mégiscsak a gyereknek inkább rá van szüksége. A második évet apa és akár a harmadik évet osszák meg egymás között, hogy mindenkinek jusson is, maradjon is. Tehát, hogy karrier is maradjon, meg a gyerek mellett is legyen valaki, aki a folyamatos gondoskodást jelenti számára.
4: Igen, ezt nem vizsgáltuk, de szerintem ez nagyon-nagyon fontos kérdés, a rugalmasság kérdése. És azokban az országokban, ahol létezik, illetve régebb óta létezik egy ilyen flexibilis szülői szabadság igénybevétel lehetősége, ott igen, általában megfigyelhető, hogy az első időszakot az anyák töltik otthon a gyerekkel, és a következő hónapokat pedig az apák.
1: Hát logikus, persze.
4: Igen.
1: Hogy már a gyerek fejlődése miatt is nyilvánvalóan logikus, meg hát etetni kell azt a gyereket, azt mégsem mi vagyunk arra férfiak a legjobbak. Viszont még egy utolsó kérdést engedjen meg ezzel kapcsolatban, visszakanyarodva arra, hogy mi a fizetett szülői szabadság hossza, hogy mennyit szeretnének. Mi magyarok ebben kirívóak vagyunk a többihez képest, tehát tovább maradnánk szabadságon, vagy éppen hogy nem?
4: Mi egy közepes, tehát a visegrádi országokon belül középen helyezkedünk el. Például a szlovákok hosszabb időt szeretnének otthon maradni, mint mi. Viszont időben nagyon változik, tehát egy ilyen 3 éves időszakot a válaszadók 46%-a tartotta előnyösnek 2012-ben, és ez lecsökkent majdnem a felére, tehát 25% gondolja, hogy ez a 3 éves időszak, ami ideális, és sokan, a válaszadók körülbelül fele pedig úgy látja, hogy egy éves vagy annál kevesebb időszak elegendő lenne.
1: És irány a munkaerőpiac. Igen, hát itt egy másik kutatásban nyilván érdemes lenne azokat a félelmeket is megtudni, amelyek visszahajtják a gyerek mellől a munkahelyre a szülőket. Már ha egyáltalán itt a félelem játszik szerepet, ez is kérdés lehet nyilván. Szalma Ivett, köszönöm szépen. A Corvinus szociológusa számolt be arról, hogy gondolkodunk a szülői szabadságról, gyesről, gyedről, mi és a közép-európai országok. Köszönöm szépen.
4: Szívesen, viszont hallásra.

0: Hidd el, vágom tesó azt, ami túl benned. De létezik második esély, új kezdet. Az ár az élet, amit régen kifizettek. Egy hősi halál eredményez, happy end.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kedves hallgatók, előtt sem titok, hát az időjárás jelentés rendszeresen aszályról számol be. A meteorológusok elmondják, hogy 6 hete nem esett eső az ország bizonyos részein. Alig egy kicsi folt van ma Magyarországon, amelyet nem sújt a nagyon súlyos aszály. És hát nyilván ez alapvetően az agráriumot sújtja első körben a leginkább. Éppen ezért Petőházi Tamás, az a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökéhez fordulunk, hogy megtudjuk, hogy mekkora a baj. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Köszönjük szépen a nevükben is. Az a hír, hogy több napra forgót vetnek a gazdák, mint kukoricát, ez rossz jel?
2: Nem, ez a gyakorlatilag a klímaváltozás, ami elérte Magyarországot, ez ennek a következménye. Ugye ez nem csak Magyarországon, az egész északi féltekén érezhetünk egy felmelegedést, egy klímaváltozást. Ennek következtében az őszi kalászosok területe növekszik Magyarországon, és ugye a kapás növények közül pedig a kukorica visszahúzódik, és helyette a napraforgó termesztése kezd kicsit előbe térni. Ez azt jelenti, hogy a kukorica termesztési lehetősége egy fölfelé tolódnak, gyakorlatilag Lengyelország veszi azt át azt a szerepet, amit egy 20-30 évig Magyarországon volt ugye a kukorica termesztés övezete, ezt most Lengyelországra tevődik föl, és nálunk pedig ebben az évben először, egyébként 2026-ban a napraforgó vetés területe megelőzi a kukoricáit.
1: Jönnek a narancsligetek, ha így folytatjuk? Magyarán nem elviccelve a dolgot, szotyizni fogunk, és nem főtt kukoricát eszünk, és lesz-e kenyerünk?
2: Ugye ez nagyon összetett kérdés. Ugye erre, hogyha így nézzük, akkor gyakorlatilag, hogyha Bulgáriát megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 20 évben Bulgária szántóföldi növénytermesztésével, akkor valószínűleg ez fog hozzánk is egy 10-20 év alatt begyűrűzni. Egyértelműen azt lehet látni, hogy abba mondjuk 20 évvel ezelőtt Bulgáriába is fele-fele arányban volt napraforgó és kukorica, vagy egy területen voltak. Most pedig 15%-nál nem nagyobb területen van kukorica Bulgáriában, a többi területen napraforgó van. Ez várható nálunk is, hogy szépen teljes nyer a kukorica, de ugye a Dunántúli részeken lesz olyan hely, ahol tovább ki fog tartani, az Alföldön pedig egy gyorsabb átállással lesz az őszi kalászosok télnyerése, és a napraforgónak a termesztése.
1: Idén milyen lesz a termés? Olyan rémisztő a helyzet, mint hogy az időjárás jelentésekből következik?
2: Hát nem, mi szántóföldi növényt termesztünk, csak bízunk abba, hogy a hétre és a jövő hétre ígért csapadékok megjönnek, nem pedig nem futózáporok lesznek, hanem szép lassú áztató esők, és bízunk benne, hogy még nem lesz későn, és egy közepes termést még remélünk, de egyértelműen az elmúlt időszak csapadék hiánya már azért rávetíti a termés eredményekre a képeket. Gyakorlatilag már szenvednek a növények, és ugye még a kapás növények zöme ki sincs kelve, még ott pedig most kellene, hogy kicsit a fejlődési erély meglegyen. Úgyhogy nem nagyon jó kilátásokkal állunk most, az a helyzet.
1: Hát áztató esőt nem, de záporokat, zivatarokat azért ígér a meteorológia, országos esőt sajnos nem, de majd meglátjuk, hát ha tévednek, és kivételesen ennek tudnánk örülni. Petőházi Tamás, köszönöm szépen, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke adott tájékoztatást a terméskilátásokról, meg az éghajlatváltozás által okozott termelési fordulatokról. Köszönöm önnek.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm önöknek a figyelmet. Ez volt ma a Több-Kevesebb a gazdasági magazin a Spirit FM műsorán. A szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is búcsúzom. Rónai Egont hallották. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel tárgyal. Megszüntette Szabó Bence gyanúsított jogállását a legfőbb ügyészség. Amerika és Irán mostanra jutott a legközelebb egy béke megállapodáshoz. Nagyrészt fátyol felhős, napos idő várható. Következnek a Spirit FM hírei 17 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. Csütörtökön 10 órakor Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök a miniszterelnöki rezidencián fogadja Magyar Pétert. Vette észre az erről szóló hírt az olasz miniszterelnöki hivatal honlapján a 24.hu. Ezt később Magyar Péter is megerősítette a Facebookon. A hétvégén hivatalba lépő magyar miniszterelnök kedden Olaszországba utazott, hogy részt vegyen a Riviera Filmfesztiválon, ahol bemutatták a Tavaszi szél, az Ébredés című róla szóló dokumentumfilmet is. Megszüntette Szabó Bence gyanúsítotti jogállását a legfőbb ügyészség, derült ki a volt százados Instagram posztjából. Szabó Bence azt írja, a legfőbb ügyészség azzal indokolta a gyanúsítotti jogállás megszüntetését a hivatali visszaélés miatt indult ügyben, mert a gyanúsítás idő előtti volt, és valószínűsíthető volt, hogy a gyanúsított célzata nem irányult jogtalan előnyszerzésére. Szabó Bence azt is írta a posztban, hogy az eszközeinek ellenőrzése továbbra is tart. Laco Adrián, a horvát lawyer, ügyvédi iroda ügyvédje a Telexnek azt mondta, a nyomozás továbbra is folyamatban van, annak megszüntetéséről azonban nem a legfőbb ügyészség, hanem a fővárosi nyomozó főügyészség dönt. A mai napon találkoztunk Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel, megkezdtük az átadás-átvétel előkészítését, jelentette be Vitézi Dávid, leendő közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi a felkérésről korábban azt írta, továbbra is szakember szeretnék maradni. Olyan, akinek a politika nem cél, hanem eszköz. Hiszek abban, hogy az a helyes, ha nem csak beszélünk arról, hogy mit kéne máshogy csinálni, hanem hogyha lehetőség adódik, meg is mutatjuk azt. Mégsem készítenek filmet Rákai Filipék a mohácsi csatáról. A választás után 4 nappal a Nemzeti Filmintézet visszavonta a gyártás előkészítésére beadott pályázatot, írja a Telex, amely felidézi, hogy tavaly nyáron 5 millió forintot ítéltek oda a Mohács 1526 címen készülő filmnek. Külföldi sajtóinformációk szerint az USA és Irán mostanra jutott talán a legközelebb egy béke megállapodáshoz, miután megfogalmaztak egy egyoldalas szándéknyilatkozatot, amelynek célja a háború befejezése és a részletesebb nukleáris tárgyalások kereteinek lefektetése. Az egyezségnek még több kulcsfontosságú pontja továbbra is vitatárgya, amire az USA a következő két napban vár választ Teherántól. Az alku többek között kitér arra, hogy Irán vállalja az urándúsítás felfüggesztését, az Egyesült Államok pedig beleegyezik a szankciók feloldásába és a befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadításába. A világgazdaság számára az lehet a tárgyalás legfontosabb eredménye, hogy a felek vállalják, nem akadályozzák a hajózás szabadságát a Hormuzi szorosban, amit egy 30 napos időszakban lépcsőzetesen oldanának fel, írja a HVG. Nagyrészt fátyol felhős, napos idő várható. Majd délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, amelyekből főként késő délutántól helyenként záporeső is kialakulhat. A déli délnyugati szél sok felé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. Késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ez itt a Kultúra, jó napot kívánok, a Spirit FM kulturális műsora, tudják, minden hétköznap ugyanebben az időpontban. A mai műsor Cserdi Zsolt szerkeszti, én Rónai Egon vagyok, és egy krimivel indítunk, méghozzá a Belvárosi Színházban bemutatott Éjféltárt című Agatha Christie-vel, amit Simon Kornél rendezett, aki itt van a vonalban. Szervusz, Kornél!
4: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Éjféltájt történnek a dolgok ebben a darabban, de hát egyébként napközben is, mert nagy a jövésben is, különböző nők próbálnak behálózni, vagy éppen menekülni különböző férfiaktól, és nem tudjuk, hogy ki a gyilkos. Legalábbis én, aki láttam már ezt a darabot, az utolsó pillanatig nem tudtam. Ez téged dicsér?
4: Ez, hát én remélem, akarok magamnak hízelegni azzal, hogy talán engem is, de mindent összevetve azért ez egy szerintem elég jól megírt darab eredetek, és elég jól lefordított, ami Zöldi Gergely kezemunkát, a Gergő kezemunkáját dicséri. Nem csak a fordítás, hanem a szerkesztés, a dramatizálás is, úgyhogy szerintem ez. És hát a színészek munkáját is, akik mondhatom, hogy a hozzáadott, igen, jelentős hozzáadott értékkel járultak hozzá az előadás.
1: Egy kicsikét olyan ez a darab, mint általában az Agatha Christie, ugye olyan, mint egy kicsit össze lennének zárva, itt nem teljesen vannak, de azért itt is. Összegyűlnek egy nagy térben, ugye itt ebben az esetben a nappaliban, vagy a szalomban, az épület kellős közepén, és akkor igen, ott ülünk mi velük szemben, és találgatunk, hogy és valójában itt ki mit akar, és mit akar a másiktól.
4: Igen, igen, és szerintem ez a csodálatos, hogy szóval ezt Agatha Christie ugye 44-re írta, azt hiszem, igen. Tehát közben ráadásul dúl odakint a világháború, amiből gyakorlatilag mi semmit nem érzékelünk, de hogy Agatha Christie a modern kori pszichológia előtt már erősen pszichológizáló darabokat írt, és egészen jó jellemrajzokat és esettanulmányokat tett a színpadra, és hát itt is ez van, ez a fajta pszichológiai realizmus és elemezgetés, hogy ki mit akarhat a másiktól, és mik azok a ki nem beszélt, meg nem oldott konfliktusok, amik végül is olyasfajta végzetté alakulnak, szereplőknek a közös végzetévé, vagy ilyen vonattá, amire fölülve ők vártatnak a tragikus végkifejlet felé.
1: Itt mindig van egy ilyen Agatha Christie jellemző kiégett figura, akinek már minden mindegy az életben, mindenkin csak röhög és semmit nem vesz komolyan, aztán mégis kiderül, hogy ő az egyetlen jó megfigyelő, vagy talán ő az igazi megfigyelője a darabnak. Ő ezt itt Debreceni Csaba játsza remekül egyébként, de volt nekem egy nagy örömöm, még ezt, és ezt most el is mondom, Egri Márta.
4: Aha, igen, igen. Nekem is nagy örömöm volt dolgozni is vele, és az alakítását is nézni. Szerintem ez nagyon, nagyon kivételes volt, meg is ölelgettük egymást a premierkor, hogy milyen jól dolgoztunk együtt. Igen, a Márti nagyon bámulatra méltó, bámulatra és tiszteletre méltó munkakedvvel, szorgalommal, alázattal, eleganciával formája meg Lady
1: Igen, az izgalmas benne, hogy nem eljátsza, hogy ő egy elegáns úriasszony, hanem hogy ő az.
4: Ő az, így van.
1: Tehát bejön a színpadra, és teljesen önazonosan ott áll előttünk, és az.
4: Igen, és ő az. És egyébként azt el kell mondjam, hogy kis kulisszatitok, hogy majdnem rossz irányba indultunk el, mert az első két hét próbálkozása vagy útkeresése után én azt gondoltam, hogy érdemes lenne elindulni egy ilyen kicsit neurotikusabb irányba, hogy ő tulajdonképpen annyira egyedül van, hogy őt annyira idegesítik a család dolgai, ugye most ezt így nem akarom elszpoilerezni, hogy mi az, ami őt rettenetesen felháborítja, hogy ő már gyakorlatilag kezdettől fogva tűkön ül, és hát gyakorlatilag ki vannak az idegei, és hogy így reagál, és így beszél mindenkivel. És egyébként a Márti azt is nagyon szépen megcsinálta, aztán közösen arra jutottunk, igazából az ő javaslatára, hogy próbáljunk meg mégis egy picit, ez mégis csak az angol felső osztályról beszélünk, némi eleganciát visszacsempészni a dologba, és azt kell mondjam, hogy nagyon jót tett neki.
1: Igen, és az egész darabnak miközben van benne két temperamentumos, különböző módon működő fiatal nő, akiknek megvan a maguk dolga ebben a darabban, tehát nem csak megjelennek, hanem nagyon is irányítják. És vannak különböző karakterek, ezt megint baromi jól csinálja Agatha Christie, hogy annyira a különböző karakterek összessége ad ki egy történetet, hogy neked meg kell találnod ezekhez a figurákat.
4: Igen, hát ez egy közös, gyakorlatilag egy közös munka, mármint hogy a kedves színész kollégákkal közös munka. Értelemszerűen én a felkészülés és a darab változása, ugye Gergő többször átírta, és aztán össze is olvastuk többször, hogy ezek során nekem is kialakult egy kép a fejembe a különböző figuráktól, de én az a fajta rendező vagyok, akinek a színész az első, és borzasztó kíváncsi vagyok arra, hogy a kedves kolléga mit gondol.
1: Ez ilyen színész dolog?
4: Hát igen, szerintem igen. Ugye én színészből lett rendező vagyok, és nem tudok, tehát minden szentnek, bár szentnek korán sem vagyok nevezhető, de hogy maga felé hajlik a keze. Én nekem a színházban a színész a legeslegfontosabb, és engem az ő munkájuk tesz a legkíváncsibbá. És ez így is marad most már mindig.
1: Amikor vége a darabnak, az egy érdekes pillanat, mert hogy egy ilyen ráébredés, hogy jé, tényleg, hát tök logikus, hát persze, hogy ő a gyilkos, hát igazán nem nagyon lehetne más, de hát ebben ez a zseniális mindig, és ezekért érdemes Agatha Christie-t olvasni, és hát ezek szerint látni színházban is, mert hogy tényleg teljesen homályban tudja tartani a nézőket. Az, hogy mi ezt nem vesszük észre, az rendezői szemmel, hogy ne vegyük észre, az rendezői szemmel aggyal, az hogyan alakul ki? Hogyan érzel rá, hogy hol nem árultok el valamit, vagy mi lesz sok, és mi kevés ahhoz, hogy izgalmas legyen?
4: Igazából, és azt most egy csúnya dolgot fogok mondani, de itt a félrevezetés a lényeg. Vannak, ugye ez egy útvesztő, a minden ilyen nyomozás, és aztán a végén ezt is csak kitisztul a kép, és megtaláljuk a kijáratot, de hogy minél több olyan mellékutat, vagy olyan mellékszálat, vagy olyan áll gyanúságot kell felépíteni különböző színpadi jelekkel és gesztusokkal és a színészi játék megfelelő alakításával, hogy a néző gondolkodása lehetőleg csoportosan elinduljon bizonyos irányokba. Úgyhogy nem is az, hogy mit nem, hanem hogy mit kell még beletenni ahhoz, hogy ezek a mellékutak, vagy ezek a zsákutcák, amik aztán még nem vezetnek sehova, ezek kibomoljanak a néző fejébe, és találjon egy-egy ilyen kapaszkodót, hogy aha, neki most volt egy nézése erre a pénz dologra, akkor egészen biztosan ő lesz a tettes, vagy valami köze van hozzá.
1: Még egy dolgot megjegyzek, csak azért, mert nem szoktuk, és szerintem Papjanónak jár, hogy mint a szakma egyik legjobbjának most megemlítsük végre valahára, hogy ezek a jelmezek, ezek önmagukért beszélnek. Tehát, hogyha nem raksz bele embert, csak felrakod egy bábura, akkor is nagyjából tudom, hogy ez egy kicsoda. És ez igen, egy óriási, ez nagyon jó.
4: És nagyon köszönöm, Egon, hogy ezt megtetted, és tökre örülök, hogy ezt így látod, mert én magam is így látom. A Janóval, én most már sokadik produkciót csináljuk együtt, a sokadik Agatha Christie-t csináljuk együtt, nem csak Agatha Christie-t, de Agatha Christie-ből is a sokadikat. És ugye mi, hát ides tovább talán 30 vagy 27 éve ismerjük egymást még Szegedről, és egyszer megfogadtuk, hogy együtt fogunk dolgozni, és azóta mindig, mert az kivételes ízlésű, kivételes munkabírású, és a színházat kivételesen szerető embernek, jelmeztervezőnek gondolom.
1: Április 18-án volt a bemutató, nagyon megy? Tehát évekre beleztek táblázva?
4: Évekre úgy néz ki, hát most ugye május 10-én, május 24-én és június 7-én is lesz egy-egy előadás, de azt mondom, hogy aki meg szeretné nézni, az nagyon-nagyon igyekezzen, mert mert alig-alig van, tehát ezt most szó szerint mondom, alig-alig, a három előadásra talán, ha 10 szabad szék van még, úgyhogy ő nagyon hasít.
1: Te Krimi kedvelő vagy egyébként? Tehát olvasol Agatha Christie-t?
4: Én olvasok Agatha Christie-t, bár a kedvencem már immár nem Agatha Christie, hanem egy norvég szerző, egy bizonyos jó nevő, akinek ugye van egy Harry Hule. Hoppá.
1: Igen, mondtad.
4: Igen. És neki van egy Harry Hule sorozata, ez egy 13 regényből áll, a Harry Hule ez egy nyomozó figurája.
1: Kiváló filmek is készülnek ebben a sorozatból.
4: Igen, csodálatos norvég sorozat készült most egyébként az egyik stream csatornán nézhető, és belenéztem, és az a fantasztikus, hogy a norvégok úgy találták ki, vagy úgy vitték ezt képernyőre, hogy pontosan azt látom, a képernyő, mint amit a fejemmel láttam, amikor olvastam. És nagy-nagy vágyom, hogy egy Nesbőt egyszer színpadra tenni.
1: Mondom, na tessék, ez például olyan, amit még sehol senkitől nem tudtam megkérdezni, mert nem beszéltem arról, hogy ő maga egy rajongója a skandináv krimiknek. Ők valamit nagyon megtaláltak az elmúlt 2-3 évtizedben, ez a svéd, norvég világ, dán is, tegyük hozzá a dánokat, igen, és kiváló filmeket és krimiket írnak és alkotnak. Szóval, hogy ők valamire nagyon rátaláltak, de te alkotóként, színészként, rendezőként érted, hogy mi történik? Tehát, hogy mi az, ami különössé teszi őket a szemünkben?
4: Hogy mi az ő titkuk?
1: Hát akár így. Mondjuk egy filmet nézve, tehát mitől más? Persze, felismerhető, hogy egy skandináv krimit nézek, de mitől?
4: Hát ez nagyon... Ezt most megfogtál, Egon, és most lázasan gondolkodom, hogy mit tudnék mondani. De azt hiszem, ha bármit mondanék most, az egy ilyen blöff.
1: Nem akarok ebbe belerángatni, csak érdekes, mert látod, a Hule filmet én is láttam, és ajánlom neked, nézd végig, remek. De ezek működnek, és valahogyan kezdtek unalmasak lenni ezek az egysémára készülő amerikai filmek, és jöttek a skandinávok, és csináltak valamit, tudnám már, hogy mit, de még nem tudom. Csak élvezem azt, amit csináltak.
4: Nekem úgy tűnik, hogy a skandinávok nem félnek a felszínre hozni az ember sötét oldalát, és a Hule sem egy világos figura, tehát azért ott sok sötétség van. Nagyon sok sötétség, ezzel együtt valahogy szimpatikus. Talán azért, mert hogy sötét, de önazonos. Ebben például a skandinávok nagyon jók. A krimibe és a black metalba például.
1: Ez így van. A hörgős metal az például, igen, kiválóan működik náluk. Na jó, ezt engedjük most el, és maradjunk annál, hogy Agatha Christie Éjféltájt. Orlai produkció a Belvárosi Színházban április 18-án volt a bemutató, és még vadászatnak ebben az évadban is, bár nem nagyon már egy-egy jegyre, aztán majd legfeljebb jövő. Simon Kornél volt a rendező, és Kornél, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre.
4: Nagyon szépen köszönöm én is, Egon, köszönöm.
1: Köszi, szia!
4: Szia, minden jót!

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatva a kultúrát, Barnák Lászlóhoz fordulunk, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójához, aki egyúttal a szegedi szabadtéri játékoknak is igazgatója, gazdája, hogy érdeklődjünk a nyári program iránt, meg a tavaszi pénzek iránt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egy erős kifakadással hívta fel a figyelmét arra, hogy a közönségnek, hogy hát a szegedi szabadtéri játékoknak egyetlen fillért sem ítélt meg a kulturális tárca, miközben ugye az elmúlt héten elég jelentősen kilátszott a takaró arról, hogy ki mindenki mi mindenre kapott 10 meg 100 milliókat. Tudta, hogy folyik a pénz, csak éppen önöknek nem jut, vagy ez most derült ki?
2: Az elmúlt napok hírei, többek között akár az egyenes beszédben elhangzott riport is rávilágított arra, hogy itt a közpénzekkel nagyon sudar módon és érthetetlen módon bántak a döntnökök. A szegedi szabadtéri játékok szempontjából ez azért nagyon bosszantó, vagy felháborító, vagy méltánytalan, mert itt sok száz olyan előadó művészeti szakember dolgozik, műszaki kolléga, rendező, kosudíjas művész, pályakezdő fiatal, akik itt keresik meg a nyári kenyerük egy részét, akik folyamatosan egész évben a külszínházak mellett a nyári színházakban, szabadtereken is dolgoznak, nem beszélve arról a több tízezer nézőről, aki jegyet vált ezekre az eseményekre, tehát pontosan lekövethető, pontosan vizsgálható szakmai paraméterek alapján történt meg a pályázatunknak a beadása. Itt annyi a különbség.
1: Lehet, hogy ez volt a baj, most már tudjuk, hogy erre nincs szükség.
2: Hát azt láttuk, hogy milyen lehetőségeket próbáltak meg jól kitömni, de hát nehéz szóhoz jutni, amikor az ember ezeket olvassa. Mert én intézményvezetőként természetesen nem csak magamat képviselem, hanem az egész intézményt, egy 300 főből álló nemzeti színházi társulatot, mindazokat, akiket már itt az előbb is felsoroltam. Mi az előadó művészeti többlettámogatási keretpályázatra pályáztunk, aminek december 23-a volt a beadási határideje, a megvalósítása pedig január 1 és szeptember 30-a közötti időszak. Ez tavaly december 23-i határidővel kellett beadni, egy nagyon szűk időintervallum alatt, és egy kb. 3 milliárdos keretről beszélünk, ahol itt szakmai fesztiválok megvalósítására volt egy 200 milliós beadható keret. Mi ezt meg is pályáztuk, nyilván azzal a tudattal, hogy nem fogjuk megkapni ezt az összeget, de bíztunk benne, hogy a 95 éves szegedi szabadtéri játékok, a jubileum, a kulturstratégiai intézményekkel való együttműködés, az opera, a táncjáték, a néptánc műfajának beemelése a jubileumi programba, az találkozik a kiíró nemzeti identitás erősítő szándékával, az együttműködéseket elősegítő szándékával, szóval ezzel mindennek megfeleltünk, de valamiért mégsem.
1: Hazaszeretet, életigenlés és hagyományok, ezt mondta Hankó miniszter úr az ATV-n arra a kérdésre, hogy mi alapján osztották a pénzt. Hát a szegedi szabadtéri játékoktól ezeket, mondjuk a hagyományokat, az életigenlést és a hazaszeretetet elég nehéz elvitatni. Úgyhogy valószínűleg mégsem ez volt az alap. Én Denis pályázatát szeretném itt most idézni, mert szerintem a pályázatot ronthatták önök el. Ő ugye a következőt írta, most a teljes pályázati anyagát szeretném felolvasni, ne ijedjen meg, senki nem lesz hosszú. Rizner Dénes Denis néven új dalszövegeinek és zenéinek megírása a 2026-os évben. Pont. Ez a pályázat.
2: Hát ahhoz képest, hogy 5000 karakter állt rendelkezésre, ez viszonylag szűk. Nem meríti ki ezt.
1: Ugye? De ő kapott, valószínűleg senkinek nem volt türelme az önök alapos pályázatát végigolvasni. Á, hagyjuk ezt, mondták, és arrébb rakták. Nem, nyilván nem, de egészen döbbenetes, valóban döbbenetes. Viszont ha nincs támogatott forrás, akkor miből és hogyan lesz Szegeden szabadtéri játékok idén?
2: Hát alapvetően a mi fenntartónk a szegedi önkormányzat, akik azért igyekeznek szinte erőn felül támogatni a Szegedi Nemzeti Színház, illetve a szabadtéri játékok munkáját, és ne felejtsük el, hogy a regionális és művészeti központ a Rögpalota is hozzánk tartozik. Az önkormányzati támogatásnak egy része az kb. van vele több mint 650 millió forint a szegedi szabadtéri játékok lebonyolítására címzett támogatás, ezen felül a jegybevételeink is a szabadtéri megvalósítását szolgálják, illetve az egyéb olyan barter szerződések, marketing megállapodások, esetlegesen az áfa visszaigénylés, hiszen költségvetési szervről van szó, vagyis mi nem cég vagyunk, nem tudunk profitot termelni, nincs is rá lehetőségünk. Tehát mindezeket a forrásokat megpróbáljuk úgy hasznosítani együttműködésben, nyilván a Szegedi Nemzeti Színház Kőszínházi ágával, hogy valahogyan ki tudjuk egyenesíteni ezeket a hiányokat. Nem könnyű, és évek óta elég, hogy mondjam, komoly idegörlő munka az, hogy egyáltalán meg tudjon valósulni ilyen módon a fesztivál, de addig jó, amíg a néző ebből nem érez semmit, tehát hogy a szakmai színvonalat semmilyen módon ez ne befolyásolja.
1: Sőt, hát tavaly is ugye arról számolból tódultak a nézők, és hát miért lenne ez idén másképp. Azt nézem, hogy mi a műsor, a Hősök hajnalával nyitnak július 4-én, aztán jön a Három testőr jó néhány előadása, lehet látni a Carment Juronics Tamás rendezésében, és a Wickeddel érkezik az Erkel Színház augusztus 14-én, 15-én, most csak itt néhányat is, aztán ők maradnak 22-ig, szóval azt gondolom, hogy mindenfélét talál megint a néző, de leginkább zenést.
2: Így van, ugyanakkor a szabadtéri játékok azért nem csak a domtéri programból áll, hanem az újszegedi szabadtéri színpadon is láthatnak koncerteket és előadásokat, például Geszti Péternek van már egy dupla teltházas koncertje, Charlie-nak egy teltházas koncertje, de érkezik Galusz Nikolett és Jan Zakata egy Abbasóval, Gubik Petra az önálló koncertsójával, lesz Dixielandest, a Honeybeast zenekar turnéjának utolsó állomása Újszeged. Gyakorlatilag Szeged abban a kivételes helyzetben, hogy két teljes értékű szabadtéri helyszíne van. Az újszegedi szabadtéren is mintegy 1300 főt tudunk fogadni, ráadásul ott most újítottuk meg a nézőteret, szintén önkormányzati segítséggel.
1: Menő, mert meg hát a műsor is az. Úgyhogy egyfelől minden jót kívánok, anyagi gondok nélkül boldog nézőket és szereplőket, mert az sem mindegy. Másfelől meg hát egy olyan pályázati rendszert, ahol nem fordulhatnak elő olyan dolgok, mint amikről most beszámoltunk a kedves hallgatóknak. Na, még valamit nem bírom ki, Barnák úr. Igen. Itt van egy pályázati szöveg, amivel lehetett pénzt nyerni. Ezt azért még megosztom a kedves hallgatókkal és önnel, jó? Megérteni a háromdimenziós létezést és elfogadással élni. Vállalva a húsvér emberi buktatók hiányosságainak vanságát.
2: Jó Istenem!
1: Ez egy művészeti pályázat. Ez sem hosszabb, egyébként 15 sor az egész. Na jó, hát szóval hajrá a szegedi szabadtérinek.
2: Bízunk abban, igen, hogy ez meg fog változni, az biztos, hogy nagyon sok szakmai szervezet azon lesz, hogy segítséget nyújtson ebben a fölálló új minisztériumban.
1: Hogy más legyen a vanság mostantól, igaz?
2: Így van, igen.
1: Bármit is jelentsen az. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Újra itt a Műtárgyak éjszakája fesztivál, nem egy éjszaka ez, hanem egyenesen rögtön három nap, május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen 120 program. Aki ezt kitalálta és szervezi, a műtárgy.com ügyvezetője és fesztiváligazgatója Kolman Szilvia. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Szóval azért ez már egy hagyomány. Erre már azt gondolom, hogy akik a műtárgy piac bármennyire is érdekel, az számít rá, hogy idén is.
3: Igen, ez most már a 10. alkalom, úgyhogy jubileumot ünneplünk, minden tapasztalat és bennünk van, és a lelkesedés is, és valóban ezt a rengeteg programot megszervezni, nem kis munka, de mindig kárpotol minket a lelkes és nagyon vidám közönség, akik a programok után erről beszámolnak nekünk.
2: Kell ilyenkor újdonság? Vagy elég azt mondani, hogy hát idén is itt vagyunk?
3: Talán elég. Igazából ami újdonságot szeretnénk mondani, az már nem az, hogy növeljük a programszámot, vagy a helyszínek számát, bár azért itt is van növekedés, hanem inkább ugye nyilván a programokra koncentrálunk, hogy minél jobb és szerethető programok legyenek, illetve minden évben van egy tematika, egy kiemelt téma, amivel foglalkozunk, és idén hát szerintem fantasztikus ez a művészet gyógyító ereje, amire koncentrálunk, és amit szeretnénk, ha átmenne a mindennapokba, és ez jelent nekünk kihívást, hogy minden évben olyan témát karoljunk föl, amit fontosnak tartunk, és amit át lehet ültetni a hétköznapokba is.
2: Ez szépen hangzik, a művészet gyógyító ereje. Mire gondoljak? Mire gondol?
3: Két vagy három típusa is van. Ugye az egyik, amit a művészet tud elérni, az, hogy azáltal, hogy én megnézem, megtapasztalom a műtárgyat, a látást, a festményt, azáltal van egy olyan hatása, ami rám az elmére hat, tehát egy mentális egészség támogató jellege tulajdonképpen. A másik, amit ugye azért már bizonyítottak még inkább a kutatások, hogy amikor alkotok, vagy olyan alkotó tevékenységet végzek, akkor olyan hormonok és egyéb dolgok szabadulnak fel a mentális gondolkodásban, ami nagyon, nagyon fontos és hosszú távú dolgok szabadulnak fel a mentális

0: megnyílása az, ami nagyon sokaknak izgalmat jelent ezeken a programokon. Tehát, hogy be lehet látni, meg lehet nézni, lehet érteni, hogy hogy születik. De ilyenkor mi tényleg látjuk?
1: Igen, olyannyira, hogy az alkotó műveleken megkapjuk az eszközöket. Több fajta technika van, amit kipróbálhatunk, a grafikai technika, nemezelés, még porcelán ékszer készítés is van, vagy akár akrilfestés. Tehát ezek mind arra szolgálnak, hogy azáltal, hogy mi is kipróbáljuk, nem csak, hogy átéljük az alkotás szépségét, hanem lássuk azokat a technikákat, amikkel egyébként a nagy művészek akár régi korokban alkottak, vagy akár a mostani világban, akár textil, itt nagyon sok technika van, amit ezek a workshopok kínálnak.
0: De ez milyen izgalmas, legközelebb elmegy az ember egy kiállításra, és látja a technikát, azzal a technikával készült alkotást, és rá tud bólintani, hogy igen, ezt értem, tudom, hogy van, mert csináltam.
1: Igen, és nem csak egy amatőr műkedvelőnek fontos az, hogy értsem és lássam, hogy épül fel ez a műtárgy, hanem a nagy gyűjtőknek is, vagy akár még a muzeológusoknak, kurátoroknak is fontos, hogy ismerjék a technikának a felépülését, mert hogy miért egy grafikai technikánál elég bonyolult szintek vannak, tehát nem egyszerű megállapítani, hogy ez egy részkac, rézmetszet, hidegtű, vagy milyen eljárással készült az a műalkotás.
0: Kiállítások is születnek erre az alkalomra?
1: Több kiállítás van, amit erre az alkalomra mondjuk megnyitók lesznek, amikbe be lehet kapcsolódni, vagy tárlatvezetések az éppen megnyílt kiállításokon, sőt, még rolleres tárlatvezetés is lesz a kortárs galériákban. Több olyan program van, ahol azt az adott időben létrejövő kiállítást lehet megnézni, illetve vezetéssel végig kísérni.
0: És hát amikor a művész vezet a saját tárlatán, azt, hogyha valaki járt már kiállítást megnyitón, azt tudja, hogy az egy különleges élmény. Kicsit néha feszélyező is, mert az embernek vagy maradna, vagy menne tovább, de mindig van egy olyan érzése, hogy nem egészen illendő, ahogyan viselkedik a művésszel szemben, de közben meg egészen fantasztikus, hogy belelátok az agyába, hogy mit gondol a képről.
1: Igen, a művészeknek szerintem egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kinyissa az ajtókat, és egy picit megmutassa, hogy hogyan alkot, mit csinál, mi foglalkoztatja. Több olyan program lesz Nyári István festőművésznél, akár, vagy az akár az Art Factory-nál, ahol több művész is jelen van, vagy akár az Artusnál, a Habban is várja az alkotó a látogatókat. Tehát ilyenkor tényleg egy ilyen belső világokat nyitják meg az alkotók, és lehet kérdezni, kicsit átérezni ezeket a folyamatokat, úgyhogy én ezeket kifejezetten ajánlom, akár profi gyűjtőknek is.
0: Hát persze, hát az élmény. Hol lehet megnézni azt, hogy mi minden történik ezen a pár napon? Mert hát azért ez egy elég szűk időtartam.
1: Igen, 3 nap alatt, és a műtegyekészakály.hu weboldalon lehet elérni a programokat.
0: Hát ez így nem túl bonyolult.
1: Különböző szűrésekkel, időpont szerint, és hát mivel bérlethez kötődik a részvétel, ezért itt lehet regisztrálni is, illetve bérletet vásárolni.
0: Azt nekem előre ki kell találnom, hogy mikor hova megyek?
1: Igen, hiszen sok programunk betelik, és hát bizonyos létszámhoz van kötve, tehát valahol csak 10-15 főt tudunk fogadni, úgyhogy ezt nagyon szorosan szeretjük tartani, hogy ne legyenek többen például egy workshopon, mindenki le tudjon ülni, mindenki kapjon ecsetet, vagy olyan eszközt, amit szeretne, úgyhogy igen, a válasz igen.
0: És még egy kérdés, mert látom, hogy van VIP bérlet. Az mennyiben különbözik attól, amit a legtöbben elérhetnek?
1: A VIP bérlet nyilván árban egy picit drágább, de igazából van olyan program, amivel ezzel lehet látogatni, mert hogy olyan különleges vagy olyan nagy technikai igényű program, ez különbözteti meg a normától, de a VIP bérlete viszont az összes programon részt vehetünk, a nem VIP-kon is, úgyhogy ennek egy kicsit szélesebb körben hozzáférhetők a programok.
0: Hát és vannak családi bérletek, meg diáknyugdíjas pedagógus bérletek, szóval nem a megvágás a lényeg itt, hanem az, hogy pontosan lehessen tudni, hogy ki hány helyre megy, illetve hogy hányan vagyunk.
1: Így van, pontosan erre szolgál a bérlet is, illetve a regisztráció, hogy nagyon szeretjük, ha mindenkinek jut hely, és a szemben a nagyszabású rendezvényekkel kapcsolatban, ahol inkább nem programokra, hanem csak vonulnak az emberek látni, hogy milyen kiállítás van. Itt nagyon figyelünk arra, hogy tényleg mindenki aktívan részt tudjon venni, és lássa a műveket, tudjon kérdezni, tehát ez a fő cél, és ezért kérjük a regisztrációt is.
0: Május 14-e és 16-a, tehát csütörtök és szombat között tart nyitva ebben az esztendőben ez az esemény, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál, amit Kolman Szilvia szervez. Köszönöm szépen, hogy beszámolt róla.
1: Nagyon szépen.

0: köszönöm, és várjuk a látogatókat. Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra. Kedves hallgatók, ez volt ma a Kultúra tartalma és lényege. Holnap újra nekirugaszkodunk, remélem velünk tartanak. Róna Jegont hallották, minden jót.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Soha nem látott előnyt mért a Tiszajavára a Medián. Magyarország visszaadta Ukrajnának a pénzszállítóktól lefoglalt vagyont. Amerika és Irán most van a legközelebb egy béke megállapodáshoz. Egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. Következnek a Spirit FM hírei 18 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. Ha most vasárnap újraválasztás lenne, a teljes szavazókorú népesség 61%-a a Tisza pártra szavazna, miközben a Fidesz támogatók aránya 21%-ra zsugorodott. Derült ki a Medián április 27 és május 2-a között készített felméréséből, amelyet a HVG megrendelésére készített el a közvéleménykutató cég. Magyar Péter azt írta ezzel kapcsolatban, soha nem látott számok, soha nem látott felelősség. A felmérés szerint a teljes társadalom 65%-a, de még a megmaradt Fidesz szavazók 8-a is úgy gondolja, hogy Orbánnak bíróság előtt kellene számot adni a tetteiről, és csak 28% szerint nem lenne helyes a jogi eljárás megindítása. Magyarország visszaadta Ukrajnának a márciusi TEK akció során lefoglalt ukrán pénzeszközöket, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerda délután. Zelenszky a Facebook oldalán azt írta: fontos lépés a Magyarországgal való kapcsolatokban. Ma visszajuttatták az Ostsadbank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket a magyar különleges szolgálatok idén márciusban foglaltak le. Az elnök hozzátette: hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépéséért. Köszönöm az ukrán csapat minden tagjának, aki a méltányos döntésért küzdött, és védte államunk és népünk érdekeit, írta Zelenszky. Szerdán a történelemmel folytatódott a 2025-2026-os tavaszi érettségi több mint 79 ezer diák részvételével. Az EduLine-nak nyilatkozó történelem tanár szerint a feladatok összességében diákbarátnak mondhatóak. A céhekről és középkori városokról például sok szó esik a tananyagban, és a megadott források is jól segítik a válaszadást, fogalmazott. A hosszú esszék közül Első Károly uralkodása kifejezetten népszerű témának számít a diákok körében. A szaktanár szerint ez egy kedvenc téma, és sokszor találkozott már jól felépített didaktikus kidolgozásokkal a saját iskolájában és máshol is. Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba, ha Teherán nem egyezik meg az Egyesült Államokkal. Az elnök emellett a Truth Social oldalán azon reményének adott hangot, hogy Irán beleegyezik az amerikai elvárások teljesítésébe, és ezzel lezárulhat a február 28-án indított amerikai katonai művelet. Külföldi sajtóinformációk szerint a Fehérház úgy látja, közel lehet az egyoldalas 14 pontos egyetértési nyilatkozat elfogadása, ami lezárna a háborút, keretet biztosítva a részletesebb nukleáris tárgyalásoknak. Washington arra számít, hogy Irán 48 órán belül válaszol a nyitott, kulcsfontosságú kérdésekre. A források szerint a háború kitörésre óta még soha nem álltak ilyen közel egymáshoz az álláspontok. A hírek után meredeken zuhantak az olajárak is. A Brent 10%-ot túllépő mínuszba került szerda délutánra. Délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk, északnyugaton még erős déli eszél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszobany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
8: Nagyon szép napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Provokatőr. Csunderlik Péter, kedvenc történészünkkel ezúttal is. Köszi, hogy megint jöttél, Dévény István és jó magam, Boros Tamás. Köszönhettek ti is az a megfelelő pillanatra.
9: Üdvözlet.
10: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
8: Ugye milyen rosszul ez ki, amikor csattintom az ostor, hogy na, most tessék köszönni. Nem így értettem.
9: Mert stresszbe vagyok, érted? Tehát, hogy azt gondoltam, hogy már annyi ilyen mindenféle műsorban voltam, mindenféle pozíciókban, hogy már van mégiscsak valamiféle rutin, erre az utóbbi időben ilyen gyomorkörcsel jövök, mert hogy beülünk, megbeszéljük, kimenjünk, és 43 sokkal súlyosabb téma keletkezett másfél óra alatt, és rettenetesen tudja frusztrálni az embert, hogy mi az, amiből épp kimarad.
8: Igen. Balási Gyula. Róla lemaradtunk.
9: Hát ez pont ilyen volt, egy ilyen fájdalmas.
8: Elképesztő. Megnéztem azt a videót a control.hu-n. Nem hittem a szememnek. Ugye mindenki értesült arról, hogy a NER egyik legnagyobb médiavállalkozója, aki több száz, de lehet, hogy 1000 milliárdos tételben is tudott itt azért bevételt termelni a különböző cégeivel, a különböző megbízatásoknak köszönhetően. Hát ő egy ilyen sírós, azt nem mondom, hogy bűnbánós, de az életét újraértelmezős videón vett részt. Jó, belemehetünk ebbe is, csak szerintem ne itt fogjuk meg, hanem inkább a friss reakciókkal, nyilatkozatokkal indítsunk. Mencer Tamás konkrétan azt mondta, hogy hát Balázsin ment el. ez a választás. Huth Gergely ugye arról beszélt, hogy a milliárdost kényszerítették, és bárki lehet a következő, mert ezek a tiszások mindenre képesek. Indítsunk innen, mert a másik részét azt már sokan kibeszélték, és amivel mi eladjuk ezt a videót, hogy felfoghatatlan összeg ment Rogánéktól Balázsinak, ugye a Korrupciókutató Központ írt egészen brutális összegeket, amivel megbízták ezt a jó embert. Most mondtam három témát, kezdjük Huth Gergellyel, mit szóltok?
10: Jó, kezdem azzal, hogy ők már akkor is a vörös terrort látták, amikor momentumosok meglátogatták az Origó szerkesztőségét, hogy azt a nyomorult figurát számon kérjék. Ne is említsük a nevét, mert igazából cserélhető figurák ezek, hogy miért ír és miért hazudozik össze. És közben ott volt az a szerencsétlen, aki próbált tényleg abba a tál kínai kajába menekülni, vagy nem is tudom, mit tömött magába. Nyomorult volt az egész, de az a lényeg, hogy már akkor ugye a vörös terrort szimbolizáltak, hát most meg ilyen elképesztő állami terrort, amely ellen csak nyilván valami... Ugye a alkotmányos pusztak tételezik azt, hogy megindulnak esetleg a számonkérések, ami elé menekült Balázs Gyula. Én nem tudok elmenni amellett, hogy ennyire nyomorult és ennyire szánalmas színészi alakítást én még életemben nem láttam. Én szeretek nézni
8: a filmeket. Te szereted a filmeket.
10: Én a Barátok köztet is sokat néztem, hát a Barátok közben a leggyengébb alakítás is ehhez képest egy ilyen Gábor Miklósi, Major Tamási, Sinkovics Imrei karizmával teli produkció volt, mint hogy ez a szerencsétlen beült, előtte gondosan lecsatolta magáról mindenféle luxus cuccát, tehát lehet, hogy interjú előtt beugrott gyorsan a legközelebbi kis boltocskába. Ja, és ugye nem csak, hogy ilyen olcsóbb cuccokat vegyen magára, hanem hogy...
8: Még az órát is lecserélte.
10: Igen, még az órát is lecserélte, de vett meg egy kis papír zsebkendőt, amit teátrálisan kirakott oda, meg gondolom én a DM-be is beugrott egy kis vietnámi balzsamért, amit így a szemébe így bele tunkolt, hogy...
8: De rossz indulatú vagy, Péter.
10: És nem, tényleg ezt a szánalmas embert, és komolyan ehhez képest, tényleg még valami karakán egyének tűnik a Menczel Tamás meg a Huth Gergely. Hát én engem nem vádolható azzal, hogy bármikor is támogattam és egyetértettem volna ezekkel a figurákkal, de hogy valaki ennyire tényleg ennyire puhatestű gyáva legyen, hogy még rá se rúgták az ajtót, még el sem indult az eljárás, de most már bemegy. Hát tényleg, mi lett volna akkor, hogyha Márti Rix a kocsijával elrántja azt a oszlopos házat, amit épített magának. De jó, nem is oszlopos, mert lebeg azt a luxus villát. A jó forintokból rakta össze, mert abból lopta össze. A magyar oktatásból, a magyar egészségügyből lopta össze. Börtönben kell ülni ennek a figurának. És akkor azzal mentőket tűzik, hogy a munkát adott. Ő munkát adott másoknak. Tényleg.
8: Az a bajod, hogy neked nem adott munkát?
10: Szerencsére engem megbecsül a magyar felsőoktatás, ha anyagilag nem is, de Hanák Péter miatt kapok. És szakmai elismerésekre nem panaszkodhatom.
8: Na. Szép monológ volt.
9: Péter agyára leszállt a vörös köd, a vörös terror köde is.
10: Már mindjárt jönnek, figyelj meg a Pestis rácokat, itt az új Samueli Tibor.
9: Jaj, tényleg kiverültünk egy stúdióba már megint. Ó, na mindegy.
8: Tényleg.
9: Na, itt előjöttek, ugye? Szóval, igen, én összeszedtem, hogy mekkora is az az összeg, amit magán hordott ugye produkció során Balási Gyula, mert hogy eddig ugye az volt a divat, hogy azt hatháziztuk mindig, hogy hány milliós szettekben jönnek-mennek a neres figurák, és ugye most helyen lefelé be vagyunk, Fidesz NER szempontjából, most azt kell nézni, hogy ki tudja jobban ócsítani magát, mert ugye van ez a bevett szokás, hogyha az ember a vádlottak padjára kerül, ezt természetesen nem ad itt, nem az, tehát hogy ez csak ilyen képletes, akkor az esküdszékre jó benyomást kell tennie. Tehát ilyenkor szoktak a súlyos pszichopata sorozatgyilkosok elegáns séróban, öltönyben megjelenni. Mondjuk van, aki bevállalja ott is, de is, hát, ha ez is, mert minden napluság számít. És ugye ezt láttuk, és tényleg én is azt néztem, hogy egy ilyen gyaníthatóan takkós pulcsi, egy C-undál farmer, egy Vans tornacipő, mondjuk az nekem csalódás volt, hogy kalkulátoros kázióra. Tehát azért én a
8: ez egy kicsit túlzás volt.
9: Nem, én a 7 zenés irányba mentem volna el, inkább az sokkal,
8: Hello Kitty-t
9: sokkal jobb.
10: Igen, Hello Kitty-s Donát kacsás az úgy illett volna a figura súlyához.
9: És az is jó, igen. És hogy meg egy vetkőzős toll.
10: Nagy vívmány a 20. századnak.
9: Hogy azóta figyelem én is a reakciókat.
8: Lyukacsos atléta.
9: Az már merész, a tefutpóló. Tefutrikó, tefutpóló, már emlékszem, hogy hívtuk. Hogy úgy tűnik, hogy a Fideszben a szembenézés akkor véget ért, tehát az okok bukásokainak felderítése szakasz.
8: Szerintem rendben vagyok.
9: Meg volt, mert most átmentek támadásba folyamatosan, és meg a támadás mellett van ez a Mentzer Tamási rácsodálkozás, hogy ilyen figurák voltak körülöttük, azt nagyon-nagyon imádom. És a Hudgergő, azt hiszem, hogy nem volt ott ebben a műsorban, Gajdi Csottóék voltak, igen, Gajdi Csottó volt, most nem tudom melyik műsorban, még nem jegyeztem meg a címeket, még most szokok át ugye az új platformokra, ahol megállapították azt, hogy egyrészt igen, pszichikai, minimum pszichikai, vagy ahogy Gajdi Csottó fogalmazott, pszichiátriai módszerekkel megfélemlített ember, aki tulajdonképpen, és akkor innen jött az, hogy ott nagyon egyetértettek Hudgergővel, hogy itten pucs zajlik.
10: Lehet, hogy valaki igazságszérumot adott neki.
9: És ami még egyébként ennek a fideszes ellentámadásnak a fő csapásvonala, hogy tehát arról beszélnek, hogy Balási Gyula egy ilyen ráakaszkodott valami, és hogy miattuk vesztették el, és kizárólag arról beszélnek, hogy a Diákhitel Központ is szerződött a Balási céggel. És ezt nyomják. Hát amit persze értünk kommunikációs szempontból, csak ugye ez a történet ez úgy nézett ki, hogy nem is lehetett mással szerződni, csak Balásival, és most ugye kiállnak a piacnak, a reklámpiacnak a mindenféle szereplői, akik elmondják azt, hogy uralták le magát a piacot, hogy itt 10-15 éve, de hát 15 aztán sok, de 10 éve nem abszolút nem piaci alapon működik ez az egész, mert minden Balásiék körül keringett, de itt volt már szó megfenyegetésről, minisztériumi odahatásról, piacról, kiszorításról, mindenki próbált így a Balásiék mellett valahogy megérdegélni. És ez a figura ugye most eljátszotta, nem tudom, ez milyen karakternek megfelelő, majd valami filmes élményből
8: hozatok valamit. Hát amilyen házat felhúzott, Bond főgonosz.
9: Ja, aha, lebegő.
10: Ilyen befosod, agyás Tódi.
9: Nekem jó az is. De hát ő nem volt cuki ember azért, ezt ne felejtsük már el is, hogy ez a Fidesznek ez a védekezése, hogy a Diákhitel Központ egyenlő Magyar Péter, és akkor most az a legújabb mondás, hogy ha minden rendben volt, akkor utána is minden rendben volt. De nem volt minden rendben, sőt, semmi sem volt rendben. Hát tegnap jelent meg ugye az a, nem tudom, egy cégnek a vezetője írta le, ők is kapcsolatban voltak a Balásiék, kikerülhetetlenek voltak, hogy ilyen hatszoros túlárazással dolgoztak. Tehát, hogy 400 000 forint egy fotóért.
8: Miközben a filmiparban csak kétszeres van, úgy hallottam. Vagy volt.
9: Na hát ez már volt rezsicsökkentés.
10: Arról majd Rákai Filipet kell megkérdezni egyébként. Ő majd az ilyen kikirítjettett, nem tudom én, zakójába beletukkott, és sejem zsebkendőjébe fogja majd szipogni az órát, nem az olcsó
9: papírzsebkendőjébe. Viszont ugye ez a cég, Balási azt mondta, hogy 80 milliárdot ér, tehát per pillanat nem tudjuk mennyit ér. Azért voltak piacinak tűnő megrendeléseik is, tehát lehet, hogy tudna menni ez a cégcsoport tovább piaci alapon is. Egészen biztos, hogy nem ilyen bevételekkel, hanem nagyságrendekkel, kisebbekkel, de az is lehet, hogy nullá átér ez a cég, de amiről ő beszélt azért, hogy benne van a felajánlásban, ez egy ilyen 50-100 milliárd forint értékű cash. Tehát ő ennyit fordítani arra, hogy nem tudom, hogy mi a terv, hogy mit úszom meg, hogy mert ez még nem vádalkú, hát ez semmi se volt, tehát hogy ez egy proaktív vádalkú szerint.
8: Egyáltalán nem tudjuk, mert nagyon úgy néz ki.
9: És amúgy, pont ezt akarom mondani még, hogy amiről kevesebb szó esik, és szerintem nagyon fontos, hogy ez egy egyszerre emberi tényező, meg hát így működnek az ilyen felülről vezérelt rendszerek, erősen felülről vezérelt rendszerek, hogy amikor baj van, akkor, és megtalálják a bajnak a felelősét, akkor az mindig elkezd felfelé nézni, és azt mondja, hogy miért én vigyem el a balhét, amikor ott volt ő, én parancsra tettem, ő adta az utasításokat, ő fölözte le a nagylóvét, és akkor mindenki egyen felnéz, és egyen feljebb tolja a felelősséget. Na most, ha Balási Gyula felnéz, akkor kit lát? Maga fölött egyen?
10: Rogán Antalt.
9: És innentől kezdve én most már kezdem azt gondolni, hogy ezek a történetek akár Orbán Viktorig is eljuthatnak, nem konkrétan a Balási, hanem bármi egyébként BTK-snak tűnő, ilyen-olyan gazdasági,
8: ez a bajom, akármi. Ez a bajom nekem ezzel az egész sztorival. Azért mi végighallgattuk itt például Ferenc Orsolya sirámait arról, hogy hát én már az elmúlt években is megmondtam házon belül, hogy ezt nem így kéne csinálni. Csak szeretném jelezni, Peti, mint futballrajongó, tehát ha van egy futballcsapat, készülnek mondjuk egy nagy döntőre, most hívjuk választásoknak, Bajnokok Ligája választások döntő, és van mondjuk egy-két csapattárs, akik nem edzenek, edzés helyett mondjuk cigiznek ott az öltöző mögött, folyamatosan ellopkodják a csapattársak cipőit, mindenkit leköpködnek, odavizelnek az öltöző közepére, nem lehet miattuk élni, késnek edzésről, meg egyébként is megkarcolják mindenkinek az autóját, tehát hogy vannak ilyen csapatások, és mindenki érzi már, hogy hát így nem lehet nyerni, érted? Lemegy a meccs, óriási bukta, 5-0 az ellenfélnek, és akkor utána sajtótájékoztató, és akkor jelzik, hogy hát amúgy szerintem ezek miatt volt. Csak tudod, ha a meccs közepén vagy, és te érzed, hogy ezek olyan nagy problémát jelentenek, akkor bekopogtatsz az öltözőben, mondjuk az edzői irodába, és akkor azt mondod, hogy figyú, edzőbe, ezek idióták. Lehet, hogy te nem látod, mert hogy nem nagyon foglalkozol velünk ezek szerint, vagy nem nagyon tartasz edzéseket, de hogy ezek idióták, ezek miatt mi nem fogunk nyerni. És ezek nem hangoznak el. Hát és most utólagos magyarázatoknál is. Lehet hülyézni ezt a Balázsit. Mitből lehetett a Balázsi ekkora? Hát abból, amit már mondtam egyszer, hogy Rogán Antal irtózatos pénzeket utalt neki munkára, nagyon úgy tűnik, hogy túlárazással. Tehát ha ez egy ekkora idióta, és Mencer Tamás ezt már régen látta, akkor kopogtatott-e vajon Rogán Antal ajtaján, hogy hellóka, itt valami nem oké. Tehát itt volt nekünk Ferenc Orsolya, itt van Bencsik András, a Demokrata kapcsán előadott sirámai, Gajdi Csottó, mindenki mondja, hogy már látta apra, Hút Gerge, mindenki látta, hogy itt probléma van. De még mindig nem neveztek meg senkit. Még mindig nincsenek felelősök, még mindig maszatolás van. Ez legyen az ő problémájuk, hogy nem tudnak elszámolni a múlttal, illetve nem látják a jelent, és olyan valóságdeficitet élnek át, hogy az valami elképesztő. De ez is annak köszönhető, hogy van egy Orbán Viktor fölöttük, és még mindig az árnyéka mögül nem mernek kikukucskálni a napfényre, hogy egyébként mi van a valóságban.
10: Jó ez a focis hasonlatot, tehát itt van a tréner, ugye Orbán Viktor, uh-huh. aki adott esetben persze nyilván szertáros is lenne, meg vinné ki a szerelést mások után, de történelmi körülmények mindig úgy alakítják, hogy ő egyébként edzőmenedzser igazgatója ennek a politikai közösségnek. Na most hát Alex Ferguson nagyjából a stoplist az arcába rúgta volna Balázsi Gyulának, hogyha az ő csapatában így játszik. Ehhez képest Orbán Viktornak nem volt ezzel semmi problémája, most vagy inkompetens az edző, vagy nem látott le, csak így két szinttel maga alá, vagy ugye tudtával történt ez. Ugye nyilván ez, amit építenek ebben a politikai közösségben, amit egyébként már csak a hatalom és a lóvé tartott össze, úgyhogy egyértelmű, hogy egy, a hatalom végeztével, kettő, a lóvék eltűnésével esik szét is egymásra kezdenek el vallani, és miért? Mert ugye ennyi idő, ennyi kontraszelekció után, egy idő után mindig az ilyen leggyávább, leggerinctelebb alakok alkotják ennek az ilyen típusú rendszereknek az emberállományát, akik azonnal fosni kezdenek, és megpróbálják menteni magukat. Hát itt azt láthattuk, hogy ez a Balázsi Gyula, ez a nyilvánosság
8: előtt. Még gondolat. Sokan azt hiszik, hogy Orbán Viktor tudta nélkül Balázsi Gyula bemegy ide, megfenyegette őt a Tisza, akkor maradjunk ezen a Hút Gergelyes trekken. Szeretném jelezni, hogy ez a performance, ez kedvező a Fidesznek is, van kire mutogatni, hogy te voltál az, te miattad, te szúrtál minket hátba, te voltál a mi Brutusunk. A másik oldalnak, a Tiszás oldalnak is ez egy érzelmi katarzis. Lehet rajta röhögni, mémeket gyártani, ugrálni a sírján Balázsi Gyulának. Olyan sírján szeretném jelezni, hogy amikor feltették neki kérdésként, hogy egyébként mit fog csinálni, akkor így elgondolkodott, jaj. Hasonló jelenet, mint a Good Will Huntingban, amikor megkérdezi a Robin Williams alakította pszichológus a Will-t, akit Matt Damon alakít, hogy egyébként mit fogsz kezdeni az életeddel, mindezt egyébként valószínűleg a történelem egyik legnagyobb intellektusával a fejében. Azt mondja, hát nem szóval, elmegyek pásztornak. Pásztornak? Akkor takarodj az irodámba, hagyja a hülyeségeid, de hogy pásztornak. És akkor Balázs Gyulától tudod megkérdezni. És ebben a helyzetben azért kezdett sírni Balázs Gyula, mert az igazságról nem beszélt. Mi a francot kezdenik? Hát mit tudom, nyilván el van rejtve a
10: Floridában párnám. Narancsot fog ugye, nyilván termeszteni a villájában.
8: Párnámba figyelj, leülöm, morva.
9: Úgy kell kezdve, figyelj, leülöm, utána még nincs te.
8: 20 milliárd szerintem ott van tényleg belevarva a párnájába. Érted? Mit fog kezdeni? De azt nem mondhatja közvéleménynek, hogy hát mit csinálnék? Hát költöm a pénzem, élem a világ, ugyanazt csinálom. Költöm a pénzeteket, csak visszatérve, de hogy ez ad az ellenzéknek is, meg a kormányoldalnak is egy olyan céltáblát, vagy egy olyan mondom, érzelmi katarzis, egy olyan szimbólumot, amiben így lehet kapaszkodni, és akkor mindenkit egy kicsit így levezeti a feszültséget. És szerintem lesznek még ilyen szereplők, hogy átadja a vagyon a nagy részét, egyébként tök lyukas, üres cégeket, amelyek már úgysem kapnak megbízásokat. És
10: a Lamborghini felajánlja elárverezésre, amivel mondjuk az éhezőket fogják támogatni.
9: A Ferrarit ne fogadja el senki, mert az akkor is elromlott, amikor belekényszerült a Lamborghinibe. Az motor, ott valami probléma
8: van. Egy cégbirodalmat átol az államnak, hogy akkor oké, innentől kezdve a ti dolgotok, mondjuk 500 munkavállalónak az elküldése, és akkor a jóvátétel fizetése. Hihetetlen a sztori, és csak lezárva a gondolatmenetet, tehát én azt gondolom, nagyon durván hangzik, tudom jól, de hogy ez a Balázsi akció, ez a performance, ez mindkét oldalnak jó.
9: Igen, csak azért a Balázsi olyan szinten volt a NER-ben, és olyan figura volt, hogy én tudom, hogy lelkileg ez jó, tehát abszolút vágom, nem, megint bele kellene helyezni.
8: István, megnevezett bárkit is? Nem,
9: csak arra reagálva, amit mondasz, tehát, hogy megint bele kellene helyezkednünk egy ekkora veszteség utáni Fidesz szavazónak a lelkületébe. Fogalmam, és valószínűleg elfogadható számára az, hogy ilyen Balázsik tették tönkre a mi nemzeti oldalunkat, de azért közben egymillió kérdés vetődne fel az emberben, gondolom akkor ezzel nem foglalkozik, hiszen megkapta a magyarázatot, tehát lehet, hogy ilyen szempontból igazad van, de azért ennél komolyabb szinten már nem tud működni, vagy nem képes működni ez, mert annyira hézagos és annyira fejeteteire állított. Persze láttam a műsorban, hogy Gajdics Ottóékat ez nem zavarta. Akkor tényleg ez a valóságtagadás, ez egy jó megfogalmazás, amit mondtál, Tomi, mert hogy a Velkovics Vilmos arról beszélt, hogy a Tisza párt fel fogja számolni a sajtószabadságot, mert már is neki ment az MCC-nek, és a Megafonnál leépítések kezdődtek, mondta ő, majd akkor rájött, hogy ezt nem kellett volna, már ha hinni lehet a sajtóhíreknek, tette hozzá, mert hogy miköze van a Tisza pártnak, ugye, a bármilyen szinten is a Megafonnál történő leépítéseknek? Tehát, hogy itt azért ezek a valóságmagyarázatok, mivel valóságtagadáson alapulnak, ezért nagyon-nagyon durván fognak ütközni a való valósággal.
10: Több dolog szóba került. Először is az MCC. Tehát én az MCC-ben végeztem még 2009-ben, később tanítottam is ott, de még ugye a NER-es államosítás előtt. Na most 2010 előtt mi ott 20 ezer forintból ki tudtunk hozni egy szakirányos estet, és a közösségépítő tevékenységeket azt meg lehetett oldani egyébként magában a koliban, és nem kellett elmenni wellness szállóba. Vagy nem látom be, hogy a jacht kikötőnek milyen szerepe van a tehetséggondozásban, tehát azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen típusú hatalmas vagyonnél, és nem egyedül gondolom én, hanem a régi MCC-s közösséget ismerve, mindannyian úgy gondoljuk, hogy itt az egész Orbán Balázs-féle vezetés, és azok, akik ezzel asszisztáltak, azt kompromitálták azt, amit az MCC 2010 előtt jelentett, és ez egy nagyon szomorú és nagyon fájdalmas számomra, mert hogy nagyon szép emlékek kötnek ez a szakhoz, ahol tényleg azt hiszem, hogy meglehetősen jó képzést kaptam, és tény az, hogy sosem szóltak bele az oktatók munkájába. Jó, ez az MCC része. A másik, itt ugye a Megafon. Hát eddig, ugye az volt hivatalos magyarázat, hogy ezek civilek adományaiból működnek, ugye? Nem közpénzből, civilek adományaiból. Mi van most a kormányváltásra? Lehetőnek a civilek? Nincs 2000 ember az országban, aki, vagy nem tudom, pár tízezer ember az országban, aki havi 2000
8: forintot... Hát főleg most lenne rájuk szükség, igen, tudod? Hát most kellene, hogy többen legyenek, ugye, mint eddig volt.
10: Fizetni azért havonta 2000 forintot, hogy a kopasznak ezek az értékes gondolatait meghallgassák, vagy hogy Trombi, meg azok a figurák, akik ugye írták neki a különböző dumákat, mert elő kell venni egyszer azokat a szerkesztőket is, akik alá dolgoztak ezeknek a pojácáknak.
8: Hát milyen rohadt nehéz lehetett eddig nekik egyáltalán civilek tömegeit előszedni, hogy el tudják magukat tartani ekkora szerkesztőségekkel, mert ott lebegett ez a balliberális hazugság, hogy minket az állam tart el, de hogy, és akkor most meg legalább mondhatják azt, hogy nézzétek, és mi fillért nem kapunk, na most van rátok, igen, igazán szükség.
9: Milyen rohadt idegesítő volt, amikor ilyen vitaműsorokba ültünk, és ült velünk szemben egy Megafonos, és mondta, hogy hát ne, mi semmi közünk.
10: Civilek adomány.
9: Pontosan tudta.
8: De nem tudsz mit kezdeni ezzel. Nem tudsz. Annyira rövid szünetet tartunk, mondom ezt a streamelőknek, most már egyre több mint 800-an vagyunk, csodálatos. Várom a kérdéseket, hozzászólások. Mindenki írjon valamiféle véleményt a mi teljesítményünkről, Balázsi teljesítményéről, Rogánéról, és arról, hogy mit szeretne tőlünk hallani, milyen kérdésekre válaszoljunk, vagy milyen kérdésekre válaszoljanak a politikusok. Úgyhogy egy fél perces szünet, nem több, nem kevesebb.
11: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Na ugye megígértem, hogy nagyon hamar visszatérünk, és neked van egy provokatív állításod.
3: Nem tudom, mennyire provokatív, egy kérdésem van. Ugye részedről hangzott el az az állítás, hogy itt Balázsi Gyulát lényegében bűnbaknak akarják most felhasználni, és rámpadogatnak, és ilyen módon ez egy színjáték, amit
2: láthatunk. És ez a fideszesek hozzájárulásával történt.
3: Igen, hogy a felsővezetés hozzájárulásával. Én azt nem értem, hogy Balázsi Gyulát azért nehéz bűnbaknak beállítani, mert tehát a nem csak neki volt Lamborghini-je, és akkor itt...
2: De hányan hallottak róla?
3: Ez az, tehát, hogy itt egy zárójelet nyitok. Tehát mindenki akkor mutatja meg a valódi arcát, amikor hatalma van. Nem ez a Balázsi Gyulának az igazi arca, aki ott csipog és
2: tudjuk.
3: Picsog.
2: Ezt nem tudjuk.
3: Nem, az a... Mindenki akkor mutatja meg a valódi arcát, amikor hatalma van, amikor a Lamborghini-vel mellőzött napszemüvegbe, 20 kilóval nehezebben, és tette a fejét. Az a Balázsi Gyulának az igazi arca. Zárójel bezárva. De az állításon a visszatérve. Valóban szerintem nem is ismerte ahhoz, hogy ténylegesen egy bűnbakként fel lehetne mutatni, hogy ő legyen most a Fidesznek a Rajk Lászlója. Szerintem ezt nem lehet eljátszani. Másfelől pedig ő sose gyártott semmilyen tartalmat. Ő csak a felületeket kínálta. És de kik gyártották az üzeneteket? Hát ugye a Rogánéktól jött. És ha már bűnbak, ugye Rogán nyilván elég forsós szereplő ahhoz, hogy bűnbakként beáldozzák, de ott van Orbán Balázs, aki a kampányfőnök volt. Ugye a miniszterelnök politikai igazgatója, és aki nyomta ezt a, hát az Egyesült Államokban másolt kampányt, ami olyan röhelyes megoldásokhoz vezetett, mint hogy Orbánt, Lázárt és Szijjártót ilyen veszten hősnek állítva játszották be. Hát egy az egyben átvettek amerikai mintákat, aminek egyébként a magyar közegben nincsen talaja. Tehát tényleg, hogy most Orbán Viktort most ilyen új Ronald Reaganként, meg nem tudom, John Wayne-ként akarják eladni a Fidesz szavazóknak? Mi ez a nyomorult izémásolás? Mi ez? Hogyan? Tényleg? Ezek nem ismerik egyébként azt a Magyarországot? Hova tűntek a legendás mérések, meg amik alapján ismerni kéne szavazóknak az állításait? Na mindegy, Orbán Balázs vezényelte ezt a programot, vagy ezt a kampányt. Hát őt igazán oda lehetne dobni egyébként bűnbaknak.
4: Én úgy tudom, hogy ilyen 2 évvel ezelőtt körülbelül utazott Orbán Balázs az Amerika Egyesült Államokban, ahol elsajátította ezt a fantasztikus kampánytechnikát, vagy nem is pontosan kettő, mindegy, tehát hogy 1-2 évvel ezelőtt, és hozta haza, és ugye ebből lett ez, amit mondasz, Péter, meg hát a trash celeb vonal is ebből jött, hogy akkor kicsit le kell cserélni, úgymond a szavazóinkat.
3: Jankovics Marcel Jaberre.
4: Hát ez van, de hogy ez fog működni, mert hogy lásd Trump, és tényleg, hogyha amiket mondasz képeket, így belegondolunk, akkor ezek mind a Trump-féle módszernek, ami Amerikában kiválóan működött, Magyarországon meg kiválóan nem működött. Nagyon hittek benne. Tehát ő, amikor hazajött, akkor ahogy visszajött a fantasztikus új képességeivel, hogy akkor én jöttem, hogy létes hoztak valami kis ilyen belsős csoportot, ahol majd úgy elkezdik ezt felépíteni, és akkor ez lett az egész kampánynak a magja. Tehát mindent feltettek arra a lapra, hogy Orbán Balázs szerint. Tehát ilyen szempontból tökéletes bűnbak lehetne, de szerintem nem akarta a Fidesz belemenni ilyen bűnbakos sztorikba, és szerintem ez száfolja pont azt, amit gondolsz, vagy legalábbis gyengíti, hogy a Balázs igenis egy önálló akció keretében csinált hülyét magából, mert ha bűnbak kellene, akkor nem jó a Balázsi. Tehát érted, ha ez Fideszes ötlet, hogy legyen valami viszonylag magas szintű bűnbak, akkor Balázsi pont azért nem jó, amit erről mi eddig beszélgettünk, mert kutya nem tudja, hogy ki ez. Tehát, hogy azért nagyon nehéz eladni. Tehát jó, megtestesíti ezt.
2: Nem annyira nehéz, hát bemondasz pár számot mögé, mellé, tudod, és akkor az
4: Igen, de akkor is. Tehát ez egy darabig így jó, hogy ő ráakaszkodott, és akkor ő volt a vérszívója a NER-nek, és tehát de nem olyan ismert figura, kicsit bonyolult is az a történet.
2: De följebb nem nagyon tudsz, hát ki itt?
4: De pont ezért.
2: De pont ez
4: mutatja azt, hogy nem akar.
3: Te olvastad a magyar stratégiai gondolkodás egyszer egyet című könyvét. Orbán Balázsnak a magyar stratégiai gondolkodás egyszer egyet című könyvét ajánlom, tehát
2: de te olvastad?
3: Én megkaptam repülőjándéknak, igen. Tehát a magyarul és angolul
2: olvastad?
3: Én olvastam, igen.
2: Tényleg? Elolvastad?
3: Persze, tehát de figyelj, de hát ilyen, figyelj, most mond, ilyen intellektuális WC-könyv, tehát hogy...
4: Az jó.
2: Jó, akkor befejezheted, István.
4: Hát nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Nem, ennyi, amit az elején is mondtam, hogy szerintem minden jel arra utal, hogy egyáltalán nem akartak belemenni abba, hogy ők maguk gyártsanak le egy bűnbakot is ezt a köz megvetésének. És kidobják a piasztére giotinban, mert, vagy giotinban, nem, kalodában, mert hogy az nem jó a Fidesznek, tehát nem is lenne jó a Fidesznek. Tehát ezek az emberek azért nagy részt mindent tudnak egymásról. Kinek milyen biznisze volt egyébként, ki hogy, honnan jöttek az utas, ki hogy viselkedett, ki hogy bánt. Tehát itt, ez tényleg olyan, mint hogy itt vagy mindenki bukik, vagy senki se. Tehát mármint, hogy az ő fejükben ez a tétel van. Úgyhogy itt biztos, hogy nem, én abszolút nem hiszek ebbe, hogy ez egy ilyen központilag irányított bűnbak akármi lenne.
2: Mindegy, engem nem győztél meg ezekkel az érvekkel, hogy ez a Fidesznek nem kedvező játék, mert mondom, tehát ha egyen följebb lépsz, és nem egy végrehajtó, hát mondjuk ebben a rendszerben ki nem végrehajtó. De egyébként páron nem. Az egyen följebb lépsz, és egy nem végrehajtót, hanem egy utasítás osztót, egy kreatív erőt, már ugye érezzük a mozgásteret választasz, mondjuk egy Orbán Balást, ott
3: a kreatív erő.
2: Ott a konkrét politikai felelősségnek a kérdése az azonnal egyértelművé válik. Tehát onnan nincs visszaút. Az a Fidesz bukása, az Orbán Viktor bukása. Egész ideig lehet azt mondani, hogy minden jogállami keretek között történt, a túlárazásnak persze vannak jogi csapdái, meg ismerjük ezeket a BTK tételeket, hogy gazdasági vesztegetés és elfogadása, de a legfelsőbb szinteken ott egy megbízás történik, egy közbeszerzés, amin véletlenül pont az a cég tud csak elindulni, és csak az nyerhet, és a folyamat vége, hogy ilyen drágán csinálta meg. Ha azt ő visszaosztotta, és ebből sikerült találni forrásokat, papírokat, az meg megint csak már nem a legfelsőbb helyre fog eljutni, ha csak ugye nem csorgott vissza, de közvetlenül nem fog saját cégbe visszacsorogni, hanem nem tudom, egy alatt a három szinten lévőbe, és akkor onnan egyre följebb és följebb. Tehát én nem érzem azt, hogy Balázsin keresztül megfogható bárki, és mondom az miért? Számomra, azért, mert itt lett volna a nagy alkalom, ha ő kiáll, kiül, sír, bűnbánó, ebben az országban akar élni, büszke hazafi. Akkor itt lett volna, mondom még egyszer az alkalom, hogy egyébként itt van a kezemben három dokumentum, ami bizonyítja, hogy és én akkor
4: hát
2: ez most...
4: Hát ezt a tárgyalás van, hát most miért állt volna elővel? De ez most miért ilyen proaktív imázsépítés.
2: Miért nem mondhatott volna annyit, hogy igen, ebben benne vannak politikusok is. És meg tudom őket nevezni, de majd a tárgyaláson semmi ilyesmi. Megint csak az
3: ember megszattolás. Olyan hülye, mint a segg.
4: Nem, de azért, mert nem is került, de ez nem is került is szóba, ez nem volt topik ebben a beszélgetésben. Egyébként visszatérve egy picit arra, hogy mivel is...
3: Csak egy kérdés, amúgy a Balázsinak az egyébként a marketinges, kommunikációs munkásságát, mint hogy felépítették volna ennek az embernek, mi volt a 2000-es években, mondjuk az, amíg eljutott oda, hogy kapja ezeket az állami megrendeléseket, ő milyen szintű kommunikációs szakember volt, mert ebből a nyökögésből, meg ebből a tényleg sírásból, meg a papizsapkendő halmozásból úgy tűnt, hogy ez az ember tényleg erre képes, ezek szerint, amikor...
2: Isten,
3: amikor
2: miben menteni, más, amikor, amit Ferenc Orsó jöjjt előadott
3: kell,
2: neki?
3: Menteni kell a karrierjét? Mármint, hogy mi, hogy a Balázsi, miben más a Ferenc Orsó?
2: És amit a Ferenc Orsó csinál.
4: Mármint, hogy miben
2: vagy
4: más.
2: Vagy amit a királynóra csinált a választáson.
4: Nem, szerintem, csak amit te vársz, vagy te számon kérsz, úgymond ebben a történetben, vagy hiányolsz ebben a történetben, de az már maga a vallomás, de ez abszolút még a vallomás előtt vagyunk egyel, kettő, hárommal.
2: Tudna olyat mondani, hogy...
4: De most nem kell, most miért kellene? Hát majd a bíróság előtt, hogyha adott esetben oda, eljut odáig, az úgy majd ott előjár. És egyébként az előbb elmondtad, hogy miért nem juthat esetleg ez feljebb meg, hogy milyen ügyesen csorgatták a pénzeket. Szerinted nincsenek hangfelvételek, nincsenek rögzített telefonbeszélgetések, félretett SMS-ek, e-mailek,
2: és ennyit
4: feljegyzések.
2: De ennyit sem mond, hogy egyébként van három.
4: De ez
2: hangfelvétel.
4: Nem az, ez még csak az, ez bekopogott, megjelent a színpadon, és azt mondta, jó napot, én vagyok.
2: De kinek kopogott?
4: Balázsi Gyula.
2: Hát ez a nyilvánosságnak szólt, István.
4: Igen, igen, igen.
2: Ez a tiszásoknak szólt.
3: Igen, hogy...
4: Igen.
2: Hogy egyébként itt vagyok, ember.
4: Igen. Emberből vagyok.
2: Lamborghini, Porsche és ember.
4: Amúgy én is nyitok egy záróját, hogy ugye Balázsinak is az a terve, hogy majd mezőgazdasággal foglalkozik, hogy elkapálgat, és hát hirtelen eszembe jutott Simicska Lajos, aki a kecskefarmot tartotta meg a cégbirodalmából, tehát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen bukással együtt járó utóhatás. Szóval, hogy Hogy dehogy nem, ezek a cégcsoportok, ezek azért egy séma alapján működtek. Tehát volt az a fő cégcsoport, amelyik leszívta a pályázatokat, mert nem a Balázsinál, hanem egyébként a NER-en belül. Ők tulajdonképpen ebből éltek nagyon sokan, hogy a minisztériumból megkapták a itinert, hogy milyen EU-s pályázatok vannak, minek kell megfelelni. Összedobtak egy ilyen pályázatot, beadták, nyilván megkapták a lóvét, és utána a cégcsoporton belül ide-oda tologatták az összegeket, mintha történne valami. Persze bizonyos projektek elkészültek, de úgy, ahogy, meg annyira, mennyiért, meg ilyen látszat, meg a bőzéket beadták, ez mind visszakövethető lesz, mert a minisztériumban is ellen kellett valaminek ilyenek jegyeznie. Azt a befogadó nyilatkozatot szintén alá kellett írnia. A teljesítést igazolni kellett. Tehát ezek mind ott vannak. És a Balázsi olyan szempontból fontos, és most ilyen szempontból tök mindegy, hogy ez színjáték volt, vagy valóban ilyen ennyire megártott neki is lelkecskéjének a vereség. Mindegy, mert a dominó eldőlt. Tehát most már a NER-en belül minden szereplő arra készülhet, és arra is készül valószínűleg, hogy itt bármikor, bármilyen szinten jöhet igen. valaki, aki tovább löki ezt a dominót.
3: Igen. Tehát, hogy
4: Tibor, szerintem Tibor se alszik jól.
3: Ma este kimegy be a kontrollba, Garancsi István? Tehát, hogy tippelhetünk. Na. És ezek az emberek nyilván gondolkodnak ezen, hogy legközelebb kimegy be, és ki fog engem feldobni?
4: Azért mert
3: és innentől ez kezdve...
4: Ilyen szempontból tök
2: de ki fog feldobni?
3: Innentől
2: még
3: kezdve...
2: Még egy nyomorult ez, nevet bocs, nem hallottunk, nem, Péter. Jó, basszus.
3: Innentől kezdve...
2: De nem ez volt. Ezt a színjátékot.
3: Jó, innentől kezdve nem. Ez egy fogolydilemma. Fogolydilemma. Aki, és akkor most mondhatnám azt, hogy a különböző fogolydilemmel a játékokon általában mindig az van, hogy ugye vallanak és köpnek a szereplők. Mert nincsen meg a bizalom egymás iránt. Egy kérdés, hogy a túlárazásokkal kapcsolatban talán emlékeztek arra a sztorira, amit a Szabad Európa Rádió írt meg, hogy Trump, vagy Trump egyik embere ugatta le az Orbánékat, személyesen Orbánnak üzent, hogy ugye az orbáni kampánycsapat, vagy nem tudom konkrétan, ha Bonykör, mindegy, valamilyen típusú ilyen az Orbánékat, személyesen Orbánnak üzent, hogy ugye az orbáni kampány

0: húzzal a WC-t. Tehát amikor a Trumpot akarod lehúzni, és Trumpot akarod átverni, de ezek az emberek ezt is megcsinálták. Pedig, vagy most mondjam, lehet, hogy csak ők olyan árat adtak, amit itt Magyarországon itt elkértek egy ilyen munkáért, tehát az Egyesült Államokban is ki akarták fizetni republikánsokkal. Hát lehet, hogy az Egyesült Államokban
1: ez egy soknak számított. Egyébként túlárazni elég, hogyha forintban normál áron számított, de egy dollár jelet írsz. Végére, és akkor már is visszatérve, mert szerintem ez fontos.
2: Hát egy kérdés, de még ennél minden, maradunk. De írtak kérdéseket.
1: De aki mindjárt kedves néző hallgató, csak ez fontos, mert hogy hiányolod, hogy miért nem volt, ennek a színdarabnak az volt a címe, hogy Balási Gyula vagyok, és nem tettem semmit.
2: Nem lopom a nap.
1: Ez volt a címe. Erről szólt az egész, hogy én egy pozitív, még azt sem mondta, hogy ő áldozata a rendszernek, még azt sem mondta, hogy parancs. Ez csak hadd mondjam már végig, ez csak annyi volt, hogy Balási Gyula vagyok, és nem tettem semmi rosszat. Erről szólt az egész előadás. Ha ezt itt most elkezd ilyeneket elővenni, hogy de bizonyítékaim vannak arra, hogy engem utasítottak, és ez meg az volt, abban a pillanatban már vádiratot fogalmaz meg magával szemben, hiszen beismeri, hogy valamit tett. De ez egy ilyen imázsépítő akármi volt. Én nem tudom, hogy milyennek a hosszú távú terve. Az biztos, hogy benne van, hogy a cégétől, amit ugyanő 80 milliárdosra becsül, de valójában 0 forint értékű, mert nem lesznek állami megrendelések, és a piac nem fog velük együtt dolgozni, hogy ezt most felajánlotta, hogy tulajdonképpen meg akar szabadulni, ő számolja fel a céget.
2: Kötter Tamás mekkora?
0: Kötter
2: Tamás kiírás a Facebookon, gyerekek.
0: A magyar Bretiston Ellis.
2: A magyar közvélemény befolyásolása miatt valószínűleg tisztások most elteszik. Álljunk csak meg egy pillanatra, Kötter úr, mit tetszett mondani?
1: De ez az én bejegyzésem.
2: Nem, én már előtte olvastam. Nem fogod elhinni, olvastam. 10 perccel később reagálsz, hogy össze van már kötve egy kicsit az agyunk. Mondjuk ez
1: jó, ez de most
2: de menjünk el ilyen gondolataitok. István, azért már akkora mozinéző vagy, hogy komolyan, popcorn legközelebb pattogtatok neked, és akkor meg kapsz kólát.
0: De még hagyd tegyem fel azt a kérdést. Itt van ez a kommunikációs zseni, ez a kommunikációs guru, aki 1000 milliárdot vett el közpénzből, olyan fantasztikus tényleg akkora tudor a szakmának, és ez a cégtulajdonos vezér, géniusz, zseni, aki elvileg a kommunikációs tevékenységéből és az imás kampányaiból gazdagodott meg, ezek után kitalálta magának ezt a nyomorult imást, amin egy óvodás is röhög. Tehát, hogy ilyen szintű pancser figurát.
2: Pont az, hogy nem lehet ekkora pancser.
1: De rohadt felszínesek vagytok, már ne haragudjatok, mert ezen pörögtök. Tehát ezen pörögtek, hogy milyen béna volt. Én is röhögtem, tök jó volt. Kötter, én is röhögtem, írtam is róla.
2: Ez nagy vezérettség, basszus, el akarod hinni, amit ott látsz, hogy ezt ezért csináltam.
1: Majdnem elmondtam. Ezen így el lehet rögni, és lehet egy jó szórakoztató műsort csinálni, de akkor hagyjuk a francba a mélységét a dolognak. Ott van a mélységében ennek az egésznek, hogy a 0 forintos cégénet fel kell számolni, végkielégít is kell fizetni az alkalmazottaknak, ez macerás, egyébként be vannak fagyasztva a számláj, tehát ez az ember fogja, és az összes felelősségét az ő cégvezetőségének áttolja az államra. Okay, azt mondja, hogy akkor csináljátok ti.
2: Mi szükség sírni, meg elmenni a kontrollba?
1: Mert az imázsépítés, az imázsépítésnek az a része.
0: Hát, hogy Széchenyi az egyéves jövedelmét fel.
2: Itt most komolyan, de belegondolsz ebbe, azért átlátható volt már a fideszes média propagandisták összes bűnbánó, mondjuk ilyen kevés volt, de azért akadt, próbálkozása, hogy is erre hogy reagált a baloldali, most bocsánat, akkor nem baloldali, ellenzéki közvélemény, különösen a liberálisok. Milyen mémeket gyártottak le? Milyen műsorokat gyártottak le? El tudod képzelni ezt az embert egyébként, aki tényleg ilyen primitív kampányokban utazott. De valószínűleg azért mégiscsak volt valamiféle szakértelme. Nem azért, mert pont őt bízták meg, és ezzel meggyőzte volna a fideszeseket, hanem ő már előtte is volt azért valaki. Hogy itt van ez az ember, és ilyen egybites aggyal beül, és azt gondolja, előtte átgondolja, hogy hú, most akkor sírni fogok, akkor ez át fog menni, hogy én itt megbántam mindent, és nem pont az ellenkezője, hogy mennyire szánalmas vagy öreg, és még inkább, még több gyűlöletet fog szítani a másik oldalról. Na, ez az, amit én nem tudok elképzelni, én azt gondolom, hogy igen, volt ez az alter, hogy áttolom a vagyonomat, és kiállok, mint egy céltábla, nem baj, röhögjetek rajtam, lehet, hogy a fideszesek mondjuk bekajálják, azzal nincs nagy probléma, de leszek az ország bohóca, aki megalázkodik, meghunyászkodik, a lába elé borul az új hatalomnak és az új politikai berendezkedésnek, és ez jó lesz mindenkinek. Ez mindenkinek jó lesz, és talán...
1: Szerinted így működik egy ember? Ez azt mondja, hogy teljesen elhűve hallgattalak. Még én vagyok a vágyvezéret gondolkodás. Tehát mi ez a forgatókönyv?
2: Hát itt is

0: mondta Péter.
1: Itt egy ember, aki a csúcson volt hosszú ideig, nagyon-nagyon magasan. Igen. Egyik pillanatról a másikra nem a nullára zuhant, hanem valahova a pokolba, a mínusz százba.
0: Száz a zsebit bekészítve ment az oda, úgy öltözött jó. Föl, mint egy csöves.
1: Igen, ezt már 50-szer elmondtam.
2: Jó, azért csöves.
1: Itt van ez az ember, aki innen ide kemény, zuhant. Pontosan kemény. Tudja,
0: csöves
1: hogy...
0: Csöves idézés.
2: Jó,
0: tehát... Magához képest.
2: Ugye, de visszajövök. 9,5 millió magyar nagyjából csak ezt az öltözéket tudja megengedni magának.
1: Tehát
0: igen, egyszer. Figyelek. De azt mondom, hogy ezeket a köröket futjuk, figyelek.
1: De mert baromi fontos. Jaj, majdnem elrontottam. A hevület. Figyelted, hogy...
0: Fejezd be a szót.
1: Hát, nem. Kegyetlenül fontos. Hogy, tehát ott van az ember, aki a csúcson volt. Ezek az emberek azt hitték, hogy ez örökké fog tartani, hogy ők szentek, sérthetetlenek, és bármit megtehetnek, hiszen ez volt a minta. Kőgazdag is lett a figura. Innen lezuhan oda, hogy egyszer csak megszűnik a gazdasági és a politikai védőháló is alatta. Baromi nagyot esik. Pontosan tudja, hogy milyen ügyekbe vett részt, pontosan tudja, hogy mi ebből a BTK-s, pontosan tudja, hogy mennyit kaphat érte. Ez az ember olyan, és úgy látszik, vagy úgy tűnik, hogy nem egy túl erős jellem, ez az ember romokban van. Nem sajnálom, érted? Csak ez az ember romokban van. Egy romokban lévő ember, aki menekülni akar, az bármit megtesz. A legnagyobb ostobaságokat is. De egy ember, aki menekül... Ha azt mondod neki, hogy ha lerágod a lábad, az nem fog segíteni, attól még le fogja rágni, ha nem tehet mást. Tehát de azt értsd meg, hogy ez az ember szerintem, ez komolyan gondolta, hogy valaki, ez a színjáték működni fog.
0: Valaki ráijesztett, és ezért ment be a kontrollba, de ez nem a patriótával.
1: Mi az, hogy valaki ráijesztett? Két éve folyik nyomozás a cége ellen, csak ez az akta félre van téve. Ő pontosan tudja, hogy mit szerepel, és hogy csak azért mennyit kaphat. Azt is tudja, hogy az akta már is elő lett véve. Hát
2: és
1: persze, hogy menekül.
2: Azt
0: tudom elgondolni, hogy egyébként igen, tehát bizonyítékok vannak ellene, és ő börtönben fog ülni, és ez már tudott az ő részéről is, és akkor Simon kezd el játszani, mint a Die Hard 3-ban Magyar Péter, hogy jó, hát akkor létsz, itt van egy kontroll, figyelj, nem fogunk annyira durván bekérdezni, de akkor itt most bekészítjük a zsepit.
2: Jó, azért az a riporter az fantasztikus volt.
0: És nem az, hanem a könnyeidet törölgesd.
2: Tehát az a riporter fantasztikus volt, inkább tűnt egy ilyen dühös inkább security figurának, aki kb. Alig tudja visszafogni
0: Zahel magát. Zahel Gábor.
2: Alig tudta visszafogni magát, le ne üsse egyébként a Balázsit. Ez látszott, hogy elég feszült a pali, miután ott tényleg bemegy a picsogni. De már itt
1: de jó volt, de egyébként megközben meg jó volt, mert én is először itt furcsálottam, hogy de aztán tök jó lett, ahogy ő részt vett a beszélgetésbe.
2: Hát én a kezébe képzeltem egy telefonkönyvet.
0: Na jó, én nem látom
1: a telefonkönyv Balázsinak lelki kezeiben is folyamatosan püföli magát belülről.
2: De már itt ugye a nyomozók szóba kerültek, tehát hogy azért képzeljük el azt, hogy itt a NAV-nál, vagy nem tudom, hány olyan fiatal ember van, aki 18 évesen különböző eszmények alapján úgy gondolt ez a hivatása, azt, hogy üldözze a bűnt, és hogy elkapja az ilyen Balázsi típusú ilyen csalókat, tolvajokat, akik a közt megrabolják. És dolgoztak itt a különböző nyomozó szerveknél, és nem tudták végezni a melójukat. És ugye nyilván ott volt, hogy egyfelől ugye ott dolgoznak, vannak bizony utasítások, parancsok, és állandóan félre kell tenni, félre kell, és állandóan futni kell, hogy nézget figurákat. Ezekben az emberekben, akik ott volt a hivatástudat, és nyilván ott van, mert ugye azért maradtak egyébként ott, és azért léptek erre a pályára, mennyi elégtétel vágy van, hogy végre ide tegyék őket, hogy a tengó és kerekből idézzek, hogy végre rászabaduljanak ezekre a balási félekre.
1: A balási ügyet azt úgy osztották ki, hogy mint a mennyasszonyi csokrot, hogy álltak a NAV ellenőrök, és a főnök így eldobta hátra, mert mindenki azt akarta megszerezni.
0: Felírtam néhány kérdést, amit a szünet után felteszek, fél perces lesz, tényleg nem hosszú, úgyhogy szeretném kérni mind az 1186 nézőnket, hogy egyrészt hívjon még egy embert, másrészt pedig továbbra is írjon kérdéseket, mert most majd ezek jönnek. Felteszem ezeket a kedves vendégeinknek, úgyhogy fél perc lehet számolni.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Magyarország visszaadta Ukrajnának a pénzszállítóktól lefoglalt vagyont. 4 éves csúcson a forint. Meghalt Ted Turner, a CNN alapítója. Délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Következnek a Spirit FM hírei 19 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. Magyarország visszaadta Ukrajnának a márciusi TEK akció során lefoglalt ukrán pénzeszközöket, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerda délután. Zelenszky a Facebook oldalán azt írta, fontos lépés a Magyarországgal való kapcsolatokban, ma visszajuttatták az Ostsadbank pénzeszközeit és értéktárgyait, amelyeket a magyar különleges szolgálatok idén márciusban foglaltak le. Az elnök hozzátette, hálás vagyok Magyarországnak a konstruktív hozzáállásáért és a civilizált lépéséért. Köszönöm az ukrán csapat minden tagjának, aki a méltányos döntésért küzdött, és védte államunk és népünk érdekeit, írta Zelenszky. Hatályon kívül helyezte a Katzenbach gyilkosságban hozott elsőfokú ítéletet, és új eljárás lefolytatását írta elő a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla. A táblabíróság indoklása szerint az elsőfokon eljáró fővárosi törvényszék súlyos eljárási hibát vétett, ami megakadályozta az ítélet érdemi felülvizsgálatát. Elmaradt például a bizonyítékok egymással összefüggő, teljes körű együttes értékelése. A törvényszék elsőfokon 2025 áprilisában életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte az ügy 3 vádlottját, a rapper Curtis testvérét Eszt Lajost, valamint L. Istvánt és H. Lászlót, akik a vádirat szerint 2009. szeptemberében meggyilkolták Katzenbach Imrét, az MTK egykori labdarúgóját. A táblabíróság fenntartotta a 3 vádlott letartóztatását. Szerda reggel tovább erősödött a forint az euróval szemben, így letörte a lélektanilag fontos 360-as szintet is a jegyzés. Ezzel több mint 4 éves csúcson jár a magyar deviza, hiszen utoljára 2024. februárjában volt stabilan 360 alatt, írja a Portfólió. Mégsem készítenek filmet Rákai Filipéko mohácsi csatáról. A választás után 4 nappal a Nemzeti Filmintézet visszavonta a gyártás előkészítésére beadott pályázatot, írja a Telex, amely felidézi, hogy tavaly nyáron 5 millió forintot ítéltek oda a Mohács 1526 címen készülő filmnek. Meghalt Ted Turner, amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója. Az Atlantában dolgozó üzletember, akit szókimondó természete miatt a dél szájájának becéztek, olyan médiabirodalmat épített fel, amely magába foglalta a kábeltelevízió első szuperállomását, népszerű film és rajzfilm csatornákat, valamint sportcsapatokat. 1991-ben a Time magazin az évemberének választotta Turnert, aki végül eladta médiahálózatait a Time Warnernek. Majd később kiszállt az üzletből, de továbbra is büszkén beszélt a CNN-ről, amelyet élete legnagyobb teljesítményének nevezett. Délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk, északnyugaton még erős déli eszél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt is vagyunk, megérkeztünk. Remélem tényleg fél perc volt, nem nagyon számoltam.
3: Annyi voltam, jó, gyorsan.
2: Köszönöm szépen. Gyorsan el kellett mentenem egy fájt. No tehát, akkor feltennék kérdéseket, aztán még visszakanyarodunk Huth Gergelyre, mert annyira szeretjük a munkásságát, hogy nem tudunk elszakadni tőle. Mi van, ha a tréner azt mondta, ugye még a focis analógiám ügyében, hogy ezt a meccset nem akarjuk megnyerni, Polgár István? Gyors reakciót kérek.
4: Úgy néznek ki, mint akik nem akarták megnyerni ezt a meccset.
2: Tehát azért... Én erre utaló jeleket egyébként láttam, és most is látok. Ugye Orbán Viktor azt mondta a DPK-soknak, hogy a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobb oldalt. Hogy? Egyrészt ez...
3: Ez a örület? Vereségnél is nagyobb vereség beismerése, nem? Tehát, hogy, de, hogy hagyjam, hogy elbuktuk a választást, de ellenzéknek de mi, is gagyik vagyunk.
4: Most mondta?
2: De mi az, hogy ellenzékből, érted? Tehát pont, hogy ellenzékből
4: lenne nem lehet
2: arra lehetőséget. Tehát a kampány során én megértem, hogy Orbán Viktornak a külpolitikai kapcsolatait is kellett építeni, meg valamiféle kormányzást is azért kellett itt produkálni, meg a minisztereinek. De... És hatalmas előnye volt Magyar Péternek, hogy ő szabadon járhatta az országot, mert ilyen kötöttségei nem voltak, az EP-be sem kellett bejárni.
4: Jó, de viszont Magyar Péter nem tudott Trumppal találkozni,
2: most,
4: mondjuk, és
2: na de most végtelen ideje lenne Orbán Viktornak arra, hogy akkor bejárja a vidéket, és azokat a hálózatokat, amiről azt gondolták, hogy működnek, de ezek szerint mégsem, azokat újraéleszteni, kitalálni valami új irányt, megújulnia, elengedni a parlamentet, mert azt gondolom látjuk a frakcióján, hogy ez számára egy ilyen vakvágány, tehát azt a régi vonalasokat bedobta meg azokat, akik ilyen jó kis, hogy is mondjam, ilyen közösségi médiás csinovnyikok, azok ott vannak, viszik a régi lemezt, és akkor azt mindig fölteszik majd, de a megújulás az igenis elkezdhető a hátországból. Ennek a beismerése, hogy ezt nem lehet megcsinálni ellenzékből. What?
4: Lehet, hogy Orbán Viktor már azt készíti elő, hogy a nemzetközi szintérre, amit egy már 2018-ban ambicionál, hogy ő kinőtte Magyarországot, tehát ő majd a patrióták európai vezetője akar lenni, és már ugye Panyi Szabolcs is megírta a különböző értesüléseit, hogy itt nagyjából van olyasmi meket Orbán Viktor előtt, hogy lehet, hogy előbb a Heritage Foundation-nél kap valami ösztöndíjat, aztán pedig majd ugye úgy elszervezi, igazából a patrióta mozgalmat akarja megszervezni, és hát ugye különféle ambíciói vannak, hogy ott is benne ugye mi Európai Bizottsági vezetői pozícióra helytozik, hogy na most majd végre akkor a patrióta mozgalom áttör, és akkor végre ott lesz az az erő, ami őt az európai politika élére repítheti. Ugye a hívei megírták, sorolhatnám a különböző ilyen nyomorult Orbán imádó posztokat, miszerint, hogy Mátyás király óta nem volt ilyen vezetői az országnak. Meg 500 évente születik ilyen típusú vezető, megjegyzem.
3: Hála jó Istennek.
4: Ceausescuról is ezt írták egyébként a hívei, hogy ugye Orbán Viktort nem nevezték el újra a Kárpátok géniuszának, vagy az eszmék Dunájának, de ezek szerint, hát most ez az ember, aki ugye fölépítette azt, hogy nemzetközi szintéren játszik, hogy ő, aki Putyinnal, meg Trumppal, meg ilyen típusú figurákkal játszik egy ligában, most akkor az lenne az ő feladata, hogy Magyar Péter nyomán, ami sikeres volt a Magyar Péter kampánya, most akkor elmegy, és a kis kocsmákba, amiket egyébként hozzáteszem. Aha. A kocsma programból ugye felújítottak, tehát ugye itt ez ugye nagyon fontos része volt a Fidesznek, hogy így fogjon szavazókat, hogy hogy a kocsma program révén. Na most tényleg, Orbánnak el kéne menni egyébként a kocsma program keretében feljutott kocsmákba, és beszélget ott a névő emberekkel. Hozzáteszem.
3: Morcos fideszesekkel ráadásul.
4: Ha a NER-nek van eredménye, ezt örvendesen mondom, az, hogy a civil társadalom és a bibói szabadság is körei újjáélettek. Tehát, hogy elmegyek kocsmák előtt egyébként a különböző ugye, sétálgatok.
2: Előtt mi?
4: Előtt, igen. Figyelj, hát én
2: múltkor Kelenföldön megittünk egy pohár sört. Hoppá. Na, mi van?
3: Tudtok élni. Ez annyira kívánatosan hangzott.
4: Na, az a lényeg, hogy múltkor elsétálok a kocsma előtt, és azt hallatszik ki, hogy emberek arról beszélnek, hogy a Fidesz hányszor módosított alkotmányt. és tényleg, ez azért igazi kis diskurzus, tényleg. Tehát, hogy Jürgen Habermas csettintene, hogy milyen szellemi pesgést indított el Orbán Viktor és a NER. És egyébként részben, hát ugye ez lett a NER bukásának egyik oka, hogy ezek a nagy ügyek tényleg letér a kis szintre. És hozzáteszem, azért ebben a Magyar Péternek nagyon nagy szerepe volt. Ott az országjáró körútjával, hogy tényleg elindította ezt a pesgést, a vidéki pesgést, falusi pesgést.
2: Egy analógiát, Peti imádni fogja, de szerintem te is, hogy a Csóka, vagyis Balási, azt írta Mészáros, hogy körülbelül olyan volt, mint Kevin Spacey a Közönséges bűnözők záró jelenetében, és tényleg ő Kaiser Soze, tudod, bemegy a szerkesztőségbe, előadja a sztorit, lehet, hogy ott a hátsó falon még ki is volt téve, ez az ki volt tűzve, azokat beleszőtte a kis mondandójába, és kilépett, és akkor már így dobálta le magáról ezeket az olcsó kázi órákat, meg mindent, és kiegyenesedett a járása hirtelen.
4: Nekem az a Közönséges bűnözők emlékszetes jelenetére a Gundalf sztori jutott eszembe, azt állította a srác vége, hogy kb. Hogy a kihallgatók fölött lehet, hogy volt egy ilyen Észtország térkép, meg üdvözöljük Észtországban, meg Tallinnban, és az egész sztoriát úgy rakta össze a srác, hogy mindig olvast, hogy a fali újságon milyen sztorik vannak. Amennyiben igaza volt.
2: István.
3: Hogy szerintem Orbán abszolút zsákutcában van. Egyrészt ezért, amit Péter elmondta, én is ezt gondolom, és amikor beszéltünk arról, hogy milyen jövő várhat Orbánra, ez teljesen elképzelhetetlen ez a mozgalom szervezés. Hogy én sem látom magam előtt ezeket a képeket. Sok értelme nem is lenne egyébként, mert azok, akik most elmennének szerveződni a Fideszben, hát ezek a régi fideszesek, az idős emberek leginkább. Tehát eszébe nem jut senkinek, hogy most ő bármit is kezdjen a Fideszt, bottal nem akarják a fiatalok piszkálni a Fideszt. És folyamatosan ezt mantrázzák, Huth Gergőtől kezdve Orbán Viktorig, hogy ilyen kis körökből, alulról jövő kezdemény, a civil, hányszor hallottuk már, de már ezt a szocializmusban is hallottam, mert olyan öreg vagyok, de ott is ez volt, hogy alulról jövő kezdemény. Nem, ez nem így működik.
4: Orbán, a párt elszakadt a tömegektől.
3: Na, ez meg a másik. De abszolút ugyanaz a minta. És hogy ez neki derogál Orbán Viktornak. Ez teljesen egyértelmű. Tehát az is milyen már, hogy a Zebra a DPK körben hirdeti meg a reform elképzeléseit, ami mondjuk kettő darab mondata, kettő darab légüres mondat. A Zebrában, amiről kiderült, hogy létező zebrák, ugye kiderült, hogy ezek tényleg, és ugye ezt azért hozták létre annak idején a Zebra DPK-t, mert hogy egy ilyen fricska legyen, hogy na, deepfake, meg a kamu hírekre, utána kiderült, hogy egy csomó zebra van, 60 pusztán, tehát na mindegy. De a nemzetközi pálya, meg amit itt vizionálnak Orbánnak, meg amit ő magának vizionál, és amit mondasz te is, hogy az lehet, hogy az ő fejben van egy ilyen forgatókönyv, hogy a patrióta mozgalmat újjászervez, vagy majd nő lesznek az arca. Igen ám, csak ő ennek a patrióta mozgalomnak addig volt arca, amíg nem bukott egy hatalmasat. Bukott figuraként már nem egészen ugyanaz lesz az ő ereje, hiszen a egész orbánizmus bukott meg, nem csak a Fidesz és nem csak a NER, mindaz, amit ő a nemzetközi politikában is vitt orbánizmusként, és erre abszolút jó példa az, hogy hát gondolom láttátok a Ficóéknak a V4-es üzenetét, nem? Igen. Hogy ott ülnek három,
4: újra együtt
3: várjuk a negyedik muskétást. Tehát belegondoltam, hogy Orbán ezt így meglátja. Tehát Orbán nemzetközi jelentősége addig volt, amíg ő miniszterelnök volt, és most szerintem nulla, kb. Annyit érhet, mint a Balázsinak a cégei.
4: És nagyon fontos, nem csak azért, mert egy sikeres figurának tűnt az Orbán, hozzáteszem, azért voltak olyan, tehát a Republikánus Párt környékén is voltak olyan szereplők, mint Neil Ferguson, aki egyébként Magyarországon is járt az MCC vendégeként. Tehát vele néztem meg egy beszélgetést, egy zseniális történészről van szó, egy konzervatív fenegyerekről, és őt is kérdezgették ilyen lelkes republikánus fiatal emberek, akik bedőltek ennek az orbánista propagandának, hogy hát Orbán, a magyar családok meg hasonló, és a Neil Ferguson így megkérdezte tőlük, hogy ti ismeritek Magyarországot? Ti jártatok már Magyarországot? Hogy mi, hogy legyünk olyan, mint Magyarország? És egy ilyen elnéz, Magyarország egy elszegényedő ország, elnépredő ország, nincsen jövője Magyarországnak, ezt a Neil Ferguson mondta egyébként, miután itt az MCC-ben megfordult, mint nagy énzős, egyébként imádom a könyveit. Na ez az egyik, hogy azért voltak, akik nem dőltek ennek be, akiknek ezek szerint nem lehetett annyit fizetni, mert a maga teljesítményével is egyébként úgy gazdag a Neil Ferguson. De egyébként nagyon sokan Rodriért és másokat lehetne kiemelni, akik idejöttek, és a Danube Institút ösztöndíjasaként itt két naponta kiírták, hogy igen, milyen jó ez a migránsmentes Budapest, igen, köszönjük Orbán Viktornak, fantasztikus Budapest, csodálatos város, és ezek az amerikai megjelenési kutatók itt egyébként közpénzen, közpénzjellegüket elveszítő közpénzen itt voltak, hozzáteszem már Rodriért is aztán el akar költözni most már Budapestről, amint ezzel elkezdődik a csapkodat, és itt jön az, hogy Orbán nem csak azért lehetett ennek a nemzetközi mozgalomnak az arca, mert sikeres politikus, mert szállította a két napos győzelmeket, hanem azért, mert megvette ezeket a figurákat. Hát ott a Le Pen kampányban ugye mennyi? 10 millió eurót toltak egyébként bele különböző úton, módon?
3: Hát meg az USA lobbisták,
4: akik spanyol alt-rightnak, másoknak, tehát ugye a CPEC, ezeket az embereket megvásárolták, tolták bele a pénzt. Most amikor Orbán már a magyar közpénzt, a közpénz jellegét elveszítő közpénzt nem tudja belenyomni ebbe a patrióta mozgalomba. Uh-huh. Ki akar Orbán Viktorral találkozni? Pontosan. Tényleg ezzel a bukott figurával?
3: Szerintem, hogy teljesen félreértelmezte a saját nemzetközi pályafutás, vagy karrierjét nevezzük így, vagy ívét az még szebb, mert pont ezeket ő kihagyta. Ez természetes volt. Tehát lesz még valaha ilyen CPEC Budapest? Szipog maximum. De hogy...
2: Szerintem... Ezt a Deutsch Tamás fogja.
3: Pláne. Szerintem Trump zseniálisan összefoglalta Orbán Viktor nemzetközi karrierjét. Orbán jó ember volt, de Magyar Péter is
4: nem,
3: az.
4: A barát, nem, az.
2: Most már Súlyog Tamás is csak volt barát.
4: Ugye, azt mondta, hogy a barátom volt. Barátom volt.
3: Igen. Gyönyörű ez a múlt.
4: És
3: idő,
4: akkor ugye most kéne annak lönnie, hogy ugye igazából azért mondjuk Orbán reál egy táskájának árajából lehetne finanszírozni mondjuk a Megafon központnak a működését, és hogy ezek a nemzeti érzelmi tőkések vajon mennyit fognak beletenni ebbe a
3: látjuk.
4: Alternatív nyilvánosságba.
3: Hát látjuk, zéro.
4: Hát
3: annyit, hogy
4: már után költözködni is kell.
2: Jaj. Hát még nem tudják, hogy mi lesz ennek a sztorinak a vége. Tehát lehet, hogy várnak egy fél évet, hogy hogyan haladnak a nyomozások, tényleg elkaphatók-e, vannak-e olyan, vagy lesznek-e olyan jogszabályok, ami alapján majd visszakereshető.
3: Ez biztos. Most szeretném kifejteni, hogy egyetértek vele. Tehát, hogy szerintem most a oligarcha fronton ilyen kívánásos.
2: Kívánás van,
3: de
2: és...
3: Nem az gondolat fog megszületni, hogy akkor toljuk bele a pénzünk.
2: Igen, és több szempontból sem lesz itt szerintem nagy örömünnep majd a Tiszás oldalon, vagy legalábbis Magyar Péterék nem nagyon fognak tudni felmutatni olyan értékes kalpokat, amit előzetesen sokan gondoltak, vagy Ruf Bálint kinevezésével gondoltak volna. Mert ez a rendszer azért odafigyelt arra, hogy itt maximum azzal foghatók meg, hogy miért annyira dolgoztak, és miért nem annyira. Nem. Meg majd egymás ellen fognak vallani, de az nem biztos, hogy megáll a lábán. És én azt gondolom, hogy azok, akik főszereplők, és tényleg mondhatnának valamit, azok alaposan fel voltak készítve arra, hogy mit mondjanak. Ez egyik, a másik meg. Nem. Itt azért irtózatos pénzek voltak, mondjuk csak hadd fejezem, Balázsinak kiosztva, onnan ki tudja, hány vállalkozás irányába csorgott tovább a pénz. Ott azért már lesznek olyan szálak is, tehát egyrészt irtózatosan sok munkaerőt, és annyi embert fog érinteni, hogy már a kockázat sokkal magasabb. A másik azért, most mondok egy példát, Orbán Anita ott ült a Vodafone átadásnál, amikor azt intézték. Tehát, hogy olyan helyekre is elérhetnek szálak, vagy akár Magyar Péter ügyében, aki ugyancsak a Balázsiékkal 500 millió, sőt, valahol 1 milliárdot olvastam, szerződéseket kötöttek. Tehát, hogy odáig eljuthat majd az történet, ahol lehet, hogy akkor azt a ágat már nem fogják levágni, oda már nem csapnak az ásóval. És ilyen Balázsikat fognak szerintem elkapni. Tehát ilyen oligarchák lesznek azok, akik majd adott esetben, legjobb esetben az ő reményeik szerint mennek a börtönbe.
4: Azt hiszem egyébként, hogy a Tiszának nincs más útja, mint hogy belálljon ebbe az elszámoltatásba, és erre kampányt építsen, és minél és el is húzza ezt a tévéműsort, ugyanis ugye a Tisza mögötti mostani szilárd többség nagyon hamar elporladhat, amennyiben ténylegesen elmarad az elszámoltatás. Mert itt nem Magyar Péterre szavaztak alapvetően az emberek, hanem Orbán Viktor ellen szavaztak, és azt, hogy tényleg a magyarok igazságérzete követelte azt meg, hogy bukjon meg ez a rendszer. Menjük el, és egyébként vegyük elő őket a különböző bűnök miatt, amik vagy gazdasági bűncselekmények, vagy egyébként olyan bűncselekmények, amit a magyar lelkek ellen követtek el ez a mérgezéssel, és akkor üdvözlöm a Megafon központ munkatársait. Ezeket az figurákat elő kell venni, és akkor itt mindenképpen ezt el kell, amennyiben Magyar Péter nem tudja ezt felmutatni, és nem tud egy ilyen cirkuszt adni, mert azért nagyon súlyos gazdasági helyzetben van az ország. Nyilván ez enyhülni fog, egy, hogyha az EU-s pénzek tényleg elkezdek jönni, kettő, a befektetési környezet javulni fog. Ugye eddig mi volt? Megcsináltál egy lángost, működött, köszönjük szépen, hogy megcsináltad nekünk, akkor most kedvezményesen adhatod, és akkor így épült fel, hogy az Orbán is birodalom. És itt a lángosostól egészen egy szállodalácig mehetünk el, amit kedvezményesen eladhattál, mielőtt még törvényt írtunk arra, hogy úgy megszorrunk téged külön adóval, hogy csak na. Mert ugye így vették el az embereket törvényesen, de igazságtalanul a vagyonokat. Na most itt hogyha ez a bizonytalan körzet eltűnhet, és amennyire egy ilyen jobb biztonságos körzet következik be, akkor nyilván van egy javuló helyzet, de azért alapvetően itt Orbánék úgy hagyták itt az országot, hogy nagyon-nagyon mélyen gazdaságilag. Ebben a helyzetben...
2: Hát az utolsó számok most azért nem voltak olyan rosszak.
4: Hát...
2: De államháztartási hiány...
4: Oké. És akkor itt mellé kell tenni, hogy itt tényleg a világgazdaság pénzbősége, konjunktúra volt hány éven át, és ebből az Orbánék mit hoztak egyébként ki? Hát nem iskolákat építettek, hát hanem Balázsi Gyulának lett az azért oszlopos háza, abszolút, halálos fegyverket.
2: Úgy nem szereted a futballt.
3: Úgy fog bekerülni a történelemkönyvbe ez az időszak, hogy az elszalasztott lehetőségek évtizedek.
4: Tehát nézd meg, tehát, hogy a Kádárék is eladósították az országot, meg Orbánék is eladósították. A Kádárék eladósításából mondjuk panelprogram lett, és panelek épültek, és lehetne sorolni a különböző népjóléti intézkedéseket.
3: Tényleg. Csak kijött belőle a komcsi. Hát ott egy
4: biztos. És ezt mondom egyébként, hogy nyilván egy diktatúra volt, de az Orbánék...
2: Mezőn Gábornak jelezném, hogy most kell figyelni.
4: Az Orbánék eladósításából pedig mi lett? Hát nem az a, nem panelházak tömege és
3: Balázsik.
4: Balázsik. Na, oké.
3: Okay. Elszámoltatás. Ugye hát,
4: de mindenképpen cirkusz kell adni a magyaroknak, és ez az elszámoltatás lesz.
3: De ez nem csak
2: cirkusz. Kérdés, csak hadd olvasok fel, ezzel kapcsolatos, és te fogod mondani István, egyébként most gyorsan éjjel jól leszámoltattam, 69%-ban eddig te beszéltél az adásban, ezt hozta ki. Szóval az a kérdés, hogy engem az érdekelne, írja a Time, hogy a BTK szerint mivel megfogni a NER-ben gazdagodó oligarákat.
3: Micsoda még egyszer?
2: Legközelebb tetszik figyelni, uram.
3: De mert bele nevettél.
2: Nem, ő ezekkel foglalkozik. Na, engem az érdekelne, hogy a BTK szerint mivel lehet megfogni a NER-ben gazdagodó oligarchákat. A politikusok részéről a hűtlen kezelés egyértelmű, egyébként nem, de túl drágán dolgozni bűn egyáltalán a kapitalizmusban?
3: De azok nem felszínes dolgok, azok apró dolgok. De most azt csinálom. Ugye összefügg azzal, amit te is mondtál, hogy valószínűleg nem lesz olyan elszámoltatás, mint amit itt sokan várnak. Én meg azt gondolom, hogy igenis lehet. Majd mindegyik fideszesnek megvan a maga cégcsoportja, az ilyen-olyan vállalkozásai, bizniszei. Azt láttuk ugye, hogy kvázi ilyen polgármesteri szintig, nem találsz szinte olyan polgármestert, és elnézést a kivételektől, aki ne építettett volna fel fideszes polgármesterként egy vendégházat, ahol a sógor alakik meg az öccsel. Tehát, hogy de ezek ilyen szempontból globálisan piti ügyek, de a rendszer működését azért az persze azt jól mutatják, hogy mivel lehet majd megfogni. Hát ezek a pénzek, ezek nem úgy áramlottak, hogy akkor én túlárazom, ugye ez a bizonyos alkotmányos költség, mondjuk mint Balázsé, az mondjuk legyen ennél szolidabb, mondjuk duplán túlárazom a projektet, és a duplát azt lefelőzöm magamnak, hanem itt folyamatosan visszaosztás volt. És hogy ment ez a visszaosztás? Hát például mondjuk ilyenek jutnak eszembe, hogy volt egy Sarka Kata, meg egy Rogán Cecilia vállalkozás, ami a médiában jeleskedett, ugye a világ legnagyobb profitrátájával és nyereségességével tudtak működni, úgyhogy nem nagyon volt olvasójuk. Most meg már annyi sincs, mert a választásuk után még azok az olvasók is, akik elméltek ott, azok eközben 100 milliókat meg milliárdokat vettek ki ebből a cégből. Ilyenre rengeteg példa van. Tehát, hogy ez nem lesz ez olyan bonyolult egyébként. És a politikusok, hogy ez simán el fog érkezni. Hát Szijjártó Péter.
2: Nem tudjuk.
3: Szijjártó Péter.
2: Hát ez igaz. De
3: figyelj, Szijjártó Péter felesége. Ugye
2: de az, hogy egymást győzködjük arról,
4: amit... De csak egy vagyonosodási vizsgálatot kell ezekre az emberekre küldeni. Amit magán hord, mondjuk, nem tudom én, valaki, ennek megvan egyébként az alapja.
3: Ugye most, oké, hagyjuk Szijjártó Péter feleségét, hanem csak mondok egy példát.
4: Pedig micsoda alaprendelő zügéni.
2: Pedig még van egy téma, hogy kérlek, hogy
3: röviden. Miniszter, tegyük fel, hogy én miniszter vagyok, tegyük fel, hogy ilyen gazdasági ügyekben is ott vagyok, és mondjuk a beruházások sorsa tőlem függ. Hát én ezért mondjuk nem vagyok egy cuki miniszter, ezért mondjuk kenőpénzt fogadok el. Hát hogy érkezzen meg hozzám ez a kenőpénz? Mondjuk valamelyik hozzátartozónak csinálok egy céget, aminek se honlapja nincs, se referenciái, se látható tevékenysége, de valamiért félmilliárd forintos osztalékot ki tud venni belőlem, arra annyi megbízása van, úgyhogy nem létezik kvázi a cég ismeretlenektől. Nem bonyolult a történet.
2: Hát, jó, csak erre valószínűleg ők is gondoltak. Igen, nekem ez a félelem.
3: De, a hübrisz.
2: Még van másfél percünk, és a témát fölírtunk.
4: Ez nagyon fontos. Abból indulnak ki, hogy ezek nem bukhatnak meg, és ha valaki, aki biztos benne, hogy nem bukhat meg, akkor az rontja a veszélyérzetet.
3: Hübrisz.
2: Igen. Na, ezt majd meglátjuk. No, Ókovács Szilveszter jól látja, eljött a csőcselék korszaka.
4: Igen, mi is ezt gondoltuk 16 éven át.
2: Ennyi? Akkor még mesélhetsz
3: engem az előzetében. De a konkrét esetet az...
2: Hát akkor mondd el, te létszi.
3: 1 perc 10 alatt? Hát szerintem ezt vigyük át holnapra, mert egyébként fontos, ugye, akkor el tudom mondani, és akkor holnap meg belevágunk,
2: jó,
3: és visszük magunkkal a
4: nézőink.
3: Hogy a Ókovács Szilveszter az opera az igazgatója lányával ment valahova, és kiszállt a kocsiból, hogy beugrott valami cuccér, ez teljesen mindegy most, és hogy ugye valaki látta, hogy ez az ő autó, és ő száll ki belőle, és akkor elment az autó mellett, akkor a 12 esztendős lányának leüvöltötte a fejét, hogy menjetek innen, meg hazaáruló, meg, és hát ezt Ókovács Szilveszter zokon vette, és én is azt gondolom, hogy valamit azért most már kellene kezdeni azzal a közhangulattal, ami a kampány alatt természetes volt, azt gondolom, sajnos természetes volt, és akkor ezt majd holnap kifejteném bővebben. Nem tudom, mennyire volt ez felcsigázó.
2: Nagyon szépen köszönjük a kommenteket. Olvastam mindet, a kedvelemes üzeneteket is, amit nekem Heidi rendszeresen megír. Egyik jobb, mint a másik, imádom.
3: Akit van egy Heidid?
2: Van egy Heidi, ezek szerint. Na, hogy olyat is olvastam most, Boci.
4: Heidi Klum, nem?
2: Hát, remélem. Ó, ez csodálatos lenne. De hogy valaki azt írja, hogy festem a hajam, hogy ez kiderült.
3: Mi?
2: Azt nekem engem is meglep.
3: Azt nekem is szokták mondani, egyszerűen olyan béna a fény. Jó, de ne bújjaj a stáb. Nem, tökéletes a fény. Nem, tehát, hogy olyanok a fények, hogy
2: rosszul. Festjük a hajunkat. Na most mit kamuzunk? Mind a ketten festjük. Én az Istvánét szoktam, ő az enyémet.
4: Én Silvio Berlusconi frizurával jelsz meg, akkor
3: azért jelzem. Én imádok méltóság teljesen megöregedni, úgyhogy szerintem ez egy jó dolog.
2: Úgy fogunk kinézni, mint Trump. Mind a ketten, remélem. Jó lesz az. Narancs arcunk lesz. Köszönjük szépen, ez volt a Provokatőr. Holnap is jövünk majd Csunderlik Péterrel. Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit. És ezen a héten folytatjuk a 2 vagy 3 hete már bevált Akasztjuk a Hóhért című sorozatunkat, mert hogy ezúttal is én kérdezem majd Istvánt itt az elején egy kicsit, hiszen túl vagyunk a Superbike magyar nagydíján, amit Isti a helyszínről, én pedig a budapesti stúdióból követhettem végig, vagyis budapesti vezérlőből inkább fogalmazzunk úgy. Most ez egy, ahogy említettük, talán ezt is múlt héten, hogy ez most egy kicsit más a felállás, ugye én végül nem voltam lent, Isti viszont megtapasztalhatta mindenféle módon ezt a Superbike hétvégét, hiszen csak kommentátor nem voltál, de az is majdnem összejött azért vasárnap reggel, azt hiszem vasárnap reggel,
1: igen.
2: Igen, de hogy műsort vezettél, riporterkedtél, tehát minden volt, amit el lehetett képzelni, úgyhogy hát ezúton is köszöntünk mindenkit, és hello Isti, milyen volt a hétvége, jó színed van.
1: Szervusz Gergely, hát figyelj, egyébként az van, hogy végig tűzött a nap alapvetően, de a box utcában, meg a rajtrácson így nem tűnik fel. Tehát ott annyira fúj a szél ilyenkor, hogy nem érzed azt, hogy meleg van. Csak ugye a nap végén érzed, hogy azért úgy megkapott a nap rendesen, meg aztán amikor másnap reggel felkelsz, és látod is azt, hogy megkapott a nap, akkor azért ez így rendben van. De hogy ott a box utcában olyan jó hőérzeted van, hogy hiába, hogy tűz a nap, nem érzed, hogy meleged lenne. Tehát, hogy gond nélkül el lehetett ott lenni. A probléma az nyilván akkor volt, amikor lement a nap, mert akkor azért kifejezetten hűvös volt, de egyébként alapvetően így ez egy, szerintem időjárás szempontból kifejezetten jó hétvége volt. És egyébként meg
2: milyen volt munka szempontjából az időjárásról, tehát egy motorsportos podcast vagyunk elvileg, nem időjárás
1: így
2: podcast.
1: Így van, így van.
2: Szóval milyen volt munka szempontjából, hogy élted meg ezt a hétvégét, milyen volt ott a test közelből átélni ezt a Superbike fordulót?
1: Nagyon sokat dob az élményen az, hogy ha ott vagy a motorok közelében. Ugye közvetítettem éveken keresztül a Superbike-ot, azt a részét is, amikor nem volt meg az a titáni hármas, amely éppen csatázott egymással, hanem ugye elindult egy domináns irányba. És ugye ezt szerintem tavaly is mondtam a magyar nagydíj után, hogy azért az sokat dob az élvezeti faktoron, hogy ott vagyok a motorok mellett, látok mindent gyakorlatilag a garázs mélyéig, és ez ad egy olyan plusz dolgot, amit így valamilyen szinten igyekeztem is bemutatni, a lehetőségek adta kereteken belül, de tényleg a követhetőség az tök izgi volt, ahogyan próbáltam ugye lemodellezni azt például tegnap, amikor már ugye hétfőn veszük fel az adást, tehát hogy vasárnap a Superbike-os futamon, meg az összes futamon igyekeztem találni egy olyan pit wall részleget, ahol egy, ki tudok hajolni rendesen a pályára, kettő, ott van mellettem az a kis főhadiszállás, ahol meg lehet nézni rendesen monitoron az eseményeket, és akkor így néztem ki a célegyenesbe, aztán mentem vissza a pitboardra, vagy a pitwallra, hogy akkor kicsit ugyanúgy néztem a versenyt, ahogyan azok az emberek, akik ott dolgoznak, és ugye tábláznak, meg minden, csak hát ugye nem volt ám tábla, meg hát érted, kinek táblázzak eleve, de az is egy ilyen tök jó érzés volt, ezt találtam ki így magamnak, így plusz áltevékenységnek a vasárnapra, de egyébként ez egy tök jó sorozat abból a szempontból, hogy sokkal közelebb tudsz kerülni a fő attrakcióhoz, sokkal közelebb tudsz kerülni a motorokhoz. Nincs az a nagyon nagy titkolózás, ilyen ipari titok féltés a csapatok részéről. Persze azt nem feltétlen szeretik, hogyha odamész a telefonoddal és 2 centiről fotózod az elektronikát a motorban.
2: Hát meg azt sem szerették, amikor a Montella motorja kigyulladt, majd utána ugye visszatolták és szétkapták, és az operatőrünk oda ment felvenni, és akkor integettek neki, hogy no, menjél szépen hátra, és akkor rá is zárták Mikire szépen a garázskaput, hogy akkor ezt léci, ne?
1: Igen, vannak ezek az esetek, de alapvetően így például a Supersportnál ilyen probléma nem volt egyszer sem. Meg úgy összességében a Superbike csapatok is azért eléggé nyitottan állnak a garázs szinten is a dolgokhoz, meg úgy összességében is a kommunikáció is, így versenyek között is sokkal gördülékenyebb, tehát hogy van lehetőséged arra, hogy kérdezz, hogyha szembe jön veled valaki a pedokban, és nem csak, hogy azt mondja, hogy majd később válaszolok, vagy most nem válaszolhatok, hanem leáll, beszél veled 2 mondatot, és aztán rohan tovább, de hogy így van idő arra, hogyha érdeklődnek valami iránt, tehát hogy ebből a szempontból szerintem barátságosabb, meg nézőbarátabb, meg ugye abból a szempontból is nézőbarátabb, hogy itt a versenyzők nem rohannak egyik helyről a másikra, hanem leállnak, beszélgetnek teljesen random rajongókkal is, sokkal közvetlenebb az egész, és nem az van, hogy egy merő rohanás az egész csütörtöktől kezdve a versenyzők részéről. Emiatt egy olyan esemény, ahol szerintem pusztán a motorversenyzéssel jobban kapcsolatba tudsz kerülni, mint mondjuk a MotoGP-n, meg akkor is, hogyha nem a technikának a legmagasabb szintje az, amit tapasztalsz a Superbike-on, de mégis, hogyha nézői élményt nézünk, ha riporteri élményt nézünk, már ugye a GP-n ilyen szinten nincsen összehasonlítási alapon, hiszen ott teljesen másképpen dolgozom, de szerintem ebben az évben még több mindenhez tudtunk hozzáférni, még több minden került be az adásba azok közül, amiket szerintem igyekeztem a lehető legaprólékosabban bemutatni, már amennyire ugye erre lehetőség nyílik, de szerintem egy tök élvezetes hétvége volt ebből a szempontból, és ezért alapvetően a versenyek is szórakoztatóak tudtak lenni, ami meg főként itt az idézőjeles üres időt illeti.
2: Volt-e bármi más mondjuk a pedok részen, tehát ez mennyire nézett ki hasonlóan, mint tavaly? Az ugyanaz volt.
1: Kottára
2: kázi,
1: ugyanaz volt, minden ugyanott
2: voltak
1: volt.
2: Voltak új lehetőségek, nem tudom,
1: esetleg
2: máshol, amit kipróbálhattak a kilátogatók, vagy ilyesmi.
1: Azt nem tudom, hogy tavaly volt-e motor szimulátor, úgymond, tehát versenymotor szimulátor a pedok részleget. Azt tudom, hogy tavaly volt a nézői részlegen, ugye ott a lelátók mögött. Most is idén azt hiszem volt, de majd megerősítenek azok, akik tényleg nézőként voltak jelen a hétvégén, de hogy a pedok részleg az abból a szempontból picit többet adott, hogy több kiállítás volt, fel lehetett ülni azokra a kiállított motorokra, volt ez a szimulátor egy Kawasaki-val, tehát hogy próbáltak egy picit lépni, ugye most ez a Talmácsi féle minimotoring az nem volt felépítve, helyette volt gyakorlatilag ez a szimulátor, és ezt mondjuk többen is élvezhetik, tehát erre például én is felülhettem, nem úgy, mint tavaly a minimotóra, teljesen érthető okokból kifolyólag nem kaptam erre lehetőséget.
2: Neked annyira beakadt ez, hogy nem ülhettél fel tavaly a minimotorra, tehát hogy valahonnan, ha valaki hallgat minket, és van egy minimotorja, amire ráengedi ülni az Istit, az mindenképpen jelentkezzen, mert ezt fogjuk még hallgatni egy 2-3 évig, amíg ez nem történik meg. Vagy Robit hétvégén megkérjük, hogy hozza be a gyereknek a cross motorját, és akkor az is ilyen kicsi, és akkor arra felülhetsz.
1: De alapvetően szerintem így nagyjából ugyanaz volt az elrendezés, meg úgy összességében szerintem az élmény is ugyanaz volt. Legalábbis amit a Superbike tud adni. Nyilván többet nem ad, de tudod azt, hogy amit adhat, azt viszont maximálisan fogja. Akár a pedok show, akár ugye relatíve egyébként voltak ilyen plusz aktivitások is a hétvégén, és hát nekem az egyik ilyen személyes kedvencem az volt, amikor beülhettem a safety car-ba, és mehettem egy kört a pályán. Azt Robinak köszönhetően sikerült elintézni. Ő volt az, aki tett egy-két olyan mondatot a megfelelő személy irányába a Subaru részéről, amelynek köszönhetően vezetni nem vezethettem, mert ugye abban a programban nem tudott már betolni senki sem, de utasként mehettem egy kört. Az azért rendben volt. A tempó az egyenesben azért az visszafogottabb volt, mert úgy volt, hogy elől ment az a safety car, amelyiket az a személy vezette, aki egyébként is vezeti a biztonsági autót, és mögötte ment egy másik autó, amit meg a civil vezethetett. Csak ugye be kellett várni, és ugye az egyenesben hát nem mehetett akkora tempóval, mert az egyenesben volt esély arra, hogy bevárja a mögötte haladót. Úgyhogy az egyenesbeli tempó azért az nem volt az igazi, az ilyen 170 körüli tempó volt, de ugye versenypályán nem nagyon érzed azt, hogy most 110-zel mész, vagy 170-nel mész egy egyenesben, de a kanyaroknál azért ott jót húzott, tehát ott a kanyaroknál azért meg lett látva az ideális ív.
2: Laci intézett, nem tudom, hogy ezt hogy intézte, ugye a BMW-st, a MotoGP-senet, azzal jobban jársz, mert annak hangja is van, nem csak ilyen elektromos, mint a Subaru, majd egy olyat lehet, hogy megpróbálunk, és akkor ezt hát, ha még le is tudod forgatni adott esetben, még a nap végén, az még úgyis hiányozna neked majd, mint egy hátbarúgás. Hát igen, akkor összességében azt gondolhatjuk, hogy hát nyilván nézőszámot nem tudunk, de szerintem akinek kis össze van, az összerakta, hogy mivel egy lelátó volt nyitva, annak is a nagy része azért üresnek tűnt, tehát hogy nem tudom mennyire tűnt, hát nem telt házasnak, hanem úgy élettel terinek az egész.
1: A vasárnap hétvége egyébként a box utcából nézve nem mutatott rosszul. Azt nem mondom, hogy taposták egymást az emberek, megmerekedtek volna a jobb helyekért, de hogy ott az már úgy kinézett valahogy. És úgy annak volt egy ilyen hangulata. A péntek az egy ilyen steril pályanaphoz hasonlítható nagyjából így hangulatilag.
2: Az odajutás, bejutás az mennyire volt másabb, mint tavaly? Nyilván tudom, hogy neked más volt, mert ugye most nem a pályahotelben volt a szállásotok, hanem Balatonfőkajáron, de hogy maguk a parkolók meg ilyesmik, azok továbbra is ugyanott vannak, tehát arra számolhatunk, hogy azért a MotoGP-nél, aki kilátogat, az számoljon rá bejutásra, azért gondolom.
1: Számoljon, időt. Meginduljon el időben. Most ugye pontos elhelyezkedést, hogy akkor amikor majd lesznek rendes lelátók, vagy felépülnek a mobil lelátók, akkor lesz egy másik parkoló.
2: Hát ugye például azt néztem, hogy a motoros parkolót az például oda tették, ahol az E-szektor volt tavaly, ugye, és idén az nem lesz. Tehát gondolom, igen, a motoros parkoló az ugyanúgy ott lesz közelebb.
1: Valószínű.
2: Tehát, hogy az akkor így kicsit
1: talán egy picit lesz. Egyszerűbb lesz majd a bejutás meg a helyekre való eljutás, mert azt hiszem a GP-nél ugyanúgy lesz kettő parkoló, plusz akkor a motoros parkoló jobb helyre kerül, de ugye azt a részét a pályának én egyáltalán nem láttam.
2: Hát nyilván ott azért az messze volt, most oda se lehetett menni akkor így, gondolom, nem, egyáltalán.
1: Nem, egyáltalán nem, tehát hogy igazából átmehettél a hídon, hogy elfoglald a helyed, meg lemehettél a lelátó mögé, ahova meg ki volt települve egy-két futrákos, meg a szimulátor, meg a gyroszkóp, meg a borulás szimulátor, meg nem tudom mi, de hogy így alapvetően ennyi, tehát hogy nem volt egy ilyen nagy kiterjedése az egésznek, nem úgy, mint ugye a GP-nél, ott azért volt egy ilyen, hátul volt egy nagy színpad, akkor ott volt az ilyen monsteres, nem tudom, show műsor, tehát hogy nyilván valamilyen szinten ezt fogják majd megpróbálni reprodukálni, de hát ebben most nem menjünk bele, mert ez nagyon elvinne.
2: Persze.
1: Úgyhogy alapvetően szerintem összességében én tök pozitívan jövök el, és tök jó élményekkel.
2: Ahogy egyébként láttam a Pitlane Podcast Discord szerverén is, ez itt a reklám helye, link a leírásban, lehet hozzá csatlakozni, ott is azt írták a legtöbben, hogy alapvetően élménynek jó volt, de hogy olyan nagy változtatások tényleg nincsenek. Tehát tényleg, aki MotoGP-re majd megy, megvesz jegyet, az úgy számolja.
1: Azt ezzel, hogy
2: bejutás-kijutáshoz
1: idő. A bejutás-kijutáshoz hasonló, nem lett több aszfaltozott rész, tehát, hogy ugyanúgy a poros, kavicsos, murvás, földes részen kell menni.
2: Ami ha addigra még nem esik az eső, az még inkább beszárad majd, mert igen, nyilván most ez az asszály az azt is érinti. De hát így. Akkor nagyjából szerintem ennyi, kitárgyaltunk mindent.
1: Igen. Remélem, hogy amiket csináltam anyagok, azok informatívak voltak, meg érdekesek, de ezt majd te eldöntöd.
2: Ezt nem én nekem kell eldönteni, ezt a nézők meg a hallgatók majd eldöntik, hogy mit gondolnak róla, írjátok meg kommentbe, hogy...
1: Kevesebb lett a lépés számom.
2: Na, hát de ez annak is köszönhető, hogy műsort vezettél egy
1: igen,
2: nap.
1: Tehát hogy az úgy
2: ez kicsit... Ez csak a pult körül kellett totyorogni, nem a box utcába. Úgyhogy írjátok meg, hogy mit gondoltatok, hogy tetszett az adás, mi az, amit hiányoltatok esetleg, mert MotoGP-re akkor próbálunk ebből a szempontból javítani, és ha van bármi, ami nagyon érdekel titeket, amit megmutassunk MotoGP hétvége alatt, már mennyire lehetséges. Tehát az, hogy mondjuk hova jár el kakikálni XY versenyző egyes hétvégéken, azt nem feltétlenül ígérem, hogy meg fogjuk tudni mutatni, meg az, hát nem tudom, hogy ebbe az infotainmentbe mennyire fér bele, hogy informálunk és szórakoztatunk, de...
1: Az már lehet, hogy a bulvárvonalat is behozza.
2: Igen. Igen, volt... Hú, az nagyon vicces volt. Egyszer egy közösségi kollégánk csinált, ugye mindig a magazinokhoz úgy csináltunk még korábbi munkahelyeken, hogy elmentek külön felkonfokat, lekonfokat venni, és akkor egyszer ők úgy vett ilyen poén lekonfot vagy felkonfot, már nem emlékszem, hogy ugye lehúzta a WC-t, nyílik az ajtó, és akkor ennyi volt mára, nem tudom, hogy milyen magazin. Szóval ilyeneket nem feltétlenül ígérek, hogy Isti egy ilyet produkálni fog, meg úgy nem is ő lesz, ott Szabó Robi lesz a ugye a riporter ezen a hétvégén majd. Úgyhogy írjátok meg, hogy mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett, úgyhogy tényleg kíváncsi vagyok, mert most tudunk javítani. Tehát lesz egy hónapunk arra, hogy kicsit jobban összeállítsuk ezt, hogy, vagy még jobban összeállítsuk azt, hogy mit szeretnénk csinálni a MotoGP-n. Úgyhogy hajrá, hajrá, jöhetnek az ötletek. Tényleg jöhetnek a nagyon elvakultnak tűnő ötletek is, tehát ez a Talmácsi kör is ugye úgy volt, először úgy volt, hogy lesz, majd mikor volt a sajtótájékoztató, akkor azt mondták, hogy mégse lesz, majd hétvége péntekén jöttünk szembe velem, hogy akkor megint, vagy csütörtökén, vagy valahogy ott, amikor voltál, tehát hogy utolsó pillanatban derült ki, mégiscsak lesz, és akkor sikerült ugye a Lehelt is feljuttatni egy körre, és akkor abból is készült anyag, úgyhogy tehát bármi meg... Tehát mondjuk azt nem, arra nem számolok, hogy a Mark Marquezzel is fogunk tudni hasonlót csinálni, hogy ő viszi egy körre valamelyikünket, de majd meglátjuk, hogy mit tudunk esetleg kihozni.
1: Superbike után viszont akkor visszatérhetünk ahhoz a témához és ahhoz a vonalhoz, amit alapvetően a Pitlane Podcast visz. Ez pedig nem más, mint a MotoGP. Majdnem. Bár mondjuk Le Mansban lehetséges, hogy lesz majd időjárási faktor.
2: Majd arról beszélünk
1: később, most viszont még kicsit visszatekintünk az időben.
2: Igen, mondjuk az utóbbi időszakban elmúlt három, tehát ilyen három hetente általában ezt a témát mindig visszahozzuk, de hát nyilván most itt nem nagyon van miről beszélni, hiszen nem volt verseny, a Superbike-ról meg beszéltünk. Ja, hát még annyit mondhatunk, hogy egyébként Bulega azért tolja, meg jelentkezget be rendesen itt ezekre a MotoGP-s ülésekre, erről is majd nyilván mindjárt beszélünk, de az van, hogy hát ugye ez is ilyen visszatérő rovat már, hogy hozzuk ezt, hogy akkor hogyan is áll a megállapodás a csapatok és a Liberty Media per MSZG között.
1: És a végén nem mindig jól. Azt mondjuk és megállapítjuk, hogy nem jól, de lehetséges, éljük, hogy legközelebb igen. Már előre haladottabb lesz, és akkor jön a valóság, hogy hát nem. Tehát na, nem most, tűnik túlságosan barátságosnak ez a tárgyalás.
2: Most az a helyzet, hogy elvileg a csapatok per gyártók ultimátumot kaptak a Liberty per MSCG duótól, hogy amennyiben nem sikerül közösen megállapodni velük itt Le Mansban, vagy Le Mansig, akkor onnantól kezdve mindenkivel külön fognak. Mert most az a lényege, hogy ugye az, a csapatok és gyártók együtt próbálnak megállapodást kiharcolni, most az a lényege, hogy ugye az, a csapatok és

0: politikát, köztük ossza szét a Liberty Media per MSZG, és ne az legyen, hogy csak ilyen, az Oxli cikkben azt hiszem az szerepel, hogy ilyen 1,75 millió fontot kapnak a gyári csapatok, és vagy eurót, és még nyilván segítenek nekik abban, hogy akkor az utaztatást, meg ilyesmiket áll az MSZG, de hogy hát ez elég kevésnek tűnik. Szóval, hát nem állnak jól ezek a tárgyalások továbbra sem. Ennek az egyik legfőbb jele az az, hogy a Herez előtt volt egy ilyen formális vacsora, amit minden évben megtart a Liberty per MSZG, és oda elmennek általában a csapatok per gyártók képviselői is. Na már most ezen a gálán, vagy nem tudom, minek lehet nevezni, pofaviziten, végül hát az Aprilia, KTM, Yamaha trióból senki nem jelent meg. A Ducati és a Honda is pedig hát lerendezte ezt ilyen Alberto Pujokkal, meg Davide Tardozzikkal, meg Michele Pirókkal, azt hiszem, tehát hogy nem vitték túlzásba, tehát ezzel is finoman jelezve és a középsúlyokat lengetve a Liberty per MSZG felé, hogy hát kapjatok az agyatokhoz. És ezzel is próbálták azt mutatni, hogy mi egységben állunk, és akkor mindenki elmehet oda, ahova gondoljuk. Na már most az a helyzet, hogy ez az egység viszont most megtörni látszik, mert a legutolsó információk azok, hogy a Ducati és a Honda elkezdett külön tárgyalni a Liberty per MSZG-vel, lánykori nevén Dorna, aki esetleg nem tudná. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó hatásra a tárgyalásokra, meg mennyire fog ez itt akkor elkezdődni egymás felé a mutogatás. Nem, de nem tűnik biztatónak, abban maradhatunk.
1: Igen, meg annak sosincsen jó vége és jó végkicsengése, hogyha egy egységes álláspontból eljutok addig, akkor én egyesével kezdek el megállapodni mindenkivel.
0: Főleg úgy, hogy ezek a megállapodások ugye titkosak, tehát hogy ha valaki ez oda megy a Liberty per MSZG, és azt mondja, hogy képzeld el, a másiknak csak 20-at adtam, 20%-ot, de neked adok 30-at, és közben lehet a másik kapott 40-et, de meg csak 30-et, tehát hogy ezek mindig ilyen nagyon rossz üzenete van szerintem sokszor.
1: Igen, és egy ponton túl pedig versenyelőnyé is válhat. Tehát pont az, hogy ami a szándéka volt alapvetően ennek az egész tárgyalássorozatnak, hogy akkor vágjunk bele ebbe az új érába úgy, hogy mindenki egyenlő feltételekkel, ugyanolyan technikai feltételekkel, ugyanolyan elbírálás alá esve tesz azért, hogy a MotoGP az növekedni tudjon. Na hát ezt rúgja fel gyakorlatilag teljes egészében az, hogyha itt ezt az egészet megbontják azzal, hogy akkor elkezdünk X-el, Y-nal és Z-vel külön-külön tárgyalni arról, hogy oké, neked akkor adunk ennyit, neked ennyit, te kapsz mondjuk ilyen kedvezmény, de kevesebbet. Tehát az egy dolog, hogy az összeg az változhat. De ugye, aki kevesebbet kap, azt meg valami mással kell valamilyen szinten lekenyerezni.
0: Hát vagy nem kell, mert ugye nem fogja tudni.
1: Hát jó, vagy ez meg a másik, de szerintem vannak olyan gyártók, akik egyenlőbbek lesznek az egyenlők között, és akkor ez innentől kezdve már megint felborítja azt az eredeti célkitűzést, ami miatt ez az egész fellépés lett volna. Tehát nekem ez abból a szempontból visszás, hogy én értem, hogy meg akarják határozni az új vonalat, meg akarnak állapodni minél hamarabb, hogy akkor már tényleg ráfordulhassunk bejelentés szintjén is a 2027-es évre, hogy akkor ki, hol, merre, mettől, meddig fog versenyezni, csak közben meg, hogyha mesterségesen próbálod így gyorsítani a folyamatot, az a végén nem fogja elérni azt a hatást, amit te szerettél volna. És innentől kezdve meg akkor megint megy mindenki a saját feje után.
0: Hát igen. Tehát, hogy az a nagy gond ezzel tényleg, hogy nem lesz egy jó üzenete sokszor, hogyha ezek ki fognak derülni, már pedig előbb-utóbb ki fog derülni. Tehát ott most azért ott tartunk, hogy ezért ezek 2026-ban az ilyen információk előbb vagy utóbb ki fognak.
1: Igen, tehát hogyha nem évvégén derül ki, akkor kiderül jövőre, vagy két év múlva.
0: Igen, tehát egy öt
1: éves ciklus.
0: De amikor ez
1: kiderül, akkor azért az boríthatja a bilit, és akkor az elindíthat olyan hullámokat, amiknek komolyabb kár okozása is lehet. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
0: Sziasztok!

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Orbán Viktor visszavonulhat a politikától. Vitézi Dávid Lázár Jánossal tárgyalt. Franciaország repülőgép hordozója a Hormuzi szoros felé tart. Délnyugat felől egyre nagyobb területeken megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Következnek a Spirit FM hírei 20 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. A Magyar Hang több forrásra hivatkozva arról ír, hogy nem hagyományos párt szerkezeti keretek között, hanem első lépésként úgynevezett polgári szalonok létrehozásával indítanák el a Fidesz megújítását a vesztes választás után. Ezek az országos hálózatba szerveződő informális fórumok hiteles, Fidesz közeli szereplők bevonásával szólítanák meg a helyi értelmiséget és véleményformálókat. A cél közös, új irányokat kijelölni egy olyan jövőbeli politikai formáció számára, amely már túlmutat a jelenlegi pártkereteken. A lap értesülései szerint ebben a gondolkodási folyamatban szerepet kaphat Navracsics Tibor is. A lap forrásai szerint Orbán zárt körben arról beszélt, hogy a Fidesz, mint politikai márka már annyira elhasználódott és megkopott, hogy ezen a néven már nem lenne esély újabb sikeres szereplésre. Sőt, a távozó kormányfő azt is mérlegeli, hogy a sikeres újrakezdést már saját személye is akadályozhatja. Ezért nem zárja ki, hogy a gondolkodási időszak végén politikai értelemben háttérbe vonul. A mai napon találkoztunk Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel, megkezdtük az átadás átvétel előkészítését, jelentette be Vitézi Dávid, leendő közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Vitézi a felkérésről korábban azt írta, továbbra is szakember szeretnék maradni, olyan, akinek a politika nem cél, hanem eszköz. Hiszek abban, hogy az a helyes, ha nem csak beszélünk arról, hogy mit kéne máshogy csinálni, hanem hogyha lehetőség adódik, meg is mutatjuk azt. Az Alkotmánybíróság egyhangú döntéssel visszamenőleges hatállyal megsemmisítette azt a kormányrendeletet, amely megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy pereljék az államot a szolidaritási hozzájárulás miatt. Az AB azért semmisítette meg a jogszabályt, mert a kormány kihagyta az Országos Bírói Tanácsot az előkészítéséből, megsértve ezzel a testület törvényben rögzített véleményezési jogát. A vitatott rendelet célja az volt, hogy megakadályozza az olyan pereket, amelyek az önkormányzatokat sújtó állami elvonásokat támadták. Szerda reggel tovább erősödött a forint az euróval szemben, így letörte a lélektanilag fontos 360-as szintet is a jegyzés. Ezzel több mint 4 éves csúcson jár a magyar deviza, hiszen utoljára 2024. februárjában volt stabilan 360 alatt, írja a Portfólió. Franciaország repülőgép hordozója a Hormuzi szoros felé tart, és már átkelt a Suezi csatornán, írja a HVG. Párizs felkívánja gyorsítani az áprilisban elindított francia-brit kezdeményezést, amely több érintett országot fogott össze annak érdekében, hogy kizárólag védelmi eszközökkel biztosítsák a szabad hajózást a szoroson. A döntésre néhány órával azután került sor, hogy eltaláltak egy francia konténerhajót, ami a Hormuzi szoroson haladt át. Délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk, északnyugaton még erős déli eszél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A műsorvezető Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban az Editor, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ismét két kollégát hívtam ide a stúdióba. Lássuk ezúttal, kikkel fogok beszélgetni az aktuális hírekről. Lipták Tamás, üdvözöllek itt nálunk, a Magyar Jelen újságíróját, szervusz!
3: Köszönöm a meghívást.
2: És hát a kollega, aki nem olyan távolról érkezett, Jegesi András, aki az ATV híradó műsorvezetője, riporter és a Heti Napló riportere, és ráadásul az aktuál műsorvezetője, és még a fórumban is szoktunk vele találkozni. De ha nem teljes a lista, akkor elnézést, de te Jolly Joker emberünk vagy.
4: Jaj, de kedves, köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Hát szerintem már megszoktuk itt a választást követően, hogy mindig elmondom, hogy abszolút nem állt meg az élet, és mindig bőven lehet miről csemegézni, és tudom, hogy mindig vannak hallgatók, akik azt mondják, hogy miért nem erről beszéltünk inkább, és miért nem arról, de hát elnézést, ez egy ilyen szabad műfaj, ráadásul a műsoridő az műsoridő, de csapjunk is bele. Amit átküldtem nektek témákat, abba abszolút kardinálisnak tartottam, és szerintem ne kerüljük meg a témát, hogy hát ugye a kultúra az mindenki számára bízunk benne, hogy fontos. Ahogy azt is tudjuk jól, hogy a kulturális életben mozogni, főleg egy fiatal kezdőnek nem a legkönnyebb, hiszen ha még azt is mondjuk, hogy valami piacképes, nem feltétlenül azonnal, nem feltétlenül mindenhol, tehát van bőven, ahol elkelhet a segítség. És hát szoktak is segítséget kapni, de most érdekes helyről és érdekes időpontban, érdekes módon érkezett a segítségnyújtás, hiszen a nemzeti kulturális alap azért jött létre, hogy az ötös lottó bevételek 90%-ából úgymond megfinanszírozzák az ilyen kulturális programokat, és a választást megelőzően szúrták ki, hogy úgy osztottak ki 17 milliárd forintot, hogy egy ideiglenes kuratórium döntött mind arról. Hát erről az eseményről maga Hankó Balázs is tulajdonképpen állást foglalt, hogy mi is történhetett, és hogy miért teljesen szabályos mindez, hiszen az Egyenes Beszéd vendége volt Róna Jegonnál, és mondjuk úgy, hogy ez már bizonyos részletek mémé is avanzsáltak azóta. Ti hogy látjátok ezt az esetet? Mennyire védhető azzal, hogy minden szabályszerű, hiszen a leírtaknak megfelelően a kulturális tartalom szerint döntött a döntő bíróság, ha lehet azt mondani, és abszolút nem azt nézték, hogy kik nyújtották be, hanem a kulturális tartalom döntött.
3: Hát ez nagyon érdekes kérdés, hogyha tudtam volna, hogy ilyen lehetőségek vannak, akkor a két kis zsebkönyvemet nem saját pénzből finanszíroztam volna a kiadását, hanem akkor lehet, hogy megpróbálok én is pályázni, mert van egy sejtésem, hogy nem nyertem volna különböző okok
2: miatt. Miért? Kulturális tartalom.
3: Nem lehet. Hát igen, ezt nehéz, nagyon nehéz megmondani.
4: Történelmietlen a felvetés.
3: Nyilván egyébként vannak olyan előadók, akiknek azt mondja az ember, hogy az életművük alapján azért nem sajnálja tőlük mondjuk azt az 5 millió forintot. Én azt is elhiszem, hogy jogilag itt minden teljesen rendben volt, tiszta volt, és minden úgy működött, ahogy az a jogszabályokban elő van írva. Morálisan azért valóban én is azt gondolom, hogy egy picit megkérdőjelezhető az, hogy itt a választás előtt, nem is tudom, egy vagy két héttel 17 milliárd forintot úgy szórtak ki, hogy igazából erről nem is tudott senki az érintetteken kívül.
4: Gyakran még ők sem.
3: Vagy még ők sem egyébként, tehát itt azért ezek valóban nagyon-nagyon súlyos problémákat felvetnek. Én azért érzek olyan szempontból némi álságosságot itt bizonyos szemszögeknek az idehozatala kapcsán, hogy azért az NKA-nak a támogatásaiból, pályázatokon, egyéb módokon, ugye most próbálják ráhúzni azt az egészet, és valószínűleg ebben tényleg van valami, hogy legalábbis a Fideszhez lojálisnak tűnő művészek, most
2: Még nem is kampányban, feltétlenül művészek.
3: Vagy művészek, tehát hogy most a kampányban abszolút, nyújtott... igen, hogy most a kampányban nyújtott megszólalásaikért, vagy nem, ez döntse el nyilván mindenki maga, hogy ezért kaptak támogatásokat, de azért az tény, hogy a nemzeti kulturális alap az elmúlt években, évtizedben, nem is tudom pontosan most mióta létezik ez a fajta kiosztási mód, azért nagyon sok akár a szélső baloldalhoz köthető intézményt, szórakozóhelyet, zenekart, előadót pontosan ugyanúgy támogatott, részesülhettek ezekből az összegekből. Ettől függetlenül, mondom, ennek a 17 milliárd forintnak a kiosztása valóban nagyon súlyos morális kérdéseket vethet fel, de valószínű érdemes lenne itt az egészet kerekében megnézni, hogy itt mi történt, hogy történt, mi alapján történt, akár az elmúlt évekre visszamenően.
2: András, te hogy látod? Hiszen a... ugye azért mondjuk úgy, hogy felkorbácsolta a kedélyeket, és a művészvilág is abszolút fellázadt. És egyébként a legnagyobb probléma, hogy ugye említi Tamás, hogy azért korábban kaptak olyanok is támogatást, akik egyáltalán nem feltétlenül köthetők a Fideszhez, viszont erről a kiírásról most így utólag azt mondják, hogy hát nem nagyon volt hír, hogy itt a lehetőség egy kis maradványpénzre bejelentkezni.
4: Igen, meg a másik része a dolognak, hogy ha kaptak mondjuk a kormány ideológiájától rendkívül távol álló művészek, vagy ilyen kulturális helyek is támogatást, ami persze üdvözlendő, meg tök jó, csak egyrészt szerintem nem mindegy, hogy milyen mértékben, nem mindegy az, hogy közben akár a hatóságok, vagy akár a médián keresztül nyílt támadások kapcsán ők hogyan kerültek be a köztudatba, azért erről is hallottunk, főleg a budapesti különböző ilyen műhelyeknek a működése kapcsán híreket, de én mondanék még egy aspektust, ami szerintem érdekes, ez pedig az, hogy a K-Monitor végzett egy összesítést a korrupciókutatónak az adatai alapján, hogy kiderült, hogy ezeknek a támogatottaknak a címeit összevetette, és kiderült, hogy ez választókerületenként kereken 100 millió forintra jön ki. Választókerületenként. Pont 100 millió, mint 1-2 millió eltéréssel. Volt, ahol ezt nem bonyolították túl, hanem ilyen 5x20 vagy 4x25 milliós részletekben, kiutalásokban, pont a kampánynak abban az időszakában, amikor egyébként ennek akár még jelentősége is lehetett. Úgyhogy itt jön be egy olyan dolog, hogy valóban a moralitás az egy dolog, és arról nem is tud akár a törvényszék vagy az ítélőtábla később döntést hozni, mert ez morális kérdés, ebben mélyen egyetértek veled, de hogyha itt mondjuk pont ez a választókerületi eloszlás, ez mondjuk fölvet olyan egyébként a jelenlegi jogszabályokba esetleg ütköző cselekvéssort, amit viszont mindenképpen érdemes lenne feltárni, már csak azért is, mert hogyha emlékszünk arra, hogy 4 évvel ezelőtt itt kerek 4 milliárd forint kapcsán létrejött például egy szuverenitásvédelmi hivatal, meg itt ugye hatalmas kampánypénzek visszaélésekről beszéltek, csak jelzem ugye, hogy ez több mint a négyszerese, ami itt kiosztásra került, mint az a 4 milliárd forint, ami egyébként, vagy akár, hogyha megnézzük azt, hogy más akár médiumok, akár ilyen műhelyek, akik transzparens módon pályázatokon nyertek el különböző támogatásokat, és milyen megbélyegzésnek voltak ezek a médiumok vagy műhelyek kitéve ezt követően, akkor így most lehet erre azt mondani, hogy hát akkor most fordult a kocka, meg visszanyalt a fagyi. Magának az eljárásnak a mikéntjéről szerintem az árulkodik a legjobban, ahogyan az NKA vezetése majdhogy nem egy emberként állt föl, és közölték, hogy ők egyébként erről semmit nem tudtak, és a saját szabályát kerülte meg a nemzeti kulturális alap ebben az egész történetben, úgyhogy itt már akár a jogszerűség kérdése is felvetődhet, de a törvényeket ugye a kétharmados felhatalmazású kormánytöbbség hozta, tehát az, hogy valamit úgymond jogszerűvé tesznek, és ahogyan erről is volt szó, hogy utólag hívtak föl valakit, hogy ha most beadod villámgyorsan a pályázatodat, akkor az megtörténik. Tehát itt azért vannak abszolút exakt dolgok, hogy a társadalom erre hogyan rezonál, az pedig szerintem tökéletesen látható, akár a közösségi médiában, de akár most nem csak ilyen műsoroknak, mint a miénk itt az Editorban, de más egyéb műsorokban is ez azért eléggé kiemelt téma, és hát összeköthető más témákkal, amikről biztos vagyok benne, hogy nem sokára még szó is lesz. Szóval én így összegezném.
3: Illetve hát én azért egy dolgot így megjegyeznék, mert szerintem ez így az elmúlt évek gazdálkodása, vagy ilyen pályázati kiírásai, kiutalásai között azért ezek fontos, én szerintem fontos ilyen sarokpontok, hogy itt azért mégiscsak az NKA támogatott egyébként olyan kisméretű műhelyeket, ahol például ebből a pénzből olyan koncertet finanszíroztak, ami egy luxemburgi antifa zenekarnak a koncertje volt, ami azzal hirdette az esztergomi koncertjét, hogy egy pánkokból álló csapat viperákkal agyonver egy földön fekvő, szélső jobboldalinak tűnő figurát. És ezt egyébként az NKA ezt a műhelyt támogatta, végül a koncert a média nyomás miatt egyébként nem valósult meg, miközben a másik oldalon meg a Felvidéki Magyar Sziget félmillió forintos támogatását szintén konkrétan egy újságcikk miatt az NKA vonta vissza. Egy megítélt jogerős pályázatot. Tehát én azért mondom, hogy itt ez nagyon fontos ezt kivizsgálni, mert valóban ez nagyon súlyos problémákat vet fel, de érdemes lehet itt az előző évekre is visszamenni, és megnézni, hogy itt egyébként mi történt, milyen jogcímeken, milyen alapon kik kaptak támogatásokat.
4: Ebben a két konkrét esetben legalább tudhatjuk, hogy egy konkrét esemény, aminek van egy szervezési költsége, amelynek van egy üzemeltetési költsége, akár a fellépti díjak, akár bármi ilyen dolog, amit tökéletesen le lehet papírozni, utólag vissza lehet nézni, és akkor itt már Hankó Balázs utalt arra, hogy ezek ízlésbeli kérdések, rendben, erről is lehet beszélgetni, de hát ezek között, a támogatottak között azért vannak olyan emberek, most elindulva például Földházi Balázs, aki egy héttel előtte alapította meg azt a cégét, amire 500 millió forint támogatást adott, hogy 500 millió forintból...
3: Micsoda szerencsés ember!
4: Mennyi fotót lehet 500 millió forintból készíteni?
2: Ott olyan kulturális tartalmat tett le az asztalra, tudod, hogy az visszautasíthatatlan volt.
4: És egyébként ebben a dologban számomra az volt az egészen megdöbbentő, hogy amikor Hankó Balázs bement Rónai Egonhoz, voltak épp elnézést kérek a megfogalmazásért, de voltaképpen most úgyis érettségi időszakban vagyunk, mint aki rossz tételt húzott. Kb. Úgy válaszolt Rónai Egonnak a kérdéseire, amikor például megkérdezte, Földházi Balást ismeri-e? Mondta, nem. Nem is gondoltam, mondta Rónai Egon, elmondta, hogy mi. Ja, hát azt majd meg kell nézni. Tehát itt azért ez is az a történet, amit számomra azért érthetetlen, és nem tudom, hogy te hogy látod, hogy Hankó Balázsnak nem lett volna kötelező egyébként bemenni az Egyenes Beszédbe erről beszélgetni. Tehát én nem értem,
3: hogy nagyon sokaknak nem lett volna kötelessége egyéb média felületekhez bemenni, és ott kvázi kihallgatásokon részt venni. Hát úgy tűnik most a fideszes konglomerátuma, hogy éppen szétesik. Vannak, akik a nyilvánosságtól várnak valamiféle védelmet, ezért...
2: Vagy feloldozást.
3: Vagy feloldozást, ezért úgy gondolják, hogy mielőtt a nyomozóknak egy kihallgató szobában kéne válaszolni, gyorsan inkább bemennek egy nagy nézettségű...
4: Vagy attól válik nagy nézettségűvé, hogy bement, mert ugye visszanézhető bármikor.
3: Igen, ahol aztán sírásra görbült szájjal, nagy boci szemekkel előadják, hogy hát én aztán semmiről nem tudtam.
4: Egyébként visszatérve egy pillanatra a kulturális alapra, hogy itt felvetetted, Eszter, azt, hogy van olyan, aki ugye piacképes, igen, és van olyan, aki alapvetően nem piacképes, de mondjuk értéket képvisel, igen, és én azt gondolom, hogy a mindannyiunk adóforintjaiból finanszírozott kulturális alapnak pont ez a fajta értékmentés lenne a feladata, és mivel ebben alapvetően mindenkinek az adója benne van, éppen ezért az fontos lenne, hogy egyfajta kiegyensúlyozottságot lássunk ebben a támogatási formában. Vannak olyan művészek, akik ha meghirdetnek egy koncertet vagy koncertsorozatot, akkor tudhatják, hogy nagyjából mekkora bevétellel számolhatnak, ennek megfelelően tudják a jegyárat is belőni, mert ők mert ők piacképesek, mert meg fog nekik térülni, mert keresnek is rajta, ami teljesen rendben is van, mert ez így működik, ők árulnak egy terméket, az ő kulturális terméküket, az fontos, hogy el tudják vinni valahova. Úgy sejtem, hogy ezeknél a művészeknél az állami támogatás annyira talán nem indokolt. Ellenben...
3: Hát azért Deák Bill Gyulánál mondjuk...
4: Na, de itt tartunk ott, hogy érték. És most szerintem Deák Bill Gyula, hogy értéket képvisel, az vitán felül áll. És az, hogy bizonyos médiumoknak a közösségi médiás felületein az, amit kapott Deák Bill Gyula, az nagyon-nagyon elszomorítónak tartom, mert nem szabad átesni a lónak arra az oldalára, hogy ha valaki kapott ebből, akkor az már azonnal nem is nyújtott értéket, egyébként... és egyébként Deák Bill Gyulát érdemes megnézni, hogy ezt a pénzt, ezt ő ugye egy koncert sorozatra kapta egész évre. Na most, hogyha csak 10 koncerttel számolunk, és annak darabja 10 millió forint, azért nem tudom, hogy a nézők, hallgatók mennyire vannak tisztában a különböző rendezvényeknek a költségeivel, hogy ez mibe kerül. 10 millió forintból azért nem egy MVM Dome koncertet csinálsz.
3: Sajnos az utóbbi években a társadalom, és nem akarok senkit megbántani a hallgatók közül sem, rá lett arra szoktatva, arra lett hangolva, hogy ha meghallja, hogy XY kapott X milliót, akkor az biztos, hogy lopta, nem érdemli meg, nincs mögötte semmi. Ez egy elég nagy probléma egyébként, hogy a társadalom erre lett kondicionálva, hogy a közhangulat ma itt tart. Ebben van felelőssége nyilván a kormánypártoknak, mert ne tagadjuk, nagyon sok ilyen kifizetés is történt, de van felelőssége az ellenzéknek is, vagy az eddigi ellenzéknek, a baloldali médiának, amelyik pedig ezt címlapokon folyamatosan
2: Na de akkor itt most hagyj hozzak be egy olyan szempontot, hogy próbáljuk lehámozni az aktuális politikai dolgokat a témáról, mert fontos fogalmak hangoztak el, és nyilván egy új kormány felállásánál, aki ráadásul kétharmados felhatalmazást kapott, a Tiszának nagyon sok olyan területtel kell most szembe találnia magát az ügyekkel, hogy ott akkor valamilyen álláspontot kell képviseljenek. És nekem az a kérdésem, hogy említetted, András, az értékmentést, hogy sokszor azt érezzük, hogy nekünk egyértelmű, hogy mit jelent az értékmentés, kiket lehet vagy kellene támogatni, de nem mindenkinek ugyanazt jelenti az érték. Tehát például nagy többsége Deák Bill Gyulának a munkásságát abszolút elismeri, viszont biztos vannak, akik szerint meg rohadtul nem az a kultúra. És hogy ugye ebben lesz majd nehéz igazságot tenni, meg abban, hogy amikor segítesz kis feltörekvő művészeket, mert őket segíteni kell, meg őrizzék a kultúrát, őrizzék a magyar művészetet, ugyanakkor tudjuk jól, hogy azt is mindig halljuk a szakemberektől, hogy mennyire fontos az, hogy a magyarok is megmutassák, hogy ugyanazt a minőséget tudják képviselni, mint a nagy sztárok akár Amerikába. Amikor ők szintet akarnak lépni, egy tehetséges énekes, és mondjuk meg akarja mutatni, hogy olyan koncertet tud lepakolni mondjuk az arénába, hogy az tényleg megállná a helyét Amerikában is, akkor ő, mikor elindul ebbe az irányba, ahhoz, hogy biztos ne legyen veszteséges, és kitermelje mondjuk a költségeit, mondjuk szívesen fogad el egy-egy pályázat keretében támogatást, hiszen említetted, hogy mennyire sok pénzbe kerül. De hol húzzuk meg a határt, hogy mi az, amit a közpénzből lehet, és kell támogatni, és mi az, amit nem?
4: De én itt ezért mondtam azt, hogy a kiegyensúlyozottság meg az arányosság az ebben az esetben szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy kapjon támogatást a modern művészet, hogy kapjon támogatást a néptánc, vagy egyéb ilyen népi hagyományőrző egyesületek, ami egyébként megtörténik, tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy itt most azért ez a 17 milliárd, amiről beszélünk, ez teljesen más. De az a fontos, szerintem egyrészt, ahogy, bocsánat, tényleg csak magamat tudom ismételni, hogy az arányosság és a kiegyensúlyozottság érvényesüljön ebben, hogy ha úgy is érzi valaki, hogy egy X művész mondjuk miért kapott, de tudja azt, hogy viszont ami neki fontos, az is kapott. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog. A másik pedig, hogy a leendő oktatásügyi miniszter Lannert Judit fogalmazott úgy, hogy ő az oktatásban szeretne egyfajta szemléletváltást elérni. Én ezt azért viszem ebbe az irányba, mert én nekem az a benyomásom, hogy az elmúlt másfél évtizedben a bölcsész tudományoknak a megítélése az rendkívül mélyet zuhant. Hogy azt ilyen, és sajnos én láttam ilyesfajta szándékot a politikum részéről is, hogy ezek a dolgok nem fontosak annyira, mert nem, úgymond nem termel értéket, mert nem működik az úgy. Na most pont egy olyan országban, ahol egyébként a funkcionális analfabétáknak az aránya az körülbelül 40%-ra tehető. Amikor egyébként a kultúrának a fogyasztása elképesztő összegekbe kerül, hogy Budapesten egy színház, hogyha 10 000 alatt megvan, akkor az egy tök jó dolog, míg vidéken pedig, és a jó dolgot itt most idézőjelben értem, mert 10 000 forint az egy rendkívül sok pénz, tehát valaki mondjuk nem tud egyszerűen kitermelni magának, egy kiállításra nem tud eljutni valaki, nincsen megbecsülése, vagy megbecsültsége a képzőművészeteknek, nincsen megbecsültsége szerintem megfelelő mértékben, ami egyébként külföldön viszont jól működik, ezeknek az irányzatoknak. Én ezt a fajta szemléletváltást például ebben a politikum rengeteget tehet.
3: Csak remélem, hogy a szemléletváltás nem azzal fog járni, hogy Magyarországon is majd az lesz a több millió forinttal támogatott művészet, hogy valaki egy Cellux darabbal kirak egy banánt a falra.
2: Bocsánat. Ugye
3: Nyugat-Európában már ilyeneket látunk művészet címszó alatt, és szerintem itt ez rávilágít
4: És meglepődnél egyébként, hogy ezek a művészek a kezdő, kiinduló támogatások utána, hogy Eszter mondta, utána rentábilissá válik, amit csinálnak, és azzal a Cellux-szal a falra ragasztott banánt. Nézd, a kultúra, a művészet az jellemzően irányokat keres, határokat feszeget. Következésképp nem mindenkinek befogadható akkor. Annak idején mondjuk például mondhatnám Berzsenyi Dániát, vagy Ady Endrét, hogy hogyan fogadták egyébként, vagy mondok mást, József Attilát.
3: Jó, de azért akkor, a költőket, ugye, írókat ne hasonlítsunk már egy banánt a falra ragasztó művészhez.
4: De mondhatnám akár, ott van Anna Mark, aki egy non-figuratív festő, most Szentendrén láttam pár éve kiállítását, a képeinek gyakran még címei sincsenek, hanem olyan ábrákat, mintázatokat fest meg, amit teljesen rábízza a befogadóra, hogy ő mit lát bele. Ez az egyetlen képe van.
2: De várj, akkor is ő valamit csinál, én értem.
4: Ezt mondom.
2: De a Cellux-szal a banánt fölragasztó... Az nem csinál semmit. Tehát,
3: de az nem, igen, és én szerintem itt is kell már egy határt húzni, hogy mit tekintünk művészetnek egyáltalán, amire azt mondjuk, hogy oké, ez valóban értékteremtő, ezt valóban támogatni kell, akár közpénzből is.
4: De most szerintem ezt az alapján lehetne talán megítélni, hogy egyrészt ebben az utókor szerintem leginkább a kompetens, tehát ezt nyugodtan tekinthetjük befektetésnek abból a szempontból, hogy mint ahogy említettem, a művészet alapvetően határokat feszeget, alapvetően nem ritkán provokatív, és lehet, hogy az, ami X embernek nem művészet, attól még másnak lehet az, és inspirál valaki mást valami másmire. Tehát pont ez lenne a lény, nem azt kell rögtön nézni, hogy mit tudom, mi a haszna, mert akkor meg elmegyünk megint ebbe az úgynevezett filozófusok diktatúrájába. És én nem azt mondom, hogy milliárdokat fetszöljünk abba, hogy valaki egy banánt fölragaszt Cellux-szal. De hány olyan mű van Magyarországon, ami azért nem készült el, mert egyszerűen ha valaki a saját határait akarta bármilyen kifejezési módon feszegetni, akkor hihetetlen elutasításba ütközött, mert hogy hát ezt a közönség meg úgyse érti. Hát akkor mi lenne, hogyha egyébként a kultúrának, meg a művészetnek megteremtenénk azt a fajta respektjét Magyarországon, hogy egyébként legyünk nyitottak erre. Annyi mindent lehetne
2: legyünk nyitottak,
4: elérni.
2: Viszont a határainkat mi is feszegetjük, mert itt most azonnal egy szünetet kell tartsunk, de innen folytatjuk, maradjanak velünk.
0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Editor. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A műsorvezető Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, már is folytatjuk az editort, hiszen éppen tetőfokára hágott itt a gondolkodás, hogy a kultúrában mi tartozhat bele, mi a művészet, de oly sok mindenről kell még a vendégeimmel beszélni, hogy szerintem egy egész adást meg tudnánk azzal tölteni, hogy miként gondolkodunk a kultúráról, és szerintem kell is majd ezekről a dolgokról beszélni, de most vendégeimmel egy másik fontos eseményről fogunk beszélgetni, Jegesi Andrással és Lipták Tamással beszélgetek. És hát vannak művészi alkotások, és vannak művészi beszélgetések. Vannak beszélgetések, amihez még a riporter képességei vagy tehetségeit nem is kell vizsgálni, és már egy alkotás önmagába. Hát ilyen volt az a Control Podcast, ahol Balási Gyula, hát hogy is mondjam, beszélgetett a műsorvezetővel, bár szerintem mondhatjuk, hogy siralmasra történt ez az interjú, és hát még a könycseppek is kigördültek. Balási Gyulát, aki nem ismerte volna korábban, érdemes tudni, hogy ő volt az, aki rendszeresen megbízásokat kapott állami kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok vonatkozásába, de ugye neki könyvelik el a mindenféle plakátkampányokat, mondhatjuk azt, hogy reklámok, szponzorációk szinte az ő cégeiken keresztül ment át a zöme, hihetetlen vagyon ment át, és nagyon sok és jó osztalékot tudott magának kivenni a cégeiből, és azt mondta, hogy a cégcsoportját 22 éve építi, de most minden vagyoni jogát ezeknek felajánlja a magyar állam részére, mert hogy tulajdonképpen ő is azt vette észre, hogy ez inkább az állam részét képezik. Egy ilyen felajánlást követően az új kormány szerintetek mit tud erre lépni?
3: Hát én azzal kezdeném...
2: Nemes gesztus, nem?
3: Igen, tehát én azzal kezdeném, amit már így említettem, hogy egészen szánalmas látvány, amikor ezek az emberek, akik eddig szerettek elbújni a média elől és a társadalom elől, most ilyen síró szemekkel, egy kicsit viseltes márkajelzés nélküli pulóverben, nehogy azt mondják rá, hogy ő milyen gazdag, hát nincs, nézzük, hát nincsen semmilyen, még Borotvára se tellett szegénynek az interjú.
4: Hát ez most divat.
2: Tehát, beszélik két borostás.
4: Én nem borostás vagyok, szakállas, nem ugyanaz.
3: És igen. Még egyszer, tehát itt nem is interjúkat látunk, hanem kihallgatásokat. Tehát
2: ez azért nem volt kihallgatás, itt azért még lettek volna kérdések, amit viszont, úgy oda besorozhatna valaki.
3: És pont erre akarok egyébként rákanyarodni, az egész Balási Gyula interjú kapcsán, hogy én azt gondolom, hogy, és itt már elő is kerültek ugye ilyen aláírások, amin ott van Magyar Péter és Balási Gyula aláírása is,
2: a
3: túlárazott diákhitel központos szerződések kapcsán, ami szerintem egy nagyon fontos dologra rávilágít. Mégpedig, hogy nincs morális és erkölcsi alapja elszámoltatásról, számonkérésről, bármi ilyesmiről beszélni szerintem annak a kormányzatnak, amelyiknek a tagjai saját maguk sem számoltak el a NER-ben
2: betöltött szerepükkel. Nagyon érdekes, amit feszegetsz, méghozzá azért, mert most nem csak Magyar Péternek az aláírásával ellátott diákhitel központos papírjai kerültek elő, hanem nagyon sok más szervezetet akarnak azért megrángatni, hogy ott a vezető miért írta azokat a papírokat alá. Szerintem a fő kérdés az tulajdonképpen az, hogy amikor egy rendszer, még egy működő rendszer, és baromira nem látható módon, még akkor senki nem gondolta, hogy összeomlik, vagy pedig nem nem lesz meg a kétharmaduk, hogy minden embert keresztre lehet feszíteni, hogyha nem mert nemet mondani?
3: Nem lehet keresztre feszíteni, de pont ezt lett volna szerintem a fontos, hogy ugye Magyar Péter a Partizán interjúban egy fél mondattal megemlítette, hogy voltak ezek a szerződések, a
2: diákhitelközpont.
3: Nem tagadta, de szerintem meg azzal kellett volna konkrétan kezdenie, és nem csak neki, azért itt vannak uh-huh. páran az új Tisza kormányban, mondjuk Lucin Szendi Romulustól lehet még említeni, hogy akkor kezdjék már azzal az ellenzéki szerepvállalásukat, hogy tételesen elszámolnak azzal, hogy ők mit tettek, mi volt az, amiben részt vettek, miket írtak alá, abban milyen összegek, mi szerepelt. Ez nem történt meg. És gyakorlatilag ott tartunk, hogy ha majd egyszerre Szabó Bence a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal nyomozójaként mondjuk éppen Balási Gyula által aláírt szerződéseket fog vizsgálni, mondjuk jövő novemberben, akkor majd szépen előhozza, hogy bocsánat, itt van egy félmilliárdos túlárazás a Diákhitelközpont, miniszterelnök úr ezt ön írta alá. Hogy akkor ezt magyarázzuk már meg, ha már az elmúlt két évben egyébként nem érezte fontosnak, hogy megmagyarázza, és szerintem
2: de ha
3: ez morálisan egy nagyon súlyos probléma.
4: Hadvágok közben, mert egyébként a kampány során ez gyakran felmerült vele kapcsolatban, amiről Magyar Péter elmondta, hogy a Diákhitel Központ éléről való távozásának az egyik oka az pont ez volt, hogy ő egyébként nem volt hajlandó ezt tovább csinálni. Az, hogy egy darabig csinálta, azzal nyilván számoljon el, és valószínűsítem az eddigi kommunikációjából kiindul, hogy ezt meg is fogja tenni. De amikor van egy cégcsoport, amely 16 év alatt több mint 1100 milliárd forintot kasszírozott különböző közbeszerzéseken, és ebből az egyik, amit te most kiemeltél, az 500 millió forintos Diákhitelközpont reklámozás, ami egyébként volt olyan, amilyen, de azt is tegyük hozzá, hogy pont az előző blogban beszélgettünk arról, hogy attól még, hogy valaki kapott valamennyit az NKA-ból, attól még nem biztos, hogy ez teljesítés nélküli volt, meg hogy nem képviselt semmilyen értéket. Mint ahogyan itt egyébként ezekben az 1100, több mint 1100 milliárd forintban, nem vagyok benne biztos, hogy a Diákhitelközpont volt az a legnagyobb horderejű olyan kampány, ami egyébként közben mind morálisan, mind pedig jogilag megkérdőjelezhető lenne. Most gondolok itt például a stopsoros plakátokra, de mondhatnánk akár azt is, amikor magyar nyelven volt kiírva a Magyarországra érkező migránsoknak, hogy nem vehetik el mások munkáját. Tehát tök jó, hogyha már nekik akarok...
3: És azóta a vendégmunkás bizniszt építette fel ugyanaz a kormány.
4: Ami szintén egy morális.
3: Én ebben teljesen egyetértek.
4: Tehát, hogy itt, és úgy, hogy egyébként egy-egy nemzeti konzultációnak a költsége, az folyamatosan már exponenciálisan emelkedett, főleg, hogyha belegondolunk abba, hogy a legelső nemzeti konzultációnak a költségei, azok azt hiszem nem érték el az 1 milliárd forintot, míg ez a Vox 2025, ami az ukrán EU csatlakozásról szólt, ennek a költségei egyes becslések szerint 15-16 milliárd forintot kostáltak, csak ez az igen. Egy, és úgy, hogyha megfigyeljük azt, hogy a G7 által kigyűjtött nyereségeket, hogyha megvizsgáljuk, hogy a piaci átlagnak a sokszorosát kereste gyakran Balázsinak a céghálózata ezeken a különböző közbeszerzéseken, akkor itt inkább talán az összképet érdemes nézni, amely összképnek része a Diákhitelközpont által megrendelt kampány, ami rendben van, Szabó Bencét még nem nevezték ki a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetőjének, mint ahogyan még maga a hivatal sem jött létre. Itt, amire annyit csatlakoznék még vissza, hogy az, amit te mondtál, hogy valóban nagyon érdekes, hogy még föl se állt az új kormány. Még a kormány átadás, átvétel sem történt meg, de már előjönnek emberek különböző történetekkel. Most szerda van, ezt a beszélgetést délelőtt vesszük föl. Hát borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy mondjuk holnap, hogyha valaki ezt visszahallgatja, akkor mi fog eszébe jutni az, amit te is mondtál az elején, hogy de hát az miért nem került szóba? Igen. Ezért nem került
3: szóba. Egy gondolat mindenképpen szeretnék, hogy én ezeket mind értem. Az én problémám azzal van, hogy ezeket miért nem Magyar Péter személyesen mondta el, akár még annó a Partizánban részleteibe menően. Miért van az, hogy Magyar Péter a mai napig nem mondta...
4: De az benne elég, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy ez az egyik oka annak, hogy ő egyébként kiugrott ebből az egészből.
3: Mert Magyar Péter például a mai napig egy szót nem szólt arról az ügyről, amikor 2021 nyarán hirdetések, tehát anélkül, hogy ő meghirdette volna a Károlyi kerti lakását bárhol, gyakorlatilag egy nap alatt a piaci ár duplájáért adta el annak a Jelinek Dánielnek, aki a felszámoló maffiának a maffiához köthető, és a mai napig nem tudni, hogy az az összeg miből volt, milyen ügylet volt ott a hátterében. És az a problémám az egésszel, hogy hogy lehet úgy rendszerváltásról beszélni, hogy közben a levegőben lógnak folyamatosan ilyen ügyek, nem csak Magyar Péter feje, de ettől, vagy ezzel az egész Tisza kormány nekem feje fölött.
2: Nekem egy kicsit inkább az az érzésem, értem, amit akarsz mondani, én azon vagyok most már, nézzünk előre, abba a tekintetbe, hogy mindenki kapirgál a múltba, mindenki mindenkit keresztre akar feszíteni, hihetetlenül nem nyugodnak a kedélyek, teljesen mindegy, hogy Fidesz szavazó, Tisza szavazó, vagy egyébként ilyen ingázó szavazó, mindenkibe ez a vér utáni vágy van tulajdonképpen.
3: Engem jobban érdekel
2: az, hogy akkor miért nem lehet egy startvonalat húzni, és akkor úgy elindulni, hogy oké, ezeket persze tárják föl, a bűnösöket akkor méltó módon büntessék meg, hogy ilyen mesefordulattal éljek.
4: Megfelelő alátámasztás
2: így
4: és
2: van,
4: bizonyítási
2: ez nagyon fontos,
4: után.
2: Nagyon fontos. Ugyanakkor nem kéne mindenkit megrángatni, abban a tekintetben mondom ezt, hogy ha valakinek az önéletrajzán mondjuk az lesz, hogy most mondok egy céget, hogy ő a Lanzsnál dolgozott, de csak titkárnő volt, akkor ne legyen már rajta a bélyek, hogy ó, te annál a cégnél voltál, mert ezek munkahelyek voltak átlag hétköznapi embereknek, és egyébként egy rendszerváltás mindig magával hozza azt az átalakulási időszakot, amikor nagyon sok ember kerül az utcára idézőjelben, mert megszűnik a munkahelye, nem lesz fizetése. Ugye itt említette is a Balási Gyula, hogy hát a cég bankszámlát itt váratlanul minden előzetes bejelentés nélkül befagyasztották. Ezek mögött, a számlák mögött ott van igen ez az ember, aki mérhetetlenül meggazdagodott ebből, de ott vannak azok a kis emberek, akik meg a fizetésüket kapták. Tehát, hogy én azt remélem, hogy a jövőben valahogy az átalakul, és nem mindenkit akar mindenki keresztül
3: tökéletesen egyetértek, és itt hozom be azt, amit az előző témánál is mondtam, hogy ugyanakkor sajnos a társadalom, illetve annak egy jelentős része arra lett kondicionálva, hogy na itt aztán az utolsó portás is el lesz számoltatva, aki a partizán interjú után nem lépett ki magától az állami szervtől.
4: Voltak olyan emberek, akik ezeket írták, ezek jellemzően ilyen vagy egy állat, vagy egy növény profilképével ellátott Facebook poszt írók voltak, tehát én ezt így nem venném azért ennyire készpénznek, ez az egyik, a másik pedig az, hogy Magyar Péter is a kampánya során rengetegszer elmondta, hogy itt, most szó szerint fogom idézni, hogy itt ő neki Orbán Viktorral, és a még egyszer Magyar Pétert idézem, 3000 janicsárjával van problémája. Ide csatolnám azt, hogy amikor ő bement az MTVA-ba, a Kossuth Rádióba, illetve az M1-be interjút adni, az ott dolgozó MTVA-sok, akik én nem feltételezem, hogy a hírigazgatóságon, vagy pedig a műsorszerkesztésben ilyen magas pozícióban levő emberek lennének, akik megtapsolták őt, és ott Magyar Péter rögtönzött is egy beszédet, amelyben ugye elmondta, hogy majd itt, ha megtörténik az átalakítás, akkor azt még bír ki, tehát ezek megint csak ezek a faktumok. De visszatérve persze borzasztó fontos föltárni azt, hogy itt mi működött az elmúlt akár 2 évtizedben, vagy 2,5 évtizedben, mert van a társadalomnak, így általánosságban véve, van egy réteg, mi ugye alapvetően fiatalok vagyunk, de apáink, nagyapáink, korabeli emberek mondják, hogy ugye itt módszerváltásnak, meg gengszterváltásnak apostrofálták a 89-90-es rendszerváltoztatást, ami pedig látszik, hogy tehát az a fajta katarzis, ami egyébként a hozzánk nagyon hasonló sorsú országokban megtörtént, lásd akkor még létező Csehszlovákia, vagy Lengyelország, addig mi nálunk ez elmaradt, és ezt ugye mi sem mutatja jobban, hogy míg az előbb idézett országokban 80% feletti volt az első szabad választásokon a részvétel, addig Magyarországon körülbelül 60. Ez szerintem jól megmutatja, hogy elmaradt az, hogy a nép úgy érzi, hogy ennek részese volt, és elmaradt az, hogy ő úgy érezte, hogy egyébként a múlt bűneiért emberek nem is feltétlenül bíróság előtt, meg bilincsbe elvinve, hanem kimondva legyen egy bírósági határozat arról, XY ezt meg ezt tette. És én nem azt mondom, hogy ezért zárják börtönbe, csak ez történjen meg így. Most, 2026-ban volt egy közel 80%-os részvételű választás, majdnem 3,4 millió ember szavazott egy irányba, megvan az a katartikus része ezeknek az embereknek, vagy élménye, hogy ők tettek valamit azért, hogy ahogy eddig folyt, ne úgy menjen tovább. Éppen ezért a most megalakuló szombaton miniszterelnöki esküt letevő Magyar Péternek és az általa létrehozott kormánynak a legfontosabb feladata az lesz, hogy ezeket a vélt visszaéléseket mindenek előtt a saját részéről megszüntesse, megkeresse, megszerezze azokat a forrásokat, amelyeket átláthatóan is jó, az állam jó gazda módjára felhasználva a társadalomnak meg az országnak az előremozdítása érdekében felhasznál, és ezzel párhuzamosan történjenek meg ezek a dolgok, és én lennék a legboldogabb, hogyha lenne egy olyan interjú, ahol Magyar Péter már miniszterelnökként elmondja a rá jellemző tömörséggel, hogy igen, ez így meg így történt, ekkor meg ekkor. Ne vitassuk el.
2: Nagyon remélem, hogy azon túl, hogy ezt a munkát megkezdik, az újságírók pedig fogják tudni tenni a dolgukat, és informálhatnak az aktuális hírekről, törvényekről, eseményekről, plusz kérdéseket tehetnek föl, hogy jobban a színfalak mögé lássunk. Viszont behozok egy kis színes hírt itt az utolsó percekre. Azt hiszem, mintha egy mondat erejéig megemlítette volna Balázsi Gyula, de aztán lehet, hogy tévedek, szerintem minden foci szurkoló abban bízik, hogy nem sok köze volt a BL döntőhöz Balázsi Gyula cégeinek, nehogy majd ez akassza meg itt a mindenféle rendezvényszervezés és kommunikációs feladatokat. Úgyhogy így átkötve kicsi laza kanyarral, hát BL döntőre készülnek a foci szurkolók, és próbáltam update-elni magam, hogy s mint áll a dolog, és akkor ha jók az információm, olvasom, mert én nem láttam a mérkőzést, hogy az Arsenal az Atletico Madriddal 1-0-ra győzelmet aratott, az Atletico Madriddal szembe tegnap, ugye ezt az adást, ahogy említettük, szerda délelőtt veszük föl, és szerda este pedig a Bayern találkozik a PSG-vel,
4: Paris Saint-Germain.
2: Igen. Még jó, hogy beszélek franciául, de a rövidítést nem tudom, hogy használják hát a magyar foci.
4: PSG, nem?
2: Igen.
4: PSG.
2: Igen, azért mondom, mindegyiket szoktam hallani, úgyhogy nem tudom a magyarok. Igen. Szóval, és aztán meglátjuk, hogy a döntőbe kikerül be, amit viszont május 30-án este lesz a döntő, és hát ebben van hazai szál is, hogyha lehet ezt mondani.
4: Ezt elmondom én, mert ugye talán korábbi editor rajongók tudják, hogy én óriási Arsenal szurkoló vagyok, úgyhogy én most nagyon örülök, hogy a kedvenc csapatom a Bajnokok Ligája döntőjébe jutott, és annyi magyar vonatkozása van, hogy az Arsenalnak a csatára Viktor Gyökeres, svéd állampolgár, de egyébként magyar származású, úgy tudom, hogy a nagyszülei voltak emigráns, 56-os emigráns magyarok. Sajnos úgy tudom, hogy a csatár, tehát Gyökeres Viktor, vagy Viktor Gyökeres, talán így helyesebb, mert Nikolás Sárközit is Nikolás Sárközinek hívjuk. Hogy azt hiszem nem beszél a magyarul, illetve nincsen neki magyar identitása, de azt tudja természetesen, hogy vannak magyar gyökerei, ebből kiindulva azért talán neki is különleges élmény lesz ez a Bajnokok Ligája döntő, meg hát ezért ez egy nagy, abból a szempontból egy menő dolog, hogy ez a világ második, harmadik legnézettebb sporteseménye, azt hiszem, mert ugye nyilván a foci VB döntő azt hiszem az első, és nyilván ott még a különböző olimpiai
3: hát ez függ attól, hogy milyen években vagyunk.
4: És nyilván ott még a különböző olimpiai

0: szenzációs élmény lett volna Szoboszlai Dominikát nem csak válogatott mezben, hanem a Liverpool vörös mezében látni a Puskás Aréna gyepén. Bízunk benne, hogy talán egyszer
1: még.
0: Kerkez Milos, és ugye Pécsi Ármin van még ott, bár ő valószínűleg nem játszott volna. Ő
1: csak hogy aki nem tudja.
0: De mégiscsak ott van, tehát hát azért ezt nem szabad elengedni.
1: Persze.
2: Na, de hát attól még nagyon érdekes, hogy oké, hogy ma este még vissza van egy mérkőzés, és nyilván aki később nézi vissza ezt az adást, majd jót röhöghet rajtunk, de mi a tipp? Ki fog bekerülni?
1: Megjósolhatatlan. Nem, azért mondom, mert ugye az előző mérkőzés, az odavágó...
2: Akkor úgy kérdezlek téged, hogy mint arzenálos, kiket szeretnél jobban az ellenfélnek látni? Teljesen mindegy.
1: Mert bárki kerül a döntőbe, vagy a Paris Saint-Germain, vagy a Bayern München, az odavágón egy 5-4-es meccset játszottak, tényleg csúcsfutball volt, az elmúlt évek legjobb meccse, talán tavaly az Inter-Barcelona odavágó, ott összesen 13 gól született a két meccsen, ugye 7-6-os összesítéssel jutott tovább az Inter, tehát az volt még talán ehhez mérhető, de ott azért az nem volt ennyire brilliáns futball.
0: Hát én nagyon bízom benne, hogy a PSG és a Bayern edzői így megbeszélik, hogy gyerekek ugyanonnan folytassuk, ahol abba hagytuk. Én egyébként a Bayern Münchennel szimpatizálok úgy a 99-es BL döntő óta, szerintem az egy nagyszerű csapat volt, úgyhogy én a Bayern Münchent várom a döntőbe. Az Arzenálnak egyébként annyiból hát idézőjelben örülök, egy ilyen gondolat jutott eszembe, amikor láttam, hogy oké, bejutottak a budapesti fináléba, hogy na akkor Nick Hornby Budapestre érkezik, ugye neki a Focilás című regénye, az egyébként az én életemben is mondhatni egy meghatározó könyv volt.
1: Minden
0: könyv
1: foci
0: volt,
1: szerető tehát embernek, tehát Arzenál ráadásul
0: nekem. Csak hogy összekössük a kultúrát, az első témát és az utolsót. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyszerűbb könyv, amit minden foci szurkolónak kötelező
1: meg aki nem foci szurkoló, annak is. És elolvasni
0: egyébként igen, az megérti, és nagyon jól összefoglalja. Úgyhogy én pont az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy Nick Hornby tervezi, vagy készül-e a folytatás adott esetben ennek a regénynek, ugye ezt a 90-es évek elején, közepén adta ő ki, igen. De hát, hogy pont eszembe jutott, hogy lehet, hogy akkor lesz egy budapesti epizód is, hogyha a Bajnokok Ligája, főleg ha megnyerni esetleg.
1: Hát mekkora lenne, az egy Kispesten Nick Hornby szerintem jól érezné amúgy.
0: Hát egyébként pont hát igen, biztos eszembe jutott, hogy milyen menő lenne, hogyha is szembe
1: nem
0: jönne. Szerint,
1: figyelj, írjatok rá, én nem tartom kizártnak egyébként, mert szerintem...
0: Na, ez is lehet, hogy...
1: De válaszolva amúgy a kérdésedre, kinek örülnék jobban, azért gondolom azt, hogy mindegy, mert mind a Paris Saint-Germain, mind a Bayern München egy olyan futballt játszik, amely ellen én szerintem a mostani Arzenálnak nincs túl sok esélye. Jobb csapatnak érzem a Paris Saint-Germaint is, meg a Bayern Münchent is. Nem is feltétlenül nevek alapján, bár nevek tekintetében is, főleg a...
2: Hanem amit játszanak futball.
1: De ahogyan futballoznak, így van.
0: De bocsánat, egy gondolatot még hagyj fűzzek ez az egész történethez. Talán nagyon kevesen tudják, és ez csak azért, hogyha már Puskás Ferencről elnevezett arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, talán egy picit mondható, hogy hazatér a BL Budapestre. Ezt kevesen tudják, hogy 1954-ben rendeztek egy Wolverhampton budapesti honvéd mérkőzést, amit a Wolverhampton egy nagyon nehéz körülmények között, eső volt, sár volt, megnyert végül is a honvéd ellen, és kijelentették, hogy oké, legyőztük a honvédot, innentől mi vagyunk a világ legjobb labdarúgó csapata, és talán a L'Équipe, nem tudom, hogy kell ejteni, L'Équipe sportújságírója volt, aki azt mondta, hogy hát ácsi, ez nem így dől el, hogy mi kijelentjük magunkról, bár tény, hogy csináljunk egy tornát, egy sorozatot, ahol Európa bajnok csapatai eldöntik, hogy ki a legjobb. Na így született meg egy honvéd meccs nyomán a Bajnok csapatok Európa kupája, a Bajnokok Ligájának az elődje. Ez egy fontos szál szerintem, így
2: érdekesség. Nagyon gyors kérdést teszek föl, mindenki kap 30 másodpercet a válaszra. Amikor nagy sportesemény helyszínéről beszélünk, akkor mindig felmerül az a kérdés, hogy megéri-e megszerveznie, megtartani egy adott városnak, nemzetnek. Ti hogy látjátok belőletek, milyen érzést vált ki, hogy budapesti ez a BL döntő?
1: Pont erről beszélgettünk az első részben, meg a második részben is, hogy nem kell mindent.

0: a megtérülés szempontjából nézni. Anyagilag megtérül-e? Nem biztos. Presztízsben az, hogy Budapesten van ez a döntő, szerintem ez nagyon-nagyon sokat jelent. Budapest már többször is bizonyított világ események rendezésében, hogy nem csak képes rá, hanem alkalmas is rá, és én azt gondolom, hogy ha már van itt ez a valóban világszínvonalú stadion, mint a Puskás Aréna, akkor használjuk ki.
1: Tamás?
0: Megéri.
2: Karácsony Gergely nem volt ott anno a Puskás Aréna avató mérkőzésén, a Stop Stadion kampányát folytatta. Éppen ma már ugye egy lehetséges budapesti olimpiáról beszél. Én azt gondolom, hogy mind a 21-es Európa-bajnokság, mind akár a most következő bajnokok ligája döntő megerősítette azt, hogy jó döntés volt, és egy nagyon fontos nemzetgazdasági és nemzeti büszkeség szempontjából is egy rendkívül fontos dolog volt a Puskás Aréna megépítése. Én nagyon bízom abban, hogy, és ez egy jó példa is lehet arra, hogy nem kell mindig mindent politikai alapon nézni, hanem lehet azt mondani, hogy valaki tudott egy jó dolgot csinálni, és ezt ismerjük el, ennek örüljünk, és élvezzük együtt, hogy valószínű a világ csúcs futballját láthatjuk majd a Puskás Aréna gyepén Budapesten.
0: Megreméljük, hogy egyszer majd egy olyan magyar kezdő 11 lép ki a Puskás Aréna gyepére, ahol mind a 11 játékos magyarul tud
1: beszélni. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Jegesi András, szintén köszönöm, hogy itt voltál.
0: Örömmel jöttem.
1: Hát igen, nem mindent a matek oldaláról nézzünk. Én azt gondolom, hogy ha egy nemzetgazdasága rendben van, akkor lehet, hogy eleve kevesebb ilyen kérdés merül fel az emberekben. Tehát meglátjuk, we will see, mit hoz a jövő, ki hogyan gondolkodik. Ez volt most az editor, de egy hét múlva ismét jelentkezünk. Viszont hallásra, látásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Soha nem látott előnyt mért a Tiszajavára a Medián. Nőtt az ipari termelés volumene. Ukrajna válaszolni fog az orosz tűzszünet sértésekre. Délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Következnek a Spirit FM hírei 21 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserti Zsolt. Ha most vasárnap újraválasztás lenne, a teljes szavazókorú népesség 61%-a a Tisza pártra szavazna, miközben a Fidesz támogatók aránya 21%-ra zsugorodott. Derült ki a Medián április 27 és május 2-a között készített felméréséből, amelyet a HVG megrendelésére készített el a közvéleménykutató cég. Magyar Péter azt írta ezzel kapcsolatban, soha nem látott számok, soha nem látott felelősség. A felmérés szerint a teljes társadalom 65%-a, de még a megmaradt Fidesz szavazók 8-a is úgy gondolja, hogy Orbánnak bíróság előtt kellene számot adni a tetteiről, és csak 28% szerint nem lenne helyes a jogi eljárás megindítása. Kifogást emelt a Mi Hazánk frakciója amiatt, hogy az országgyűlés szombati alakulőülésén a magyar mellett az Európai Uniós és a cigány himnusz, valamint a tavaszi szél kezdetű dal is elhangzik, írta az MTI Novák előtt szerdai közleménye alapján. A kifogásról tájékoztatták az országgyűlés főigazgatóját is, de miután a kérdésben nem alakult ki konszenzus, az ügyben végül állítása szerint a köztársasági elnök hozhat döntést. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett, jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása, a villamos berendezések gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohány termékek gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Az Európai Bizottság új intézkedéseket javasolt szerdán a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében, és ez az első uniós stratégia, amelynek célja, hogy 2050-ig felszámolják a szegénységet az egész Európai Unióban. A szegénység felszámolását és a fogyatékkal élők jogainak előmozdítását célzó csomag javaslatot tesz a lakhatásból való kirekesztés elleni küzdelemre, a gyermekszegénység megszüntetésére, a megfelelő nyugdíjak biztosítására és a társadalmi kirekesztés kockázatainak kezelésére. Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával. Közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni. Megállapíthatjuk, hogy az orosz fél megszegte a tűzszünetet. A katonáink és hírszerzésünk esti jelentéseinek összegzése után döntünk a további lépéseinkről, hangsúlyozta az államfő. Délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk, északnyugaton még erős déli eszél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A polgári szalonok szervezésében indul a Fidesz megújítása, tudta meg több forrásból a Magyar Hang. A portál információi szerint Navracsics Tibor is részt vesz majd a párthoz köthető politikai világ megújításában. A frakciónak azonban nem szán ebben sok szerepet Orbán Viktor. Miketz Dániellel és Szirmai Dáviddal beszélgetünk. Felpattant a magyar ipar teljesítménye márciusban, 3 éves csúcson van a termelés. A növekedés nem csak éves, hanem havi alapon is érzékelhető, és több iparág is hozzájárult a bővüléshez. Közben jó hírek érkeztek a forintról is, 360 alatt járt az euró jegyzése, vendégünk Németh Dávid. Reklámszakemberek szerint megölte a versenyt és tönkretette a szakmát az elmúlt években Balási Gyula, aki egy interjúban jelentette be, hogy az összes reklámos és rendezvényszervező cégét, valamint a magántőke alapját is átadja az államnak. Közben egyre több vállalat jelenti be, hogy lezárja a közös munkát Balási ügynökségeivel. Fabricius Gábort kérdezzük. A TEK helyett a készenléti rendőrség látja majd el Magyar Péter védelmét, ezt a leendő miniszterelnök jelentette be, aki döntéséről a TEK vezetőjét is tájékoztatta. A terrorelhárítási központ 16 éven át látta el Orbán Viktor személyi védelmét, ezzel a hagyománnyal szakít most Magyar Péter, a stúdióban Kis Benedek József.
3: Ez a mai egyenes beszéd, ez a mai kínálat. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettes, és Miketz Dániel, a politikai elemző, politológus. Szervusztok, jó estét.
4: Jó estét.
3: Orbán Viktor már tegnap megszólalt, azt érintettük is itt a műsorban, pontosabban levelet írt a DPK tagoknak. Földrengésszerű vereséget szenvedtek, ezen nincs mit szépíteni, ugye ez volt benne. Meggyengült nagy kormányzó pártként a Fidesz, és ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt, így röviden ez volt a levél. Ma viszont a Magyar Hang arról ír, hogy polgári szalonok szervezésében indul a Fidesz megújítás, ők úgy tudják, és több forrásuk azt mondta, hogy Orbán Viktor zárt körben már arról beszél, hogy tisztában van azzal, hogy a párt, mint politikai brand annyira elhasználódott és roncsolódott, hogy ezzel nem lehet sikeresen szerepelni, hogy mi lesz helyette és milyen néven, azt most még nem tudják, egy-másfél évet adnak erre a megújulásra, és még egy dolgot hozzátett a Magyar Hang információi szerint, hogy az ő személye is akadályt jelent. Mit szóltok ezekhez a mondatokhoz? Hát a sajtóhír, bocsánat, csak azért azt hozzáteszem, Magyar Hang információt.
4: Azt lehetett korábban is látni, hogy a Fidesznek van egy ilyen kicsit erodálódott brendje, tehát a miniszterelnök sem narancssárga háttér előtt beszélt, hanem volt miniszterelnök, tehát Orbán Viktornak volt egy ilyen saját brendje, amivel megjelent, és már a 19-es, de a 24-es önkormányzati választáson is azt lehetett látni, hogy önkormányzati jelöltek, polgármesterek nem a Fidesz brendjét használják. Tehát ezt ők érzékelték a Fidesz politikusa is helyi szinten, illetve országos szinten. Valószínűleg Orbán Viktor brendje is sokat sérült a kampány alatt. Azért ez az eredmény, ez annak is tudható be, hogy maga a miniszterelnök személyesen politizált. És az az érdekesebb persze, hogy itt most azt lehet látni, hogy mindenki valahogy egy ilyen társadalmi bázist kíván építeni. Ez azért is lett fontos persze majd a Fidesznek, mert hogy nehézkes lesz majd az az ellenzéki politizálás, ezt jól látja Orbán Viktor, amit majd próbálnak elkezdeni. Itt az utolsó, amit még csinált Orbán Viktor, hogy azt mondta, hogy nem hajtja végre a magyar kormány az Európai Bíróságnak az ítéletét, tehát úgy látszódott, hogy ezzel a gender témával akarnak tovább menni. Ez azért ez nem feltétlenül az az ügy, ami majd passzol egy ilyen polgári szalonokból építkező Fidesz közösségnek. Úgyhogy egyedül még nem lehet azt látni, hogy vajon milyen irányba indulnak el. Novrasis Tibor se feltétlenül ezt a fajta ilyen harc és ilyen anti-gender, anti-vók vonalat tudna majd képviselni, ami egyébként meghatározta a Fidesznek a politikáját, illetve ezzel tudtak közelíteni akár az európai, illetve az észak-amerikai, az USA ilyen maga új jobboldali világhoz. De azt valószínűleg jól érzékelik, hogy azért azzal a világgal, az a fajta mondandókkal és azzal a fajta pártnével nem tudnak tovább menni, vagy valami legalábbis fenntartani azt a fajta társadalmi bázist, ami azért még azért ott van a Fidesznél. Ugye a Median számai azért mutatják, hogy ha nem is nagyon, de azért összeomlott a Fidesz támogatottsága, de azért egy ilyen 20%-nyi szavazó még mindig ott van. Rájuk tudnak, vagy velük tudnak majd építkezni ebben az ellenzéki időszakban.
3: Számokra az új Median számok elég gyalázatosak, majd lehet, hogy beszélünk róla, de miért is mondtad, Navracsics Tibor, gyorsan elmondom a nézőknek, mert aki nem olvasta Kósa András cikkét a Magyar Hangon, az nem tudhatja, hogy az információk szerint őt kérte meg Orbán Viktor, hogy vegyen részt, vagy beszélte rá, hogy vegyen részt a Fideszhez köthető politikai világ megújításában, és állítólag belement ebben Navracsics Tibor.
5: Hát ha is amennyiben ez így van, akkor ez igencsak meglepő, ugyanis ne felejtsük el, hogy talán elsők között jelentette be Navracsics Tibor még a kampányban, hogy abban az esetben, ha ő veszít, akkor ő távozik a politikából. Na most azért eltelt egy hónap, és tulajdonképpen egy serkenő politikai kezdeményezésnek az egyik arca lesz. Tehát a furcsa, és... Azt hiszem, hogy a fő probléma nem is az, mert ez ilyen, hogy mondjam, jósolgatás, hogy na, ezzel a névvel mit tér el majd a Fidesz. Na azt hiszem, hogy a vereség igazi okait nem látják még, vagy nem tudják, hogy mi volt az. Ugye, és ebből a mondatból számomra kiviláglik, hogy az, hogy a jobboldal, magyar jobboldal megújítása a fő feladat, és új válaszokat kell erre adni, ez önmagában szerintem téves. Ugyanis Magyar Péter köré nem a baloldal csoportosult ilyen, nyilván vannak köztük baloldaliak is, de itt azért azt mondani, hogy a jobboldali letétemény egyedüli őrzője ma a Fidesz, ez szerintem súlyos szereptévesztés, ez nem így van. Na most addig, amíg erre nem tudják a válaszokat, addig ki lehet találni most az, hogy ezt szalonnak hívják, vagy a polgári körök után polgári szalonnak, nagyon nehéz egy igen erősen korosodó szavazóbázist aktivizálni olyan időszakban, amikor igazából nagy tétje nincsen. Tehát nem lesz most egy ideig választás a jelen ismereteink szerint, akkor mit tudnak? A szalonokba beszélgetnek és busonganak, hogy... Hát ez most szomorú, hogy így zajlik, mást nem nagyon látok. A személyi kérdésben pedig gondoljunk csak abba bele, hogy ha 2026-ban lesz a választás, akkor Orbán Viktor 67 éves lesz.
3: 20, vagy 30.
5: Bocsánat, 30-ban lesz a választás, akkor 67 éves lesz Orbán Viktor. Fiatal Demokraták Szövetsége néven egy 67 éves miniszterelnök jelöltet elindítani, nem tudom, nem látom.
3: Na de itt nagyon nem erről beszélt állítólag, hogyha ez igaz, hanem ugye arról beszélt, hogyha letelik ez az egy másfél év, akkor ő az ő karrierje végét jelentheti. Ő Kaczynszkit említette meg, Jaroszláv Kaczynszkit, hogy olyat tud ő elképzelni magának, vagy elképzelni, hogy ahogy ő most részt vesz ugye a PISZ, a Jog és Igazságoság párt életében, de ez is olyan nagyon lájtos formában állítólag így fogalmazott.
4: Ezt a forrás fogalmazott, hogyha jól olvastam a cikket, tehát nem tudjuk, hogy ezt Orbán Viktor mondta.
3: Abszolút nem tudjuk.
4: Hogy a forrás fogalmazott úgy, hogy egy ilyen szerep képzelhető el. Nincs jó állapotban a Jog és Igazságosság, és azért a Kaczynszki egy idősebb generációba tartozik, mint Orbán Viktor, tehát hogy ott az, talán ez is valamennyire korlátozhatja az ő szerepét a lengyel jobb oldalon belül, ráadásul feljött a konföderácia a PiS-hez, és ez is egyébként elképzelhető a Fidesz-szel kapcsolatban, hogyha az a tétel, hogy meg kell védeni ennek a nemzeti vagy polgári kormányzásnak az eredményeit, ugye ilyeneket lehet hallani, és ez a fajta anti-vók üzenet marad meg, akkor gyorsan, vagy könnyen összeérhet például a mi hazánkkal.
5: Igen, és csak az... a nemzeti, meg az anti-vók, tehát a nem egyenlőségelet ne tegyünk a nemzeti és az anti-vókhoz, szerintem. Ők mondják, ezért mondtam, hogy szerintem alapjaiban hibás a helyzetértékelés, tehát nem lehet egyenlőségjelet tenni.
3: Navracsics Tibor személyét azért még egy picit érjünk vissza, azért őre mindig azt mondták elemzők, meg újságírók is, hogy ő olyan mindig egy picit kívülálló volt, ugye az ember arcú fideszes úgy is hívták, volt nem egyszer, nem kétszer kibeszélt a pártból, szóval nyilván nem véletlen, ha ez így van, az ő neve, ez mit mutat nektek?
4: Hát egy ilyen fajta, tehát az a fajta tevékenység, amit szeretnének csinálni, az jellemzően ilyen depolitizált, vagy egy ilyen apolitikus közösségépítés lehet, és ez egy olyan politikusra van szükség, aki nem politikus, vagy legalábbis olyan érzékelés van róla, hogy akkor ő nem az a kifejezett front politikus, és nem is egy olyan, ő tulajdonképpen egy helyi kampányt csinált ott a saját körzetében is, nem jelent meg az országos kampányban sem, illetve előtte is inkább, mint egy ilyen szakértő, tanár úr karaktere volt, és ezért lehető alkalmas arra, hogy akkor legyen valahogy egy, összefogja ezeket a kezdeményezéseket.
3: Tehát nem Lázár vagy Szijjártó.
4: Pontosan, akiről egy másfajta érzékelés van, de valóban az érdekes és az fontos, amit említettél, hogy akkor ki lehet a bázisa ennek a fajta társadalmi építésnek. Nyilván nagyon sok fajta választói csoport van a Fideszen belül is, de azért nem az volt a jellemző rá, hogy esetleg azok a helyi kezdeményezéseknek az úttörői legyenek, akik például a korábbi ellenzéki oldalon megcsinálták ezeket az alulról építkező csoportokat.
5: Hát, sőt, szerintem ugye pont ezeken a területeken szenvedte el a legnagyobb vereséget a Fidesz. Mindenki arról beszélt, még a Tisza politikusai, vagy inkább azt mondom, hogy nem politikusai, Magyar Péter, arról beszélt, hogy hát igen, a vidéken vannak billegő körzetek, na most ehhez képest a billegő körzetek nem voltak billegő körzetek, ergo a Fidesz ott a Vártnál még gyalázatosabban szerepelt, és... innentől kezdve ezeken a területeken szintén építkezni kell, ami viszont sokkal nehezebb egy ilyen pártnak, egy ilyen méretű pártnak, és egy ilyen személyzeti politikát vívő pártnak, mint amilyen jelenleg most a Fidesz.
3: Na, nyilván az is nagy kérdés, hogy ez az egy-másfél év mire elég, az úgy hirtelen nekem legalábbis nagyon kevésnek tűnik, de menjünk tovább, Balázs Gyulát, vannak fejlemények, mert hogy folyamatosan jönnek a reakciók. Nyilván elmondhatjátok az egész ügyről is a véleményeteket, nem voltatok itt a héten, amióta kirobbant az ügy. Tehát hogy látjátok az egész ügyet, és hát itt van Bencer Tamás tegnapi reakciója, de közben már Szatmári Kristóf is megszólalt, nem nagyon tudok mindent idézni, ugye ki az a pont Balázsi Gyula, dühösek, csalódottak, ezzel a csávóval sose találkozott, olvasott róla, de nem láttam ott, ahol a miénk megfordultak, olyan, mint Kalambó felesége, és a többi, és a többi. Szóval, hogy mit gondoltok az egészről?
4: Hát az érdekesebb, hogy azért nem csak Balázsi Gyulával, de azért a választás óta lehetett azokat olvasni, hogy akkor kik vannak megjelölve, vagy milyen jelenségek vannak megjelölve, mint ami hiba volt, hogy mint hogyha Fideszhez csatlakoztak volna olyan emberek, akik valahogy egyébként idegenek az egész, nem tudom, polgári világtól, ami a Fidesz jellemezte, de hát ez nem így volt, hiszen a hatalom gyakorlásnak fontos eszközei voltak ezek az emberek. Ki volt plakátolva fél ország folyamatosan 16 év alatt, nem csak amikor választási kampány volt, hanem amikor nemzeti konzultáció volt, ráadásul állami adófizetői pénzből. Most, hogyha erről nem tudott egy fideszes országgyűlési képviselő, akkor nem tudom, hogy milyen lehet egyébként a közéletre vonatkozó érzékelése, vagy hogyan tájékozódik.
3: Hát vagy erről mindenki tudott, mert hogy millió cikk született róla, tehát elég csak tévét nézni, vagy újságot.
4: Pontosan, és hogy ezek nem anomáliák voltak, hanem így működött maga az egész hatalomgyakorlás, és nem csak akkor, amikor a politikai kommunikációról volt szó, hiszen nem csak a plakátokról van szó, hanem arról is, hogy hogyan működtek maguk a kormányhoz bekötött médiumok, milyen pénzből működtek. Ugye itt fel lehet elő lehet venni akár a Megafont, amelyik fizetésképtelen lett, ahogy vége van a magának a kormányzatnak. Tehát, hogy és maga az a fajta választói mozgósítás, azok a fajta klientúra hálózatok, amelyek léteztek ebben az országban, azok is egyébként az ilyen fajta pénzeken keresztül tudtak működni. Tehát az egy nagyon hamis helyzetértékelés, amely szerint ezek valamilyen fajta hibák voltak, amelyeket ki lehetett volna küszöbölni. Maga a Fidesz kommunikáció és a Fidesz hatalom gyakorlása múlt ezeken az állami erőforrásokon.
3: Meg hát hogy lehet eltolni maguktól? Tehát azt mondja, mint Kalambó felesége, hallottak róla, hallották a nevét, de látni senki sem látta. Tehát, hogy ezt értjük, hogy el akarják tolni maguktól Balázs Gyulát, de hát azért az nyilvánvalóan nehéz lesz.
5: Hát igen, tehát itt már hitbéli kérdés, hogy ki hiszi el ezeket a mondatokat, amit levitézlet fideszes politikusok mondanak most Balázs Gyuláról. Egyet ugye látunk, hogy abban az esetben, hogyha Balázs Gyula, akit egyébként valóban tényleg a szakmán meg a politika iránt érdeklődőkön kívül azért nem volt egy ismert személyiség a közvélemény számára, nem tudták, hogy ki ő. De hogyha itt arról van szó, hogy egy tisztességesen, piaci alapon működő reklámcégnek vagyok, sikeres reklámcégnek vagyok a tulajdonosa, akkor egy választás után nincs ilyen interjú. Szóval olyan nincs, hogy valaki bemegy és azt mondja, hogy odaadom a vagyonomat az államnak.
3: Miért ment oda be szerintem?
5: Hát azért, mert a Lanzs, mint olyan, az az állam az elmúlt évek, évtized államának intézményesített pénzszivattyújának az egyik szelepe volt. Mert azon keresztül mentek ki az eszement nagy pénzek, pontosan lehetett tudni, hogy ennyi állami megbízással csak és kizárólag akkor működhet egy cég, hogyha ennek az embernek valaki nem úgy fogja a kezét, hanem azt mondja, hogy te vagy az én emberem. És Balázs Gyula esetében ez volt. Minden reakciója, és hát közben is lehetett látni, hogy minden reakció is arra utalt, hogy igen, itt most egy történet véget ért, itt most forró a lábam alatt a talaj, hogy mentsem magam.
3: Nem tehát tudom. Akkor, nyilván hogyha Balázs Gyula mögé nézünk, vagy fölé, akkor kinek az embere? Mert ugye erre a kérdést nem kaptuk
5: hát
3: meg az interjúban.
5: Kiadta meg az állami reklámköltésekre az utasítást. Kiadta meg a keretet, ez nem olyan nehéz.
4: Kövesd a pénzt, ahogy mondja.
3: Egyébként Révész Máriusz is megszólalt, ő Gulyás Gergelynek szólt oda, tulajdonképpen ő azt mondja, hogy ők jelezték ezt belül, tehát volt egy ilyen kis forradalomszerű belül, de hát a Gulyás Gergely az hűn mögött valahogy így fogalmazott. Most előjönnek azok a képviselők, akik hát, hogy mit jeleztük, de hát nem foglalkoztak vele.
4: És akkor azt, hogy nem kapta meg a memót Szatmári Kristóf, mert hogy a Gulyás Gergelyhez ez eljutott ez a hír. Persze, hát tudtak, és azt, hogyha felmerültek egyébként ilyen ellenvetések, én azt el tudom képzelni, hogy ezen a rendszeren belül azért nem feltétlenül, vagy nem minden hümmögés nélkül ment át valamilyen fajta akarat, és persze lehetett olyatokat olvasni, hogy például a civil szervezeteknek a független médiák a még erősebb szorítása az nem ment át azért például a Fidesz frakción 25 nyarán. Érdekes lesz majd, hogyha arról egyébként tudunk információt, hogy ez hol akadt meg, vagy mennyire volt erős akár az a mondjuk Orbán Viktor felüljövő akarat, hogy legyen ilyesmi, de azért van ezeknek az embereknek felelőssége abban, hogy azért ideig el tudott jutni Magyarország, és ebben egyébként nem csak a közvetlen, a frakcióban ülő Fidesz politikusokra vonatkozik, hanem az olyan elit pozíciókban lévőkre is, akiken keresztül megvalósulhatott például a független intézményeknek az elfoglalása. Érdekes, hogy most kezd el akkor nyomozni több hatóság, és korábban nem tettek ilyesmit.
3: Na, ez egy következő beszélgetés témája lehetne, azt hiszem, hogy ez miért is van, és hogyan működött ez az egész. Köszönöm, hogy jöttetek. Hát a Medián számairól nem beszéltünk, de holnap jön Hanendre, úgyhogy majd kitárgyaljuk. Köszönöm.
4: Köszönjük szépen.

0: Mi az, ami bekapaszkod, de mikor a feladat túl nagy, hát erőd csak az útad, úgyhogy ne feledd a múltad.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Felpattant a magyar ipar teljesítménye márciusban, 3 éves csúcson van a termelés. A növekedés nem csak éves, hanem havi alapon is érzékelhető, és több iparág is hozzájárult a bővüléshez. Közben jó hírek érkeztek a forintról is, 360 alatt járt az euró jegyzése, vendégünk Németh Dávid.
2: A KNTH Bank vezető elemzője, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Akkor kezdjük a forinttal, 4 éves csúcson a forint itt 360 alatt. Minek köszönhető most ez az erősödés?
3: Hát a mai nap konkrétan annak, hogy megint bizakodik a piac, hogy lesz Irán és Amerika között egy megállapodás, hiszen benyújtott egy 14 pontos tervezetet megint a USA Irán számára, amiben ugye azokra térnek ki, hogy az urándúsított mennyiségű uránnal mi fog történni, átadják-e nem, milyen szintig dúsítják a jövőben az uránt, mi lesz a nukleáris programjával, és akkor cserébe Amerika hogyan fogja majd feloldani a szankciókat, hogy nyitják meg a hormuzi szalast, és ezzel kapcsolatban 48 órás határidőt adott Donald Trump Iránnak, hogy válaszoljanak ezekre a feltevésekre, és most viszonylag bizakodó a piac, hogy akkor most már tényleg közel vagyunk a megállapodáshoz. Ugye az a nehéz benne, hogy már sokszor volt ilyen rövid határidő, mindig hasonló témák jönnek föl, hogy mi lesz a urándúsított uránnal, vagy a dúsított uránnal, illetve hogy a jövőben milyen programjaik lesznek, és valahol mindig a szét van tördelve azért az iráni vezetés is, hogy ki az, aki jobban meg akar állapodni az Amerikai Egyesült Államokkal, ki az, aki kevésbé, és valahogy soha nem sikerül közös nevezőre jutni.
2: És ez így hat rá a forintra is. Meddig tarthat ez ki, mert azért erősödni a forint nem most, hanem a választások után kezdett, tehát még hosszabb távra, amit mondaná, tudom, hogy az a legnehezebb, de hol stabilizálódhat körülbelül, ha minden így marad az árfolyam?
3: Ha a piac dinamikáját vizsgáljuk most, akkor azért az látszódik, hogy amikor jöttek a negatív hírek, hogy még sincs megállapodás, nem mennek át a hajók, és volt egy felszúrás a forintban, ez azt jelenti, hogy mondjuk 3.64-65-ig tudott felmenni, gyengülni a forint, és ott rendre megjelentek vevők a piacon. És amikor jön egy pici pozitív hír, akkor meg sokkal nagyobbat tud erősödni. Tehát egyelőre még mindig a hangulat a piacon, az sokkal inkább az, hogy szeretnének forint eszközöket vásárolni, forintba befektetni a külföldiek. Úgyhogy amíg ez az erős hangulat pozitívum kitart Magyarország mellett, addig azt gondolom, hogy maradhat a forint erősödése. Ráadásul most nagyon fontos technikai szinteket is áttört, és ezzel egyre inkább megnyílik a tér, akár a 3.55-3.50-es szintek felé is az elmozdulás.
2: Tehát elképzelhető, hogy ő lemegy. Hát van jó hír is, meg van rossz hír is, kezdjük a jóval most, hogyha a költségvetést nézzük, akkor az nem annyira jó, de jöjjön a végére a fekete leves, jöjjön a jó, a GDP adat például meglepően jó, és az ipari termelés is. Nézzük meg ezeket, ugye első negyedévben éves alapon 1,7%-kal nőtt a GDP. Talán csak a finneket nem előztük meg az Európai Unióban ezzel az adattal? Minek köszönhető ez az adat?
3: Hát ma kiderült, hogy részben az iparnak, ugye az hozta a meglepetést. Alapvetően ilyen negyedéves szinten 0,5%-os, éves szinten pedig 1,3%-os bővülésre vártunk az első negyedévre, és ehhez képest ugye lett egy 1,7%-os éves növekedés. És már ott a szükszavú közleményből kiderült a KSH részéről, hogy az ipar az pozitívan járult hozzá a GDP-hez. Ami nagyon nagy meglepetés volt, hiszen az első két havi ipari termelési adat az negatív volt, tehát itt valami nagyon jó márciusi adatnak kellett jönnie, hogy tényleg pozitívan járuljon hozzá a GDP-hez, és ez ma meg is érkezett, hiszen ugye 6,7%-os volt az év per év növekedés, bár ezt hozzá kell tenni, hogy 2026 márciusában egy munkanappal több volt, mint 2025 márciusában, a március 15-e, hogy esett a hétvégére vagy hétköznapra, az is közrejátszott benne.
2: De azért 22 óta nem volt, talán 22 decemberében volt ilyen jó adat utoljára.
3: Ez így van, tehát, és ehhez az is hozzátartozik, hogy azért 3 éve szenved az ipar. Tehát van honnan feltámadni, illetve már azt decemberben volt az első olyan adat, amikor a megrendeléseket is mindig figyeljük, hogy hogyan alakul a feldolgozó iparban, és volt egy nagy megugrása a megrendeléseknek, és ez kitartott január-februárban is, és ez már előrevetített, hogy valamikor ezeket a megrendeléseket csak el kell kezdeni legyártani is, és talán ezt láttuk most már márciusi adatban, hogy elindultak ezeknek a legyártása.
2: Ugye ez egy gyors jelentés, meg majd jön a részletes, de most mit látni, hogy minek köszönhető ez?
3: Ugye a szűkszavú közlemény az annyit mondott, hogy hogy a számítástechnikai optikai eszközök gyártása, ami húzza fölfelé, emellett a villamosberendezés, hogy ide tartoznak az akkumulátorok, az élelmiszeripar is jobban teljesített, illetve egy picit a járműgyártás is. Csak itt az a nagy kontraszt, hogy másik oldalról meg kijöttek exportszámok is a napokban, így a magyar kivitel az közben meg nem alakul jól, sőt, ugye csökken is, tehát nehéz meglátni egyelőre, hogy hova megy az a termelés, ami kijön a gyártósorokra.
2: Meg amit említettünk, Európát, hogy mekkora bajban van Európa, hogy benne Németország 0,23%-kal, hát iszonyatosan kevés. Tehát mi történik Európában?
3: Hát Európa küzd, ugye ott azért már régóta széttördelt a növekedési dinamika. A dél-európai országokat még a tavalyi évben a turizmus az jól kihúzta a csávából. Az idei év az már neccesebb lesz emiatt a iráni konfliktus miatt is, meg a növekvő kerozinárak, és ezek hogyan befolyásolják majd a turizmust. De hát látszik az, hogy azért nem ízlik Európának ez a magas energiaköltség nyilván, hát senkinek nem tesz jót, és így az optimizmus is, ami még az év elején inkább jellemezte a piacokat, az elkezdett így, mármint így a befektetői hangulat, a lakossági bizalmi indexek, azok egy picit elkezdtek romlani, mert ahogy érzik az emberek, hogy elmennek tankolni, és nyilván többet kell fizetni, azért ez nem hat jól a költési hajlandóságra. Úgyhogy ezek így a felszínen, de hát a mélyben meg nagyon sok probléma van már régóta, ugye az ipar szerkezetétől kezdve, hogy a szolgáltató szektorban hogyan tud a innovációban megnyilvánulni Európa, mennyire nem tudnak kifejlődni ezek a unikornis cégek, ilyen nagy globális cégekké, ezeknek az egésznek a tőketámogatása. Tehát nagyon
2: hát az egész gazdaság érzi. Szerkezete, igen, ami sok, majd egy új kormány feladata lesz, hogy itt megoldásokat
3: hát
2: találjon.
3: Ez nem ami... európai szinten sok-sok kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy milyen növekedési modellre tud Európa átállni, és itt azért nagyon komoly témák is előkerülhetnek, akár az egész szociális ellátórendszereknek az átgondolása, adózási rendszereknek az átgondolása, úgyhogy sok kérdés az, ami előtte áll az EU-nak is, nyilván Magyarországnak is, hogy ebbe hogy
2: Magyarország is, akkor a végére jön a nem pozitív a költségvetés helyzet. Ugye tegnap Magyar Péter is beszélt róla, a jelen állás szerint 6,8% lehet a költségvetési hiány, 3,9 van a költségvetésben. Mivel számol ön, mekkora hiánya?
3: Hát korábban én ugye ilyen 6% körüli hiánnyal kalkuláltam még az ősz folyamán, hogy valóban ide szökhet föl idén a költségvetési hiány. Hát ehhez képest ugye most rosszabbnak tűnik. Már a márciusi adat az egy elég durva havi hiányadat volt, azért az már előre irányozta, hogy inkább ez a 6,5% lehet akkor az idei évre reális. És hát valljuk be azért, most igaz, hogy jó lett az első negyedéves GDP, de csomó területen meg azért csak hat ránk ez a globális költségsok, illetve energiasok. Például a behozatalunk ugye az által nő, a külső mérlegünk az romlik Magyarországnak, úgyhogy ez semmiképpen nem kedvez a költségvetés oldalán, sem bevételi fronton. Úgyhogy ezek mind egyre inkább megjelennek sajnos a költségvetésben, úgyhogy hát messze vagyunk ettől az eredeti 3,9%-os hiánycéltől, amit egyébként már rég módosítottak ötre.
2: Ekkora hiány mellett hogyan végrehajthatók, vagy végrehajthatók-e a már bejelentett programok? Marad a 13., 14. havi nyugdíj, lesz nyugdíjemelés, idén bevezetnék a 120 ezer forintos minimál nyugdíjat, lesz egy úgynevezett sávos emelés lesz, marad a rezsicsökkentés, maradnak a hatósági üzemanyagárak, az árrésstopp, a családi pótlékot megduplázzák, a rászoruló gyerekek után 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás jár, és lesz eszi a csökkentés. Ezek már be vannak jelentve.
3: Igen, itt vannak olyan elemek, mondjuk egy árrésstopp, ami nem feltétlenül közvetlenül hat a költségvetésre, de nyilván van egy csomó olyan elem, ami már közvetlenül hat, de nem tudjuk még pontosan, hogy mikortól vezetik be, tehát innentől fogva a költségvetési vonzata is egy kérdés. Nem mindegy, hogy július 1, vagy szeptember 1, vagy október 1, tehát hogy mennyi az, ami az idejében lecsapódik, és mennyi az, ami inkább majd a 2027-es költségvetést fogja terhelni, úgyhogy ebben azért nagyon nagy különbségek vannak. Hát annyit lehet mondani, hogy elég ambíciózus tervek, tehát valójában ugye a költségvetés az nagyon ki van feszítve, és egyelőre azért nem úgy tűnik, hogy a gazdasági növekedés azért az be fog robbanni. Itt a második negyed év lehet, hogy egy negatív meglepetést fog hozni a növekedés szempontjából, legalábbis egyelőre a bizalmi index adatok abba az irányba mutatnak. Úgyhogy hát nem fog segíteni abban, hogy a költségvetési hiány az a 6%-hoz legyen közelebb az idejében. És, de itt nem is ez a fő kérdés, hanem inkább, hogy 27-28-29-ben milyen fenntarthatósági pályát tudnak majd az új költségvetési törvénybe, vagy a 2027-es költségvetési törvényben megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy erre fog leginkább a hitelminősítői kör is figyelni, hogy ezek az intézkedések közép és hosszú távon honnan lesznek finanszírozhatók. Hogyha csak az annyi lesz benne, hogy szimplán a várható vélt gazdasági növekedésből, ez azt gondolom, hogy kevés lesz a hitelminősítőknek, ennél azért sokkal részletesebb megalapozottsága kell a fedezésének ezeknek a programoknak.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Reklámszakemberek szerint megölte a versenyt és tönkretette a szakmát az elmúlt években Balási Gyula, aki egy interjúban jelentette be, hogy az összes reklámos és rendezvényszervező cégét, valamint a magántőke alapját is átadja az államnak. Közben egyre több vállalat jelenti be, hogy lezárja a közös munkát Balási ügynökségeivel. Fabricius Gábort kérdezzük.
2: Fabricius Gábor a vendégem, a Republic Group egyik alapítója, kreatív igazgatója, író és filmrendező is. Jó estét, szervusz!
3: Jó estét, kívánok!
2: Amikor megláttad Balási Gyula interjúját, akkor mi volt az első, ami átfutott a fejedben?
3: Hát őszintén ugye nyilván érzelmi. Tehát érzelmeim voltak először, mint értelmi reakcióim. Én ezt nagyon szánalmasnak tartottam. Egyrésztről, másrészt meg nagyon gyermetegnek. El is voltam képedve az a kapcsolatban, hogy 2026-ban az Európai Unióban ilyen típusú interjúk létrejöhetnek. Hogy valaki 10-15 évig gyakorlatilag önreflexió nélkül teszi, amit tesz, majd utána egy jövőbeli kormány közeli portálnál zsebkendővel bet készítve ott, nem tudom, Johnny jár.
2: Van arra megfejtésed, nem vagy politikai elemző és nem muszáj rá válaszolnod, de van arra megfejtésed, hogy miért csinált az egészet, miért adja oda ezt az államnak, miért egy interjúban jelenti be ezt a kontrollon, tehát látsz mögött, vagy mit látsz mögött, mert még a politikai elemzők sem látják.
3: Ezen a ponton azt gondolom, hogy, hogy azt kell látnunk, hogy, ő csak, hogy úgy mondjam, a jéghegy csúcsa. Tehát most az összes médium tele van a nevével, tulajdonképpen felmosatják vele a padlót, vagy vele mossák fel a padlót, de azért ez egy rendszer, amiben ő egy személy, és azt nem lehet megmondani pontosan, hogy itt ki mondott kinek mit, hogy neki miért kell oda bemennie. Nem vagyok benne biztos, hogy egy rendszerben így ki lehet ugrani, és ennyire lehet önzőzni, hogyha úgy tetszik. Azt lehet tudni, hogy 2014-5-6 óta a Nemzeti Kommunikációs Ügynökség, amiben egyébként ezeket az elképesztő mennyiségű pénzeket megnyerte a Balási Gyula cégcsoportja, azt akkor Rogán Antal szervezte úgy, hogy, az végül is nyerhető legyen a számára. Illetve nem is ő volt a fő beneficiary-e, hogyha úgy tetszik, ennek az egész rendszernek a kedvezményezettje, mert, ebből a pénzből nagyon sok minden lett. Nagyon sok minden vásárolódott, különböző médiumok, televíziók, online portálok. Tehát, hogy ő ezt most itt miért csinálta, nyilván fél, de hogy, azért szerintem ez egy bonyolultabb kérdés.
2: Mondd el a nézőknek, hogyha tudod, minél egyszerűbben, mert azért nem annyira egyszerű ez a dolog, de hogyan működött ez? Te hogy láttad ezt kívülről? A cégcsoport gyakorlatilag monopolizálta a rendezvényszervezést, az állami kommunikációt, eltorzította a piacot. Hogyan? És közben, miközben beszélsz, mi kiteszünk G7 adatai egyébként, ügynökségi szektorról és a médiaügynökségről is vannak itt adatok.
3: Szerintem, amit itt tudni lehet, az az, hogy az ügynökségi szektor nagyjából 600-650 milliárdos torta, így szokták nevezni, hogy ez a médiaköltés és reklám torta. Ebből tulajdonképpen a Balási féle cégek, de nem csak ő van ebben a történetben, tehát azért itt vannak más olyan cégek is, akik, hogy úgy mondjam, arra a kapura játszottak, nagyjából ennek a piacnak a felét elvitték. Ez azt jelentette, hogy 600 milliárdból gyakorlatilag ott volt 2-3 cég, aki elvitte a felét, és mindenki más, aki a szektorban dolgozott, ott topzódott a maradék pénzeken. Ez nagyon sok céget egyébként kicsinált, nagyon sok cég egyébként le is húzta a rolót, az elmúlt éveknek egyébként a dekonjunktúrája és egyébként az AI-nak a megjelenés, egy plusz ez a politikai történet, hogy begyűrűzött a médiába, és így ennek a vége lett az, hogy, nagyon sok olyan cég, aki egyébként a tisztességes versenyből élt, a tudásból, a kreativitásból, az végül is le kellett, hogy húzza a rolót, nem tudott ezeken a tendereken elindulni. Tehát ez úgy nézett ki, hogy a Nemzeti Kommunikációs Ügynökség egy ilyen előválogatót tartott, arra lehetett pályázni, hogy te bekerüljél abba a poolba, annak az ügynökségek közé, akik egyébként ott utána munkát végezhetnek. Már ott már kiszorták az ügynökségek nagyját, benn maradt 3-4 cég. ráöntötték ezt a 3-4 cégre ezt az iszonyat mennyiségű munkát. Majd utána az összes ez a Simicska történet után a 3-4 cégből mindenkit kiraktak, és csak ez az egy cég maradt. És akkor ők elvégezték a munkát, túlárazták a munkát, és aztán utána valami lett
2: ezzel a pénzzel. Hát vagy kiadták a munkát?
3: Hát
2: mert ugye azt mondja Balázsi Gyula az interjúban, hogy rengeteg alvállalkozójuk volt, úgy fogalmazott, hogy az egész kommunikációs piaccal dolgoztunk. Akkor nekem itt egy kérdésem van, hogy akkor hogyan fizetett? Csak mert szintén G7 adatra hivatkozunk. A négy cég között volt olyan, aminél, hogyha összeadjuk a közvetített, tehát az alvállalkozókkal végeztetett további értékesített szolgáltatások beszerzési értékét, meg a nyereséget, akkor pontosan kijön az árbevétel. Vagyis az olyan, mint hogy a munkát megcsinálta egy alvállalkozó, de ő meg levette belőle a piaci átlagot messze meghaladó nyereséget. Igen. Tehát ez így működött?
3: Igen, hát ugye azért ugye szakember a munka végén ezt a, nem tudom, az utat valakinek le kell betonoznia. Én ezt szoktam mondani, hogy mindig azt mondták, hogy hát ők a kommunikációs szektorban dolgoznak. Nem, ők a politikai szektorban dolgoznak. A reklámbizniszben mi vagyunk. Azok a cégek, akik a reklámhoz értenek, akik a kommunikációhoz értenek, akik a kreativitáshoz értenek. Ő pedig rátett, és nyilván olyan profittak, akik a reklámhoz értenek, akik a kommunikációhoz értenek, akik a kreativitáshoz értenek.

0: mentalitással, elképzeléssel labdába rúgni a piacon, mert egyre kevesebb volt az értéke ennek. Most képzeld el azt, hogy jönnek a fiatalok, akiknek ugye azt mondják, hogy hát tanuljál, képezd magad, akkor vagy a jobb. A normális piacgazdaságban működő országokban, Nyugat-Európában, tehát teljesen egyértelmű, hogy azért tanul az ember, vagy azért hisz a kreativitásban, mert annak az a vége, hogy akkor a piacon a versenyhelyzetben jobb vagy. Ez olyan, mint hogy az olimpián fel lenne szteroiddal pumpálva valaki, és akkor ott mindenki áldogálna, és hát sajnálom, hát én nem tudtam lefutni százat, nem tudom, két másodperc alatt, és gyuff, ott valaki fut. Tehát, hogy, és aztán utána, hát most ne vizsgáljuk meg azt, hogy a vérvétel ne legyen. Tehát körülbelül ez a helyzet. És akkor ott állnak a tehetségek, a fiatal tehetségek, ugye ezeknek az életéből elment 10-15 év, és abba szocializálódtak, hogy hát itt tulajdonképpen a lojalitás az sokkal fontosabb, mint a tehetség, vagy mint mondjuk az akarat, vagy a tanulás.
1: Azt mondja Balázs, hogy szerény becslések szerint, hogy hát 80 milliárdos értéket mondott, meg aztán ott az interjú később jóval magasabb összegeket is. Valójában azt meg lehet mondani, hogy mennyit érnek most ezek a cégek, amikről egyébként önként lemond, és nem piaci alapon működtek?
0: Hát ugye azok után mondott le, hogy záróba vettek a számlák amúgy, arról könnyű már lemondani, amit már ugye valaki zárol. Ez az egyik, ami nagyon furcsa. A másik, hogy ugye egy ilyen szolgáltató cégnek annyi az értéke, amennyi a benne megforduló forgalom. Most ezt a forgalmat gyakorlatilag az állam hozta létre, vagy az államnak azok a cégei, szerencsejátékért, nem tudom, posta, tehát vannak olyan állami cégek gyakorlatilag, amik az állam ráhatásával egy-egy ügyfél el tud menni egy-egy ügynökséghez. Hogyha van egy kormányváltás, és kvázi mondjuk kitusztul a médiapiac, reklámpiac, és újra a tehetség, a verseny, a szabad, tiszta verseny az, ami működteti a piacot, akkor a cégnek a forgalma le fog csökkenni, nem biztos van még kis ügyfele, vagy nem tudom micsoda, de nyilván le fog csökkenni tizedére.
1: Még van, de például ahhoz mit szólsz, hogy most a használt autó.hu meg a Kifli bejelentette, hát, hogy kisebb, ők szerződést kisebbek, de nyilván ezek piaci alapon választották. Hát, most
0: mindenki forog, meg mindenki próbálja, kicsit ilyen napraforgó hatás van. Szerintem, ami nagyon fontos, és ez szerintem az ügyfeleknek is nagyon fontos, hogy azt kell megértsék, hogy versenypiacokon akkor jár jól mindenki, az ügyfél, az ügynökség, a tehetségek, az emberek, a fogyasztók, hogyha van olyan verseny, ami alapján a legjobb fog győzni. Ez ugyanezen az olimpián is. És ez az, ami szerintem egy országot egyébként előre visz. Azért olyanok a magyar reklámok, amilyenek, mert nem a verseny az, ami működteti. És azért annyira felüdítő, mondjuk itt a Hollandiában, Angliában, Németországban egyszerűen óriás plakátokat, vagy mondjuk tévéreklámokat nézni, mert verseny van. És szerintem ennek a logikáját vissza kell hozni a magyar ügynökségi szférába. A kreatív emberek akkor fognak kivirágozni, és ugye ez végül is a kulcs. Az ügynökségek és az ügyfeleknek is erre kell tolnia az egész szakmán.
1: Hogyha már említettél külföldi példákat, lehet, hogy rosszul emlékszem, de 8 vagy 10 évet ti kötöttetek egy nemzetközi szerződést a világ egyik legnagyobb reklámügynökségeket, meg gyártócégeket tömörítő szervezettel, ez a BCMA?
0: Több ilyen.
1: Volt, vagy több ilyen volt. Tehát ti így éltétek túl egyébként? Tehát, hogy külföldre is, vagy, tehát, hogy itt egy 350 milliárdos, vagy 600 milliárdos piacból elvitték
0: maradt
1: a 60-80
0: a piacnak egy olyan, hát igen, az egy iszonyatosan folytogató dolog, amikor van egy szabad verseny, mi ebben hiszünk, és azt gondolom, hogy ebben az egyik legjobb ügynökség vagyunk, mondhatjuk így, és akkor egyszer csak így elveszik a piac felét, marad ügyfél, marad kreatív munka, de megváltozik az egész hangulata, tehát egy ilyen dekonjunktúra, egy ilyen szürke élet, depressziós helyzet alakul ki a reklámpiacon. Tehát nagyon nehéz ezt úgy túlélni, hogy lelket tudja elönteni a fiatal kreatívokba, ne tudjanak, hogy mondjam, ne menjenek el külföldre, nagyon sokan elmentek Berlinbe és Londonba. Egyébként hozzáteszem, hogy az én szárnyaim alatt nagyon sok kreatív, art director, copywriter nőtt fel, akit úgy vittek el ezek a cégek, hogy felhívták, hogy hello, gondolj egy fizetésre, megvan? Igen, akkor szorozd meg hárommal. Uh-huh. És utána jöttek, hogy Gábor, mit csinálj?

0: És mondtam, hogy menj el.
1: És az csak a pénz oldala. Az a, nyilván igen, az is fontos, de azért ott van a másik oldala.
0: A gyerek
1: oldala.
0: Retusálta a migráns plakátot, és este meg elment tüntetni. Tehát ezt a skizofréniát is létrehozta tulajdonképpen a kreatív szakmával. Tehát teljesen friki.
1: Egy nemzetközi szintére mennyire volt például téma, hogy mi történik itthon ezen a piacon, amikor így...
0: Hát én azt gondolom, hogy ezt inkább a filmipar érezte így meg, ugyanis én azt hiszem, hogy a kommunikációs büdzséhez a Rogán féle setup hozzácsapta tulajdonképpen a film megjelenéseket is. Ugyanis a filmek azok kondicionálják érzelmileg, világképileg, identitás szempontjából az embereket. Tehát az, hogy mondjuk itt ilyen Kabul felett a sárkányok, meg végvári vitézek, meg nemzeti, hát hogy ezek mind tulajdonképpen ennek a nemzeti kondicionálásnak voltak a részei, ami egyébként sokszor szerintem fontos nyilvánvalóan.
1: Azt akartam mondani, hogy önmagában ez nem lehet, nem lenne
0: egyáltalán,
1: baj.
0: De hogyha ez egy stratégia, egy nagy szervnek a része, akkor kirajzolódik belőle valami. Tehát, hogy egyrésztről látom a migránsokat, és másrésztről meg látom a küzdő Hunyadit. Tehát ezek összekapcsolódnak. És ezt nem is tudjuk, hogy mennyire tudatalat hatnak egyébként a nézőkre, vagy mondjuk a fogyasztókra.
1: Azt meg tudod-e fogalmazni? Picit érintetted már, hogy mekkora károkat okozott a hazai piacon ezen a területen? Ezért most nem anyagi kárra gondolok elsősorban, hanem a terület fejlődésére, az iparágat mennyire vezette vissza ez a monopól helyzet. 2017 környékén nem ma volt, már majdnem 10 éve mondtad azt, hogy a magyar piac relatíva elmaradott az egész, most is mondtad, hogy az, tehát hogy milyen reklámokat látsz külföldön, mert nincs verseny, akkor annak egészen biztosan negatív hatása van.
0: Ezt egy versenyszférának hívják. Tehát ez egyébként az egyik legkompetitívebb versenyszféra, ami a világon van. Egyébként is a kreatív ipar, amiből egyébként városok élnek, tehát Amsterdam, Hamburg, Berlin, London, New York, az konkrétan erre az iparra hogy mondjam, alapult, és nagyon-nagyon sok pénzt hoz GDP szempontjából. Gyakorlatilag ez elkezdett apadni, és azok a tehetségek, akiknek a tudásában, tehetségében, megérzésében ott van ez a sok-sok-sok GDP, ezek fogták magukat és elmentek Magyarországról. Nagyon sok filmrendező is például fogta magát, és Berlinben próbált szerencsét. De ugyanez a helyzet a reklámiparban is. Tehát nagyon sok embert veszítünk el. Nagyon sok jó tehetséges embert, aki, és még így is Budapest ilyen állapotban van, vagy mondjuk Magyarország, mert szerintem nagyon sok vidéki városban is nagyon pezsgő a kreatív élet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási és kiaknázható terület a hazai, a magyar kreativitás, és az, hogy ezt az előbb említett módon kirúgozták, és a versenyt felcserélték a lojalitással, ez gyakorlatilag óriási károkat okoztak a magyar kreativitásnak.
1: Azt mondod, hogy kiaknázatlan, óriási terület, akkor zárjuk ezzel, hogy mi most a teendője és feladata a szakmának. Meg lehet-e például előzni, hogy még egyszer ez ne forduljon elő? Tehát a szakma tud-e tenni ezért szerinted, vagy ez illúzió azért?
0: Nem illúzió. Én azt gondolom, hogy a szakmának fel kell nőnie. Tehát egyrészt vannak olyan szervezetek, amik éppen ezért jöttek létre, hogy valamilyen módon kontrollálják a zajló folyamatokat. A szabad és tisztességes versenyt, a legmagasabb prioritásban kell kezelni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ezt folyamatosan kell figyelni, szóval ez egy olyan dolog, amire nem elég egyszer oda figyelni, hanem ezt folyamatosan trackingelni kell hosszú éveken keresztül. És én azt gondolom, hogy a jó szakmai döntések mentén, de nem csak a piacon, hanem az állami oldalon is, én azt gondolom, hogy biztos, hogy lassan, de vissza lehet építeni azt a hitet, hogy a kreativitás és a tisztességes verseny az kifizetődőbb. Amúgy egyébként, hát ezt látjuk ebben a történetben, nem? 10-15 évig valahogy mentek a dolgok, brummogtak a lambok, és azért mégiscsak így lett ennek vége. Azért mondom, hogy ez annyira bonyolult, és valahol nagyon infantilis történet is.
1: Köszönöm, hogy jöttél és elmondtad.
0: Köszönöm szépen én is. Műsorajánló.
2: Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Orbán Viktor visszavonulhat a politikától. Megszüntette Szabó Bence gyanúsítotti jogállását a legfőbb ügyészség. Amerika és Irán mostanra jutott a legközelebb egy béke megállapodáshoz. Délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Következnek a Spirit FM hírei 22 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Cserdi Zsolt. A Magyar Hang több forrásra hivatkozva arról ír, hogy nem hagyományos pártszerkezeti keretek között, hanem első lépésként úgynevezett polgári szalonok létrehozásával indítanák el a Fidesz megújítását a vesztes választás után. Ezek az országos hálózatba szerveződő informális fórumok hiteles, Fidesz közeli szereplők bevonásával szólítanák meg a helyi értelmiséget és véleményformálókat. A cél közös, új irányokat kijelölni egy olyan jövőbeli politikai formáció számára, amely már túlmutat a jelenlegi pártkereteken. A lap forrásai szerint Orbán zárt körben arról beszélt, hogy a Fidesz mint politikai márka már annyira elhasználódott és megkopott, hogy ezen a néven már nem lenne esély újabb sikeres szereplésre. Sőt, a távozó kormányfő azt is mérlegeli, hogy a sikeres újrakezdést már saját személye is akadályozhatja. Ezért nem zárja ki, hogy a gondolkodási időszak végén politikai értelemben háttérbe vonul. Megszüntette Szabó Bence gyanúsítotti jogállását a legfőbb ügyészség, derült ki a volt százados Instagram posztjából. Szabó Bence azt írja, a legfőbb ügyészség azzal indokolta a gyanúsítotti jogállás megszüntetését a hivatali visszaélés miatt indult ügyben, mert a gyanúsítás idő előtti volt, és valószínűsíthető volt, hogy a gyanúsított célzata nem irányult jogtalan előnyszerzésére. Szabó Bence azt is írta a posztban, hogy az eszközeinek ellenőrzése továbbra is tart. Laco Adrián, a horvát lawyer, ügyvédi iroda ügyvédje a Telexnek azt mondta, a nyomozás továbbra is folyamatban van, annak megszüntetéséről azonban nem a legfőbb ügyészség, hanem a fővárosi nyomozó főügyészség dönt. Mégsem készítenek filmet Rákai Filipéko mohácsi csatáról. A választás után 4 nappal a Nemzeti Filmintézet visszavonta a gyártás előkészítésére beadott pályázatot, írja a Telex, amely felidézi, hogy tavaly nyáron 5 millió forintot ítéltek oda a Mohács 1526 címen készülő filmnek. Donald Trump amerikai elnök az Irán elleni légicsapások újraindítását helyezte kilátásba, ha Teherán nem egyezik meg az Egyesült Államokkal. Az elnök emellett a Truth Social oldalán azon reményének adott hangot, hogy Irán beleegyezik az amerikai elvárások teljesítésébe, és ezzel lezárulhat a február 28-án indított amerikai katonai művelet. Külföldi sajtóinformációk szerint a Fehérház úgy látja, közel lehet az egyoldalas 14 pontos egyetértési nyilatkozat elfogadása, ami lezárna a háborút, keretet biztosítva a részletesebb nukleáris tárgyalásoknak. Washington arra számít, hogy Irán 48 órán belül válaszol a nyitott kulcsfontosságú kérdésekre. A források szerint a háború kitörésre óta még soha nem álltak ilyen közel egymáshoz az álláspontok. A hírek után meredeken zuhantak az olajárak is. A Brent 10%-ot túllépő mínuszba került szerda délutánra. Délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő a középső, majd keleti tájakon zápor, kis eséllyel egy-egy zivatar. Az élénk, északnyugaton még erős déli eszél a legtöbb helyen mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
4: A TEK helyett a készenléti rendőrség látja majd el Magyar Péter védelmét, ezt a leendő miniszterelnök jelentette be, aki döntéséről a TEK vezetőjét is tájékoztatta. A terrorelhárítási központ 16 éven át látta el Orbán Viktor személyi védelmét, ezzel a hagyománnyal szakít most Magyar Péter, a stúdióban Kis Benedek József.
1: Biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok, köszöntöm. Néhány napja jelentette be Magyar Péter, hogy fel is hívta már Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját, és tájékoztatta arról, hogy május 9-től a személyi védelmét a készenléti rendőrség látja el. Mit gondol erről a döntésről?
5: Hát tudja mindenki, hogy a Hajdú János az a Fidesznek volt a biztonsági főnöke korábban, személyi testőre volt az Orbán Viktornak, ugye ezek után senki nem képzelje el, hogy ő megmarad a helyén, és mondjuk a új miniszterelnök őt fogja használni arra, hogy a testőrségét megszervezze. Tehát nyilvánvaló, hogy itt egy teljesen új csapat, és ezek szerint nem ezt az igazgatóságot használják fel, hanem a készenléti rendőrségnek. Van egy osztálya egyébként, amely személyvédelemmel foglalkozik, ebben vannak védett, magasan védett személyek, és vannak külföldiek, akik Magyarországon vannak, és személyvédelmet kapnak.
1: Most itt van egy kis ellentmondás, mert igazából nem lehet tudni, hogy milyen védelme lesz akkor a miniszterelnöknek, mert a választások után néhány nap azt mondta Magyar Péter, hogy ő nem kér rendőri személyvédelmet, se 24 órásat, se semmilyen fajtát, ő eddig sem volt semmi félnivalója, és igyekszik úgy dolgozni, hogy ezután sem legyen. Most meg ugye azt mondja, hogy a TEK helyett a készenléti rendőrség látja el. Szóval mi az, amiről nem mondhat le, vagy mindenképpen jár neki?
5: Ez nem csak jár, hanem kötelező. Tehát egy miniszternek kötelező védeni, hogy most neki ez tetszik, vagy nem tetszik, az egy más kérdés.
1: Tehát ez nem választható.
5: Nem választható, és még abban az esetben is, ha nem kér, akkor is konspirált módon ott vannak körülötte, és vigyáznak a testi épségére. Tehát az, hogy ő nem fél, nem jelent semmit, mindenképpen védik mindenütt.
1: Ez ki dönti? Tehát az ilyen döntéseknél, kire hallgatnak a miniszterelnökök, ki mondja meg, hogy milyen védelem kellene, mi az, ami jár, ki a szakmai felelős ellen?
5: A szakmai felelős az a TEK főnöke, de hogyha átmegy a készenléti rendőrséghez, akkor a készenléti rendőrségnél is van egy részleg, aki ezt az egészet kézbe tartja, meg hát a készenléti rendőrség és van egy főnöke. Tehát ha miniszterelnöknek a testépségére, államfőnek testépségére mindig nagyon vigyáznak.
1: Tarjányi Pétert olvastam, hogy azt írta, hogy az elmúlt nagyjából 25 évben mindig az volt, hogy a miniszterelnökök ugyanazokkal a személybiztosítókkal dolgoztak tovább, akikkel előtte, ugye említett, hogy Hajdú János és ugye Orbán Viktor védte, de ugyanígy volt ez Gyurcsány Ferencnél, vagy Megyesi Péternél is. Ez most is így lehet?
5: Szerintem most is így lesz, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem a miniszterelnök határozza meg azt, hogy hova megy, illetve hát nyilván van egy programja, de az, hogy milyen védelem kell az adott helyen, az attól függ, hogy hová megy. Hát nem mindegy az, hogy a parlamentben tartózkodik, mert a parlamentben nem kell bemenni, de hogyha elmegy külföldre, vagy elmegy kirándulni, vagy horgászni, vagy nem tudom hova, ugye az Ádár elég gyakran lehet horgászni, és őt is a készenléti rendőrezet védte, akkor ott is védik, ott vannak körülötte. Nem azt mondtam, hogy most a halakat hajtják, még közvetlen mellette ülnek, de ott vannak a közelben, és többen vannak.
1: Ugye a TEK jövőjéről még szeretném kérdezni, de előtte a múltjáról. Ugye 2010-ben alakult a TEK, nem is volt előtte, és az volt a deklarációja, legalábbis ezt most kikerestem, hogy elemzi, értékeli az ország terrorfenyegetettségének helyzetét, védi a kormányfőt, az államfőt, feladatai közé tartozik a terrorcselekmények, emberrablások felderítése. Ugye Orbán Viktor érve annó az volt, hogy egy fejlett és erős országhoz elengedhetetlen a jól szervezett, felszerelt terrorellátási központ. Hogyha értékelnie kellene az elmúlt években a TEK munkáját, szerepét, akkor hogy látja?
5: Azt mondanám, hogy egy profi módon megszervezett, több részlegből álló, több igazgatóságból álló szervezet. Látszik, hogy a épületeket is most felújították, objektumot felállították, nagyon szépen fel van újítva minden, a személyállomány kb. 400 fő jól kiképzett emberekről van szó, tehát ezeket biztos, hogy nem fogják elküldeni. A más kérdés az, hogy mondjuk igazgatóik bezárólag le fogják nagy valószínűséget cserélni.
1: Tehát az beigazolódott, hogy szükség volt a TEK-re?
5: Egyértelmű, és nem csak személyvédelem, az csak egy terület. Ha például van egy olyan bűncselekmény, ahol fegyvert használnak, vagy legalábbis feltételezhető, hogy fegyver van a végrehajtóknál, csak a TEK mehet ki, tehát őket kihívják. Így nagyon felszereltek, jól kiképzettek ezek az emberek, tehát ezt feloszlatni, meg elküldeni, de ezt nem szabad, de nem is fogják megcsinálni.
1: Egyébként belügyminiszter Pósvai Gábor, a lendő belügyminiszter, az ő hatásköre lenne, hogyha ez módosít, vagy változtat?
5: Hát én úgy gondolom, hogy ezt már beszélik, hogy hogyan fog kialakulni az új szervezet, és hogyha most ki alá fog tartozni közvetlenül, az egy teljesen...
1: És mit beszélnek? Mi nem hallottuk, hogy alakul a szervezet.
5: A TEK-nek a helyzete? Hát az úgy alakul, hogy az állomány, tehát a végrehajtó állományt mindenképpen megtartják. Ez egy nagyon fontos kérdés, és megnyugtatás az emberek számára is. Egy ilyen fegyveres szervezetnek és jól kiképzett, összetartó embereknek a jelenlétére mindenképpen szükség van. Másképp működik a rendőrség, másképp működik a TEK, vannak ellentétek, mert azért a TEK-nél jóval magasabb a fizetés, de hát ezeket az embereket különböző területekről, nem csak a rendőrségtől, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoktól is, főleg az alkotmányvédelmi hivataltól szedték össze annak idején, és hát a felderítésre is nagy gondot fordítanak. Aztán azon lehetett vitatkozni, hogy ez rendőri szervezet vagy nemzetbiztonsági szervezet. Én is kaptam ezért a fejemre, mert azt mondtam, hogy ez rendőri szervezet, és az EU is azt mondta, hogy igen, rendőri szervezet. Ez azért fontos, hogy a nemzetközi együttműködésben kivel tartanak kapcsolatot. Na most a TEK-nél már módosították azt is, hogy vannak területek, ahol a nemzet biztonsági törvényt veszik figyelembe, és vannak területek, ahol a rendi törvényt veszik figyelembe. Tehát itt azért most már ez egy vegyes felvágott lesz, és hát közvetlenül nem a országos rendőrfőkapitánynak van a rendelve Hajdú, hanem a belügyminiszternek. Nyilván közvetlen kapcsolata van Orbán Viktor, az mivel jobban vannak, és ezért érthető, hogy az új miniszterelnöknek nincs rá szüksége.
1: Ennyit a hazai helyzetről. Ez politika. Irán és háború. Marco Rubio bejelentette tegnap, hogy az Iránnal szembeni katonai hadművelet véget ért, megkezdődik a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét célzó szabadságprojekt. Trump aztán bejelentette, hogy az új kezdeményezés rövid időre szünetel, hogy lehetőség nyíljon egy iráni megállapodás megkötésére. Mi történik?
5: Ne örüljünk azért ennek, hogy vége van rövid időn belül, mert eleve egy...
1: Minden héten kétszer örülünk ennek, aztán utána meg nem örülünk.
5: Igen, hát aláírtak egy oldalas memorandumot, és abban le van írva, hogy 30 nap alatt kellene megegyezni a jövőt illetően. Na most le fognak ülni és tárgyalnak, de egyelőre Irán nem hajlandó arra, amit kérnek az amerikaiak. Mondjuk például azt a 450 kiló uránt át kellene adni az Egyesült Államoknak, Trumpnak, ez a vágya. Hát ezt nem akarják átadni. Aztán a irániak azt akarják, hogy az amerikaiak sürgősen hagyják el a kikötőket, amit ugye blokkolnak jelenleg. Ezzel se siet az Amerikai Egyesült Államok, majd megvárja, hogy mikor lesz vége. Tehát ezzel a 30 nap alatt lehet olyan helyzet, hogy összevesznek, és leáll az egész. Erre viszont azt mondta Trump, hogyha nem engedelmeskedik Irán, akkor egy nagyobb támadást fognak végrehajtani. Na, ezt is óvatosan kell kezelni.
1: Tehát Ilyet is mondott. Sőt, olyat is mondott, még a múlt héten azt mondta, hogy Iránnál pattog a labda, és egyébként tudják a telefonszámukat, tehát hogyha akarnak valamit, akkor majd telefonálnak.
5: Mondták az irániak, hogy tanulmányozzák ezt. Hát ez az egy oldalat nem sokáig kell tanulmányozni.
1: Ukrajna. Zelenszky tűzszünetet hirdetett, az életbe is lépett éjfélkor, de már éjfél után, hát lehet, hogy 10 perc sem telt el, és több keleti, déli, északi régióban is légiriadót rendeltek el. Hát ezt az oroszok nem vették komolyan, ezt az egyoldalúan kihirdetett tűzszünetet. Miért hirdette?
5: Sajnos ez porhintés, ez az egész tűzszüneti kérdés. Hát miért nem egyeztek meg egy hosszú időszakra, vagy egy hosszabb időszakra, legalább egy hétre vagy két hétre? Zelenszky azt mondta, hogy ő tűzszünetet rendel el, és nem mondja meg, mikor van a vége. Attól függ, hogy a másik fél mit csinál, illetve hát a másik fél cselekedésnek megfelelően fognak válaszolni.
1: Hát ezt figyelembe se vette Putyin?
5: Nem érdekli a Putyint. A Putyint egy érdekli, de nagyon. nehogy 9-én Moszkvába, a Vörös tér környékén valami történjen, mert a számára egy óriási bromás lenne. Látszik, hogy nehéz technikát nem visznek a díszemlére, pedig mindig visznek. Új technikai eszközt szoktak bemutatni, most nem mutatnak. Én csendben mondom, hogy szerintem nincs is, amit bemutassanak most pillanatnyilag. És hát attól tartanak, hogy egy drón véletlenül betalál oda a környékre, akkor viszont nagy harag lesz az oroszok részéről. Tehát akkor meg is mondták, hogy számítsanak arra, hogy Kijevet ebben az esetben nagy erőkkel meg fogják támadni, hát rakétákkal, illetve drónokkal.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Mondtam mindezt. Most jön az Aktuál Balázsa, szervusz Balázs, ti miről beszéltek?
6: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Szatmári Kristóf, aki 20 éven keresztül volt parlamenti képviselő, írt egy Facebook posztot Balázsi Gyulával kapcsolatban, és arról beszélt, vagy hát arról írt itt, hogy ő aztán soha nem látta, azt se tudja, hogy ki ez az ember, bár olvasott róla, de nem a mieink közül való, vagyis nincsen köze a Fideszhez, és nem akar alulinformáltnak tűnni, ezért a kerületi Fidesz csoportgyűlésen is megkérdezte, hogy ki ez, de ott is csak hallottak róla, nem látta senki, ezért Szatmári Kristóf úgy gondolja, hogy ennek az embernek semmi köze nincsen hozzánk, mármint a Fideszhez, illetve a korábbi kormányzathoz. Ez az egész csak valami oltári színjáték lehet, vagy tényleg valakiket nagyon átvertek, így látja egy olyan politikus, aki 20 évig országgyűlési képviselő volt, és 33 éve tagja a Fidesznek. Jönnek a magyarázatok, vagy a magyarázkodások Balázsi Gyulával kapcsolatban, és Gulyás Gergely is közzétett egy videót a közösségi média oldalán, ahol ha nem is nevesítette, de szóba hozta ezt az ügyet. Többek közt erről is fogunk majd beszélgetni Gégény Istvánnal, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnökével, Gáspár Andrással, a Privátbankár és az M4.hu lapigazgatójával, valamint Béndek Ábrissal, a Szélsőközép kiadó vezetőjével néhány perc múlva.
1: Balázs, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is, holnap este újra várjuk Önöket, viszontlátásra!

0: távol buli. Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Valami nem sikerült,

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Megújulhat a jobb oldal. Orbántól várják a talpra állást. Trump szorítóban. Újabb merénylet után Irán válság. Barlangból az egyetemre. Lázár Irén példátlan útja a kitörésig.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodasz Balázs és vendégei következnek.
2: Ön szerint megjelennek új politikai mozgalmak az elkövetkezendő 4 évben? Válaszolhatnak erre a kérdésre szavazás formájában, és természetesen, ahogy mindig most is fönt van ez a téma a Facebook oldalunkon, amelyhez pedig várjuk a kommentjeiket, érkezett is jó néhány. Ezek közül természetesen válogatni fogunk, és beszélgetni is erről itt a stúdióban. Ez lesz az egyik témánk, de lesz még más is. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
3: Szatmári Kristóf fideszes képviselő szerint semmi közük a kormányzati propaganda milliárdos Balázsi Gyulához. Szerinte, amit látunk, az csak egy oltári színjáték. A Fidesz elnöke zárt körben arról beszélt, tudja, hogy a párt megújulásában az ő személye is akadályt jelent, ezért egy bő év múlva visszavonulhat, értesült a Magyar Hang. A magyar hatóságok visszaadták Ukrajnának a 2 hónapja lefoglalt készpénzt és nemes fémeket. Az én dolgom és a magyarság dolga a fény és a szeretet felmutatása. Egyebek mellett ezzel a gondolattal pályázott és nyert az Edda frontembere 5 millió forintot az NKA-tól. A kultúrtámogatások megdöbbentő szétosztása miatt hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával született feljelentés. Mai vendégeink Gáspár András, a privátbankár és az M4 lap igazgatója. Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke. Bénde Kávris, a Szélső Közép kiadó vezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodasz Balázs.
2: Önök szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak az elkövetkezendő 4 esztendőben? Ez a kérdésünk. 70%-a a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, 30% szerint nem. Ahogy mindig, most is elmondom, hogy az önkéntes válaszadáson alapuló nem reprezentatív mérés, de ettől függetlenül, akik vették a fáradtságot, hogy gombot nyomogassanak, azokból egyelőre ez az eredmény jött ki, megnézzük, hogy majd adás végéig hova jutunk. Köszöntöm Önöket otthon és vendégeimet itt a stúdióban. Külön Bénde Kábrist, akinek a személyében első bálozót avatunk. Szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk te is. És hogyha már szó volt a Balázsi ügyről, persze erről szó van most már napok óta. Ma sem telhet el úgy a mai napunk, vagy a mai napunk sem telhet el anélkül, hogy ne volna egy-két újabb információ ezzel kapcsolatban. Nézzük.
3: becsukló hangon mondta Balázsi Gyula, NER közeli milliárdos, hogy nem akarja elhagyni a hazáját. Az interjúban vállalkozásait és vagyona egy részét felajánlotta az állam javára. Geszti Péter úgy látja, megborult az első dominó, hamarosan dől a többi is. Mint írta, nem csak a visszaélések elgondolkodtatók, hanem az is, hogy milyen emberek azok, akik a gyűlöletkampányokat kitalálták és kivitelezték. Mi lehet a lelki ismeretük helyén? Egy szép? A Reklámszövetség pedig azt írta az interjú kapcsán, hogy az állami kommunikációs költések torzították a piacot. A szakma és a hiteles kommunikáció rovására mentek. A rendőrség kedden közölte a 24.hu-val, hogy pénzmosás és hűtlenkezelés miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, melynek során Balázsi cégeit is vizsgálják. Ezt követően a vállalkozó ügyvédje azt közölte, hogy Balázsi is csupán a sajtóból tudja, hogy eljárás indult, és remélik, hogy minden jogi alapon dől majd el, és nem a közvélemény nyomására cselekszenek a hatóságok.
2: És már meg lehetne próbálni szétszállni a dolgot, és talán ér is annyit. Egyrészt itt van egy reklámpiaci helyzet, amelyet meghatározott ennek a cégcsoportnak a működése, nagyon jelentősen torzította a reklámpiacot. És akkor itt piaci helyzetről beszélhetnénk, monopóliumról, meg az, hogy versenyhivatal, meg egyebek, mit tudom én, hogy viszonyulnak hozzá. Aztán lehet, hogy itt vannak olyan számviteli, meg egyéb jogsértések, vagy felmerülő jogi kérdések, amelyeket vizsgálni kell nyomozás keretében, lehetnek akár korrupciós bűncselekmények, újabb vizsgálat, újabb jogi eljárás, és van politikai oldala is a dolognak. Nem csak azért, mert hogy Balázsi Gyula cégein keresztül milyen kampányok voltak az országban az elmúlt években, hanem azért is, mert az ő személye és a nagy politikai döntéshozók között is van direkt kapcsolat, és nyilván volt egy olyan politikai szándék, hogy az ő cége legyen ilyen értelemben kedvezményezett. Honnan fognátok meg az egész témát?
4: Hát Balázsi Gyula ugye mindenre azt mondja, hogy ő kapott megrendeléseket, amiket tisztességgel ellátott, a szerződésben szereplő feladatokat ellátta, és a szerződésben szereplő juttatásokat ezért meg is kapta. Hát nincs itt különösebb látnivaló, mindez egy nyitott könyv. Csak hát, hogyha valaki olyan szerződési feltételeket alkalmaz, amiben mondjuk látja, hogy egy szolgáltatás ára az, hát hogyha valaki 20 éve van a piacon, akkor pontosan tudja, hogy mennyit érne, és az a szolgáltatás jóval magasabb áron van beárazva, és mindennek közpénz van a másik végén, akkor én azt gondolom, hogy pláne 20-sok éves vállalatvezetői tapasztalat azért elkezdhet gyanakodni, hogy ebből adott esetben később lesz probléma, mert még hogyha a szerződés betűinek mindenben meg is felelünk, akkor is felvethet ez olyan kérdéseket, amik adott esetben jogi kérdésekhez vezetnek, és behoznék egyébként még egy szempontot, mert nem csak az, hogy elherdálták olyan üzenetekre a adófizetők pénzét, ami nem feltétlenül szolgálta az ő érdeküket. A szolgáltatásokat vettek igénybe olyan áron, ami biztos, hogy nem szolgálta az adófizetők érdekét, mert ezeket az üzeneteket, még hogyha ugyanilyen minőségben és ugyanilyen mennyiségben terjesztették adott esetben, akkor sem ilyen áron kellett volna terjeszteni. Tehát lett volna ezen meg spórolható pénz. Ez valóban torzíthatta a reklámpiacot és sok mindent tönkretetett, de leginkább az, hogy életben tudtak vele tartani olyan szereplőket nem csak a reklámpiacon, hanem általában a médiapiacon is, akik egyébként, hogyha ténylegesen a piacról, az olvasói kiszolgálásából kellett volna megélniük, hogyha tényleg be kellett volna fizetniük azokat a bírósági ítéletek következtében megítélt kártérítéseket adott esetben, akkor már réges-régen eltűntek volna, és akkor azok, akik egyébként normálisan működnek, azok meg életben maradhattak volna. Tehát, hogy ahogy mondtad, ennek nagyon sok szála van, nagyon sok aspektusa van, de azért ne felejtsük azt se, hogy micsoda kínszenvedés volt adott esetben Magyarországon az elmúlt években normális médiát üzemeltetni, miközben többek között ennek a projektnek köszönhetően voltak olyan nem költségérzékeny médiapiaci szereplők, akiknek gyakorlatilag bármi belefér, semmi sem volt drága, és mindig tudhatták, hogy holnap miből fognak fizetést adni, akkor is, hogyha egyébként adott esetben valótlanságokat, vagy pedig teljes hülyeségeket, vagy érdektelen dolgokat írtak.
2: A Magyar Hang írta meg éppen ma, hogy a MediaWorks-höz, ahol meg nem tudom számolni, hogy hány sajtóorgánum van. Balázsi féle cégektől csak ennek az évnek az első 3 hónapjában, vagy 4 hónapjában 10 milliárd forintnyi összeg ment. Tehát amire így utaltál, igen, ott itt akkor rögtön láttunk is egy vonalat, hogy ez hogy nézett ki. Nem tudom, azt hiszem a MediaWorks még erre nem reagált a Magyar Hangnak, hogyha igen, akkor persze ők is frissíteni fogják az infót, és mi is.
5: Azt hiszem, hogy abban nincs nagy újdonság, ami maga az alaptörténet, tehát amit te is nagyon jól utaltál rá, hogy itt gyakorlatilag egy nagyon durva piactorzítás, nem is tudom, hogy lehet egyáltalán piacról igen. beszélni, tehát nagyon erős politikai befolyásoltság érvényesült az elmúlt mondjuk így másfél évtizedben folyamatosan talán egyre inkább torzult az a helyzet, ami befolyásolta nem csupán a hirdetési piacot, hanem valóban a médiapiacot is. A médiapiac alatt értjük egyrészt a kommunikációt, másrészt pedig azt a lehengerlő propagandát gyakorlatilag, ami a legegyszerűsítve kék plakátokkal, de ez a rádióban is, az internetes felületeken is ott volt. Amit elhozott gyakorlatilag új helyzetként, ha úgy veszük a kormányváltása, vagy a választópolgároknak ez az elsőprő döntése azt, hogy mást szeretnének, az az, hogy egyre őszintébben beszélhetünk erről, és egyre világosabban látjuk az összefüggéseket, a számadatokat, hirtelen elkezdenek ezek a számok valósággá válni, amiket ha nem is tudtunk, de sejtettünk, hogy hogy működik. És ebben Balázsi Gyula egyetértek Geszti Péterrel, hogy nem a főszereplő, hanem talán egy dominó, ami majd elindul, és akkor még dönt másokat. Ő egyébként azt írja ebben a hosszú bejegyzésében, hogy talán Balázsi Gyulának az volt pont az előnye, hogy nem volt egy nagyon jelentős politikai szempontból jelentős szereplő, és éppen ezért volt alkalmas arra, hogy egyfajta ilyen vállalkozónak látszó strómanként intézeket az egész ügyeket, és pont amire te utaltál az előbb, tehát amit a Magyar Hang megírt, itt látszik az, hogy ez nem egyszerűen egy céges jellegű működés volt, hanem kvázi egy pénzosztóhely, becsatornázás, közpénzeknek az áthelyezése valahova. Szóval egyre csúnyább ez az egész történet, ahogy felsejlik, egy nagyon fekélyes történet, de mindenféleképpen szerintem nem tudjuk azt megúszni, és valószínűleg ebben a műsorban, illetve az ATV-ben is sorra-sorra kell majd beszélnünk arról, hogy mi történt velünk ahhoz legalábbis, hogy feltárjuk ezt a sebet, és utána meggyógyuljon. Szerintem ennek a folyamatában vagyunk, és a következő napok, következő időszakok még szerintem, hogy is mondjam, csúnyább dolgokat fognak felszínre hozni.
6: Április? Alapvetően egyetértek azzal, hogy ő nem egy központi figura. De azért meg kell adni neki a kellő tiszteletet. Balázsi Gyula a 34. leggazdagabb magyar. Ez abszolút értékben 100 milliárd, legalább 100 milliárd forintot jelent, ha jól tudom. Ő alapvetően azzal lett 100 milliárdos, hogy hát, hogyha Rogán Antal volt a gyűlölet karmestere, akkor ő volt az egész orkesztra. Az a sok cég, ami asszisztált ahhoz, hogy a lelkünket négy évről négy évre, hónapról hónapra, hétről hétre, apránként szétdaráljuk és tönkretegyük. Ugye a rendszerváltásról ez a Balási jelenség, az kitágítja az egész perspektívánkat, a gondolkodásunkat. Mit jelent a rendszerváltás túl április 12-én, túl a gazdasági és pénzügyi elszámoltatáson? Hogyan lehet abból a fajta hát lelki, mentális, pszichológiai vájúból kitörni, amiben ezek az emberek juttatták a lelkünket. Ugye ez egy nagyon fontos része annak, hogy mit jelentene Magyarországon a rendszerváltás, hogyan lehetne megalapozni egy valóban új, működő, plurális parlamenti demokráciát, és szerintem a Radnai Márk vezette működő és emberséges Magyarországért intézetének ennek az új független intézet, talán ezt mondta Magyar Péter, amit kifejezetten a társadalmi részvételiség megkönnyítésére, ezzel kapcsolatos stratégiák kidolgozására hoz létre az új magyar kormány. Ennek az intézetnek kifejezetten abban is lenne szerepe, hogy ezt a fajta lelki-pszichológiai rendszerváltozást egyengessék. Ilyen értelemben Balázsi Gyulának valóban van felelőssége, mellékelhető szereplő volt, valószínűleg sokan ebben az országban szívesen oda képzelték volna magukat Balázsi Gyula helyére, de azért ne feledkezzünk meg arról a személyes erkölcsi, pontosabban erkölcstelen döntésről, ami ahhoz szükséges, hogy valaki tényleg Rogán Antal karmesternek az orkesztrája legyen. Ezen túl azonban, hogyha a pénzügyi és jogi, bűnügyi elszámoltatásról beszélünk, én azt tudom mondani a magam részéről Balázsi Gyulának, bár ugye nekem közöm nincs a magyar államhoz, vagy a magyar igazságszolgáltatáshoz, hogy engem megnyert. Rendben van. Szerintem Balázsi Gyula, itt a kommentár, vagy nem, mi ezt nem bocsánat, kommentár, kontroll, az egy másik médium, kontrollnak a stúdióján keresztül, ami olyan értelemben szimbolikus stúdió, hogy Magyar Péternek az öccse vezeti, és talán mondhatjuk, hogy a Tiszás platform az ellenzéki média ökoszisztémán belül. Szerintem ő alapvetően az asszisztálását akarhatta jelezni a magyar, az független alapokon újraépítkező magyar ügyészségnek, Miről beszélek asszisztálásként? Vádalkukról beszélek asszisztálásként. Ez az ember nagyon sok mindent tud. Ő talán nem a központi gyűrűnek a belső fere, hogyha egy koncentrikus sémaként képzeljük el a NER, de ugyanannak a gyűrűnek a külső része, közvetlenül Rogán Antaltól fogadott ugye utasításokat, erre nem nagyon válaszolt, nem nagyon konkretizálta, nyilvánvaló, hogy közvetlen összefüggetésben áll Rogán Antallal,
2: legalábbis, tehát hogyha ez egy szinkronúzás volt, ezt legalábbis megállapítottam.
6: Csak annyit akartam ezzel lekerekítem, hogy engem megvett. Tehát én hajlandó lennék a magyar államként, a magyar ügyészségként, a magyar igazságszolgáltatásként Balási Gyulával vádalkut kötni, azért cserébe, hogy a rendszernek a 8-9 fő bűnöse, ő viszont tényleg a vádlottak padja.
2: Van egy, az Indexnek nyilatkozott Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki dolgozott egyrészt a miniszterelnökség berkein belül is államtitkárként, Gulyás Gergely volt a főnöke, aztán Navracsis Tibor minisztériumában is dolgozott. És azt mondja Révész Máriusz, hogy ő jelezte azt, hogy a Balázsi féle cégek azok milyen túlárazásokkal dolgoznak, az Aktív Magyarországnak a projektjeit, azokat is kellett volna egyébként, hogy a Balázsi cégeken keresztül propagálja. Itt volt, amiből kibírtak csúszni, megbírták oldani, hogy máshol foglaltak nyomdát, vagy máshonnan rendeltek nyomdai szolgáltatást, de elment Gulyás Gergely miniszterhez, és mondta, hogy ez nem oké. És elétette a számokat, hogy milyen áron dolgozik a Balázsi féle birodalom, és azt mondja Révész Máriusz, hogy hát Gulyás Gergelynek is felszaladta a szemöldöke, de mondta, hogy nem tud mit tenni, mert hogy van egy elnyert közbeszerzés, aminek ez az eredménye. A riporteri kérdésre nem mondta ki Révész Máriusz egyébként, hogy ki volt ennek az egésznek az écezgébere, még úgy sem válaszolt erre, hogy egyértelműen, de persze nem hessegett el, a riporter megkérdezte, hogy Rogán Antalról van-e szó. Szóval meddig mehet el ez a dolog? Akár házon belül.
4: Azért ez jó volt, hogy a alkotmányozó kétharmad birtokában nem tudom hány éve rendeleti kormányzást élő Magyarországon, hát sajnos vannak olyan szabályok, amiket meg van kötve ez a közbeszerzés, hát nem tudunk vele mit csinálni, hát ki kell fizetnünk a 4x-8-szoros árat, de hát azért ezt egy kicsit megmosolyogtam. Igen, az is látszik, hogy vannak olyan képviselők, mint Szatmári Kristóf, aki nem hallott soha Balási Gyuláról, akinek egyébként 2,5 millió találat van a Google-be a nevére, megnéztem, mielőtt jöttem, de hát nem ugyanazokat az újság. Hát
2: konkrétan így idézzük is, meg is tudjuk mutatni egyébként a Szatmári Kristóf posztjából az egyik igen. Fontos tételmondatot vagy tételkértést, de közben figyelünk téged.
4: Így van, akkor ezt láthatjuk is. Meg van a Gulyás Gergely, aki viszont ez szerint biztos, hogy hallott róla, viszont úgy tűnik, hogy nem érdekelte, hogy ki az a Balási Gyula, és nem csak az nem érdekelte, hanem az se, hogy mennyi pénz bekerül, semmi se drága, úgy látszik, hogyha ha arról van szó, hogy ezt az üzletet működtetni kell, tehát ennek csak ez az egy következtetés lehet. Azt hiszem ebből, ugye Gulyás Gergely is megszólalt, ő erre nem utalt, hogy neki erre felhívták a figyelmét adott esetben több alkalommal is, akkor ebből csak azt a következtetést tudom én levonni, hogy igen, tudtuk, igen, hallottuk, nem is akárkitől, tehát nem valami ellenzéki újságírócska tolta be a kérdését a kormányinfón, hanem hát konkrétan azért Révész Máriusz, aki szintén egy név a kormánykörökben, tehát nagyon régóta a Fidesznek tagja is, meg hát különböző pozíciókban képviselője.
2: Hadd idézem, bocsáss meg, azt írja egyébként ebben a posztban Szatmári Kristóf, hogy 33 éve vagyok Fidesz tag, mármint ő, tehát most igen. A költőjén beszél belőlem. 20 évig voltam, volt képviselő, államtitkár, stb. De ezzel a csávóval szerintem sosem találkoztam. Olvastam róla, de soha sehol nem láttam ott, ahol a miénk megfordultak. Most megjön és elérzékenyülten minden sztereotípját megerősítve coming out-ol, vagy tudom is én mit csinál, de a lényeg, hogy ránk, már mint a Fideszre hivatkozik, nem akarom magam, írja egyébként Szatmári Kristóf, ez a kedvencem, nem akarom magam túl alulinformáltnak láttatni, ezért megkérdeztem a kerületi Fidesz csoportgyűlésben, nagyjából 150 fő, hát ha ott valaki ismeri, de ott sem. Ennek az embernek semmi köze nincs hozzánk, ez az egész csak valami oltári színjáték lehet, vagy tényleg valakiket nagyon átvertek.
5: Na, hát erre mondtam azt, hogy egyre világosabban kezdünk látni, tehát hogy láttuk nemrég Szijjártó Pétert, aki nem tud semmiről, nem hallott semmiről, ott se volt, és különben is az ő nevéhez semmi nem fűződik. Most jön egy olyan, remélem jól voltam a nevét, Szatmári Kristóf, akiről én gyakorlatilag most hallok először, bár 20 éve
2: régóta ott.
5: Országgyűlési képviselő, míg a Balási Gyuláról évek, évtizedes távlatban tudunk, hiszen nem tudom, lehet, hogy Szatmári Kristóf nem járt még az utcákon, de akkor maradjunk a kék plakátoknál, ami egyértelműen, ha nem is egy névhez, de egy bizonyos ilyen csoporthoz köthető, és azt gondolom, hogy aki azért nem is alulinform, de alapvetően tájékozott, és most kiderül, hogy van...
2: Megkérdezte a Fideszes csoportgyűlés,
5: annak kedvében. Százával vannak olyan emberek a Fideszben, akik nem hallottak arról az emberről, tehát nem tudom, az Orbán Viktor nevet hallották, mert tehát kicsit ilyen érzésem van ezzel az egészen kapcsolatban. Ha igaz, és most én próbálom elfogadni azt, bár nagyon nehéz a szívemnek, hogy mondjuk itt az oltári kifejezést és a férfi nemi szervet egy azon posztban emlegető személy, nem tudom, próbálja ehhez a magát keresztény konzervatív körhöz tartozónak gondolom beállítani, hiszen ő 33 éve politizál, és abból 20 éve országgyűlési képviselő. Szóval, hogy itt már lassan nem is Balázsi Gyuláról és az ő általa elmondott dolgokról van szó, hanem hogy egyik-másik megszólalás egyre másra egy totál káoszt mutat. De nem az, hogy most van totál káosz, hanem arról vallanak az eddig megdönthetetlennek gondolt kétharmados győzelmeket hozó politikai oldalnak a tagjai, hogy nekik fogalmuk sem volt, hogy mi zajlik ebben az országban. Nekem ez a legfőbb és legfájóbb üzenet, de azért hagyd mondjam el azt, amikor a Balázsi Gyula azt mondja, hogy hát tisztességes elvégezte a munkát. Hát kicsit olyan, ugye, mert te is utaltál rá, gyakorlatilag a nép lélek megnyomorításával foglalkozott és kereste ő szerinte tisztességesen. Olyan, mint egy hóhér azt mondja, hogy tisztességesen elvégezte a munkát, fej nem maradt a nyakon. Tehát azért itt ne sírjuk már el magunkat, mármint hogy ne hatódjunk már meg az ő könnyeitől, de azért abban viszont abszolút egyetértek veled, hogyha egy kicsit tovább menne ezen a felajánlja az ő cégeit, amik az ő szerinte sokat érnek, mások szerint talán nincs mennyi érték bennük. De azt mondja, hogy oké, én most itten nem akarok ebből az országból elköltözni, és kvázi megtértem érték bennük. De azt mondja, hogy oké, én most itten

0: hogy jó, rossz úton jártam, de hazajöttem hozzátok. Ez sokkal inkább számomra a gazdag ifjút mutatja, aki, jaj, mit tegyek, hogy megbocsássatok nekem, és nem tudja azt még legalábbis szerintem megtenni, amitől azt mondanánk, hogy oké, akkor elhisszük neked azt, hogy te ezt megbántad.
1: Ha már szóba került Gulyás Gergely Szatmári Kristóf posztja alapján, akkor nem tudom, hogy ezzel áll-e összefüggésben, de Gulyás Gergely is a közösségi médiában egy gondolatmenetet közzétett. Nézzük meg ezt.
2: A Fidesz-KDNP 2010-ben egy csődközeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott. 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek megduplázódtak. Az állami vagyon szintén. Több mint 1 millió ember jutott munkához. Az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés a második legjobb az Európai Unióban. Ezekhez az eredményekhez 16 év alatt több tucat kormányzati és több száz közigazgatási vezető tisztességesen a magyar emberek érdekében végzett munkája járult hozzá. Erre a teljesítményre mindenki büszke lehet, az ország közös teljesítménye, és különösen büszke lehet a jobb oldal, a nemzeti oldal egésze. Ma mégis azt látjuk, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány korrupció gyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt.
1: És még arról beszél Gulyás Gergely, hogy a politikai felelősség közös, de a jogi az természetesen nem. Egyrészt megjelenik itt az, hogy van a nemzeti oldal, amely milyen sok jó tétemény tett le a nemzet asztalára, másfelől meg ott van a balliberális média az új hatalommal összefonódva, nem tudom, még nincsen egyébként beiktatva új hatalom, és kollektív bűnösséget szeretne a balliberális média. Hát ezt próbálom értelmezni, de egy picit úgy tűnik, hogy még ilyen feldolgozási szakasz volna.
3: Hát én úgy látom, hogy egy nemzeti egységfront kezd formálódni a Fidesszel szemben. Lehet, hogy Gulyás Gergely most már elhiszi a mediának a méréseit, és látja, hogy a Fidesz talán 23%-on van a biztos pártválasztók között, vagy nem tudom. Tehát egy ponton túl azt gondolom, hogy komikus lesz nemzeti oldalról beszélni, de valóban minden egyes alkalommal, amikor ezt elmondják, ki kell kérnünk magunknak a nemzeti oldalnak, mint fogalomnak a használatát a Fidesz részéről, ezen felül a jobb oldalnak, mint fogalomnak a használatát. Hajlamosak vagyunk még mindig, talán ennek a műsornak, nem tudom, ugye egy kérdést meg fogunk vitatni, amit feltettünk az ATV nézőinek. Ez a kérdés is úgy fogalmaz, ha jól emlékszem, hogy a Fidesz képes lehet-e megújítani ön szerint a jobb oldalt.
1: Ön szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő 4 évben, ez a kérdés? Még általánosabb, de persze konkrétizáljuk.
3: Akkor ne ragudjatok, van egy ilyen hír azzal kapcsolatban, hogy az Orbán Viktor azt mondja magáról, hogy ő személyesen nem tudná megújítani, illetve a Fidesz rajta keresztül nem tudná megújítani a magyar jobboldali politikai életet. Ez nem jobb oldal. A magyar politikai élet mindezidáig nem a jobb oldal és a bal oldal kategóriáin keresztül volt megközelítendő. Alapvetően a Tiszában egy nagyon divers, nagyon eklektikus választói koalíció, választói közösség, baloldaltól jobboldalig, keresztény konzervatívoktól, nemzeti radikálisokon át, európérekig és szocialistákig jött létre egy közös igazságtudat révén, egy közös alkotmányos és erkölcsi igazságtudat révén, egy maffia állammal szemben. Tehát én szeretnék arra egyébként a független stúdiók véleményformálóit is felkérni, hogy
1: te
3: ne...
1: Te is nyomod ezt a kollektívan megbélyegző, kollektív bűnösnek tartó balliberális, hatalommal összefonódott balliberális szöveg. Hát ezt ilyennek, vagy ezt a fajta felfogást, ezt Gulyás Gergely eként apostrofálta, vagy eként definiálta.
3: Hát nem tudom, engem Gulyás Gergely például bizonyára nehezen nevezhetne, nem tudom, balliberálisnak, de minden balliberálissal közösséget vállalok abban, hogy ez a maffia állam benne adott esetben Gulyás Gergelyel el legyen számoltatva. Tehát én, hogy mondjam, ami érdekel engem, az, hogy megformálódjon, az egy erkölcsi és alkotmányozó közösség, aminek vannak közös konszenzusai azt illetően, hogy hogyan lehet civilizált módon az országban politikát csinálni. És a Fidesz, illetve az a maffia szervezet, ami a Fidesz mögé bújik, az most azon kapja magát, hogy bizony ezek a fajta, hát nem tudom, Ferenc Orsolyán, Cserpalkovics Andráson, akár Szatmári Kristófon keresztül megfogalmazott igények, hogy ők most bizony nagyon elgondolkodjanak abban, hogy azon, hogy a választási kampányban mit csináltanak rosszul, hát ezek, hogy mondjam, nem lesznek alkalmasak arra, hogy a Fidesz mint pártot megvédjék. Szerintem érdemes arról beszélni, hogy miért dől be ilyen elképesztő erővel a Fidesz a választáson.

0: után, pontosan azért, mert ez nem egy párt. Ez egy bűnszervezetnek a háttere. Az infrastruktúra.
1: Ezt egy politikai értékelésként azt elfogadom, egyébként nyilván jogilag nem írja le, vagy ez a jogi eljárásban részvevő hatóság dolga lesz. Hogyha ki lehet ezt mondani, akkor ezt ilyen módon kimondja. Arról is beszél, ugye, vagy arról beszél itt tulajdonképpen Gulyás Gergely, az is kimaradt ebből az mert egyszerűen rövidítettünk, de elmondjuk most, hogy a Fidesz mindenkit meg fog védeni, akivel szemben koncepciós eljárások indulnak.
2: Hát, igen, bár nem tudom, milyen eszközel és milyen erővel, a politikai felelősség közös, a jog viszont egyéni. Most már több emberről beszéltünk, meg hallottunk itt, aki Balási Gyula ügyében megnyilatkozott, még senki sem volt az, aki mellette állt ki. Ez szerintem mindenképpen rossz hír neki, hogy itt mindenki azt mondja, hogy ki a fene ez, ártott a közösségünknek, a jogi felelősség az övé, stb.
1: Mentszer szerint miatt dugták el a választást?
2: Igen, tehát hogy nem tudom, tehát barátokat aztán nem sikerült újakat szereznie most Balási Gyulának. Másrészt pedig Gulyás Gergely egy újabb ember akkor a sorban a fideszesek és a kormánytagok, kormány közeliek körében, akik minden nap látták ezeket a plakátokat, olvasták az újságot, látták a hirdetéseket. Ez szerintük rendben volt az üzenet, rendben volt a kivitelezési forma, és rendben volt az ár, de erről fogalmuk se volt, hogy ez hogy működik. Ami nagyon-nagyon furcsa, hogy akkor ki lehetett vajon az, aki erről bármit tudott, mert senki sem. Nem tudták, ki csinálja ezt, nem tudták, miből csinálja ezt, akkor úgy látszik, nem tudták, mennyiért csinálja ezt. Látták, minden frankó, jók az üzenetek, terjednek a hírek, látom a plakátokat, minden stimmel, és az ég egyet a világon senki nem tudta, hogy miből, vagy hogyan, vagy ezt ki csinálja. Ez egy ilyen misztikus valamiként lenghette ezt körül, ahhoz képest, hogy nem tudom hány száz újságcikket olvastam csak én erről a témáról az elmúlt években.
1: Ábris egy kicsit fölkonferálta a következő témánkat, amire majd a rövid szünet után fog sor kerülni, nevezetesen az, hogy a Fidesznek a megújulás az milyen formában lehetséges, mert ezzel kapcsolatban egyrészt van egy bejegyzése Orbán Viktornak az egyik digitális polgári körnek az oldalán, másfelől pedig a Magyar Nemzetnek is, Magyar Nemzetnek, de jó lenne. A Magyar Hangnak is vannak értesülései ezzel kapcsolatban, ezzel fogjuk majd folytatni.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Önök szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő 4 esztendőben? Ez a kérdésünk, amely most úgy néz ki, hogy 71% mondja azt, hogy igen, 29% azt, hogy nem. Picikét változik a műsor kezdetéhez később, de itt azért nagy borulás már nem lesz, azt hiszem. Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, Gáspár András, a privátbankár és az M4 lapigazgatója, valamint Béndek Ábris, a szélsőközép kiadó vezetője a vendégeink. Velük folytatódik tehát az aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. És folytatjuk azzal a témával, amit már egyrészt Ábris felkonferált, másrészt meg én is ígértem önöknek a szünet előtt. Nevezetesen az, hogy mi lesz a helyzet a Fideszen belül, vagy mi lesz a helyzete, a politikai helyzete Orbán Viktornak, nézzük.
2: A leköszönő miniszterelnök levelet írt a digitális polgári köröknek. Ebben azt emelte ki, hogy kulcs szerepet szán a DPK-knak az általa nemzetinek nevezett oldal újjászervezésében. Orbán Viktor elismeri, hogy földrengésszerű vereséget szenvedtek, és azt írta, a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobboldalt. Ennek nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Szerinte az önkény és az akarnokság korszakába lépünk, aminek kezdeti tünete, hogy a Tisza köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölni az alkotmányos garanciákat.
1: A Magyar Hangközben arról írt, hogy első körben, ez zárt körű információ, zárt körben beszélt arról Orbán Viktor, és erről információk jutottak el a Magyar Hanghoz, hogy első körben polgári szalonok szervezésében fog majd indulni a jobboldalnak az ilyetén történő megújítása. Erre sikerült Orbán Viktornak rábeszélni a Navracsics Tibort, hogy ebben vegyen részt, és arról is beszélt a Magyar Hang információi szerint a leköszönő miniszterelnök, hogy tudja, hogy a párt mint politikai brand az már annyira elhasználódott, hogy azon újraépítkezés nem képzelhetően nem lesz még egyszer sikeres. Hogy mi lesz helyette, az még nem dőlt el. Nagyjából egy évet adtak maguknak arra, hogy nagyjából, hogy rendezzék a soraikat, és arról is beszélt ebben az zárt körben a Magyar Hang információi szerint, tehát Orbán Viktor, hogy könnyen lehet, hogy ezt követően, hogy az ő személye is akadályát jelenti a tovább lépésnek, az ő politikai karrierje majd véget fog érni. Mit gondoltak erről?
3: Hát annyira szomjazzuk a híreket ezzel kapcsolatban, a közélet iránt érdeklődő emberek, hogy mégis mi lesz most a Fidesz, hát mégiscsak azért az életünknek egy nagyon szerves része volt, benn volt a, meg a hálószobáinkban is talán a Fidesz, és ezért kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi történik velük.
1: Három tök egészséges gyerekem van, úgyhogy tanúsíthatom, hogy nem.
3: Mi történik majd velük, és hát ezért minden ilyen apró kiszivárgott hírre nyilván ráugrik az ember, de hát aztán persze, hogy valójában most Orbán Viktor tényleg a távozását tervezgeti, az egy azért továbbra is erős kérdőjelek mellett értelmezhető csak. Abban viszont biztos igaza van, hogy a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobb oldalt. Szerintem a mostani állapotában a Fidesz nem csak ellenzékből lesz megújítani, a Fidesz nagyon semmire sem képes. És azt azért mondom, mert ugye ha egyrészt volt ez a mai medián kutatás, ami egy igen marginális párttá kezd zsugorodni lassan, a Fidesz folyamatosan esik, és szerintem még nincs itt a vége. Ha belegondolunk, hogy hogy lett 2,5 millió szavazó a világ, hát magyar szemmel nézve a világ összes erőforrása rendelkezésükre állt, a világ összes zsarolási potenciája rendelkezésükre állt, a polgármesterek, a pozíció, tehát minden, és ilyen körülmények között egy saját képükre szabott választási rendszer, a közmédia, a propaganda, stb. Kár ezt most már utólag sorolni. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt sikerült ezt az eredményt elérni, nyilván az egy folyamatos zuhanás jelent, tehát nagyon fura lenne, hogyha itt bárminek a megújítására jelenlegi állapotában képes lenne, és hát igen, nagy kérdés az, hogy ezt Orbán Viktorral is kérdéses lenne. Az én tippem egyébként az, hogy van egy ilyen őrült jóslatom, pont azért, mert én is a zavarosba halászok, és összeesküvés elméleteket próbálok gyártani. Szerintem a Fidesz név az, amivel hamarosan le fog majd számolni ez a párt. Egyrészt ugye van már így is egy fura örökség, abban Fiatal Demokraták Szövetségének hívják ezt a pártot.
4: A Fidesz hűség, hogyha...
3: De igen, a fiatal az már erősen megkérdőjelezhető, ugye a demokratát azt most már egyre többen kérdőjelezik meg, tehát ez valószínűleg így nem igazán állja meg a helyét. Azt hiszem, hogy nem csak a fura a hangzása, hanem most már a lejáratódott, azt hiszem ezen a választáson erősen ez a név. Tehát nagyon sok minden fog most a Fidesz névhez tapadni a közeljövőben, ahogy látjuk ezeket az induló varázsütéssel induló eljárásokat, amire azt hiszem, hogy nem lesznek majd feltétlenül büszkék. Tehát én azt gondolom, hogy megpróbálják majd ezt a nevet lecserélni, talán valami patrióta mozgalom, vagy nem tudom, ilyesmit tudok még elképzelni, amit helyette ki lehet találni. Tehát szerintem ilyen szimbolikus lépések is lesznek, de hát ezek inkább...
1: Ezt majd számlázd ki.
3: Mindenféle rendben, igen.
1: Más, de a branding, is, a branding, főleg a rebranding az egy drága műfő.
3: Most már tudom is, milyen áron lehet kezdeni. De azt hiszem, hogy a kérdés inkább valóban a szervezeti része lesz, és azt akarom csak még ebből ugyanis kiadni, hogy amikor utoljára kikapott a Fidesz, hasonló dolgokon gondolkodtak megoldásként, akkor születtek ugye a polgári körök. De az egy teljesen más terep volt. Az, amit a Fidesz most polgári körökként elképzel magának, az, hogy nincsenek megszervezve a választópolgárok, és akkor lehet neki polgári köröket csinálni. Hát a Tisza-szigetek, azok letarolták már azt hiszem ezt a piacot. Hogyha megnézzük a nagyon erős átfedéssel működő DPK és harcosok klubja csapatokat, azok szintén azért azt hiszem, hogy ezek megtörténtek, hogy ezek milyen eredménnyel, milyen hatékonysággal és milyen rendelkezésre állása vagy létszámmal működtek, azt megláttuk a választási eredményekben. Tehát most egy új dolgot, ugyanezen a receptet újra lefuttatni, teljesen más körülmények között más hozzával, akkor nem fog menni szerintem.
4: Ábris?
5: Ja, ezt hadd tegyek hozzá valamit, mert ez egy nagyon fontos tulajdonképpen szociológiai nézőpont, amit említesz. Arról van szó, hogy a Fidesz ugye 2002 és 2010 között a társadalmi mobilizációra, akár a politikától független társadalmi mobilizációra akarta szervezni a maga nagy visszatérését, a maga comebackjét. Ugyanez most nem fog működni. Mégpedig azért, mert a Fidesz elvesztette a társadalomnak azt a szegmensét, ami szerveződik. És ez egy nagyon fontos aspektusa a következő néhány évnek. A Fidesz egyre jobban a saját választói bázisát egyre jobban összekötötte a társadalomnak azzal a kilátástalanabb helyzetben lévő szegmensével, amelyiknek a spontán szerveződés, mint olyan, nincs benne az élet lehetőségeiben. Egészen egyszerűen azért, mert másról szól az élete, nagyon prózai indokokat lehet itt mondani, a faluban, a zsákfalvakban, stb. Nem jöttek létre azok a terek, azok a közösségi terek, azok az intézmények, azok a helyszínek, ahol össze lehetne gyűlni, lehetne eszmét cserélni. Tehát ezért mondom, hogy ez itt igazából ez egy showműsor, amit most le akarnak nyomni. Ez egy showműsor. Pontosan tudják, hogy a Fidesz soha nem tudja még egyszer megcsinálni azt a nagy visszatérést, amit 2002 után csinált. Ez egy showműsor, ez a megújulásról szóló diskurzus, ami arról szól, hogy egy politikai dimenzióba, egy politikai stratégiai dimenzióba tereljék az egész diskurzust, az egész közéletet, nem pedig abba a bűnügyi, jogi diskurzusba, amiben a közélet ettől függetlenül valószínűleg lesz. Még egy valamit szeretnék mondani, ami nagyon szorosan összekötődik ehhez az aspektushoz, amit most kitárgyaltunk. A Fidesz 2022 óta, a legnagyobb választási győzelme óta önkéntesen és dalolva kinyírta a saját politikai identitását. Mit értek ez alatt? 2022-ben ugye ott hatalmasat nyert, de ott akkor kezdődött ez a háborús diskurzus, ami egy kényszerpályára helyezte a Fidesz önképét. Egy háborús diskurzus, ami alapvetően az ember túlélési ösztönére, a Maszló piramis aljára lő, és ezzel ugye, ez egy bizonyos szimbolikus és pszichológiai kárra kerül össze. Ugye azzal a kockázattal, hogy mindaz az értéktartomány, azok a szimbolikus tartományok, azok a szavak, azok a fogalmak, azok az eszmék, amik az emberi lelket valahogy felemelik, ugye? A Maszló piramis aljáról felemelik egy közös rituálévá, hogy a nemzet, a haza, stb. Ezt ők elengedték. És ez csak tovább éleszte ezt az egész problémát.
1: Milyen értelemben engedték el, mert ezeket a szavakat használják a mai napig, és ezzel különböztetik meg magukat.
5: Azért is használják ennyiszer, mert tulajdonképpen egy már levedlett identitást akarnak kétségbe esetten restaurálni. De ők 2022-ben rátértek erre a kényszerpályára, a háborús diskurzus kiszorított minden emelkedett eszményt, identitást, és ezzel párhuzamosan még az a botorság, amit elkövettek, mert szerintem az Orbán Balázs és a Békés Márton nyírták ki a Fideszt, hogy ráhelyezték a Fidesznek ezt az önképét erre a nemzetek fölötti, ugye sok kis nemzetállam koalíciójára, ez a harcra, a Make Europe Great Again-re, a Make America Great Again-re, azzal, hogy a megafonosok a kis sapkáikkal ugye repülnek Washingtonba, és az Orbán Viktornak a nemzetközi imázsát a Donald Trump-al kötik össze, alapvetően félreértették a saját szavazóikat. Elkövették ugyanazt a hibát, amit az ellenzék követett el Magyar Péter előtt, 2024 előtt, amikor azt hitték, hogy ebben a nemzetek fölötti technokratikus világképpen, nem tudom, Európáról, jogállamról, mindenféle európai mechanizmusokról, stb. Ez nagyon inspirálni fogja az embereket. Szerintem a Fidesz szavazóját, ahogy engem se, nem inspirálja az, hogy Donald Trump mit gondol Orbán Viktorról.
4: Nagy élvezetben hallgattam, számomra új nézőpontokat adott az, amit elmondtál. Mégis összességében számomra ennek a mostani, nem mondanám megszólalásnak, hát itt kiszivárgott információ, meg a DPK-k számára, tehát mondhatnám, hogy nem nekünk, hanem a nemzeti oldalnak, az általa nemzeti oldalnak nevezett csoportnak küldte ezt az üzenetet Orbán Viktor. Én őszinte örömmel konstatálom azt, hogy egyre kevésbé lesz érdekes, hogy mit mond Orbán Viktor ebben az országban. Főleg akkor, ha ő is maga is azt mondja, hogy úgy érzi, hogy vissza kell vonulnia. De ezért óvatosan mondom, nehogy megzenésítsék, de a kognitív diszonanciának a jeleit vélem felfedezni ebben a megszólalásban. Ugye egyszerre ez a nemzeti oldal még mindig műsoron van, de közben ugye a haza nem lehet ellenzékben. Majd ha végignézzük ezt a hosszabb levélüzenetet, azért elismeri Orbán Viktor azt, hogy itt végül is nem az ő kínálatukat szavazták meg legtöbben az emberek, tehát majd, hogy nem tesz egy gesztust azok felé, akik többségében másra szavaztak, majd utána rögtön őket ukrajnázza, háború pártizza, Európa pártizza, nem tudom, hogy egyébként utóbbi az mondjuk miért lenne probléma, de nekem a Kübler-Rosszféle ilyen gyászfázisok jutnak eszembe, hogy már talán túl vannak a haragon, vagy a dühön, a tagadáson, most ez az ilyen alkutozás, depresszió még nincs elfogadás státuszában, szerintem teljesen érthető módon is, egy nagy tábor van, és én is azt gondolom, hogy miről beszélünk, amikor Fideszről beszélünk, hát nem egy klasszikus, valamilyen identitással rendelkező párt már ez a választói bázis, írtam is erről egy ilyen tanulmányszerű cikket korábban, hogy nagyon sok ilyen vallási jellegű képződmény jegyeit mutatja ezt, tehát Orbán Viktort, mint egy ilyen vallási vezetőt, vagy mint egy ilyen megkérdőjelezhetetlen tekintélyt követtek azok, akik őrá szavaztak, és az, hogy most már ilyen 23% körülre mérik azt, hogy hányan szavazzanak ma a Fideszre, az azt jelzi, hogy már ebből is kezdenek veszíteni. Én teljesen azt gondolom, hogy leáldozóban van az, amit eddig Fidesznek tudtunk, lehet, hogy majd születni fog valami, és hogy én ne kövessem el azt, amit kért Gulyás Gergely, hogy ne kövessük el. Én például Révész Máriusnak ezt a mostani megszólalását azért üdvözlöm, mert én is azt gondolom, hogy ne kollektíve mondjuk azt, hogy mindenki, aki a Fidesz környékén van, az benne volt és teljesen sáros a buliban. Az, hogy ők miért voltak benne azzal, amikor elszámolnak, de szerintem vannak olyan politikusok a magát jobb oldalnak, magát nemzeti oldalnak, de ezt hagyjuk meg az ő értelmezésüknek, ember, aki azért még szeretne tenni a hazáért, és fog is tudni.
1: Nézzük, hogy a kérdésünkre önök hogyan válaszoltak, illetve hogy milyen kommenteket fűztek ehhez a témához. Mutatjuk.

0: Önök szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő 4 évben? 71% mondja azt, hogy igen, 29% pedig azt, hogy nem. Nézzük a kommentmezőből azokat, amiket teljesen önkényesen én kiválogattam. László azt írja, hogy szerintem megjelennek, majd igen, a Fidesz teljesen szét fog esni. A Tiszának minimum 2-3 ciklusig nem lesz semmilyen ellenfele, pláne ha jól kormányoznak, de lesz új baloldali és jobboldali formáció is. Edith szerint nem valószínű, hogy lesznek ilyenek, belefáradtak már az emberek, és most nyugalomra lenne inkább szükség. Gábor azt írta, hogy a szétesett pártok megélhetési politikusainak nyilván lesznek ilyen próbálkozásaik. Hát, lehet, hogy lesznek, de hát nézzünk már körül, szóval milyen eséllyel. Anikó azt írta, hogy kell, hogy legyenek ilyenek, egyetlen párt vagy hatalom sem lehet ellenzék és kontroll nélkül. Dorina azt írt, hogy a Tisza is a semmiből jött. Egyáltalán nincs kizárva, hogyha esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, akkor az elégedetlenség reakciót szül. Igen, ez megfontolandó. Edith, egy másik Edith pedig azt írta nekünk, hogy ez a legfontosabb kérdés most. Nem, Edith, nem ez a legfontosabb kérdés, de és sőt, hogyha személyesen érdekli, akkor számomra például most sokkal fontosabb kérdés, hogy amikor most este hazamegyek, akkor mi lesz a vacsora. De ettől függetlenül ez a téma igenis és itt van, ezzel foglalkozik a leköszönő kormánypárt is, és nyilvánvalóan a politika az nem fog megállni annak dacára, hogy éppen most mit mutatnak a számok. Mi pedig politikai, közéleti témákkal foglalkozunk ebben a műsorban, egyszerűen ez a szakmánk, és igen, mi fogunk ezzel foglalkozni. És hogyha esetleg ír egy üzenetet, hogy jó étvágyat a vacsorához, azt megköszönöm. És most folytassuk azzal, hogy az aranykonvojnak mi lett a sorsa.
1: Magyarország visszaadta Ukrajnának az ukrán aranykonvojként elhíresült banki pénzügyi szállítmány értékeit. A hírt először Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jelentette be Facebook oldalán, majd hozzátette, hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és ezért a civilizált lépésért. Az Osad Bank jogi képviseletét ellátó dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda közleményben azt írta, az átvétel fennakadások nélkül lezajlott. Az aranyat, a dollárt és az eurót a bank képviselői megvizsgálták és hiánytalanul átvették. A TEK kommandósai március 5-én több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát foglaltak le, gyakorlatilag érdemi indoklás nélkül. Horváth Lóránt, aki az Ukrán Bank jogi képviselőjeként jelen volt a pénz visszaszolgáltatásánál, azt mondta híradónknak, nem erős kijelenteni, hogy itt egy politikailag motivált történetről van szó.
0: Hát, hogyha így van, tehát hogy ez egy politikailag motivált történet volt, akkor ez valaki felhasználta a hatóságokat. Itt nem tudom pontosan, hogy ezt majd ki hova fogja besorolni. Ha ez jogilag fogható, akkor ebben benne lehet simán a hivatali visszaélés is. Hogyha nem egy politikailag motivált akció volt, hanem itt valóban olyan dolog merült fel, amiben fel kellett, hogy lépjenek a magyar hatóságok, akkor most meg marha nagy kérdés, hogy miért adják vissza ezt a pénzt. Eleve már miért engedték el azokat az embereket, akik ezt a konvojt akkoriban kísérték, hiszen eljárásokat is indították, akkor ezek szerint meg most egy megalapozott jogi eljárás politikai okokból felfüggesztenek. Jelzem egyébként, hogy még mindig ugyanaz a kormány van hivatalban, aki 2022-ben elfoglalta a hivatalát. Szóval ez lehet, hogy ezek költői kérdések voltak, mert a politikát azt azonnal megcsinálták belőle, ahogy ez az akció megtörtént.
2: Igen, mert csak még zavarosabb lett az ügy, hogy pikpak visszaadták a pénzt különösebb indoklás nélkül, és mostanra akkor úgy tűnik, hogy elengedték ugye azokat, akik az autóban, a szállítóban ültek, visszaadták a bizonyítéknak tekinthető pénzt, és akkor most ott tartunk, hogy ennyi idő alatt sem sikerült kabátot varni a gombhoz, még mindig nem hallottunk egy érdemi indoklást. Valahol azt mondták egyszer, hogy feljelentésre járt el a hatóság, hogy ki jelentett fel, kit és milyen, és miért hitték el neki, hogy ez egy gyanús szállítmány. Ismerjük a részleteket, nagyjából 4 éve folyamatosan engedélybirtokában, teljesen jogszerűen, fegyvertelenül Magyarországon keresztül a rögzített útvonalon pénzt szállított.
0: Volt, hogy magyar rendőri kísérlet.
2: Igen, tehát teljesen a pénzügyi szektorban hétköznapi ügyletről van szó. És megint mindig, amikor a gazdasági kérdések szóba jönnek, és az, hogy mi a legnagyobb baj a Magyarországnak, akkor én mindig elmondom azt, hogy szerintem ami a legnagyobb, és ez az ügy is egy újabb hatalmas kárt okozott ezen a téren, az a kiszámíthatatlanság, a megbízhatatlanság, amit nem lehet egy rögtön közvetlenül beárazni, de képzeljük el azt, hogy mit gondolnak azok a Hát akár külföldi, akár hazai partnerek, akik azt látták, hogy Magyarországon megtörténhet egy ilyen, hogy egy teljesen törvényes, normális ügyletbe egyszer csak bebegy az állam, ráteszi a pénzét, ráteszi a kezét konkrétan pénze is aranyra, tehát nem is így áttételesen, hogy elviszi az üzletedet, vagy a cégedet, vagy a üzletfeledet, vagy megnehezíti az életedet, hanem konkrétan fogja és besöpri a kest és az aranyat, magához veszi, és akkor utána még csak azt sem mondja meg, hogy ezt miért csinálta, vagy mi történt, majd akkor most, amikor úgy látszik, hogy elvesztette azt az erőt, amivel szorította ezt a dolgot, akkor most ezt nagy kegyesen mondhatjuk, hogy visszaadja bármilyen indoklás vagy helyzetelemzés nélkül. Ez hatalmas, óriási kárt tud okozni, csak reménykedhetünk abban, hogy az a változás, ami most Magyarországon egyébként végbe megy, az majd meggyőzi a világban lévő meg, hogy ez önmagában elegendő ahhoz, hogy elhiggyék rólunk azt, hogy ez nem egy ilyen ország, ez nem egy maffia állam. Itt nyugodtan lehet jönni üzletelni, nyugodtan lehet hosszú távra tervezni, nyugodtan lehet itt számolni, mert most egyelőre csak annyit látunk, hogy mindez a hatalmas kár, ami okozódott, vagy amit okoztak, az néhány újságcikkér, meg néhány vágóképér a híradóban történt, mert ezen kívül gyakorlatilag semmi más hasznát nem látom.
3: Én nagyon örülök, hogy használtad ezt a kifejezést, hogy maffia állam, mert ugye itt én nem vagyok jogász, de hál' Istennek felkészült jogászok vizsgálják ezt az ügyet, és képviselik az ukrán felet is. Egyik őket személyesen is ismerem, de azért ugye elhangzik ez a terjeszkedős ügy. Hát itt egy súlyos bűnről van szó. Tehát amennyiben a gyanú fennállt volna, és valóban megalapozott lett volna a dolog, akkor az egy egyik kimenete a dolognak. De gyakorlatilag most úgy tűnik, hogy próbálnak úgy tenni azok a felelősök, akik felelősök ezért a helyzetért, amit kialakult, mint hogyha nem lenne probléma, ha kiengedtük az embereket, visszaadtuk a pénzt, sziasztok. Hát nem, pontosan egy óriási károkozás történt, tehát amit hallottunk róla, hogy csukját húztak a fejükre, de fordítva, hogy ne lássák, meg voltak bilincselve, nem juthattak ügyvédhez, valakinek valami szert beadtak neki, nem jutott hozzá a gyógyszereihez. Ez ilyen bűnök sokasága, amiért valakinek felelnie kell, és reméljük, hogy egy olyan országra ébredünk lassan, amikor majd a kormányváltás, konkrétan kormány beiktatásával végül is megtörténik, ahol számon lehet kérni, és nem lehet azt mondani, hogy visszaadtunk minden. Nagyon beszédes számomra, hogy ha jól értem, akkor gyakorlatilag az első közlők egyike, az maga Volodymyr Zelenszkij volt, aki szerintem ahhoz képest, ami történt, nagyon diplomatikusan és korrekten fogalmazott, és egy ilyen tisztelettudó hangnemmel pedig akár egy nagyon felháborodott közleményt is tehetett volna közzé. Tehát itt egy súlyos bűn eset világlik föl erkölcsi oldalról. Én mondom, erkölcsi oldalról mondom, majd a jogászok megteszik a maguk oldalát, de olyan országban szeretnénk élni valóban, ahol ilyen nem történhet meg.
4: Igen, szerencsére Magyar Péter, azt gondolom, hogy azon keresztül is, hogy Orbán Anitát tette külügyminiszterré, jelzi, hogy számára külpolitikai, általában véve, nem is csak külpolitikai, általában véve prioritás lesz neki, mint az ő kormányának az egyik legfontosabb célkitűzése az lesz, hogy Magyarországot visszaintegrálja Európába, visszaintegrálja a nyugati civilizáció, és általában visszaintegrálja a nemzetközi kapcsolatoknak a standard működései közé. Tehát mit látunk? Egy elképesztő botosságot. Azt, hogy Orbán Viktor különösen a kormányzásának az utóbbi, 8 évét arra használta fel, hogy Magyarország helyzetét a világrendben újra kalibrálja egyfajta ideológiai csatározás mentén. De ez ugye a nemzetközi kapcsolatoknak, és ezt kell majd újra tanulnunk, nem a standard működése. Nem tudom, normális esetben az ukrán elnök, meg a cseh miniszterelnök, meg a mozambiki kormányfő tudnak civilizáltan teázni és beszélgetni egymással, bilaterális, multilaterális találkozókat tervezni, arra való tekintet nélkül, hogy melyikek milyen álláspontot foglal el a nem tudom, a globalizáció és a nemzetállamoknak ebben a kozmikus küzdelmében. És csak ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy Magyar Péter tulajdonképpen április 13-a talán akkor szervezte ezt a nagy nemzetközi sajtótájékoztatót. Azóta látszik, hogy neki egyébként egy ilyen ugye diplomata volt, tehát neki személyesen egy ilyen nagyon külpolitikai elhatározása van, hogy visszaintegrálja az országunkat ebbe a standard működésmódba, és látszik, szerintem még jobban elemébe érzi magát a nemzetközi sajtótájékoztatókon, a mindenféle idegen nyelvű, idegen nemzetiségű folyóiratok és tévécsatornáknak a forgatagában, mint ahogy egyébként a kampányban érezte magát. Orbán Anita miniszterelnök helyettesi kinevezése, az ugyanezt az értelmezést támasztja alá szerintem.
0: Tehát az, hogy volt egy másfajta irány, amit követett az Orbán kormány. Én azt, hogy csináljunk másképp, mint hogy mindenki más, önmagában ezen a szinten engem nem zavar, hogyha abból valami jobb jön ki, mint azoknak, akik úgy csinálják, ahogy csinálják. Tehát van előny. Nem nagyon láttam, hogy lett volna akár gazdaságilag előny, társadalmilag lett volna előny, politikai mozgástérben lett volna előny. Egy csomó ponton nem láttam, hogy van előny, de lehetett volna előny is. A külpolitikának viszont volt egy nagyon fontos eleme, és tényleg kiszolgáltatottak vagyunk nagyon energetikailag. Az ukránoknak a tranzit miatt, most hagyjuk, hogy az oroszok szétlövik a csövet, vagy nem, pusztán csak ránézünk a térképre, illetve a horvátoknak. Most ez az a két szomszédos ország, amelyikkel a legrosszabb viszonyt sikerült kialakítani. Amelyik vagy jön olaj és gáz, vagy nem jön. Ez ettől a két ország, ez Kijevtől tud függni, és Zágrábtól is tud függni. És mind a kettővel nagyon csúnyán összerúgtuk a port.
2: Hát és van még egy másik külföldi hatalom is, akitől néhány ezer milliárd forintot azért várnánk. Brüsszel, neki néven szokták-e meg, de az európai...
0: Az, és akkor erről még nem is beszéltem, persze.
2: Igen, tehát ez is egy nagyon jó. Ez így van egyébként, és a diplomáciának egyébként hozzáteszem pont az egyik nagyon fontos lényege, hogy nem csak olyan országok diplomatái tudnak egymással tárgyalni, akik nagyon jó viszonyban vannak, és nem tudom, valamilyen diákcsere programot szerveznek, hanem a diplomáciának pontosan az a lényege, hogy olyan országok, akik kifejezetten rossz viszonyban vannak, akiknek adott esetben érdekellentétei vannak, vagy nehogy Isten háború
0: van rá egymással. Ott van szükség
2: a diplomaták, ott tudnak egymással tárgyalni, nem fröcsögős, ordibálós, az édesanyjába elküldős hangnemben, hanem képesek ott is valamilyen az érdekeinket szolgáló megállapodásokat kötni, tárgyalásokat végezni, pont azért, mert ez az ő dolguk. És ezekben az ügyekben hát ezt nem látjuk, és itt hát nem tudom, hogy a hivatalban lévő külügy intézte ezt a visszaadást, de van egy gyanúm, hogy nem.
0: Ön szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő 4 évben? Ez volt a kérdésünk, most már nem, vagy hát válaszolhatunk, nem fogunk vele kezdeni semmit. Mara, ez a végeredmény, kihirdetem. 71% azt mondja, hogy igen, 29% azt, hogy nem. Talán 70-30-ról indult, és ha jól emlékszem, volt egy 73-27 is valamikor az adás közben, mindegy, nagyjából ebben megegyezhetünk. Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke volt az egyik vendégem, Gáspár András, a privátbankár és az M4 lapigazgatója a másik, és Béntek Ábris, a szélsőközép kiadó vezetője pedig a harmadik, akit remélem, hogy majd még máskor is köszönhetünk ebben a műsorban. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak késő estig, holnap este is várom majd önöket, addig is vigyázzanak egymásra és magukra, viszontlátásra.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A

0: Most műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ezt állt a lapszemle, Lánci Rihárd kollégánk. Szervusz, jó reggelt kívánunk.
2: Szervusztok, jó reggelt kívánunk.
1: Mutatom is a nézőknek az első témát. Orbán Viktor, nem tudom, látszik-e? Bizonyára, köszönöm szépen. A megújulás nem a pártból fog jönni. Szóval, mintha miniszterelnök így kiszervezni ezt a nem kis feladatot. Mit gondolsz erről?
2: Ugye, erről volt is szó, de szerintem ez a legnagyobb politikai önbeismerése jelenleg Orbán Viktornak. Tehát amikor 2002-ben a Fidesz elbukta a választást, akkor attól tudott újra megerősödni, hogy megalapította a polgári köröket. És ebből lett egy elég széles körben támogatott és nagy taglétszámmal bíró mozgalom. És ezt ugye az elmúlt 6-8 éve úgy szépen elengedték, mint hogyha nem lenne fontos. Jöttek a kétharmadok, nem kell ezekkel a polgári körökkel foglalkozni, és úgy szépen eliminálódtak. Egyébként a Tisza ezt a fajta rendszert használta ki. A Tisza szigetek az ugyanúgy a polgári körök rendszerére épült rá. Tenni akaró emberek, akik változást akarnak, akik nem a jelenlegi rendszert akarják fenntartani, akik hisznek egy másik fajta gondolkodásban, politikában, stb. Azok önszerveződő csoportjaira lehet számítani országszerte, és ezáltal lehet egyfajta országos lefedettséget szerezni a pártnak, és pont ezért elegendő a Tiszának az is, hogy mindösszesen pár 10 tagja van egyébként ténylegesen a pártnak, mert ezek a Tisza-szigetek, ezek ezt a fajta tagságot teljes egészében kipótolták, vagy hát végülis ők a tagsága a Tisza pártnak. Ezt a Fidesz teljes egészében elengedte, meg is bukott ebbe a dologba. Ez először a Harcosok klubjával, később a DPK-val próbálták ezt visszahozni, ezt a polgári körök dolgot, de az már egy ilyen mimelt történet volt, tehát ez a buszoztatunk, összeszervezünk oda embereket, nagy színpad, nagy kivetítő, nagy zene, nagy Mencer Tamás, és aztán utána meg az egészben láthatólag nem lett semmi, mert hogy mindenki kiabált a színpadról, hogy győzni fogunk, még Pataki Attila is, és hát nem győztek.
3: Szerinted az a fajta nemzeti oldalnarratíva, amit a Fidesz oldaláról még mindig hallhatunk, bár talán egy kicsit háttérbe kezd húzódni, és észreveszik azokat a kritikákat, vagy meghallják, amik ennek a nagyon karakteres, a nemzet kettébontásának való álláspontját igyekeznek árnyalni, de ettől függetlenül azért ebbe buktak bele. Most azt látjuk, hogy az ő szavazóinak egy jelentős része ettől el is fordult, és egy másik típusú nemzeti egységet és gondolatot képzelnek el ők a Tisza mellett. Szóval ez meddig életben tartható, vagy meddig maradhat meg, még mindig keresik a helyüket, és addig egy eszközként így betudható?
2: Hát ez olyan dolog, mint amikor az ember hozzászokott valamihez, és nagyon nehezen szokik le róla. Tehát, hogy mi vagyunk a magyarság, mi vagyunk a nemzet, mi határozzuk meg, hogy mi az igazi jobboldali gondolat. Ez a Fidesznek 16 éven keresztül a sajátja volt, ő egy ilyen magas lóról mindig kiosztotta az őket kritizálókat, hogy de hát az emberek kétharmadának szavazata itt van mellettünk, és hát pont ezért mi mi biztosítjuk, meg mi jelentjük a nemzet egységét. És ez az egység, ez úgy szépen szétszakadt az ő áldásos tevékenységüknek köszönhetően is, mert konkrétan olyan árok ásódott magyar ember és magyar ember között, hogy az nem tudom hány év lesz, mire betemetik, úgy nagyjából ezeket az árkokat, és bizonyos emberek beszélni fognak egymással, vagy legalább elfogadják a másik gondolatait. De hogy ez a fajta dolog, hogy ez a nemzeti oldal, meg a nemzeti gond, meg stb., ez lejáratódott pont azért, mert 3,3 millió ember szavazott a Tiszára, és ők is egyébként a magyar nemzet részeinek tartják magukat, és baromi nagy hülyeség azt mondani, hogy Magyar Péter egy baloldali pártnak a vezetője, és baloldali emberek szavaztak rá, mert ez konkrétan nem igaz. És innentől kezdve ez a fajta dolog, hogy a nemzeti oldal, meg a nemzet valódi nemzeti része, az a Fidesz, főleg úgy, hogy tovább csökkent a támogatottságuk, az úgy eléggé sántít ez a dolog. És azért mondom, hogy ezt a fajta dolgot azért ők is finomabban kezdték el mondani, mert érzik, hogy ezután a vereség után az, hogy elmondani, hogy ők a nemzet, és akkor ők képviselik a tényleges magyarságot, hát nem.
1: Ez az ideológiai szál, de nyilván akkor lehetne sikeres egy ilyen alulról építkező, de azért fölülről irányított, alulról építkező ellenmozgalom, hogyha vannak gyakorlati ügyek, ami mentén ezek az emberek energizálódnak, tehát mondjuk meg kell védeni valamit, amit ugye hallottunk 1500-szor így 16 év alatt. Tehát, hogyha olyan intézkedések következnek, ami sérti ezen csoportok érdekeit, de nem látszik egyelőre ez jönni, hiszen azt mondta Magyar Péter, hogy minden úgynevezett jóléti intézkedést megtartanak. Tehát, hogy mivel lehet őket motiválni, hogy elbocsátják az ÁSZ elnökét, és akkor Mari néni azt mondja, hogy na, akkor fölmegyek a Kossuth térre.
2: Nem hiszem, hanem mondjuk, hogyha bizonyos csoportoknak az érdekét mondjuk egy politikai döntés nem úgy képezi rá, ahogy ők szeretnék. Teszem azt mondjuk lehet, hogy a 14. havi nyugdíj, ami nem 14. havi, mert nem tudom hány részletben van kifizetve, azt mondják, hogy lesz egy nyugdíjemelés, egy egységes nyugdíjemelés, viszont ez a 14. feldarabolt nyugdíj innentől kezdve eliminálódik, mert maga az emeléssel tehát feleslegessé válik ez az egész dolog. Másik az, hogy érdekes módon csak a választások évében, vagy hát az előtte lévő évben lett hirtelen fontos, hogy legyen 13. meg 14. havi nyugdíj Magyarországon, tehát hogy érdekes módon a választási kampány évében nagyon fontossá vált, hogy legyen, ilyen korábban nem nagyon jött szóba. Úgyhogy azért mondom, hogy ha ilyen fajta dolgok lehetnek, ennek mentén lehet politikailag valamilyen szinten mozgatni a dolgot. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező jó pár hónapban még nem lesz erre akkora felvevő kereslet a fideszesek között sem egyébként, mert mindenki várja, hogy mi fog történni. Ugye, ahogy a tisztások mondják, ők ugye 9-én mindenki leteszi az esküt. Hát ha jól tudom, ők 10-én már miniszteri meghallgatásokat szeretnének tartani a parlamentbe, tehát olyan szinten akarnak hirtelen indulni, és ha jól tudom, augusztusig akarják a ciklust nagy intenzitással nyomni. Hogyha belegondolunk, csak 90 törvény van, amiatt kell megváltoztatni, vagy újat elfogadni, hogy az uniós pénzek jöjjenek. Tehát csak 90 törvény az, amit ott. Azt ugye bizottságban meg kell tárgyalni, ott ugye meg kell szavazni, akkor el kell juttatni, hogy vitáz róla a ház, és utána szavaznak. Tehát ez egy hosszabb folyamat, és hogyha csak azt nézzük, hogy csak az uniós kötelezettségvállalásaink 90 törvénymódosítást irányoznak elő, akkor még nem beszéltünk olyan dolgokról, ami nagyon sokféleképpen szóba jött egyébként, hogy a két ciklusig tartó miniszterelnöki pozíció, stb., amire ugyanúgy várnak az emberek, és akkor nem beszéltünk még a vagyon visszaszerzési hatóság felállításáról, etc. Ez mind törvényhez kötött feladatkör egyébként.
3: És hogyha már meg is említetted, hogy hétvégén már megalakul az új kormány, és akkor elindulhat az országgyűlési munka. Hát ez egy nagyon érdekes felállás
2: lesz. Hát az egy nagyon érdekes lesz. Igen.
3: És ugyanitt azért a Fidesz frakcióját is szerintem érdemes egy kicsit elemezni, hogy hát most visszanyalt a fagyina, tehát erre nem nagyon lehet mást mondani, hogy hogyan szorultak ellenzékbe, és hogyan kell egy kétharmados többséggel szemben majd politizálniuk, és azok az arcok, azok a karakterek, akik beültek oda a parlamentbe, be fognak ülni a parlamentbe, hát nem azt a hangot képviselték eddig a közösségi kommunikáció szintjén, amire azt gondolnánk, hogy enyhülnének ezek a kedélyek, hanem sokkal inkább így pitbullként fognak előre menni.
2: Valószínűleg pont valakivel beszéltem erről, hogy sikerült olyan arcokat berakni, akik így tipikusan ilyen konfliktus keresünk. Tehát most egy Pócs Jánostól fogjuk várni azt, hogy valami nagyon komoly szakmai viták mentén menjen, nem azt fogja mondani, hogy liberálisok meg baloldaliak vagytok, és nem tudom, az országot romlásba viszitek. Tehát, hogy én nem érzem azokat a fajta szakmai... Biztos, hogy vannak, tehát félreértés ne essék, nem akarok senkit megbántani, biztos, hogy vannak hatalmas szakmai know-how-k egyébként néhány képviselőbe, vagy akár mindegyikbe, de én azt gondolom, hogy a kiválasztás alapján kikülnek be a frakcióba, egyértelműen egy ilyen sárbirkózás, meg egy ilyen verbális hadviselés várható a parlament. Tehát ahogy szokták mondani, kiválónak ígérkezik az elkövetkező program, tehát, hogy...
1: Ráadásul azért van egy-két személy, aki esetleg egy mandátum felfüggesztés réme is kísértett, tehát például itt van Hankó Balázs az NK képviseletében, eléggé valószínű, hogy ott azért hatósági vizsgálatok jönnek, tehát csak mondom, hogy a fideszes ellenzéket nem csak az fogja sújtani, hogy milyen kisebbségbe szorultak, hanem hogy még közben vannak egyéb ügyek is, ezzel gondoltam átevezni az NK sztorira, mert hogy ez igazából egy brutális botrány, és hát most kezdjük látni, hogy mi zajlott ott.
2: Hát szerintem Szijjártó Péter kicsit összetelti a kezét, mert most ugye a felhők így átmentek Hankó Balázs fölé egyébként ezzel a pénzkiosztással, mert ugye a Telex interjú után azért Szijjártó Péternek a megítélése, meg ugye a, hát hogy mondjam, tehát rossz megvilágításba került, hogyha finoman szóval. Mondhatom ezt, de Hankó Balázs jött és elvitte a sót, tehát hogy Fási Zsulikének ez a Gypsy Kings tribútra, vagy éppen dokumentumfilme, én már nem tudom, mert ő se tudta.
1: Film egyébként. Nem volt, Munkácsi Vándor kiállítás volt.
2: Fási Zsulikével.
1: Igen.
2: Értem.
1: Igen.
2: Jó. Ez is jó dolog egyébként, de a Gypsy Kings tribút is nagyon-nagyon szép dolog egyébként, de a legjobb a szombathelyi polgármester volt, aki kifejtette, hogy hát végül is a szombathelyi világkarnevára nem sikerült egy forintot se adni, de legalább Fási Zsulika kapott 100 milliót, de nem csak ez, hanem hogy Mága Zoltán fotósa 500 millió forintot, tehát hogy ahogy szokták mondani, hogy szórták, mint bolond a lisztet. Tehát ez a volt 17 milliárdunk gyerekek, kinek adjuk? Hát kinek? Hát a legjobbaknak, és akkor hajrá. Ja,
3: ha már a különböző megvilágításokról beszéltél, azért az sem mindegy, hogy gyakorlatilag nem tudja a jobb kész, hogy mit csinált a bal. Tehát, hogy itt az egyenesben, szétben Hankó Balázs egészen más támogatást mondott, amivel aztán ugye Róna Jégon szembesítette is, hogy nem az az összeg, és nem arra ment. Mire jött Fási Zsulike és állította, de akkor az a másik verzió volt, szóval egy teljes képzavar. Ilyen értelemben fontos lesz, hogy tényleg lássunk egy transzparens, átlátható működést, és nem mondjuk politikai lojalitást mentén kerüljenek ezek a pénzek, ezek az összegek a megfelelő helyre. Ebben nagyon látványos változásra van szükség, vagy egyszerűen egy új magatartásforma, ami át kell, hogy járja a rendszert, elég, hogyha ez a háttérben történik.
2: Hát ha valami normális országot kívánnak felépíteni, akkor egy baromi nagy változásra van ebben szükség. Tehát 36 év alatt nem sikerült, akármelyik kormányról beszélünk, hogy egy normális, átlátható, akár támogatási, akár financiális rendszert vitte. Tehát volt például az MSZP-nek, még emlékszünk jó pár, üvegzseb program. Tehát az üvegzseb programnak az volt a lényege, hogy ez egy opál üveg volt, soha az életben nem lehetett látni, hogy abban a zsebben mennyi pénz van, és kinek adja. De be lett jelentve, hogy az MSZP olyan átláthatóan fog gazdák, hogy üvegzseb programnak hívta ezt a rendszert. Tehát, hogy a baromság teteje. És egyébként mindenki vitte tovább ezt a fajta dolgot, hogy akkor ideadok egy kicsit, odaadok egy kicsit, stb. Hát a végére Hankó Balázs betolta a szuperboostot, tehát ő nem viccelt a dolgokkal, tehát ő azt mondta, hogy 17 milliárd, akkor odaadjuk azoknak, akik szeretik a Fidesz. Körülbelül ez volt tehát hogy mondhatjuk azt, hogy ez mit mondta, hogy ízlésbeli dolgok, meg hogy ez érdem alapján történt ez a kiosztás, de ha megnézzük a névsort, hát azért ott nem verekedtek egymással a Pintér Bélák, meg az ellenzékiek, meg akik máshogy gondolkodtak, mint a Fidesz, hogy gyerekek, ennyi pénzt ne adjatok már nekünk, mert hát meg vagytok őrülve, tehát hogy valahol mindig úgy jött ki, hogy egy DPK első sorba ülő emberkék, azok mindig kaptak pénzt, tehát hogy
1: nekem úgy tűnt, hogy maga Hankó Balázs azért nincs tisztában a tényekkel, mert lehet, hogy nem is kellett, hogy tisztában legyen. Csak feltételezés, nem állítom, csak kérdezem, hogy szólhattak neki föntről, hogy Balázs, itt egy lista, igen, szeretnénk őket támogatni.
2: Igen, csak vannak olyan összegek, amit ő konkrétan saját maga írt alá. Tehát valamikor volt olyan 300 millió, amit nem így az NK keretből, hanem a miniszteri keretből. És azzal kapcsolatban sem volt teljes egészében tisztában, hogy ő mennyi pénzt is adott és kinek. És most így hallgattam vele pont tegnap egy beszélgetést, és picit már megtalálta a hangját, tehát ugye elmondta, hogy ezek csak 1%-a volt egyébként a teljes kultúra támogatásnak, ez a 17 milliárd, ez egy maradvány összeg egyébként, és ez úgy lett kiosztva, hogy hát bennmaradt, és akkor osszuk ki. De hogy elmondta, hogy hát itt igaziból ez tényleg ilyen érdem alapján lett odaadva, és hogy nem csak úgy, de hogy miért nem beszélnek arról, ami a 99%, ami a teljes kultúra támogatásra ment, és ott mindenki kapott, és érdemei szerint, és így ült az ember, hogy az a probléma, hogy ez a 17 milliárdnál akkora arcpirító dolgok történtek, hogy ezt megmagyarázni, hogy ez itt érdem szerint, meg szakmai alapon történt, hát nagyon nehéz lesz szerintem.
3: Ennyi fért ma reggel a lapszemlébe. Lánci Richárdnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Élmény volt hallgatni, mint mindig. Várunk vissza legközelebb.
2: Köszönöm a meghívást.

Istenem dicsősége. Kérlek, Uram, áld meg az egyházad, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást. Mi atyánk!

0: hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A polgári szalonok szervezésében indul a Fidesz megújítása, tudta meg több forrásból a Magyar Hang. A portál információi szerint Navracsics Tibor is részt vesz majd a párthoz köthető politikai világ megújításában. A frakciónak azonban nem szán ebben sok szerepet Orbán Viktor. Miketz Dániellel és Szirmai Dáviddal beszélgetünk. Felpattant a magyar ipar teljesítménye márciusban, 3 éves csúcson van a termelés. A növekedés nem csak éves, hanem havi alapon is érzékelhető, és több iparág is hozzájárult a bővüléshez. Közben jó hírek érkeztek a forintról is, 360 alatt járt az euró jegyzése, vendégünk Németh Dávid. Reklámszakemberek szerint megölte a versenyt és tönkretette a szakmát az elmúlt években Balási Gyula, aki egy interjúban jelentette be, hogy az összes reklámos és rendezvényszervező cégét, valamint a magántőke alapját is átadja az államnak. Közben egyre több vállalat jelenti be, hogy lezárja a közös munkát Balási ügynökségeivel. Fabricius Gábort kérdezzük. A TEK helyett a készenléti rendőrség látja majd el Magyar Péter védelmét, ezt a leendő miniszterelnök jelentette be, aki döntéséről a TEK vezetőjét is tájékoztatta. A terrorelhárítási központ 16 éven át látta el Orbán Viktor személyi védelmét, ezzel a hagyománnyal szakít most Magyar Péter, a stúdióban Kis Benedek József.
3: Ez a mai egyenes beszéd, ez a mai kínálat. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettes, és Miketz Dániel, a politikai elemző, politológus. Szervusztok, jó estét!
4: Jó estét!
3: Orbán Viktor már tegnap megszólalt, azt érintettük is itt a műsorban, pontosabban levelet írt a DPK tagoknak, földrengésszerű vereséget szenvedtek, ezen nincs mit szépíteni, ugye ez volt benne, meggyengült nagy kormányzó pártként a Fidesz, és ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt, így röviden ez volt a levélben. Ma viszont a Magyar Hang arról ír, hogy polgári szalonok szervezésében indul a Fidesz megújítása, ők úgy tudják, és több forrásuk azt mondta, hogy Orbán Viktor zárt körben már arról beszél, hogy tisztában van azzal, hogy a párt, mint politikai brand annyira elhasználódott és roncsolódott, hogy ezzel nem lehet sikeresen szerepelni, hogy mi lesz helyette és milyen néven, azt most még nem tudják, egy-másfél évet adnak erre a megújulásra, és még egy dolgot hozzátett a Magyar Hang információi szerint, hogy az ő személye is akadályt jelent. Mit szóltok ezekhez a mondatokhoz? Hát a sajtóhír, bocsánat, azért azt hozzáteszem, Magyar Hang információt.
4: Azt lehetett korábban is látni, hogy a Fidesznek van egy ilyen kicsit erodálódott brendje, tehát a miniszterelnök sem narancssárga háttér előtt beszélt, hanem volt miniszterelnök, tehát Orbán Viktornak volt egy ilyen saját brendje, amivel megjelent, és már a 19-es, de a 24-es önkormányzati választáson is azt lehetett látni, hogy önkormányzati jelöltek, polgármesterek nem a Fidesz brendjét használják. Tehát ezt ők érzékelték a Fidesz politikusai is helyi szinten, illetve országos szinten. Valószínűleg Orbán Viktor brendje is sokat sérült a kampány alatt. Azért ez az eredmény az annak is tudható be, hogy maga a miniszterelnök személyesen politizált. És az az érdekesebb persze, hogy itt most azt lehet látni, hogy mindenki valahogy egy ilyen társadalmi bázist kíván építeni. Ez azért is lehet fontos persze majd a Fidesznek, mert hogy nehézkes lesz majd az az ellenzéki politizálás, ezt jól látja Orbán Viktor, amit majd próbálnak elkezdeni. Itt az utolsó, amit még csinált Orbán Viktor, hogy azt mondta, hogy nem hajtja végre a magyar kormány az Európai Bíróságnak az ítéletét, tehát úgy látszódott, hogy ezzel a gender témával akarnak tovább menni. Ez azért ez nem feltétlenül az az ügy, ami majd passzol egy ilyen polgári szalonokból építkező Fidesz közösségnek. Úgyhogy egyedül még nem lehet azt látni, hogy vajon milyen irányba indulnak el. Navracsics Tibor se feltétlenül ezt a fajta ilyen harc és ilyen anti-gender, anti-vók vonalat tudna majd képviselni, ami egyébként meghatározta a Fidesznek a politikáját, illetve ezzel tudtak közelíteni akár az európai, illetve az észak-amerikai, az USA ilyen maga új jobboldali világhoz. De azt valószínűleg jól érzékelik, hogy azért azzal a világgal, azzal a fajta mondandókkal és azzal a fajta pártnével nem tudnak tovább menni, vagy valami legalábbis fenntartani azt a fajta társadalmi bázist, ami azért még azért ott van a Fidesznél. Ugye a medián számai azért mutatják, hogy ha nem is nagyon, de azért összeomlott a Fidesz támogatottsága, de azért egy ilyen 20%-nyi szavazó még mindig ott van. Rájuk tudnak, vagy velük tudnak majd építkezni ebben az ellenzéki időszakban.
3: Számukra az új mediánsz számok elég gyalázatosak, majd lehet, hogy beszélünk róla, de miért is mondtad, Navracsics Tibor, gyorsan elmondom a nézőknek, mert aki nem olvasta Kós András cikkét a Magyar Hangon, az nem tudhatja, hogy az információk szerint őt kérte meg Orbán Viktor, hogy vegyen részt, vagy beszélte rá, hogy vegyen részt a Fideszhez köthető politikai világ megújításában, és állítólag belement ebben Navracsics Tibor.
5: Hát ha és amennyiben ez így van, akkor ez igencsak meglepő, ugyanis ne felejtsük el, hogy talán elsők között jelentette be Navracsics Tibor még a kampányban, hogy abban az esetben, ha ő veszít, akkor ő távozik a politikából. Na most azért eltelt egy hónap, és tulajdonképpen egy serkenő politikai kezdeményezésnek az egyik arca lesz. Tehát a furcsa, és... Azt hiszem, hogy a fő probléma nem is az, mert ez ilyen, hogy mondjam, jósolgatás, hogy na, ezzel a névvel mit ér el majd a Fidesz. Na, azt hiszem, hogy a vereség igazi okait nem látják még, vagy nem tudják, hogy mi volt az. Ugye, és ebből a mondatból számomra kiviláglik, hogy az, hogy a jobboldal, magyar jobboldal megújítása a fő feladat, és új válaszokat kell erre adni, ez önmagában szerintem téves. Ugyanis Magyar Péter köré nem a baloldal csoportosult ilyen, nyilván vannak köztük baloldaliak is, de itt azért azt mondani, hogy a jobboldali letétemény egyedüli őrzője ma a Fidesz, ez szerintem súlyos szereptévesztés, ez nem így van. Na most addig, amíg erre nem tudják a válaszokat, addig ki lehet találni most az, hogy ezt szalonnak hívják, vagy a polgári körök után polgári szalonnak, nagyon nehéz egy igen erősen korosodó szavazóbázist aktivizálni olyan időszakban, ahol, amikor igazából nagy tétje nincsen. Tehát nem lesz most egy ideig választás a jelen ismereteink szerint, akkor mit tudnak a szalonokba beszélgetnek és busonganak, hogy... Hát ez most szomorú, hogy így zajlik, mást nem nagyon látok. A személyi kérdésben pedig gondoljunk csak abba bele, hogy ha 2026-ban lesz a választás, akkor Orbán Viktor 67 éves lesz.
3: 20, vagy 30-ban.
5: Bocsánat, 30-ban lesz a választás, akkor 67 éves lesz Orbán Viktor. Fiatal Demokraták Szövetsége néven egy 67 éves miniszterelnök jelöltet elindítani, nem tudom, nem látom.
3: Na de itt nagyon nem erről beszélt, állítólag, hogyha ez igaz, hanem ugye arról beszélt, hogyha letelik ez az egy-másfél év, akkor ő az ő karrierje végét jelentheti. Ő Kaczynszkit említette meg, Jaroszláv Kaczynszkit, hogy olyat tud ő elképzelni magának, vagy elképzelni, hogy ahogy ő most részt vesz ugye a PISZ, a Jog és Igazságosság párt életében, de ez is olyan nagyon lájtos formában állítólag így fogalmazott.
4: Ezt a forrás fogalmazott, hogyha jól olvastam a cikket, tehát nem tudjuk, hogy ezt Orbán Viktor mondta.
3: Abszolút nem tudjuk.
4: Vagy a forrás fogalmazott úgy, hogy egy ilyen szerep képzelhető el. Nincs jó állapotban a Jog és Igazságosság, és azért a Kaczynszki egy idősebb generációba tartozik, mint Orbán Viktor, tehát hogy ott az, talán ez is valamennyire korlátozhatja az ő szerepét a lengyel jobb oldalon belülre, és ott feljött a konföderácia a PIS-hez, és ez is egyébként elképzelhető a Fidesz-szel kapcsolatban, hogyha az a tétel, hogy meg kell védeni ennek a nemzeti vagy polgári kormányzásnak az eredményeit, ugye ilyeneket lehet hallani, és ez a fajta anti-vók üzenet marad meg, akkor az gyorsan, vagy könnyen összeérhet például a Mi Hazánkkal.
5: Igen, és csak az... a nemzeti, meg az anti-vók, tehát a nem egyenlőségelet ne tegyünk a nemzeti és az anti-vókhoz, szerintem. Ők mondják, ezért mondtam, hogy szerintem alapjaiban hibás a helyzetértékelés, tehát nem lehet egyenlőségjelet tenni.
3: Navracsics Tibor személyét azért még egy picit érjünk vissza, azért őre mindig azt mondták elemzők, meg újságírók is, hogy ő olyan mindig egy picit kívülálló volt, ugye az emberarcú fideszes úgy is hívták, volt nem egyszer, nem kétszer kibeszélt a pártból, szóval nyilván nem véletlen, ha ez így van, az ő neve, ez mit mutat nektek?
4: Hát egy ilyen fajta, tehát az a fajta tevékenység, amit szeretnének csinálni, az jellemzően ilyen depolitizált, vagy egy ilyen apolitikus közösségépítés lehet, és ez egy olyan politikusra van szükség, aki nem politikus, vagy legalábbis olyan érzékelés van róla, hogy akkor ő nem az a kifejezett frontpolitikus, és nem is egy olyan, ő tulajdonképpen egy helyi kampányt csinált ott a saját körzetében, és nem jelent meg az országos kampányban sem, illetve előtte is inkább, mint egy ilyen szakértő, tanár úr karaktere volt, és ezért lehető alkalmas arra, hogy akkor legyen valahogy egy, összefogja ezeket a kezdeményezéseket.
3: Tehát nem Lázár vagy Szijjártó.
4: Pontosan, akiről egy másfajta érzékelés van, de valóban az érdekes és az fontos, amit említettél, hogy akkor ki lehet a bázisa ennek a fajta társadalmi építésnek. Nyilván nagyon sokfajta választói csoport van a Fideszen belül is, de azért nem az volt a jellemző rá, hogy esetleg azok a helyi kezdeményezéseknek az úttörői legyenek, akik például a korábbi ellenzéki oldalon megcsinálták ezeket az alulról építkező csoportokat.
5: Hát, sőt, szerintem ugye pont ezeken a területeken szenvedt el a legnagyobb vereséget a Fidesz. Mindenki arról beszélt, még a Tisza politikusai, inkább azt mondom, hogy nem politikusai, Magyar Péter, arról beszélt, hogy hát igen, a vidéken vannak billegő körzetek, na most ehhez képest a billegő körzetek nem voltak billegő körzetek, ergo a Fidesz ott a Vártnál még gyalázatosabban szerepelt, és innentől kezdve ezeken a területeken szintén építkezni kell, ami viszont sokkal nehezebb egy ilyen pártnak, egy ilyen méretű pártnak, és egy ilyen személyzeti politikát vívő pártnak, mint amilyen jelenleg most a Fidesz.
3: No, nyilván az is nagy kérdés, hogy ez az egy-másfél év mire elég, az is hirtelen nekem legalábbis nagyon kevésnek tűnik, de menjünk tovább, Balázs Gyulát, vannak fejlemények, mert hogy folyamatosan jönnek a reakciók. Nyilván elmondhatjátok az egész ügyről is a véleményeteket, nem voltatok itt a héten, amióta kirobbant az ügy. Tehát hogy látjátok az egész ügyet, és hát itt van Mencer Tamás tegnapi reakciója, de közben már Szatmári Kristóf is megszólalt, nem nagyon tudok mindent idézni, ugye ki az a pont Balázsi Gyula, dühösek, csalódottak, ezzel a csávóval sose találkozott, olvasott róla, de nem láttam ott, ahol a miénk megfordultak, olyan, mint Kalambó felesége, és a többi, szóval, hogy mit gondoltok az egészről?
4: Hát az az érdekesebb, hogy azért ezt nem csak Balázsi Gyulával, de azért a választás óta lehetett azokat olvasni, hogy akkor kik vannak megjelölve, hogy milyen jelenségek vannak megjelölve, mint ami hiba volt, hogy mint hogyha Fideszhez csatlakoztak volna olyan emberek, akik valahogy egyébként idegenek az egész, nem tudom, polgári világtól, ami a Fidesz jellemezte, de hát ez nem így volt, hiszen a hatalomgyakorlásnak fontos eszközei voltak ezek az emberek. Ki volt plakátolva fél ország folyamatosan 16 év alatt, nem csak amikor választási kampány volt, hanem amikor nemzeti konzultáció volt, ráadásul állami adófizetői pénzből. Most, hogyha erről nem tudott egy fideszes országgyűlési képviselő, akkor nem tudom, hogy milyen lehet egyébként a közéletre vonatkozó érzékelése, vagy hogyan tájékozódik.
3: Hát erről mindenki tudott, mert hogy millió cikk született róla, tehát elég csak tévét nézni, vagy újságot.
4: Pontosan, és hogy ezek nem anomáliák voltak, hanem így működött maga az egész hatalomgyakorlás, és nem csak akkor, amikor a politikai kommunikációról volt szó, hiszen nem csak a plakátokról van szó, hanem arról is, hogy hogyan működtek maguk a kormányhoz bekötött médiumok, milyen pénzből működtek. Ugye itt fel lehet előletvenni akár a Megafont, amelyik fizetésképtelen lett, ahogy vége van a magának a kormányzatnak. Tehát, hogy és maga az a fajta választói mozgósítás, azok a fajta klientúra hálózatok, amelyek léteztek ebben az országban, azok is egyébként az ilyen fajta pénzeken keresztül tudtak működni. Tehát az egy nagyon hamis helyzetértékelés, amely szerint ezek valamilyen fajta hibák voltak, amelyeket ki lehetett volna küszöbölni. Maga a Fidesz kommunikáció és a Fidesz hatalomgyakorlása múlt ezeken az állami erőforrásokon.
3: Mert hát hogy lehet eltolni maguktól? Tehát az, hogy olyan, mint Kalambó felesége, hallottak róla, hallották a nevét, de látni senki sem látta. Tehát, hogy ezt értjük, hogy el akarják tolni maguktól, Balázsi Gyula, de hát azért az nyilvánvalóan nehéz lesz.
5: Hát igen, tehát itt már hitbéli kérdés, hogy ki hiszi el ezeket a mondatokat, amit levitézlet fideszes politikusok mondanak most Balázsi Gyuláról. Egyet ugye látunk, hogy abban az esetben, hogyha Balázsi Gyula, akit egyébként valóban tényleg a szakmán meg a politika iránt érdeklődőkön kívül azért nem volt egy ismert személyiség a közvélemény számára, nem tudták, hogy ki ő. De hogyha itt arról van szó, hogy egy tisztességesen, piaci alapon működő reklámcégnek vagyok, sikeres reklámcégnek vagyok a tulajdonosa, akkor egy választás után nincs ilyen interjú. Szóval olyan nincs, hogy valaki bemegy és azt mondja, hogy odaadom a vagyonomat az államnak.
3: Miért ment oda be szerintem?
5: Hát azért, mert a Lanzs, mint olyan, azaz állam az elmúlt évek, évtized államának intézményesített pénzszivattyújának az egyik szelepe volt. Mert azon keresztül mentek ki az eszement nagy pénzek, pontosan lehetett tudni, hogy ennyi állami megbízással csak és kizárólag akkor működhet egy cég, hogyha ennek az embernek valaki nem úgy fogja a kezét, hanem azt mondja, hogy te vagy az én emberem. És Balázs Gyula esetében ez volt. Minden reakciója, és hát közben is lehetett látni, hogy minden reakció is arra utalt, hogy igen, itt most egy történet véget ért, itt most forró a lábam alatt a talaj, hogy mentsem magam.
3: Nem, tehát tudom, akkor, ha Balázsi Gyula mögé nézünk, vagy fölé, akkor kinek az embere? Mert ugye erre a kérdést nem kaptuk hát meg adta, az interjúban.
5: Ki adta meg az állami reklámköltésekre az utasítást? Ki adta meg a keretet? Ez nem olyan nehéz.
6: Kövesd a pénzt, ahogy mondja.
3: Egyébként Révisz Máriusz is megszólalt, ő Gulyás Gergelynek szólt oda tulajdonképpen, ő azt mondja, hogy ők jelezték ezt belül, tehát volt egy ilyen kis forradalomszerű belül, de hát a Gulyás Gergely az hűn mögött valahogy így fogalmazott. Most előjönnek azok a képviselők, akik hát, hogy mit jeleztük, de hát nem foglalkoztak vele.
6: És akkor valószínűleg nem kapta meg a memót Szatmári Kristóf, mert hogy a Gulyás Gergely ez eljutott ez a hír. Persze, hát tudtak, és azt, hogyha felmerültek egyébként ilyen ellenvetések, én azt el tudom képzelni, hogy ezen a rendszeren belül azért nem feltétlenül, vagy nem minden hümmögés nélkül ment át valamilyen fajta akarat, és persze lehetett olyatokat olvasni, hogy például a civil szervezeteknek, a független médiák a még erősebb szorítása az nem ment át azért például a Fidesz frakción 25 nyarán. Érdekes lesz majd, hogyha arról egyébként tudunk információt, hogy az hol akadt meg, vagy mennyire volt erős akár az a mondjuk Orbán Viktor felőjövő akarat, hogy legyen ilyesmi, de azért van ezeknek az embereknek felelőssége abban, hogy azért ideig el tudott jutni Magyarország, és ebben egyébként nem csak a közvetlen, a frakcióban ülő Fidesz politikusokra vonatkozik, hanem az olyan elit pozíciókban lévőkre is, akiken keresztül megvalósulhatott például a független intézményeknek az elfoglalása. Érdekes, hogy most kezd el akkor nyomozni több hatóság, és korábban nem tettek ilyesmit.
3: Na, ez egy következő beszélgetés témája lehetne, azt hiszem, hogy ez miért is van, és hogyan működött ez az egész. Köszönöm, hogy jöttetek. Hát a Medián számairól nem beszéltünk, de holnap jön Hanendre, úgyhogy majd kitárgyaljuk. Köszönöm.
6: Köszönjük szépen.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Ez az elektronikus információ rendszer behálózza az egész világot.
2: Bámulatos. Nem fogom fel. Hát én azt se értem, hogy mitől világít a villany a lámpában, csak használom. És ebben a hálózatban mi magyarok is benne vagyunk.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV reggel 6:30-tól is. Start!

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy picit provokatív a cím, amit szerkesztő kollégám adtak ennek a beszélgetésnek. Úgy szól, hogy elkezdődött a Fidesz valódi vagy igazi összeomlása. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok, szervusz. Köszönöm szépen. Egyrészt szerinted ez provokatív cím, vagy pedig benne van úgymond a pakliban ez a történés, ez a kimenetel?
2: Benne van. Az ember nem tudja, hogy ez a végkezdete, vagy maga a vég, amit látunk a Fidesz környékén. Én magam ugyan gondoltam, hogyha ekkora lesz a bukás, és azért azt lehetett látni, hogy ekkora lesz a bukás. Jelzem, ha Orbán mozgását az utóbbi választások előtti egy hónapban valaki végigkísérte, akkor láthatta, hogy Orbán Viktor nem csak a saját hazug kutatásait látta, hanem a milyenket is, ami azt mutatta, hogy itt akár elképesztő mértékű is lehet ez a bukás, ez történt meg. Azt gondolom, hogy Orbánnal ez nem megy. Orbánnak mennie kell, Orbánnak az ország éléről már mennie kellett, ez szerintem nagyon helyén való és bölcsi döntés volt a magyar társadalomtól. Innentől a Fideszre van bízva, hogy ezt a bölcsi döntést ők is meg tudják-e hozni. Nagyon összenőtt Orbán és a Fidesz. Ugye tulajdonképpen nem is a Fidesz volt az utóbbi 10 évben már, amivel a magyar társadalom találkozott, hanem Orbán személye körüli mélységes személyi kultusz, megkérdőjelezhetetlen hatalmi centrum, ami létrejött körülötte. Ez, ami működésképtelenné tette az orbáni világot, a szükségszerű bukását jelentette a NER-nek. Szerintem Orbánnal nem megy, bármennyire azt látom, hogy Orbán nem tart még itt. Én időt hagynék helyettük, nem vagyok a tanácsadójuk szerencséjükre, de azt gondolom, hogy túl hamar mennek ezek a dolgok. Tehát a Fidesznek először is elemeznie kell azt, hogy miért került ebbe a helyzetbe. Látunk már ilyen írásokat, nem akarok senkit propagálni, de Borokai Gábornak van egy írása válasz.hu-n, ami azért érdekes Borokai, mert ő is belülről jött, tehát látta közelről Orbán Viktort, nem csak Lenint, hanem Orbán Viktort is, tehát tudja, hogy miről van szó. Szerintem izgalmas az elemzése, bár nem tér ki olyan elemekre, mint például a választások elcsalása. Én fontosnak tartom azért a pontosság kedvére, hogy nem arról van szó, hogy Orbánék 2010-től 2022-ig kétharmados többséggel kormányoztak, arról van szó, hogy 2010-ben nyertek tényleg kétharmaddal, 14-ben, 22-ben elcsalták a választást, azzal a kormányzati propagandával, aminek egyik fő alszereplője, mert a főszereplő nem ült ott a kontrollban, hiszen a főszereplő Rogán Antal, őt még nem láttuk. Igen. Bevallotta, hogy itt mi történt tulajdonképpen könnyes szemekkel, de ez nem elég. Tehát ezek a, hogy mondjam, a gazdasági következmények. Ennek nyilván kell, hogy legyen jogi következménye, ha tetszik, az ítélőszék előtt, a magyar bíróságok előtt. De ez a dolog egyik fel, a másik fel a politikai következmény. A magyar társadalom meghozta a következtetését, elzavarta a NER-t, elzavarta Orbán Viktort. Most a Fideszen a sor, ezért azt gondolom, hogy legalább őszig várnunk kell a kérdéssel, hogy arra később tudjunk válaszolni, hogy ez tényleg az összeomlás-e, vagy van-e még kiút, és merre van ez a kiút?
1: Orbán Viktor személyhez visszatérve, tehát a kampányban is úgy beszéltek róla, hogy Orbán Viktor fog kétharmadot szerezni, akik az utolsó percig tolták ezt a kommunikációt, például Menczer Tamás vagy Németh Balázs, tehát nem azt mondták, hogy mi nyerünk, vagy a Fidesz nyer, vagy a nemzeti oldal, hanem Orbán Viktor volt valóban a központban. Ez lojalitásból fakad, vagy és közben azért lehetnek lehetséges utódok, vagy tényleg úgy építették ki a rendszert, hogy még csak utódjelölt se legyen? Mert ez most akkor, ha így van, esetleg, ahogy mondom, a második verzió, akkor ez is visszaüt, hogy akkor nincs senki.
2: Igen, Orbán nagyon helytelenül szerintem eltakarította maga körül mindazokat, akik alternatívát jelentettek volna, akik megmerték volna mondani Orbán Viktornak, hogy a király mesztelen. Ugye Szájertől kezdve Áderen keresztül Pokornéig, bizonyos értelemben Kövér Lászlóig, Németh Zsoltig, és sorolhatom a régieket, akik még Simicska Lajos, aki

0: fontos szereplő volt ebből a szempontból, aki azt tudta mondani még, hogy Viktor, ez hülyeség, ezt ne csináljátok. Ilyen már nem volt. Lojális, végrehajtó emberekkel vette körül magát. Az egyébként értelmes Nagy Márton rángatta bele abba a hazugságba a miniszterelnököt 2025. februárjában, hogy itt repülőrajtot veszünk, miközben mindenki tudta, aki gazdasággal foglalkozik, hogy nem nagyon van más választás, mint a földbeállás. Orbánnak nem merték a saját közvéleménykutatói megmondani, hogy mi a helyzet. Orbán ennél azért okosabb volt, és látta a többi közvéleménykutatási adatokat, mondom, ezt érződött az ő magatartásán. Az egész rendszer Orbánra épült, hogy mennyire nem vonták le a következtetést, ha megnézem ezt az szintén Orbán által összeállított új frakciót, ugye kicserélték a felét körülbelül a listának, igen. Ha tetszik, még búcsúzó átverték a választókat, hiszen a választók nem erre a listára szavaznak. Erre persze joguk van, csak azért itt is van egy ilyen tartalmi tisztességbeli kérdés. Kerültek a bukott kormánynak a fele bent van. Tehát azok, akik felelősek azért, hogy itt tartunk, a fele jelenleg is parlamenti képviselő. Gulyás Gergely ugye a második legfontosabb ember volt, a frakcióvezető. Az összes ilyen kemény megmondó ember, akik miatt ténylegesen bajba került, a Német Balázstól kezdve sorolhatom a fantasztikus neveket, akik ott vannak továbbra is, tehát a Pócs Jánosokig, akik miatt került a Fidesz abba a helyzetbe, hogy végleg elvesztette a magyar társadalom többségének a támogatását, hát azok ott vannak ebben a frakcióban.
1: De ezek az emberek, igen, de ezek az emberek nem azért kommunikáltak úgy, ahogy kommunikáltak, mert ez volt a központi utasítás, hogy legyetek bárdolatlanok, érdesek, belemenősek, kíméletlenek?
0: Inkább fordítva, ezért választották ki őket erre a szerepre, mert ők ilyenek. Tehát itt a szerepekre kerestek új műsorhoz, új Férfi kell című, ugye drámai mondatokkal, operettbeli mondatokkal. Itt is ez a helyzet, hogy Orbán és csapata azokat az embereket találta meg, ugye ott van például Menzel Tamás, aki ugye azért kellett, hogy lehúzza magyart az ő szintjére, nem sikerült. Aztán belekompromittálják Lázár Jánost, aki ezzel ugye két legyet, egy csapásra Orbán megszűnik Lázár, mint ajánlat, ugye, mert Lázár lehetett volna, ha nem száll be egyfajta ajánlat, de elhasználta Orbán nagyon tudatosan ebben a kampányban, magához húzta Lázárt, a bukás egyik fő felelőseként lehet megnevezni, ő se lehet a nagy megújító. Tehát tényleg bajban van a Fidesz, mégis azt gondolom, hogy ez Orbánnal együtt nem tud menni. Ha Orbán marad, miközben ők azt mondják, hogy Orbánnal sem, hogy Orbán nélkül nincs Fidesz, akkor azt gondolom, hogy az a két út, ami a Fidesz előtt van, az egyik a még szélebbre tolódás. Ott ugyanakkor vannak. Tehát a szélsőjobb Magyarországon betöltött hely, ott van a Mi Hazánk nevű szélsőjobbos, rasszista, kirekesztő párt. Oda kimenni szerintem nem érdemes, mert ennél jobb, ebben a terepen már elnézést, a jobbat idézőjelben nem tud lenni Orbán. Vagy csapata, a Fidesz. Középen viszont ott van a Magyar Péter. Tehát a centrumban, ugye Orbán mindig is ezt gondolta, hogy ő megalkotja a szélsőjobbot, meg a szélsőbalt, és ő van a centrumban, de a centrum jelenleg foglalt. Szerintem Magyar Péterék nem egy jobboldali pártot akarnak, a kormány összetételét nézem, az egyetem egy jobboldali kormány.
1: Inkább
0: egy néppárti jellegű, inkább egy olyan koalíciós kormány, ahol a koalíció belül van. Tehát a kormányon belül látszik a koalíció, liberális múlttal rendelkező, elkötelezett gazdasági szakemberektől kezdve sok mindenki van ebben a kormányban, úgyhogy ez egy sokszínű kormány, szó igazi értelmében nem egy jobboldali kormány, szeretik lejobboldalizni jobbról-balról, de szerintem ez egy centrista kormány, amit látunk. Orbánék nem azok voltak, az egy jobboldali állampárti kormány volt, amit láttunk, ez viszont egy centrista kormány, tehát oda is nehéz behúzódni. Jól látja Orbán, hiszen elemzőnek ő nem lesz rossz, ha az marad, hogy nekik valahol a jobb oldalon lenne keresni valójuk, valahol a konzervatív, tisztességes kiszámítható a jobb oldalon, de ő nem lehet ennek arca, ebbe biztos.
1: Most itt még azért van egy faktor, ami nem lényegtelen, hogy a vagyonvisszaszerzés meg védelmi hivatal elkezdi a tevékenységét, tehát Balási Gyulától már csak Rogán Antal felé billenhet a dominó, ha jól figyelem, és igazából fel kell tennünk a kérdést, hogy Orbán Viktort meg fogják szerinted hallgatni valamikor, mint hogy annó például Gyurcsány Ferencet az ügyészség hallgatta ki, mert ha ez megtörténik, az megint csak nem a Fidesz esélyeit növeli a megújulásra.
0: Igen, hát ugye itt többen vannak, ugye Hankó Balázs is szerintem elkerülhetetlen, hogy bíróság elé kerüljön, hogy aztán ott mi lesz a döntés, ez a bíróság dolga. Én azt gondolom, hogy az is elkerülhetetlen, hogy a Magyarország 16 évig miniszterelnöke, a fél ország ellopásáért egy személyben felelős ember valamilyen módon meghallgatásra kerül. Ez nem azt jelenti, hogy egy független bíróság el is ítéli, de odáig el kell jutni a számonkérésnek meggyőződésem szerint. Erre nem csak egyszerűen választási igény van, hanem ténylegesen végre kell, hogy következményei legyenek a tetteinek. Ezért gondolom azt egyébként, hogy Orbánnak a Fidesz éléről is mennie kell, mert a Fideszen belül is következménye kellnek lenni ennek a súlyos bukásnak, amit látunk.
1: Horn Gábor, köszönöm szépen, hogy beszélhetünk.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Felpattant a magyar ipar teljesítménye márciusban, 3 éves csúcson van a termelés. A növekedés nem csak éves, hanem havi alapon is érzékelhető, és több iparág is hozzájárult a bővüléshez. Közben jó hírek érkeztek a forintról is, 360 alatt járt az euró jegyzése, vendégünk Németh Dávid.
2: A KNTH Bank vezető elemzője, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Akkor kezdjük a forinttal, 4 éves csúcson a forint itt 360 alatt. Minek köszönhető most ez az erősödés?
3: Hát a mai nap konkrétan annak, hogy megint bizakodik a piac, hogy lesz Irán és Amerika között egy megállapodás, hiszen benyújtott egy 14 pontos tervezetet megint a USA Irán számára, amiben ugye azokra térnek ki, hogy az urándúsított mennyiségű uránnal mi fog történni, átadják-e nem, milyen szintig dúsítják a jövőben az uránt, mi lesz a nukleáris programjával, és akkor cserébe Amerika hogyan fogja majd feloldani a szankciókat, hogyan nyitják meg a hormuzi szorost, és ezzel kapcsolatban 48 órás határidőt adott Donald Trump Iránnak, hogy válaszoljanak ezekre a feltevésekre, és most viszonylag bizakodó a piac, hogy akkor most már tényleg közel vagyunk a megállapodáshoz. Ugye az a nehéz benne, hogy már sokszor volt ilyen rövid határidő, mindig hasonló témák jönnek föl, hogy mi lesz a urándúsított uránnal, vagy a dúsított uránnal, illetve hogy a jövőben milyen programjaik lesznek, és valahol mindig a szét van tördelve azért az iráni vezetés is, hogy ki az, aki jobban meg akar állapodni az Amerikai Egyesült Államokkal, ki az, aki kevésbé, és valahogy soha nem sikerül közös nevezőre jutni.
2: És ez így hat rá a forintra is. Meddig tarthat ez ki, mert azért erősödni a forint nem most, hanem a választások után kezdett, tehát még hosszabb távra, amit mondanám, tudom, hogy az a legnehezebb, de hol stabilizálódhat körülbelül, ha minden így marad az árfolyam?
3: Ha a piac dinamikáját vizsgáljuk, most akkor azért az látszódik, hogy amikor jöttek a negatív hírek, hogy még sincs megállapodás, nem mennek át a hajók, és volt egy felszúrás a forintban, ez azt jelenti, hogy mondjuk 3.64-65-ig tudott felmenni, gyengülni a forint, és ott rendre megjelentek vevők a piacon. És amikor jön egy pici pozitív hír, akkor meg sokkal nagyobbat tud erősödni. Tehát egyelőre még mindig a hangulat a piacon, az sokkal inkább az, hogy szeretnének forint eszközöket vásárolni, forintba befektetni a külföldiek. Úgyhogy amíg ez az erős hangulat pozitívum kitart Magyarország mellett, addig azt gondolom, hogy maradhat a forint erősödés. Ráadásul most nagyon fontos technikai szinteket is áttört, és ezzel egyre inkább megnyílik a tér, akár a 355-351 szintek felé is az elmozdulás.
2: Tehát elképzelhető, hogy lemegy. Hát jó hír is, meg van rossz hír is, kezdjük a jóval most, hogyha a költségvetést nézzük, akkor az nem annyira jó, de jöjjön a végére a fekete leves, jöjjön a jó, a GDP adat például meglepően jó, és az ipari termelés is. Nézzük meg ezeket, ugye első negyedévben éves alapon 1,7%-kal nőtt a GDP. Talán csak a finneket nem előztük meg az Európai Unióban ezzel az adattal? Minek köszönhető ez az adat?
3: Hát ma kiderült, hogy részben az iparnak, ugye az hozta a meglepetést. Alapvetően ilyen negyedéves szinten 0,5%-os, éves szinten pedig 1,3%-os bővülésre vártunk az első negyedévre, és ehhez képest ugye lett egy 1,7%-os éves növekedés. És már ott a szükszavú közleményből kiderült a KSH részéről, hogy az ipar az pozitívan járult hozzá a GDP-hez. Ami nagyon nagy meglepetés volt, hiszen az első két havi ipari termelési adat az negatív volt, tehát itt valami nagyon jó márciusi adatnak kellett jönnie, hogy tényleg pozitívan járuljon hozzá a GDP-hez, és ez ma meg is érkezett, hiszen ugye 6,7%-os volt az év per év növekedés, bár ezt hozzá kell tenni, hogy 2026 márciusában egy munkanappal több volt, mint 2025 márciusában, a március 15-e, hogy esett a hétvégére vagy hétköznapra, az is közrejátszott benne.
2: De azért 22 óta nem volt, talán 22 decemberében volt ilyen jó adat utoljára.
3: Ez így van, tehát, és ehhez az is hozzátartozik, hogy azért 3 éve szenved az ipar. Tehát van honnan feltámadni, illetve már azt decemberben volt az első olyan adat, amikor a megrendeléseket is mindig figyeljük, hogy hogyan alakul a feldolgozó iparban, és volt egy nagy megugrása a megrendeléseknek, és ez kitartott január-februárban is, és ez már előrevetített, hogy valamikor ezeket a megrendeléseket csak el kell kezdeni legyártani is, és talán ezt láttuk most már márciusi adatban, hogy elindultak ezeknek a legyártása.
2: Ugye ez egy gyors jelentés, meg majd jön a részletes, de most mit látni, hogy minek köszönhető ez?
3: Ugye a szükszavú közlemény az annyit mondott, hogy a számítástechnikai optikai eszközök gyártása, ami húzza fölfelé, emellett a villamosberendezés, hogy ide tartoznak az akkumulátorok, az élelmiszeripar is jobban teljesített, illetve egy picit a járműgyártás is. Csak itt az a nagy kontraszt, hogy másik oldalról meg kijöttek exportszámok is a napokban, így a magyar kivitel az közben meg nem alakul jól, sőt, ugye csökken is. Tehát nehéz meglátni egyelőre, hogy hova megy az a termelés, ami kijön a gyártósorokra.
2: Meg amit említettünk, Európát, hogy mekkora bajban van Európa, hogy benne Németország 0,23%-kal, hát iszonyatosan kevés. Tehát mi történik Európában?
3: Hát Európa küzd, ugye ott azért már régóta széttördelt a növekedési dinamika. A dél-európai országokat még a tavalyi évben a turizmus az jól kihúzta a csávából. Az idei év az már neccesebb lesz emiatt a iráni konfliktus miatt is, meg a növekvő kerozinárak, és ezek hogyan befolyásolják majd a turizmust. De hát látszik az, hogy azért nem ízlik Európának ez a magas energiaköltség nyilván, hát senkinek nem tesz jót, és így az optimizmus is, ami még az év elején inkább jellemezte a piacokat, az elkezdett így, mármint így a befektetői hangulat, a lakossági bizalmi indexek, azok egy picit elkezdtek romlani, mert ahogy érzik az emberek, hogy elmennek tankolni, és nyilván többet kell fizetni, azért ez nem hat jól a költési hajlandóságra. Úgyhogy ezek így a felszínen, de hát a mélyben meg nagyon sok probléma van már régóta, ugye az ipar szerkezetétől kezdve, hogy a szolgáltató szektorban hogyan tud a innovációban megnyilvánulni Európa, mennyire nem tudnak kifejlődni ezek a unikornis cégek, ilyen nagy globális cégekké, ezeknek az egésznek a tőke támogatása. Tehát nagyon
2: hát az egész gazdaság érzi. Szerkezete, igen, ami sok, majd egy új kormány feladata lesz, hogy itt megoldásokat
3: hát
2: találjon.
3: Ez nem ami... európai szinten sok-sok kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy milyen növekedési modellre tud Európa átállni, és itt azért nagyon komoly témák is előkerülhetnek, akár az egész szociális ellátórendszereknek az átgondolása, adózási rendszereknek az átgondolása, úgyhogy sok kérdés az, ami előtte áll az EU-nak is, nyilván Magyarországnak is, hogy ebbe hogy
2: a Magyarország is, akkor a végére jön a nem pozitív a költségvetés helyzet. Ugye tegnap Magyar Péter is beszélt róla, a jelen állás szerint 6,8% lehet a költségvetési hiány, 3,9 van a költségvetésben. Mivel számol ön, mekkora hiánya?
3: Hát korábban én ugye ilyen 6% körüli hiánnyal kalkuláltam még az ősz folyamán, hogy valóban ide szökhet föl idén a költségvetési hiány. Hát ehhez képest ugye most rosszabbnak tűnik. Már a márciusi adat az egy elég durva havi hiányadat volt, azért az már előre irányozta, hogy inkább ez a 6,5% lehet akkor az idei évre reális. És hát valljuk be azért, most igaz, hogy jó lett az első negyedéves GDP, de csomó területen meg azért csak hat ránk ez a globális költségsok, illetve energiasok. Például a behozatalunk ugye az ezáltal nő, a külső mérlegünk az romlik Magyarországnak, úgyhogy ez semmiképpen nem kedvez a költségvetés oldalán, sem bevételi fronton. Úgyhogy ezek mind egyre inkább megjelennek sajnos a költségvetésben, úgyhogy hát messze vagyunk ettől az eredeti 3,9%-os hiánycéltől, amit egyébként már rég módosítottak 5-re.
2: Ekkora hiány mellett hogyan végrehajthatók, vagy végrehajthatók-e a már bejelentett programok? Marad a 13., 14. havi nyugdíj, lesz nyugdíjemelés, idén bevezetnék a 120 ezer forintos minimál nyugdíjat, lesz egy úgynevezett sávos emelés lesz, marad a rezsicsökkentés, maradnak a hatósági üzemanyagárak, az ár és top, a családi pótlékot megduplázzák, a rászoruló gyerekek után 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás jár és lesz eszi a csökkentés, ezek már be vannak jelentve.
3: Igen, itt vannak olyan elemek, mondjuk egy ár és top, ami nem feltétlenül közvetlenül hat a költségvetésre, de nyilván van egy csomó olyan elem, ami már közvetlenül hat, de nem tudjuk még pontosan, hogy mikortól vezetik be, tehát innentől fogva a költségvetési vonzata is egy kérdés. Nem mindegy, hogy július 1, vagy szeptember 1, vagy október 1, tehát hogy mennyi az, ami az idejében lecsapódik, és mennyi az, ami inkább majd a 2027-es költségvetést fogja terhelni, úgyhogy ebben azért nagyon nagy különbségek vannak. Hát annyit lehet mondani, hogy elég ambíciózus tervek, tehát valójában ugye a költségvetés az nagyon ki van feszítve, és egyelőre azért nem úgy tűnik, hogy a gazdasági növekedés azért az be fog robbanni. Itt a második negyed év lehet, hogy egy negatív meglepetést fog hozni a növekedés szempontjából, legalábbis egyelőre a bizalmi index adatok abba az irányba mutatnak. Úgyhogy hát nem fog segíteni abban, hogy a költségvetési hiány az a 6%-hoz legyen közelebb az idejében. És de itt nem is az a fő kérdés, hanem inkább, hogy 27, 28, 29-ben milyen fenntartatósági pályát tudnak majd az új költségvetési törvényben, vagy a 2027-es költségvetési törvényben megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy erre fog leginkább a hitelminősítői kör is figyelni, hogy ezek az intézkedések közép és hosszú távon honnan lesznek finanszírozhatók. Hogyha csak az annyi lesz benne, hogy szimplán a várható vélt gazdasági növekedésből, ez azt gondolom, hogy kevés lesz a hitelminősítőknek, ennél azért sokkal részletesebb megalapozottsága kell a fedezésének ezeknek a programoknak.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Varga Mihály kijelentése után az idei évünk jobb, mint a 2022-es, hogy ez valóban így van, és milyen tények mentén hagyatkozhatott erre a talán kincstári optimizmusra, erről is fogunk beszélgetni, és Márton közgazdásza, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Vagy lehet, hogy éppen nem volt túl nehéz dolga Varga Mihálynak a 2022-es évvel összehasonlítani az ideit?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez van leginkább, tehát a 2022-es év azért gazdaságilag egy szörnyű év volt. Ugye az év elején rögtön kitört egy háború, ami ráadásul közvetlenül a szomszédunkban volt. Például az olajár az körülbelül ugyanarra a szintre ugrott meg, mint most az iráni háború kapcsán. Tehát most olyan 113 dollár a Brent olajár, akkor 110 volt. De például a Magyarország számára egy fokkal még talán fontosabb gázár, az akár négyszerese is lehetett a jelenleginek. És ez az, ami akkor a magyar külkereskedelmi deficitet is berobbantotta. Úgyhogy igen, akkor egy kifejezetten instabil helyzetben volt a kormány. És erre jött rá persze a szokásos választási költségvetés 2022-ben, tehát akkor az egy kifejezetten instabil helyzetben találta a kormányt.
1: Igen, talán sokan nem szeretik, hogyha felemlegetjük azt, hogy ott az éves infláció év végére átlagosan 14,5 volt, akkor ugye az év második felében volt 20% körüli, hogyha jól emlékszem, szerintem az valami elképesztő magasság volt. És pontosan ez az osztogatás volt az, ami felerősítette, vagy megerősítette egy kicsit a gazdaságot az év első felében. Tehát, hogyha nagyon tényszerűen szeretnénk nézni, akkor az év eddigi szakaszához való összehasonlítás lenne hiteles Varga Mihály részéről, hiszen a választások előttig ugyanaz történt, mint eddig, ameddig a Fidesz volt kormányon. Az, hogy a Tisza kormányzása alatt mi történik, az pedig nagyon még a jövő zenéje, hogyha jól sejtem.
2: Így van, annyi különbség van, egyébként pont Varga Mihály javára írjuk, hogy akkor a jegybank is egy offenzív politikát folytatott 22-ben, és ezért igazából már 21 végén a magyar infláció jóval nagyobb volt, mint a környező országokban. Tehát már a háború előtt berobbant a magyar infláció. Most viszont egy erős forint mellett egy alacsony inflációs pályánál tartunk. Ezzel együtt egyébként nagyon sok kockázat van a magyarországi inflációban. Nagyon sok olyan rejtett feszültség, árszabályozás, amelyik igazából visszafogja a valódi inflációt, és és ezeknek a esetleges kivezetése azért problémákat okozhat, és továbbra is azért egy bizonytalan nemzetközi környezet van.
1: Ez mit jelent az ön számításai vagy prognózisa szerint évvégére? Hány százalékos lehet ezek szerint az infláció? Hallottam beszélgetéseket évelején, az még január hónapban volt, akkor azért az éves 4%-ra tették a szakemberek. Sok minden persze akkor még bizonytalansági faktor volt, de hát azért gondolom, hogy voltak olyan számítások, amik mentén ki tudták az esetleges forgatókönyvekből számolni. Ez a 4% vagy akár a 4,5% megállhatja a helyét, vagy magasabb is lehet?
2: Lehet magasabb, és tényleg a nemzetközi helyzet itt, ami szerintem a kulcs. Ugye azt a maga az IMF is 3 forgatókönyvet mutatott be annak kapcsán, hogy az iráni háború az mikor fog befejeződni, és a világszinten is nagyon különböző inflációs rátákat prognosztizáltak ezek a forgatókönyvek. És ugyanakkor persze van egy belső dolog is. A magyar inflációnak egy alapvető eleme az, hogy nagyon sok szektorban gyakorlatilag megszűnt a verseny. És erre egyébként Varga Mihály konkrétan tett utalást, hogy a banki díjak azok 3-szorosára emelkedtek, mert egyrészt a tranzakciós illetéket és minden plusz adót azt továbbhárítanak az ügyfelekre, plusz az inflációt is egyből továbbhárítják. Na ez ugye azt mutatja számomra, mint szabályozással foglalkozó közgazdásznak, hogy akkor itt a pénzügyi szektorban nincs olyan kőkemény verseny, hogyha mindent azonnal át lehet hárítani az ügyfelekre. De ugyanezt látjuk a távközlésben is, ott is ugye az inflációt teljes egészében áthárítják az ügyfelekre. Szóval sajnos ez a versenyhiány az, amelyik nem tartja vissza az árakat. És persze ez egy éven belül nehéz hirtelen megváltoztatni, de ez lehet a kitörés ebből az inflációs spirálból.
1: Ez ugye egy abszolút felülről jövő intézkedéscsomagra adott reakció volt, és bár naivan várhattuk volna azt, hogy ezt nem fogják áthárítani a banki képviselők a fogyasztókra, ez tényleg nagyon nagy naivitás volt.
2: Politikusok állították, csak szerintem egyetlen szakember sem lehetett hallani arról, hogy ez nem lesz.
1: Így van, azért mondom, hogy mi naivan csak reménykedhettünk abban, hogy nem, de hát ezt azért önök tényleg ki is mondták. A versenyképességi tényezők ilyen értelemben a bankrendszerben mi mit jelentenek? Hogyan lehetne egy valódi versenyhelyzetet teremteni? Mert ezt maga Varga Mihály is most hiányolja.
2: Én nagyon üdvözlöm egyébként Varga Mihálynak a megközelítését, mert ugye korábban volt egy Nagy Márton nevű miniszterünk, még most is miniszter pár napig, aki ugye azt mondta, hogy legyen kevesebb bank. És majd ettől majd hatékonyabbak lesznek. Most Varga Mihály teljesen másképp közelíti meg, azt mondja, hogy külföldi szereplők belépése, több piaci versenyző az, aki majd a versenyt fogja generálni. Meg is említette akár a Revolutot, akár ugye egy lengyel nagybank is bejelentette, hogy fontolgatja a magyarországi piacra lépést. Tehát ő érti, hogy miről szól a verseny, Nagy Márton nem ebben az irányba kommunikált korábban.
1: Hogy mi is konkrétan értsük, tehát belép több szereplő ugyanarra a piacra, a több szereplő ugyanazért a fogyasztói szándékért, akaratért fog harcolni, tehát ezt milyen eszközökön keresztül fogják megtenni?
2: Nyilván kényelmi szolgáltatásokkal, nyilván díjaknak a csökkentésével, kedvezményekkel, tehát ezek azok a klasszikus piacra lépési eszközök, amikkel betéteseket vagy új hitelfelvevőket lehet behúzni, hiszen Varga Mihály ezt is kifejtette, hogy bántóan nagy az a köre a magyar gazdaságnak, akik egyáltalán nem vesznek fel hitelt.
1: Ez lakossági vagy vállalati értelemben?
2: Elsősorban a vállalati értelemben érdekes ez számunkra, mert ez azt mutatja, hogy nagyon sok vállalkozás nem vesz föl hitelt, valószínűsíthetően nem is ruház be, és ebből is fakad egyébként az, hogy a 2020-as években gyakorlatilag nem nőtt a termelékenység Magyarországon. Tehát miközben mondjuk egy évvel ezelőtthöz képest 65 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma, a termelékenység nem nő, hát ez a zsákutca, tehát ebből nem lehet egy fikarcnyi GDP növekedés sem kihozni a végén. Miből nőhet a termelékenység? Hát egyrészt, hogyha piaci alapú beruházások valósulnak meg egy országban, nagyon sok elmaradt beruházás volt, mert cégek nem mertek ebbe a jövőbe befektetni. Ne féltek attól, hogy elveszik a piacokat. Féltek attól, hogy kiszorítják kormányzati támogatásokkal őket. Ugye Varga Mihály megemlíti azt is, hogy bántóan nagy a államilag támogatott hitelek aránya, tehát hogy nem egyenlő a verseny, úgymond. Szóval ezek a beruházások, ezek beindíthatják egy termelékenység bővülést. A Másik a maga a verseny, tehát az önmagában a hatékonyabb szereplőknek a piacon maradását segíti, mindenkit egy kicsit rá kényszerít arra, hogy jobban, többet dolgozzon. És hát a humántőke a harmadik elem, itt ugye Magyarország az, amelyikben nem nőtt egyáltalán például a felsőfokon végzettséggel rendelkezőknek a száma, csak a lengyel-magyar növekedés közötti különbségnek a jelentős részét kiteszi azt, hogy miközben a lengyel felsőoktatás az felrobbant, lényegesen nagyobb százalékban jártak oda emberek, Magyarországon ez hosszú távon stagnált. Egyébként pont az elmúlt években már elkezdett az is egy kicsit növekedni, tehát van igény egyébként a diákokban, a fiatalokban arra, hogy tanuljanak.
1: Zárásképpen hadd kérdezzem még gyorsan a hiányról, mert hogy itt van a leköszönő és a jövőbeli kormány között szintén egy ellentét. Az Orbán kormánynak az eredeti terve 3,9% volt, ez most ugye 500, ezt emelték 5%-ra, és Magyar Péter állítása szerint ez akár 6,8%-a is lehet a GDP-nek. Ön szerint, hogyha ez megtörténne, akkor az milyen pályára állítaná Magyarország gazdaságen?
2: Én azt gondolom... Azt gondolom, hogy a piacok most egy kicsit ilyen megelőlegezett bizalommal közelítenek az új kormányhoz, és ezért talán elfogadnak egy magasabb hiányszámot is. És hát ugye azért a szakértői konszenzus az már inkább 6% volt a hiányra nézvést, és azért a szakértőket is nagyon meglepte a márciusi hiány, amelyik ugye 80% fölé emelte a tervhez képest a hiányt. Ugye itt Magyar Péter említett olyat, hogy már a választások után ne vállaljanak új kötelezettséget a kormányzatban. Az igazán nagy baj, hogy már a választások előtt kisöpörték a padlást, úgyhogy gyakorlatilag persze utána is történtek érdekes dolgok, nem tudom, hogy Lezsák Sándor megkötötte a szerződését a lakitelki birodalom támogatásáról, vagy április 22-én még ugye azt mondta, hogy nem látja biztosítottnak, április 28-án megérkezett 4,8 milliárd forint. Tehát
1: na, akkor ez most úgy látszik, hogy itt marad nyitva.
2: Folynak még
1: Köszönjük a felvetést, szerintem most a nézőkben is indult egy ilyen kis feszültségérzet, de remélem, hogy ki fogjuk tudni beszélni a folytatásban valamikor ezt a felvetést is, és minden további kérdést, ilyen Ilyes Mártonnak köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

0: Everything we lost in the fire.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Reklámszakemberek szerint megölte a versenyt és tönkretette a szakmát az elmúlt években Balási Gyula, aki egy interjúban jelentette be, hogy az összes reklámos és rendezvényszervező cégét, valamint a magántőke alapját is átadja az államnak. Közben egyre több vállalat jelenti be, hogy lezárja a közös munkát Balási ügynökségeivel. Fabricius Gábort kérdezzük.
2: Fabricius Gábor a vendégem, a Republic Group egyik alapítója, kreatív igazgatója, író és filmrendező is. Jó estét, szervusz!
3: Jó estét, Jánok!
2: Amikor megláttad Balási Gyula interjúját, akkor mi volt az első, ami átfutott a fejedben?
3: Hát őszintén ugye nyilván érzelmi, tehát érzelmeim voltak először, mint értelmi reakcióim. Én ezt nagyon szánalmasnak tartottam. Egyrésztről, másrészt meg nagyon gyermeteknek. Illetve el is voltam képedve az a kapcsolatban, hogy 2026-ban az Európai Unióban ilyen típusú interjúk létrejöhetnek. Hogy valaki 10-15 évig gyakorlatilag önreflexió nélkül teszi, amit tesz, majd utána egy jövőbeli kormány közeli portálnál zsebkendővel betkészítve ott, nem tudom, gyóni jár.
2: Van arra nem vagy politikai elemző, és nem muszáj rá válaszolnod, de van arra megfejtésed, hogy miért csinált az egészet, miért adja oda ezt az államnak, miért egy interjúban jelenti be ezt a kontrollon, tehát látsz-e mögött, vagy mit látsz-e mögött, mert még a politikai elemzők sem látják.
3: Ezen a ponton azt gondolom, hogy azt kell látnunk, hogy ő csak, hogy úgy mondjam, a jéghegy csúcsa. Tehát most az összes médium tele van a nevével, tulajdonképpen felmosatják vele a padlót, vagy vele mossák fel a padlót, de azért ez egy rendszer, amiben ő egy személy, és azt nem lehet megmondani pontosan, hogy itt ki mondott kinek mit, hogy neki miért kell oda bemennie. Nem vagyok benne biztos, hogy egy rendszerben így ki lehet ugrani, és ennyire lehet önzőzni, hogyha úgy tetszik. Azt lehet tudni, hogy 2014-5-6 óta a Nemzeti Kommunikációs Ügynökség, amiben egyébként ezeket az elképesztő mennyiségű pénzeket megnyerte a Balázs Gyula cégcsoportja, azt akkor Rogán Antal szervezte úgy, hogy az végül is nyerhető legyen a számára. Illetve nem is ő volt a fő beneficiary-e, hogyha úgy tetszik, ennek az egész rendszernek a kedvezményezettje, mert ebből a pénzből nagyon sok minden lett. Nagyon sok minden vásárolódott, különböző médiumok, televíziók, online portálok. Tehát, hogy ő ezt most itt miért csinálta, nyilván fél, de hogy azért szerintem ez egy bonyolultabb kérdés.
2: Mondd el a nézőknek, hogyha tudod, minél egyszerűbben, mert azért nem annyira egyszerű ez a dolog, de hogyan működött ez? Te hogy láttad ezt kívülről? A cégcsoport gyakorlatilag monopolizálta a rendezvényszervezést, az állami kommunikációt, eltorzította a piacot, hogyan? És közben, miközben beszélsz, mi kiteszünk a G7 adatai egyébként, ügynökségi szektorról és a média ügynökségről is vannak itt adatok.
3: Szerintem, amit itt tudni lehet, az az, hogy az ügynökségi szektor nagyjából 600-650 milliárdos torta, így szokták nevezni, hogy ez a médiaköltés és reklám torta. Ebből tulajdonképpen a Balázsi féle cégek, de nem csak ő van ebben a történetben, tehát azért itt vannak más olyan cégek is, akik, hogy úgy mondjam, arra a kapura játszottak, nagyjából ennek a piacnak a felét elvitték. Ez azt jelentette, hogy 600 milliárdból gyakorlatilag ott volt 2-3 cég, aki elvitte a felét, és mindenki más, aki a szektorban dolgozott, ott topzódott a maradék pénzeken. Ez nagyon sok céget egyébként kicsinált, nagyon sok cég egyébként le is húzta a rolót, az elmúlt éveknek egyébként a dekonjunktúrája és egyébként az AI-nak a megjelenése, plusz ez a politikai történet, hogy begyűrűzött a médiába, és így ennek a vége lett az, hogy